0: rendezvényt a településen zajló Dérinél fesztivállal teljesen egy időben tartották meg a szervezők. A színjátszókat követően egy újabb 900 fős általános iskolásoknak szóló anyanyelvi tábor indul. Ez a program a szorványban és a diaszpórában élő fiatalok nemzeti identitásának erősítését szolgálja. A résztvevők így tiszta magyar nyelvi környezetben mélyíthetik el a kultúrához való kötődésüket. A Rákóczi Szövetség tájékoztatása szerint a nyári szezonban összesen csaknem 20 000 fiatal táborozhat náluk. Fokozott figyelmet kér az utakon közlekedőktől az őzek párzási időszakában az agrárminiszter. Bóna Szabolcs figyelmeztetett, július második felétől augusztus közepéig az állatok sokkal aktívabbak. A vadak országszerte nappal is megjelenhetnek az utak mentén, és hirtelen egymást követve rohanhatnak át az úttesten. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a balesetek elkerülése érdekében ezekben a hetekben a szokásosnál is körültekintőbben kell vezetni.
1: Az időjárásról.
0: Keleten csökken a felhőzet, fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. A Tiszántúlon és nyugaton helyenként fordulhat elő zápor, zivatar. Az északnyugati északi, a Tiszántúlon a délnyugati szél élénkül meg. A csúcs hőmérséklet általában 30 és 35 fok között várható. A legalacsonyabb értékek 13 és 22 fok között lesznek.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, Miskolcváros napján Pro Urbe díjban részesült Bíró Tibor, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályának vezetője, a Szeleta Park látogató központ korábbi vezetője, aki munkájával az elmúlt években jelentős mértékben hozzájárult Miskolc turisztikai értékeinek népszerűsítéséhez. Olyan programokat valósított meg, amelyek hosszú távon is segítik a helyi turizmust és a Bükkvárosa program sikerét. A Miskolci Szeleta Park látogatóközpont Bíró Tibor szakmai koordinálásával vált a térség meghatározó környezeti nevelési centrumává, azzal az elsődleges céllal, hogy élmény alapú programokon keresztül hozza közelebb a felnövekvő generációkat a természethez. Az intézmény nem csupán a Bükk különleges biológiai diverzitását és geológiai kincseit mutatja be, hanem kiemelt szerepet vállal a világhírű szeleta vagy szeletin kultúra, illetve a bükki ősember kutatás eredményeinek népszerűsítésében is, olyan neves tudósok örökségéhez kapcsolódva, mint Herman Ottó és Kadics Ottokár. Bíró Tibor nevéhez több innovatív kezdeményezés fűződik, többek között az országos érdeklődést kiváltó Lilafüredi Szikla Urbex turisztikai program életre hívása, a Szeleta tanösvény megtervezése, valamint a Szeleta Parkban elérhető e-bike kölcsönző szolgáltatás kialakítása. A miskolci születésű szakember, aki ezer szállal kötődik szülővárosához, munkásságát így foglalta össze: kaptam egy kulcsot, amivel be tudtam lépni oda, ahol tudtam alkotni. Sok szeretettel köszöntöm az Európa Rádió stúdiójában Bíró Tibort, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályának vezetőjét, a Szeleta Park látogató központ volt vezetőjét, aki idén Miskolcváros napján az egyik legrangosabb kitüntetést, a Pro Urbe díjat vehette át az ünnepi közgyűlésen. Mindenek előtt szívből gratulálok az elismeréshez, és köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
2: Én köszönöm a meghívást, és a gratulációt is köszönöm egyúttal, és hát a hallgatókat is nagy szeretettel köszöntöm én is.
1: A város a díjjal azon törekvéseket ismerte el, amelyek jelentősen hozzájárultak a térség turisztikai vonzerejének növeléséhez, a természeti értékek gyarapításához. Bíró Tibor vezetése alatt a Szeleta Látogatóközpont például elnyerte a Magyar Marketing Szövetség Város Marketing gyémántdíját, és nemzetközi szinten is elismerték a munkáját. Az elismerések sorában mit jelent ön számára a Pro Urbe díj?
2: Hát a Pro Urbe díj az egy nagyon megható és nagyon nagy megtiszteltetés számomra. Hát ez azt jelenti, hogy amikor a szülővárosa visszacsatol az ember felé, hogy jó az irány, amit csinált eddig, és hogy tényleg úgy értékeli a város és a városvezetés, hogy hozzá tudtunk tenni valamit Miskolc közéletéhez, környezeti neveléséhez, oktatásához és a turisztikájához, akkor ez bevallom bőségesen, hogy ez nagyon-nagyon jól esik az embernek, és nagyon megható is. Ugyanakkor nyilván, amikor dolgozunk, akkor nem ezek a célok lebegnek a szemünk előtt, hogy díjakra vagy kitüntetésekre törekedjünk, hanem próbáljuk tenni a dolgunkat, és azért beszélek többes számban, mert bár konkrétan én kaptam a díjat, de hát azért ez egy részben nyilván a közéleti tevékenység az elkülönül ettől, de hogy mondjuk a Szeleta Park látogató központ effektív operatív munkájában azért nagyon sok kollégám támogatott, tehát hogy ilyen szempontból ez közös eredmény is, és ezért beszéltem többes számmal.
1: A 2023-ban létrejött Miskolci Szeleta Park látogató központ az ön irányítása alatt vált tulajdonképpen a térség meghatározó környezeti nevelési centrumává. Milyen célokat fogalmaztak meg a központ elindításakor?
2: Hát ön elmondta a legfőbb célunkat, amelyet hát az a visszajelzés, hogy részben sikerült is elérjünk. Amikor én a látogatóközpont vezetését megkaptam feladatul, egyrészt már az is nagy megtiszteltetés volt, és ahogy már fogalmaztam, talán hallották tőlem, én kaptam egy kulcsot az alkotáshoz. És ez az alkotás az éppen a térség környezeti neveléséhez való hozzájáruláshoz volt a legnagyobb kulcs. Korábban voltak itt civil kezdeményezések és magas szintű környezeti nevelés egyébként itt Miskolcon. Talán ismerik esetleg Hegymeginét, aki nagyon nagy jelentős szereplője volt ennek a tevékenységnek, de ilyen szinten, illetve intézményes szinten nem volt Miskolcnak környezeti neveléshez kapcsolódó oktatási központja, illetve hát egy kicsit bővítem a térségnek, hiszen nem csak Miskolc, hanem azért a tágabb térség számára is nagyon fontos az, hogy a Szeltepak látogató központ létrejöhetett. És amikor megfogalmaztuk ezt a célt, akkor azért nehezen tudtuk még elképzelni, hogy hogyan kezdjünk ehhez hozzá. Hiszen amikor az irodát, illetve hát magát a látogató központ vezetését feladatul kaptam, akkor még törmelékeken jártam be az irodába, és el kellett kezdeni kidolgozni azt, hogy egyáltalán hogyan épüljön fel a struktúra, ki kellett választani a kollégákat, fel kellett őket készíteni. A kiállítás befejezésében is voltak szakmai feladatok, majd ezt követően ugye a konkrét munkafolyamatokat is ki kellett alakítani. Aztán, ahogy vettük fel a kollégákat, úgy egyre könnyebb volt a dolgom, hiszen kezdtek társaim is lenni ebben, de azért ők nem dolgoztak ezen a területen részben korábban. Bár később került be olyan kolléga is, aki már igen, és akkor így ez könnyebb volt, de azért próbáltuk újszerűen megközelíteni ezt a tevékenységet, és olyan módon képíteni a munkánkat, amely vonzó a térség iskolái, óvodái, középiskolai és felsőfokú intézményei számára is, és hogy azt a fajta képzést, oktatást, amit szeretnének átadni, ami a természetvédelemhez, a környezetvédelemhez kapcsolódik, abban érezzék azt, hogy mi nem csak, hogy egyszerűen társak vagyunk, hanem irányt is tudunk ebben mutatni, hiszen mint Nemzeti Park Igazgatóság látogató központja, azért jelentősen fel vagyunk készítve és készülve erre a feladatra. Egyrészt azért, mert a jogszabály számunkra előírja, tehát az, hogy bemutassuk és oktassuk a természet védelméhez kapcsolódó értékek fontosságát, ez jogszabály által előírt is, de hát saját misszióm is ez.
1: Mivel ismerkedhetnek meg azok, akik ellátogatnak jelenleg a Szeleta látogató központba, milyen kiállításokkal várják az érdeklődőket?
2: A kiállításunk konkrét címe az ősember természete és a Büki barlangok évezredes titkai. Ez gyakorlatilag nagyjából fel is öleli azt, hogy mit mutatunk be, de jobban kibontva, és talán nem hangzott el, de a Szeleta Park látogatóközpont az nem csak a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság dedikált látogatóközpontja, hanem az igazgatóság vezényletével az a megtiszteltetés is ért minket, hogy a 109 település által életre hozott Bükk vidék geopark, az globális geopark címet nyert, és ennek a Bükk vidék UNESCO globális geoparknak is dedikált látogatóközpontja a Szeleta Park látogatóközpont, szóval, és ebből adódóan is a látogatóközpontban a térség, a Bükk és a geopark élő és élettelen természeti értékeit próbáljuk bemutatni, nagyon-nagyon interaktívan, hagyományos technikákkal is, és hát a világhírű Szeleta kultúrát, amely szintén ide kötődik Miskolchoz, és pont az egyik oka annak, hogy Miskolcot a hazai ősemberkutatás bölcsőjeként apostrofálják.
1: Melyek azok a programok, amelyekkel a leginkább közelebb tudják hozni a felnövekvő generációhoz a természetet?
2: Nagyon sok ilyen programunk van, tehát próbálunk változatos programokkal közelíteni a felnövekvő generációhoz, de vannak stabil programjaink is. A Szeleta Park Látogató Központ az akkreditált természetiskola, és ezt korábban ugye az Agrárminisztérium keltette életre, és a hagyományos erdei iskolákból kinőtt, kifejlesztett olyan természetiskola, amely a hagyományos erdészeti megközelítésen egy kicsit túllépve, vagy nagyon túllépve, kimondhatom. Mi próbáljuk azt az ökológiai szemléletet és azt a természetvédelmet is zászlóra tűzni, amely számunkra nagyon fontos. Tehát itt ez egy kicsit más a hagyományos erdei iskoláktól, viszont konkrét modulokat alakítottunk ebben az akkreditált természetiskolában. Egyrészt lehet nyári táborokra jelentkezni, jelenleg akkreditált oktatóhely, a szálláshelye jelenleg nem rendelkezik a látogatóközpont, de oktatott napközis rendszerű táborban várják a kollégákat majd a jelentkezőket, ez már meg van hirdetve. Másrészt pedig konkrét modulok vannak kialakítva, amelyre rá tudnak csatlakozni az osztályok, és attól függően, hogy aktuálisan milyen téma vagy témakör köré szeretnének egyfajta mondhatni gyakorlati oktatást, vagy ismeret, tudás átadást kérni tőlünk az iskolák, kiválasztják az adott modult, és akkor a kollégák ezt játékosan megtartják ezeket a foglalkozásokat, és nagyon-nagyon sok eszközünk is van ehhez, tehát konkrétan nem csak szellemi tudás és kapacitás, hanem fizikális eszközök is kiterjed a mi lehetőségünk. És itt el lehet képzelni például azt, hogyha vizes élőhelyet, tehát a vizes élőhelyjel kapcsolatos tudást szeretne mondjuk az adott általános iskola a tanulóknak átadni, akkor erre vannak ilyen kis mobil vízvizsgálati eszközeink, kis mobil laborunk, és ki tudnak menni például az esőkertbe, vagy a színvapatakba, és ilyen vizes foglalkozásokat kint a terepen elvégezni, bemutatni, és úgy, hogy az élmény legyen a gyerekeknek, mert hogy az a hitvallásunk, és hát a tapasztalatunk is, hogy ma már hagyományos, kifejezetten csak hagyományos oktatási módszerekkel nem tudjuk a tudást átadni, vagy mi még tudnánk az átadást, de már nem fogadják úgy be, hanem nagyon-nagyon lényeges az élmény alapú tudás átadás megosztása a gyermekek számára, és hogyha ezt így tudjuk számukra prezentálni, akkor marad meg abból, amit mi közvetítünk feléjük.
1: Nagyon sok szervezettel, intézménnyel, önkormányzattal működik együtt a látogatóközpont, és szerveznek közös programokat is. Kikkel működnek együtt, illetve mennyire eredményes ez a közös együttműködés?
2: Ettől a kérdéstől azért féltem, mert hogyha elkezdem sorolni, lehet, hogy valakit kihagyok olyan sokkal, és nem szeretnék megbántani senkit, mert minden partnerünk nagyon fontos partner és együttműködő számunkra. Mi mindig próbálunk nagyon-nagyon szorosan együttműködni, és keresni azokat a lehetőségeket, amelyek egyrészt a mi tevékenységünket is segítik, és ugye itt, amit beszéltünk, az a legeslegfontosabb ebben az edukáció. Másrészt, hogy ez a partnerség, ez kölcsönös legyen, és mindkét fél számára adjon. Úgyhogy mi keressük ezeket a lehetőségeket, és gyakorlatilag mondhatom, hogy Miskolcon mindenkivel együttműködünk, akik valamilyen módon az értékrendünkkel ugye összefésülhetők. És nagyon nagy partnerünk nyilván maga város, hiszen a városi intézményekkel talán nincs is olyan, akivel nem. Tehát itt most tényleg felsorolás jelleg, és ha valakit kihagynék véletlenül, akkor elnézést kérek, de például a Városgazdával, a Midmárral, a holding legtöbb tagjával, a kulturális központtal, de a városvezetés is nagyon sok olyan programot hoztunk létre, amelyekre azt gondolom, hogy jó szívvel emlékezünk vissza. Vagy a Herman Otto Múzeummal nagyon nagy és visszatérő partnerünk egyébként a Nagycsaládosok Miskolci Egyesülete, az Országos Egyesülettel is van kapcsolatunk. A Miskolci Egyetemmel nagyon sok programot szerveztünk közösen. Ott voltunk a Florence-en, a Kocsonya Fesztiválon, a lehetőség szerint ezekre a városi rendezvényre kiterepülünk, a Quaterkára, még a Borongoláson is megjelenünk. Tehát, hogy szerintünk ezeken a rendezvényeken nagyon fontos, hogy ott legyünk, és túllépünk egyébként Miskolc határain is, és a térség rendezvényein is lehetőség szerint megjelenünk, sőt, nagy fesztiválokon is, hiszen kollégák a Campus Fesztivál is kitelepültünk, mert hogy ott is meg tudjuk szólítani a fiatalokat, az egyetemistákat, és fel tudjuk kelteni az érdeklődést, nem csak a természet védelme iránt, vagy hogy valahogy az attitűdjük beúszon a természetvédelmének a fontossága, hanem azért is, hogy hát ha kollégák lesznek majd valamikor belőlük, tehát hogy ebből a szempontból is nagyon fontos, tehát mi próbálunk jelen lenni, azt gondolom azt, hogy látszon, hogy létezünk, ez nagyon fontos, és azt gondolom, hogy ebben sikeresek voltunk az elmúlt időszakban és az eltelt években.
1: És azt hiszem, hogy itt meg kell említenünk, hogy a Borsod Abaúj-Zemplén vármegyei oktató kórház gyermekegészségügyi központjával is egy nagyon jó kapcsolatot alakítottak ki, hiszen számos program helyszíne a látogatóközpont.
2: Mondtam, hogy kihagyok valakit, nem szándékosan, de azt talán egy következő pontban nyilván elmondtam volna, ezt a fajta együttműködést, ezt úgy tűnik, hogy megújítjuk, és már most a gyermeknapon, a gyermekegészségügyi központtal, a Szeretetpark látogató központban újra közös rendezvényt, fogunk gyermeknapi rendezvényt megszervezni, és ezt nagyon várom, mert azt gondolom, hogy ennek nagyon jó üzenete van. Tényleg nagyon sok szervezettel kell is a jövőben is együttműködjünk, de hát azért azt is tegyük hozzá, hogy nem csak a felnövekvő generációnál van nekünk feladatunk, hanem a felnőttek, a vállalatok, a lakosság szemszögéből is érdemes nekünk megközelítéseket tenni, mert hogy például azért mi nem egy vidámpark vagy egy gyermekközpont vagyunk, hanem egy olyan látogatóközpont, ahol a Nemzeti Park értékeit mindenkinek szeretnénk közvetíteni és átadni, illetve hát a természet szeretetét, ezért például ESG helyszín vagyunk nagyvállalatoknak, a Nemzeti Park igazgatóságon egyébként általában is hagyományosan van abban gyakorlata, hogy például a Bossal, a Sanofival konkrétan, vagy bankokkal, biztosítókkal együtt működve olyan közös aktivitásokat hajtunk végre, amelyek kapcsán egyrészt érzékenyítjük őket, hogy a természetben mire kell figyelni, és miért fontosak bizonyos folyamatok. Másrészt pedig a közös aktivitással azt is élményszerűen próbáljuk végrehajtani, ezzel is közeledünk így egymáshoz, harmadrészt pedig azért ne felejtsük el, hogy a nagyvállalatoknak vannak ESG kötelezettségei, és ha azt nálunk teszik, akkor ezzel mindenki nyer, és az előbb említett bemutatási kötelezettségünkön kívül a missziónknak is eleget tudunk így tenni, és a hivatásunkat jobban tudjuk gyakorolni.
1: Kedves hallgatóink, néhány perc múlva folytatjuk a beszélgetést Bíró Tiborral, a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályának vezetőjével. Tartsanak velünk a továbbiakban is, számítunk a figyelmükre.

0: Repeto.
1: Repeto.
0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: A nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
2: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Bíró Tiborral, a Bükki Nemzeti Park igazgatósága ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályának vezetőjével, aki Miskolcváros napján Pro Urbe díjban részesült. Csatlakoztak az Ehető Erdő Gastro Express kezdeményezéshez, Szeleta Szerelvény Gastro Express márka néven, és ezzel hozzájárultak a brand fejlődéséhez, és hihetetlenül sikeres lett ez a program. Hogyan vesznek ebben részt, illetve mi adja ennek a programnak a savát borsát?
3: Igen, nem csak szervezetekkel működünk együtt, hanem próbálunk értékrendükben szintén összeegyeztethető programokhoz is csatlakozni. Egyrészt mi is keressük ezeket a lehetőségeket, másrészt minket is keresnek ezzel. És az Ehető Erdő program szolgáltatáshoz már a kezdet-kezdetén csatlakoztunk, felismertük azt, hogy ebben is van edukációs lehetőség. Számunkra az Ehető Erdő az nem csak egy turisztikai vagy ökoturisztikai sztori, hogy elnézést, ha így fejezem ki, nagyon hasznos és nagyon jó a brand, és nagyon örülünk, hogy ilyen sikereket ért el, de azért nekünk ott van benne az edukáció. És pontosan azért csatlakoztunk ehhez, hiszen amikor kivisszünk egy csoportot az erdőbe, Bozsó Gyula erdésszel, aki ugye ő hívta életre ezt a programot, de hát ugye nagy-nagy tudású ezen a területen, és amikor kivisszünk egy ilyen csoportot, akkor egy olyan szintű botanikai és természetvédelmi edukációt is kapnak, amelyeket mi örülünk, hogy ez így átadásra kerül. Amikor mi csatlakoztunk ehhez, ugye mi mondhatjuk talán azt, hogy egy albrendet hoztunk ebben létre, egy picit bizonyos tekintetben időnként eltér, de ez jó, mert ez egy hálózatos dolog, én azt gondolom, és ugye nagyon sokat beszélgettünk erről a résztvevő szereplőkkel, hogy ez hálózatosan tud fejlődni, és nagyon nagy sikerre jutni végül, de hogy amikor ehhez csatlakoztunk, akkor nekünk ez nagyon fontos volt. Mi pusztán azért, hogy látogatószámot növeljünk, vagy hogy így megemlítsék, hogy mi jelen vagyunk ebbe, ezért mi nem csatlakoztunk volna. Úgyhogy a sikerének örülünk, de azért nekünk mégis a legfontosabb ebben ez a típusú edukáció. Ugyanakkor nem félünk attól, hogy mondjuk ezzel tömegturizmust viszünk a Bükkre, hiszen egyrészt korlátozva van a résztvevők létszáma, másrészt pedig itt is inkább ez az élmény átadása fontos ezen a dolgon, és hát gombászni is gombáznak nyilván az emberek, de hát azért nem lepi el a város a Bükköt gombázási szempontból. Szóval próbáltunk egy ilyen albrendet létrehozni, nagyon sokáig azt konkrétan gondolkoztam rajta én, hogy mi legyen ennek az albrendnek a neve, és akkor ez a Szeret a Szerelvény, ez jól hangzott, és hát úgy tűnik, hogy be is vált. Úgyhogy mi köszönjük egyébként minden szereplőnek, aki ebben részt vett, hogy így közösen egy ilyen sikerre tudtuk ezt a programot fejleszteni, de hát nyilván azért a legnagyobb elismerés a Bozsó Gyuláé, mert hogy azért nélküle szerintem ez nem csak ma, hanem holnap sem működne.
2: Több innovatív kezdeményezés, fejlesztés fűződik az ön nevéhez. Többek között az országos érdeklődést kiváltó Lilafüredi Szikla Urbex turisztikai program életre hívása. Mit tartalmaz ez a program, és mennyire lett népszerű a látogatók körében?
3: Amikor a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésébe vette a Szikla objektumot, nevezzük így, ugye volt katonai harcálláspont volt, akkor egyrészt nagyon stratégiai helyszínen van Lilafüreden, szintén így a Bükk kapujában, és azt gondoltuk, hogy hosszú távon ebből nyilván egy olyan centrumot lehet kialakítani, ahol egyrészt tudunk nyilván adózni a katonai múltnak a majdan valami kiállításban, hogyha ez létrejön, tehát hogy bemutassuk, hogy mi folytott és mi történt. Másrészt elképzeltük, azt vizionáltuk, hogy valamilyen barlangképződéses kiállítást is létrehozunk itt. Egyelőre ebben ötletelés van, a tervezési folyamat még nincs, de mondjuk az ötletek ezek körül kerengenek, de olyan nagy igény, mondhatni társadalmi nyomás volt rajtunk, és éreztük, hogy a lakosság szeretne betekinteni és belátni ebbe az objektumba vagy ingatlanba, hogy elkezdtünk gondolkozni azon, hogy ezt milyen módon elégítsük ki ezt a kívánságot. Időként kapunk kritikát arról, hogy ezért pénzt kérünk, és hogy miért, hát azért azt elmondom, hogy a Bükki Nemzeti Park igazgatóságnak nem feladott a szikla urbex túrákat szervezni, és ezért konkrétan kollégákat kellett rendszerbe beállítani, hogy ezeket a túrákat megtartsák, és azt gondoltuk, hogy azért, mivel azért természetesen nem alapfeladatunk, ezért nem is csinálunk bele egy nagyon populáris és mindennapos dolgot, hanem ahogy mondjuk az időnkbe belefér, akkor erre lehetőséget fogunk biztosítani. Ezért gondoltuk ki azt, hogy havi egy alkalommal lehetőséget biztosítunk arra, és jelzem, hogy lényegében amúgy ez egy ilyen prémium szolgáltatás a Nemzeti Park Igazgatóságnak, hogy mégis valamilyen módon tegyük lehetővé a megtekintést. De akkor már ez legyen élményszerű, úgyhogy konkrét tárlatvezetési szkriptet alakítottuk ki, és hozzáteszem, kutatásokat végeztünk az objektum múltjával kapcsolatban, és én személyesen például Bécsi Egyetem oktatójával, aki eljött hozzánk, és kutat ilyen régi katonai objektumokat, és volt már írásra, tehát személyesen egyeztettünk, jártunk, kúsztunk, másztunk az objektumon, hogy teljesen feltérképezzük. Másrészt pedig konkrétan itt szolgáló korábbi hivatásosokkal és sorkatonákkal folytattunk interjúkat, szereztünk be archív dokumentumokat, és

0: jegyeket erre a programra. Úgyhogy nagyon nagy az igény, és legnagyobb meglepetésünkre egyébként nem csak miskolciak, hanem minden a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság minden látogatóközpontja működése során, illetve a program során próbáljuk tesztelni és felmérni azt, hogy honnan látogatnak meg minket. És hát azt kell mondjam, hogy az ország minden területéről találkoztunk látogatókkal, és nagyon nagy az érdeklődés. Tehát amikor meghirdettük, akkor konkrétan telefonon is jelentkeztek Hajdú-Bihar megyéből, Győr-Moson-Sopron megyéből, hogy lehet-e még rá ilyet kapni, mert szívesen eljönnének. És akkor ez Miskolc számára is jó, mert hogy olyankor viszont akkor, amikor itt vannak már, akkor más turisztikai attrakciókat is megnézik, megismerik Miskolcot, akár még, és itt nem csak az Urbex túrára gondolok, hanem a nemzeti parki ökoturisztikai programszolgáltatásokra is, akár még vendégészakákat is tud Miskolcon generálni.
1: És számos más fejlesztés is megvalósult a Bükki Nemzeti Park területén, gondolok itt a Szeletatanösvényre például, de hát ezt ön jobban tudja.
0: Igen, volt egy elődő tanösvény egyébként, a Szeleta tanösvénynek, a Színva tanösvény, ami hát gyakorlatilag lehet mondani, hogy a Szeleta barlangnál véget ért, és utána lehozta a látogatókat a műútra, és vissza lehetett sétálni Miskolcra. Ezt nem gondoltuk jónak. Egyébként is elavultak voltak már a táblák. Hát nagy szerepe volt egyébként a már említett Hegymeginének az eredeti Színva tanösvény kialakításában a Színva környezetnevelési központnak. De hát azok a táblák már nagyon régiek voltak, az információk átadása is egy kicsit korszerűbb, ma már ugye más megközelítéssel adunk át információt akár a táblaszövegeken, és azt gondoltam, hogy azt át kell tervezni. Illetve egyrészt a Szeleta Park látogató központból kell kiinduljon ez a tanösvény, szerintünk, vagy szerintem, és oda is kellett, hogy visszacsatlakozzon. Nem csatlakozott vissza, és azt gondolom, hogy adósak voltunk azzal, hogy a völgynek csak a Molnár-Sziklai gerincét mutattuk be, ezért amikor átterveztem én ezt a tanösvényt, akkor átvittem a Fehérkő lápai oldalra is, és ha már egyszer idejönnek és részt vesznek ezen a tanösvényen, vagy bejárják ezt a tanösvényt az ide látogatók, akkor hát lehet, hogy rendhagyó, de egy kicsit azt gondoltam, hogy akkor vigyük el a függőkerten keresztül a látogatókat, ott azt a szépséget tudják megtapasztalni, a palotaszálló impozáns látványát, és ezt követően pedig a Fehérkő lápai oldalon visszahozzuk a látogatókat. Ez egy nagy ívű tanösvény egyébként, és azt gondolom, hogy a legbátrabbak mennek végig rajta egy időben egyszerre, hiszen érinti az Anna barlangunkat, a Szent István barlangot is, ahol meg lehet állni, be lehet menni. Én azt gondolom, hogy maga a tanösvény bejárása az egy teljes hétvégét így, hogyha a közben lévő látnivalókat is meg szeretnék tapasztalni, akkor ez egy egész hétvégi program.
1: És még e-biciklit is igénybe lehet venni, hiszen nyílt egy kölcsönző is.
0: Az Aktív Magyarország Fejlesztési Központtól volt lehetőségünk e-bike-okat gyakorlatilag kihelyezni a látogató központba, és akkor, de nyilván ott nem álltunk meg. Tehát attól, hogy vannak kölcsönözhető e-bike-jaink, szerintem az kevés, szintén fontos az, hogy csatoljunk hozzá valamilyen élmény lehetőségeket. Ezért alakítottunk ki javasolt túra útvonalakat, illetve szakvezetéssel is hirdetünk meg e-bike-os túrákat, ahol az együttműködő partnerünk, az konkrétan nyilván mi átadtuk azt a fajta ismeretanyagot, hogy mi az, amit mutasson meg. Az együttműködő partnerünk végigvezeti ezen a túrán az igény, akik ezt igénybe veszik, és ott szintén a természethez kapcsolódó információkat, edukációt adunk át. De ha már egyszer itt vagyunk, akkor ugye már a Szeleta Park új helyi vezetésével, pedig és a város vezetésével, hiszen a Turinform iroda segítségét is kértük ebben, létrehoztuk a Kultúra két keréken programszolgáltatást, mert ha már egyszer itt van valaki, és már járt a Szeleta Park látogató központban, akkor nekünk missziónk az is, hogy akkor már ismerje meg Miskolc kulturális értékeit is.
1: Nem csak Miskolcon szeretnék népszerűsíteni ezeket a

0: programokat, hanem fontos szelete a munkájuknak, hogy megismertessék országos szinten, illetve nemzetközi szinten is a projektjeiket, programjaikat, látnivalóikat. Ez hogyan történik?
1: Minden lehetőséget megragadunk, keressük is a lehetőségeket. Egyrészt, ahogy mondtam, például a nagy fesztiválokon is próbálunk megjelenni és megmutatni magunkat, tehát ahogy jeleztem, én hiszek a jelenlétben. Tehát, hogy látszani is kell. És akkor egyrészt jobban megismernek minket, másrészt próbálunk kampányokban részt venni, együttműködünk az Aktív Kalandorral, akik népszerűsítik a programjainkat, a programszolgáltatásainkat. Elindultunk olyan nemzetközi applikációk a programjainkkal, mint a Get Your Guide, ez kialakítás alatt van, hiszen például a külföldiek ezt használják, és nekünk nyitni kell feléjük is. De keressük azokat a pályázatokat is, hogy hogyan tudunk mi külföldön megjelenni. És ilyen volt konkrétan, hogy említsem, a velencei biennálé kiegészítő rendezvényeként meghirdetett Deep Surface program, szintén egy kiegészítő esemény a Biennálénak, ahol azt hirdette meg az UNESCO, hogy lehet pályázni arra, hogy ki fognak állítani a kísérő rendezvényen Velencében, a Biennálé ideje alatt az UNESCO székházban, a Palazzo Giorgi palotában 50 olyan látogatóközpontot a világról, amelyeknek elismerik a tevékenységét, és lehet pályázni, és kiválasztják ezeket a látogatóközpontokat, és de azt kell mondjam, tényleg Kínától kezdve Dél-Amerikáig, Ázsiáig, Európáig, mindenhonnan rengeteg pályázat érkezett, és hát az a megtiszteltetés ért minket, hogy Magyarországról és a igazgatóságról 2 darab konkrét látogatóközpont is bekerült ebbe a kiállításba. Egyrészt a Szeleta Park látogatóközpont, másrészt az Ipoly-Tarnóci ősmaradványok természetvédelmi terület látogatóközpontja. Úgyhogy 2-vel is jelen voltunk ezen a kiállításon, és hát egy fél évig Velencében volt kiállítva ez a 2 látogatóközpontunk, mondjuk olyan illusztris társaságban, mint az Altamira Barlang látogatóközpont, tehát hogy ezért ez nagyon megtisztelő, mi nem is gondoltuk, hogy ilyen illusztris körbe be tudunk kerülni, illetve még egyébként az igazgatóság területéről a Holló kő is be tudott kerülni, úgyhogy hát azért büszkék voltunk arról, hogy az 50-ből 47 mellett mi 3-an magyarok ott tudtunk lenni, de egyébként a fél év leteltét követően megkérdeztek minket, hogy hozzájárulunk-e ahhoz, hogy a kiállítás elindul egy nemzetközi körútra, hogy vihetik-e a mi anyagunkat is, hát természetesen hogy ne, hát nagyon szeretnénk és szeretjük, hogyha jó hírünket viszik a világban, úgyhogy mai nap éppen nem tudom, hogy hol jár ez a kiállítás a világon, de a Szeleta Park látogatóközpont, meg az Ipoly-Tarnóci is úton van, és bárhol jár a világban, hogyha a látogató a kiállítási anyagon, a táblákon lévő QR kódra rámegy, akkor a Szeleta Park látogatóközpont weboldalára irányítja, és ajánlanak minket, hogy olyan jó gyakorlat van, hogy érdemes eljönni, ha Magyarországon járnak ezekbe a látogatóközpontokba.
0: Hatalmas munka, de hatalmas eredmények is születtek, és sikerek születtek, ehhez szívből gratulálok. Így a beszélgetésünk végén azért nem mehetünk el egy friss hír mellett, miszerint megújult Miskolc és térsége turisztikai egyesület vezetése új elnökévé Bíró Tibort választották. Milyen elképzelésekkel vette át az egyesület irányítását, tervez-e változtatásokat, vagy pedig folytatja az eddig megkezdett munkát?
1: Mindegyik. Tehát egyrészt folytatjuk az eddig megkezdett munkát, hiszen az előző vezetés jó alapokat teremtett arra, hogy tudjunk rá építkezni. Óhatatlanul egy nem csak elnökváltás, hanem elnökségi megújulás volt. Óhatatlanul más személyiségekkel vettük át a Turisztikai Egyesület irányítását. Nyilván egy kicsit mások az elképzeléseink, igazítjuk a mi gondolatainkhoz, illetve hát azért nagyon fontos, hogy hogy a tagság elvárásaihoz és gondolataihoz a mi tevékenységünket. Jelenleg egy tájékozódási szakaszban vagyunk, már elkezdtünk olyan folyamatokat, amelyek azt hivatottak majd támogatni, hogy sokkal hatékonyabban tudjunk a térségben jelen lenni, és pont azt a szemléletet próbálom itt is megvalósítani, hogy nekünk látszanunk kell, nekünk jelen kell lenni, meg kell mutatni magunkat, hogy vagyunk és létezünk, és konkrétan meg kell fogalmazni azt, hogy milyen igényeket szeretnénk támasztani, akár a mindenkori városvezetés felé, akár mi az, amit mi tudunk hozzátenni Miskolc turisztikájához.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk. Még egyszer szívből gratulálok apró Urbe kitüntetéshez, és további sikeres munkát kívánok.
1: Nagyon köszönöm a lehetőséget, és örültem, hogy itt lettem.
0: Kedves hallgatóink, Miskolc város napján Pro Urbe díjban részesült Bíró Tibor, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályának vezetője, a Szeleta Park látogató központ korábbi vezetője, aki munkájával az elmúlt években jelentős mértékben hozzájárult Miskolc turisztikai értékeinek népszerűsítéséhez. A miskolci születésű szakember, aki ezer szállal kötődik szülővárosához, munkásságát így foglalta össze: kaptam egy kulcsot, amivel be tudtam lépni oda, ahol tudtam alkotni.
2: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Az Európai Bizottság friss jelentése szerint az új kormány intenzív reformokat indította a jogállamiságért. A brüsszeli dokumentum kiemeli, hogy több jogszabályi változtatás is előre haladt az utóbbi időszakban. Pozitív fejleményként említik a veszélyhelyzet kivezetését és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését is. A magas szintű korrupciós ügyekben és a bírósági ügyelosztásban ugyanakkor további lépéseket vár az Unió. A média helyzet értékelésénél rögzítették, hogy az állami hirdetések elosztása továbbra sem teljesen méltányos. A sajtótájékoztatón téma volt a Sulyog Tamás köztársasági elnököt érintő jogi kérdések és viták ügye is. A brüsszeli igazságügyi biztos elmondta, az államfőt is érintő alaptörvénymódosításról az Unió is tárgyalt. A kérdés jogi alapjairól a Velencei Bizottság hamarosan véleményt tesz közzé. Az orosz energiaimport amerikai szankcióterveiről is tárgyalt Washingtonban Hajdú Márton, az országgyűlés külügyi bizottságának elnöke. Amerikai kongresszusi tagokkal ismertette a magyar energiafüggőség felszámolására tett lépéseket, és kérte az elhamarkodott lépések elkerülését, amire szavai szerint megértést tapasztalt. A Tisza párt szakpolitikusa kiemelte, az új vezetés célja, hogy Magyarország újra megbízható szövetségessé váljon. Hajdú Márton a washingtoni külügyminisztériumban és több vezető elemzőintézetben is egyeztetett. Előrelépés történt a Rákos rendezői ingatlanok ügyében. A MÁV megadta a hozzájárulást, hogy a főváros intézkedhessen a területén lévő problémás épületekben, közölte Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, így végre megkezdődhetnek a bontások, felszámolva a korábbi kiürítések nyomán kialakult közbiztonsági gondokat. A tárcavezető Karácsony Gergely főpolgármesterrel is egyeztetett a helyzetről, miközben a rendőrség már fokozott ellenőrzéseket tart a helyszínen. Vitézi Dávid bejegyzésében kitért a közlekedési múzeum helyzetére is, amelynek raktárait szintén a korábbi meghiúsult arab befektetői tervek miatt számolták fel. A kormány célja a korábbi vezetés hibáinak javítása, a múzeumi projekt megmentése, valamint a műtárgyak végleges és biztonságos elhelyezése. Első alkalommal rendezik meg a templomok éjszakáját Kolozsváron július 25-én. A Deisler és az SUA Egyesület által szervezett eseményen 6 felekezet fog össze a városban. Az éjszakai program során összesen 18 egyházi hajlékot nyitnak meg az érdeklődők előtt. A látogatók a történelmi épületekben, ingyenes koncerteken és képzőművészeti kiállításokon vehetnek részt. Az egyházi örökséget bemutató rendezvényen a szakemberek által vezetett túrák mellett közösségi vacsorát is tartanak. A projekt keretében most először lesz látogatható éjszaka a főtéri Szent Mihály templom monumentális tornya. A római katolikus, unitárius, ortodox és görögkatolikus templomok mellett a neológ zsinagóga is nyitva áll majd. A programból a reformátusok hiányoznak, a kolozsvári református egyházközségek ugyanis hagyományosan a magyar kulturális napok keretében tartanak nagyszabású rendezvényt augusztus közepén. Hitmélyítő gyülekezeti imanapot szervezett a helyi református egyházközség Mezőkeresztesen. A délborsodi településen a tematikus alkalmat a múlt hétvégén, július 11-én tartották meg. A rendezvény közvetlenül a reformátusok egyhetes bejárós gyermekhittan tábora után jött létre. Tokár Sándor Levente lelkipásztor elmondta, az eseménnyel a családok megszólítása volt a céljuk. A zsinat imádság éve programjához kapcsolódó alkalmon csaknem 500 hívő gyűlt össze a templomban. A résztvevők előadást hallgathattak meg az énekek és a zsoltárok közösségépítő szerepéről. A program a parókia kertjében közös kézműveskedéssel és gulyás ebéddel folytatódott a családoknak. A mezőkeresztesi gyülekezet a jövőben is kiemelten épít a gyermekes szülők missziós elérésére. Írta meg a református.hu.
0: Az időjárásról.
1: Keleten csökken a felhőzet, fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. A Tiszántúlon és nyugaton helyenként fordulhat elő zápor, zivatar. Az északnyugati északi, a Tiszántúlon a délnyugati szél élénkül meg. A csúcs hőmérséklet általában 30 és 35 fok között várható, a legalacsonyabb értékek 13 és 22 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Máté Tóth András valláskutató, az MTA doktora. Egy református szemmel kussza történet kibogozására kértem őt. A katolikus egyházból ugyanis kizárták, katolikus jogi kifejezéssel mondva, kiközösítették a Pius papi testvérület püspökeit és papjait.
2: Ők úgy tüntették fel magukat, kezdettől fogva, hogy ők a tiszták, az elhajló, a hitet és a hagyományt lazára vevő katolikus egyházban. Ők azok, akik őrzik a tüzet, őrzik az eredeti parazsat. És most, miután kiközösítették az összes püspököt és papot, már ezt nem mondhatják, mert már kívül vannak.
1: De mit jelent mindez a katolikusokra nézve?
2: Eldőlt egy csata, eldőlt egy ütközet, eldőlt egy harc a kléruson belül, de a kárvallottak elsősorban.
1: Vendégünk tehát Máté Tóth András valláskutató, az MTA doktora, aki segít megérteni ezt az egész helyzetet. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Több püspököt, papot és legalább 500 000 hívőt kizártak, vagy ahogy a katolikus jogi kifejezés mondja, kiközösítettek a katolikus egyházból. Nem egy pápai túlkapásról, hanem egy magát beteljesítő jogi reakcióról van szó, azért, mert egy pápai engedély nélküli püspökszentelést tartottak a Szent Tizedik Pius papi testvérület tagjai. Ez a közösség önmagát az igazi katolikus hit őrzőjének gondolja. Tagjaik a II. Vatikáni zsinat érdemeivel szemben határozzák meg magukat. Kritikájuk szerint az akkori zsinat által meghirdetett modernizáció, például, hogy a nép nyelvén szóljanak a szentmisék, a protestantizálódás útjára lökte a katolikus egyházat. A Pius papi testvérületnek magyar tagjai is vannak, bár papjaikat már korábban kiközösítették. Máté Tóth András valláskutatóval, az MTA doktorával beszélgetünk a kialakult helyzetről. Egy lépésre hátrébről szeretném indítani, és tudom, hogy ez lehet, hogy egy picit ilyen elméleti kérdés, de a következő percekben lesz jelentősége. Ki az, aki a katolikus egyházban valakit püspökké szentelhet? Ez kizárólag a pápának a döntése, vagy hogyan alakul ez a folyamat?
2: A dolognak a lényege az úgynevezett apostoli szukcesszió, apostoli folytonosság, ami a katolikus egyházban nem csak azzal fejeződik ki, hogy mindenki a Bibliát, mint a protestáns egyházakban, a Bibliát és a Bibliában foglaltakat tekinti a folyamatosság garanciájának, hanem a katolikus egyházban a püspök szentelések révén is garantálják ezt a folyamatosságot, ami tehát azt jelenti, hogy tulajdonképpen minden püspök a szentelését, a szentelésben kapott kegyelmet, vissza tudja vezetni valamelyik apostolra. Ez a dolognak a lényege, és ebből az következik, hogy a püspököt csak püspök szentelhet, és általában szentelő püspökökről szoktunk beszélni.
1: De ez egy formalitás, hogy valaki szentelő püspök, vagy ő azzal a jogkörrel bír, hogy ő kiválaszthat valakit, hogy ő legyen
2: minden,
1: püspök?
2: Minden püspök szentelhet püspököt bizonyos feltételek mellett.
1: Kell a pápa jóváhagyása arra,
2: az
1: hogy...
2: Az mindenképpen kell, igen.
1: Na, mert ez lesz a kulcsa a történetnek szerintem.
2: Hát ez mondjuk itt az inkriminált esetben, ez a kulcsa, így első látásra ez a kulcsa a történetnek, igen.
1: Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a második lépés, de akkor az első lépésen legyünk túl. Tehát mit jelent, mert nem is tudom, hogy honnan érdemes röviden ezt a történetet elkezdeni.
2: Szerintem onnan érdemes elkezdeni, hogy feltételezhetően, mivel valamekkora civil média nyilvánosságot is kapott a maga tény, hogy sok száz papot és néhány püspököt a katolikus egyház vezetése kiközösített.
1: És a híveket is.
2: Az alaptényeket kellene egy kicsit csak úgy összegezni.
1: Miért tiltották ki őket a katolikus egyházból?
2: Azért úgy hívják, ezt a típusú kiközösítést, hogy önmagától beálló kiközösítés. Vagyis tehát ennek a tényét rögzíti a Vatikán, és nem valamilyen vizsgálati eljárás eredményeként hoz egy mondjuk így egyedi döntést. Aki a pápa hozzájárulása nélkül papot vagy püspököt szentel, az az úgynevezett önmagától beálló kiközösítés büntetését vonja magára. Az előzetes kommunikáció, a szervezet, a Pius papi testvérület és a Vatikán között ezt egyébként egyértelműen tisztázta is, nem játszott, hogy így mondjam, a Vatikán rejtett kártyákkal, vagy nem lebegtette ezt a tényt, hanem 14. Leó pápa feketén-fehéren előrevetítette egy levélben, amit ennek a testvérületnek küldött, egyébként egy nagyon testvéri hangvételű, könyörgő levél volt, hogy idézőjelbe az Isten szerelmére ne lépjétek meg ezt a lépést, mert onnantól kezdve én is tehetetlen vagyok.
1: Mert hogy köt a szabály?
2: Mert hogy köt az egyházi törvénykönyv, aminek egyébként az első változatát pont az a 10. Pius alkotta meg, akinek az ihletében, vagy akire hivatkozva ez a közösség meghatározza magát.
1: Akkor a következő szerintem, amit érdemes lenne megérteni, a szokásos felvetéssel mondom, mert hogy egy református rádióban beszélgetünk, és mi azért néhány lépés távolságból figyeljük, ami történik, de mi a konfliktus? Tehát ez a társaság a katolikus egyházon belül miért feszül a jelenlegi egyházi vezetéssel szemben? Mik azok a sarokpontok, ami miatt ők most konfliktusban állnak?
2: A Szent 10. Pius papi testvérület a II. Vatikáni zsinat kritikájaként jött létre, egy Lefebvre nevű francia érseknek a kezdeményezésére, aki részt vett a zsinaton és a zsinat előkészítésében, de az lett a zsinat bizonyos dekrétumainak a hivatalossá tétele után a szilárd meggyőződése, hogy ezzel a katolikus egyház letért a katolikus útról, megtagadta a hagyományos hitet. Különösen az ökumenikus belátások, az ökumenikus dekrétumban mondottak miatt, valamint a vallásszabadsággal kapcsolatban mondottak miatt volt nagyon felháborodott Lefebvre érsek. Az ökumenizmus miatt azért, mert a Lefebvre úgy érzi, hogy a II. Vatikáni zsinat elmossa azt a dogmatikus igazságot, hogy egyedül a katolikus egyházon keresztül, vagy abban lehet üdvözülni. És a zsinat megengedi, hogy a más vallások, különösen más keresztény vallások tagjai is üdvözülhetnek. Hiszen zárójel, a Bibliában nem az van, hogy aki katolikus, az üdvözül, hanem az, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. És az ökumenikus szemlélet a keresztséget, minden keresztény egyház keresztségét elfogadja. Hát ha valaki mondjuk baptistából áttér adventistává, vagy nazarénussá, akkor nem kell neki újból megkeresztelkednie, esetleg valami más módon kell kifejeznie az odatartozási elszántságát, de a keresztség maga az tehát, hogy az ember el van jegyezve Krisztussal, azt nem kell megismételni, mert az érvényes, és ez a katolikus egyház is elfogadja, vagyis egy exkluzív alapállást a zsinat egy inkluzív alapállásra váltott le. Ez nagyon fontos. Ezt Lefebvre érsek semmiképpen nem tudta elfogadni. Ez az egyik. A másik a vallás szabadság kérdése, amely túlmegy a kereszténység határain, amely a II. Vatikáni zsinat a zsidók felé is, és más világvallások felé is elfogadta azt, hogy ezekben a vallásokban is számos olyan dolog van, amit a katolikus egyház is vall, és amit ezekben a vallásokban a katolikus egyház is el tud fogadni. Tehát egy fokozatos, árnyalatos hozzáállást valósított meg, és deklarált nagyon-nagyon magas rangú egyházi dokumentumokkal a II. Vatikáni zsinat. Ezt is, sem az ökumenét, sem a vallásszabadságot, illetve a világvallásokkal kapcsolatos megengedő viszonyt ezt Lefebvre érsek nem tudta elfogadni. És itt még a vallásszabadságra külön is utalni kell, hiszen valószínűleg a hallgatók között is többen vannak, akik valamiféleképpen fontosnak érzik mondjuk a református hagyományokat, talán valamilyen szinten reformátusnak is tartják magukat, ugyanakkor több a kérdésük a református hittel, főleg talán még inkább a református egyház mai állapotaival kapcsolatban, több a kérdésük, mint a ragaszkodásuk. Több mindenben nehéz nekik reformátusnak lenni, de valami miatt mégis azt mondják, hogy reformátusok. Na most ezek az úgynevezett maguk módján vallásos emberek, sok katolikus is van ilyen, meg sok hindu is, és sok muzulmán is. Nos tehát, akik így vallásosak, akik így a vallásokból kivesznek különböző értékes elemeket, és azt tartják fontosnak, de egyébként nem kötődnek egyetlen vallási hagyományhoz sem igazán, vagy esetleg nem hívők, esetleg úgy gondolják, hogy maga a hit, vagy az Isten létébe vetett hit az számukra elfogadhatatlan. A katolikus egyház a II. Vatikáni zsinat szemlélete következtében ezeket az embereket sem zárja ki, hogy úgy mondjam, ab ovo az üdvösség lehetőségéből, mert például Aquinoi Tamás, Szent Tamás középkori teológus, ami közös teológusunk, középkori teológus tanítása szerint is az üdvösségnek az első feltétele az a lelkiismerettel való szinkron. Tehát aki tiszta lelkiismerettel él, azt Isten nem zárja ki az üdvösségből. Ez a Lefebvre érsek számára elfogadhatatlan volt, és akkor van egy, ez tehát a tanításra vonatkozó konfliktus. De van egy másik konfliktus, ami úgy jobban látszik, és kicsit könnyebben is érthető, ez pedig rituális konfliktus. A Szent Pius testvérület képviselői úgy vélik, hogy a II. Vatikáni zsinat azzal is bizonyította, hogy letért az igaz útról, hogy a trienti zsinaton meghatározott liturgiát föllazította, lecserélte. Például az oltár az a közösségi liturgia közepére került, amit idézőjelben vagy konkrétan is a pap és a hívek körül ülnek, ahelyett, hogy a pap hátat fordítana a híveknek, de nem az a lényeg a testvérület szemlélete szerint, hanem az, hogy az az áldozati rítus, amit a pap bemutat szentmiseként, az a pap és Jézus Krisztus és az Atyaisten között zajló rituális esemény, amelyen a hívek részt vesznek, és amelynek a kegyelmeiből a hívek részesülnek. Szemben a II. Vatikáni zsinat tanításával, amelyben szintén megvan az áldozati jelleg, és a papnak, mint Jézus Krisztus nevében áldozatot bemutató szerepe, de az egész rítus a közösség közös rítusává vált, és nem a hívek számára mutat be a pap egy szentmisét, mint egy szent drámát, vagy egy szent színházat, hanem a szentmise, az eukarisztikus lakoma történése, az az egész közösség történése. Ez a elfogadhatatlan a Pius társulat számára, és ezek azok a központi kérdések, amelyekben ők dacára annak, hogy a katolikus egyházban II. János Pál pápa is, utódja a 16. Benedek pápa is, Ferenc pápa is, és utódja 14. Leó pápa is, mindannyian tettek bizonyos engedményeket, tanúsították a párbeszédkészségüket. Ennek ellenére ez a társaság makacsul ragaszkodik ezekhez a nézetekhez, és bár számos olyan gesztust és kijelentést tettek, ami a felszínen az egyházi diplomáciának az udvariassági szintjén a pápához való ragaszkodásukat fejezte ki, a dolog lényegét tekintve azonban, hogy úgy mondjam, makacsul kitartottak a katolikus egyház tanításának kulcskérdéseit teljes mértékben elítélő alapállásukban. És ennek aztán lett tulajdonképpen egy tisztázó következménye a kiközösítés.
1: Egy utolsó részletkérdés, latin nyelvhasználat.
2: Igen, a II. Vatikáni zsinat elhatározta, hogy a liturgiát alapvetően népnyelven kell mondani, mert tapasztalta a zsinat, hogy a latint már a papok sem értik, nemhogy a hívek, és ezért változtattak ezen, és ez is a zsinatnak az egyik fő bűne a lefebvristák szemében. Jól lehet, a szentmisében ők is használják a népnyelvet, a prédikáció nem latinul megy, mert igazából ők se tudnak latinul, csak megtanulják ezeket a liturgikus szövegeket felolvasni, vagy esetleg fejből mondani.
1: Oké, amiket ön elmondott, ez csak egy ilyen zárójeles reflexió innen a református szerkesztőként, hogy azért ennek egy csomó olyan felsorolása volt, amit most elmondott, hogy ebben sok olyan volt, amit tulajdonképpen protestánsként nekünk a mi nézőpontunkból pozitív változás volt a II. Vatikáni zsinat után, sőt, akár a reformáció szelleméből református egyházban évszázadok óta gyökerező dolog.
2: Hát benne is van számos nyilatkozatában ennek a testvérületnek, hogy tulajdonképpen ez egy protestantizáció a katolikus egyházban.
1: Köszönöm az alapot, és akkor ugorjunk oda vissza a beszélgetés legelejére, amikor azt mondtam önnek, hogy akkor ez lesz a kulcs, hogy akkor a pápa engedélye kell a püspökök szenteléséhez, vagy nem, és akkor azt mondta, hogy hát ez csak elsőre tűnik kulcskérdésnek. Ide visszaugorok. Ennek az egész történetnek mi a kulcskérdése, mi az ön szemében a hogy látja, mi a következménye, mi következik ebből, mi ennek a katolikus egyházra nézve a igazán lényege.
2: Ez egy szomorú esemény. Azért, mert ezek között, az emberek között ismerek néhányat, nagyon jó szándékú emberek. Sőt, azt is lehet talán mondani, hogy a kegyesség, vagy a vallásosság, vagy az egyháziasság radikalitását sokan magas fokban művelik. Tehát egy ilyen nem olyan nagy létszám, de azért mégis pár százezer emberről van szó. Egy ilyen létszám mellett is ez egy veszteség. A katolikus egyház oldaláról is veszteség, mert azt kell mondja a katolikus egyház, hogy mindent megpróbáltunk, de nem jártunk sikerrel. És veszteség a testvérület szempontjából is, ugyanis ők úgy tüntették fel magukat, kezdettől fogva, hogy ők a tiszták, az elhajló, a hitet és a hagyományt lazára vevő katolikus egyházban. Ők azok, akik őrzik a tüzet, őrzik az eredeti parazsat. És most, miután kiközösítették az összes püspököt és papot, már ezt nem mondhatják, mert már kívül vannak. A helyzet persze így tisztább, de a tisztaságban hát van egy szomorúság is mindenképpen. Amit most inkább így a társadalomkutatói szempontból azonban meg kell jegyezni, hogy ez a jelenség azért túlmutat magán. Két okból. Az egyik ok, hogy hát mindannyian buborékokban élünk, és az, hogy polarizált társadalomról és polarizált egyházakról kell beszélni, az ma már magától értetődő. És a polarizációnak pont az a lényege, hogy bizonyos kérdésekben nagyon egyetértünk, és az összes többi kérdéssel kapcsolatban pedig nagyon elutasítóak vagyunk. A polarizált társadalom a meg nem értés társadalma. Az egy-egy elképzelés köré csoportosuló, és magukat magas fallal az összes többitől elzáró közösségeknek a helyzete. Ezt nevezzük polarizációnak. Nem pluralizációnak, ami az egészséges sokféleség, hanem polarizációnak, ami a beteges sokféleség. Most azzal, hogy itt egy éles határ húzódik, azzal az derül ki, hogy a polarizáció elvezethet odáig, hogy már az ember kívül van. De a társadalmon nem lehet kívül kerülni, legfeljebb maximálisan bezárkózni. És ezért aztán minden más olyan közösségnek, testvérületnek, vallási közösségnek is, amelyik számára a saját felfogás komolyan vétele olyan jellegű, hogy ellehetetleníti a másféle ugyanarra vonatkozó véleményekkel való kiegyensúlyozott párbeszédet, azok most megérthetik a Pius testvérület kiközösítése modelljén, hogy ennek milyen nagy a kockázata. A másik dolog pedig az, hogy azt hiszem legalábbis, hogy nem vagyok egyedül azzal a véleményemmel, hogy minél nagyobb a sokféleségről való tudásunk, az annál frusztrálóbb, és minél frusztráltabb az ember, annál inkább szorul rá arra, hogy valami megkérdőjelezhetetlen dologba bele tudjon kapaszkodni. Én azt hiszem, hogy a Pius testvérületnek a tagjai, ahogyan egyébként számosan beszélnek is arról, hogy milyen a mai világ, milyen a mai vallási helyzet, milyen a mai katolikus helyzet, mérhetetlenül frusztráltak. azt látják, hogy minden föltartóztathatatlanul megy lefelé. Ezzel szembe csak egy nagyon-nagyon erős, nagyon mélyre becövekelt, abszolút megingathatatlan kapaszkodóhoz tudnak kapcsolódni, vagyis tehát a magatartásuk, ami a teológiában, vallásban, egyházfegyelemben kifejeződik, az tulajdonképpen egy nagyon könnyen érthető társadalom lélektani reflex a túlságosan bonyolultá vált világra, amelynek a bonyolultságát az emberi agy és az emberi közösség már nem képes kezelni.
1: Kedves hallgatóink, a hírek után folytatjuk a beszélgetést Máté Tóth András valláskutatóval, az MTA doktorával. Maradjanak az Európa Rádióval.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Biztonságos a hazai üzemanyagellátás, de a tartalékolásra továbbra is szükség van. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium közölte, a stratégiai készlet a márciusi szint duplájára nőtt. A kormány kiemelt célja a biztonsági tartalék megőrzése a fokozódó nemzetközi kockázatok miatt. Az üzemanyag készlet az importszállítások tartós fennakadása esetén védi meg a gazdaságot. A jelenleg 87 napos tartalék már közel jár a nemzetközileg ajánlott 90 napos szinthez. Emlékeztettek arra, hogy ezt a mennyiséget az előző kormány által hátrahagyott mélypontról pótolták vissza. A háborús konfliktusok miatt a világ olajexportjának jelentős része kieshet a piacról a jövőben. Ellátási probléma azonban egyelőre nincs. Magyarország energiabiztonsága az utóbbi időben sokat javult. A Független Benzinkutak Szövetsége szerint az import üzemanyagok beszerzési ára meghaladta a hazai kiskereskedelmi árakat. Az érdekvédelmi szervezet közölte, hogy ez a helyzet bezárja az import lehetőségeket, ami veszélyezteti a hazai ellátás biztonságát. Arra kérik a kormányt, hogy haladéktalanul teremtse meg a szektorban működő kis- és középvállalkozások biztonságos működési feltételeit. Figyelmeztettek, hogy a stratégiai készletekből nemrégiben több tízezer tonna gázolaj tűnt el, így a kormányzati kommunikáció nem valós képet mutat. A helyzetet a Duna alacsony vízállása miatti akadozó víziszállítás és a környező országokban zajló vasúti felújítások is nehezítik. A szövetség képviselői hangsúlyozták, hogy több nagykereskedő már korlátozza a kiszolgálást, ezért szerintük nem az árakat, hanem a fogyasztókat kellene védeni. Új mérföldkőhöz érkezett a hazai szélenergia program, jelentette be a Gazdasági és Energetikai Miniszter. Kapitány István közölte, az Európai Unió felé vállalt 700 megawatt helyett csak nem 1000 megawatt kapacitást hirdetnek meg. A tárcavezető kiemelte, hogy a beruházói érdeklődés jelentősen meghaladta az előzetes várakozásokat. A lehetséges helyszíneket a környezetvédelmi és a honvédelmi szempontok alapján már felülvizsgálták. A miniszter felkérte az energetikai hivatal elnökét egy részletes műszaki elemzés elkészítésére augusztus közepéig. Ezzel párhuzamosan a jövő héten társadalmi egyeztetésre bocsátják a pályázati rendszer részletszabályait. A hatóságok a vizsgálatok lezárása után írják ki az első nyilvános szélerőművi csatlakozási pályázatot. A kormány hosszú távú célja, hogy 2030-ig legalább 4000 megawattnyi szélenergia kapacitást biztosítson. Látványos kísérletekkel, játékokkal és változatos programokkal várja a látogatókat a Debreceni Egyetem a Campus Fesztiválon. A július 22-e és 25-e közötti rendezvényen a Nagyerdei Stadion melletti egyetemtér lesz az események központja. Az intézmény 24 egysége 12 faházban mutatja be az egyetem sokszínű oktatási és kutatási tevékenységét. A saját színpadon rendezett pódiumbeszélgetéseken szó lesz többek között az agrárinnovációról és a matematika szerepéről is. Esténként a stadion parkolójában felállított zenei helyszínen a hazai könnyűzenei élet legnépszerűbb sztárjai lépnek fel. A Duna extrém alacsony vízállása miatt a Mahart egyes járatai módosított útvonalon vagy rövidebb szakaszon közlekednek. Július 22-ig a budapesti Hopon járatok nem érintik a Margit-szigetet, és több Dunakanyarba tartó járat közlekedése is szünetel. A fővárosi sétahajók a korlátozások ellenére továbbra is folyamatosan várják a kikötőkben az utazni vágyókat. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont kutatói szúnyoghangok gyűjtéséhez kérik a lakosság segítségét. A MosquitTune mobil alkalmazással gyűjtött mintákkal egy nemzetközi mesterséges intelligenciát használó adatbázist bővítenek. A hangalapú felismerő rendszer fejlesztése azért fontos, mert a hazai 53 fajból több is terjeszthet kórokozókat. A programhoz bárki csatlakozhat. A jelentkezőknek a kutatók postán küldenek egy hangfelvételre alkalmas speciális ketrecet. A beküldők később részletes visszajelzést kapnak arról, hogy az általuk rögzített rovar pontosan melyik fajhoz tartozik.
0: Az időjárásról.
3: Keleten csökken a felhőzet, fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. A Tiszántúlon és nyugaton helyenként fordulhat elő zápor, zivatar. Az északnyugati északi, a Tiszántúlon a délnyugati szél élénkül meg. A csúcs hőmérséklet általában 30 és 35 fok között várható, a legalacsonyabb értékek 13 és 22 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: püspökeit, papjait és legalább 500 000 hívőt is. Erről a helyzetről beszélgetünk tehát Máté Tóth András valláskutatóval, az MTA doktorával.
1: És akkor ön szerint mi következik mindebből a gyakorlatban? Most először a konkrét ügyben, aztán utána a távlatokban, mert ezt ön is itt megnyitotta, hogy ez ugye akár mintaként szolgálhat, vagy elrettentőként, vagy nem, ezt majd az idő dönti el. De most ilyenekre gondolok, hogy a Szent Pius testvérület szellemében szolgáló püspökök, papok, akiket most kiközösítettek, illetve az a több százezer hívő, ők most mit fognak tenni? Bemehetnek egy katolikus templomba, részt vehetnek egy szentmisén. A papoknak mi lesz az állásukkal, hogy ilyen világi módon fogalmazzak, lesz-e megélhetésük, vagy akkor ők most használhatnak egy templomot, amit eddig használtak, vagy majd egy mezőn gyűlnek össze, és akkor az mit jelent? Akkor ez egy egyházszakadás? Akkor létrejön egy archaikusabb szemléletű katolikus egyház, amit majd nem hívhatunk katolikusnak, mert névhasználati jogvitába kerülnek, hogy egy kicsit így kielezem? Szóval hova tovább?
2: Azt nem tudom pontosan, hogy mik lesznek a megoldások. Vannak olyan, mivel ugye itt a katolikus egyháznak egy részéről van szó, ami pár nappal ezelőttig még a katolikus egyház része volt, még akkor is, hogyha voltak különböző konfliktusok, de akár a papok is, akár a püspökök is abban a hitben végezték a szolgálatukat, hogy ők katolikus szolgálatot végeznek. Most ezekről a szolgálatokról, minden szolgálatról a kiközösítés azt jelenti ki, hogy ezek nem katolikusak, vagyis tehát az a szentmise, amit egy löfebriánus pap mutat be, innentől kezdve nem katolikus szentmise. Az a gyóntatás, amit egy pap elvégez, aki ehhez a testvérülethez tartozik, az nem adja meg a feloldozást a híveknek. És akkor ezt még lehet sokáig sorolni, de mondjuk ez a két legfontosabb kérdés, az eukarisztia és a bűnbocsánat szentsége, ahol megmutatkozik az óriási nagy különbség. Vannak saját templomai, saját papi szemináriumai is ennek a szervezetnek, amelyek eddig úgy gondolhattak magukra, hogy ezek katolikus papokat képeznek, és ezek után ezt már nem mondhatják. Ők gondolhatják ugyan, hogy egyedül ők a katolikusok, és tulajdonképpen a kiközösítéssel az egész római katolikus egyház közösítette ki magát, és ők maradtak az igazak. Ezt mondhatják, ezt hirdethetik is, de nyilvánvaló, hogy ez a döntés azért el fogja gondolkoztatni azokat a fiatal embereket, akik papságra jelentkeznek, hogy vajon egy katolikus világegyház papjai akarnak-e lenni, vagy pedig egy bármennyire is a világon elterjedt, de mégiscsak egy szűk közösség papjai akarnak-e lenni.
1: Azt jósolná, azt vetíti előre, hogy a most kitiltott a kisebb fele lesz az, aki megmarad ebben a közösségben, és a többség inkább marad a katolikus világközösségben?
2: Úgy vélem, hogy különbség lesz a felszentelt személyek és a civilek között. Alig hiszem, hogy bárki, aki ebbe a közösségbe lett felszentelve pappá, vagy ehhez a közösséghez csatlakozott már felszentelt papként, hogy az emiatt a lépés miatt visszalépne, ezt nem hiszem.
1: De egyetlen jogi útere van? Tehát ha kiközösítettek egy papot, hogyha akkor kiszáll, ő kiszáll, megbánja bűneit idézőjelben?
2: Hát most nem kell megbánni a bűnöket, hogyha kiszáll, ha kiszáll, és ez deklarálja a megyés püspöke számára, akkor a megyés püspök vissza fogja fogadni. Van egyébként egy menekülő út számukra. Ugye ez 10. Szent Piusról elnevezett papi szövetség, de van egy Szent Péterről elnevezett papi szövetség is, amit II. János Pál pápa, lengyel pápa, akiben volt érzék a tradíció és a tradicionalizmus iránt is, hozott létre azért, mert ezzel akarta az egész világegyház számára, hogy így mondjam, demonstrálni, meg keretet is biztosítani az úgynevezett hagyományhű katolikusok számára. Magyarán szóval, hogy nem kell elmenni a 10. Pius testvérületig, hanem a katolikus egyházzal teljes közösségben lévő, és tulajdonképpen ugyanazt a liturgiát produkáló, de a vatikáni zsinattanítását elfogadó közösséghez lehet csatlakozni. Most ugye felmerül a kérdés, hogy vajon a 10. Pius társaság papjai közül lesznek-e olyanok, akik azt mondják, hogy fontosabb nekem a katolikus egyházzal való közösség, de ahhoz, hogy meg tudjam tartani, minthogy vállaljam a kiközösítettséget, de ahhoz, hogy meg tudjam tartani azt,

0: mi a szívemnek kedves, tehát a tradicionális liturgián, ezért a Szent Péterről nevezett közösséghez fogok kapcsolódni. Olvastam erről nyilatkozatokat, az ilyen Péter közösséges képviselők nyilatkozatait, ők úgy gondolják, hogy nem lesz nagy beáramlás a piuszosok részéről. A legnehezebb kérdés szerintem azonban az a hívek kérdése. Mert általában a vallási közösségbe tartozó híveknek a 90%-a naív bizalommal tartozik az adott közösséghez. És gyakorlatilag nem foglalkozik különösebben ilyen jogi és teológiai és dogmatikai kérdésekkel, hanem az Isten hit és a Krisztus követés vágyától hajtva vesz részt a liturgiákon, részesül a szentségekben. Most ezek az emberek a Pius testvérület számításai szerint nagyjából 500 ezer ilyen ember van a világon, és ezek az emberek most meghallották, hogy ez most már nem kóser. És akkor ők hétről hétre, vagy adott esetben eljártak szentmisére, esetleg gyóntak ilyen hagyományhű papoknál. Nagyon valószínű, hogy a gyónások, a bűnvallások hitelesek voltak, valódi bánat alapján történtek, és a pap is az evangélium szeretete és az Isten irgalmába vetett hit alapján szolgáltatta ki a feloldozás szentségét, a bűnbocsánat szentségét, és akkor most a papnak sem lesz könnyű, de a hívőnek annak még nehezebb lesz. Hát erre kíváncsiak vagyunk. És egy kicsit úgy is van, ha nagyon gonosz akarok lenni, sajnos ha nem akarok, akkor is előfordul velem, akkor azt mondom, hogy eldőlt egy csata, eldőlt egy ütközet, eldőlt egy harc a kléruson belül, de a kárvallottak elsősorban a hívek.
1: De feltételezem, hogy a templomajtókban nem lesznek arcfelismerő kamerák, vagy vénaszkennerek, mint valamelyik foci stadionnál volt, ez 10 éve már-már komikus szófordulat, arra, hogy ugye ki mehet be, ki van kitiltva, stb. Tehát gondolom, hogy a híveknek azért van, meg úgy is emlékszem a valamelyik cikk szövegéből, hogy különbséget tesz ez a kiközösítés abban, hogy valaki mennyire volt tagja ezeknek a közösségeknek, és ad lehetőséget arra, hogy becsatlakozzanak katolikus gyülekezetekbe, de akkor ezt ön hogy látja?
0: Ez kétségtelenül igaz. Én örülök, hogy nincsenek arcfelismerő programok a templom ajtóban, és azt hiszem, hogy ez nem volt része a vatikáni belső diplomáciának, hogy feketén-fehéren a hívekről is meg akarnák állapítani, hogy igazából hová tartoznak. Ez a téma fölveti azt a kérdést, hogy milyen fokon felnőtt egy-egy hívő, vagy pedig milyen fokon a gyermeki naivitás alázatával tartozik az adott vallási közösséghez. Azok a hívek, akik felnőttebbek, akik önállóbbak, autonóm gondolkodásúak, azok meg fogják szenvedni ezt a döntést, és aztán meglátjuk, hogy fognak dönteni. De nagyon lényeges az, hogy amikor ezekről a kérdésekről gondolkodunk, akkor ugye azt mondjuk, hogy az egyház, a katolikus egyház, és azt mondjuk, hogy a 10. Szent Pius papi testvérület. De akkor intézményekről beszélünk. A kereszténység pedig elsősorban mégiscsak személyes és kisközösségi, közösségi dolog. Vagyis tehát, ha igazából a mélyére akarunk menni a problémának, akkor fontos lenne, vagy egy lehetőségünk van, hogy az intézményi dolgok tisztázása után a legfontosabb kérdésekhez forduljunk, az pedig az, hogy a közösségekben mi történik majd ezután, a kiközösítés után. És hát ezt nem tudom.
1: Mennyire vannak magyar érintettjei ennek az ügynek most?
0: Természetesen Magyarországon is van disztinktje, lerakata ennek a közösségnek, van magyar nyelvű honlapja, és vannak olyan magyar papok, akiket elsősorban a Veszprémi Egyház megyéből kiközösítettek, aminek az oka az is volt, hogy nagyon erős a püspöki joghatóság szabadságot megkérdőjelező álláspontot képviseltek, bizonyos papok és magatartást folytattak. Egészen friss aktualitás az, hogy a Ferences rendnek az egyik tagja, Hesz Dénes atya, akinek nem régen volt az ezüstmiséje, ő deklarálta, hogy ő ehhez a testvérülethez tartozik, aminek következtében ő rá is érvényes lett ez a fajta kiközösítés, és ez egy nagyon megrázta a Ferences rendi közösséget ez a döntés, mert bár senkit sem lepett meg az, hogy a Dénes testvér az hogyan gondolkodik, mert következetesen gondolkodott mindig így, de azért az megrázta a közösséget, hogy effektíve, hát hogy úgy mondjam, be is lépett, és ezáltal kiközösítette magát. És hát a Dénes atyának is van sok híve, hát nyilván a hívők nem papok hívei, hanem Krisztus hívei, de azért mégis a Dénes atyának is volt egyfajta reputációja Magyarországon, úgyhogy most az ő hívei is azelőtt, a dilemma előtt állnak, hogy akkor most az ő szeretett papjuk, azt most tovább hogy követik, vagy követhetik-e egyáltalán?
1: Az előfordulhat ön szerint, akár Magyarországon, hogy egy latin nyelvű oltár másik oldalára fordított típusú mise, amiről most itt egy 10 percet beszélt, vagy 15 percet beszélt, egy ilyennek helyet ad egy olyan katolikus templom, akitől úgymond kibérlik ezt a helyet. Ez mondjuk ilyen szokott lenni, hogy egy református templomot kibérel egy evangélikus közösség, mert nincs a faluban evangélikus templom. Még olyat is láttam, hogy van oltár, és akkor becsukják, kinyitják. Tehát, hogy van egy ilyen békés együttélés, segítés egymásnak. De hogy ez ilyen kiskapu lehet-e, hogy ők egy egyesületet alapítanak, és azt mondják, hogy akkor ez az egyesület kibérli a templomot, és gyakorlatilag ugyanaz történik, vagy ez ennél a katolikus egyház szigorúbb, és ezt nem fogja engedni, mert ez valami olyan, amit éppen kiközösítettek.
0: Én úgy tudom, nem vagyok egész biztos benne, de nagy valószínűséggel merem állítani, hogy Magyarországon egyetlen egy temploma sincs ennek a közösségnek. Minden szentmise valamilyen idézőjelbe bérelt helyen zajlik. Egyébként a katolikus templomoknak a döntő többségében a mai napig van, áll még az oltár, amit a zsinat előtt használtak, és inkább egy plusz oltárt helyeztek el, mintsem azt lebontották volna, mert ezek ugye gyönyörű, sokszor márványban lévő gyönyörű faragványok, és az egész templomnak a hangulatához szorosan hozzátartoznak. Úgyhogy hát most tantól kezdve katolikus plébánosok nem adhatják oda a templomot az ilyen közösségek számára. De a reformátusok igen.
1: Csak oda vajon akarnak-e menni, amikor a beszélgetés elén felsoroltak, akkor lehet,
0: furcsa lenne, de a szükség törvényt bont. Ez maliciózus megjegyzés volt. Azért, amikor arról beszélünk, hogy tradíció, ami az egész kérdéssel kapcsolatban kulcskifejezés, akkor az nagyon fontos tisztázni, hogy így mondjam, a leghatározottabban leszögezni, hogy a II. Vatikáni zsinat katolikus egyháza hagyományhűbb, mint a 10. Szent Pius papi testvérület gondolkodása. Mind a dogmatörténeti hagyományt tekintve, mind a hit értelmezéseknek a tágas perspektíváját tekintve, a 10. Pius testvérület leragad egy 19. és 20. század fordulóján kikristályosodott ellentétnél, ami a vallásszabadság, demokrácia, az egyház politikai hatalmának elvesztése, a vatikáni állam létrejövetele, a francia szekularizáció, a német szekularizáció, ezeknek az eseményeknek a probléma világánál ragadnak le, és amikor az ember elolvassa azt a nagyon-nagyon hosszú hitvallást, amit a weboldalon el lehet olvasni, akkor lehet látni, hogy miközben a rendes katolikus hiszekednek a tartalmait vallják, aközben azonban, mint hogyha az lenne a lényeg, ezekre az eseményekre és az elzüllés, a katolikus egyház elzüllésének a központi eseményeire hivatkozva fejtik ki, hogy mi az ő speciális hitvallásuk. Na most a hagyomány az a katolikus egyházon belül is egy nagyon nagy érték, és Magyarországon, mondom így sajnos, azok, akik fontosnak tartják a hagyományt, gyakran nem azért tartják fontosnak a hagyományt, mert tudják, hogy mi a katolikus egyháznak a hagyománya, vagyis tehát egy teológiai műveltség alapján tekintik fontosnak a hagyományt, hanem azért tekintik fontosnak a hagyományt, mert ami azzal szemben áll, azt ők liberálisnak gondolják, de a liberális kifejezést ők nem az egyházi tanítás, mint abban ugye nincs is ilyen, hogy liberális, nem az egyházi tanításból veszik, hanem a politikai doktrinából. Így aztán nem csoda, hogy Magyarországon, meg nem csak Magyarországon, hanem mondjuk Szlovákiában, vagy Lengyelországban, vagy adott esetben Horvátországban, stb. Tehát a mi régiónkban azért el tudom képzelni, hogy sokan vannak katolikusok, akik azt mondják, hogy jó, hát azért nem kellett volna idáig elmenni. Jó, hát azért ezek a liberálisok, ezek szerint mégse olyan liberálisok, tehát a 14. Leó pápa mégse annyira liberális, mert ha liberális lenne, akkor nem közösítette volna ki őket. Nem csak az a kérdés, hogy mi történik most majd a piuszos papokkal és hívekkel Magyarországon, hanem az is kérdés, hogy mi történik, hogy reagálnak majd a, hogy így mondjam, hát elnézést kérek mindenkitől, a műveletlen hagyományőrzőkkel. Tehát az is lehetséges, hogy inkább most oda fognak sokan csatlakozni, vagy többen csatlakozni Magyarországról. Ezt majd meglátjuk.
1: Három lépést, ha távolabb lépünk az egész témától. Mire mutat ez az egész ügy hosszú távon? Hogy vajon ön szerint ez a fajta polarizált egyház, ennek ez egy jó vagy rossz, vagy elkerülhetetlen minta lesz? És most akkor lesz egy következő közösség, nem tudom, mik a következő töréspontok a katolikus egyházban, ami akinek a tagjai úgy érezhetik, hogy most vagy veszélyben vannak, vagy felbátorítva érzik magukat, hogy akár szolidaritásból, hogy most már minket is ki kéne közösíteni, szóval elindulhat egy ilyen radikális széttöredeződése a katolikus egyháznak ön szerint?
0: Én szerintem jobb abból kiindulni, hogy a katolikus egyház radikálisan széttöredezett a kezdetétől fogva a mai napig, és ez így is marad, remélem. Tehát vannak közös pontok, de épp az a katolikus titok, vagy az a specialitás, hogy a katolikusok nem vagy-vagyban gondolkodnak, hanem ésben gondolkodnak. Ezért nagyon nagy a szakító szilárdsága a katolikus egyháznak. Nem is csoda, hiszen egy világegyházról van szó. Tehát, hogyha például csak akár a liturgiát vesszük, akkor mondjuk az afrikai vagy az indiai katolikus liturgiák, amiket lehet látni a YouTube-on, hát azok olyan távol vannak az európai liturgiáktól, hogy a különbség az sokkal nagyobb, mint mondjuk egy tridenti rítusú liturgia, vagy egy második vatikáni zsinat rítusú liturgia. Tehát ez. Vannak a katolikus egyházban szélsőséges közösségek, amelyeknél a kiközösítés Damoklész kardja, az akár még úgy is tekinthetjük, hogy az ott csillog az illető közösségek vagy irányzatok feje fölött. Ezek azonban inkább a liberális szélsőségeket képviselő közösségek, mint a konzervatív szélsőséget képviselő Lefebvre-ános közössége. Itt a feminista közösségekre akarnék utalni, amelyek abból a szempontból nagyon hasonlítanak a 10. Szent Pius testvérületre, hogy abban is vannak. Hát papnők nincsenek, de számos szerzetes nő van benne, számos tagja van ezeknek, szerintem sokkal több, mint 500 ezer a mai világban, akik azt követelik, hogy lehessen nőket is pappá szentelni. Voltak is erre nézve kísérletek, papszentelési kísérletek, sőt voltak papszentelések is, hogy pap nőt szenteltek. Hogy aztán ennek az egyházi ügyintézése hogy zajlott, azt most nem tudom hirtelen megmondani, mert maga a szentelő püspök is egy nő volt. Erről majd esetleg máskor hosszabban is szívesen beszélek. Vagyis tehát lehet azt mondani, hogy ugye itt Amerikáról van szó elsősorban, ahol ugye ott a katolikus egyház kisebbségi egyház Amerikában, és ott a nyilvánosság sokkal erősebb, mint Magyarországon ebből a szempontból. Hogy úgy mondjam, az is egy erős buborék. Én nagyon remélem, hogy most nem vesznek erről példát, és hát majd utána nézek, most, hogy erőt az ötlet, utána nézek, hogy vajon ezek a közösségek hogyan reagáltak erre a kiközösítési eseményre, hogyan kommentálják ezt, hogy önmagukra nézve levonnak-e belőle bármilyen konzekvenciát, ezt nem tudom.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Máté Tóth András valláskutatót, az MTA doktorát hallották.
2: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
2: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Négy óra. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Az Európai Bizottság friss jelentése szerint az új kormány intenzív reformokat indította a jogállamiságért. A brüsszeli dokumentum kiemeli, hogy több jogszabályi változtatás is előre haladt az utóbbi időszakban. Pozitív fejleményként említik a veszélyhelyzet kivezetését és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését is. A magas szintű korrupciós ügyekben és a bírósági ügyelosztásban ugyanakkor további lépéseket vár az Unió. A média helyzet értékelésénél rögzítették, hogy az állami hirdetések elosztása továbbra sem teljesen méltányos. A sajtótájékoztatón téma volt a Sulyog Tamás köztársasági elnököt érintő jogi kérdések és viták ügye is. A brüsszeli igazságügyi biztos elmondta, az államfőt is érintő alaptörvénymódosításról az Unió is tárgyalt. A kérdés jogi alapjairól a Velencei Bizottság hamarosan véleményt tesz közzé. Az orosz energiaimport amerikai szankcióterveiről is tárgyalt Washingtonban Hajdú Márton, az országgyűlés külügyi bizottságának elnöke, amerikai kongresszusi tagokkal ismertette a magyar energiafüggőség felszámolására tett lépéseket, és kérte az elhamarkodott lépések elkerülését, amire szavai szerint megértést tapasztalt. A Tisza párt szakpolitikusa kiemelte, az új vezetés célja, hogy Magyarország újra megbízható szövetségessé váljon. Hajdú Márton a washingtoni külügyminisztériumban és több vezető elemzőintézetben is egyeztetett. Előrelépés történt a Rákos rendezői ingatlanok ügyében. A MÁV megadta a hozzájárulást, hogy a főváros intézkedhessen a területén lévő problémás épületekben, közölte Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, így végre megkezdődhetnek a bontások, felszámolva a korábbi kiürítések nyomán kialakult közbiztonsági gondokat. A tárcavezető Karácsony Gergely főpolgármesterrel is egyeztetett a helyzetről, miközben a rendőrség már fokozott ellenőrzéseket tart a helyszínen. Vitézi Dávid bejegyzésében kitért a közlekedési múzeum helyzetére is, amelynek raktárait szintén a korábbi meghiúsult arab befektetői tervek miatt számolták fel. A kormány célja a korábbi vezetés hibáinak javítása, a múzeumi projekt megmentése, valamint a műtárgyak végleges és biztonságos elhelyezése. Első alkalommal rendezik meg a templomok éjszakáját Kolozsváron július 25-én. A Deisler és az SUA Egyesület által szervezett eseményen 6 felekezet fog össze a városban. Az éjszakai program során összesen 18 egyházi hajlékot nyitnak meg az érdeklődők előtt. A látogatók a történelmi épületekben, ingyenes koncerteken és képzőművészeti kiállításokon vehetnek részt. Az egyházi örökséget bemutató rendezvényen a szakemberek által vezetett túrák mellett közösségi vacsorát is tartanak. A projekt keretében most először lesz látogatható éjszaka a főtéri Szent Mihály templom monumentális tornya. A római katolikus, unitárius, ortodox és görögkatolikus templomok mellett a neológ zsinagóga is nyitva áll majd. A programból a reformátusok hiányoznak, a kolozsvári református egyházközségek ugyanis hagyományosan a magyar kulturális napok keretében tartanak nagyszabású rendezvényt augusztus közepén. hitmélyítő gyülekezeti imanapot szervezett a helyi református egyházközség Mezőkeresztesen. A délborsodi településen a tematikus alkalmat a múlt hétvégén, július 11-én tartották meg. A rendezvény közvetlenül a reformátusok egyhetes bejárós gyermekhittan tábora után jött létre. Tokár Sándor Levente lelkipásztor elmondta, az eseménnyel a családok megszólítása volt a céljuk. A zsinat imádság éve programjához kapcsolódó alkalmon csak nem 500 hívő gyűlt össze a templomban. A résztvevők előadást hallgathattak meg az énekek és a zsoltárok közösségépítő szerepéről. A program a parókia kertjében közös kézműveskedéssel és gulyás ebéddel folytatódott a családoknak. A mezőkeresztesi gyülekezet a jövőben is kiemelten épít a gyermekes szülők missziós elérésére, írta meg a református.hu.
2: Az időjárásról.
3: Keleten csökken a felhőzet, fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. A Tiszántúlon és nyugaton helyenként fordulhat elő zápor, zivatar. Az északnyugati északi, a Tiszántúlon a délnyugati szél élénkül meg. A csúcs hőmérséklet általában 30 és 35 fok között várható. A legalacsonyabb értékek 13 és 22 fok között lesznek.
2: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Abigail.
1: A Bogyos Gyümölcs Kertész. Szent Péter Esernyője. Házasságon innen.
0: Katalin.
1: És a gyerek.
2: A Gólyakali.
0: Foszti fiú esete.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Szilágyi Tibor.
6: 31. A szűk és homályos utcákból, amelyeknek betorkollása sűrűn megszakította a márványpaloták sorát, szünet nélkül hangzott a műhelyek lármája, fejszék csattogása, fűrészek harsogása, kalapácsok kopogása, vésők nyiszegése, s a palotát állandó remegésben tartották a márványtömböket és óriás fatörzseket cipelő vasas szekerek, amelyek nyikorgása és csörömpölése a bazaltkockákon már hajnalban kezdődött. Inkább az Etnán Vulcanus műhelye fölött, mint itt a Via Nomentánán csukta be ablaka fatábláit a matematikus, és fényes nappal mécsest keresgélt a polcos asztalon. Türelmes ember volt, de most bosszusan gondolt a császárra, akinek parancsa Rómához kötötte. Quintiporra kellett neki vigyázni, és hetenként jelentést küldeni a császárnak. Előbb Ravennába, most már Nikomédiába. Mintha a fiú iskolás gyerek volna, és ő kísérgető rabszolgája, a pedagógus. Ahogy próbálgatta a kerek agyagmécseseket, melyikben van még olaj, megakadt a szeme egyiknek a domború fenék díszítésén. Vénusz játékát űző fiatalokat ábrázolt, akiket a függöny mögül egy rabszolga lesett. Most én is ezt csinálom, dünnyögte Bion, közelebb vivén a mécsest a fatáblák résén beszabaduló világossághoz. Lesem a szerelmeseket, hogy bíztathassam őket, ha elrenyülnek. A csöndnek Rómában nem tisztelt istenére mondom, hogy most már én is kezdem hinni, amit Lactantius mondogat. A Dominus elméje kezd nem úgy szolgálni, ahogy kellene. Vénységemre szerelmi kukucskálót csinálni belőlem. Mintha ehhez felügyelet is kellene. Az ezer szemű Argusra ez az egyetlen játék, amelyhez a sima képű kezdők jobban értenek, mint a legvénebb mesterek. Elmosődött, meggyújtotta a mécsest, és belefogott a levélbe. Arra kérte a császárt, vegye elő azt a horoszkópiumot, amelyet a legutóbbi november nonáján itt Rómában átadott neki a 20. évébe lépett fiúról. Azt fogja látni rajta, hogy az aszcendens és az aspektusok változatlansága mellett a szűz fáklyája határozottan a fiú életvonala felé fordult. Most már biztosra meri venni, hogy a legközelebbi csillagkonstellációban a két vonal teljesen egybefut. A maga részéről nem tartaná ildomosnak, hogy a legkisebb célzást is tegye a lovak serkentésére, de az nyilván felesleges is volna. A szűz, aki Vénusz övét, a gráciák kecsességével és Minerva okosságával viseli, ez irányban többet tehet, mint az emberiség minden filozófusai és matematikusai a milétoszi Thalésztől a Pessinuszi Bionig. Ami ezt az utóbbit illeti. Nem fejezhette be a mondatot, mert Lactantius nyitott be hozzá, hón alatt irat tekercsekkel, soványabban és komolyabban, mint valaha. A rétort sok csalódás érte a világ fővárosában. Gazdagsága, elevensége, művészeti csodáinak tömege elragadta az első napokban, és azt a kijelentést tétette vele, mi szép lehet a mennyei Jeruzsálem, ha egy földi város is ilyen szép lehet. Az olyan némi nyugtalansággal töltötte el, hogy Rómának két lakossága van. A halandó embereken kívül a kőből és ércből való istenek 10 000-re is lakták. a sátán főparancsnoksága alatt álló démonok egész hadserege, akikkel külön meg kell küzdeniük Isten szentjeinek. Tudta, hogy ez nehéz harc lesz, de Alexandriában annyi példáját látta a keresztény hősieségnek, hogy egy pillanatnyi kétségesen volt a győzelemben. A triumfus után kihallgatásra jelentkezett a császárnál, és kérte az udvari szolgálatból való elbocsátását. A császár meglepődött, és megkérdezte tőle, nem fejezdi-e be előbb azt a munkát, amelyel megbízta. Azt felelte neki, hogy úgy érzi, nem fog meghalni tudni, míg meg nem írta a császár életrajzát, és maga se vette észre, Isten mennyi fenyegetést öntött ekkor az ő hangjába. A császár figyelmét is elkerülte a hang színének megváltozása. Egész barátságosan kérdezősködött tovább, hol fog megtelepedni és miből fog élni öreg napjaira. Nem tart-e attól, hogy megbánja ezt az elhamarkodott lépést? Ő azt felelte, elérkezettnek látja az időt arra, hogy kilépjen a világ sírboltjából, ahol annyi ideig feküdt a hiúságok szemfedője alatt. A császár elmosődött, vállat vont, és 3 erszény aranyat adatott neki. A rétor ebből 1 erszényt a szegények táplálására adott át a püspöknek, 1-et a vértanúk holttestének megváltására fordított, és 1-en új kápolnákat ásatott a katakombákban, ahol a hívek nem csak halottaik ünneplésére, hanem az élet igéinek hallgatására is összegyülekeztek. Magának nem tartott meg semmit, mert ő ettől fogva a gyülekezet szegényeinek kosztját ette. Bár hetenként 3-szor csak kenyéren és vízen élt, és mindig ugyanazt a ruhát nyüstölte. Minél kevesebb gondot fordított magára, és mentől jobban leromlott testileg, annál acélosabbakká váltak lelke szárnyai, és annál izzóbb lett fekete szemeinek komorsága. Bár kárhozatra méltónak ítélte a tévegés éveit, amelyeket a könyvek között töltött, és nagy bűnösnek magát a vakot, aki filozófusoktól, tehát világtalanoktól kérte a világosságot, Krisztust valló beszédeinek sima oszlopára is felfutottak a régi retorika folyondárai. És bár a bálványimádókat kerülte is, mióta az udvart elhagyta, Biontól nem tudott elszakadni. A gyerekkori barátság kötelékeit nem tudta eltépni, vagy vitatkozó társ kellett neki, akinek senki sem mert ellent mondani, vagy azt a titkos reményt táplálta, hogy őt is rátereli az igazság útjára? Maga se tudta, de nem is kérdezte magától. Most is úgy ült Bionnal szemben az Anulinos palota kis könyvtár szobájában, mint Antiókiában vagy Alexandriában, és soha se jutott eszébe, hogy Isten haragja ezért rájuk szakítja a tetőt, vagy megnyitja alattuk a földet. Megengeded, Lactantiusom, hogy befejezzem ezt a levelet? Bólintott neki baráti üdvözletet a matematikus. Mindjárt jön érte a nikomédiai futár. A császárnak írsz. Megírhatod neki, hogy még most is emlegetik Rómában. Gondolod? A magad fülével meghalhatod, ha kimégy a tejpiacra. Én tudod, ott lakom egy padlásszobában az 5. emeleten, és minden reggel hallom, mikor eljövök az úrról. Azt mondják, Vespasianus óta nem volt ilyen császár. Bion fölnézett az írásból, és elnevette magát. Mit nevetsz? Azt, hogy majd megfúltam, olyan nagyot nyeltem. Azt akartam mondani Zeusra, de lenyeltem. Inkább csak olyat mondok, amiben az Istened is benne van. Deus Panteusra. Hát miben hasonlít a teljes kofák szerint Diocletianus Vespasianusra? Amiben felül is múlja. A zsugoriságban. Azt mondják, még ilyen piszkos triumfust nem láttak, mint az övé volt. Az elefánt kevés is volt, sovány is. Adóban foglalták le valami állatmutogatótól a marsmezőn. Azt is hiába várták tőle, hogy majd fölmegy az arany ház tetejére. Minek ment volna? A császár nem kéményseprő. Más császárok onnan szokták ilyenkor marékkal szórni az aranyat. ő még csak egy rész azt se szánt másfél millió hódolójának. Mindössze 20 senyvet bikát, 2 életunt oroszlánt és 33 keresztény szúratott le a fölséges nép örömére. Érd meg neki, hogy a nép csak akkor békül meg, ha legalább 3000 keresztény süttet meg a kedvéért. Nagy baj lesz belőle, ha nem siet vele. A lócsiszárok, tímárok, fazekasok, baromorvosok, szekkovácsok mind forronganak és visszakövetelik az ősi szabadságot. Azt mondják, hogy cirkuszt vagy népgyűlést. Jó kedved van, rétor, bólintott a matematikus. Csak duruzsolj tovább, attól én írhatok. És írta tovább, ottól abbahagyta. Azt hiszi, Quintiport minden gyámkodás és felügyelet alól föl lehet szabadítani. Mióta szabad ember lett, és a maga ura, másképp kell vele bánni, mert ő is más lett. Azelőtt szép volt, mint Antinous, most emellett bölcs is lett, mint Egyptius. Azt hiszi, ő lesz az az uralkodó, aki valóban szerencsésebb lesz Augustusnál, és boldogabb Trajanusnál. Ő már most is rámerné bízni egy tökéletes fiatal férfira, akár Róma város kormányzását is. Olvastál már ma Acta Diurnát? Fogta meg a kezét Lactantius. Nem, nézett föl Bion, nem szoktam unatkozni. Te már annyira vagy? Mindig azt hittem, hivatalos lapot csak gyógyíthatatlan betegek olvasnak, akik halálukat így óhajtják siettetni. Hallgass ide! Keresett elő a rétorra a magával hozott iratok közül egy papíruszlapot. Március 31-e szerda. A latin ünnep megtartatott, a Mons Albanuson az áldozat bemutattatott, és ez alkalommal húskiosztás is volt. A kapitóliumon piros zászló lengett, s a konzulok a marsmezőn feleskedték az újoncokat. A Cöliólumon nagy tűz volt, teljesen leégett 2 nagy bérház, 5 közönséges lakóház, a tűzbe vezett 2 ló, 9 sertés és 7 rabszolga. Egy bagoly repült végig a Vianován, az augurok jelentése szerint nyugtalanságra semmi ok. Március 1-e óta egyetlen keresztény sem végeztetett ki. Az utolsó mondatot a rétor különös hangsúllyal olvasta, és aztán ránézett Bionra. Tudod, mit jelent ez? Bion a császártól tudta, hogy a Fláviuszok és a császárné arra akarták rávenni Alexandriában, adjon amnestiát a keresztényeknek a római diadalmenet alkalmából. A császár a kérést ebben a formában elutasította. Neki Bionnak és valószínűleg a császárnénak is meg is mondta miért. Azt akarta, fia legyen az, aki a bíbor felvételekor az amnestiával megadja a birodalom népeinek a teljes békét. A császár ezt annál természetesebbnek tartotta, mert hiszen az üldöző rendeleteket úgyis azért adta ki, hogy a fiú életét a jóslat beteljesedéséig se az összeesküvők orvszándéka, se a megbántott istenek haragja ne fenyegesse. Mire a jóslat beteljesedik, talán az istenek is összebékülnek egymással. Igaz, hogy addig még egy évnek kellett telni. S a császár azt hitte, módját találta annak, hogy ez az év ne legyen véres. Egyelőre Róma városára adott ki enyhítő ediktumot, amellyel megszüntette a keresztények üldözését úgy hatósági kezdeményezésre, mint feladásra, s a halálos büntetést csak azokra tartotta érvényben, akik maguk jelentik fel magukat, mint keresztények. A halál eszköze csak a pallos, kínzás nélkül. Ebben megnyugodtak a császárné is, a Fláviuszok is, különösen mikor a császár megígérte, hogy az eredményhez képest az egész birodalomra ki fogja terjeszteni a rendeletet. Bár nem mondta senkinek, maga is szívből kívánta, hogy foganatja legyen. Amit az üldözések rémségeiről hallott és az aktákban olvasott, újra felébresztették benne azt az iszonyodást a vértől, amit Antiókiában érzett. Önmagának is alig merte bevallani, de mind jobban meggyőződött róla, hogy éjszakáit is az üldözések rémképei rontják meg. Mindezek tudatában Bion azt felelte, hogy nagyon is tudja, mit jelent a hivatalos lap híre. A keresztény üldözések végét. Nem, jajdult fel a rétor, a kereszténység végét jelenti. Nem minden keresztényjel mert volna ilyen őszintén beszélni, mint Bionnal, aki hitetlen volt. Neki elmerte mondani, hogy a nagy harcnak most kell eldőlni, mert csak most lehet győzelmet várni, amikor az üldözések hősökké tették Krisztus katonáit. A fegyverszünet azt jelenteni, hogy a szentek drága vére hiába hullott. A kereszténység vissza fog hanyatlani abba az elernyesztő nyugalomba, amelyből az üldözések felrázták, és abba a puhaságba, amelyből Isten azért vesszőztette ki, hogy a szenvedések pörőjével keményre kalapálja. Most a sátán újra ki fogja vetni hálóit és lépeit, hogy összefogdossa az Isten kalitkájából kiszögdöső lelkeket. Jön a pokol tintájával írt könyvek olvasása, ami megrendíti a hitet, az éles elméjűség fitoktatása, ami eretnekségre vezet, a presbiterek egymással való torzsalkodása, a fényért, rangért, hatalomért való tülekedés, s püspök választások előtt a hízelgésnek és rágalmazásnak az az aljas komédiája, amely semmiben sem különbözik a konzulválasztó bálványimádók szokásaitól. Most majd következik meg itt a színes ruha, a búja zene, a fajtalan tánc, a festett arc és a kibodorított haj, a szemérmetlen szobor és festmény, a színház, kocsiverseny, az aranyezüstedény, a fehér kenyér, a melegfürdő és a tollasvánkos. Győzni nem lehet harc nélkül, fejezte be a lemondásnak olyan őszinte mondatával, amelyet se nem tanult, se nem tanított a rétoriskolában. Az antikrisztusnak az ördög sugalta azt a gondolatot, hogy a harc megszüntetésével lehetetlenné tegye győzelmünket. Bionta a dolog maga nem érdekelte annyira, mint barátja felizgulása, amelyet nem tudott egészen megérteni. Kételkedve húzta fel szemöldökét. És gondolod, hogy most már csak ugyan megszűnt a harc, rétor fölkapta és egy markolással összegyűrte a hivatalos lapot. Látod, mióta csak az önként jelentkezőket végzik ki, egyetlen vértanúval se szaporodott a szentek serege. Először görnyedve elhallgatott, szinte lélegzetet se vett, csak fekete szemeinek lobogásán látszott, mekkora tűzék belül. Bion nem nézte, papíruszára hajolva befejezte a levelet. Azzal, amit most hallott, meg volt győződve, hogy nagy örömet szerez a császárnak. A keresztényeknek egyik főemberével beszéltem ma arról a különös harcról, amelybe az istenek keveredtek egymással. Na, nincs meg benne az igazi filozófusok nyugalma, amely képessé tenné arra, hogy a hegyről lenéző ember módjára szemlélni az emberi dolgokat, értelmes és becsületes férfiú. Szavaiból azt vettem ki, hogy maga az istenek atya se cselekedhetett volna bölcsebben, mint te, mikor a keresztények bírájává saját lelkiismeretüket tetted a hóhéreért. Minél előbb terjesztett ki világúra az enyhítő rendeletet az egész impériumra, a napfény, az eső és a szél annál hamarabb szét fogják porlasztani a makacs és kemény sziklát, amely a víz alá rejtetten átfúrhatta és elsüllyeszthette volna a birodalom hajóját. Kész, hajtogatta össze a levelet, és rámosolygott a rétorra. Az azonban nem mosolygott vissza, felállt, és keményen megszorította a matematikus kezét. Én is készen vagyok. Búcsúzom tőled, Bion. Ha ilyen nagy bűnös, mint én vagyok, Isten színe elé juthat, imádkozni fogok érted, és arra kérem, mielőbb világosítsa meg elmédet, és mellettem adjon neked helyet az ő asztalánál. Hosszú idők óta most először játszott valami mosolyféle szigorúságra szokott szája körül. Régi élő mosolyok halott kísértete. Azon a helyen aztán nem lesz több vitánk egymással. De most lesz, az egész Isten seregletre mondom, ugrott fel a matematikus. Quintipor lépett be, Bion köszöntést biccentett felé, és megragadta Lactantius mellén a ruhát. Mit akarsz tenni, Rétor? Rétor arca felragyogott. Feljelentem magam, mint keresztényt. Eddig nem tettem, mert úgy éreztem, nem vagyok méltó a vértanúk pálma ágára, s Isten tartogat még valamire. Most látom, hogy erre tartogatott. Engem választott ki eszközének a hamvadó tűz felszítására. Heves vita kezdődött a két tudós közt, és ezúttal Bion volt az indulatosabb és harsányabb szavú. Ő támadott, s a Rétor csöndesen és nyugodtan védekezett, néha saját fegyvereit fordítván a matematikus ellen. Ha a test olyan nagy érték, Bion, amilyennek te mondod, akkor az a legalkalmasabb a lélek megváltására. Kinek a lelkét akarod te megváltani? A tiédet már megváltotta a Krisztusod. Azokét, akik nem tudnak a megváltásról. Krisztus mindenkit megváltott, de nem mindenki hisz neki. Vannak emberek, akikért nem elég az Istennek meghalni. Akik súlyos, nehezen munkálható anyagból vannak. Nagyon a földhöz tapadnak. Ezeket csak ember tudja megváltani. Hozzájuk hasonló. Bion hadonázva tiltakozott, aki ővel együtt hallgatta Arnóbiuszt és együtt tanulta a filozófusokat, az nem mondjon ilyent. Az embert se Isten, se másik ember meg nem válthatja senki, aki idegen. Ha van megváltás, mindenki csak maga válthatja meg magát. Nem, Bionom, ellenkezett szeliden, de szilárdan a Rétor. Ezt te nem értheted meg, mert te is súlyos és nehezen munkálható anyag vagy. Te csak azt tudhatod, hogy az oktalan baromnak a bálványok oltárán elfolyó vére csak a ruhát mocskolhatja be, de nem tisztíthatja meg a lelket. Az ember halála más. Az ember megváltója embertársának, ha szeretetből adja érte vérét. Az utcán kezdtek elhalni a nappal hangjai. Néha muzsikaszó foszlányai csapódtak az ablakhoz, máskor részegek kurjongatása dörömbölt rajta. Bion széthúzta a fatáblákat. A Via Nomentana már teljesen sötét volt, és inkább csak sejteni, mint látni lehetett a nyüzsgő emberbogarakat. Fel-fel csillant köztük egy-egy fénybogár is, néha kettesével, hármasával. Gazdag polgárok és előkelő urak előtt rabszolgák vittek ott bronzkeresztes, olajozott vászonlámpásokat, vagy szurkos fenyőfákjákat. Hát, eredj, mutatott ki bosszankodva Bion a sötétbe. Ha gondolod, hogy a prétorok a te kedvedért most összeülnek keresztényt égetni, eredj, Lactantius. Aztán mosolyogva megölelte a Rétort. Mit szólnál hozzá, testvér, ha elcsalnánk magunkkal az amfiteátrumba? Legalább még egyszer mulasd ki magad, mielőtt példát adsz a híveidnek. No, ne nézz rám olyan baziliszkus szemmel, hiszen én csak a javadat akarom. És mit tudhatod, hát ha ott akar csodát tenni az Istened? A Rétor lehajtott fejjel szó nélkül ellépegetett a szobából. Bion csak most fordult oda Quintiporhoz. Hát te fiú, nézd, hogy rájár még a szám. A csillagokra mondom, lovagot gondoltam. Hagyd el, Bion, bár fiú lehetnék még, mondta csöndesen Quintipor, és belekarolt öreg mesterébe. Együtt megyünk? Hová indultál? Hát nem a Circus Maximusba kíséred a királylányt? Reggel még azt terveztétek, nem? A rabszolgáidtól hallottam, hogy ma nagy mulatság lesz. Itt az ablak alatt is ordított a délután a kékek kikiáltója, hogy ma legalább 10 kocsist vernek olyan zöldre, mint a tunikájuk. Veled akarok menni, felelte Quintipor szórakozottan. Azért szerelmesek, hogy összevesszenek, gondolta Bion. Amit ma Vénusz kalda bajt csinált köztük, holnap jóvá teszi Vénusz Conciliatrix. Behívták a domestikust, és tőle kértek tanácsot, melyik színházba menjenek. A palota felügyelő a cirkuszt ajánlotta. Ő is azzal, hogy ott ma nagy mulatság lesz, de mint zöld érzelmű férfiú, ő arra hívta bizonságul az isteneket, hogy 10 cirkuszkocsist fognak olyan kékre verni, mint a sapkájuk. Színházat kérdeztünk, nem cirkuszt, hallgattatta el Quintipor. A domestikus bár magában megbotránkozott rajta, hogy urai színházba mennek, mikor cirkuszba mehetnének, egy kis tűnődés után a Pompeius színházat ajánlotta. Ott zene is van, mesztelen táncos nők is, és sokat lehet nevetni, mert Genézius is ott játszik. Genézius? Ezzent össze Quintipor. Igen, uram, az a híres mímus, akit a szentséges Augustus Róma városának ajándékozott. Azt mondják, ezzel több örömet szerzett Rómának, mint azzal, hogy a termákat építette. Azokban csak 3200 ember fürödhet meg egyszerre, de a mímusnak minden este 12000 ember nevet. Üvös szél fújt, dögletes szagot hozva az Esquilinuszi temetőről, amelynek szegény fertájában, a nyílt karnáriumban egymásra dobálva rothadtak a rabszolgák, koldusok, fegyencek és elhullott állatok tetemei. Köpönyegüket szorosan maguk köré csavarva és sarkát szájuk elé tartva megindultak a fáklya vivő után. A Via Nomentana második mérföldkövénél jártak, megködlött előttük valamelyik Patricius család mauzóleumának márványkupolája, és a sötétben megnyikordult egy elelfulladó reket köhögésektől megszaggatott emberi hang. Olcsó Szilvánusz istent vegyenek, csak 2 szesztercius a valódi ólomlovon ülő Epona istennő, aki lovastól együtt csak balkasztható és biztos szerencsét hoz a hippodromban. Itt a pecsétföldből égetett Tiberis isten. Aki arról issza a Tiberis vizét, azt nem leli ki tőle a harmadnapos hideg. Quintipor kivette a fákját a rabszolga kezéből, és oda világított vele a mauzóleum lépcsőire. Mit csinálsz itt, Benoni? Az isten kereskedő gubbasztott a hideg köveken, piszkos klepetusában. Elfáradtam. Pihenek egy kicsit, köhécselte mellére szorított kézzel. Megyek hazafelé. Jeruzsálembe? Ó, uram, hol vagyok én még attól? Nevetett fájdalmasan Benoni. Tiberi szent úrra megyek a Kandeláber Severus házába. Akkor hát igyekezz, Benoni, és kérd az isteneidet, hogy latrok kezére ne adjanak. Valami pénzt dobott neki, és visszaadta fákját a szolgának. Előre. Pár lépést mentek, aztán gondolt egyet, és visszaküldte a fákjást a zsidóhoz, kísérje el legalább a Tiberiszig. Éjfél felé aztán legyen a színház előtt friss fákjával. Most sötétben is oda találunk, ugye, Bion? A matematikus bólintott, és megkérdezte, miféle isten nyomorultja volt ez. Régi barátom, felelte különös hangon Quintipor. Az jutott eszébe, vajon emlékszik még a zsidó kis titre? Milyen furcsa, hogy eddig mindig olyankor találkozott vele, mikor kis tit valahogy belenyúlt az életébe. Ezen a napon ez már második találkozása volt a görbelábúval. Reggel a fórumon akart vele megvásároltatni egy fügét mutató fortunát, mint szemverés ellen való talizmánt. Mintha volna olyan szem a világon, amelynek a verése ő rajta foghatna. Miféle nemzet? Kérdezte Bion. Hogy is szólítottad? Benóni. Tudtam, hogy valami szíriai idióma. Valami olyan. Zsidó. Benjamin az igazi neve. Az annyit tesz, hogy a jobb kezem gyermeke. Benóninak, vagyis a fájdalom gyermekének ő nevezte el magát. Azt mondja, az is marad addig, míg haza nem megy Jeruzsálembe. Jeruzsálem, Jeruzsálem. Hát ez honnan is ismerős? Lactantius szokta emlegetni, úgy, hogy mennyei Jeruzsálem. Igen, ezt persze tudom már. Az Júdeának a fővárosa. Most Éliának hívják, mióta a mi kolóniánk. De hát oda nem teheti be a lábát zsidó. Még annyit se tud ez a rongyházi. De tudja, csak hogy azt mondja, pénzért mindent lehet. Itt vagyunk. Herkules három ember magasságú aranyozott bronzszobrára mutatott, amely bal karján az oroszlán bőrt tartotta, jobbjával fatörzs vastag bunkójára támaszkodott. 100 évvel ezelőtt még jó szobor volt valahol Hellászban. Bizonyára itt is tudott volna jövendőt mondani, de itt nem kért tőle jóslatot senki. Szállítás közben a szemfüles hajósok felfedezték, hogy a tarkóján akkora kerekjuk van, amelyen egy felserdült fiú kényelmesen belefér, és ha az

0: Reklám.
1: Abigail.
2: A Bogyós Gyümölcskertész, Szent Péter Esernyője, házasságon innen,
1: Katalin,
2: a gyerek,
3: a Gólyakali,
1: Foszti fiú esete,
2: Pilátus testament, Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.

Neki világ és törvény szerint vége. Jól tudom, rám nézne földi öröksége. El is foglalhatnám, elvehetném joggal, hogyha úgy akarnék bánni a dologgal. De akkor azt mondaná egyik, avagy másik, Toldi György az öccse birtokára vág.

0: megengedni, hogy önmagát is hagyon lőheti.
1: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Az Európai Bizottság friss jelentése szerint az új kormány intenzív reformokat indította a jogállamiságért. A brüsszeli dokumentum kiemeli, hogy több jogszabályi változtatás is előre haladt az utóbbi időszakban. Pozitív fejleményként említik a veszélyhelyzet kivezetését és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését is. A magas szintű korrupciós ügyekben és a bírósági ügyelosztásban ugyanakkor további lépéseket vár az Unió. A médiahelyzet értékelésénél rögzítették, hogy az állami hirdetések elosztása továbbra sem teljesen méltányos. A sajtótájékoztatón téma volt a Súlyog Tamás köztársasági elnököt érintő jogi kérdések és viták ügye is. A brüsszeli igazságügyi biztos elmondta, az államfőt is érintő alaptörvénymódosításról az Unió is tárgyalt. A kérdés jogi alapjairól a Velencei Bizottság hamarosan véleményt tesz közzé. Az orosz energiaimport amerikai szankcióterveiről is tárgyalt Washingtonban Hajdú Márton, az országgyűlés külügyi bizottságának elnöke. Amerikai kongresszusi tagokkal ismertette a magyar energiafüggőség felszámolására tett lépéseket, és kérte az elhamarkodott lépések elkerülését, amire szavai szerint megértést tapasztalt. A Tisza párt szakpolitikusa kiemelte, az új vezetés célja, hogy Magyarország újra megbízható szövetségessé váljon. Hajdú Márton a washingtoni külügyminisztériumban és több vezető elemzőintézetben is egyeztetett. Előrelépés történt a Rákos rendezői ingatlanok ügyében. A MÁV megadta a hozzájárulást, hogy a főváros intézkedhessen a területén lévő problémás épületekben, közölte Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, így végre megkezdődhetnek a bontások, felszámolva a korábbi kiürítések nyomán kialakult közbiztonsági gondokat. A tárcavezető Karácsony Gergely főpolgármesterrel is egyeztetett a helyzetről, miközben a rendőrség már fokozott ellenőrzéseket tart a helyszínen. Vitézi Dávid bejegyzésében kitért a közlekedési múzeum helyzetére is, amelynek raktárait szintén a korábbi meghiúsult arab befektetői tervek miatt számolták fel. A kormány célja a korábbi vezetés hibáinak javítása, a múzeumi projekt megmentése, valamint a műtárgyak végleges és biztonságos elhelyezése. Első alkalommal rendezik meg a templomok éjszakáját Kolozsváron július 25-én. A Deisler és az SUA Egyesület által szervezett eseményen 6 felekezet fog össze a városban. Az éjszakai program során összesen 18 egyházi hajlékot nyitnak meg az érdeklődők előtt. A látogatók a történelmi épületekben, ingyenes koncerteken és képzőművészeti kiállításokon vehetnek részt. Az egyházi örökséget bemutató rendezvényen a szakemberek által vezetett túrák mellett közösségi vacsorát is tartanak. A projekt keretében most először lesz látogatható éjszaka a főtéri Szent Mihály templom monumentális tornya. A római katolikus, unitárius, ortodox és görögkatolikus templomok mellett a neológ zsinagóga is nyitva áll majd. A programból a reformátusok hiányoznak, a kolozsvári református egyházközségek ugyanis hagyományosan a magyar kulturális napok keretében tartanak nagyszabású rendezvényt augusztus közepén. Hitmélyítő gyülekezeti imanapot szervezett a helyi református egyházközség Mezőkeresztesen. A délborsodi településen a tematikus alkalmat a múlt hétvégén, július 11-én tartották meg. A rendezvény közvetlenül a reformátusok egyhetes bejárós gyermekhittan tábora után jött létre. Tokár Sándor Levente lelkipásztor elmondta, az eseménnyel a családok megszólítása volt a céljuk. A zsinat imádság éve programjához kapcsolódó alkalmon csaknem 150 hívő gyűlt össze a templomban. A résztvevők előadást hallgathattak meg az énekek és a zsoltárok közösségépítő szerepéről. A program a parókia kertjében közös kézműveskedéssel és gulyás ebéddel folytatódott a családoknak. A mezőkeresztesi gyülekezet a jövőben is kiemelten épít a gyermekes szülők missziós elérésére. Írta meg a református.hu.
1: Az időjárásról.
2: Keleten csökken a felhőzet, fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. A Tiszántúlon és nyugaton helyenként fordulhat elő zápor, zivatar. Az északnyugati északi, a Tiszántúlon a délnyugati szél élénkül meg. A csúcs hőmérséklet általában 30 és 35 fok között várható. A legalacsonyabb értékek 13 és 22 fok között lesznek.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul a kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. A klímaváltozás gyorsulása, az élővilág drasztikus fogyása és az egyre gyakoribb erdőkárok közepette megkerülhetetlenné vált a kérdés, vajon a jelenlegi erdőművelési gyakorlat valóban alkalmas-e arra, hogy hosszú távon jól működő, természetes, fajgazdag erdőket tartson fenn. Ezt a kérdést Aszalós Réka, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont munkatársa erdőökológusként teszi fel. Olyan szakemberként, aki évtizedek óta együtt dolgozik erdészekkel és erdőgazdálkodókkal, ezért több oldalról ismeri az erdész szakma eredményeit, kérdéseit és problémáit. Most vele beszélgetek.
2: És hát ugye ez az, amit mi ökológusként a leginkább szorgalmazunk, ez a párbeszédet az erdészekkel, természetvédőkkel, a kutatásunk is erről szólnak, hogy hogyan lehetne itt Magyarországon úgy kezelni az erdőket, hogy azoknak a természetessége megmaradjon, vagy adott esetben még növekedjen is. És erre vannak különböző üzemmódok, de még az üzemmódokon kívül, vagy azon felül is nagyon sok lehetőség van, hogy mondjuk egy erdőgazdálkodó hogyan tud azon változtatni, hogy hogyan legyen természetesebb az erdő. Minél több élőlénynek hogyan adjon otthont például.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Az erdők nem csak faanyagot adnak, hanem szerepet játszanak a klíma szabályozásában, a vízmegtartásban és a biodiverzitás megőrzésében is. Eközben Magyarországon még az idős változatos szerkezetű, sőt a védett erdők ökológiai értékei is gyakran háttérbe szorulnak a fakitermelés szempontjaival szemben. Aszalós Réka, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont munkatársa épp ezért erdőökológusként teszi fel a kérdést, hogy vajon a jelenlegi erdőművelési gyakorlat valóban alkalmas-e arra, hogy hosszú távon jól működő, természetes, fajgazdag erdőket tartson fenn.
2: A legtöbb erdőterület az erdő törvény hatája alá esik, vagy nagyon sok terület, és ezért ugye a felújítása, az újratelepítése az kötelezettség. Tehát ezeken a helyeken, ahol erdőt látunk, ott általában erdő is lesz később. Az a kérdés, hogy az az erdő mondjuk ilyen természetességi, természetvédelmi, biodiverzitás védelmi szempontból mennyire megfelelő. És hát ugye ez az, amit mi ökológusként a leginkább szorgalmazunk, ez a párbeszédet az erdészekkel, természetvédőkkel, a kutatásunk is erről szólnak, hogy hogyan lehetne itt Magyarországon úgy kezelni az erdőket, hogy azoknak a természetessége megmaradjon, vagy adott esetben még növekedjen is.
1: Tehát itt Magyarországon a fakitermelésről van szó, hogy milyen legyen az a fakitermelés.
2: Így van, igen. És erre vannak különböző üzemmódok, de még az üzemmódokon kívül, vagy azon felül is nagyon sok lehetőség van, hogy mondjuk egy erdőgazdálkodó hogyan tud azon változtatni, hogy hogyan legyen természetesebb az erdő. Minél több élőlénynek hogyan adjon otthont például.
1: Igen, és ön erdőökológusként teszi fel a kérdést, hogy vajon a jelenlegi erdőművelési gyakorlat Magyarországon az valóban alkalmas-e arra, hogy hosszú távon jól működő természetes fajgazdag erdőket tartson fenn, és ha már ezt a kérdést egy erdőökológus teszi fel, akkor gond van.
2: Igen, hát én nem egyedül, hanem nagyon sokan, és az erdész szakmán belül is nagyon sokan úgy gondolják, hogy azért erősen vízióváltásra van szükség. Egyrészt azért, mert a társadalmi igények is jelentősen megváltoztak, másrészt azért, mert egy klímaválságban élünk, tehát amikor ugye az erdőknek jobban kell tudniuk alkalmazkodni a klímához, másrészt meg biodiverzitás válságban élünk, tehát amikor nagyon sok helyen, nagyon nagy ütemben tűnnek el az élőlények, az állatok, a növények. Ez kicsit közhely, de azért sokkal csendesebb a világ, így szépen évtizedről évtizedre, kevesebb a békakuruttyolás, ugye kevesebb rovartapad a kocsival, amikor megyünk a szélvédőnk ablakára, ugye ezt így szokták bemutatni, ugye, hogy ez, amit a legtöbb ember megtapasztal, ugye, hogy mennyivel kevesebb a rovar, amit sokan nem bánnak, de az az igazság, hogy minden ilyen változás, az nagyon erősen befolyásolja az ökológiai stabilitását a rendszernek. Csendesebbek sokszor, főleg a mezőgazdasági területek, az erdőknél még talán madár szempontból nincs annyira nagy gond Magyarországon, de globálisan minden nagyobb élőlénycsoportnak radikálisan csökken a mennyisége. Tehát, hogy ezek nem kicsi változások, hanem ezek nagyon erősek, és bizonyos csoportok, például pont a említett kétéltőek, hüllők vagy a rovarok, azok Magyarországon is nagyon erősen tapasztalható a változás, ugye ezt szokták ilyen apokalipszisnek hívni, mert tényleg van, hogy populációknak a 70-90%-a is mondjuk eltűnik a tájból. Már nincsen jelen, és mondjuk egy természetvédelmi beavatkozással, kezeléssel azért itt jelentős változást lehet elérni, és azért ezt nagyon szorgalmazok ökológusként az erdők esetében is.
1: Igen, és mindezt a kérdést önök úgy teszik föl, hogy évtizedek óta együtt dolgoznak erdészekkel, erdőgazdálkodókkal, több oldalról is ismerik ezt a témát. A laikusoknak segítsünk egy kicsit, hogy az erdőt az hogyan kell értelmeznünk, milyen szerepei vannak, mert sokan csak a faanyagot látják, de az erdőt az komplexen kell néznünk, mert az nem csak egy ökoszisztéma, hanem nagyon sok mindenben játszik szerepet, és egy-két dolgot már itt érintettünk is.
2: Igen, én megerősíteném azt a szót, hogy ökoszisztéma, tehát egy összetett élőrendszer, és ezt sokféle oldalról megközelíthetjük, de az biztos, hogy annál stabilabb egy rendszer, minél hálózatosabb. Ez nem csak a biológiai rendszerekre van így, ez társadalmi rendszereknél is így van. Tehát egy olyan társadalom, ami ugye autokratikus, és központosította, sokkal hamarabb szétesik, mint egy olyan társadalom, ahol van egy széles civil szféra, hogy így mondjam. És ugye ez ugyanígy van az erdőknél is, hogy minél többféle fafaj van benne, minél változatosabb mondjuk az állománynak a szerkezete, minél egészségesebb a talaj, táplálékláncok minél változatosabbak, annál stabilabb lesz a rendszer. És ezek a nagyon stabil, összetett ökoszisztémák, úgynevezett természetes erdők, tehát ahol nagyon sokféle élőlény van, nagyon sok öreg fa van, viszonylag magas a holtfának az aránya, őshonos fajok vannak, azoknak nagyon sok funkciót tudnak biztosítani. És mik ezek a funkciók? Ugye erre általában vannak bizonyos reflexiók, az első, ami az eszünkbe jut, hogy mit ad nekünk az erdő. És a legtöbbször az embereknek elsőre eszébe jut a faanyag, nyilván, ugye a tűzifa, bútorfa.
1: Nekem a jó levegő jut rögtön eszembe róla.
2: Na jó levegő, igen, és mi más esetleg?
1: Mondjuk, ha a talajt nézzük, egy jó természetes erdőben, ott jó a talaj, ott nagyon gazdag a talaj élet igen. is. Klímaszabályozásában biztos, hogy nagyon fontos igen. szerepe van.
2: Így van, igen, nagyon fontos, hogy nem csak megköti a levegőben lévő széndioxidot, de tárolja, és ugye minél idősebb egy erdő, annál több széndioxidot tárol talajban, a gyökerekben, a növények, a fák törzsében, a lombozatban, tehát szén megtartó, és ezért klímaszabályozó szerepe nagyon fontos. Amit említett, a talaj is nagyon központi, tehát a jó minőségű talaj, de ugye azáltal, hogy ez a nagyon hálózatos gyökérrendszer van, ugye sokkal lassabban engedi ki a vizet a tájból egy erdő, mondjuk, mint hogyha ott nem lenne erdő, vagy hogyha tele van erdei utakkal, és ugye ezért az árvízvédelemben is ilyen nagyon fontos szerepe van, amit általában nem veszünk észre, csak akkor veszünk észre, ha nincs. Tehát amikor jön egy nagy árvíz, és hirtelen elmos egy kis falut, és akkor kiderül, hogy esetleg fölötte intenzívebben használták az erdőt, mint kellett volna, azért sok ilyen hír volt az elmúlt időkben, nem elsősorban Magyarországról, de Magyarországon is. Tehát, hogy akkor szembesülünk vele, hogy hoppá, hát azért nagyon nagy szerepe van az erdőknek mondjuk így az árvízvédelemben. Meg a tiszta ivóvízben az emberiségnek egy jelentős része azért támaszkodik azokra az ivóvíz bázisokra, amiket ugye az erdők biztosítanak. Erről ugye nehéz egész pontos becslést mondani, de legalább 1 milliárd ember él úgy a Földön, hogy kifejezetten erdők által megtisztított vizet kapnak, erdőkből lefolyó vizeket kapnak. De azért, amit nagyon érdekes szerintem, hogy ugye amikor én beszélgetek erről emberekkel, akkor általában megkérdezem őket, hogy nekik személyesen mit ad az erdő. És szerintem ez egy nagyon fontos pont, hogy ott az ember megálljon, és ne tankönyvi példákat próbáljon elmondani, hanem azt, hogy az ő személyes életében mit ad. És ugye a városi ember életében egyre fontosabb, hogy,
1: hogy az emberek ki tudnak.
2: Igen. És általában az emberek azt a szót szokták használni, hogy nyugalmat ad.
1: Igen.
2: Igen, és hogy szerintem ezt nagyon fontos tudatosítani, mert ez egy olyan érték, amit nem nagyon tudunk pénzesíteni, de a társadalmi hatás az óriási. Tehát az embereknek, a városi embereknek, már pedig ugye átléptük azt, hogy az emberek fele globálisan városokban lakik, Magyarországon, ha jól tudom, akkor már 60%. Tehát, hogy ez egy jelentős szolgáltatás, ugye úgy mondjuk ezeket, amiket itt felsoroltunk, hogy levegőtisztítás, talajvédelem, árvízvédelem, de a nyugalom is, a lelki feltöltődés is, a rekreáció is, az mind olyan, amit úgy hívunk, hogy ökoszisztéma szolgáltatás, és ugye ebből nagyon-nagyon sokfélét biztosítanak az erdők, és ezért nagyon fontos, hogy ne csak egyet kiemeljünk és arra koncentráljunk, hanem a tájban maximalizáljuk azt, hogy minél többféle szolgáltatás valósulhasson meg. És én nagyon központi szerepét látok ennek, hogy ugye tudatosítsuk azt, hogy mennyire fontos a városi ember számára ugye ez a nyugalom, mert társadalmilag is nagyon fontos az, hogy az emberek aztán mondjuk következő héten megint ott legyenek, hogy képesek legyenek működni, a családjukat ellátni, dolgozni, egyszer jól érezzék magukat a bőrükben, és ebben nagyon nagy szerepe van az erdőknek. Ezt én úgy érzem, hogy egy kicsit alul értékelt ökoszisztéma szolgáltatás pedig nagyon jelentős.
1: És ha már a nyugalom szót említettük, akkor rögtön bele is kapaszkodnék, mert szerintem annál rosszabb nincs, amikor elmegyünk egy erdőbe sétálni és feltöltődni, és fakivágást halljuk, tehát ahogy termelik ki a fát, vagy kijutunk egy részre, ahol nem látunk fákat, mert hogy ki van vágva minden.
2: Ugye azért érdemes a számokkal tisztában lenni, tehát Magyarországon most olyan nagyságrendel 2 millió hektár erdő van, és ennek majdnem a fele ilyen idegen honos, hogy ültetvényszerű, akácos, nemes nyaras, fenyves, és hogy ezeknél azért az elsődleges funkció a faanyag termesztés. És persze más funkciójuk is van, mert mondjuk azért egy talajvédelmet ezek az erdők is el tudnak látni, vagy egy akácosnál nyilván mézet is biztosít, de ezeknél a területeknél nem azt várjuk el, amit mondjuk az őshonos, elsősorban domb és hegyvidéki erdőknél. És ez nagyon fontos azért elkülöníteni, hogy ezek az ültetvényszerű idegen honos erdők egyébként sok országban, Európában nem is tekintik erdőnek. Tehát nem az erdőgazdálkodás hatály alá esnek, nem az erdőtörvény hatály alá esnek, hanem kicsit úgy kezelik őket, mint a mezőgazdasági kultúrákat. És ugye ez egy szemléletbeli különbség is. Viszont visszatérve ezekre az őshonos, vagy legalábbis meghatározóan őshonos fafajokból álló természetesebb erdőkre, ugye itt az, ahol nem csak ökológusok, nem csak természetvédők, hanem az erdész szakmából is sokan változásokat szeretnének, pont azok miatt, amit korábban említettem. Ugye, ha az üzemmódokra kitérünk, négyféle van Magyarországon, és ugye ez a vágásos gazdálkodás az, ami tulajdonképpen leginkább megosztja a társadalmat, és ez, ami legtöbb felháborodást kivált esetenként teljesen jogosan a civil társadalomból.
1: Ez az, amire mi azt mondjuk, hogy tarvágás, ugye?
2: Igen, de hát ugye ez azt jelenti a vágásos gazdálkodásnál, hogy van egy véghasználat, egy végvágás, amikor gyakorlatilag ugye látunk egy ilyen üres területet, hogy így mondjam, ez lehet egy hektár, több hektár is lehet, de hogy jellemzően köznyelv ezt tarvágásnak hívja. Ennek többféle módja van ennek a véghasználatnak, de nem magával az üzemmóddal van probléma, az én szemléletem szerint, például pont az előbb említett akácosokban ez egy használható üzemmód, hanem hogy azzal van gond, hogy Magyarország erdejének, tehát a 2 millió hektárnak a 90%-át így használjuk. És ugye az, amit leginkább természetvédő lelkületű embereknek nehéz látni, vagy azoknak, akik mondjuk kirándulnak, ma ez a legtöbb kirándulóhely pontosan a hegy és dombvidékeink őshonos faállományaiban van. Nagyon ritkán sétálgatunk akácosban, nincsenek annyira jó kirándulóhelyek, meg kirándulóutak. Na és ugye ez az, ami ugye nyilván nehéz, amikor egy nemzeti park belső területén vagyok, hogy miért használunk ott ugye ilyen vágásos üzemmódot, jogosan merül fel, hogy ennek az arányát szép fokozatosan, de csökkenteni kellene, mert vannak olyan üzemmódok, amik ennél kíméletesebbek. De ez az, amit mi hangsúlyozunk, és ehhez is visszatérhetünk, hogy a vágásos gazdálkodáson belül is van egy csomó módszer, ami sokkal kíméletesebb, és látványra is ugye pont ezért sokkal kevésbé drasztikussá tehetné a dolgot, És hogy a vágásos gazdálkodáson belül is megvannak a lehetőségek, és van, aki alkalmazza is, meg van, amikor ez előírás is mondjuk egy erdőgazdálkodónak, hogy több holtfát hagyjon vissza, vagy kisebb területen legyen a végvágás, és akkor már is nem lesz, vagy a véghasználat, már is nem lesznek olyan drasztikus, nagyobb kiterjedésű úgynevezett tarvágások, és ezért ez nagyon sok szempontból javítja az ökológiai állapotát mondjuk annak az adott helynek. Ugye nem lesz erős a besugárzás, nem válik annyira egy ilyen hőcsapdává, nem tudnak az invázív fajok olyan nagy mennyiségben megjelenni, például ha nem 3 hektáros, hanem 1/2 hektáros vágás területei vannak. Figyeljünk ezekre a területekre jobban, és vagy sokkal kiméletesebben csináljuk a vágásos gazdálkodást, vagy ahol lehet, ahol indokolt, ott pedig örök erdőgazdálkodás, ugye ez a másik üzemmód, a 4-ből, ami ugye a folyamatos erdőborítást biztosítja. Nyilván nem egy őserdőt szeretnénk létrehozni, de ugye mondjuk egy természetes erdő, egy őserdő, sokkal változatosabb a faállománynak a szerkezete, és a fényviszonyok is emiatt sokkal változatosabbak, tehát foltosak. Ugye van egy természetes dinamika, amikor egy öreg fa elpusztul, vagy kisebb facsoport, vagy ott lábon elszárad, vagy kidől, és akkor ezekbe a kisebb foltokba, úgynevezett lékekbe megjelenik a fény. És ezekben a kicsi foltokban ugye elindul az erdőnek a természetes regenerációja, tehát hogy ez a fajta változatos erdőszerkezet, amit mondjuk látunk egy őserdőbe, ezt mondjuk egy folyamatos erdőborítás biztosító gazdálkodási módok, az sokkal jobban tudja imitálni, főleg ha azt jól csinálják, mert ugye mindent lehet úgy csinálni, hogy nem lesz megfelelő az élővilág számára. És ugye ha az üzemmódokat elkezdtük elemezni, ugye ez a vágásos, amikor végülis van egy vágás terület, van egy véghasználat, látunk egy vágás területet, ez az ország jelentős részében így történik az erdőgazdálkodás, de ugye van még két nagyon fontos üzemmód, az egyik az örök erdőgazdálkodás, ami folyamatos erdőborítást biztosít, magyarul sosem fogunk vágás területet látni. És ugye itt pont ez a logika van, hogy utánozza ezt a természetes erdődinamikát, tehát amikor egy fát, néhány fát annyit vesznek ki, annyit vágnak ki, és gyakorlatilag mindig van egy, hát úgy hívják, hogy javafa, egy olyan fa, aminek nagyon magas a faipari értéke, hogy így mondjam, tehát nagyon fontos, hogy azt a fát megsegítsék körülötte, viszonylag finom belenyúlásokkal veszik ki a többi fát, ezáltal ilyen lékek is létrejönnek, és megsegítik ennek a fának a növekedését, és akár ez hosszú évtizedeken keresztül is mehet. És ugye ennek a gazdálkodásnak, a jól csinálják, a szállalás egyébként, ugye egy sokkal változatosabb erdőszerkezet van, ami viszonylag hasonlít ahhoz, ahogy a természetes erdők itt a mérsékelt égövben működnek.
1: Igen, de Magyarországon ennek ellenére az örök erdőüzemmódban kezelt erdők aránya jelenleg csupán 2%, és én úgy értesültem, hogy leginkább azokon a helyeken van ilyen örök erdőüzemmód, például ugye ilyet folytat a Pilisi Park erdő, ZRT, a Bakony erdő, az Ipoly erdő, a Mecsek erdő, ahol a társadalmi nyomás elég nagy.
2: Igen, de azért itt az is van, hogy adott erdészetnél mondjuk a szemlélet milyen. És hogy nyilván átállás egyik üzemmódra a másikra, az nem megy egyik pillanatra a másikra. Tehát annak fejben is meg kell történnie, mert szerintem most Magyarországon ez már látszik, hogy ez működik, és hogy a gazdálkodó szempontjából is lehet, ez nem veszteséges, hanem nyereséges, lehet sokkal egyszerűbb, mert például nem kell a felújítással, ugye a csemeték betelepítésével, azok ápolásával folyamatosan foglalkozni, hanem gyakorlatilag az erdő természetesen felújul, és azokon az erdőterületeken lehet ezt jól csinálni, ugye a mai tudásunk szerint, ahol van természetes felújulás, tehát az erdő, ahol magát meg tudja újítani, és azért ez az üdébb termőhelyeken, még Magyarország domb és hegyvidékén nagyon sok helyen még működik.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Aszalós Réka erdőökológussal. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.

0: hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Biztonságos a hazai üzemanyagellátás, de a tartalékolásra továbbra is szükség van. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium közölte, a stratégiai készlet a márciusi szint duplájára nőtt. A kormány kiemelt célja a biztonsági tartalék megőrzése a fokozódó nemzetközi kockázatok miatt. Az üzemanyag készlet az importszállítások tartós fennakadása esetén védi meg a gazdaságot. A jelenleg 87 napos tartalék már közel jár a nemzetközileg ajánlott 90 napos szinthez. Emlékeztettek arra, hogy ezt a mennyiséget az előző kormány által hátrahagyott mélypontról pótolták vissza. A háborús konfliktusok miatt a világ olajexportjának jelentős része kieshet a piacról a jövőben. Ellátási probléma azonban egyelőre nincs. Magyarország energiabiztonsága az utóbbi időben sokat javult. A Független Benzinkutak Szövetsége szerint az import üzemanyagok beszerzési ára meghaladta a hazai kiskereskedelmi árakat. Az érdekvédelmi szervezet közölte, hogy ez a helyzet bezárja az import lehetőségeket, ami veszélyezteti a hazai ellátás biztonságát. Arra kérik a kormányt, hogy haladéktalanul teremtse meg a szektorban működő kis- és középvállalkozások biztonságos működési feltételeit. Figyelmeztettek, hogy a stratégiai készletekből nemrégiben több tízezer tonna gázolaj tűnt el, így a kormányzati kommunikáció nem valós képet mutat. A helyzetet a Duna alacsony vízállása miatti akadozó víziszállítás és a környező országokban zajló vasúti felújítások is nehezítik. A szövetség képviselői hangsúlyozták, hogy több nagykereskedő már korlátozza a kiszolgálást, ezért szerintük nem az árakat, hanem a fogyasztókat kellene védeni. Új mérföldkőhöz érkezett a hazai szélenergia program, jelentette be a Gazdasági és Energetikai Miniszter. Kapitány István közölte, az Európai Unió felé vállalt 700 megawatt helyett csaknem 1000 megawatt kapacitást hirdetnek meg. A tárcavezető kiemelte, hogy a beruházói érdeklődés jelentősen meghaladta az előzetes várakozásokat. A lehetséges helyszíneket a környezetvédelmi és a honvédelmi szempontok alapján már felülvizsgálták. A miniszter felkérte az energetikai hivatal elnökét egy részletes műszaki elemzés elkészítésére augusztus közepéig. Ezzel párhuzamosan a jövő héten társadalmi egyeztetésre bocsátják a pályázati rendszer részletszabályait. A hatóságok a vizsgálatok lezárása után írják ki az első nyilvános szélerőművi csatlakozási pályázatot. A kormány hosszú távú célja, hogy 2030-ig legalább 4000 megawattnyi szélenergia kapacitást biztosítson. Látványos kísérletekkel, játékokkal és változatos programokkal várja a látogatókat a Debreceni Egyetem a Campus Fesztiválon. A július 22-e és 25-e közötti rendezvényen a Nagyerdei Stadion melletti egyetemtér lesz az események központja. Az intézmény 24 egysége 12 faházban mutatja be az egyetem sokszínű oktatási és kutatási tevékenységét. A saját színpadon rendezett pódiumbeszélgetéseken szó lesz többek között az agrárinnovációról és a matematika szerepéről is. Esténként a stadion parkolójában felállított zenei helyszínen a hazai könnyű zenei élet legnépszerűbb sztárjai lépnek fel. A Duna extrém alacsony vízállása miatt a Mahart egyes járatai módosított útvonalon vagy rövidebb szakaszon közlekednek. Július 22-ig a budapesti Hopon járatok nem érintik a Margit-szigetet, és több Dunakanyarba tartó járat közlekedése is szünetel. A fővárosi sétahajók a korlátozások ellenére továbbra is folyamatosan várják a kikötőkben az utazni vágyókat. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont kutatói szúnyoghangok gyűjtéséhez kérik a lakosság segítségét. A MosquitTune mobil alkalmazással gyűjtött mintákkal egy nemzetközi mesterséges intelligenciát használó adatbázist bővítenek. A hangalapú felismerő rendszer fejlesztése azért fontos, mert a hazai 53 fajból több is terjeszthet kórokozókat. A programhoz bárki csatlakozhat. A jelentkezőknek a kutatók postán küldenek egy hangfelvételre alkalmas speciális ketrecet. A beküldők később részletes visszajelzést kapnak arról, hogy az általuk rögzített rovar pontosan melyik fajhoz tartozik.
0: az időjárásról.
1: Keleten csökken a felhőzet, fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. A Tiszántúlon és nyugaton helyenként fordulhat elő zápor, zivatar. Az északnyugati északi, a Tiszántúlon a délnyugati szél élénkül meg. A csúcs hőmérséklet általában 30 és 35 fok között várható, a legalacsonyabb értékek 13 és 22 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Aszalós Rékával, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont munkatársával, erdőökológussal arról, hogy vajon hazánkban a jelenlegi erdőművelési gyakorlat valóban alkalmas-e arra, hogy hosszú távon jól működő, természetes, fajgazdag erdőket tartson fönn.
2: És hogyha a fákat nézzük, nagyon sok olyan interjút készítettem pontosan a klímaváltozás kapcsán, Magyarország faállománya is ezt megsínli. Fenyvesek első helyen, tehát ugye nagyon sok fenyvest látunk elpusztulni, de hogy ott vannak a bükkösök, amiket lassan menteni kell. És a bükkösöket is érinti sajnos a vágásos üzemmód.
3: Igen, ugye a fenyvesek nagy része az nem őshonos Magyarországon, tehát hogy ezek a fenyvesek azért részben azért is reagáltak ilyen gyorsan, mert most egyszerűen fogalmazva nem voltak ide valók. Na most a bükkösök esete más, ott nagyon erős vita van, szerintem szakmai vita van, én elmondom a saját véleményemet, de ugye ezekről nincsen kutatás még, Magyarországon biztos, hogy nincsen. Nekem az a véleményem, hogy a bükkösöket valóban nagyon érinti a klímaváltozás, és ugye a klímamodellek is jelentősen azt mutatják, hogy a bükkösöknek egyre kevésbé fog állni a zászló. Tehát a bükk az egy olyan faj, ami szereti az üdetermőhelyet, szereti, ha magas páratartalom van.

0: sor mondjuk sok ezer makkot egy bükk, akkor lesz közte mondjuk 10 vagy 20 olyan, aminek sokkal erősebb mondjuk a szárazság tűrése, mint az összes többinek, hiszen nagyon kéne koncentrálnunk, hogy ezeket a egyedeket megtaláljuk, amiknek nagyobb a szárazság adaptációja. És a másik rész az meg magának az állománynak az ellenállása, tehát aki sokat jár erdőbe, azért látja, hogy a bükkösök, ahol mondjuk egy picit magasabb tengerszint feletti magasságon vannak, és egy zárt állományban vannak, tehát nincsenek félig levágva, akkor azért azok annak ellenére, hogy mondjuk lassabban növekednek, de sokkal jobb egészségi állapotban vannak, mint mondjuk az olyan bükkerdők, amik mondjuk egy intenzív gazdálkodás alatt állnak. Tehát ezzel azért elég sok erdész kollégával egyet értünk, hogy igen, a bükkösöket érinti a klímaváltozás, de a kezelésükkel nagyon sokat tehetnénk azért, hogy mondjuk még hosszabb távon itt megőrizzük a bükkösöket a Kárpát-medencébe. Tehát, hogy például a vágásos üzemmódban nem kezelünk bükkös, hanem ez lenne az egyik legfontosabb dolog, hanem pontosan a folyamatos erdőborítást fenn kellene tartani, vagy örökerdő üzemmódba, ugye ez a második üzemmód, amit emlegettünk, vagy a harmadikat, amire még nem volt szó. Amikor azt mondom, hogy már úgyis egyre kevesebb bükkös van Magyarországon, úgyis a legnagyobb része nemzeti parkban van, úgyis a legnagyobb része védett területen van, tehát ahol lehetséges, ott soroljuk át faanyagtermelés nem szolgáló üzemmódba, magyarul ugye ott nem cél a faanyagtermesztés, de az összes többi funkcióját be tudja tölteni, ugye az árvízvédelmet, a levegőtisztítást, a víztisztítást, a biodiverzitás védelmet, a rekreációt, a nyugalom biztosítását. Tehát, hogy ezek olyan stratégiai kérdések, amiben párbeszédek során kellene megegyeznünk, és olyan irányba menjünk, ahol ezek az erdők maximálisan be tudják tölteni azokat a funkciójukat, amit várunk tőlük.
1: És ide lehetne sorolni azokat az erdőállományokat, amelyek például 150-nél idősebbek, illetve azokat is, amiből már egyre kevesebb van, és erről én is készítettem interjút, az alföldi erdősztyepp erdők, 90%-uk elpusztult. És ezeket meg kellene védeni, de jelen pillanatban nem állnak védelem alatt, holott elvileg védelem alatt kellene állniuk.
0: Igen, elég sok nincs védelem alatt, és sok van közülük, ugye ez a nagyon idős erdőkből, ahogy említett, ez meg is jelent nemrégiben egy könyv, a Szentély erdők, az Gáridi László írta, hogy ezek tényleg azok az nagyon idős, nagyon kicsi erdőfoltok, amik nagyon gyors ütemben pusztulnak, és nagyon sok közülük vagy nem elvédelem alatt, vagy ha védelem alatt áll, akkor is vágásos gazdálkodás alatt, ugye eléri erdőterv szerint azt a kort, amikor úgymond megérett a vágásra, ugye mi ezt ökológusként nagyon máshogy látjuk, és akkor ugye megtörténik a véghasználat, és ezek, hogy mondjam, faanyagban már általában nem biztosítanak túl nagy értéket, viszont felbecsülhetetlen értékük van természetvédelmi szempontból, meg biodiverzitás védelmi szempontból, és akkor olyan nagy értéket vesztünk el az egyik oldalt, és a másik oldalt meg egy viszonylag kicsi nyeresség van, és ez, amikre sokkal jobban kéne figyelnünk, sokkal jobban kéne ezekről beszélnünk, és nem csak egymásra mutogatva, hanem tényleg szerintem meg lehetne egyezni, hogy egy csomó helyen ezeket az erdőket meg tudjuk védeni. És ahogy említette, ezeket a alföldi erdősztyeperdőket is évszázadok során ezeknek jó, ha 10%-a megmaradt, vannak olyanok, amiknek csak az 5%-a maradt meg, és igazából faanyag szempontjából nem jelentős, és annak ellenére mégis aztán vagy tűzifa lesz belőlük, vagy erőművekbe mennek, vagy jó esetben valamennyi butorfa is kijön belőlük, de a biodiverzitás és a egyéb értékek vesztessége olyan magas, hogy teljesen egyértelmű, hogy merre billen a mérleg.
1: Igen, és akkor még nem beszéltünk például a vadállományról, ami szintén tud kárt okozni az erdőkben, és egyébként nemrégiben erről beszélgettem a Pilisi Park erdőzérti erdőgazdálkodási és természetvédelmi vezérigazgató helyettesével, Csépányi Péterrel, hogy hogyan lehet olyan erdőgazdálkodást folytatni, hogy a vadállomány sem sérül, de az erdő sem sérül, tehát a kettő összhangban legyen egymással, mert hogy ez nagyon fontos lenne az erdők jövője szempontjából.
0: Igen, hát ezzel teljesen egyetértek, szerintem ez a pont, ahol az ökológusok, természetvédők és erdészek apraja nagyja szerintem nagyon egyetért, tehát hogyha olyan magas szintű a vadállomány, hogy az erdő nem tud megújulni, akkor valamit nem csinálunk jól. És ugye pont az örökerdő gazdálkodás, az, ami folyamatos erdőborítást biztosít, vagy a faanyagtermelés nem szolgáló, ahol tényleg mondjuk a természetvédelmi célok érvényesülhetnének, ha nem tudnak megújulni. Ugye nem lehet mindent bekeríteni, mert így is azt hiszem, annyi kerítés van Magyarországon, hogy körbeérni a földet, de hogy nem lehet mindent bekeríteni, és ugye az pont megakadályozza a nagy létszámúvat, hogy elinduljunk egy olyan irányba,

0: Mi mondjuk az erdő megújulását segíti, meg mondjuk folyamatos erdőborítás biztosít, hogy tényleg ne legyenek vágásterületek, vagy hát ugye kevesebb legyen ezeken a kiemelt területeken, ahogy említettük, mondjuk nemzeti parkok belsejébe, vagy védett területeknek a legjobb részein. Úgyhogy igen, ez biztos, hogy egy olyan pont, ami még sok vitát fog kiváltani.
1: És akkor, amiket már említettünk, tehát beszéltünk azért valahol a kíméleti területekről, hogy kellenének olyan területek is, amelyekhez olyan erdők tartoznának, vagy erdőrészletek, mondjuk erdőrezervátumok, amelyek kiemelten fontosak, hogy ott ne történjen fa kivágás, hanem egy természetes pusztulás menjen ott végbe, ami után, ha egy fa elpusztul, akkor holtfa lesz belőle, annak megvan a maga szerepe. Magyarországon jelen pillanatban van ilyen?
0: Például pont a Pilisi Park erdőterületén most a kijelölése folyik ennek, az egyik kollégám csinálja. Tehát ugye ez, amikor arról beszéltünk, hogy az üzemmódtól független, tehát egy vágásos üzemmódban és egy örökerdő üzemmódban is lehet kíméleti területeket kijelölni. Ez ugye mit jelent? Erre van egy elmélet, ez a lépőkő elmélet, ennek az a lényeg, hogy mindig van egy olyan kisebb védett terület, ugye ha üzemmód szintjén nézem, egy nagyobb faanyagtermelés nem szolgáló üzemmód, ami akár egy erdőrészlet, több hektár, akár ezek a pici, ugye ezek néha ilyen egy tized hektárnyi pici kis területek, ugye benne a nagy gazdálkodási terület közepén sok pici ilyen folt, ahol mondjuk a állatok vagy a növények terjedni tudnak, ugye ezért ilyen lépőkő elmélet. És akkor ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy erdőgazdálkodási tájam, és azon belül minden erdőrészletben mondjuk van egy-két-három ilyen kisebb kíméleti terület. Mitől lesz egy kíméleti terület az? Például nagyon fontos, hogy a források környékét megvédjük, a vízmosások környékét, ilyen területtel sziklakibukkanások, meredekebb helyek, barlangbejáratok, tehát ugye ebben az az igazság, hogy már eddig is volt egy ilyen szemlélet, és sokszor a gyakorlat is bemutatta, hogy ezekhez jellemzően nem nyúl hozzá egy erdőgazdálkodó, de azáltal, hogy ki van jelölve egy kíméleti terület, ezt ugye hosszú távon megőrizhetjük ezeket a területeket, hogy itt nincs erdőgazdálkodás, hogy maximum annyi, hogyha ugye veszélyeztet valamit egy fa mondjuk, akkor lehet valamennyit vágni. És a lépőkövek nagyon sokat számítanak mondjuk biodiverzitás szempontjából, az ilyen kíméleti területen, akár csak a faanyag termelés nem szolgáló üzemmódú területeken megtörténnek azok a folyamatok, amik a hosszú távú zavartalanság után tudnak csak megtörténni, a nagyobb fák ugye egyre nagyobbak, vastagabbak lesznek, kialakulnak az állóholdfák, ugye az állóholdfák tele lesznek. Idő után oduval, hogyha a harkályok arra járnak az odukban, akkor megjelennek az odulakók is. Állatok, rengeteg madárfaj van, cinege, légykapó, amik kötődnek ezekhez az odukhoz, de hát ugye erdei emlősök is, a pelék, a mókusok, vadmacskák kötődnek ezekhez az odvakhoz. És akkor az állófákból lassan fekvőholdfa lesz, ugye eldőlnek ezek a nagy öreg fák, rengeteg gombának, mohának, zuzmónak, ezeknek az úgynevezett szaproszilofág, rovarfajoknak, cincéreknek biztosítanak otthon. Tehát, hogy ezek nagyon fontosak, ezek a területek, mert ha nincsenek, akkor ezek az állatok, amiket az előbb mondtam, ezek mind eltűnnek a tájból. És ezt egy erdőgazdálkodó biztosíthatja a tájban, hogyha úgy gazdálkodik, kíméletes módon, ahogy az előbb itt elmondtuk, és a kíméleti területeknek kulcs szerepe lehet.
1: Önök nem kérnek sokat, mert hogy, ahogy már mondtuk korábban, Magyarországon 2 millió hektárnyi erdő található. A nagyobb része az nem védett műerdő, hanem többnyire a két világháború között ültetett nemes nyáras és akácos. A védett és Natura 2000-es erdők összesen 800 ezer hektárjából, pedig körülbelül 200 ezer hektár esik nemzeti parkok területére. Vagyis az összes erdő alig 10%-áról lenne szó, ahol azt szeretnék, hogy itt ne a faanyagtermelés legyen az elsődleges szempont, tehát 10%.
0: Igen, ahogy mondja, hogy itt azért nem is arról van szó, hogy mi mit szeretnénk, hanem arról van szó, hogy átadunk-e olyan erdőt a következő generációnak, meg a következő utáni generációnak, amiben még jó sétálni, még meg lehet nyugodni, ahol még madárhangot lehet hallani, tehát hogy ez egy nagyon fontos értékmegőrzés, és ugye azok az erdők, amikben általában ezek megvalósítottuk, annak a nagy része állami erdő. Tehát a mi erdőnk, az ön erdeje, mindenki, aki most hallgatja ezt a rádió, az a mi erdőnk, és ugye ezért közösen kéne erről valahogy dönteni, és azért is fontos, hogy a civilek is belépnek ebbe a egyeztetésbe, és az is nagyon fontos, hogy a józan hangokat is meghalljuk, és én azt gondolom, hogy tényleg változás van ebbe, és segítsük ezt a változást mindenféle módon.
1: Ha egyébként Európát nézzük, és mondjuk a környező országokat nézzük, akkor sok olyan ország van, ahol inkább az ökológiai szemléletű erdőművelés van előtérben?
0: Hát aztán ebből nagyon változatos ez országonként, tehát ugye tőlünk délre lévő Szlovéniában, Szerbiában, de azt hiszem még Bosznia-Hercegovinában is ez a folyamatos erdőborítás jellemző, tehát ott van ennek egy régi tradíciója, tehát ott mondjuk az ember az erdő fölött repül, akkor nem fog, vagy minimálisan vágás területeket látni, és egy elég változatos erdőszerkezet van. De mondjuk a skandináv országokban ott az erdők nagy része magánkézen van, és az emberek maximalizálni akarják a profitot. Tehát Finnországban, meg Svédországban vannak védett területek, ott egyáltalán nem történik semmilyen gazdálkodás, de mondjuk a magánerdőben egy nagyon intenzív vágásos gazdálkodás folyik. Tehát, hogy azért ez egy változatos képet mutat, és azt gondolom, hogy lenne mit tanulnunk. Vannak olyan helyek, ahol szerintem pont az ilyen társadalmi egyeztetések során szerintem nagyon nagy egyetértés van, hogy hogy kell az erdőket kezelni, és sokkal természet kímélőbb módon is lehet, mondjuk úgy, hogy azért a gazdálkodás érdekei sem sérülnek, mondjuk például Szlovénia elég jó példa erre. Én azt látom, hogy most van tényleg változás az erdészekben, tehát tudom, hogy ez 2%, de az átmeneti üzemmód ugye erről nem volt szó, az 4%, és hogy most kifejezetten akarják is agrárminisztériumi szinten, hogy a nagyobb erdőgazdálkodóknak kifejezetten előírni ezt az örök erdőgazdálkodásnak a százalékának a növekedését. És ugye azt is lehet nagyon intenzíven csinálni, de szerintem pont a Pilisi Park erdő nagyon példaértékűen csinálja, akkor a királyréti erdészet az Ipolyártő területén, ugye ott is nagyon régóta kísérleteznek ezzel, és jó eredményeik vannak, tehát szerintem ez terjed, és most van egy szemléletváltozás. És én azt látom, hogy ez a tudatosság növekszik. Az a nehéz, hogy olyan gyorsan pusztul az ökoszisztéma, hogy nem tudjuk, hogy ez mire lesz elég.
1: Igen,
0: amit nehezen ítél meg az ember. Én azért bízom abban, hogy a természet regenerációs készsége az nagyon nagy. Tehát ha tényleg helyet adunk annak, hogy mondjuk bizonyos élőlények a batárban meg tudjanak jelenni, akkor azok elég gyorsan megjelennek, hogy visszatelepíthetőek. Csak hát ugye globálisan vannak nagyon nagy bajok, tehát nem tudjuk, hogy mire lesz elég. Hát ezt én is napi szinten látom, csak ugye én de szemléletét osztom, hogyha az ember kétségbe esik, akkor nem lesz jobb.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában arról hallhattak, hogy a klímaváltozás gyorsulása, az élővilág drasztikus fogyása és az egyre gyakori erdőkárok közepette megkerülhetetlenné vált a kérdés, vajon hazánkban a jelenlegi erdőművelési gyakorlat valóban alkalmas-e arra, hogy hosszú távon jól működő, természetes, fajgazdag erdőket tartson fenn.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket, kérdéseiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként továbbra is megtalálhatók azok a letöltési linkek, QR kódok, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel egyébként nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. További szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.

0: 6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Teljesen eltöröl a kormány 5 felesleges adónemet. Új rektort nevezett ki az államfő a Debreceni Református Hittudományi Egyetem élére. Évvégén bezár a Nestlé Diósgyőri gyára. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. 5 felesleges adónemet teljesen eltöröl a kormány, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök közösségi oldalán közölte, hogy megszűnik a települési adó, amelyet a több mint 3000 település közül mindössze 25 alkalmazott eddig, és amelynek az adminisztrációja sok esetben többe került, mint a befolyt összeg. Eltörlik az ebadót is, valamint megszüntetik a bevándorlási különadót, amelyből soha semmilyen bevétele nem származott az államnak. Kivezetik a széndioxid kvótaadót és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat is. A kormányfő kiemelte, utóbbi intézkedés nem jelenti a nagy szennyezők felmentését, ezért első lépésként a duplájára emelik a vállalatok által fizetett levegőterhelési díjat. Ezzel párhuzamosan teljes körű felmérés indul arról, kik a valós nagy szennyezők az országban, és milyen mértékben terhelik a környezetet, a hazai vizeket, valamint a talajt. Benyújtották a parlamentnek a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot. A kormány nevében Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter által benyújtott előterjesztés célja, hogy anyagi okokból egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt a tanévkezdéshez szükséges eszközökben. A gyermekenként 100 000 forintos juttatásra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a tartósan beteg, a súlyos fogyatékossággal élő vagy sajátos nevelési igényű gyermeket nevelők lesznek jogosultak. A támogatás emellett a gyermeküket egyedül nevelő szülők, a gyermekvédelmi szakellátásban lévők, valamint a dobbantó programban a műhely iskolai képzésben résztvevők és az árvák is megkaphatják. A törvényjavaslat értelmében az iskolakezdési támogatás teljes mértékben adómentes lesz. A juttatás ráadásul nem vonható végrehajtás alá, és más szociális ellátásoknál sem számít majd jövedelemnek. Új rektort nevezett ki 2 felsőoktatási intézmény élére az államfő. A magyar közlönyben megjelent határozatok szerint Erős István a Magyar Képzőművészeti Egyetemet, Kustár Zoltán pedig a Debreceni Református Hittudományi Egyetemet vezeti a jövőben. Súlyog Tamás köztársasági elnök döntése értelmében a megbízások 3 évre szólnak, és a kinevezések 2026. augusztus 1-től 2029. július 31-éig hatályosak. Az államfői határozatokból az is kiderül, hogy 2 másik intézménynél változás történt. Lemondás miatt április közepén megszűnt Bognár Ferenc megbízatása a Vekerle Sándor Nemzetközi Egyetemen, májusban pedig Kucsera Tamás Gergely távozott a Budapesti Metropolitan Egyetem rektori posztjáról. Júniusban a személyszállító vonatok több mint 78%-a menetrend szerint közlekedett. A MÁV közleménye szerint az arány csökkenése mögött a főszezoni menetrend és a hőség áll. A rendkívüli meleg miatt bevezetett sebességkorlátozások a biztonságot szolgálták, de késéseket okoztak. A leggyengébb mutatókat továbbra is a hosszabb útvonalon közlekedő intercity és nemzetközi járatok produkálták. A belföldi késések miatt a vasúttársaság júniusban mintegy 122 millió forintot utalt vissza az utasoknak. Pozitív fejlemény, hogy a pálya helyreállításoknak köszönhetően a balatoni közlekedés pontossága javult. A volánbusz járatai a hőség ellenére is tartották a magas 97% feletti pontosságukat. A hívszerelvények megbízhatósága pedig megközelítette a 10%-ot a múlt hónapban. Július 19-től a Budapest-Záhony vasútvonal fővárosi szakaszán folytatódnak a nyári karbantartási munkálatok. Vitézi Dávid közlekedési miniszter közölte, a felújítások elsősorban Kőbánya-Kispest állomást érintik. A beavatkozások nyomán megszűnnek a sebességkorlátozások, és sok helyen visszaáll a 120 km/h tempó. A MÁV szakemberei vágányokat és váltókat cserélnek, valamint esztétikai fejlesztéseket is végeznek az állomáson. A munkálatok miatt nyáron jelentős menetrendi változásokra, terelésekre és rövidített útvonalakra kell számítani. A korlátozások az intercity járatokat és az elővárosi vonatokat is érintik, ezért a tárcavezető az utasok türelmét kéri. A szezonális édességek iránti kereslet visszaesése miatt az év végén bezár a Nestlé Diósgyőri gyára. A kizárólag üreges csokoládé figurákat készítő üzem leállásáról július elején tájékoztatták a dolgozókat. A Nestlé Hungária közölte, a kieső kereslet miatt a miskolci gyáregység kibocsátása jelentősen csökkent. Az üzem a cégcsoport hazai árbevételének kevesebb, mint 3, gyártási volumenének pedig 0,5%-át adja. A termelés leállításával párhuzamosan a Nestlé már tárgyalásokat kezdett a gyár jövőbeni értékesítéséről. A vállalat célja, hogy olyan befektetőknek adja át a telephelyet, aki tovább folytatja az édességgyártást. A Nestlé csokoládé figurái ezután is kaphatók lesznek, de azokat már egy külső, független partner gyártja majd.

0: cégvezetés hangsúlyozta, hogy a Nestlé másik két hazai egysége, a Szerencsi és a Büki gyár továbbra is fejlődik. Megrendezték a Kárpát-medence legnagyobb színjátszó táborát, a Kultcampot, a Sátoraljóhelyi Rákóczi táborban. A Déri Nép programmal közösen szervezett négy napos rendezvényen több mint 500 középiskolás vett részt. A diákok az anyaországból, valamint a határon túli magyar közösségekből érkeztek a zempléni városba. A fiatalok kreatív műhelyekben, szakmai foglalkozásokon és színházi programokon fejlődhettek. A rendezvényt a településen zajló Déri Nép fesztivállal teljesen egy időben tartották meg a szervezők. A színjátszókat követően egy újabb 900 fős általános iskolásoknak szóló anyanyelvi tábor indul. Ez a program a szorványban és a diaszpórában élő fiatalok nemzeti identitásának erősítését szolgálja. A résztvevők így tiszta magyar nyelvi környezetben mélyíthetik el a kultúrához való kötődésüket. A Rákóczi Szövetség tájékoztatása szerint a nyári szezonban összesen csaknem 20 ezer fiatal táborozhat náluk. Biztonságos a hazai üzemanyagellátás, de a tartalékolásra továbbra is szükség van. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium közölte, a stratégiai készlet a márciusi szint duplájára nőtt. A kormány kiemelt célja a biztonsági tartalék megőrzése a fokozódó nemzetközi kockázatok miatt. Az üzemanyagkészlet az importszállítások tartós fennakadása esetén védi meg a gazdaságot. A jelenleg 87 napos tartalék már közel jár a nemzetközileg ajánlott 90 napos szinthez. Emlékeztettek arra, hogy ezt a mennyiséget az előző kormány által hátrahagyott mélypontról pótolták vissza. A háborús konfliktusok miatt a világ olajexportjának jelentős része kieshet a piacról a jövőben. Ellátási probléma azonban egyelőre nincs. Magyarország energiabiztonsága az utóbbi időben sokat javult. Negyedszer rendezik meg az Ars Sacra Fesztivált Miskolcon. Idén szeptember 9-e és 20-a között több mint 50 programmal, mintegy 600 fellépő, valamint 18 szervezet és intézmény kapcsolódik a fesztiválhoz. Várhelyi Krisztinát, a Miskolci Ars Sacra Fesztivál főszervezőjét hallják.
1: Negyedik alkalommal rendezzük meg a Miskolci Ars Sacra Fesztivált, és valóban óriási az érdeklődés. Ez azt jelenti, hogy összeállt az összes program, és sőt már le kellett mondani, mert rengeteg a jelentkező, és 10 nap alatt már egy nulladik napot is megszervezünk rengeteg programmal. A művészek szeretnek megjelenni, és a legjobbat nyújtani, tehetségük és tudásuk legjobbát nyújtani, és 10 nap alatt 55 program lesz, nagyon kiemelkedő színvonalú, és 600 szereplő készül jelen pillanatban a műsoraikkal, a saját műsorokkal, úgyhogy nagy a várakozás. A városban már keresik a programfüzetet, hál' Istennek ez időben elkészült, úgyhogy várjuk, nagy várakozás van az Ars Sacra Fesztivál iránt. És azt elmondanám, hogy ez egy példa nélküli összefogás a városba, mert 18 civil szervezet kapcsolódott be, bekapcsolódott az összes iskola, tulajdonképpen a felekezetek, mert a zarándoklattal minden egyes templomba elmennek a zarándokok. Az összes nagy intézmény bekapcsolódott, a múzeum, a Herman Otto Múzeum, a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár, a szimfonikus zenekar, és még mások is, akik tehetnek ezért a Sacra Fesztiválért. Tehát tulajdonképpen egy példátlan összefogás.
0: Fokozott figyelmet kér az utakon közlekedőktől az őzek párzási időszakában az agrárminiszter. Bóna Szabolcs figyelmeztetett, július 2. felétől augusztus közepéig az állatok sokkal aktívabbak. A vadak országszerte nappal is megjelenhetnek az utak mentén, és hirtelen egymást követve rohanhatnak át az úttesten. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a balesetek elkerülése érdekében ezekben a hetekben a szokásosnál is körültekintőbben kell vezetni. Köszönöm a figyelmet, Önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm az Európa Rádió minden kedves hallgatóját, én Huszár Kata vagyok. Ebben az órában elsőként hitéleti gondolatokkal kezdünk, a Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunkat hallhatják majd hamarosan, 6 óra 30 perckor híreket hallhatnak, majd pedig az óvoda történetről lesz szó. Miklós Gergely muzeológus, a Martonvásári Óvoda Múzeum intézmény vezetője mesél a magyarországi óvodák történetéről. Kedves hallgatóink, jó rádiózást kívánok!

0: nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
1: Áldás, békesség, szeretettel köszöntöm valamennyiüket. Molnár Virág lelkész vagyok, Mezőkovácsháza és Nagybánhegyes gyülekezeteiből. Isten igéjét olvasom Pál apostolnak a Timóteushoz írt második leveléből, annak is a második fejezetéből, az első két versből. Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely Krisztus Jézusban van, és amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Amen. Kedves testvérek, presbitériumunk időről időre tárgyalja annak kérdését, hogy kit milyen szolgálati területbe tudnánk beállítani a gyülekezetben. Mert mi is érezzük, hogy az aratni való sok, a munkás kevés, ezért természetes, hogy keressük a szolgatásokat. Amikor ez a téma felvetődik, akkor mindig egy igen kényes témát érintünk. Azért, mert jelentkező lenne bőven. Miután van intézményünk, sokan csöngetnek be a lelkészi hivatalban, hogy hát tudja, tiszteletes asszony, kéne egy kis mellékes, eljönnék dolgozni, de hát ezeket a jelentkezéseket nem tudjuk elfogadni. Mert az ige tanítását figyelembe véve, legtöbb esetben vissza kell utasítanunk az ilyenfajta ajánlkozást. A gyülekezetben végzett szolgálat ugyanis nem egy álláshely, ahová egy kis mellékesért bemegy az ember, elvégzi, amit rábíztak, majd hazamegy, és hátradul a fotelben. A szolgálat egy Istentől ajándékba kapott szent küldetés, amit csak úgy tud elvégezni az ember Isten dicsőségére, ha az Isten és Krisztus hitben úgy megvan gyökerezve, hogy miközben szolgál, hirdeti a Jézusról szóló evangéliumot. Mi tehát nem munkatársakat, hanem szolgatársakat keresünk. Olyan az apostol szavai szerint megbízható embereket, akik mások tanítására is alkalmasak. A járdák leseprésével, a gyülekezeti híradó kihordásával, bármivel, amire az Úrtól kapják az elhívást, és amivel hirdetik szavak nélkül, hogy Jézus él. Ma, amikor egyre kevesebben vállalnak szolgálatokat, nagy a kísértése annak, hogy bárkire bábrit is rábízzunk, mert örülünk, hogyha jön valaki, és ilyenkor nem szolgatársat kapunk, hanem munkatársat. De ezt az odabízást, bármilyen nagy is a szükség, ne tegyük, mert mit mondott Pál Timóteusnak? Erősödjön a kegyelemben, tanítson, és válasszon mások tanítására alkalmas embereket. Szolgatársakat keressen, ne fizetett munkatársakat. Szolgatássá válni akkor sem volt mindenki alkalmas. Akik most szolgálunk, mi magunk is szenvedünk a saját magunk alkalmatlanságától, gyengeségeinktől. Ami mégis alkalmassá tesz bennünket, az az Úrral való élő kapcsolat. És ennek a kapcsolatnak a miben létére kell tanítanunk, hogy miközben zajlik mások megerősödési folyamata, együtt növekedve a hitben lejjünk rá a szolgatársainkra. Nagy a szolgálat terhe, nagyon nagy, és sokunk vállát nyomja, de ne keseredjünk el, hanem vállaljuk alázattal és hálaadással tudva, hogyha folyamatosan újra és újra megerősödünk a kegyelemben, akkor legyen bármi, amit ránk bízott Urunk, a szükséges időben megkapjuk a szolgatásokat, akikkel együtt tudunk bizonyságot tenni az Úrról, akik alkalmasak mások tanítására. Adjon nekünk ehhez az Úr erőt és kitartást. Amen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Júniusban a személyszállító vonatok több mint 78%-a menetrend szerint közlekedett. A MÁV közleménye szerint az arány csökkenése mögött a főszezoni menetrend és a hőség áll. A rendkívüli meleg miatt bevezetett sebességkorlátozások a biztonságot szolgálták, de késéseket okoztak. A leggyengébb mutatókat továbbra is a hosszabb útvonalon közlekedő intercity és nemzetközi járatok produkálták. A belföldi késések miatt a vasúttársaság júniusban mintegy 122 millió forintot utalt vissza az utasoknak. Pozitív fejlemény, hogy a pálya helyreállításoknak köszönhetően a balatoni közlekedés pontossága javult. A volánbusz járatai a hőség ellenére is tartották a magas 97% feletti pontosságukat, a hívszerelvények megbízhatósága pedig megközelítette a 10%-ot a múlt hónapban. Benyújtották a parlamentnek a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot. A kormány nevében Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter által benyújtott előterjesztés célja, hogy anyagi okokból egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt a tanévkezdéshez szükséges eszközökben. A gyermekenként 100 000 forintos juttatással a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a tartósan beteg, a súlyos fogyatékossággal élő vagy sajátos nevelési igényű gyermeket nevelők lesznek jogosultak. A támogatás emellett a gyermeküket egyedül nevelő szülők, a gyermekvédelmi szakellátásban lévők, valamint a dobbantó programban a műhely iskolai képzésben résztvevők és az árvák is megkaphatják. A törvényjavaslat értelmében az iskolakezdési támogatás teljes mértékben adómentes lesz. A juttatás ráadásul nem vonható végrehajtás alá, és más szociális ellátásoknál sem számít majd jövedelemnek. Módosult a felsőoktatási intézményeket fenntartó alapítványok vezetői posztjaira kiírt pályázat határideje. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán jelentette be a változást. A közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagságára hétfő délig lehet jelentkezni. A tárcavezető arra kérte az érintetteket, hogy már ezt a módosított időpontot vegyék figyelembe. A minisztérium korábbi vállalásának megfelelően hirdetett nyílt és nyilvános pályázatot a pozíciókra. A beérkező jelentkezéseket a szaktárca az érintett felsőoktatási intézmények szenátusaival együtt bírálja el. A nyílt eljárás célja, hogy teljesen átláthatóvá tegyék a hazai egyetemeket fenntartó alapítványok működését. Rendkívüli, vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek a tavalyi aszálykárt elszenvedett gazdák. A magyar közlönyben megjelent rendelet szerint azok a kukoricatermelők jogosultak a segítségre, akiknél a kár mértéke meghaladta a 30%-ot, és idén is igényeltek jövedelemtámogatást. A kompenzáció forrását az Európai Bizottság mezőgazdasági válság alapja biztosítja az ország számára. A hektáronkénti összeget a csaknem 11 millió eurós keret és a jóváhagyott területek alapján számolják ki. A kérelmeket július 22-e és augusztus 5-e között lehet elektronikusan benyújtani az államkincstárhoz. A jogosult mezőgazdasági termelőknek a támogatásokat legkésőbb szeptember 30-áig folyósítják. Biztonságos a hazai üzemanyagellátás, de a tartalékolásra továbbra is szükség van. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium közölte, a stratégiai készlet a márciusi szint duplájára nőtt. A kormány kiemelt célja a biztonsági tartalék megőrzése a fokozódó nemzetközi kockázatok miatt. Az üzemanyagkészlet az importszállítások tartós fennakadása esetén védi meg a gazdaságot. A jelenleg 87 napos tartalék már közel jár a nemzetközileg ajánlott 90 napos szinthez. Emlékeztettek arra, hogy ezt a mennyiséget az előző kormány által hátrahagyott mélypontról pótolták vissza. A háborús konfliktusok miatt a világ olajexportjának jelentős része kieshet a piacról a jövőben. Ellátási probléma azonban egyenlőre nincs. Magyarország energiabiztonsága az utóbbi időben sokat javult.
2: A
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kedves hallgatóink, a mai értelemben vett óvodák hosszú történelmi fejlődés eredményei. Az ipari fejlődés útjára lépő nyugat-európai országokban hamar felmerült a kisgyermekek valamilyen intézményes gondozásának, nevelésének igénye. Ennek oka elsősorban a szegény sorban élő nők tömeges kényszermunkavállalása volt. Ezzel ellentétben Magyarországon az óvodák megjelenését leginkább nem az anyák munkába állásának szükségessége katalizálta, hanem az, hogy a reformkor haladó politikusai nemzeti ügynek, a hazafias nevelés szinterének tekintették a kisdedóvó intézeteket. Miklós Gergely muzeológus, a Martonvásári Óvoda Múzeum intézményvezetőjének elmondása szerint hazánkban Brunswick Teréz nevéhez fűződik az alapítás, 1828. június 1-én Budán nyílt meg az első óvoda. Balázs Alexandra riportja következik.
2: Nem véletlen, hogy Martonvásáron található óvoda múzeum, ennek az egyik oka az, hogy Martonvásáron töltötte életének jelentős részét Brunswick Teréz. A családnak itt volt a kastélya, ma is látható ez a kastélypark, amiben ő sétálgatott és nagyon kedvelt, az most turisztikai célpont Martonvásáron. És ugyan nem itt nyitotta Martonvásáron az első óvodáját, hanem a budai házukba, de hát mindenképpen Martonvásárhoz kötődik Brunswick Teréznek a neve a leginkább a magyarországi helyszínek közül. Angliában nyíltak az első óvodák, erről szerzett tudomást Brunswick Teréz. Ez adta az ötletet, hogy ezt Magyarországon is meg kell valósítani, és hát 1828-ban nyitott a legelsőt a család budai házában. Ez a vár alatt volt, a Vérmező sarkán Budán, a Mikó utcában, de nyitott a budai várban, a túloldalán, a Batthyány téren is, Tabánban, Újlakon, Pesten hármat is. A vidéki óvodák, amik a nevéhez fűződnek, azok a felvidéken voltak, Besztercebányai óvodát, az ő közreműködésével hozták létre a pozsonyi óvodát, Nagyszombatban is alapított óvodát, amik az első osztrák meg dél-német óvodák is az ő ötletére, ő közreműködésével jöttek létre.
3: De itt Brunswick Teréznek az idejében beszélhetünk mai értelemben.

0: egész más lesz a világ, és hát igazából hát ő se tudta, hogy pontosan mire van szükség. Samuel Witherspoonnek az Angliában megjelent kis kézikönyvét, azt ismerte, és akkor ő is próbálkozott. Itt az óvodamúzeumban látható az első óvodának a makettja, hát ez egy ilyen iskolaszerű dolog volt, mert hát fogalma nem volt, hogy mi kell egy ovisnak. Iskola már volt, aztán ebből napról napra finomodott, változott a dolog, úgyhogy annyira nem tért el, mert hát ugyanolyan korú gyerekek jártak oda, csak hát mindig finomodott, változott ez a dolog, és mindenképpen a mai óvodáknak az elődje ez folyamatosan nőtte ki magát a mai óvodákból, ezekből az első bűnszükterézi óvodákból Magyarországon.
1: Tehát magyarán az eredeti elképzelése az az volt, hogy az ártatlan és a rászoruló gyerekeket megóvja és megvédje, és hát aztán ebből nőtt ki az az óvodarendszer, ami ma Magyarországon található.
0: Igen, és nem csak a megóvás és megvédés, hanem a nevelés is, tehát hogy meg is változtassa, tehát hasonl rájuk is, nem csak a környezettől, mert bizony elvédeni kellett valóban, és meg kellett óvni a környezettől, mert nem tartották értéknek az óvodáskori gyereket, és ma is azért óvunk, a nevébe benne van, és óvunk is, védünk is, de szintén a nevelésen nagyon nagy hangsúly van, hogy nem csak a környezetet idomítjuk a gyerekhez, hanem magát a gyereket is neveli.
1: Mikor jött egyébként a változás, hogyha az óvodákat nézzük és az ottani ismeretek átadását vagy oktatást? Ugye az elemi ismeretek az nagyon fontos, hogy megkapják a gyerekek, ami egyébként a gyermek érdeklődésére, a cselekvése és a szemléltetésre épített. Szóval ez mikor változott, a kiegyezést követően?
0: Hát igazából erre nem tudom azt mondani, hogy ez mikortól változott, egyszer csak elkezdték azt mondani, hogy ne tanítsuk a gyereket, de akkor is ugyanúgy, ugyanazon a szinten, csak nem kérték számon, szóval, hogy nem nevezték ezt tanításnak, oktatásnak, de a nevelésnek része volt a tudás átadás és az ismeretszerzés az óvodában. Ha mondjuk azt, hogy az az óvoda, ahol ismeretet nem kapott, tudott szerezni a gyerek, hát az nyilván nem volt egy minőségi intézmény. Voltak ilyenek is, de ez benne van, hogy kell, csak nem kérünk úgy számon, nem vizsgáztatjuk, ez egy másik dolog. Úgyhogy én igazából ebben ilyen nagy cezúrát nem látok, hogy ezt időhöz tudnám kötni, ez valahogy másképp működött.
1: Törvényileg mikor szabályozták, hogy mi egy óvodának a feladata?
0: 1891-ben lett az első jogszabály, meg az első óvodai törvény, ami a világon is az első volt. Többször próbálkoztak már ebben az óvodaügynek a letéteményesei. Már 1848-ban, amikor Eötvös József lett a kultuszminiszter, akkor hát próbálták meggyőzni, hogy terjesszen elő egy óvodai törvényt. Ismerünk is egy kérvényt, amit elé terjesztettek, még Petőfi Sándor is aláírta, és hát abban sok mindent leírnak, hogy működjön az óvoda. Például ugye az első 40 évben csak férfi óvók voltak, és sokszor több mint 100 gyerek járt egy óvóbácsihoz, és azt írják ebbe a kérvénybe, hogy öregségükre megfáradt óvóurak, hagyd töltsenek be nyugodalmasabb tanítói állást. Az lett volna nyugdíj, hogy az óvóbácsik tanítónak mennek. Hát aztán ebből az óvodai törvényből 1848-49-ben nem lett semmi. A népoktatási törvény se sikerült Eötvösnek megvalósítani, nem hogy az óvodait, és aztán 1891-ben érkezett el az a szint, hogy a hatalom, az állam úgy érezte, hogy ezzel foglalkozni kell. Igazából ez volt a probléma az első évtizedekben, Brunswick Teréz életében is, hogy a hatalom és az állam nem igazán támogatta az óvodaügyet. És az 1891-ben érte el azt a szintet, hogy ezt egységesítették, szabályozták, hogy kell egy óvodának működni, és mi a szerepe.
1: Az óvodákkal párhuzamosan egyébként ment az óvónők képzése is, illetve hát azoknak az embereknek a képzése, akik az óvodákban tanítják a gyerekeket.
0: Igen, igen. Hát Magyarországon nyílt a világ egyik első óvóképzője 1837-ben, a magyarok nem tudták, hogy előtte egy angol meg egy német nyílt kicsivel korábban, ez Tolnán nyílt. Aztán ez nem volt jó helyen, Pestre költözött is, idővel aztán a Rózsák terén, a keleti pályadban az közel, ott lett a világ legnagyobb ilyen intézménye. Erzsébet királyné és Ferenc József ezt kétszer is felavatta, másodszor akkor, amikor bővítették, és akkor hát az első 1837-től 1865-ig csak férfiak járhattak az óvóképzőbe. 1865-ben engedték meg, hogy nő is beiratkozzon. Az volt az ajánlás, hogy lehetőleg a férjével járjon, ha oda jár. Annyira nem a valóságot szükszörözték a szabályok, hogy egy évtizeden belül teljesen kikoptak onnan a férfiak, és hamarosan átértek óvónő képzővére, és akkor több mint 100 évig oda férfi nem mehetett. képzőkbe, logónak képzőkbe. Az elején, amikor férfiak voltak, igazából mindenki másoddiplomás volt, és úgy gondolták, hogy nagyon komoly végzettség kell hozzá, orvosok, mérnökök, jogászok mentek erre a pályára. Később aztán éppen ez volt a probléma, hogy

0: már túlságosan is magas volt a képzettek száma, és hogy a felvételi elvárások jelentősen csökkentek, mert különben nem tudták volna betölteni például az óvodai törvény által megkövetelve létrejött intézményeknek az állásait.
1: Igen, és milyen érdekes, hogy ma mennyire nem a megbecsült szakmák között van az óvónő például. Tehát elég érdekes, hogy akkor mekkora tisztelete volt ennek, tehát hogy kik mentek el a képzésre, és most egyébként mi a helyzet. Két világháború között azért változott minden, ugye akkor jön a Montessori hatás.
0: Hát igen, azért ezt az egész rendszert nem változtatta meg a Montessori rendszer, de jelentős hatással volt a magyar óvoda ügyre. 1910-ig csak az átlag gyerekek jártak általában óvodába. Módosabbak, gazdagabbak, azok otthon voltak a dajkával, nevelőnővel, de a gyermekpszichológiai kutatások eredményei már a módosabb családok szüleit elérték, és rájöttek arra, hogy nem jó otthon senged a gyerek, sokkal jobb, hogyha gyerekközösségben van, szocializálódik, és beiratták őket óvodába, de magánóvodába, ahol csak 8-10 gyerek járt. Az átlagokban meg 60-80 egy csoportban, és hát ezek az óvodák általában a legtöbbje Montessori módszer alapján működött Magyarországon. Nagyon erős vára volt a Montessori módszernek Magyarország. Később aztán az államosításkor, a kommunista hatalom átvétel után, hát ezeket az alternatív nevelési módszereket törölték, így az Montessori módszert sem lehetett használni. Néhány elemek megmaradt, a Montessori torony, Montessori vonat, meg ismerték azért sok óvónő ennek a módszernek az előnyeit, használták is, de igazából nem volt kimondva, hogy ez a Montessori módszer. Aztán utána, a rendszerváltás után szinte divattá vált Montessori óvodát, Montessori iskolát nyitni, ezeknek egy része nem is volt igazi Montessori módszerrel működő óvoda, csak inkább magánóvodák próbáltak így minél nagyobb sápot lehúzni a szülőkkel, hogy ők Montessori óvodák.
1: De ebben az időben egyébként már valamiféle ilyen iskola előkészítő szerepet töltött be, ugye, az óvoda?
0: Hát az iskola előkészítés az már egész korántól megvolt, csak nem volt ez így kimondva, mert fontos volt, hogy igen, hogy az iskolába jól hely tudjon állni a gyerek, szocializálódjon is annyira, mert ez is egy fontos, nem az csak, hogy szépen tudja kanyarintani a betűket, hanem a szocializáció. Ez mindvégig megvolt az óvodának ez a szerepe, csak nem volt ez mindig kimondva, és hát később aztán az iskola előkészítő szerepe az 1960-as évektől kimondottan erősödött, és ennek a metodikája, a módszertanát is kialakították a magyar óvodákba, és hát most is ennek nagyon fontos szerepe van, hogy kerül iskolába a gyerek, milyen volt az óvodai háttér.
1: 1926-ban megváltozik az óvodapedagógusok képzése is, ugye itt két évre, jól tudom, 4 évesre bővül.
0: Többször változott. Nagy változtást nem jelentett, mert több képzést kaptak a lányok, de ez ennyi volt. Ezért volt, mert idő után rájöttek arra, hogy nincs meg a tudás háttér, és akkor, hogy hosszabb legyen a képzés. Nem mindig a pedagógia uralta egyébként ilyenkor a képzésnek a lényegét. Kézműves dolgokat csinálgattak, meg többet kellett hegedülni, meg fát faragni, meg ruhát varrogatni, szóval ez nem biztos, hogy előnyére vált az óvónőknek. Előnyükre vált, csak nem biztos, hogy óvónőként vált.
1: Igen, igen, így van, így van, így van. Mennyiben változott az egész óvodapedagógia, mennyire változott 1948-tól, amikor államosították az óvodákat és az iskolákat Magyarországon, és itt azért van egy erős, ha jól tudom, szovjet-orosz hatás.
0: Hát az államosításkor egy jelentős törés történt, mert már egy több mint 100 éve működő intézményhálózatnak egyszer csak próbáltak átalakítani, valami egész más legyen a lényege. Ugye a vallásos körcsinevelést azt teljesen kivezették, tiltották, ehelyett viszont hát nem nagyon tudtak mit nyújtani. Ugye a szocialista embertípus meg ember kialakulása című dologot azért nagyon nehéz volt tartalommal megtölteni az elején. Úgyhogy az államosítás utáni első években, az 1950-es években, Rákosi korszak alatt bizony válságba került maga a pedagógia, a óvodapedagógia. Aztán még az 1950-es évek közepére szerencsére magára talált ezért a magyar óvoda ügy. Addig ugye Krupszkáját és a szovjet példákat, a moszkvai óvónők módszereit kellett olvasniuk az óvónőknek, teljesen átalakult a szakirodalom, ki kellett dobni mindent, amit addig használtak. De 1950-es évekre indult be a magyar óvodában a kisgyermekek zenei nevelési programja, Kodály Zoltán nevéhez kötve és Forrai Katalin hatalmas munkájával. Szintén egy másik nagyon sikeres, nemzetközi szinten is nagyon elismert program volt, a környezeti és esztétikai nevelés. bevezetése az óvodában. Ezek nagyon modern dolgok voltak, tudományos szinten felépített dolgok, ezek nagyon nagy változást hoztak a magyar óvodák életében, és hamar magára talált, és kikerült ebből a szovjet módszereket utánzó és másoló állapotból a magyar óvodaügy, és hamarosan mindre visszakerült a nemzetközi színvonalra, sőt, mondhatjuk azt, hogy nemzetközi színvonal, sok mindenben magyar óvodapedagógia diktálta a szintet a világ kisgyermeknevelési köreiben. És hát szintén egy komoly változás volt az intézményhálózatban, az, hogy napközi otthonosakká váltak az óvodák, tehát egész napossá ott ebédeltek és aludtak a gyerekek. Most ezt lehet kritizálni, hogy ez milyen nyilván abban a közegben mindenképpen előnyére vált ez egy családnak is. Ugye ezt eredetleg azért vezették be általánosan az államosítás, ugye a kommunista hatalomátvétel után, hogy a nőket bevonják a népgazdaság építésébe, de bizony rengeteg gyereknek sikerült olyan biztos hátteret biztosítani, ami a mobilizáció útján el tudta indítani, a társadalmi mobilizáció útján. Az, hogy enni is kapott rendszeresen, ki is pihenette magát az óvodában, és most előnyének mondjuk ezt a napközi otthonos óvodát. Bizony, ha valaki kikerül nyugatra, ott nem így működnek a dolgok, ez ilyen szocialista országokban viszont ez így működött ez a modell, és rájön arra, hogy bizony nem jó, eddig 11:30-kor elmenni a gyerekért, akit 9 órára vittünk az óvodába. Hol ez nem válik se a gyerek, se a család, se a szülő előnyére. Nálunk más a rendszer, éljünk ennek a előnyeivel, de lehet kritizálni is.
1: Ami engem meglepett, hogy ha már az 1950-es évekről beszéltünk, hogy ott ismerték fel a játéknak a különös jelentőségét. Én azt hittem, hogy ez kezdetektől fogva megvolt.
0: Nem, hát a játéknak a szerepe például a 19. században is az, hogy játszik a gyerek, inkább csak foglalkoztatták. De még ez később is, ez sokáig így ment, hogy nem játék volt, a foglalkoztatás. Szóval az 50-es években gyermekpszichológiai kutatások az 50-es évekre jöttek arra, hogy hát bizony nem bolond az a kislány, aki egy nem létező kis cicával sétál az utcán, hanem ezek szerepjátékok, amik hozzátartoznak egy óvodáskorú gyereknek az életéhez, mindennapjához. És hát a játékhoz való viszonyulás, hogy legyenek játékeszközök, és ez nem egy luxus, ez bizony magyar óvodákban is 1950-es évek végén vonult be. Mondjuk az életszínvonal is már lehetővé tette, hogy normatívák legyenek az óvodáknak, eszköznormatívák, hány kisvödör, hány labda, hány kisautó, hány baba legyen, ha ennyi és ennyi gyerek van, és hát azért ez a nevelési színvonalat is a gyermekek komfortérzetét erősen emelte az óvodában, hogy jól érezzék ott magukat, és nem egy eszköz nélküli teremben töltötték a napjaikat, hanem volt már miben játszani, ez segített a szellemi fejlődésüket is. És hát ami itt az 1960-as, 70-es, 80-as években pozitív változások történtek az óvodaügyben, és ami magas színvonalú pedagógiai módszertan alakult ki, ez nagyon jól jött a rendszerváltozáskor, színesítette ezt a palettát, mert már nem voltak kötöttségek, saját nevelési programot dolgozhatta ki, akár helyi programokat az óvodák is, éltek is ennek a lehetőségével, és ez nem jelentett nagy problémát az óvodáknak, mert olyan szinten működtek ezek már a 70-es, 80-as években, olyan szintű volt az oktatás, az óvodapedagógusok képzése, az óvodapedagógusok általános tudásszintje, hogy ezben nagyon ügyesen tudtak élni, és ma is ezt élvezhetik a gyerekeink, unokáink, hogy sokszínű a magyar óvodaügy.
2: Kedves hallgatóink, az előző percekben a magyarországi óvoda történetet ismerhették meg. Miklós Gergely muzeológus, a Martonvásári Óvoda Múzeum intézményvezetője nyilatkozott ezzel kapcsolatban rádiunknak.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan 7 óra jönnek a hírek, majd pedig az Európa Rádió műsora a kontinentális reggelivel folytatódik.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: Két óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Ismét elérhetők az MR diagnosztikai vizsgálatok a szolnoki Hetényi Géza kórházban. Az intézmény vezetősége közölte, hogy a berendezés hűtési rendszerének cseréje sikeresen megtörtént. A próbaüzemet követően a betegeket július 15-e óta már újra a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kórházban fogadják. A diagnosztikai eszköz hűtése még a hónap elején hibásodott meg a szolnoki egészségügyi intézményben. A javítás ideje alatt a pácienseket a debreceni, hatvani, kistarcsai és kecskeméti kórházakba irányították át. Július 19-től a Budapest-Záhony vasútvonal fővárosi szakaszán folytatódnak a nyári karbantartási munkálatok. Vitézy Dávid közlekedési miniszter közölte, a felújítások elsősorban Kőbánya-Kispest állomást érintik. A beavatkozások nyomán megszűnnek a sebességkorlátozások, és sok helyen visszaáll a 120 km/h tempó. A MÁV szakemberei vágányokat és váltókat cserélnek, valamint esztétikai fejlesztéseket is végeznek az állomáson. A munkálatok miatt nyáron jelentős menetrendi változásokra, terelésekre és rövidített útvonalakra kell számítani. A korlátozások az intercity járatokat és az elővárosi vonatokat is érintik, ezért a tárcavezető az utasok türelmét kéri. A kormány lezárja a minden vállalkozásnak legyen saját honlapja elnevezésű programot. Új pályázatokat a magyar közlönyben megjelent határozat után már nem fogadnak be a hatóságok. A már benyújtott és a szeptember végéig beérkező elszámolások kifizetésére azonban van lehetőség. A kabinet a fennmaradó összegek teljesítésére legfeljebb 7,3 milliárd forintos keretet engedélyezett. Ezzel párhuzamosan egy új költségvetési szempontból hatékonyabb támogató program előkészítését is elrendelték. A szezonális édességek iránti kereslet visszaesése miatt az év végén bezár a Nestlé Diósgyőri gyára. A kizárólag üreges csokoládé figurákat készítő üzem leállásáról július elején tájékoztatták a dolgozókat. A Nestlé Hungária közölte, a kieső kereslet miatt a miskolci gyáregység kibocsátása jelentősen csökkent. Az üzem a cégcsoport hazai árbevételének kevesebb mint 3, gyártási volumenének pedig 0,5%-át adja. A termelés leállításával párhuzamosan a Nestlé már tárgyalásokat kezdett a gyár jövőbeni értékesítéséről. A vállalat célja, hogy olyan befektetőknek adja át a telephelyet, aki tovább folytatja az édességgyártást. A Nestlé csokoládé figurái ezután is kaphatók lesznek, de azokat már egy külső, független partner gyártja majd. A cégvezetés hangsúlyozta, hogy a Nestlé másik két hazai egysége, a Szerencsi és a Büki gyár továbbra is fejlődik. Megrendezték a Kárpát-medence legnagyobb színjátszó táborát, a Kultcampot, a Sátoraljóhelyi Rákóczi táborban. A Déri Nép programmal közösen szervezett 4 napos rendezvényen több mint 500 középiskolás vett részt. A diákok az anyaországból, valamint a határon túli magyar közösségekből érkeztek az zempléni városba. A fiatalok kreatív műhelyekben, szakmai foglalkozásokon és színházi programokon fejlődhettek. A rendezvényt a településen zajló Déri Nép fesztivállal teljesen egy időben tartották meg a szervezők. A színjátszókat követően egy újabb 900 fős általános iskolásoknak szóló anyanyelvi tábor indul. Ez a program a szorványban és a diaszpórában élő fiatalok nemzeti identitásának erősítését szolgálja. A résztvevők így tiszta magyar nyelvi környezetben mélyíthetik el a kultúrához való kötődésüket. A Rákóczi Szövetség tájékoztatása szerint a nyári szezonban összesen csaknem 20 000 fiatal táborozhat náluk. Fokozott figyelmet kér az utakon közlekedőktől az őzek párzási időszakában az agrárminiszter. Bóna Szabolcs figyelmeztetett, július második felétől augusztus közepéig az állatok sokkal aktívabbak. A vadak országszerte nappal is megjelenhetnek az utak mentén, és hirtelen egymást követve rohanhatnak át az úttesten. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a balesetek elkerülése érdekében ezekben a hetekben a szokásosnál is körültekintőbben kell vezetni.
0: Az időjárásról.
1: Keleten csökken a felhőzet, fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. A Tiszántúlon és nyugaton helyenként fordulhat elő zápor, zivatar. Az északnyugati északi, a Tiszántúlon a délnyugati szél élénkül meg. A csúcs hőmérséklet általában 30 és 35 fok között várható. A legalacsonyabb értékek 13 és 22 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a Kontinentális reggeli minden kedves hallgatóját, én Huszár Kata vagyok. Magazin műsorunk első órájában először majd a kalendáriumot lapozzuk fel, ezt követően pedig az Útravaló című rovatunkat hallhatják. A fél nyolcas rövid hírek után nem sokkal pedig az utipatikáról lesz szó. Dr. Kovács Erzsébet gyógyszerész szakorvossal beszélget majd Tóth Emese kolléganőm arról, hogy egy-egy utazás során melyek azok a fontos gyógyszerek, gyógyászati készítmények, vitaminok, amelyek bekerüljenek az útipatikánkba. Kedves hallgatóink, jó rádiózást kívánok!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Július 19-e van az Emiliák neve napja. A név az Emil, férfi név, női párja jelentése, versengő, betélkedő. 1870-ben e napon harmadik Napóleon francia császár hadat üzent Poroszországnak, ezzel megkezdődött a porosz-francia háború. 1920-ban Teleki Pál megalakította első kormányát. 1952-ben megkezdődtek a 15. nyári olimpiai játékok Helsinkiben. 1958-ban e napon nyílt meg a Körszínház Budapesten. 1818-ban született Hatvani Imre ügyvéd, az 1848-49-es szabadságharc őrnagya. 1834-ben Edgard Degas francia impresszionista festőművész született. 1878-ban Balatoni Károly úszó, vízilabdázó, birkózó, sportvezető született. Móra Ferenc író, újságíró, muzeológus, 1879-es születésű. 1925-ben született és 2008-ban hunyt el Raksányi Gellért, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, a nemzet színésze. 1928-ban Budai László válogatott labdarúgó született, aki az aranycsapat jobb szélsője volt, ő 1983-ban hunyt el. 54-es születésű Papa Dimitru, Atina Jászai Mari díjas görög származású színésznő. 1374-ben e napon hunyt el Francesco Petrarca, itáliai költő. 1997-ben Tollas Tibor költő hunyt el, ő 1920-ban született, a Nemzetőr főszerkesztője, az emigráció fennmaradását és a magyarság megmaradását szolgáló ember, gyújtó hatású szónok eredményes szervező. Ő egyébként itt térségünkben Nagybarcán született. József Attila díjas, posztumusz magyar örökség díjas és posztumusz magyar kultúra lovagja elismerésben részesült. És 2016-ban e napon hunyt el Somló Tamás, énekes, zenész, a legendás LGT tagja. Kedves hallgatóink, a július 19-i nap kalendáriumát hallották.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

0: Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek. És amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Miért nézed a szálkát atyád fia szemében, a magad szemében pedig, miért nem veszed észre még a gerendát sem? Vagy hogyan mondhatod akkor atyád fiának, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, mikor a magad szemében ott a gerenda? Képmutató, vedd ki előbb saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd atyád fia szeméből a szálkát. Ne adjátok oda a kutyáknak azt, ami szent, gyöngyeiteket se dobjátok oda a disznók elé. Nehogy lábukkal széttapossák azokat, majd megfordulva széttépjenek titeket. Kérjetek, és adatik nektek. Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és az örgetőnek megnyittatik. Ugyan ki az közöttetek, aki ha kenyeret kér a fia, követ ad neki? Vagy ha halat kér, kígyót ad neki? Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jókat a ti mennyei atyátok azoknak, akik kérik tőle? Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a proféták. Menjetek be a szoros kapun, mert tágas a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják.
1: Mai útravalónkban egy bibliai részt hallhattak Máté evangéliumából.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Júniusban a személyszállító vonatok több mint 78%-a menetrend szerint közlekedett. A MÁV közleménye szerint az arány csökkenése mögött a főszezoni menetrend és a hőség áll. A rendkívüli meleg miatt bevezetett sebességkorlátozások a biztonságot szolgálták, de késéseket okoztak. A leggyengébb mutatókat továbbra is a hosszabb útvonalon közlekedő intercity és nemzetközi járatok produkálták. A belföldi késések miatt a vasúttársaság júniusban mintegy 122 millió forintot utalt vissza az utasoknak. Pozitív fejlemény, hogy a pálya helyreállításoknak köszönhetően a balatoni közlekedés pontossága javult. A volánbusz járatai a hőség ellenére is tartották a magas 97% feletti pontosságukat. A hívszerelvények megbízhatósága pedig megközelítette a 10%-ot a múlt hónapban. Benyújtották a parlamentnek a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot. A kormány nevében Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter által benyújtott előterjesztés célja, hogy anyagi okokból egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt a tanévkezdéshez szükséges eszközökben. A gyermekenként 100 000 forintos juttatásra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a tartósan beteg, a súlyos fogyatékossággal élő vagy sajátos nevelési igényű gyermeket nevelők lesznek jogosultak. A támogatás emellett a gyermeküket egyedül nevelő szülők, a gyermekvédelmi szakellátásban lévők, valamint a dobbantó programban a műhely iskolai képzésben résztvevők és az árvák is megkaphatják. A törvényjavaslat értelmében az iskolakezdési támogatás teljes mértékben adómentes lesz. A juttatás ráadásul nem vonható végrehajtás alá, és más szociális ellátásoknál sem számít majd jövedelemnek. Módosult a felsőoktatási intézményeket fenntartó alapítványok vezetői posztjaira kiírt pályázat határideje. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán jelentette be a változást. A közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagságára hétfő délig lehet jelentkezni. A tárcavezető arra kérte az érintetteket, hogy már ezt a módosított időpontot vegyék figyelembe. A minisztérium korábbi vállalásának megfelelően hirdetett nyílt és nyilvános pályázatot a pozíciókra. A beérkező jelentkezéseket a szaktárca az érintett felsőoktatási intézmények szenátusaival együtt bírálja el. A nyílt eljárás célja, hogy teljesen átláthatóvá tegyék a hazai egyetemeket fenntartó alapítványok működését. Rendkívüli, vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek a tavalyi aszálykárt elszenvedett gazdák. A magyar közlönyben megjelent rendelet szerint azok a kukoricatermelők jogosultak a segítségre, akiknél a kár mértéke meghaladta a 30%-ot, és idén is igényeltek jövedelem támogatást. A kompenzáció forrását az Európai Bizottság mezőgazdasági válság alapja biztosítja az ország számára. A hektáronkénti összeget a csaknem 11 millió eurós keret és a jóváhagyott területek alapján számolják ki. A kérelmeket július 22-e és augusztus 5-e között lehet elektronikusan benyújtani az államkincstárhoz. A jogosult mezőgazdasági termelőknek a támogatásokat legkésőbb szeptember 30-áig folyósítják. Biztonságos a hazai üzemanyagellátás, de a tartalékolásra továbbra is szükség van. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium közölte, a stratégiai készlet a márciusi szint duplájára nőtt. A kormány kiemelt célja a biztonsági tartalék megőrzése a fokozódó nemzetközi kockázatok miatt. Az üzemanyagkészlet az importszállítások tartós fennakadása esetén védi meg a gazdaságot. A jelenleg 87 napos tartalék már közel jár a nemzetközileg ajánlott 90 napos szinthez. Emlékeztettek arra, hogy ezt a mennyiséget az előző kormány által hátrahagyott mélypontról pótolták vissza. A háborús konfliktusok miatt a világ olajexportjának jelentős része kieshet a piacról a jövőben. Ellátási probléma azonban egyelőre nincs. Magyarország energiabiztonsága az utóbbi időben sokat javult.
0: A Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, utazás során csomagunk fontos része az útipatika, melyre természetesen ne legyen szükség, de ha gond adódik, jó, ha kéznél van néhány alapvető pirula vagy kenőcs. A gyógyszerész szakorvos most hasznos tanácsokat ad, hogyan válogassuk össze azt a kis készletet, mely az esetleges egészségügyi kellemetlenségek, kisebb betegségek, sérülések esetén jól jöhet. Kiemelt fontosságúak a fényvédő készítmények, ebből érdemes többfélét is vinnünk. Erre egyébként már a legtöbb patika készen áll, és a szakemberek segítenek is mindent összeállítani. Dr. Kovács Erzsébet gyógyszerész szakorvossal Tóth Emese beszélget.
2: Ha hosszabb időre megyünk nyaralni, akár egy hétre is, vagy akár külföldre, akkor érdemes-e otthon már egy kis házi patika csomagot összeállítani? És ha igen, akkor mit tartalmazzon az?
3: Igen, valóban nyár van, ami azt jelenti, hogy időt kell fordítanunk a kikapcsolódásra, és ennek része lehet az utazás is. Az utazás, mint körülmény, csomagolással kezdődik, és a csomagban a szükséges dolgok mellett gyógyszerek is helyt kapnak. Ez egy nagyon fontos lépése az utazásnak. Érdemes időt szánni rá, és a körülmények mérlegelése mellett jó döntéseket hozni. Általában a betegség is, illetve a krónikus betegség is elutazik a beteggel, tehát a krónikus betegségek gyógyszerét értelemszerűen magunkkal kell vinni, de a váratlan eseményekre is föl kell készülni. Annak ismeretében, hogy mi a célrégió, hogy ez egy egzotikus utazás, vagy csak egy pár tíz kilométeres körzetbe mozgunk, más is más az útipatika összetétele. Az utazó közönségnek a egyéni érzékenységét, az időtöltés jellegét figyelembe véve azért nem kell egy teljes patikát magunkkal vinni, hiszen nagyon sok jó patika működik szerte a világon, de vannak praktikus dolgok, amit feltétlenül muszáj.
2: Na és mik azok? Mert nyilván azért külföldön is van gyógyszertár, ahogy doktornő is mondta, és

0: egy kis klasszikus hüléses készítmény, kis csomagocskát is, hogyha ne adj Isten hüléssel szembesülnénk. Nagyon fontos a szúrócsípő rovarokkal szembeni védekezésben ezeket a klasszikus repellens rovarriasztókat magunkkal vinni, hogyha jellemzően szabadtéri az időtöltés, akkor a kullancsvédelem rendkívül fontos, kullancscsipeszek, kullancsriasztók. És én azt gondolom, hogy mindenkinek a saját kis önvizsgálatát követően, ami az egyéni érzékenység, annak megfelelően a klasszikus holmik, amik otthon vannak, azokból egy-két kezelési egységre való kerüljön be az úti poggyászba. Ha külföldre megyünk, az egy következő problémakör, hogy mindenképpen a külföldi úti cél szempontjából érdemes végig fontolgatni a oltási naplónkat. Ha nagyon egzotikus helyre utazunk, és ez minden nap előfordul, hogy ne utolsó héten kerüljön elő az oltási napló, mert ha speciálisan régióban megyünk, ahol az alap oltási sorunk nem megfelelő, akkor azt ki kell egészíteni. Ennek idő kell a vakcinálásnak, és ehhez szakember segítséget is kérni kell. Ezen kívül a UV-védelmet itt az előbb nem említettem, de én azt gondolom, hogy az minden kedves hallgató számára ma már evidencia, hogy a napsugárzással kapcsolatos UV-sugárzás mekkora rizikót jelent. Feltétlenül minden úti célpont esetében nyári időszakban gondoskodni kell az UV-védelemről.
1: Mi a helyzet az antibiotikumokkal? Vigyünk-e? Ne vigyünk. Ha igen, miért? Van egy olyan általános érvényű, amit mondjuk az egész család beszedhet külföldön, hogyha valami nagy baj van.
0: Hát én azt gondolom, hogy ez egy óriási Achilles sarka az antibiotikum az utipatikának. A magyar ember úgy érzi magát biztonságban, ha minimálisan egy heti antibiotikumot lapul a bőrönben. Itt nem is ez a kérdés, hogy vigyük és cipeljük, hanem az, hogy ki dönti el azt. Egy külföldi vagy egy nyaralásos életközegbe, hogy igenis arra az antibiotikumra szükség van. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly döntés. Ebben a házi orvos szokott általában betegeknek segíteni tekintettel arra, hogy mi gyógyszerészek ebben önálló kompetenciával nem rendelkezünk. Én azt gondolom, hogy ha valakinek krónikus betegsége van, az más, ahol a rekurrens fertőzések azért borítékolhatók és jól fölismerhetők. Ott van relevanciája. Egyébként ezt tényleg az orvos kollégák kompetenciája külföldön is van. Orvosi ellátás, ha olyan típusú helyzet van, ami életet veszélyeztető antibiotikum nélkül, akkor ott lehet kérni szakember segítséget. Tehát én azért óvnék attól, hogy tüsszentettünk kettőt vacsora alkalmával, és akkor rögtön kezdjünk el valami ütős antibiotikumot. Arról nem is beszélve, hogy nagyon sok antibiotikumnál fényérzékenyítés léphet föl, és ez egy egzotikus nyaralásnál bizony nem kevés fejtörést okozott már, ilyen több példa is volt az én praxisomban, hogy nagyon előzékenyek akartunk lenni, és még nagyobb problémát idéztünk elő.
1: De még mindig több házi orvos ajánlja a kalciumuszkot, és ugye azt is elhangzott már több fronton, hogy azért az nem sok mindenre jó.
0: Igen, a kálciumterápiákkal kapcsolatban most nagyon sok szakmai paradigma megdőlt az utóbbi időszakban. Hát a kálciumuszk injekciónak a szájnál történő bevitele, az valóban nem egy igényes szakmai megoldás, tehát nagyon sok kálcium bevitel van szájnál beszedhető, biztonsággal adható gyógyszerformában. Én azt gondolom, hogy a klasszikus ilyen csípések, bőrkiütések kezelésére szánt, allergia kezelésére szánt kálcium bevitelre. Ha mindenképpen ragaszkodunk a kálciumhoz, szerves só formájában szájnáti készítmény formájában tegyük meg. Az ampullák föltörése egyébként laikus számára nem lehetetlen, de nem is veszélytelen.
1: Másik, ugye beszéltünk itt a fényvédelemről, hogy ez is egy nagy dilemma, hogy akkor milyen készítményt válasszunk, mekkora faktorút.
0: Igen, én azt gondolom, hogy az UV-sugárzás vonatkozásában is észlelhető, azt szokták mondani a betegek, hogy jaj, tetszik tudni, már a nap se úgy süt, mint régen. És ez azért úgy summázza ezt a gondolatot, hogy érdemes azt tudni, hogy borzasztó magas UV-sugárzásokat észlelünk, nagyon gyorsan, olyan napégéseket lehet szemben venni, ami nagyon komoly későbbi beavatkozást igényel. Én azt gondolom, hogy, és ezt így látatlanba mondhatom minden gyógyszerész kollega nevébe, hogy minden patikába föl vannak erre készülve, hogy UVAB faktorra maximális védelmet nyújtó készítmény sorozatok állnak rendelkezésre. 50 faktortól 30-20-10 faktorig, gyermekeknek számára külön formulát készítményekig. Tehát én azt gondolom, mindenki egyénre szabottan, hogyha kéri szakember segítségét, meg fogja kapni azt a típusú napozószert, amivel biztonságban töltheti a szabad idejét. Ha valakinek UV-fénnyel kapcsolatos előző betegsége volt, ne adj Isten, melanóma gyanú merült föl, ahol tényleg nagyon fokozottan kell, vagy bazaliómák esetében, ott pedig

0: Nyilván birtokában van az ismeretnek az a beteg, aki ilyen szempontból érintett. Ott pedig még maximálisabban. Értem ez alatt, hogy fürdőzéskor kenjük fel újra ezeket a készítményeket. Úgy válasszunk készítményt eleve, hogy egy vízparti időtöltéshez akkor teljesen más típusú készítmény kell, mint egy túrázáshoz. Úgyhogy ezek nagyon sajátos szempontok. 8-10 féle napvédő készítmény áll rendelkezésre. Én azt gondolom, hogy mindenki megtalálhatja a megfelelőt. Széles körben lehet interneten is olvasgatni róluk, itt ajánlanám a kedves hallgatók figyelmébe nyugodtan, itt az internet segítségeivel képezzék magukat előre egy picit, mielőtt besétálnak egy gyógyszertárba, és akkor így a szakember segítségével a legjobb készítményt tudják kiválasztani.
1: Vigyünk-e valamilyen fertőtlenítőszert? Bárhol érhet minket kisebb baleset?
0: Igen, a fertőtlenítőszer az egy érdekes kérdés. Már most itt a táskában elhelyezhető 10 milliliteres kicsi víz nélkül használhatótól a literes pumpás flakonig minden rendelkezésre áll. Én azt gondolom, hogy az észszerűség határain belül kell ezt is kezelni. Felületfertőtlenítő egy horzsoláshoz, egy cipő által előidézett hólyagos lábhoz, az azért hasznos lehet. De ezt is bárhol meg lehet venni. Tehát ezt nem kell feltétlenül magunkat cipelni.
1: Nem kell ahhoz egyébként egzotikus országba utaznunk, elég a Mediterráneumba, hogy olyan különleges ételekkel találkozzunk, amelyeket egyébként hétköznapokban itthon nem fogyasztunk, és sose tudhatjuk, ugye, hogy mi történik ennél fogva aztán velünk, hogyha ezeket elfogyasztjuk. Mire int a szakember ezzel kapcsolatban, vagy hogyha már megkóstoltunk ezt, azt, mert ugye hát mégiscsak nyaralunk, és megkóstoljuk a tengergyümölcseitől kezdve mindenfélét, és hogyha bekövetkezik a baj, akkor mit vigyünk magunkkal, amivel tudjuk azért enyhíteni ezeket a panaszokat esetleg?
0: Igen, ez az a tünetcsoport, ami abszolút képes megkeseríteni a nyaralást, és a ötcsillagos szálloda mosdója is ugyanúgy néz ki, mint az itthoni majdcsak, tehát ez nem azért utazunk el, hogy egy szállodából figyeljük a külvilágot. Én azt gondolom, hogy ha van nálunk olyan típusú készítmény, amit itthon is használunk a motilitás fékezésére, az jó lehet, és patikákban recept nélkül lehet kapni ezeket az úgynevezett szájon áti rehidráló oldatokat. Hogyha nagyon súlyos hányás hasmenésünk van, akkor itt lehet enyhíteni, úszka, olyan hatást tudunk elérni, mintha infúziót kapna a beteg. Nyilván van egy olyan súlyossági fok, ahol nem lehet nálóskodni, tehát igenis van minden utazáshoz kapcsolható egészségügyi ellátás, és adott esetben, ha olyan szintű a sóvízvesztés, akkor infúzió beadására is sor kell, hogy kerüljön. Ha fegyelmezettek vagyunk, lehetőség szerint főtt ételeket fogyasztunk, vigyázunk arra, hogy a most oly divatos street food körülmények között ne érjen bennünket meglepetés, szerintem az mindenképpen jó stratégia. A kézmosás fontossága. Tehát ilyen elemi öngondoskodási folyamatokat, hogyha nem veszeljünk szem elől az utazás során sem, akkor én szerintem az egy jó koncepció lehet.
1: Ha már megtörtént a leégés, vagy valamilyen rovar megcsípett minket, milyen általános szerek léteznek, amikkel ezt enyhíthetjük, és akkor kicsit kellemesebbé tehetjük, vagy átvészelhetjük ezt az időszakot a nyaralás alatt.
0: Nyilván ez a szúrócsípő rovarok, legyen ez a medúzától a kullancsik bármi, azért ők is a világ részei, tehát muszáj vagyunk ilyetén módon a klasszikus antihisztamin készítmény, ami ugye recept nélkül kapható, a csípések lohasztására szolgáló szintén lokális készítmények, vizes borogatások előállíthatók, és akkor inkább azt kell itt mérlegelni, hogy ha egy csípés következtében kialakuló ödémásodás, légút probléma kialakul, hogy mikor forduljunk segítségért, bárhol is vagyunk.
1: De léteznek-e olyan univerzális szerek, ugye hirdetnek, gyógyszertárakban is lehet kapni vény nélkül ilyen készítményeket, amikre rá van írva, hogy jó a csípésre, a napégésre, a bőrégésre, mindenfélére jó, és hogy számtalan dolgot, legalább 7-8 dolgot felsorolnak, hogy ez erre mind jó. Van ilyen?
0: Panacák ideje az lejárt, még mielőtt elkezdődött volna. Én azt gondolom, hogy vannak ilyen készítmények, a hallgatók név nélkül is tudják, hogy mik ezek, és miről kuncogunk itt, de én azt gondolom, hogy a megelőzéstől és az öngondoskodástól jobb gyógyszert nem találtak ki. Tehát, hogyha valaki felelősen tervezi a szabadidejét, és kontrollvesztés nélkül tölti a szabadságát, szerintem az a legnagyobb zálog.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben az úti patikáról dr. Kovács Erzsébet gyógyszerész szakorvost Tóth Emese kérdezte.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan 8 óra, a híreket követően tovább folytatódik a kontinentális reggeli.

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Július 20-ától ideiglenesen az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnöki jogköröket, miután Sulyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök szombaton közösségi oldalán. A kormányfő közölte, a döntéssel megszűnik az államfő megbízatása, és elhárult az utolsó akadály, az új nemzeti vagyonvisszaszerzési hivatal létrehozása, valamint a képviselői mandátumok 12 évben való korlátozása elől. Az új köztársasági elnök személyéről a parlamentnek 30 napon belül kell határoznia. Magyar Péter hangsúlyozta, társadalmi egyeztetést kezdeményez a pártok, civilek és magánemberek bevonásával. A miniszterelnök hétfőre összehívta a Tisza párt elnökségét és frakcióját, emellett bejelentette, hogy ősszel egy össznemzeti alkotmányozási folyamat is elindul, amelyben minden magyar állampolgár javaslatára számítanak. Sulyog Tamás köztársasági elnök egy Facebook videóban jelentette be, hogy aláírja a hivatalából való elmozdítását célzó 17. alaptörvény módosítást. Az államfő drámai hangvételű beszédében a lépést alkotmányos kényszernek nevezte, és úgy fogalmazott, nincs jogi eszköze a döntéssel szemben. Sulyog Tamás élesen bírálta a politikai hatalmat, amely szerint egy nyomásgyakorlással és hatalmi érdekből megtaposta a jogállamiság alapértékeit. A köztársasági elnök kijelentette, a módosítással a rendszerváltáskori demokratikus jogállam megszűnt, az államfői intézmény pedig a politika kiszolgáltatottjává válik. Aki erőszakkal távolítja el a köztársasági elnököt, és még büszke is rá, az az ország bármely polgára ellen képes erőszakra, közölte a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője szombaton. Rétvári Bence azután reagált, hogy Sulyog Tamás államfő bejelentette, aláírja az alaptörvény 17. módosítását. A kormánypárti politikus a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott, önkény vagy szabadság, ez a kérdés, válasszatok. A frakció vezető szavai szerint a köztársasági elnök eltávolításának módja és az azzal való büszkélkedés komoly aggályokat vet fel a jogállamisággal kapcsolatban. Magyarországon beköszöntött a nyílt hatalmi önkény időszaka, amelyért a felelősséget Magyar Péter és a Tisza párt viseli, közölte a Fidesz parlamenti frakciója szombaton közleményében. A kormánypárti képviselőcsoport szerint Sulyog Tamás államfő tiszás politikai erőszak áldozata lett, miután aláírta a 17. alaptörvény módosítást. A közlemény úgy fogalmaz, az Európai Unióban példátlan módon intéztek erőszakos támadást a köztársasági elnök ellen, ami hazánkat alkotmányos válságba taszította. A Fidesz frakció jelezte, hogy élni fog az önkénnyel szembeni még meglévő eszközeivel, és támogatja a törvényes ellenállás valamennyi formáját. Ma ledőlt az utolsó gát. Az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság, reagált Orbán Viktor a Facebook oldalán szombaton. A Fidesz elnöke szerint, ha a köztársasági elnökkel ezt meg lehetett tenni, akkor holnap már senki sincs biztonságban. Bejegyzését úgy zárta, Isten óvja Magyarországot. Megjelent az a jogszabály, amely megteremti a jogi alapját a fiatalitás címén korábban eltávolított katonák visszavételének, közölte a honvédelmi miniszter szombaton közösségi oldalán. Ruszin Szendi Romulus bejegyzésében kifejtette, az előző kormány politikai okokból számos kiváló felkészült katonát távolított el méltatlanul a magyar honvédségtől. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a péntek este megjelent új szabályozás a közös kormányzati munka eredménye, amely igazságot szolgáltat az érintett honvédeknek. A miniszter közölte, 2026. augusztus 1-én a Bálnában várják a visszatérni vágyókat, köztük azokat is, akik a koronavírus elleni védoltás megtagadása miatt veszítették el jogviszonyukat. Augusztus 1-től ismét vonattal lehet utazni Dombóvár és Komló között, miután a 2 éve bezárt mellékvonalat alapos pályakarbantartás után újra nyitják, közölte a közlekedési és beruházási miniszter szombaton. Vitézi Dávid kiemelte, az új menetrendet a helyi civilekkel egyeztetve alakították ki.
0: Az időjárásról.
1: A folytatásban a déli és keleti tájakon kevés helyen lehet csapadék. Időnként gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, és néhol záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Északnyugat felől egy fronthoz köthetően több felhő és csapadék zóna érkezik. A változó irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és megerősödik. A csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 13 és 22 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Készség a változásra. Harmadik rész. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet. Zsoltárok könyve 139. fejezet 23-as vers. Először benned kell változásnak történnie, és csak azután mehet végbe körülötted. A Snoopy című képregény egyik régi számában Lucy közli Charlie Brown-nal, hogy szeretné megváltoztatni a világot. És mivel kezdenéd? Kérdezi tőle Charlie. Mire Lucy a rájellemző módon így felel, hát veled. Gondolkodj el ezen egy kicsit. Amikor házassági problémáink vannak, néha így imádkozunk. Uram, változtasd meg a házastársam. Pedig talán attól fognak inkább megjavulni a dolgok, ha hajlandó vagy így imádkozni. Uram, változtass meg engem. Az otthon légkörének és dinamikájának megváltozása általában a saját cselekedeteid és reakcióid megváltozásával kezdődik. A Bibliában így olvassuk. Legyetek könyörületesek, alázatosak. Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást, hogy áldást örököljetek. Péter első levele 3. fejezet 8-as és 9-es vers. Amikor nem tetszik valami, azt akarjuk, hogy mindenki változzon meg, kivéve minket. Igazság szerint makacsul ellenállunk a változásnak. Francis Hudson Burnett így fogalmazta meg ezt a Titkos kert című regényében. A tömegek eleinte teljességgel nem akarnak hinni a nagy újságban, aztán kezdik remélni, hogy talán mégis lehetséges, és amikor mégis megvalósul, mindenki azon álmélkodik, hogy miképp nem jöttek rá már több évszázaddal ezelőtt. A világ megváltoztatásához neked magadnak kell először megváltoznod. A zsoltáros így imádkozott. Vizsgálj meg, Istenem! Ismerd meg szívemet. Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökkévalóság útján. Zsoltárok könyve 139. fejezet 23-as verstől a 24-es versig. Az emberek észreveszik, és reagálnak is rá, ha jó irányba kezdesz változni. Imádkozz hát ma így. Uram, hadd kezdődjön el bennem az a változás, amelyre vágyom. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió minden kedves hallgatóját, ez továbbra is a kontinentális reggeli, a mikrofonnál pedig Huszár Kata. Ha velem tartanak, akkor magazin műsorunk második órájában két témáról hallhatnak. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriumi vizsgálata nemrég megerősítette hazánkban is a kőrisrontó karcsú díszbogár jelenlétét. A bogár akár tömeges kőris pusztítást is okozhat, ezért a NEBIH a szükséges növényegészségügyi intézkedések részeként fokozott ellenőrzést rendelt el. A témával kapcsolatban Bogya Sándort, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényegészségügyi osztályának vezetőjét kérdezzük majd.
2: A faj eredeti elterjedési területéről a Távol-Keletről fokozatosan halad nyugat irányban. A 2003-as Moszkva környéki megtalálását követő években fokozatosan közeledett az EU határához, a 2020-as szentpétervári fertőzéssel már 100-120 kilométerre volt az EU határától Finnországnál és Észtországnál. Ukrajnában 2019-ben jelent meg, majd elsősorban a háború sújtotta Luhanszk és Kharkiv régióban terjedt. 2023-ban elérte Kijevet, ez volt a legnyugatibb előfordulása a fajnak ez idáig, körülbelül 800 kilométerre a magyar határtól. Az, hogy hogyan került ez a kártevő a hazánkban, még vizsgáljuk, de hát valószínűleg Ukrajna felől érkezhetett, a saját lábán, hiszen egy jó repülőrovarról beszélünk, gépjárművet stoppolva, vagy valamilyen faanyaggal, akár fertőzött tűzifával, kéregtermékekkel, facsomagolóanyagokkal, de akár élő növénnyel is.
1: Ezt követően pedig egy kosárfonót ismerhetnek meg, Sándorné Trestyánszki Anna Bellát, aki ugyancsak néhány évvel ezelőtt fedezte fel magának ezt a népi mesterséget, mégis már számos elismerésben részesült.
3: Én soha nem gondoltam arra, hogy én kosárfonó leszek, vagy hogy egyáltalán ezzel foglalkozni fogok. Itt Barciken volt egy tudás átadás tanfolyam, amiknél lehetett választani ugye a kosárfonást is. Ez egy 10 alkalmas, hetente egyszer történő esemény volt, és hát egy családi tragédiának köszönhetően, de a párom nagypapája mutatta meg ezt nekem, és hát akkor úgy voltam vele, hogy belevágok, mert hát 3 gyerkőc mellett itthon vagyok, időm, mint a tenger, úgyhogy így ennek köszönhetően ismertem meg a vesszőt.
1: Kedves hallgatóink, ez tehát a kínálatunk erre az órára. Bízom benne, hogy elnyerte tetszésüket és velünk tartanak. Jó rádiózást kívánok!

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriumi vizsgálata nemrég megerősítette a kőrisrontó karcsú díszbogár jelenlétét Beregsurány térségében. A helyi erdőségben kihelyezett csapda a kiemelt jelentőségű zárlati károsító két kifejlett példányát fogta meg. A bogár akár tömeges kőrispusztítást is okozhat, ezért a NÉBIH a szükséges növényegészségügyi intézkedések része fokozott ellenőrzést rendelt el. A károsító észlelése nem csak hazánkban, de az egész Európai Unióban a kőrisrontó karcsú díszbogár első igazolt előfordulása. Dr. Bagya Sándorral, a NÉBIH növényegészségügyi osztályának vezetőjével beszélgetünk a témával kapcsolatban.
2: NÉBIH fontosnak tartja a hiteles tájékoztatást. Honlapunkon a növényegészségügyi aloldalon a fajjal kapcsolatos számos közleményt, további információt lehet találni. Hogy mit tudhatunk erről a bogáról? A kőrisrontó karcsú díszbogár, latinul Agrillus planipennis, egy Kelet-Ázsiában, Kínában, Oroszország távol-keleti részén, a koreai félszigeten honos, elsősorban kőrisfákon élő bogárfaj, amely a 2000-es évek elején átkerült Észak-Amerikába, feltehetőleg fertőzött fa csomagolóanyagokkal, ahol hatalmas pusztítást itt véghez a helyi kőrisfa állományban. A becslések szerint eddig több százmillió kőrisfa pusztult el, és további 8 milliárd van veszélyben. A fertőzött területeken a fehér, a zöld és a fekete kőrisek elhalási aránya a megjelenést követő néhány éven belül meghaladta a 99%-ot, mert gyakorlatilag kipusztultak. A világ ekkor figyel fel igazán erre a kártevőre. Az EU növényegészségügyi szabályozása nem csak zárlati károsítóként, hanem azon belül is kiemelt zárlati károsítóként tartja nyilván, egyike azon 20 fajnak, amelynek a megtelepedésétől a legjobban féltjük az Unió és azon belül Magyarország területét. Fontos még azt tudni, hogy ez egy növénykárosító rovar, tehát emberre, állatra semmilyen veszélyt nem jelent, csak a kőrisfákra.
1: Hogyan kerülhetett hazánkba?
2: A faj eredeti elterjedési területéről, a távol-keletről fokozatosan halad nyugat irányban. A 2003-as Moszkva környéki megtalálását követő években fokozatosan közeledett az EU határához, a 2020-as szentpétervári fertőzéssel már 100-120 kilométerre volt az EU határától, Finnországnál és Észtországnál. Ukrajnában 2019-ben jelent meg, majd elsősorban a háború sújtotta Luhanszk és Kharkiv régióban terjedt. 2023-ban elérte Kijevet, ez volt a legnyugatibb előfordulása a fajnak ez idáig, körülbelül 800 kilométerre a magyar határtól. Az, hogy hogyan került ez a kártevő hazánkba, még vizsgáljuk, de hát valószínűleg Ukrajna felől érkezhetett, a saját lábán, hiszen egy jó repülőrovarról beszélünk, gépjárművet stoppolva, vagy valamilyen faanyaggal, akár fertőzött tűzifával, kéregtermékekkel, facsomagolóanyagokkal, de akár élő növénnyel is.
1: Volt már ilyen egyébként hazánkban, vagy most érkezett be először?
2: Ez a faj első megtalálása nem csak Magyarország, hanem az Európai Unió területén egyaránt, és ez az első kiemelt zárlati károsító, top 20-as lista, előfordulás hazánkban, ilyenre eddig nem volt még példa.
1: Itt milyen károkat tud okozni?
2: Az amerikai számokról már beszéltem. Elsősorban a kőrisfélék élő fájában fejlődik, Észak-Amerikában az amerikai hópehelyfa, latinul Chionanthus virginicus is másodlagos tápnövénye. Sajnos mindhárom európai kőrisfaj, a magas kőris, a virágos és a keskeny levelű kőris, ez utóbbinak egy alfaja a Kárpát-medencében őshonos magyar kőris is, érzékenynek mondható. A kőrisek széles körben elterjedtek erdőinkben, valamint egyéb amerikai vagy ázsiai kőrisfajok is szóba jöhetnek városokban és parkokban dísznövényként. A tápnövény jelenléte mellett még a klimatikus viszonyok a meghatározók egy faj elterjedésében, és sajnos az Unió egész területe alkalmasnak tűnik a faj megtelepedésére. A kártételt elsősorban a lárva okozza, amelyik a kéreg alatt jellegzetes kacskaringós járatot készít, amely tele van rágcsálékkal. A lárva fejlődése egy év, de a klimatikus adottságoktól függően két év is lehet. A táplálkozása nyomán felhasad a kéreg, kezdetben ágelhalás következik be a koronában, majd súlyos fertőzés esetén néhány éven belül az egész fa elpusztul. A bogár, amikor kirágja magát a fából, egy jellegzetes D betű alakú röpnyílás készít, ez árulkodó lehet a fatörzsén. Ez körülbelül május-június hónapokra tehető. Ezt követően a bogár a fa koronájában a levelek rágásával érési táplálkozást folytat, ez június-július hónapok, ez a tünet már kevéssé feltűnő és nem is specifikus. Ezt követi a tojásrakás, a tojásokat a fakéreg repedéseibe rakja egyesével. A kikelő lárvák berágnak a kéregbe és megkezdik a kanyarkos járat kialakítását. A kifejlett lárvák telelnek, majd április-májusban bábozódik, és május-júniusban a délakú röpnyíláson távozik a bogár.
1: Lehet egyébként ellene bármilyen módon is védekezni?
2: Kiemelt zárlati károsító lévén a célunk a károsítómentes állapot visszaállítása, azaz a fertőzés felszámolása. Megkezdtük a jelenleg üzemelő csapdák számának növelését és a környező fák vizsgálatát. Amint bebizonyosodik, hogy megtelepedett populációról van szó, tehát fertőzött fákat is találunk, nem csak bogarakat a csapdákban, akkor a fertőzött fák 100 méteres körzetében levő valamennyi kőrisfát haladéktalanul kivágjuk és megsemmisítjük. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez a drasztikus megoldás a többi fa védelme érdekében elengedhetetlen, a fertőzött fát meggyógyítani nem tudjuk, a fertőzési forrás minél hamarabb meg kell szüntetni. A többi fát egy 10 kilométeres körön belül egyenként szigorú ellenőrzésnek vetjük alá. A bogár eleve már a legyengült fákat keresi. Tehát ez a csalifás módszer is azon alapszik, hogy meggyűrűzzük a fát, tehát imitáljuk azt, hogy kezd pusztulni, és ez vonza oda a környékről a bogarakat, és egy-egy ilyen fán akár több száz is lehet.
1: És akkor így lehet befogni tulajdonképpen.
2: És így lehet befogni, vagy így lehet észlelni a csapdák mellett. Ez egy maratoni történet lesz, tehát ennek nem holnap lesz megoldása. Tehát ha most kivágnánk az összes fertőzött fát, akkor is 4 év múlva mondhatjuk el, hogy nyertünk.
1: Mit lehet tudni egyébként erről a csapdáról? Ez hogy néz ki?
2: Ezek a csapdák ilyen műanyag színes csapdák, amiket a kőrisfára helyezünk, és csalogató feromonokat is tartalmaz, ami segíti a bogarat abban, hogy megtalálja a csapdánkat.
1: Miért van szükség itt a 100 méteres sugarú körben a többi fa kivágására? A bogár könnyen átmegy ilyen
2: területen? Azért, mert nem tudjuk, hogy melyik fa fertőzött. Tehát az, hogy látunk egy fertőzött fát, az nem jelenti azt, hogy a mellette levő egészségesnek tűnőben már nem rakta le a tojását, vagy nem fejlődik a fiatal lárva. Tehát ez egy ilyen biztonsági megoldás, hogy a feltételezetten fertőzött fákat is elpusztítjuk.
1: Mennyi idő lehet egyébként egy-egy ilyen bogárnak a kiirtása? Tehát mikorra mondható az, hogy na megszabadultunk tőle?
2: Hát ezt nehéz lenne megmondani, de az, hogy újból elmondhassuk, hogy Magyarország mentes ettől a károsítótól, ahhoz 4 olyan évre lesz szükség, amikor az intenzív felderítés mellett sem találunk újabb egyedeket a csapdákban, és nem találunk tünetes növényeket sem.
1: Hát ez akkor egy nagyon komoly fertőzés. A lakosság mit tud segíteni?
2: Hát nézze, arra kérnék mindenkit, hogy járjon nyitott szemmel. Ne menjünk el közönösen egy beteg kőrisfa, vagy egy smaragdzöld, a szárnyai alatt élénkvörös színű, karcsú testű, körülbelül 1 cm-es dekoratív bogár mellett, hogyha látjuk. A kártevőről és az általa okozott tünetekről a Nébik honlapján tájékozódhat. Található ott egy bejelentő űrlap is, aminek a kitöltésével és megküldésével segítheti munkánkat, hogy megvédhessük kőrisfáinkat a teljes pusztulástól.
1: Egyébként ez a bogár, tudom, hogy a neve ugyanazt mutatja, illetve az előfordulási helye is, hogy kőrisfákat bánt. Csak kőrisfánál találták eddig? Tehát csak kőrisfánál jelent?
2: Hát a kőrisfa mellett ugye Amerikában ez az említett hópehelyfa, ami biztosan, és hát vannak olyan megfigyelések, hogy esetleg a dió is veszélyeztetett lehet, de igazából ennek a bizonyítása még hátra van. Hát lehet, hogy most meg fogjuk tudni.
1: Ha valaki talál egyébként egy ilyet, ugye említette, hogy meg lehet találni a Nébih honlapján különféle adatokat erről a bogárról is, illetve a bejelentési lapot. Hogy kell ezt elképzelni? Meg kell írni, hogy hol, mikor, milyen
2: környezetben
1: találtuk?
2: Igen, tehát azért csináltuk az űrlapot, hogy minden olyan releváns információ, amire szükségünk van, ha azt kitölti azt az űrlapot, akkor azt mi tudjuk használni. Tehát hol észlelte, mikor észlelte, mit látott.
1: Mennyire gyakori egyébként, hogy hazánkban egy-egy ilyen fákat károsító bogár rovar megjelenik?
2: Hát nézze, a klímaváltozás és a nemzetközi kereskedelemnek a fokozódása, intenzívebbé válása megteremti azt a lehetőséget, hogy a távolról érkező csomagokban, szállítmányokban, utaspodgyászban érkezzenek hozzánk károsítók. Szerencsére azért nem mondanám jelentősnek. Ugye kiemelt zárlati károsító most fordul elő először Magyarországon. Egyéb károsítók azok előfordulhatnak. Hát egyet említenék, ugye a szőlő aranyszínű sárgaság betegségét, amelyik szintén zárlati károsító, 13 évvel ezelőtt érkezett hazánkba, és hát most arra már nagyon súlyos károkat okoz a magyar szőlőtermesztésben.
1: Gondolom egyébként ezeket, hogy így beérkezzen hazánkba bármi, akár ugye, ahogy hallottuk, hogy saját maga úgy, hogy átrepül, például Ukrajnából ez a kőrisrontó bogár, vagy bármilyen más, ezeket megakadályozni sejtésem szerint nem lehet.
2: Amelyik ilyen nagy távolságokat meg tud tenni stopposként, tehát hogy felül egy vonatra, egy kamionra és egy parkoló pihenőben elszabadul, ezeket nagyon nehéz megfogni valóban. Amiket tudunk tenni, az a határon a szigorú ellenőrzés. Ugye az ukrán határnál Záhonyban és Eperjeskén ugye évek óta csapdákat üzemeltetünk, léteznek ilyen csalifák, tehát odaültetett kőrisfákkal nézegettük helyben a kártételt, szigorúan ellenőriztük a faanyagot, tehát Ukrajna felől ugye nagyon jelentős a tűzifa forgalom Magyarországra, ezeket mind szigorúan ellenőrizték a kollégáim.
1: Itt hogy fedezték fel?
2: Üzemeltettünk mi csapdát a határokon, illetve az Erdészeti Kutatóintézet kollégái üzemeltettek még számos csapdát, és az ő csapdáikba került bele, és ők értesítettek minket. Talán megérdemli, hogy nevén nevezzük, dr. Csóka György kollégánk volt, aki értesített bennünket, és innentől fogva ugye közösen dolgozunk az ügyön, hiszen közös érdekünk a kőrisfák védelme.
1: Itt most kik egyébként azok, akik meg fogják vizsgálni ott a fertőzött fa és környékén lévő fákat?
2: A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztályának kollégái. Járjunk nyitott szemmel, talán ez lenne a legfontosabb üzenetünk, hogyha bármilyen dolgot tapasztalnak, akkor azt jelentsék nekünk. Minden megtalálta a honlapunkon, mindenképpen azt javaslom, hogy hiteles forrásból tájékozódjon mindenki.
1: Kedves hallgatóink, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriumi vizsgálata nemrég megerősítette a kőrisrontó karcsú díszbogár jelenlétét Beregsurány térségében. A helyi erdőségben kihelyezett csapda a kiemelt jelentőségű zárlati károsító két kifejlett példányát fogta meg. A bogár akár tömeges kőris pusztítást is okozhat, ahogy hallották az iminti riportban. Bogya Sándorral, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényegészségügyi osztályának vezetőjével beszélgettünk az elmúlt percekben.

0: digitális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben Sándorné Tresnyánszky Annabella kosárfonót ismerhetik meg, aki ugyancsak néhány évvel ezelőtt fedezte fel ezt a népi mesterséget, mégis már számos elismerésben részesült, többek között a 18. élő népművészet országos népművészeti kiállítás 2026 című pályázat Észak-Magyarország és Felvidék egyik régiós díját is átvehette. Vele beszélgetünk tehát a következő percekben, többek között az indulásról, az alkotási folyamatokról, illetve természetesen majd a terveiről is. Hogy került ön kapcsolatba tulajdonképpen a kosárfonással, a vesszővel itt néhány évvel ezelőtt? Egy teljes pályaváltás történt, vagy azért nem volt messze eddig sem a kézműveskedéstől?
2: Őszintén megmondva, én soha nem gondoltam arra, hogy én kosárfonó leszek, vagy hogy egyáltalán ezzel foglalkozni fogok. Itt Barciken volt egy tudás átadás tanfolyam, amiknél lehetett választani ugye a kosárfonást is. Ez egy 10 alkalmas, hetente egyszer történő esemény volt, és hát egy családi tragédiának köszönhetően, de a párom nagypapája mutatta meg ezt nekem, és hát akkor úgy voltam vele, hogy belevágok, mert hát 3 gyerkőc mellett itthon vagyok, időm, mint a tenger, úgyhogy így ennek köszönhetően ismertem meg a vesszőt.
1: És rögtön, hogy úgy mondjam, szerelem volt első próbálkozásra, első látásra?
2: Igen, igen, plusz ugye azt is hozzátenném, hogy az akkori mester, aki tartotta ezt a tanfolyamot, kijelentette, hogy 10 alkalommal nem lehet megtanulni. Hát erre szerettem volna rácáfolni.
1: Hogyan zajlott maga a tanfolyam egyébként az ön szemszögéből nézve? Mindent megmutattak a kezdeti lépésektől, a kezdeti fogásoktól?
2: Igen. Hát fogásokat annyira akkor még nem, tehát én amondó vagyok, hogy az ember élete végéig tanul, és igen, megmutatott egy-egy alapfogás, de hát ahány mester, ugye annyi tartás, és annyi kis apró szösztenetek vannak, amik elő tudják segíteni a munka folyamatot. Ugye ott az alapokat tanultam meg. És mivel ezzel a 10 alkalommal én nem hagytam abban, hanem itthon is gyakoroltam, és addig-addig gyakoroltam, amíg be nem rögzültek rendesen a lépések, így rá 2 évre sikerült megismerkednem a mesteremmel, Makkai Zsókával, aki látta bennem a lehetőséget, hogy már csak egy kis finom hangolás kell, és akkor igazán eredményes tudok lenni a szakmában.
1: Hogy tudja ezt az ember otthon gyakorolni egyedül? Mert azért én azt gondolom, hogy ahogy ugye említette, hogy 10 nap alatt valamennyi, vagyis 10 alkalommal ugye valamennyi fogást el lehet sajátítani, és lehet gyakorolni, de akkor vásárolt vesszőket, és akkor esetleg interneten is böngészett fogásokat, vagy hogy mit lehet csinálni?
2: Hát így első lépésben ugye, igen, vásároltam én is itthonra vesszőt, hogy tudjak gyakorolni, ráadásul ugye az ott megmaradt beáztatott alapanyagot lehetőségünk volt hazahozni gyakorlás céljára. Fontos, hogy mindig egy lépésre koncentráltam, és egy munkafolyamat volt az, amit jól begyakoroltam, és akkor egy hétig akkor csak azt, tehát most itt nézzük azt, hogy vannak a kosárok oldalán az oldalcof, akkor egy héten keresztül én csak olyan kosarat fontam itthon, ami azzal a befejezéssel, azzal a lezárással készült, hogy rendesen be tudjon rögzülni, és így később ne okozzon problémát.
1: Sok kihívás volt az elején egyébként?
2: Hát 3 gyerek mellett igen.
1: És nem is olyan de nagyok voltak még akkor a gyerekek, ugye?
2: Igen, igen, igen. Igen, hát 2 kisiskolás és egy óvodás gyerkőc mellett azért kihívás volt már maga az is, hogy beiktassam az életünkbe. Erre is legyen időm, ugye a mindennapi teendők mellett. Én amondó vagyok, hogyha valaki szeretné és elszánt, az meg tudja tanulni. Tehát nincs olyan túl sok lépés, nyilván lehet mindig cifrázni és bonyolítani. Az alapok azok, amik a legfontosabbak, és én ezt hál' Istennek akkor sikeresen jól begyakoroltam.
1: És akkor itt a mester segítségével, ha jól értettem.
2: Igen, később itt a Makai Zsókával, ahogy összehozott az élet, egy másik 10 alkalmas tanfolyamon, én láttam bennem a lehetőséget, és a szárnyai alá vett. Úgyhogy sok apró kis finom hangolást megmutatott, hogy hogyan lehet szebb, hogyan tudom az esetleges hibákat kijavítani, és hát az ő unszolására találtam le úgymond a saját számízére, amivel megmondható, hogy na igen, az a kosár az az enyém.
1: Épp ezt akartam kérdezni, igen, hogy a kosár fonásban is van olyan, ami egy saját védjegyé tehető, szinte már mondhatjuk, így lehet, hogy most nagyon butaságot kérdezek, de hogy itt is van olyan, amire, ha valaki ránéz, aki tudja is, ismeri a kosarakat, illetve hát a fonott termékeket, akkor azt mondja, hogy na hát én ezt tudom, hogy kikészítette, mert ilyet csak ő szokott.
2: Igen, igen, van. Ilyen, tehát már maga alapból ugye természetes alapanyag, viszont itt is lehet a színekkel játszani, van hajas vesző, főzött vesző, fehér vesző, és általában megvan minden mesternek, hogy mi az, ami rá jellemző is rá. Tényleg az ugye az ő védjegye, az ő kézjegye. Nekem sikerült olyan jól átanulnom a mesteremtől a dolgokat, hogy sokan hirtelen össze keverik a kosarainkat. Ugye ez, szerintem ez óhatatlan. Tehát igenis az ő kézjegye is látszik rajtam, mert ő mutatta meg. Közben próbálom én is a saját kis világomat kialakítani, és már vannak kosarak, amik jobban rám jellemző, de ugye ez a három színnek a kombinációja, ezt én eddig javarészt csak nála láttam, és ezt valahogy én is átvettem tőle.
1: Akkor önnek is nagyjából az a védjegye, hogy ne egy színből készüljön el egy kosár?
2: Hát egyrészt az is, tehát semmi gond nincs azzal, hogyha egy színből készül el egy kosár, mert annak is megvan a maga szépsége, viszont én is szeretek játszani így a színekkel. Másrészt meg ugye próbáljuk a mai mindennapi használatba is beilleszteni. Tehát én szoktam ilyen kis szaladgálós kis kosárkákat, kézi kosárkákat vonni. Rám inkább ez a jellemzőbb szerintem, hogy így a színek váltogatása mellett, ugye ilyen kis divat kosaraknak mondanám. Tehát most is a kiállításon van egy kis pörfüles, ugye én olyat másnál még eddig nem láttam. Az úgy az én kis ötletem volt.
1: Mi ennek

0: hogy van a gazdája, csak még nem jött el érte. És az, hogy nem elég az, hogy én megfonom, és engem is úgymond boldoggá tesz az egész munkafolyamat, hanem majd később, amikor meg lesz annak a kosárnak a gazdája, és hogy örömmel használja, az olyan jó érzés.
1: Én, ahogy néztem a munkáit, felfedeztem hát egészen különleges dolgokat is, például hátizsákot, vagy hát nem tudom, jól mondom-e, veszőből fomba. Ezek is az újítás céljával jöttek létre?
0: Hát ez inkább nekem volt a praktikusság, mert mindig azzal szenvedtem, hogy gyerekekkel ugye megyünk ide-oda-amoda, és hogy semmilyen hátizsák nem volt jó, semmi nem volt elég. Így fogtam, fontam magamnak egyet, és így jött az, hogy hátizsákot is fonok. Mert ugye sokkal jobb kulacsokat beleállítani, és tényleg sok minden belefér, és a gyerekek szempontjából is, hogy bárhol le tudom tenni, nem fog eldőlni. Nekem praktikus volt, és így jött az ötlet.
1: Annyit azért hagyd kérdezzek meg, hogyha már ugye szóba került az, hogy 5 évvel ezelőtt ismerkedett meg ezzel a mesterséggel, hogy azelőtt teljesen más pályán volt, mert azt ugye hallhattuk, hogy kreatív tulajdonságokkal rendelkezik, és hogy szeret azért kreatívkodni, de máshogy indult a pálya, máshogy indult az élet?
0: Hát az én életem az úgy indult, hogy én nagyon fiatalon szültem 20 évesen, így nekem nem volt alkalmam a munkavilágából kivenni a részemet, úgyhogy főállású anyaként én itthon voltam, és így hát, akkor találtam rá úgymond saját magamra, hogyha lehet ezt így megfogalmazni, mert azért az, hogy a 3 gyerek mellett munkába állni nem egy egyszerű dolog, viszont így hál' Istennek úgymond dolgozom is, meg nem is, mert ugyanígy itthon vagyok a gyerekekkel, viszont folyamatosan tudok valami olyat csinálni, amivel hát egy kis pénzhez is jutok néha, viszont örömömet élem benne, a gyerekeket pedig tudom hozni, vinni, rendezni a kis életüket, és így...
1: Megvan minden, sikerül minden.
0: Igen. Tehát, hogyha kell, akkor félre tudom tenni, nem okoz problémát, hogy most betegek lettek, vagy bármi, hanem fixen itt tudok lenni mindig mellettük.
1: Mi a titka ön szerint annak, hogy 5 év alatt ennyi mindent elért? Az év ifjú mestere díjat is elérte 2025-ben. Mi ennek a titka? Abszolút a helyére került itt minden?
0: Hát egyrészt a helyére került, másrészt szerintem az, hogyha népművészeti körökben az ember mellett van egy mester, mint nekem Zsóka, nagyon nagy hatással tud lenni az emberre is, mert hogyha kell, akkor kritizál, ha kell, akkor egy kicsit unszol, és valljuk be őszintén, én sem biztos, hogy elkezdtem volna zsűriztetni mondjuk a kosarakat, vagy pályázatokon részt venni, hogyha ő nem adja meg nekem azt a biztatást, hogy igenis van olyan jó a munkám, és igenis vegyek részt az ilyeneken, mert van jövője ennek.
1: Mi egyébként most ebben a jövő? Mert én sokszor azt hallom, hogyha egy népi iparművésszel beszélgetek, hogy jobb lenne, ha szélesebb lenne az a réteg, aki mondjuk vásárolná ezeket a kézműves termékeket. Ugye itt ön is szerintem azért például egy ilyen hátizsákkal, amit én ugye említettem is, azért modernizálja is tulajdonképpen a kosárfonást magát a korral haladva. Mi itt a jövő?
0: Az, hogy mi a jövő, nehéz megmondani. Tehát én azt látom, hogy egyre több ember fordul vissza egy kicsit a kosarakhoz, mert hát azért ebben a rohanó világban sok szatyor, stb., amiket az emberek megvesznek a boltokban, kezdenek rájönni sokan, hogy azért egy kosár, hogyha jól meg van fonva, több mint 10 évet is kibír és elbír, és praktikusabb, mint az 1000. szatyor otthon például, vagy vagy van, aki annyira szereti az ilyen népművészeti tárgyakat, hogy ő kifejez

0: tettem, keresi már az ilyen alkalmakat, amikor vásárolni tud.
1: Mik a tervek? Mi dolgozik éppen, és mi az, ami tervbe van véve? Mert gondolom azért alkotó emberként mindig van valami ötlet, valami gondolat, ami motoszkál a fejében, hogy na most ezt kellene kipróbálni, most azt kellene kipróbálni.
0: Igen, igen. Terv az mindig van, rengeteg, néha túl sok is egyszerre. Próbálnám lezsűriztetni azokat a tárgyakat, amiket eddig még nem sikerült. Hosszú távon azt mondom, hogy ezzel a zsűriztetéssel szeretném én is elérni, hogy népi iparművész legyek. És hogyha minden jól megy, akkor az olyan egy-két éven belül sikerülni is fog.
1: És marad a kosárfonás az életében, illetve a fonás az életében mindig is? Ez a terv?
0: Nagyon, nagyon bízom benne, hogy igen.
1: Mindig nagy kérdés egy mestertől, hogy tudja tovább adni kinek. Hát ha jól láttam én itt a közösségi oldalon, akkor itt már lesz kinek a családban. Jól láttam?
0: Igen, igen. Tehát három gyermekem közül a két lányom az, aki próbálkozik már a kosárfonással.
1: Ők hány évesek?
0: Most 13 és 15 évesek lesznek a nyáron. Tavaly előtt részt vettek ők is a vándorlegény pályázaton, ahol régiós díjban részesültek a saját kategóriájukban. Ez is szerencsére egy kis kedv csináló volt nekik. Érdeklődnek. Ugyan tanulás mellett nehéz összehozni azt, hogy legyen nekik is idejük, de hogyha van kedvük és idejük, én nagyon szívesen tanítgatom őket, illetve a Fügedi Mártánál van lehetőségem egy-egy tanfolyamot megtartani, úgyhogy ott is, hál' Istennek, mindig van jelentkező, mindig új arcokat láthatok, úgyhogy...
1: Ott is fiatalok egyébként?
0: Családom belül is. Különböző korosztály, mert vannak fiatalok, vannak idősebbek. A lényeg az, hogy kedvük van hozzá, szeretnék, ki akarják próbálni, és végig is viszik.
1: Nem beszéltünk még arról, hogy mi az, ami a legnépszerűbb az emberek körében itt a termékek közül.
0: Szerintem a demizson és a bevásárló kosár, de kis kenyeres kosár is talán. Hát itt Borsod megyében inkább ezek a mindennap használatos tárgyak, inkább, de Pesten a mesterségek ünnepén pedig nagyon szeretik a kicsit különlegesebb kis kézikosarakat, vagy hát amit nem látnak minden nap.
1: És ahogy láttam már például, szintén itt a közösségi oldalán a fotók között, hogy ilyen dísztárgyú is készült karácsony környékén, az a magas kupolás, nem tudom, hogy kell mondani, de hogy egy ilyen kis lakásdekor.
0: Jobb szeretem azt, hogyha használati tárgyakat készítek, és javarészt ezeket is készítem, de igen, tehát itt a karácsonyi pályázatra egy harangot fontam meg, vagy mondjuk a hóemberemet, ami hát mondjuk a hóember az funkcionálhat tárolóként, viszont nem az a megszokott mindennapi használatú.
1: Akkor gondolom itt a hagyományos történetek mellett mindig van egy kis kikacsintás valami újdonság igen, felé, valami nem megszokott
0: igen.
1: felé.
0: Igen, tehát nem nagyon szeretem a dísztárgyakat, de néha vannak olyan kis bekattanások úgymond, hogy na most ezt akkor meg kell csinálnom.
1: De talán egyébként ebben van itt ennek a mesterségnek is a jövője, nem? Hogy mindig meg tudjon újulni maga a mester is, igen. és maga az alkotásai is.
0: Igen, igen. Próbálunk folyamatosan újítani. Amondó vagyok, hogy kényszeríteni nem lehet. Tehát kényszerből nem tud az ember újítani, de mindig jön valami újabb ötlet, amit előbb-utóbb ugye az ember el tud készíteni, és aztán hát vagy lesz sikere, vagy nem.
1: Terve van-e véve egyébként más hasonló népművészeti ágnak a kipróbálása? Vagy ön úgy érzi, hogy itt ebben mindent megtalált?
0: A bőrművesség az érdekelne, viszont mivel a kosárfonás eléggé megerőlteti a kéz ízületeket, így nem biztos, hogy már az ilyen finomabb munkákhoz hozzá tudnék állni.
1: Akkor az lehet, hogy csak szerelem marad.
0: Igen. Nagyon sok szép szakma van, viszont így a kosárfonás lett úgy a nagy szerelem, és ez az, ami úgy motoszkál folyamatosan a fejemben.
1: Én már csak akkor sok sikert kívánok a további évekhez és további alkotásokhoz és a különböző megmérettetésekhez, és hát tényleg azt, hogy legyen, aki követi majd valamikor hosszú évek múlva ezen a gyönyörű szép úton. Sándorné Tresnyánszky Annabella kosárfonónak köszönöm, hogy mindezeket elmondta nekünk.
0: Nagyon szépen köszönöm.
2: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget is ért a mai kontinentális reggeli. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, én búcsúzom, de önök hallgassák továbbra is az Európa Rádiót. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
2: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
3: Isten igéjét Lukács evangéliuma 16. fejezetének 14. és 15. verseiből hallgassuk meg. Hallották mindezt a farizeusok is, akik pénzsóvárak voltak és kigúnyolták őt. Ő pedig ezt mondta nekik, ti igaznak tartjátok magatokat az emberek előtt, de Isten ismeri a szíveteket. Mert ami az emberek előtt magasztos, Isten előtt utálatos. Egyházunknak feje, első elöljárója nem más, mint az Úr Jézus Krisztus. Neki tartozunk mindennel. Az ő fennhatósága, uralma alá helyezünk mindent. Ott az akkori egyház vezetői gúnyolódnak, gúnyoló támadásba lendülnek. Nos, ha valamikor téged gúny fog érni, vagy már ért, kicsúfoltatás fog érni, vagy már kicsúfoltak, akkor emlékezz erre. Jézus már megjárta ezt az utat. És majd később ott lesznek ezek a főemberek Jézus keresztje alatt, s csúfolják őt. Most mentse meg az Isten, mert ő másokat megmentett. A zsidóság mellett ott lesz a pogányvilág, a római katonák, ahogyan kigúnyolják őt, ahogyan tövis koronát adnak, nem úgy, mint a keleti bölcsek, akik aranyat, tömjént, mirhát hoznak. Nádpálcát a kezébe. Kiviselt, bíborvörös római katonaköpenyt a vállára, és hajlonganak előtte, üdvözlés zsidó királya. Szívük gyilkos indulataival gúnyolják, csúfolják Jézust. Ebbe a világba jön megszületni, testet ölteni az Isten, hogy ilyen céltáblául legyen a megújulni sokszor nem tudó, nem akaró, a másikban is hibát kereső, kritizáló embernek. Ő mégis elénk áll az őt gúnyoló farizeusok elé, hogy még lehet változni, lehet újat keresni, lehet Isten előtt megalázkodni, lehet teljes szívvel szeretni, úgy, ahogy a nagy parancsolatban benne van. Ő nem annak eltörlésére, hanem betöltésére jött. Teljes szívedből szeresd azért az Urat, teljes lelkedből, teljes erődből, teljes elmédből, nem megosztott szívvel, egy kicsit az Istennek, egy kicsit a mammonnak is szolgálva. Ez ütötte ki a biztosítékot ott a farizeusoknál. Ahogy itt nyilvánvalóan beszélt Jézus, Isten ismeri a szíveket, a milyenket is. Mert ami az emberek előtt magasztos, Isten előtt utálatos, és amire Isten ujjával rámutat Jézus, ahogyan Isten ujjával íródott annak idején a 10 parancsolat, most Isten ujjával rámutat a bűnökre. És amire ő azt mondja, utálatos, az legyen a mi szemünk előtt is utálatos. És amíg időnk van, amíg lehet, addig igyekezzük azokat letenni, az ő szabadító vére alá hozni, arra kegyelmet kérni, kapni, s a vele járás, a vele való közösségre jutás megújult életútját választani. Ne elégedj meg azzal, amivel a farizeusok önelégülten, a maguk igazságát hajtogatva, fitoktatva, védelmezve bántják az Úr Jézust. hódoljunk az ég és föld királya előtt, és alászkodjunk meg előtte. A mai igemagyarázat Sebestyén László Ede Köröstárkányi lelkipásztor nevéhez fűződik.
2: Az Európa Rádió információs magazinját a kontinens

Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Biztonságos a hazai üzemanyagellátás, miután a stratégiai készlet a márciusi mélyponthoz képest a kétszeresére nőtt, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A tárca szerint a jelenlegi 87 napos biztonsági tartalék már közel jár a nemzetközileg ajánlott szinthez. Bár a fokozódó nemzetközi kockázatok és a háborús konfliktusok miatt az import szokásos mennyiségének csak töredéke érkezik, sem itthon, sem az Unióban nincs ellátási zavar. A benzinárstop újbóli bevezetését sürgeti a Fidesz frakció szombati közleményében. A kormánypárt kiemeli, a korábbi kabinet alatt a legolcsóbb volt az üzemanyag a régióban, mára viszont a Tisza kormány intézkedései miatt Magyarország az egyik legdrágább lett. Egyúttal arra kérték a kormányt, hogy a multik helyett a magyar embereket védje. Eközben további 3 hónappal meghosszabbítja az energetikai válsághelyzetet az észak-macedón kormány az esetleges kőolajellátási zavarok miatt. A Krisztián Mickovszki vezette kabinet határozata szerint az intézkedés július 21-től október 20-áig marad érvényben a parlament jóváhagyását követően. A döntés célja a lakosság és a gazdaság védelme, az állami intézmények folyamatos működése, valamint a nemzetközi piaci áremelkedések hatásainak enyhítése. A szkopjei vezetés még márciusban rendelte el a válsághelyzetet az üzemanyagok áfájának csökkentése érdekében, amit a törvényhozás egyszer már meghosszabbított. Pályázatot hirdetett a pénzügyminisztérium a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöki tisztségére. A kormány.hu oldalon megjelent tájékoztató szerint a jelentkezési határidő július 31-e. A pozíció betöltéséhez aktív angol nyelvtudás, valamint legalább 10 éves releváns vezetői tapasztalat szükséges. Feltétel továbbá, hogy a leendő NAV elnöknek a részvénytársasági tulajdonon kívül ne legyen egyéb belföldi gazdasági érdekeltsége, és átmenjen a nemzetbiztonsági átvilágításon. A pályázóknak a személyes dokumentumok mellett egy legfeljebb 5 oldalas vezetői programot is be kell nyújtaniuk, hiánypótlásra nincs lehetőség. A személyes meghallgatások után a pénzügyminiszter saját jogkörében dönt a kinevezésről, a pályázat elbírálásának végső határideje augusztus 28-a. A Magyarországi Református Egyház közös imádságra hívja a híveket az üldözött iráni keresztényekért. A februárban kiújult amerikai-iráni konfliktus és a háború rendkívül nehéz helyzetbe hozta a kinti közösségeket. Bár a síita vezetés korlátozott jogokat biztosít az őshonos egyházaknak, a protestáns missziókat tiltja. A jelentések szerint júniusban lerombolták a Mesedi templomot, Teheránban pedig kisajátítják az egyházi központot. Ha a hatósági eljárás sikeres lesz, végleg megszűnhet a helyi evangéliumi egyház 1,5 évszázados jelenléte, írja a református.hu. Átadta felajánlását a Hintalovon gyermekjogi alapítványnak Szabó Bence, amelyet a korábban számára összegyűjtött adományokból biztosított. A rendőrségtől távozó, jelenleg belügyminiszteri kabinetfőnökként dolgozó egykori nyomozónak a testvére indított el korábban gyűjtést. A felhívás rendkívül sikeres volt, hiszen a kitűzött cél helyett végül több mint 279 millió forint érkezett a számlára. Szabó Bence már korábban jelezte, hogy a hatalmas összeg nagy részét jótékony célokra, köztük gyermekvédelmi és karitatív szervezeteknek adományozza. Az alapítvány közleményében köszönetet mondott a támogatásért, amely nagyban segíti a gyerekek biztonságáért végzett mindennapi munkájukat. Drónokkal figyelik majd meg a nagy kiterjedésű vasúti területeket, hogy megerősítsék az infrastruktúra és a vagyon védelmét, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, Az elzárt üzemi területeken a folyamatos vonatmozgás és a magas feszültség miatt a tiltott bejutás rendkívül életveszélyes. A vasúttársaság most induló pilot programja a hatékonyabb és gyorsabb felderítést célozza meg a balesetek és a rongálások megelőzése érdekében.
0: Az időjárásról.
1: A folytatásban a déli és keleti tájakon kevés helyen lehet csapadék. Időnként gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, és néhol záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Északnyugat felől egy fronthoz köthetően több felhő és csapadék zóna érkezik. A változó irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és megerősödik. A csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 13 és 22 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. És toppal eredt a néhai protestáns gályarabok nyomába Szűcsem Sándor, református utazó, presbiter, vallástanár. Élményeit most könyvformában írta meg. Ennek apropóján beszélgetünk ma vele.
2: Tudod, mikor láttam utoljára példát az isteni sugallatra, és akkor megjön egy harmadik, nem, és akkor elmondom neki, hogy amikor 500 méterre jöttél, még a fejedbe meg se fordult, hogy megálljál, és amikor mellém értél, akkor meg satúféket nyomtál. És akkor volt egy isteni sugallatod, hogy ezt a stoppos ne hagyj már az út szélén.
1: Kedves hallgatóink, mai vendégünk tehát Szűcsem Sándor utazó. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Stoppal eredt a néhai protestáns gályarabok nyomába Szűcsem Sándor, református utazó, presbiter, vallástanár. Zubogyból indult, Nápolyig ment, azonosított, megtalált és megjelölt olyan helyeket, amiket másoknak még sosem sikerült. Élményeit most könyvformában írta meg. Ennek apropóján beszélgetünk most vele. Vendégünk tehát ezúttal Szűcsem Sándor, református utazó. Kezdjük a forma indoklással, kedves Sándor, mert az, hogy utaztál a gályarabok nyomában, stoppal, főleg, bár a könyvből kiderül, hogy vonattal is, meg trollival, ha jól emlékszem, akkor szóval erről már beszélgettünk, de most a formáról is beszéljünk egy kicsit, hogy miért volt fontos neked az, hogy egy ilyen úti könyvben, ha nevezhetem így, megírd az élményeidet, a hitvallásodat, meg GPS koordinátákat, hogy esetleg segíts másoknak, akik a nyomodba erednének. Miért szerettél volna egy könyvformát mindenről?
2: Azért szerettem volna, mert nekem sok mondani való van másoknak, és most ez a forma jött már elém, hogy amiket velem az Úristen tett, arról be tudjak számolni. Jó apropója volt a gályarabos kerekévfordulók, ugye a 350 éves elítélésük, 350 éves eladatásuk, és a 350 éves szabadulásuk ünnepe, és így úgy gondoltam, hogy egy... Hát Magyarországon én úgy gondolom, hogy nem nagyon ismert, de nem én találtam ki ezt a műfajt, tehát egy ilyen történelmi útikönyvszerű valamiben, egy könyvben, magánkiadású könyvben próbálom az élményeimet leírni. Ez ilyen belső indítatás volt.
1: Most csak provokállak, de miért könyv? Tehát lehet, hogy ma már kevésbé a könyv az a forma, ami a legtöbb emberhez el fog jutni, lehet, hogy TikTok videóban több emberhez eljutottál volna. Miért a könyvet választottad?
2: Nem provokálsz azzal a kérdéssel, de lehet a könyv a nulladik lépés, tehát lehet, hogy ezután jönnek majd a TikTok videók, mivel te is egy másfajta orgánunk, tehát a rádión keresztül érdeklődsz utána, tehát lehet, hogy ezek az élmények így, ez csak az egyik módja, hogy ez így elinduljon. Én azt vettem észre, hogy ez az útvonal történelmileg nincs körbejárva. Én úgy gondolom, hogy több mint 90%-ban, de akár 98%-ban az útvonal így fel lett derítve. Azok mentén, a forrásanyagok mentén, amelyekhez én hozzájutottam. És ezt az útvonalat még így összerakni nem rakta össze senki. Volt már, aki elindult a gályarabok nyomában, és talán kétszer is bejárta a Pozsony-Nápoly útvonalat, de írás nem maradt fent róla. Ezt pedig úgy gondoltam, hogy ez egy olyan téma, ami érdemes arra, hogy fent maradjon. Ez az egyik, a másik pedig formabontó, tehát én nem történelemkönyvet akartam írni, mert nem vagyok történész. Én beszerettem volna számolni a gályaraboknak a történetéről, tehát naplószerűen végig mentem az állomás helyeken. Utána ugye, ahogy én stoppoltam, akkor meglettek azok a helyek, amelyeket érdemesnek tartok megnevezni, ez lett az útikönyv része, és aztán történtek velem is dolgok, illetve események, az Úristen megengedett sok mindent az útvonalon, és azok pedig egy személyes rész, tehát minden 25 fejezet van a könyvben, tehát 5 ország 25 stációja, és minden nagy része a fejezetnek, mert nem mindegyikhez van személyes történet, de nagy része a fejezeteknek van egy-kettő, akár három személyes történet, és az a hármas tagolódás, tehát a történelem, az útikönyv és a személyes történetek, ez ilyen egyedivé teszi a könyvet. Furcsa kimondani, hogy már vannak olvasóim, de vannak olvasóim, és nagyon pozitív a visszajelzés.
1: Azt miért tartottad fontosnak, hogy tényleg GPS koordinátákkal együtt követhető legyen ez az útvonal? Ez egy bátorítás arra, hogy ha valaki meri, akkor kövessen?
2: Hát én tudom, hogy utánam fognak indulni, illetve úgy szoktam mondani, hogy a gályarabok nyomába és az én nyomomba erednek. Igen, ez azért volt, mert nem gondolnám, hogy mindenki úgy végigjárja, ahogy én végigjártam, pláne nem stoppal, de ha 4-5 nyarat rászánnak, és elmennek a városba, mondjuk egy Pescarába, akkor nem kell ott kutatgatni, hanem beüti a könyvből a GPS koordinátát, és egyből oda tud menni. Tehát ez egy nagy segítség. Ez egy nagy segítség. Ha én ilyet kaptam volna, még gyorsabban haladtam volna a stoppoláskor, de mivel ilyet nem kaptam, kitapostam az utat, és most bárki a könyvből ezeket elolvashatja.
1: De én, ahogy megismertelek téged az elmúlt évekből, azt gondolom, hogy te ezt kifejezetten élvezted, hogy neked nem volt egy ilyen előkövethető út, hanem te kutattál, készültél, kerestél, kipróbáltad, és aztán most te adsz egy ilyen forgatható menetrendet másoknak.
2: Így van, ez az életemnek egy része, hogy egy ilyen úttörő vagyok, de hát annyiba vagyok úttörő, hogy én ugye a nyomokat felfejtettem, aztán bejártam az útvonalat, és akkor ezt próbálom. Nem teljesen készen, hagyom, hogy az olvasó vagy, aki a nyomunkba ered, a gályarabok és az én nyomomba, az annak is legyen mit felfedeznie, de ez tényleg egy nagy segítség. Tehát én szeretem az ilyen, tudod, hogy vagy az hallgatók is tudhatják, vagy majd, ha nem tudják, majd megtudják, hogy Pál apostol nyomába is stoppoltam, és annak is nagyon, nagyon örültem, amikor Pál apostol nyomait kutathattam. Úgyhogy ez is jó volt, ez a nyomozós munka, hogy az akkori települések vajon most megvannak-e, és ha megvannak, akkor most hogy hívják. Tehát volt nekem olyan, hogy egy egyszerű szó miatt plusz egy napot kellett írnom, plusz egy fejezetet a könyvbe, egy egyszerű félreolvasás miatt. Mert nehezen lehetett kibetűzni az 1730-as években írt kéziratot, magyar nyelvű kéziratot.
1: És mi volt a félreolvasás?
2: Ugye én több forrásból dolgoztam, de az egyik forrás az Bott Péter által kézzel írt 1738-ból lévő kézirat, ami magyar nyelvű, és találtam egy szót, illetve aki olvassa, azt találhatja, a Ljubljana, Leibach, és van még egy másik szó, Leiboch, az meg Labakun, Liboch, úgy írják, Labakun. És én ezt végig azt hittem, és mások se tettek eddig említés róla, vagy hozzám legalábbis nem jutott el az, hogy van külön Liboch, tehát Labakun, pedig magyar neve is van, Labakun, vagy magyarok által használt neve, és van külön Ljubljanának, amit az előbb mondtam. És tényleg csak egy, ha nagyon megfigyeled, akkor veszed észre, hogy az egyik az Ljubljanát jelenti, a másik pedig egy másik helységet. És például ez az egyik hozadéka a történelmi kutatásomnak, hogy hát ott is jártak. Liboch, Lanach, Labakun. És ugye Ljubljana meg Leibachnak van írva a kéziratban, de a Liboch és a Leibachhoz nagyon hasonlóan van, tehát azért kéziratot kevesen szeretnek olvasni, akik csak úgy felületesen olvassák. Beszélgettem tudós emberekkel is, és azt mondta, akivel én beszéltem, hogy hát a felett ő is elsiklott, igen. Tehát, hogy azt ő is Leibachnak olvasta.
1: Wow, akkor azért ez
2: igen,
1: egy piros pont.
2: Ez egy nagy dolog. Ez egy nagy dolog.
1: Most itt nagyon belementünk a részletekbe, de a beszélgetés első felében még két nagyon alap dolgot szeretnék tisztázni. Egyik az, hogy miért stoppolsz? Mi sokat beszélgettünk már rólad évek óta különböző útjaidról, de szerintem most itt ez a könyv erre is apropó, hogy ezt meséld el, hogy miért stoppal? Mehetnél gyalog, mehetnél autóval, mehetnél biciklivel, ma olyan sokan bicikliznek, mindnek meg lenne a maga módja, formája, de a stopp az mind, hogy is mondjam, különleges ezek közül. Te miért stoppolsz?
2: Hát én itt ütöttem be a fejemet szerintem a stoppolásnál. Nekem az nagyon, nagyon sokat jelent, hogy találkozhatok más emberekkel, helyi emberekkel, tehát azért 5 országon mentem keresztül, és helyi emberekkel beszélgethettem, sőt, városi emberekkel, falusi emberekkel, és érdekel a másoknak az élete vagy a véleménye, illetve ez egy alkalom arra, hogy az evangélium üzenetét át tudjam adni. Amellett meg egy kicsit ilyen stoppos Fülöpnek is érzem magam, hogy volt már a számtalan példa arra, hogy választottam útvonal között, hogy most jobbra menjek vagy balra, de megkérdeztem a leghatalmasabb utazásszervezőt, és ő mondott egy irányt, vagy sugalt egy irányt, én arra mentem, és tényleg olyan ember vett föl, akivel beszélgetnem kellett, és én így is állok az út szélén, hogy ugye a sofőrnek a célja is teljesüljön, mert ő is megy egy irányba, az én célom is teljesüljön ideig, óráig, tehát amíg egy irányba tudunk menni, meg így az örömhírt is át tudom adni, tehát egy ilyen isteni cél is teljesül, vagy legalábbis remélem, hogy alkalmas és alkalmatlan időben egy-két mondatot azért tudok róla szólni, mert azért nem minden nap lát az ember stoppost, a rohanó világban, hogy szoktam mondani, meg én élvezem azt, hogy úgy lebontom a sztereotípiákat, tehát annyit, ha hallgatjuk, hogy a célon legyen a szemed, mint mindig a cél lebegjen előtted, meg ilyeneket, és akkor én megmondom, hát ezzel nem tudok úgy, meg egyszerre csak egy lépést előre, ugye lassan haladj, hát én olyan lassan haladok, hogy állok, nem is arccal vagyok a célnak, hanem háttal vagyok a célnak, arccal a segítség felé, és mégis haladok. Tehát ez olyan tényleg olyan isteni, hogy teljesen ellentmond minden realitásnak, és mégis eljutok oda, ahova én szeretnék. Hihetetlen.
1: Ezen az úton volt olyan emlékezetes beszélgetésed, amikor elmondhattad egy helyi embernek, hogy te miért vagy úton, beszélhettél Istenről, az Isten élményeidről, megtapasztalásaidról?
2: Helyi embernek vagy akárkinek?
1: Hát végül is mindegy, hogy kinek, csak hogy volt-e ezen a gályarabos topos úton ilyen élményed?
2: Márkó Rosszival is beszélgettem, és neki fogalma se volt erről a protestáns üldöztetésről, és fogalma se volt, pedig ő is akkor Nápolyban volt, valamilyen másokból kifolyólag, de a repülőtéren találkoztunk, és például Rosszinak el tudtam mondani, hogy mi történt, hogy történt, én miért stoppoltam, és hogy számomra miért fontos az, hogy az Úristen idáig lehozott, és hogy ezt a feladatot elvégezhettem. Ezt azért nem mindenki mondhatja el magáról, hogy mondjuk egy Magyarországon híres embernek elmondhatja, de én ugyanúgy elmondom a legutolsó kisföldműves embernek is, tehát erre is volt példa. Mert ugye mindig kérdezik, hogy van időd erre, vagy miért rász az út szélén, és amikor gyorsan akarom terelni a szót, mert mondjuk rövid, 5-10 kilométerre visz, vagy csak a következő benzinkutig, akkor elmondom, hát vártam, hogy téged küldjön az Úristen. És akkor ebből már kialakul egy beszélgetés.
1: Erre mit szoktak mondani? Mert azért ez...
2: Hát néznek egy nagyot, Isten küldte őt, hát és akkor jön a következő kérdés, hogy igen, hát mondom, volt isteni sugallatod, mert rá szoktam kérdezni, mert szerinted nincs Isten? Sokan 10-ből 8 azt mondja, hogy hát nincs, és akkor mondom, hogy hát de akkor isteni sugallat van. Erre még mondhatját, hogyha nincs Isten, akkor isteni sugallat sincs, és hogyha megint ugye két nemet burít a két kérdés, akkor mondom, hogy hát tudod, mikor láttam utoljára példát az isteni sugallatra, és akkor megint jön egy harmadik nem, és akkor elmondom neki, hogy amikor 500 méterre jöttél, még a fejedbe meg se fordult, hogy megálljál, és mire akkor mellé mértél, akkor meg satúféket nyomtál. És akkor volt egy isteni sugallatod, hogy ezt a stoppos ne hagyj már az út szélén.
1: Oké, és a másik ilyen alapkérdés, ami szerintem kifejtésre érdemes, hogy miért fontos neked a gályarabok? Ugye te magad is utaltál rá itt a beszélgetés elején, hogy azért sokan nem ismerik az ő történetüket, ezek most már évszázadokra visszamenő történetek. Miért emlékszel rájuk? Emlékezel és emlékeztetsz rájuk?
2: Nekem gyerekkorom óta ők a hithőseim. Én gyerkész családban nevelkedtem, néha Szűcsöm Sándor nagytiszteletű úr volt az édesapám, Őszvegy Szűcs Sándorné nyugdíjas lelkésznő az édesanyám. Én gyerekkoromban is nagy örömmel hallgattam a róluk szóló történeteket, és mivel ugye én kommunizmusban nevelkedtem, 76-os születésű vagyok, tehát én azért a 14 évet vagy 13 évet a kommunizmusban éltem. Mi azért a testvéreimmel együtt kaptuk a kétfajta nevelést. Apám minket nem engedett sem úttörőnek, se kisdobosnak, ezért az általános iskolába meg voltunk különböztetve, nem kicsit. Az óvodában csak azért nem voltunk a helységben, ahol édesanyámék szolgáltak, mert ott nem engedtek minket óvodába járni. Azt mondta az akkori igazgató, hogy a papnőnek van elég ideje, maradjon otthon a pulyájával, így egy másik faluba kellett átjárnunk óvodába. Tehát én láttam azt, hogy meghallottam azt édesanyáméktől, hogy oké, amit biológia órán tanítanak, azt meg kell tanulni egy kettesre, de te tudjad azt, hogy ez nem úgy van, ahogy ők mondják. Tehát volt egy ilyen kettősség, és akkor a konfirmáció idején jött a szemem elé a gályaraboknak a története, és a gályarabok azok kiálltak. Tehát nem csak, hogy kiálltak, hanem azok elmentek a gályákig. És aztán megszabadultak. Tehát, hogy kimertek állni a hitük mellett, és nekem ez gyerekkorban már vonzó volt, hogy kimertek állni a hitük mellett, és a végletekig kimertek állni a hitük mellett, és én úgy gondolom, hogy az elkövetkezendő időkben hitvalló idők fognak következni, tehát készít minket az Úristen, és van mit tanulnunk az ő helytállásukból, és szeretnék majdnem elbukni, amikor nekem is feltesznek majd egy-két kérdést a jövőben.
1: Példaképeidők?
2: Nem, de szeretettel gondolok rájuk. Tehát, vagy hát nem tudom, hogy számodra mit jelent a példakép, ha visszakérdezhetek?
1: Hát aki mintát ad az élethez.
2: Mintát adnak az élethez. Ja, egy bizonyos fokig. Akkor példaképek. Szeretnék tudni az Úristenre hagyatkozva olyan döntést hozni, amit ők megmertek hozni. Hogyha hitkérdésről lesz szó, vagy lenne majd szó. Édesapám mondta mindig, hogy véletlenek nincsenek, csak váratlanok. Ez magánkiadásba készült a könyv, tehát semmilyen forrás, csak az Úristen által biztosított forrás, sok, és az elég is volt. Hála Istennek, hála neki, hogy létrejöjjön ez a könyv. Azért az ismerőseink körében, amikor előkerült ez a könyv, és hogy nincsen mögötte semmilyen pályázati pénz, semmi, azért azon nagyon csodálkoznak. És ez is egy ilyen csoda, hogy magánkiadásban, ISBN számmal ellátva, lektorálva, tehát szakmai lektorral és nyelvi lektorral, lektoráltatva a könyvet, létre lehet volt. Tehát egy stoppost ilyenre is méltat az Úristen, hogy egy ilyen könyvet létrehozzon. És ezt azért, amikor én 96-ban hajléktalanként a kölni híd alatt laktam, meg sátorba fél évet, akkor ezt akkor nem sokan gondolták volna, még én se. De aztán úgy változtatott az Úristen az életemet, hogy ez létrejöhetett. Tehát nekem is volt a saját magam bűneim miatt sanyargattatásban részem, de ezt az ívet így az Úristen kegyelméből meg tudtam élni, és úgy gondolom, hogy ha csak egy ember tanul a példámból, vagy csak egy embernek jelent valamit, akkor már azért megérte megírni.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek, utána folytatjuk a beszélgetést Szűcsem Sándor református utazóval, aki stoppal eredt a néhai protestáns gályarabok nyomába Zubogytól Nápolyig, élményeit pedig könyvben írta most meg. Maradjanak velünk!

0: hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Július 20-ától ideiglenesen az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnöki jogköröket, miután Sulyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök szombaton közösségi oldalán. A kormányfő közölte, a döntéssel megszűnik az államfő megbízatása, és elhárult az utolsó akadály, az új nemzeti vagyonvisszaszerzési hivatal létrehozása, valamint a képviselői mandátumok 12 évben való korlátozása elől. Az új köztársasági elnök személyéről a parlamentnek 30 napon belül kell határoznia. Magyar Péter hangsúlyozta, társadalmi egyeztetést kezdeményez a pártok, civilek és magánemberek bevonásával. A miniszterelnök hétfőre összehívta a Tisza párt elnökségét és frakcióját, emellett bejelentette, hogy ősszel egy össznemzeti alkotmányozási folyamat is elindul, amelyben minden magyar állampolgár javaslatára számítanak. Sulyog Tamás köztársasági elnök egy Facebook videóban jelentette be, hogy aláírja a hivatalából való elmozdítását célzó 17. alaptörvény módosítást. Az államfő drámai hangvételű beszédében a lépést alkotmányos kényszernek nevezte, és úgy fogalmazott, nincs jogi eszköze a döntéssel szemben. Sulyog Tamás élesen bírálta a politikai hatalmat, amely szerint egy nyomásgyakorlással és hatalmi érdekből megtaposta a jogállamiság alapértékeit. A köztársasági elnök kijelentette, a módosítással a rendszerváltáskori demokratikus jogállam megszűnt, az államfői intézmény pedig a politika kiszolgáltatottjává válik. Megjelent az a jogszabály, amely megteremti a jogi alapját a fiatalitás címén korábban eltávolított katonák visszavételének, közölte a honvédelmi miniszter szombaton közösségi oldalán. Ruszin Szendi Romulus bejegyzésében kifejtette, az előző kormány politikai okokból számos kiváló felkészült katonát távolított el méltatlanul a magyar honvédségtől. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a péntek este megjelent új szabályozás a közös kormányzati munka eredménye, amely igazságot szolgáltat az érintett honvédeknek. A miniszter közölte, 2026. augusztus 1-én a Bálnában várják a visszatérni vágyókat, köztük azokat is, akik a koronavírus elleni védőoltás megtagadása miatt veszítették el jogviszonyukat. Biztonságos a hazai üzemanyagellátás, miután a stratégiai készlet a márciusi mélyponthoz képest a kétszeresére nőtt, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A tárca szerint a jelenlegi 87 napos biztonsági tartalék már közel jár a nemzetközileg ajánlott szinthez. Bár a fokozódó nemzetközi kockázatok és a háborús konfliktusok miatt az import szokásos mennyiségének csak töredéke érkezik, sem itthon, sem az Unióban nincs ellátási zavar. Pályázatot hirdetett a pénzügyminisztérium a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöki tisztségére. A kormány.hu oldalon megjelent tájékoztató szerint a jelentkezési határidő július 31-e. A pozíció betöltéséhez aktív angol nyelvtudás, valamint legalább 10 éves releváns vezetői tapasztalat szükséges. Feltétel továbbá, hogy a leendő NAV elnöknek a részvénytársasági tulajdonon kívül ne legyen egyéb belföldi gazdasági érdekeltsége, és átmenjen a nemzetbiztonsági átvilágításon. A pályázóknak a személyes dokumentumok mellett egy legfeljebb 5 oldalas vezetői programot is be kell nyújtaniuk, hiánypótlásra nincs lehetőség. A személyes meghallgatások után a pénzügyminiszter saját jogkörében dönt a kinevezésről, a pályázat elbírálásának végső határideje augusztus 28-a. A Magyarországi Református Egyház közös imádságra hívja a híveket az üldözött iráni keresztényekért. A februárban kiújult amerikai-iráni konfliktus és a háború rendkívül nehéz helyzetbe hozta a kinti közösségeket. Bár a síita vezetés korlátozott jogokat biztosít az őshonos egyházaknak, a protestáns missziókat tiltja. A jelentések szerint júniusban lerombolták a Mesedi templomot, Teheránban pedig kisajátítják az egyházi központot. Ha a hatósági eljárás sikeres lesz, végleg megszűnhet a helyi evangéliumi egyház másfél évszázados jelenléte, írja a református.hu.
0: Az időjárásról.
1: A folytatásban a déli és keleti tájakon kevés helyen lehet csapadék, időnként gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, és néhol záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Északnyugat felől egy fronthoz köthetően több felhő és csapadék zóna érkezik. A változó irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és megerősödik. A csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 13 és 22 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Szűcsem Sándor, református utazóval, presbiterrel, vallástanárral, aki Zubogytól Nápolyig stoppolt azért, hogy a néhai protestáns gályarabok idézőjeles lábnyomát keresse. Élményeiről könyvet írt, ennek apropóján beszélgetünk most vele.
2: Írsz egy másik hídról is ebben a könyvben, amiben felidézed életednek korábbi szakaszát, és szeretném, ha erről egy picit mesélnél, még ha ez nem is konkrétan ehhez az úthoz kapcsolódik, de mégis fontosnak tartottad, hogy beleírtad ebbe a könyvbe, hogy az út során eszedbe jutott ez a történet, amikor azt hiszem ez Komárom,
3: és
2: igen. Elhangzik az a mondat, ami édesanyád hangján a füledben szól, hogy az Istennek a te életeddel még célja van. Meséld el kérlek ezt, hogy mi jutott ott akkor eszedbe a Komáromi hídon.
3: 91. augusztus 20-án megváltozott a játékhoz fűződő viszonyom, azaz szerencsejátékos lettem, kényszeresen vagyok a szerencsejátékos. 5 év alatt jutottam el odáig, hogy hajlandó lettem volna az idegen légióba embereket menni ölni pénzért. Lejmoltam, azaz szó szerint kiraboltam a családot, tehát elszedtem a pénzt, meg autót, meg mindent, és amit pénzét tudtam tenni, azt eladtam, hogy majd én abból eljutok Franciaországig, viszont az eladás után egy óra hossz alatt eljátszottam mindent, úgyhogy szintén stoppal vágtam neki ennek az útnak, és Komáromba egy ilyen nagyon szürke hajnalon gyalogoltam át Révkomárom és Komárom közti hídon, és ami előtt átértem volna Szlovákiába, az a gondolat jutott eszembe, hogy hát leteszem a táskámot, ott hagyom az útlevelemet, és akkor én leugrok. Legalább tudják, hogy öngyilkos leszek. És ott egyetlen egy másodperc, vagy két másodperc választott el attól, hogy átlépjek a korláton, tehát hogy átlendítsem a ballábomat, mert ballábas vagyok, de akkor jött az isteni sugallat, megint csak azt tudom mondani, hogy az én életemben még célja van, és ez akkora löketet adott nekem. Ezt most lehet, hogy csak így utólag heroizálom, de én úgy érzem, hogy akkor, na akkor én kíváncsi vagyok erre. Akkor nézzük meg, hogy oké, a sátán el tudott idáig szeparálni, tehát a játékszenvedély, vagy bármilyen szenvedély, akármilyen pótcselekvés azért az embereket teljesen leválasztja a családról, elszigeteli, leválasztja, és amikor teljesen lelettem én is választva, akkor annyira be tudott fordítani, vagy annyira csőlátásom alakult ki, hogy akár ugrottam is volna, de ott az Úristen utánam nyúlt, szerintem hatalmas ima háttér volt mögöttem, vagy pedig tényleg valamilyen célja volt az életemmel, és én hálás vagyok neki, hogy akkor ezt a sugallatot adtam, mert azóta csak elhalmoz ajándékaival. Úgyhogy itt ez történt, igen, hogy ott véget akartam vetni az életemnek, de jött egy ilyen mondat, és én ezt itt mindig el szoktam mondani, hogyha erre ezt valaki érdekli, vagy előadásaim során erre rákérdeznek, hogy ezért van értelme annak, hogy a gyermekek Biblia hétre járjanak, vagy ilyen alkalmakon részt vegyenek, mert lehet, hogy egyetlen egy mondatot visznek el magukkal csak, de az a legsötétebb órában, amikor úgy érzik, hogy a legelveszettebbek, akkor fog eszükbe jutni, és akkor kapják meg, vagy akkor jön eléjük, és akkor a pozitív irányba változtatják az életüket. Én még utána 14 évig kaszinóztam, de már nem akartam öngyilkos lenni, nem mondom, hogy nem fordult meg a fejembe egy-két nagy veszteség után, hogy így mi lenne, ha, de az, hogy ennyire közel jussak ahhoz, hogy önkezemmel vessek véget az életemnek, nem, mert akkor kíváncsi voltam. Utána persze jöttek az igék, hogy

0: akkor 2006-ban bekerültem egy 12 lépéses csoportba, amíg azt csináltam, amit én akartam, eljutottam különbe a híd alá. Odáig engedett az Úristen. Tehát annyira szabadságot adott az én életembe az Úristen a rosszra, hogy beengedett Babilonba. Elég komolyan rabláncra engedett, de utána jött és megszabadított. És mivel én ezt a szabadulást megéreztem, és azóta már jobban nyitott szemmel járok a csodáira, meg az életemben, meg mások életébe véghez vitt dolgaira, hogy nekem belső indítatásom van, meg úgy gondoltam, vagy úgy érzem, hogy amiket én megéltem, azok mások számára is építőek lehetnek, vagy legalábbis bátorítóak, és én erről hajlandó vagyok beszélni. Tehát én nem elsúnyogom, meg nem szépítem a dolgokat, hanem tudok egy ívet húzni, hogy idáig engedett az Úristen, és most éppen itt járok. És a két szint között szerintem elég nagy különbség van.
1: És akkor visszatérve a beszélgetés utolsó részére a könyvedhez, illetve hát tulajdonképpen a Gálya Rabos stoppolásodhoz egy-két történetbe kapjunk bele. Például, ez abszolút nem a legfontosabb, de szerintem érdekes, hogy ugye a stoppolásról beszéltünk, de írod a könyvben, hogy volt olyan rész, ahol inkább a vasutat választottad. Miért?
0: Ez azt hiszem pont a Semmeringi rész, tehát a Schottwin-Semmering. A világ egyik legszebb vasút vonalának mondják, és kíváncsi voltam rá, hogy tényleg haza, és olyan időt fogtam ki, hogy pont láthattam az Úristen teremtett csodáit. De akkor visszacsatolok, mert két hét múlva indulok, és legyalogolom. Tehát azt a Semmering hágón én gyalog át fogok menni. Két hét múlva a lányommal, tehát visszamegyek Schottwinbe, és onnan átmegyek egy 25-30 kilométert. Úgyhogy megnézem lassan is azokat a területeket, hogy elmondhassam, hogy vajon mit érhettek el. Az utikalózok szerint a régi postaúton lehet gyalogolni, ahol valószínűleg a gályarabok is, vagy 5-10-20 méter plusz-minusz gyalogolhattak akkor a gályarabok, tehát ez így. Ezért választottam akkor a vasutat ilyen önző módon, de megérte.
1: És akkor mesélj kérlek egy-két élményedet. Mi volt mondjuk a legfelemelőbb, meg a legmegrázóbb ezen a gályarabos stoppoláson, amit magaddal hoztál?
0: Kettő egy napon történt, én elmondanám akkor a négy kutyás történetet, ami egy hegyi úthoz, egy elágazáshoz tartozik. Peszkopennatáró felé stoppoltam felfelé, és felvett egy fiatalember, és kérdezte, hogy hova megyek, meg miért. Elmondogattam neki angolul, amit értett, hogy miért, és mondta, hogy hát azt mondja, az nagyon elzárt falu, már éppen esteledett, tehát már sötétedett ránk, már, tehát eléggé késő volt már, de felvett. És akkor mondta, hogy a következő faluban megáll, bemegy itt egy helyre, de jön mindjárt, és akkor bement egy ilyen kocsmaszerű valamibe, és kihívott egy másik fickót, és beültette mögém a kocsiba, mert három ajtós volt a kocsi, és akkor előfeltett két-három kérdést, hogy miért megyek, meg mit akarok ott, meg hogy biztos, hogy nem rabló vagyok, meg, és akkor én elmondtam, hogy gályarabok nyomába utazók, nézd meg, itt van a lista, mert az mindig kéznél volt, tudtam mutatni, hogy nézd meg, a lista elejéről indultam, és már idáig jutottam, most Peszkopennatáróba megyek, és már nem sok van hát, ha Nápolyig, persze nézett nagyot az is, meg a sofőr is. Mindegy, felvittek, de úgy tudtak felvinni, hogy volt közben egy elágazás, és az elágazásnál, ha balra fordultunk, akkor Peszkopennatáróba jutottunk, ha jobbra fordultunk, akkor meg Kaprakottába mind a két helyen jártak a gályarabok. És ugye, hogyha felvittek Peszkopennatáróba, ami éppen akkor felhőbe volt burkolózva, tehát ilyen ködös idő volt, de tudtam egy-két fotót csinálni. Lefelé jövet ajánlották, hogy hát menjek le velük vissza ellentétes irányba, hova akartam menni, és majd akkor reggeli busszal átmegyek Kaprakottába. És mondtam, hogy én nem buszozni akarok, mondom, hát itt 8 km Kaprakotta az elágazás, tehát én azt akár le is gyalogolom, úgyis hosszú az éjszaka. Akkor hát jó, akkor kiengednek. Elengedtek, ők elfordultak ugye jobbra, én meg mentem egyenesen, és egyszer csak megjelent egy kis kutya, egy kis alacsony fekete, egy kis mókás vizes volt, és akkor lehajoltam hozzá, csak amikor ott megsimogattam, akkor hirtelen kijött bal oldalról még két sokkal nagyobb, tehát egy ilyen, ahogy utána néztem, a kanikutya, tehát az apakutya, meg a kölyke, de már a kölyke is akkora volt, mint az apa, és akkor ez már három kutya, és akkor 10 méterre feljebb, vagy 20 méter feljebb, meg kijött a negyedik. Az meg lehetett a szuka, mert az volt a legmérgesebb. És én először megtorpantam, és elkezdtem hátrálni, hogy hát

0: Akkor itt most mit csináljak? És eljutottam teljesen vissza, nem sokat kellett visszagyalogolni, egy 15-20 méter, de eljutottam a tábláig, ami mutatta, hogy Peszkó Pennátáról balra, kaprakodtam meg jobbra, és akkor a táblánál elgondolkoztam rajta, hogy hol van most az én helyem? Itt kell legyek? Itt kell legyek, letisztáztam. Hova kell menjek? Kaprakottába. Oda kell menni? Abba az irányba kell menni? Abba az irányba kell menni. Akkor imádságot mondtam Istennek, hogy én úgy érzem, hogy nekem Kaprakottába kell menni, hogy ezt tőled kaptam, Istenem, és akkor nyissál utat a kutyák között. Tehát nincs ugattak, tehát nem volt kedves a szuka sem, meg a két kanisa, a kicsi az barátkozott. És elindultam a kutyák felé, meg közé, és bementem közék, és akkor elhallgattak. Nem haraptak meg, hát azért ez elég veszélyes, tehát ilyet nem gondolom, hogy bárki másnak csinálnia kéne, de azok elhallgattak. És még egy ilyen 1,5 kilométer, ja, és esett az eső persze, tehát eső esett, mondtam, hogy Peszkó Pennátáról felhőbe volt, tehát esett az eső, és a kutyák szétnyíltak, elengedtek, és még egy-másfél kilométeren keresztül jöttek velem. Aki felvett, mert nem kellett legyalogolnom Kaprakottába, aki felvett, az mondta, hogy hát ez kutyákkal voltál körbevéve, hát nem félti. Hát mondom, féltem, de aztán az Úristen valahogy úgy csinálta, hogy akiktől rettegtem, azok lettek a testőreim. Úgyhogy ez egy hatalmas csodája volt az Úristennek, és aztán pedig lejöttem Kaprakottába, ott egy bárba, jött ott egy német nyelvű fickó, meg ki is néztem először, hogy hol fogok aludni, melyik buszmegállóba, bementem egy ilyen boltszerű kocsmába, ahol még olcsón kaptam élelmiszert, meg kávézhattam, mert már zárás, tehát ilyen 10 óra előtt volt pár perccel, akkor jött be egy németül tudó bácsi, és mondtam neki a kutyás történetet, és mondta, hogy hát itt nem a kutyáktól kell félni. Hát mondom, mitől? Azt mondja, az emberektől. Akkor jó helyen vagyok. És utána elfoglaltam a szállásomat egy buszmegállóba, de még le se csukhattam a szemem, mert megjelentek a rendőrök, akikre mindig számítok, tehát ha én az éjszakát az utcán töltöm, akkor tudom, hogy úgyis felkeltenek a rendőrök. Na de ezek a rendőrök nem olyanok voltak, mint amilyenre én számoltam, és a történet végét pedig most nem fogom elmondani, hanem akit érdekel, az vásárolja meg a könyvet és olvassa el, de az Úristen ott is megmutatta a hatalmát a rendőrökkel való beszélgetésben is. Úgyhogy ez a kettő. De az összes történetet, amit méltónak tartottam, hogy a másokkal megosszak, az abból mindből tanultam. És az mind az Úristennek az ajándékának veszem.
1: Jövőről szeretnélek még kérdezni, azt említetted, hogy nem sokára a Szemeringi hágót gyalog is megjárod, de arra gondolok, hogy van-e következő stoppos terved, ami valamilyen tematikájú, illetve könyvformában gondolkodsz-e más utat megírni, akár korábbit, mondjuk a Pálapostol útja, vagy a történelmi Magyarország határainak körbestoppolása, annyi élmény és történet ott van a zsebedben, fejedben.
0: Hát most bekérdeztél, mert vettem egy mágnestáblát, amire a könyv fejezetei voltak kiragaszgatva, és akkor mindig firkáltam hozzá, nagyrészt csendesség után. Most a mágnestáblámra 3 könyv terv van fölrakva, ezekről többet nagyon nem szeretnék mesélni vagy mondani, de tehát még van könyvtervem, ha lesz rá anyagi keretem, akkor azokat ki fogom adni, akár már most az első lehet, hogy karácsonyra kijön. A stoppos könyv lesz még 2, valószínűleg az egyik a Pálapostolos, a másik pedig hát azért 45 éve lesz, hogy stoppolok jövőre, és gondolom, hogy vannak olyan történetek, amelyeket mások szeretnének meghallgatni, vagy csak magamnak összeírkálom, és akkor x100 példányba kiadom, és fennmarad így is, hogy a 21. században is lehetett stoppolni, meg ilyen történetek vannak. Tehát ezek egy ilyen lenyomatok, vannak tervek. A stoppos terveim az pedig remélhetőleg szeptemberben eljutok Fehér Oroszországba, és akkor ott is stoppolok egy pár száz kilométert, úgyhogy hogy már meglegyen a 45 ország 45 év alatt. Szép lenne.
1: A könyved végén írtad azt a történetet, hogy kérdezte tőled valaki, hogy van ebből hasznod, lesz ebből pénzed a könyvből. És akkor én már úgy kérdezem ezt, hogy mi hasznod van ebből, és nem feltétlen anyagi értelemben.
0: Az egyik ismerősöm, aki a könyvnek, a Stoppal a keskeny úton a gályarabok nyomában, Zubojtól Nápolyig című könyvemnek a nyelvi lektora, dr. Dömölki János azt mondta, hogy ha biztosan tönkre akarsz menni, akkor adják ki könyvet. Tehát nem az anyagi haszonszerzés volt a volt a cél. Én ezt meg akartam örökíteni. Ha már tényleg dolgoztam vele, az Úristen megengedte, hogy lestoppoljam, akkor maradjon fent. 550 példány lett nyomtatva, a tized az szét lesz osztogatva, vagy szét lett osztogatva, és akkor 500 vevőt, hogyha találok, akkor jó. Ha nem találok, akkor az is jó, de már azért fogy a könyv, tehát ezt tudom mondani. Tehát ez az egyik haszna, hogy én rengeteg mindent tanultam. Tanultam az útszélén is, tehát a történetekért, tehát azt a négy kutyás történetet, az ima meghallgatásot percekben mérhető, vagy akár másodpercekben. Tehát valaki az imádságát elmondja, mondja évekig, kéri az Úristent, és nem csak, hogy nem kapja meg, mert az Úristen úgy dönt, hanem még választ se kap rá. Ott azért a négy kutyás történet az elég komoly, és elég nagy. Tehát azért nekem nagyon megérte elstoppolni Peszkopennatáról és Kaprakotta közé. A következő haszna, én 2024-ben stoppoltam ezt az útvonalat, tehát mint mondtam az elején a 350 éves évfordulóján a pereknek. 2025-ben már az általam megjelölt egyik helyszínen, Nápolyba Molinót raktunk ki. Ez az eladatásuknak a 350 éves évfordulójának a napján, május 8-án, és 2026. januárjában pedig a szabadulásuk emlékére, vagy emlékünnepséget, tehát páran voltunk csak két család, ünnepségére szintén tartottunk, úgyhogy van. Az anyagi az a legkevesebb, amire én számoltam. Szerintem a lelkészeknek is jó, akik elolvassák, meg a gyülekezeti tagoknak is, mert épülhetnek belőle, és én már tudok olyanokról, akik elindultak a könyv nyomán. Részben vagy egészben bemotorozzák, átutazzák. Én csak hasznát látom, úgyhogy megérte az az 1-1,5 hónap, amit hajnalozással töltöttem.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szücsem Sándor református utazót, presbitert, vallástanárt hallották, aki a protestáns gályarabok nyomába eredt stoppal élményeiről könyvet írt. Ennek a propóján volt ma a vendégünk.
2: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
2: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: az elején.
1: 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Átfogó adóügyi módosító csomagot nyújtott be a Tisza kormány a parlamentnek, közölte Kármán András szombaton Facebook oldalán. A pénzügyminiszter bejegyzésében kiemelte, a javaslat célja az egyenlő versenyfeltételek megteremtése és több olyan adókedvezmény felszámolása, amelyek az előző kormányhoz közel álló nagyvállalatokat segítették. Így megszűnik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok és a műemléki projektek eddigi adóalapkedvezménye. Emellett szigorodik a bizalmi vagyonkezelők szabályozása is. A szakmaiság megőrzése érdekében a NAV elnöke a jövőben nem lesz államtitkár. A tárcavezető hozzátette, az adórendszer egyszerűsítésével eltörlik a bürokratikus és kevés bevételt hozó adónemeket, miközben az uniós joggal ellentétes széndioxid kvóta adó kivezetése közelebb hozza a visszatartott uniós források megszerzését. Támogatja az Akadémiai Dolgozók Fóruma, hogy a kutatóhálózat visszakerüljön a Magyar Tudományos Akadémiához. Az érdekképviselet bejegyzésében hangsúlyozza, a törvény mielőbbi módosításával biztosítani kell az intézmények hosszú távú stabil finanszírozását, valamint az egyetemihez hasonló autonómiát. Az Akadémiai Dolgozók Fóruma szerint a Hunren jelenlegi sietve kialakított jogállása csak látszólag rugalmas, a közpénzek államháztartáson kívüli elköltése pedig jogi problémákhoz vezetett. Hozzátették, az ELTE-hez csatolt 4 kutatóközpont már egy éve fenntarthatatlan körülmények között működik, ezért a pénzügyi rendezés és a béremelés nem várhat októberig, amikor a minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia közös közleménye szerint az egységes kutatóhálózat végül létrejöhet az akadémia égisze alatt. Csaknem 4 millió köbméterrel nőtt Magyarország élőfa készlete tavaly a szakminisztérium erdőberendezési főosztályának adatai szerint. A fatály.hu oldalon megjelent összesítésből kiderül, hogy a hazai erdőkészletek összterülete és az őshonos fafajok területe egyaránt növekedést mutat, miközben a kitermelt fatérfogat meghaladta a 7,5 millió köbmétert. A belföldi erdők jelentős része gazdasági és védelmi célokat szolgál, a védett területek nagysága pedig megközelíti a 430 ezer hektárt. A legelterjedtebb fafaj továbbra is az akác, amelyet a tölgy és a cser követ. A tulajdonosi szerkezetet tekintve a teljes magyarországi erdőterület legnagyobb részét, csaknem 1 millió hektárt az erdőgazdasági zárt körűen működő részvénytársaságok birtokolják. A magyar parlamentarizmus feltámadását hozta az áprilisi rendszerváltás, írta Magyar Péter szombaton Facebook oldalán. A miniszterelnök bejegyzésében örömét fejezte ki, hogy a Tisza kormánynak pár hét alatt sikerült újjáélesztenie a parlamenti hagyományokat, és a politika központja újra az országgyűlés lett. Büszkeségének adott hangot, amiért a fiatalok ismét érdeklődnek a közélet iránt, és jelezte, az alkotmányozás folyamatában támogatná a választási korhatár 16 évre történő csökkentését. A kormányfő bízik benne, hogy az alkotmánymódosítással bevezetendő képviselői cikluskorlát a parlamenti színvonalat is emeli majd. Magyar Péter a bejegyzésében felidézte gyermekkori parlamenti élményeit, valamint a Tisza István házelnök elleni 1912-es merénylet kísérlet emlékét is, amelynek golyónyoma a mai napig látható az ülésterem pulpitusán. Közel 1,7 milliárd forintot fordított a Fidesz-KDNP a 2026-os országgyűlési választásra. A pártszövetség módosított pénzügyi elszámolása a pénteki hivatalos értesítőben jelent meg. A dokumentum szerint a korábbi kormánypártok állami költségvetési támogatása nem változott, ez továbbra is valamivel több mint 1 milliárd forintot tett ki. Az első elszámoláshoz képest azonban a választási célra kapott adományok összege jelentősen 666 millió forintra növekedett. A Fidesz és a KDNP a bevételek túlnyomó többségét anyagi jellegű ráfordításokra, míg a fennmaradó kisebb összegeket személyi jellegű kiadásokra fordította. A módosítás során az adományok mellett a költségvetési támogatás belső könyvelési arányai is változtak az előző beszámolóhoz képest.
1: Az időjárásról.
2: A folytatásban a déli és keleti tájakon kevés helyen lehet csapadék. Időnként gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, és néha záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Északnyugat felől egy fronthoz köthetően több felhő és csapadék zóna érkezik. A változó irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és megerősödik. A csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 13 és 22 fok között lesznek.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. Lezárult a Szóval Lévai Podcast második évada. Újabb évadot tudhat maga mögött a Miskolci Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon podcastje. A Szóval Lévai négy új epizódban olyan témákat dolgozott fel, amelyek részei a mindennapjainknak és különösen közel állnak a mai középiskolásokhoz, a mobiltelefon használattól és a pályaválasztás kihívásaitól kezdve a zenei ízlésen át egészen az önkéntességig. A 2024-ben indított sorozat az intézmény egyik leginnovatívabb közösségépítő kezdeményezésévé vált. Célja, hogy párbeszédet teremtsen a diákok, pedagógusok és a szülők között az őket leginkább érintő kérdésekről. A műsor különlegessége, hogy az adások létrehozásában a gimnázium média iránt érdeklődő diákjai is aktívan részt vesznek, közreműködnek az előkészítésben, a szerkesztésben és a technikai megvalósításban, miközben szakmai mentorálást kapnak az Európa Rádió Miskolci stúdiójában. Az Európa Szalon mai vendégei Zelenák Emese és Balla Balázs, a Lévai József Református Gimnázium végzett médiás diákjai, valamint Kojsza Péter, az Európa Rádió főszerkesztője, a Lévai József Református Gimnázium mozgókép kultúra és média ismeret szakos tanára, a Szóval Lévai Podcast felelős szerkesztője.
2: Szerintem a legnehezebb az ötletelés volt az elején, hogy kitaláljuk, hogy egyáltalán mit akarunk, hogy akkor pontosan hogy legyen, hogy mi legyen az időtartam, hogy a stb. Tehát az nagyon nehéz volt, azon sokat gondolkodtunk. De szerintem megérte. Nem jót hoztunk össze. Hát a legjobb dolog az szintén az ötletelés volt, mert én azt nagyon élveztem, illetve maga a felvétel. Az egy olyan dolog volt, amit biztos, hogy nem fogok elfelejteni még nagyon sokáig, mert tényleg szerintem az adott a legtöbb tapasztalatot.
3: Hát igen, a legnehezebb dolog ugye azon kívül, hogy ötletelni kell, és le kell ülni, és tényleg bele kell rakni a munkát minden epizódba. Azon kívül itt maga a forgatáson történik, tehát szerintem a legnehezebb része elkezdeni egy beszélgetést, elkezdeni a jó hangulatot teremteni, mint házigazda, mint egy olyan ugye műsorvezető, aki meghívta a vendégeket. Viszont a legjobb rész az pedig ezután alakul ki, amikor már egy finom, jó hangulatú beszélgetést tudunk folytatni, és jó a hangulat, van nevetgélés, és már el is felejtjük itt a mikrofonokat, és ezt a felvétel lázt. Szerintem azután már ki tud alakulni egy nagyon jó kis ilyen vonal. Igen, csevegés, így van, amint tudunk haladni.
4: Mikor felvetődött ez az ötlet, hogy indítsunk egy podcastet, akkor a diákoknál ez nagyon betalált, és azért érezhettétek szerintem egy kicsit nehezebbnek az elejét, mert valaminek az alapjait letenni, valami olyat csinálni, amit még előttünk nem csinált más, az mindig kemény munka, de én ezt akkor el is mondtam. És tényleg ugye rengeteget dolgoztunk az elején azzal, hogy kitaláljuk a podcastnek a nevét, egy brandet építsünk iskolán belül, megtaláljuk azt a hangnemet, ami vonzó lehet a tanároknak, a diákoknak és a szülőknek, tehát tényleg egy ilyen műhely munka alakult ki ezzel kapcsolatban, és onnantól kezdve, hogy irányba állítottuk ezt a podcastet, onnantól már mindenki tudta, hogy nagyjából mi a feladata, és hogy igazából mire kell törekedni.
1: Az Európa Szalon mai vendégei tehát Zelenák Emese és Balla Balázs, a Lévai József Református Gimnázium végzett médiás diákjai, valamint Kojsza Péter, az Európa Rádió főszerkesztője, a Lévai József Református Gimnázium mozgókép kultúra és média ismeret szakos tanára, a Szóval Lévai Podcast felelős szerkesztője.

0: Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Lezárult a Szóval Lévai Podcast második évada. Újabb évadot tudhat maga mögött a Miskolci Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon podcastje. A Szóval Lévai 4 új epizódban olyan témákat dolgozott fel, amelyek részei a mindennapjainknak és különösen közel állnak a mai középiskolásokhoz. A mobiltelefon használattól és a pályaválasztás kihívásaitól kezdve a zenei ízlésen át egészen az önkéntességig. A 2024-ben indított sorozat az intézmény egyik leginnovatívabb közösségépítő kezdeményezésévé vált. Célja, hogy párbeszédet teremtsen a diákok, pedagógusok és a szülők között az őket leginkább érintő kérdésekről. A műsor különlegessége, hogy az adások létrehozásában a gimnázium média iránt érdeklődő diákjai is aktívan részt vesznek, közreműködnek az előkészítésben, a szerkesztésben és a technikai megvalósításban, miközben szakmai mentorálást kapnak az Európa Rádió Miskolci stúdiójában. Zelennák Emesét és Balla Balást, a Lévai József Református Gimnázium végzett médiás diákjait, valamint Kojsza Pétert, az Európa Rádió főszerkesztőjét, a Lévai József Református Gimnázium mozgókép kultúra és média ismeret szakos tanárát, a Szóval Lévai Podcast felelős szerkesztőjét hallják.
2: Én nagyon szomorú vagyok, hogy vége van a podcastnek, de nagyon örülök, hogy vége van az érettségének. Örülök, hogy letudtam, szerintem jól is sikerült, úgyhogy... Örülök, hogy még most így visszajöttem erre az interjúra. Kicsit visszahozta ezt a podcast feelinget.
3: Igen, csatlakozok én is Emesének a véleményéhez. Hát nagyon örülök, hogy már túl vagyunk az érettségén, ugye azért ez nem kis megterhelés volt. A stressz az ott volt mindig, hogy fogunk teljesíteni, és mi lesz ennek az egésznek a végkimenetele. Én is szomorú vagyok, hogy hát végig így a podcastnek, és nekem még kicsit zűrösebb lesz a visszajövés ide. De nagyon bízom abba, hogy a helyetteseink és akiket tanár úr képez, ők jól megállják a helyüket és fogják továbbvinni ezt a színvonalat.
1: Hogyan gondoltok vissza a podcastre?
2: Hú, amúgy egy ilyen, nem is tudom, nagyon idilli volt ez egész, nagyon kis családias környezet volt, sokat dolgoztunk, ezt bevallom, de én szerettem ezt a munkát, én nem óckodom attól, hogy dolgozni kelljen, és szerintem bele is tettem, amit kellett. Úgyhogy én nagyon, nagyon szívesen gondolok vissza erre a 2 évre.
3: Igen, az teljesen igaz, hogy amit munkát beletettünk, annak a gyümölcse az mindig szerintem tükrözte a munkánkat a végkimenetel. Sokszor a foglalkozásokra, amikor elmentem, vagy elmentünk, én nem úgy éreztem, mintha kényszer lenne, hanem tényleg szeretném csinálni, és tök jó volt, hogy tanár úr segítségével, ugye szakmai tudás mellett ilyen eredmények születtek. Nagyon sok mindent tanulhattunk, és nagyon sok mindent tudunk továbbvinni az életben is, ugye. Ugye ez nem csak arról szól, hogy beszélgetünk itt a podcastben, hanem ezek itt komoly előkészületek vannak ezek a falak mögött, és maga a gondolkodási menet az, ami fejleszt minket, és ami megtanított.
1: Gondolkodtatok már azon, hogy mi volt esetleg a legnehezebb, és mi volt a legkönnyebb, a legjobb a podcastben, készítésében, a munkában, ahol fogalmaztatok?
2: Szerintem a legnehezebb az ötletelés volt az elején, hogy kitaláljuk, hogy egyáltalán mit akarunk, hogy akkor pontosan hogy legyen, hogy mi legyen az időtartam, hogy a stb. Tehát az nagyon nehéz volt, azon sokat gondolkodtunk. De szerintem megérte. Nem jót hoztunk össze. Hát a legjobb dolog az szintén az ötletelés volt, mert én ezt nagyon élveztem, illetve maga a felvétel. Az egy olyan dolog volt, amit biztos, hogy nem fogok elfelejteni még nagyon sokáig, mert tényleg szerintem az adott a legtöbb tapasztalatot végül is.
3: Hát igen, a legnehezebb dolog ugye azon kívül, hogy ötletelni kell, és le kell ülni, és tényleg bele kell rakni a munkát minden epizódba. Azon kívül itt maga a forgatáson történik, tehát szerintem a legnehezebb része elkezdeni egy beszélgetést, elkezdeni a jó hangulatot teremteni, mint házigazda, mint, mint egy olyan ugye műsorvezető, aki meghívta a vendégeket. Viszont a legjobb rész az pedig ezután alakul ki, amikor már egy finom, jó hangulatú beszélgetést tudunk folytatni, és jó a hangulat, van nevetgélés, és már el is felejtjük itt a mikrofonokat és ezt a felvétel lászt. Szerintem azután már ki tud alakulni egy nagyon jó kis ilyen
2: Cseveg.
3: Vonal, igen, csevegés, így van, amint tudunk haladni.
1: Ha jól tudom, ti az alapítástól jelen vagytok a podcast készítésében. Hogyan fejlődött ez a munka? Ezt meg tudjátok-e fogalmazni? Fejlődött, vagy az elejétől ugyanaz a színvonal volt, vagy ezt hogyan tudnátok elmesélni a hallgatóknak?
2: Szerintem fejlődött amúgy. Az elején persze. Nagyon, hát nem nyögvenyelős volt, de azért nehéz volt. Új volt mindenkinek, úgyhogy nem nagyon tudtuk, hogy mibe kapaszkodjunk, hogy milyen ez. De szerintem fejlődtünk az utóbbi, szerintem egy év, szerintem az viszonylag könnyebben ment, mint a tavalyi. És szerintem a felvételekben is ez hallatszódik amúgy.
3: Hát igen, ezt tanárról is mindig sokszor kiemeli, és mindig elmondta nekünk is, illetve más osztályoknak is, amikor mesélte, hogy igazából mire belejönne az ember, vagy mire belejönnénk, akkora megyünk el. Hát ez sajnos most is így van, tehát hogyha sokáig maradnánk, ez akkor tudna kiteljesedni, de hát tanulni mindig tud újat az ember, és ugye ki tudja, hogy hol van még így a vége. Szerintem nagyon sokat fejlődött az elejétől fogva. Az elején sokszor volt úgy, hogy nem tudtuk, hogy hogyan álljunk neki, vagy hogy milyen ötleteket hozzunk, vagy tanár úrnak mi a megközelítése, de ez szépen kifejlődött így a, hát, idézőjelesen a végére, és már hát közös nevezőre találtunk.
1: Tanár úrhoz fordulok, te hogyan értékelnéd az elmúlt évad munkáját, a fiatalok munkáját?
4: Azért olyan sokat nem kellett harcolnunk egymással, én legalábbis így emlékszem, mert amikor felvetődött ez az ötlet, hogy indítsunk egy podcastet, akkor a diákoknál ez nagyon betalált. És azért érezhettétek szerintem egy kicsit nehezebbnek az elejét, mert valaminek az alapjait letenni, valami olyat csinálni, amit még előttünk nem csinált más, az mindig kemény munka, de én ezt akkor el is mondtam. És tényleg ugye rengeteget dolgoztunk az elején azzal, hogy kitaláljuk a podcastnek a nevét, egy brandet építsünk iskolán belül, megtaláljuk azt a hangnemet, ami vonzó lehet a tanároknak, a diákoknak és a szülőknek. Tehát tényleg egy ilyen műhely munka alakult ki ezzel kapcsolatban, és onnantól kezdve, hogy irányba állítottuk ezt a podcastet, onnantól már mindenki tudta, hogy nagyjából mi a feladata, és hogy igazából mire kell törekedni. És hát nyilván a podcastek azok szerintem hoztak mindig egy elfogadható színvonalat, de hogy ti magatok hogyan éltétek meg, hogy hogyan fejlődtettek menet közben, én kívülről láttam azt, hogy azok a diákok, akik az elején leültek ide műsort vezetni, tényleg egy picit még ilyen félősebbek voltak, és hogy úgy keresték a helyüket, mert hogy egyébként egy csomó mindent tanítunk a lévaiban, ugye a média oktatás keretében. Rengeteg gyakorlat van, rengeteg olyan feladat, ami egyébként a más intézményekben nem nagyon. De hogy ténylegesen ide meghívni egy kerekasztal beszélgetésre vendégeket, leülni, moderálni ezt a beszélgetést, interjúkat készíteni, és ebből kihozni valamit, ami aztán érdekes lehet az intézmény közössége számára, azért az egy egészen más tészta, és én nagyon büszke vagyok rájuk, mert én magam is rengeteget tanultam egyébként ez alatt a munkafolyamat során. Nagyon sok mindent tanultunk egymástól, tehát ez nem úgy nézett ki, hogy én megmondtam, hogy na, már pedig ezt kéne csinálni, és akkor megmondtam a kérdéseket, megmondtam a témákat, nem, ez egy közös ötletelés volt mindig, és nyilván ott voltam mellettük, mint mentor, mint facilitátor, ugye ezt szokták mondani, hogy próbáltam minél kevesebbet belefolyni egyébként a munkába, de fogtam a kezüket, és nagyon jó volt látni azt, hogy egyébként ők is nagyon sokat fejlődtek, és hogy én magam is rengeteget tanultam.
1: Előttünk van egy kis sajtóanyag, ami úgy fogalmaz, hogy a sorozat az intézmény egyik leginnovatívabb közösségépítő kezdeményezésévé vált. Mit jelent ez tulajdonképpen a gyakorlatban?
4: Igen, ezen én is sokat gondolkodtam, amikor leírtam. Én nagyon-nagyon hiszek abban, hogy ez azért innovatív, mert tulajdonképpen az online térbe viszi ki azokat a témákat beszélgetések formájában, amikről nincs lehetőség érdemben vitatkozni vagy beszélgetni a mindennapok során. Nem azért, mert nem tudnak egymással kommunikálni a tanárok vagy a diákok, hanem egyszerűen azért, mert van egy ilyen feszített munkatempó. Tehát ugye ott vannak a tanórák, a szünetek tényleg arra elegek, hogy átszaladjatok egyik teremből a másikba. Ugye az órákon pedig alapvetően ugye a tananyag átadása zajlik, és nagyon ritkán van arra lehetőség, hogy érdemben tényleg a mindenkit érdeklő és foglalkoztató kérdésekkel is foglalkozzanak az intézményben. És mi pont ezért akartunk olyan témákat behozni, amik hisszük, hogy foglalkoztatják a diákokat és a tanárokat, és lehet erről egy picit vitatkozni, tehát hogy nem kell ezen összeveszni, de hogy be lehet hozni olyan szempontokat és nézőpontokat, amikre egyébként így a hétköznapok során nem nagyon van lehetőség. És hogy ezért hiszünk abban, hogy ez egy innovatív dolog, mert pont egy olyan felületet találtunk meg, ami a diákok számára nagyon vonzó. És lehet, hogyha mondjuk ezt egy iskolai kerekasztal beszélgetésen csináljuk, vagy behívjuk mondjuk egy osztályfőnöki órára, bevisszük ezeket a témákat, akkor így oké, mindenki az óráját fogja nézni, hogy 45 perc és hogy mikor lesz vége. De itt tényleg az van, hogy ha valaki meg akarja hallgatni, akkor is úgy hallgatja, hogy szeretné, és annyit hallgat belőle, amennyit szeretné. Senkire nem akartunk semmit ráerőszakolni, és egyébként ez a munkafolyamatra is igaz volt, hogy mindenki azt csinálhatta, én remélem, hogy ezt is így láttátok, amit igazán szeretett, senkire nem erőltettünk semmit.
1: A második évadnak a témáit, hogyha egy kicsit bemutatnátok, mi mindenről volt szó?
3: Volt a mobilozási szokások, az nekem egyik személyes kedvencem, ugye hát sajnos én is elég sokat mobilozok így a napokban, és eléggé hát szenvedek azzal, hogy lejjebb vigyem a képernyőidőmet, de abban a beszélgetésben sok mindent körbevettünk és körbejártunk. Nagyon jó volt tehát a vendégeink nagyon jók voltak, ugye a diák is, aki bent ült, Bianca nagyon jól elmondta a dolgokat, nagyon jókat mondott ő is, és nagyon jó volt, hogy az ő szemszögéből is látni ezeket a megfogalmazott mondatokat, úgyhogy én ott is nagyon sokat tanultam. Meg ugye ott volt még Dávid is, ő ugye Dávid tanár úr, pszichológus, mert ő már ugye egyetemen tanulja ezt a dolgot, kutatásokat végez, és nagyon jó volt ezeket végighallgatni.
2: Nekem a karriertervezés volt témában. Én amúgy nagyon meg voltam elégedve azzal a beszélgetéssel, mert elég sok mindent vettünk át. Nagyon sok mindenről volt szó, például az egyetem és a gimnázium közti egy évben. Aki esetleg ugye kihagy egy évet, ez a gap year. Az a beszélgetés, azt valamelyik nap hallgattam vissza pont, mert kicsit bizonytalan volt, hogy jól döntöttem el, most akkor ki kellett volna hagynom egy évet, mert hogy azért mégiscsak pihenni kellene, vagy úgy éreztem kellene. És ahogy visszahallgattam, végül is arra jutottam, hogy nincsen semmi baj, mindent jól csináltam, és ahány ember annyiféle út. Én például maradok Miskolcon, Bazsa megy ki külföldre, szóval szerintem ez is egy nagyon jó adás volt. A vendégek nagyon nyitottak voltak. Ha jól emlékszem, pont osztálytársam ült bent. Vele úgy megtaláltam a közös hangot, ugye a tanárokkal is, szóval szerintem ez egy nagyon jó adás volt.
1: Volt még a zenei ízlés és az önkéntesség téma.
3: Igen, mind a kettő egy nagyon érdekes téma volt. Igazából mindegyik témát szerettem, amikor visszahallgattam, vagy amikor én beszéltem bennük. Ugye önkéntességnél ott is sok mindenről beszélgettünk. Az önkéntesség az számomra egy tök jó téma volt, abban is sok újat tudtunk meg, és jó volt visszagondolni azokra az időkre, amikor ugye mi is mentünk és segítettünk, és önkéntesen ott voltunk akár a boltokban, akár ugye diakóniára mentünk. Jó volt ezekre így kicsit nosztalgikusan visszagondolni. A zenei ízlés szintén egy kiemelkedő téma volt, nagyon vicces és nagyon jó hangú beszélgetést folytattunk ugye egy Petró Balázs tanárúrral. Nagyon jó témákat hozott be, és nagyon, nagyon körbe tudtuk járni szintén ezt az egész zenei témát.
1: Újabb évadot tudhat maga mögött a Miskolci Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon podcastje. A Szóval Lévai 4 új epizódban olyan témákat dolgozott fel, amelyek részei a mindennapjainknak és különösen közel állnak a mai középiskolásokhoz. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Zelenák Emesével és Balla Balázzsal, a Lévai József Református Gimnázium végzett médiás diákjaival, valamint Kojsza Péterrel, az Európa Rádió főszerkesztőjével, a Lévai József Református Gimnázium mozgókép kultúra és média ismeretszakos tanárával, a Szóval Lévai podcast felelős szerkesztőjével.

0: Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Lezárult a Szóval Lévai Podcast második évada. Újabb évadot tudhat maga mögött a Miskolci Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon podcastje. A Szóval Lévai 4 új epizódban olyan témákat dolgozott fel, amelyek részei a mindennapjainknak és különösen közel állnak a mai középiskolásokhoz. A mobiltelefon használattól és a pályaválasztás kihívásaitól kezdve a zenei ízlésen át egészen az önkéntességig. A 2024-ben indított sorozat az intézmény egyik leginnovatívabb közösségépítő kezdeményezésévé vált. Célja, hogy párbeszédet teremtsen a diákok, pedagógusok és a szülők között az őket leginkább érintő kérdésekről. Most folytatjuk a beszélgetést Zelenák Emesével és Balla Balázzsal, a gimnázium végzett médiás diákjaival, valamint Kojsza Péterrel, az Európa Rádió főszerkesztőjével, a gimnázium mozgókép kultúra és média ismeret szakos tanárával, a Szóval Lévai Podcast felelős szerkesztőjével.
2: Ha jól emlékszem, az a generációs különbségek rész volt, és ott Lovász tanár úr az adásban a játék résznél, ha jól emlékszem, szavakat mondunk, és neki ki kellett találni, hogy ez az mit jelent, vagy mi értelme van, és cringe volt a szó, és ő simán rávágta, hogy grincs.
3: Szlengeket hoztatok a tanároknak.
2: Az egy, hát nem tudom, azt még sokáig fogom emlegetni, és mindig, amikor találkoztam vele a folyosón, mindig elnevette magát, mert neki is ugyanez jutott eszébe, úgyhogy nekem az.
4: Nekem a legelső adás volt az, amikor Adamczyk tanár úrral volt a mesterséges intelligenciával beszélgetés, akkor számomra a mesterséges intelligencia és ez az AI téma, ez nagyon kiemelkedő szerepet játszott, ugye még akkor, hát nem kezdetleges, de már kezdett így bejutni a tudatba, és egy nagyon érdekes téma volt, és amikor ott elhangzottak, nekem az tök érdekes információk voltak, és nagyon szívesen hallgatom vissza ott abból esetleg csak részeket vagy beszélgetést, illetve még itt a zenei ízlések témában volt egy pár kivágott rész, amit hát nem szabadott beletennünk, de nekem számomra azok viccesek voltak.
1: Az idei évad, a mostani évad több újdonságot is hozott, melyek ezek az újdonságok?
3: Alapvetően két olyan újdonság volt, ami az előző évadhoz képest újítás volt. Az egyik, hogy sokat gondolkodtunk, hogy milyen felületre vigyük ki ezt a podcastet, és ahogy elindítottuk, rájöttünk arra, hogy az a felület már nem annyira népszerű a fiatalok körében, bár hiába gondoltuk, hogy ez így van. Úgyhogy elkezdtünk egyre több platformon megjelenni, és most már a SoundCloud és a YouTube mellett a Spotify-on, tehát az egyik legnépszerűbb podcast megosztó oldalon vagyunk rajta, tehát ez volt az egyik újítás egy szeptembertől. Ezt jelöltük meg az elsődleges olyan felületünknek, ahol szeretnénk, hogyha hallgatnák az adásainkat. Egyébként az nem csak azért jó, mert nagyon népszerű, és sok ember ismeri, hanem azért, mert mi a statisztikák, illetve az adatok alapján egy nagyon jó visszajelzést kapunk. Erre egyébként ilyen külön órákat szenteltünk a diákokkal, hogy amikor megvolt egy rész, akkor utána nem csak leültünk és átbeszéltük, hogy akkor kinek mi tetszett, mi nem tetszett, miben lehetne fejlődni a következő résznél, hanem elkezdtük kielemezni ezeket a statisztikákat, tehát ahogy ez tényleg ilyen az életben is működne, és megnéztük, hogy vajon mennyire volt népszerű, melyek voltak azok a részek, amikor elkapcsoltak, és ez mindig nagyon tanulságos volt, mert ebből tudtunk építkezni aztán a következő részhez. A másik újítás pedig az volt, hogy úgy döntöttünk, hogy egy kicsit bővítjük a vendégeknek a körét, és olyan embereket is meghívunk, akik bár most már nem a Lévaiban vannak, de nagyon szorosan kötődtek, vagy kötődnek az intézményhez, mondjuk a gyerekeik által. Így voltak egyébként voldiákok, akik jöttek, és voltak olyan szülők, ez is egy újítás volt, hogy próbáljuk meg a szülői nézőpontot is megvilágítani. Mert hogy alapvetően, amikor elindítottuk, akkor úgy határoztuk meg, hogy a diákoknak, a tanároknak, és ugye a harmadik helyen pedig a szülőknek szeretnénk ezt a podcastet készíteni, és tulajdonképpen egy célközönség köré kezdtük el gyártani és építeni a tartalmat, úgyhogy ez egy ilyen igazi kis tartalomgyár volt a jó értelmében ennek a szónak, és tényleg nagyon sok szép emlék kötődik, de nincs még vége, tehát ez egy fontos dolog, hogy a podcast bár nekik véget ért, de működik tovább, én legalábbis nagyon bízom benne, hogy folytatjuk a harmadik évaddal.
1: Mindjárt rátérünk a folytatásra is, de még ha egy kicsit a statisztikáról beszélhetnénk, hogyan lehet mérni a hatékonyságot, népszerűséget, és mit mutatnak a számok tulajdonképpen, mit tapasztaltatok?
2: Én úgy gondolom, hogy folyamatosan nőttek a nézettség számok. Az elsővel nagyon bekezdtünk, az egy nagyon jó adás volt. Voltak részek, amik úgy éreztük, hogy tehát ezeket az adásokat mi úgy építettük fel, hogy akkor évvégére valami legyen kis lájtos, hogy azért mégis évvége van, meg stb. Évközben azért mégis legyenek erős témák, vagy olyanok, amikről tényleg nem beszélünk a hétköznapokban. És próbáltunk minden évadkezdőt olyan témával indítani, ami úgy megfogja az embereket, és ez szerintem sikerült is. A statisztikákat tulajdonképpen azt megoldotta a Spotify és az Instagram is. Szerintem jó számokat értünk el.
3: Nyilván le lehetne bontani itt az adásokat, ugye azt láttuk, hogy nagyjából egy ilyen 300-400-as hallgatottság van minden résznél. Nyilván ezek között vannak olyanok, amik már ugye régebb óta vannak, és ott már akár ilyen 1500-2000-es hallgatottságnál is járunk, de hogy ugye konkrétan ez mit jelent, tehát hogy ez most 2000 embert jelente, vagy egy kevesebb hallgatótábor hallgatta meg többször, ezt nyilván egyébként mi sem látjuk. És nincsenek, vagy nem is voltak illúzióink, mert hogy alapvetően ennek a podcastnek a hallgatótáborát azért nem egy városi, vagy nem egy országos podcastnek a hallgatottságához kell viszonyítani, tehát mi nem akartunk ilyen nagyot elmondani, mi azt mondtuk, hogy annak örülünk, hogyha az intézményben lesz egy olyan erős tábor, aki ezt rendszeresen fogja hallgatni. Én egyébként kisebb hitű voltam, mint a diákok, mert én azt mondtam, hogy egy ilyen 200-as hallgatótábort sikerül toboroznunk, akkor már nagyon jók leszünk. Ehhez képest tényleg az első rész az így nagyon bekezdett, de valószínűleg ez azért is lehetett, mert akkor még nagyon
2: új volt az
3: új
2: egész.
3: Volt még, így van. És hogy én azt figyeltem meg egyébként, hogy a részek, tehát az egésznek a dramaturgiája, vagy az íve, az így nagyon szépen rímel egyébként a tanévnek a hangulatára, mert hogy az elején még mindenkinek ilyen rengeteg energiája van, ugye mindenhez van ideje, mindenre van ideje, mindenhez van ereje, és akkor hogy az első két rész az mindig így nagyot megy, és akkor így érezni, hogy fáradnak a tanárok, fáradnak a diákok, már jön a tavasz, rengeteg dolog van, jön az érettségi, és hogy így valahogy ezt tükrözi egyébként az évad is, hogy az első rész az mindig nagy hallgatottságot produkál, és valahogy így a tanév végére egy picit elfogy. Ez nem jelenti azt, hogy senki nem hallgatja, csak egy picit kevesebben a többihez képest. És pont ezért akarjuk úgy felépíteni magát a témákat is, hogy a végén azért nem akarunk itt már senkit stresszelni, meg nem akarunk ilyen nagy terheket rárakni senkire, hanem mindig ilyen könnyed témákat választunk így a tanévnek a második felében, és így próbáljuk egy picit csalogatni az embereket, hogy hallgassák. Ez egy állandó tanulás. Nem csak nekem, hanem diákoknak is.
4: Igen, igen. Meg még ugye a statisztikához visszatérve még azokat is átnéztük, hogy mondjuk az életkor, tehát hogy melyik réteg nézi ugye az adásainkat, illetve az, hogy még azt is megnéztük, hogy melyik országban néznek minket, és tök érdekes volt, ezt hiszem Belgiumban volt egy-két hallgató, tehát hogy így...
3: Lehet, hogy volt léva is, csak hogy ezt nem tudjuk.
4: Igen, igen, igen, és tök jó volt azokra is így ránézni, ugye azt is, hogy ahogy említette tanár úr, hogy mikor kattintanak el, hogy milyen eszközökről nézik, tehát tök jó, hogy a Spotify-on van ilyen lehetőség, hogy ezeket így lehet kezelni, és így lehet belőlük tanulni, és kialakítani egy jobb célközönséget. De hát nekünk ugye a célközönség az alapjáraton maga az iskola volt elsősorban, de ezt már tanár úr ugye kifejtette.
2: Igen, de ehhez hozzáteszem, hogy több minden. Tehát élőbe is jöttek visszacsatolások, nem csak online tudtunk statisztikát mérni, különböző iskolákból is visszajeleztek, hogy nagyon jó, amit csinálunk, és nagyon támogatják. Barátok is jelezték, nyilván család is, úgyhogy ez mondhatni, Miskolc már ismeri ezt a podcastet.
3: És egyébként annyit szeretnék még mondani, hogy nyilván fontosak a számok, meg hogy nem jó, hogyha az ember így vaktával lövöldöz, tehát hogy azért érdemes látni, hogy működik, de alapvetően én úgy látom, hogy és ez nem mentegetőzés, de hogy ennek a podcastnek a valódi erejét azt igazából nem tükrözik a számok. Tehát mi nem azért csináljuk ezt, hogy minél többen hallgassák, és hogy minél népszerűbbek legyünk. Persze szeretnénk trendik lenni, meg hogyha eljutna az üzenet azokhoz, akikhez el akarjuk juttatni, de igazából szerintem ennek az egésznek a lényege a közösségépítésben van, és abban a párbeszédben, amit a podcast által sikerül megteremteni a tanárok és a diákok között, mert rengeteg olyan nézőpont jön be egy-egy ilyen beszélgetés során, amire nem is gondolunk, vagy nem is gondoltunk, hogy létezik. Mondok egy példát, itt volt például a mobilozás, és ugye arról beszélgettek többek között, hogy az iskolai rendelet, ami megtiltja a mobil használatot, az vajon jó vagy nem jó. És itt egy picit azért ugye egymásnak mentek jó értelemben a diákok és a tanárok, mert nem mindenki gondolkodott erről egyformán, és például behoztak a diákok egy olyan szempontot, hogy oké, egyébként értik, hogy ez miért fontos, de hogy a tanárok gondoltak-e arra, hogy az emlékek így elvesznek az iskolából, mert hogy nincs lehetőség mondjuk képeket készíteni, vagy fotókat, vagy videókat gyártani. És akkor emlékszem arra a pillanatra, hogy így egy pillanatra így megfagyott a levegő, és így mondták a tanárok, hogy egyébként ez tényleg egy valós indok. És hogy erre ők például nem is gondoltak volna. És hogy tényleg ezek a beszélgetések tudtak új szint hozni, vagy volt egy másik, például az öltözködésről, hogy oké, de hogy a diákok miért járnak egyébként melegítőbe, hogy ez mennyire nem jó, mert hogy régen köpeny volt,

0: a gyerekem megint melegítő van. Szóval rengeteg olyan dolog van, ami tényleg így bejött így a köztudatba is, hogy én is például, amikor így ezekről beszélgetünk, így nagyon szívesen hivatkozok ezekre a példákra, mert hogy a diákok szempontjait tükrözi. És ez nagyon fontos, mert a pedagógiában nem működhet úgy egy tanár, hogy már pedig az van, amit én mondok, és mindenki üljön le, és akkor hallgassa végig, az a világ véget ért. Tehát itt, ha nincs párbeszéd a tanárok és a diákok között, akkor szerintem az oktatásnak nem sok értelme van. Én így látom.
1: Ti hogy látjátok, nektek mit adott, mit hozott ez a podcast? Számotokra is ennyire értékes volt ez a párbeszéd?
2: Hát igen, én ezt említettem is egyébként tanár úrnak a bankettünkön, hogy ez tanár úrnak ez a tulajdonsága, hogy ennyire közvetlen és ennyire jó szívű így a diákokkal kapcsolatban, hogy bevonja őket a mindennapi feladatokba, és külön beszélgetések is vannak. Mi tanár úrral sokat beszélgettünk így a továbbtanulásról is, sokszor kérdezte, hogy Tehát érdekelt a tanárat az, hogy mi van velünk, és sokszor belekérdezett a mindennapi életünkbe is, és nekem ez egy nagyon nagy, nekem ez egy kulcsfontosságú tényező volt, mert így meg tudtam bízni tanár úrban, tudtam, hogy tud nekünk segíteni, hogy ezt tudjuk csinálni, és ez hatalmas nagy pluszt adott ugye nekünk, nekem is, Emesének és a többi hát kollégáinknak is, akik ugye velünk dolgoztak. Illetve maga ez a podcast is ugye nagy, tehát hatalmas értéket adott, megtanultunk rendesen kommunikálni, megtanultuk azt, hogy ha meg kell szólalnunk, akkor nem kell rögtön...
3: Hát nem kell rögtön rávágni, tehát van idő, nyugalom van.
2: Igen, át tudjuk gondolni azt, amit szeretném mondani.
0: Stratégiai nyugalom, mindig ezt mondtam.
2: Igen, tehát amikor kérdeznek minket, akkor is meg tudunk állni, tudunk egy mély levegőt venni, és logikusan tudunk gondolkodni ugye magának ennek a beszélgetésnek, vagy hogy alapvetően ugye a beszélgetéseknek ez a lényege, hogy építsük egymást, és hogy logikus válaszokat adjunk mindenfajta kérdésre, vagy beszélgetésre. És egyrészt, másrészt pedig megtanultuk azt, hogy nem kell egy beszélgetés során, vagy hogyha kiállunk beszélni, akkor megfutamodni, vagy félni, mert nincs értelme, és tök jól kialakult ez, hogyha fogom tudni, hogyha legközelebb ilyen lehetőségem lesz, akkor már hogy kell cselekedni, mit kell cselekednem, és hogyan oldjam meg ezt az egészet.
3: Én leginkább azt tanultam, hogy a beszélgetésnek nem az a lényeg, hogy A-tól Z-ig eljussunk, mert ha elindulunk egy témán, abból megint ezer meg egy téma jöhet, és nekem ez nagyon fontos volt, hogy megtanuljam, de ezt éreztem is, és visszahallgatva magamat minden egyes adást, rájöttem, hogy van olyan gondolatom, amit vagy nem tudok befejezni, vagy nem úgy fejezek be, hogy olyan lezártnak tekintsem. Szóval én ebbe éreztem magamnak, ezt éreztem, hogy ezen fejlődni kell, vagy ebben fejlődni kell, és szerintem sikerült is.
1: És ha jól tudom, médiából érettségiztetek, és ezen a pályán maradtok, vagy ezzel tanultok tovább is, ugye?
3: Így van.
2: Persze, természetesen.
1: Erről mit tudhatunk?
2: Hát akkor kezdem én. Lehet, hogy kicsit hosszabb a bevezetés, meg minden.
0: Vigyázz, mert ez nem egy podcast.
2: Igen.
0: Itt van műsoridő.
2: Szóval, ugye én Berlinben fogok tovább tanulni. Ezt már sokak tudhatják, akikkel így beszélgetek, vagy akikkel így kapcsolatban állok, már fel is vettek, ugye el is újság voltam sok embernek. Ennek nagyon örülök. Igen, médiával megyek tovább. Azt tanultam 4 éven át, ezt gyakoroltam, ugye itt a podcastben is, és hát végül is digitális filmdizájnnal fogok tovább tanulni ugye Berlinben. Kicsit nehéz volt a felvételi, de ugyanakkor mégis örülök neki, hogy meg tudtam csinálni. Nagyon várom, már ugye októberben fog kezdődni ez az egész, már van kollégium is, amit kaptam, és tök jó, már nagyon várom, hogy elinduljon. És hát igen, ugye így a médiában, a filmes iparban szeretnék valamilyen állást, esetleg később egy film rendezésében, vagy egy filmnek a megvalósításában dolgozni.
3: Hát én maradok Miskolcon, de Én úgy terveztem ezt az egész továbbtanulást.

0: másik témát, hogy most elvégzek itt Miskolcon egy sportszervezőit. Azért jutottam erre a döntésre, és nem a mozgóképre, mert úgy voltam vele, hogy amíg most meg tudom csinálni fizikailag, akkor most csinálom meg, mert később lehet, hogy jön egy olyan sérülés, mert szeretnék újra elkezdeni sportolni, hogy ezt most megcsinálom, és akkor majd később esetleg egy operatőri, vagy egy kommunikációs média, mozgóképkultúra és média ismeret, valamilyen ilyesmi szakot. Médiával én úgy fogok foglalkozni, még most a nyáron is, már most a nyáron lesz egy állásom, már felvettek tulajdonképpen, szóval fényképezni fogok egész nyáron, egyetem alatt is, szóval azért nem fog kiesni a média az életemből.
1: És mit lehet tudnunk a podcast folytatásáról?
2: Hát ezt én is szeretném tudni. Viccet félretélve, egy Balázs valahogy úgy kezdte az elején, hogy tanár úr kiképzi a diákokat. Hát én legszívesebben nem kifelé képezném, hanem befelé képezném a diákokat, hogy minél tovább maradjanak a lévaiban, de nyilván a természet rendje nem ez. És ez nagyon nehéz emberileg is, meg pedagógiailag is, hogy tényleg amire eljutunk arra a szintre, amit mondtatok, hogy most már úgy is rátok mernék bízni egy podcast adásnak az elkészítését, hogy nem feltétlenül vagyok itt, mert ugye eddig mindig ott voltam. Addigra nekem folyamatosan azon kell gondolkodnom, hogy lesz-e utánpótlás. És hát jó hír, hogy úgy néz ki, hogy lesz utánpótlás, illetve az intézmény is megfogalmazta már azt a szándékát, hogy nagyon szeretik ezt a podcastet, úgyhogy mindenképpen szeretnék, hogyha lenne ennek folytatása, úgyhogy mert megvan a stáb, tehát szeptemberben tartunk majd egy ilyen alakuló ülést, ez nyilván nem úgy néz ki, hogy most én hirtelen elkezdtem toborozni embereket, azért itt ugye több év folyamon történik a média képzés, és azért figyeltem, beszélgettem diákokkal, hogy kik azok, akik egyáltalán érdeklődnek, és kik azok, akik alkalmasak lehetnek erre a munkára, és hogy a legtöbb esetben egyébként találkozott a szándék az ő elkötelezettségükkel, és úgy néz ki, hogy egy ilyen 8-10 fős csapattal fogjuk majd tudni folytatni szeptembertől. Nyilván ott az lesz majd a nehéz, hogy egy picit képbe kell őket hozni, hogy milyen céllal indítottuk alapvetően, ugye milyen irányokat tűztünk ki, mert hogy azt szeretném, hogy ha már leraktuk ennek az alapjait, akkor a podcast ebben a formában ezzel az arculattal és ezzel a tematikával tudna tovább menni a jövőben. És hogy milyen újítások lesznek, azt egyelőre még nem tudjuk, azért az fontos, hogy mindig legyen valami kis új dolog, hogy ne unják el a hallgatók. Felvetődött egy ilyen szempont vagy kérdés, hogy mi lenne, hogyha akár egy videó podcast irányába is, egy vodcast, ugye kis műfaj ismeret, ha abba az irányba el tudnánk mozdulni. Ez egyébként nagyon jól hangzik, de azt is látni kell, hogy rengeteg munka van egyébként már magával a podcast készítéssel. A videó podcastnek a gyártása, vagy az azzal való átalakítása az szerintem még több munka, és nem zárkózom el egyébként ettől az iránytól, de meg kell találni ebbe a realitásokat, hogyan tudunk ebben fejlődni, vagy működni, úgyhogy hát már rengeteg érdekes témánk van, olyanokat is, amiket egyébként még ők javasoltak, de ezeket felírtam magamnak, illetve már az újabb diákok is, ahogy egyeztettünk, hoztak be érdekes témákat. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezek közül mit fogunk tudni megvalósítani, és hogy melyekhez fogunk találni megszólalókat, mert hogy mindig ez a legnehezebb. Tehát a témát könnyű kitalálni, de hogy kik tudnak erről érdemben, izgalmasan, motiválóan beszélni, mert ebben van szerintem ennek az egésznek a kulcsa.
1: Újabb évadot tudhat maga mögött a Miskolci Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon podcastje. A Szóval Lévai 4 új epizódban olyan témákat dolgozott fel, amelyek részei a mindennapjainknak és különösen közel állnak a mai középiskolásokhoz. A második évad több újdonságot is hozott. A korábbiakhoz képest külső, de a gimnáziumhoz szorosan kötődő vendégek is bekapcsolódtak a beszélgetésekbe. A sorozat a gimnázium küldetésével összhangban a tudás értékek közösség mottó mentén készül, miközben a Magyarországi Református Egyház korábbi tematikus évéhez hasonlóan az ifjúság szolgálatára irányítja a figyelmet. Az Európa Szalon mai vendégei voltak Zelenák Emese és Balla Balázs, a Léva József Református Gimnázium végzett médiás diákjai, valamint Kojsza Péter, az Európa Rádió főszerkesztője, a Léva József Református Gimnázium mozgókép kultúra és média ismeret szakos tanára, a Szóval Lévai Podcast felelős szerkesztője.
3: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallották. A szerkesztő Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Műsorkészítő munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszont hallásra!
3: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora vasárnap 11 órától.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Lehetővé teszi a kormány a 2023-as fiatalítási hullám során eltávolított honvédek visszavételét az állományba. Derül ki a Magyar Közlönyből. A honvédek jogállásáról szóló rendelet módosítása szerint a korábban elbocsátott katonák a honvédelmi miniszternél jelezhetik visszatérési szándékukat. Az egészségügyi és pszichikai alkalmassági vizsgálatok után Ruszin Szendi Romulus hozzájárulásával létesíthető újra szolgálati viszony. A visszatérők a korábban viselt rendfokozatukat megtarthatják, és illetményük sem lehet kevesebb a leszerelés előtti összegnél. Titkos találkozókon készítik elő egy új párt alapítását az elégedetlen fideszes politikusok, írja Népszava. A lap információi szerint a parlamenti választás óta tartó egyeztetéseken megyei jogú városok polgármesterei is részt vesznek. A zászlóbontás pedig legkorábban ősszel várható. A belső mozgulódást Ferenc Orsolya volt képviselő bejegyzése is jelezte a megújulás szükségességéről, amelyet Navracsics Tibor is megosztott. A belső válságot Szijjártó Péter távozása és Gulyás Gergely lemondása mellett Havasi Bertalan nyilatkozata is mutatja, aki elismerte, hogy a párt jelenlegi állapota helyenként kaotikus. Drónokkal figyelik majd meg a nagy kiterjedésű vasúti területeket, hogy megerősítsék az infrastruktúra és a vagyon védelmét, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, az elzárt üzemi területeken a folyamatos vonatmozgás és a magas feszültség miatt a tiltott bejutás rendkívül életveszélyes. A vasúttársaság most induló pilot programja a hatékonyabb és gyorsabb felderítést célozza meg a balesetek és a rongálások megelőzése érdekében. Életének 93. évében elhunyt Kádár Béla, Széchenyi díjas közgazdász, akadémikus. Az első szabadon választott kormány nemzetközi gazdasági kapcsolatokért felelős minisztere meghatározó szerepet játszott a magyar piacnyitásban és a külföldi tőkebeáramlás elindításában. A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagját, korábbi MDF-es politikust, példaértékű tudományos és gazdaságdiplomáciai életműve mellett a fiatal kutatók elkötelezett támogatójaként is ismerték.
0: Az időjárásról.
1: A folytatásban a déli és keleti tájakon kevés helyen lehet csapadék, időnként gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, és néhol záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Északnyugat felől egy fronthoz köthetően több felhő és csapadék zóna érkezik. A változó irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és megerősödik. A csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 13 és 22 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
1: Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítünk Hajdúböszörményből, a Kálvin téri református gyülekezetből. Igét hirdet Somogyi László lelkipásztor.
2: Urunk Jézus, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Amen. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket is, akik jelen vannak ezen az Isten tiszteleten, illetve az Európa Rádió hallgatóikt, akik hamarosan meghallgathatják mindazt, amit elhangzik. Dicsőség érte Istennek, áldja meg az ő életüket is és mindnyájunkat. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélekkel közösségben. Amen. A 208. dicséretet fogjuk énekelni. A 208. dicséret így kezdődik: Jöjj, mondjunk hálaszót!

Folytassuk Isten tiszteletünket, kedves testvéreim, énekszóban a 718. dicséretünket keressük meg, 718. dicséretnek az első és negyedik verszakát énekeljük, egyedüli reményem, ó Isten, csak te vagy.

Fohászkodjunk így helyünkön maradva. Urunk, kihez mehetnénk? Örök életbeszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk mai ószövetségi igeszakaszunkból. Bibliaolvasó rendünk szerint a 142. bibliai zsoltárból szól hozzánk Isten igéje a következőképpen. Dávid tanító költeménye, imádság abból az időből, amikor a barlangban volt. Hangosan kiáltok az Úrhoz, hangosan könyörgök az Úrhoz. Kiöntöm előtte panaszomat, elmondom neki nyomorúságomat. Amikor elcsügged a lelkem, te akkor is ismered utamat. Tört vetettek nekem az ösvényen, amelyen járok. Tekints jobb kezem felé, és lásd meg, hogy senki sem akar észrevenni. Elveszett minden menedékem, senki sem törődik velem. Hozzád kiáltok, Uram, és ezt mondom. Te vagy oltalmam, te vagy osztályrészem az élők földjén. Figyelj esedezésemre, mert igen elesett vagyok. Ments meg üldözőimtől, mert hatalmasabbak nálam. Hozd ki engem a börtönből, hogy magasztalhassam nevedet. Körém sereglenek majd az igazak, amikor jót teszel velem. Az örökkévaló Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé az ő igéjét a szívünkben, feleljünk rá imádságban. Urunk, háladással köszönjük ezt a mai vasárnapot, köszönjük összegyűjtő szeretetedet, köszönjük a keresztelést, köszönjük, hogy már szóltál hozzánk, és kérünk nagyon, hogy a következő néhány percben is szólíts meg minket. Akár itt élőben halljuk az ige hirdetést, akár a rádió közvetítésén keresztül, dicsérjük és áldjuk a te nevedet, mert a te igéd beszédes, a te igéd igaz, színigaz. Ebből élünk, Urunk, lelkileg, és így születtünk újonnan, amikor bejutott a te igéd a szívünk mélyére. Az Úr Jézus nevében kérünk, hogy taníts bennünket, vonj magadhoz közel, miközben kifejezzük hálánkat és örömünket, hogy megtartottál, hogy tápláltál minket testileg is, hogy betegségeink ellenére is itt lehetünk, és hogy hallgathatjuk a te üzenetedet. Legyen élő ez az üzenet, téged dicsőítő, minket pedig tápláló és útbaigazító. Az Úr Jézus nevében kérjük mindezt tőled, atyánk. Hallgass meg minket. Amen. Az igehirdetés meghallgatására készülve a 25. Zsoltár második verszakát énekeljük most. 25. Zsoltár második versét. Útjaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévedjem.

Szeretett testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy most hozzátok is szólni kíván e megszentelt órában, írva található az olvasott bibliai szakaszban, a 142. Zsoltár 5. és 6. versében. Az ige iránti tiszteletünk jeleként fennállva hallgassuk meg az igehirdetés alapigéit, ahonnan így szól hozzánk Isten üzenete. Tekints jobb kezem felé, és lásd meg, hogy senki sem akar észrevenni. Elveszett minden menedékem, senki sem törődik velem. Hozzád kiáltok, Uram, és ezt mondom. Te vagy oltalmam, te vagy osztályrészem az élők földjén. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvéreim. Kedves testvéreim, az az élet tapasztalata, hogy mindenkinek fohásza, panasza időnként, amit itt a panasz Zsoltárban megfogalmaz Dávid. Idézem újra az 5. verset, de látjátok is, kivetítve, senki sem akar észrevenni. Elveszett minden menedékem, senki sem törődik velem. Azt mondják a hozzáértők, hogy a gyerekkorban a cserbenhagyás érzelmi bántalmazásának rengeteg függőség a következménye. Bántalmazás az érzelmi cserbenhagyás. A fizikai is, itt most Dávid mind a kettőt átéli. Nem törődik vele senki. Túlzásnak tűnik a senki, de azért ismeritek, hogy van, amikor így érezzük. Hogy tényleg mindenki elhagyott. A gyerekek nagyon mélyen ezt megőrzik, és mondom, kimutathatóak az összefüggések, hogy egy csomó úgynevezett szenvedélybetegség, vagy másképpen függőség innen ered az emberek életében. Gyerekkorban érzelmileg bántalmazták őket, azzal bántalmazták, hogy cserben hagyták. Nem jól szerették, vagy nem szerették őket. Dávid, a későbbi király, itt most a féltékeny és irigy elődje elől menekül, Saul elől menekül, aki érzi és sejti, hogy Dávid lesz az utód, akit Isten választott, és neki Saulnak lejár a küldetése, és szó szerint halálra keresi Dávidot, ezért kell Dávidnak menekülnie, és eljut ebbe a bizonyos Adullám barlangjába, az 1 Sámuel 22.1-ben olvasunk erről. Előtte a filiszteusokhoz menekült, a mai palesztinok őseihez, és ott próbálta magát elrejteni, aztán az se jött össze. A gáti király elzavarja a palotából, és Gáttól vezetett egy út Betlehem felé, és ott körülbelül félúton volt ez az Adullám és a hozzátartozó barlang. Ezt úgy képzeljétek el, hogy egy természetes pihenőhely volt. Egy természetes kis barlang, ahova be lehetett térni, a meleg elől meg lehetett pihenni. Térdel a barlang bejáratánál, úgy képzelem, hogy a fal felé fordulva, és ezért mondja az úrnak, hogy nézd tőlem jobbra, ott van az út. És jönnek, mennek az emberek. Ő ott térdel a fal felé imádkozva, Dávid, tőle jobbra, úgy, hogy őt azért látják. Aki akarja, egy kicsit is, úgy mondjuk a periférikus látásával oldalról látja, hogy ott ebben a pihenő helyen, ott valaki térdel, azaz imádkozik. De hát így mondjuk, hogy a kutya sem törődik vele. Ezért írja ezt, hogy senki sem akar észrevenni. Tekints, Uram, jobb kezem felé, és lásd meg, senki sem akar észrevenni. Jönnek mindenféle emberek, gazdagok és szegények, zsidók és nem zsidók, filiszteus néphez tartozók, vezetők és beosztottak, gazdagok és szegények. És senki nem törődik azzal, hogy egy pihenő helyen vajon miért térdel az az ember. Ráadásul ekkor még fiatal ember. Mi baja lehet ennek a fiatal embernek? Nem számít. Napokig egyedül kesereg, és hiába reménykedik emberekben. És akkor a nagy mélységből kiállt. A barlang belsejéből, ott a falhoz fordulva, imádkozva, kiállt, és három dolgot kér
Istentől. Három dolgot. Hozzád kiáltok, Uram, és ezt mondom, te vagy oltalmam, te vagy osztályrészem az élők földjén. A te vagy oltalmam kiáltás azt jelenti, testvérek, hogy csak te vagy. Egyedül te vagy. Az igehirdetésnek ezt a címet adtam, hogy egyedüli oltalmam. Ezért is énekeltük az egyedüli reményem kezdetű éneket. Te vagy oltalmam, tudnilik egyedül. Nem én, hanem te. Van egy olyan halleluja ének, aminek a harmadik vagy negyedik verszakában már ezt énekeljük, felvezeti, hogy minden csak te és semmit sem én, minden csak te és semmit sem én. Ez az igazi megtérés előszobája, amikor az ember ezt kimondja. Te vagy oltalmam. Nem másban bizakodom, nem az erőben, bármivel, bárkivel szemben is, te vagy oltalmam. Figyeljétek meg, a 14. Zsoltár 6. verse, hogy fogalmaz, a nincstelen tervét csúffá tennétek ti emberek, de az Úr az ő oltalma. A nincstelennek, akivel senki nem törődik, akit mindenki elfelejtett, az Úr az ő oltalma. Hisszük-e, valljuk-e, ez a kérdés, amit meg a 33. Zsoltár fogalmaz meg a 16. versétől, nem a nagy sereg segíti győzelemre a királyt, nem a nagy erő menti meg a hőst. Csalódik, aki lovaktól vár segítséget, mert nagy erejük nem ment meg. De az Úr szeme ügyel az istenfélőkre, akik szeretetében bíznak. Megmenti őket a haláltól, éhínség idején is megtartja életüket. És hiszed el, vallod-e, testvér, amit a Cselekedetek könyvében az apostolok mondtak és bekerült a Bibliába, nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az emberek között az ég alatt más név, aki által üdvözülhetnénk, csak az Úr Jézus Krisztus neve. Cselekedetek 4.12. Fontos és alap ez a kizárólagos fordulásunk hozzá, ez a kizárólagosság, amivel tekintünk őre áll. Te vagy oltalmam. Látom én itt az embereket, egy se figyel ide. Senkit nem érdekel, mi van velem. Igazán senkit nem érdekel. De te oltalmam vagy, Uram. És azt folytatja Dávid az imádságot, a második kiáltásában azt mondja, te vagy osztályrészem. Te vagy örökségem, így is lehetne fordítani. Te vagy osztályrészem. És tudjátok, Izrael, amikor a földjét megkapta, és felosztották a törzsek között, a lévita törzs nem kapott földet. Mindenki más kapott földet, területet, ahol lakhat és gazdálkodhat, kivéve a lévitákat. A léviták mit kaptak? A templom körüli szolgálatot. És kaptak ellátást, meg mondjuk így majd, hogy szolgálati lakást is, de nem volt földjük egy négyzetméter sem. Mert a léviták osztályrésze az élő Isten volt. És Dávid ugyanezt fejezi ki. Te vagy osztályrészem. Te vagy, Uram, aki a legtöbbet jelented nekem. Lehet, testvér, hogy szegénynek érzed magad? Bármilyen értelemben, gondold végig. Szegénynek érzed magad? Most ne menjünk bele, hogy mik a szegénység mérő számai, meg most mennyi az annyi, nem érdekes. Az az érdekes, hogy a szívedben mit érzel. Szegénynek érzed magad? Anyagilag, testileg, egészségileg, szellemileg, családilag. Szegénynek érzed magad? Nem tudsz örülni Pál apostollal együtt az 1 Timóteus 6.6.10 szerint. Hadd idézzem nektek 1 Timóteus 6.6.10. Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel. Mert semmit sem hoztunk a világba. Nem is vihetünk ki semmit belőle, de ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe, csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévejedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak.
ha van élelmünk és ruházatunk. Tényleg szegénynek érzed magad? Pedig a legtöbben, akik itt vagyunk, a Heidelmi KT-t ismerik, és itt egyben jelzem és köszöntöm is északír testvéreinket, hogy itt vannak közöttünk 8-an. Ennek most nem néztem utána, hogy pont a Heidelbergi KT-t vallják ki alapítvallásuknak, de ha nem azt, akkor mondjuk a Westminster-i hitvallást, mindegy, a lényeg ugyanaz. Ők ottani reformátusok, mi meg ittenek vagyunk. Mi a lényeg? Tudom, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. A világmindenség ura az én uram. A világmindenség megváltója az én megváltóm. Ezt foglalja össze többek között a Heidelbergi KT is, mint sok másik hitvallás. És mi szegénynek érezzük magunkat. Érdemes elcsendesedni és szégyenkezni. Szégyenkezni a sok-sok elégedetlenség miatt, ami a szívünkben él. Dávid így kiállt ott, amikor tényleg egyedül maradt, és a kutya nem törődött vele, hogy mi baja. Uram, te vagy az én osztályrészem. Pedig ekkor még ő nem király, még messze van attól, hogy ő király legyen. Mondhatjuk, hogy egy egyszerű pásztorfiú volt, aztán katonember lett belőle, de ennyi, nincs vagyona, pénze, senkije nincs pillanatnyilag itt a Adullám barlangjának bejáratánál térdelve imádkozva. Te vagy az én osztályrészem. Kis kegyességi csoport valahol Európában írt egy ilyen éneket, hogy ha tiéd Isten, tiéd már minden. És ezt eléneklik százszor egy verszakon belül. Ha tiéd Isten, tiéd már minden. És végül harmadjára így kiállt, ez is benne van az imájában Dávidnak, hogy Uram, hadd éljek az élők földjén. Hozzád kiáltok, és ezt mondom, te vagy oltalmam, te vagy osztályrészem az élők földjén. Ez utalás a földi gondviselésre is. Tehát hiszi, hogy Dávid itt a földön is megtapasztalja Isten hűséges szeretetét, fizikailag, anyagilag is. De tudjátok, a Bibliában ez, hogy élők földje, ez jelenti a mennyei Jeruzsálemet is. Ez jelenti az örökké valóságot is. Az élők földjén, az igaz hívők között szeretnék élni. Ott szeretnék újra együtt lenni. Ott szeretném, Uram, a te nevedet imádni. Az élők között. Mert mit mond a Biblia? Hogy aki a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Biológiailag él lassan 9 milliárd ember, ha jól tudom, a Földön, de ennek csak egy töredéke él lelkileg. Dávid akarva akartól is erre utal. Az, Uram, az élők földjén, hadd járjak ott, hadd legyen meg a lelki társam, a élő hitű gyülekezetem, közösségem. Az élők földjén szeretnék járni, Uram. Te vagy oltalmam, osztályrészem az élők földjén. Hisszük ezt földileg, anyagilag, és hiszük-e lelki képpen? Mert mi többet hiszünk. Hadd idézem ide most testvérek a tegnapi esküvőt, ahova Isten a következő igét adta, 2 Timóteus 1, 10 és 12. versében. Ezeket olvashattuk, hallhattuk. Most nyilvánvalóvá lett a mi üdvözítőnk Krisztus Jézus megjelenése által az evangélium, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. És az elmúlhatatlan azt is jelenti, hogy romolhatatlan. Az elmúlhatatlan életet hozta el Jézus a feltámadásával. A romolhatatlan életet. Romolhatatlan kincs a miénk, testvérek. És ebben hiszük, hogy testileg is megéljük ezt a feltámadás után, hogy romolhatatlan testet kapunk, és romolhatatlan társadalmat, és romolhatatlan emberi viszonyokat, mert íme újjáteszek mindent, ezt mondja az Úr. Ez a mi hitünk, ez a mi igazi nagy távlatunk, ez a mi igazi reménységünk, hogy romolhatatlan élet felé tartunk nap, mint nap.
Ezért, amikor olyan egyedül vagyunk, mint szoktuk mondani a kis ujjam, ez olyan furcsa, mert nincs egyedül a kis ujjam még így se, de ez a szólás, egyedül vagyok, mint a kis ujjam. Az Úr egy szent, élő, romolhatatlan közösségbe vezet át, kegyelemből, hitáltal. És utalok egy kicsit még a keresztelésre is, hogy ott azt hallottuk, hogy a mennyei társadalom biztosításunk fedezete ki van fizetve. Most bocsánat, így mondom, nem annyira szépen magyarul. Az Úr Jézus kifizette. Mind az utolsó fillérig be vagy fizetve a mennybe. És az ottani romolhatatlan élet előre meg van váltva, meg van fizetve számodra. Higgy és dönts! Higgy és dönts, hogy akármilyen mélységben vagy, akármennyire egyedül érzed magad, újra az Úrhoz kiáltasz, tiszta szívből, teljes szívből. Látod a jövő menő embereket, akik nem törődnek veled, látod a világot, amelyik megint nem törődik veled. Az Úr pedig azt mondja, hogy én itt vagyok. Én itt vagyok, én megváltottalak. Ne félj, megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ez a mi élő reménységünk, testvéreim. Így áldjuk és magasztaljuk az Urat, és engedjetek meg, még úgy látom időben belefér, hogy egy szép verset is idézzek bizonyos Varga Tamástól, egykori Kunszent Miklósi lelkipásztortól, Esperestől, sok más lelki énekét is ismerjük, de figyeljétek meg, hogy ez mennyire szép, és hogy el ne felejtsem, azért itt lekerekítem a történetet. Testvérek, a Dávid kiáltott, és idővel megjelentek a rokonai. Megkeresték a rokonai, hol van a Dávid? Hát az Adullám barrangjába. Azért a jövő menők egy-kettő fölismerte és tudta, hogy ja, hát az ott igazából Dávid. És a rokonok mentek hozzá, és nem rokonok. Egy úgy mondja a Biblia, hogy egy gyülevész nép, nem az elit, egy gyülevész nép, akinek ilyen baja volt, olyan volt, adósságai voltak, stb. Nyomorult, egyszerű emberek, 400-an. Testvérek, azért az már nem kis csapat. Dávidnak az imádságát meghallgatta az Úr, a tiédet is meghallgatja, testvér. Csak mondd ki, hogy ő az egyedüli oltalmad, hidd, hogy a te osztály részed az örök élet, amely megvan váltva számodra, az élők földjén van a helyed, az élők földjén van a jövőd. Így figyeljétek meg még ezt a verset. Varga Tamás, a mélyből kiáltok, Jézus. A mélyből kiáltok, Jézus, a bűnöm verme, de mély. Rám omlott az átok, Jézus, oly szörnyű, sötét az éj. Ha nem jössz segélyre, Jézus, kialszik minden remény. És itt a vak éjbe, Jézus, mélybe veszek el én. Te mindent vállaltál, Jézus, kint, szégyent, ott fenn a fán. És értem, meghaltál Jézus a véres bús Golgotán. Nagy üdvöt szereztél, Jézus, s én hittel elfogadom, a szívem cserébe, Jézus, te néked odaadom. Ó, téged szeretni, Jézus, a szívem boldog joga, és téged követni, Jézus, az élet célja maga. Te véled haladni, Jézus, a mennyek felé menés, és nálad maradni, Jézus, az béke, megpihenés. A lelked vigasztal, Jézus, és ő ad mindig erőt. A lelkem magasztal, Jézus, s megval a világ előtt. Örömmel megyek be, Jézus, te hozzád a mennybe fel, s ott fenn az egekbe, Jézus, te rólam vallást teszel. Amen. Énekszóban feleljünk először a hallott igére, a 627. dicséretünk első versét énekeljük. 627. dicséretünk első versét, amely így kezdődik. A mennyben fenn a trónusnál a Krisztus értem közben jár.

0: Így helyünkön imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy kiálthatunk. Köszönjük, hogy nincs az a mélység, ahonnan fel ne érne a hangunk hozzád. Nem tőlünk van ez, hanem a te ajándékod. Szent füled figyel és hall, szent szíved nyitott és vár. Köszönjük, hogy most is kiálthattunk és kiálthatunk hozzád, és megvallhatjuk előtted, te vagy a mi oltalmunk mindenféle értelemben, bajjal, betegséggel és a bűnnel szemben is. Te vagy a mi osztályrészünk, Úr Jézus Krisztus, a legdrágább kincsünk az életben, itt a földön és oda át az örökké valóságban. És Urunk, szeretnénk mindnyájan az élők földjére lépni hittel, megtérő szívvel, boldog örömmel, mint akik tudják, aki a fiú, azé az élet. Urunk, áld meg gyülekezetünket, áld meg mindazokat, akik hallják most ezt az igehirdetést, hadd nyissuk meg a szívünket előtted, mi magyarok és más népek, más nemzetek. Köszönjük, hogy most is együtt imádhatunk téged másokkal. Kérünk, vigasztald meg gyászolóinkat, erősítsd meg a fáradtakat, gyógyítsd betegeinket. Kérünk, vezesd a gyerekeket a nyári vakáció idején is, vigyázz rájuk. Áld meg a bodaszülői testvéreket, és áld meg mindazokat, akik távol vannak. Hallgass meg a határon túli magyarok kiáltását és az európai népek imáit. Könyörögve kérünk békéért a háborús vidékeken, szerte a világon. Kiáltunk hozzád, hogy a te békességeddel töltsd be minket, hogy kicsikben és nagyban a te békességed örömét és tisztaságát sugározzuk. Így hiszük, hogy meghallgatsz, hogy te vigyázol ránk, mert te vagy oltalmunk, te vagy osztályrészünk, veled járunk az élők földjén. Dicsőítünk, magasztalunk, Úr Jézus Krisztus, kérünk, hallgass meg imánkat. Amen. Helyünkről felállva most az Úr Jézustól tanult imádságot, imádkozzuk el közösen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk most és minden időben. Amen.
1: Good morning, everyone.
2: Jó reggelt kívánok.
1: It's great to be with you.
2: Nagy öröm, hogy itt lehetünk köztetek.
1: We bring greetings from Kilbride, which I'll share at the end, but to begin with.
2: És hozom a gyülekezetünknek az üdvözletét, de azt majd a végén fogom elmondani. Előtte szeretnénk az elmúlt hétről egy néhány gondolatot, képet megosztani.
1: Yeah, we're just going to show you a few photos from the week, and the girls are gonna tell us about it.
2: És nem egy a vezető, nem egy személy fog majd beszélni, hanem mindenki fog egy néhány gondolatot megosztani.
3: The first photo that we're going to show is before we arrived here in town, we spent a few nights with three other mission teams.
2: Mielőtt megérkeztünk volna héttel ezelőtt, Magyarországra megérkezésünkkor, együtt voltunk egy pár hasonló csoporttal.
3: During the summer, these mission teams got all over Europe and all over the world.
2: És ezek a missziós csoportok Észak-Írországból érkeznek ide Magyarországra, de a világ más részeire is.
3: So it was very encouraging to spend some time with these other teams who are in different parts of Hungary at the moment.
2: És nagyon jó volt együtt lenni olyan fiatalokkal, akik hasonló szolgálatot végeztek az elmúlt héten. Mindannyian előre úgymond megbeszélhettük, hogy ki hova megy, és mit várnak majd el ettől a héttől.
3: It helped us to prepare ourselves spiritually before arriving here.
2: És nyilván ez egy lelki felkészülés volt.
4: In the morning we first went to church in Borozolo.
2: És ahogy megérkeztünk vasárnap, múlt vasárnap Budaszülőn volt istentisztelet, ott vettünk részt ezen az alkalmon.
4: Which was then followed by a walk to see the fence that the Kilbride work team built.
2: És aztán átmentünk az új épülethez, az ingatlanhoz, az imaházhoz, ahol ugyanebből a gyülekezetből a tavaszon, ha emlékszünk, itt volt egy kis felnőtt csapat, aki segített a kerítésépítésben.
4: We run a kids club for 5 days this week.
2: És aztán hétfőtől minden délután fiatalokkal foglalkoztunk.
4: We started each day with a quick warm-up and a dance to the song I Thank God.
2: És hát ez egy mozgalmas hét volt, mert hogy bemelegítő gyakorlatokkal kezdtük, aztán tánccal.
4: It was great to see the kids learning more of the dance each day.
2: És nagyon jó volt látni, ez egy ilyen dicsőítő tánc volt, jó volt látni, ahogy a fiatalok napról napra jobban értették, hogy milyen mozdulatok, táncmozdulatokat kell majd bemutatni.
4: And by the end of the week, almost everyone knew the actions.
2: És a hét végére szinte mindenki tudta már ezt a táncot követni.
4: So over the kids club over the 5 days.
2: Ezen a héten, az ifi héten.
4: The kids had a choice of doing football or crafts.
2: Volt egy ilyen választási lehetőség a fiataloknak, vagy foci, vagy valamilyen kézműves tevékenység.
4: In the football they were training for the upcoming tournament.
2: És hát a foci az arról is szólt, hogy majd Esztárban augusztus 15-én lesz egy kupa.
4: And then in the crafts they did a range of things like nail painting and hair braiding.
2: És erre készültünk. Azok, akik nem szerettek volna részt venni a foci edzéseken, azok kézműves tevékenységet mentek.
4: And overall through the week all the kids had a fun time doing both the things.
2: És mindannyian élvezték ezt a hetet. Ők is a vendég fiatalok.
3: At the halfway point of every afternoon we gave a talk and we talked about.
2: A délután fél kettőkor kezdődött, körülbelül egy óra után volt egy szünet, nyilván a meleg miatt is, de volt egy rövid üzenet.
3: How we thirst for God, how we have to spend time with God to build strength and trust in Him.
2: És a vendége fiatalok közül minden nap egy beszélt egy picit arról, hogy Isten mit jelent számára az, hogy hogyan tudunk különböző helyzetekben, hitben Istenre figyelni.
3: How we sin and that has consequences. How God is the ultimate coach of our lives.
2: És az, hogy mit jelent a bűn, és hogy van az, hogy Isten az a megváltó, az az Úr, aki irányítja a mi életünket. Hát nyilván ezt lefordítottuk egy picit a foci nyelvére, tehát ő volt a

0: We started with games, which got everyone involved, and we had lots of fun.
1: És nyilván, hogy ez fiataloknak szólt, tehát mindig játékokkal kezdtük, és ezt nagyon-nagyon élvezték.
0: We also shared a yummy meal together each night.
1: És aztán majdnem minden este magunk készítettünk valami harapnivalót, ilyen gyorsan összedobott kaját.
2: Every night, each one of our members gave their testimony so we could open up to the children.
1: És aztán szinte a nap végén, a nap központjába került ismét Isten, és mindegyik fiatal egy bizonságot tett arról, hogy hogyan munkálkodott Isten az ő életébe.
2: And on the last day, Donnie gave his testimony, and it was very encouraging.
1: És szeretnénk kiemelni azt, hogy nem csak az írek, hanem van közöttünk egy budai fiú, aki Dani, aki ő is bizonságot tett, és vállalta ezt, hogy bizonságot tesz.
2: Just to see his growth from last year and to this year.
1: És jó volt látni, vannak akik már voltak a tavaly is a táborba, hogy mennyit fejlődött az ő hite.
2: And it was very inspirational for the youth to hear.
1: És nagyon jó volt mindenkinek, akik ott voltak, a fiatalok hallani ezt a bizonságtételt.
3: A few funny moments from the week as well, or standout moments.
1: És talán a végén egy kis hát vicces kép.
3: Not many of the team have maybe cooked a whole lot before. Not many of the team have cooked much before at home.
1: Ja, igen, tehát eléggé fiatalok, hogyha látjuk, tinikről van szó, a két vezetőn kívül. Tehát ők sem jártasak a konyhában otthon, mindenki.
3: But this week we had them chopping vegetables and making burgers for us to enjoy.
1: És hát megtanultuk, hogy egy-kettő közülük például nem tud még zöldséget sem felvágni, de most kipróbálták.
3: And another standout moment from the week was last night we got the chance to go on a horse and cart ride around the village.
1: És volt egy meglepetés péntek estére, szekérrel körbevitték a faluba.
3: Which the girls really enjoyed.
1: A lányok nagyon élvezték.
4: Thankfully only Bethany nearly fell out of the horse and cart. She didn't actually
1: Hál' Istennek nem volt semmi különleges, de Bethany majdnem kiesett a szekérből, tehát nem volt teljesen rizikómentes.
4: Oh, and one of the real joys of this week has been building on friendships from last year.
1: Az egyik legnagyobb öröm az volt, hogy a tavaly már, akik itt voltunk, a fiatalokkal egy ilyen folyamatos kapcsolatépítés történt.
4: We couldn't fit in photos of all the friends we've made this week.
1: És nyilván, hogy ez csak egy rövid kis rálátás, hogy mi történt a héten mindenkinek, aki ott volt, nem mindenkiről nem tudunk fotót mutatni.
4: But I had to include the photo of Annie, who has a new best friend in Peter.
1: De el lehet árulni a gyülekezetnek, hogy Ani rátalált egy olyan barátra, a gondnok úrra, akivel nagyon mély kapcsolat alakult ki a héten.
4: Thank you. Now I'll bring greetings from Kilbride.
1: És akkor röviden a legvégén hadd hozzam a gyülekezet üzenetét.
4: It's been a real joy to be with you all this morning.
1: Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk közöttetek.
4: And share in the worship of our Lord together.
1: És hogy együtt lehetünk az Urat dicsérve.
4: It's a powerful reminder as we worship every week all over the world.
1: És ez egy emlékeztetés mindannyiunk számára, hogy a világon minden, szinte minden kontinensen keresztjének találkoznak és dicsérik az Urat vasárnap délelőtt.
4: In different languages, cultures and contexts.
1: És nyilván különböző nyelveken, kulturális kontextusokban.
4: That we have the same faith in the same risen Lord and Savior.
1: És az, hogy ugyanaz a hitünk van, és ugyanaz az Urunk.
4: It's been a joy and a privilege to share that faith this week.
1: És nagyon örülünk, hogy ezt a hitet, ezt a közös örökséget megoszthattuk veletek.
4: As we've worked alongside Chaba, Elona, Gabor, Matty and Christian.
1: Ahogy a helyi csapattal együtt szolgáltak.

0: megérkezettünk.
1: We thank you for your generous welcome and hospitality.
0: És köszönjük a vendéglátást.
1: We have truly felt the love of Christ.
0: Nagyon megtapasztalhattuk azt, hogy mit jelent Krisztus szeretete.
1: And the fellowship we share in Jesus.
0: És az a közösség, amit Krisztus által nyerünk.
1: We think and pray for you guys at Calvin and Borzolo regularly in Kilbride.
0: Hadd mondjam a gyülekezetnek, hogy nem csak most, tehát az érkezésük előtt, hanem folyamatosan az elmúlt évben a gyülekezet könyörög és imádkozik ezért a gyülekezetért és a bodaszőlői szolgálatért.
1: And when we do, we think of the words at the start of 1 Thessalonians from the Apostle Paul.
0: És akkor, amikor ezt tesszük, akkor talán ezzel a szentírással vagy igével tudnám ezt kiemelni, összefoglalni.
1: Where he says, we give thanks to God always for all of you, constantly mentioning you in our prayers, remembering before our God and Father your work of faith and labor of love and steadfastness of hope in our Lord Jesus Christ. For we know, brothers and sisters, loved by God, that he has chosen you.
0: Az 1 Tesszalonika 1. Hálát adunk Istennek mindenkor, mindnyájatokért, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban, mert szüntelenül emlegetünk a mi Istenünk és Atyánk színe előtt hitből eredő munkátokat, szeretetből jövő fáradozásotokat és a mi Úrunk Jézus Krisztusba vetett reménységetek álhatatosságát, mivel tudjuk Istentől szeretett testvéreink, hogy választottak vagytok.
1: Okay. We remember you in our prayers and will continue to do so.
0: És ezt nem csak eddig tettük, hanem ezentúl is megtesszük, imádkozni fogunk értetek.
1: Yeah. May I encourage you that your faith and labor in the Lord are not in vain.
0: És akkor szeretnélek bátorítani, hogy a mi hitünk és a mi hűségünk az Úrhoz az gazdagon megáldja a mi Urunk.
1: In a short week we have seen much fruit both here and in Borzolo of your faith.
0: Ezelőtt a rövid hét alatt nagyon sok gyümölcsöt láttunk már.
1: Yeah. Be encouraged.
0: Ezért hadd legyen ez bátorítás számunkra.
1: May I end with some of the words of the Apostle Paul to the church in Ephesus.
0: És akkor szeretném zárni az Efézus 3-ból Pál apostolnak a szavaival.
1: Where he says, now to him who is able to do far more abundantly than all we ask or think, according to the power at work within us, to him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen.
0: Aki pedig mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogyan mi kérjük, vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, azé a dicsőség az egyházban, Krisztus Jézus által, nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Amen.
2: Nagy örömmel és őszinte háladással köszönjük északi testvéreink szolgálatát, és ezt a mostani bizonyságtételt is. Egyet hadd tegyek hozzá, múlt vasárnap délután részem lehetett abban az imaközösségben, amit velük együtt éltünk meg. Akkor megérkeztek ide, jöttek ebbe a terembe, körültünk, ők angolul, mi magyarul imádkoztunk bodaszőlőért, a gyülekezetért, sok mindenért, országért, világért. Én csak néhány szót értek angolul, tehát körülbelül tudtam, hogy miről imádkoznak, de ahogy, testvérek, ezek a fiatalok, odaszánt őszinte szívvel, tusakodtak az Úr előtt, értünk. És azt mondom, hogy dicsőség Istennek, és köszönet nekik, és viszonozzuk, hogy mi is hordozzuk őket, őszintén és igazán. Tudjátok, hogy a határon túli magyarokért szoktunk szinte minden vasárnap együtt is imádkozni, de otthon, minden nap, ő értük is, és adjunk hálát, mert mondom, olyan jó volt hallani 8 ilyen fiatalt, hogy ilyen buzgón és őszintén, hát csak azt érzi az ember, hogy ez a fiatal beszélget az Úrral. Ez nem egy betanult szöveget mond, ez nem ismételget valamit, hanem szíve, lelke benne van, és könyörök, hogy Uram, áld meg Vodaszőlőt, áld meg a magyarokat, áld meg Hajdúböszörményt. Hát mi is így tusakodjunk, ő értük. az északírekért, az írekért, ez ott sem egyszerű a világ, ebben most nem megyek bele, hogy is volt a történelmük, ugye külön van választva Írország meg Észak-Írország, nem egy egyszerű világ, az sem. De itt vannak, élnek, hitre jutnak, bizonságot tesznek, fáradnak, szolgálnak, dicsőség Istennek. A hirdetéseket röviden még hadd osszam meg veletek testvérek, és akkor már tényleg csak a záró énekünk van hátra. Tehát kívánjuk Kilbride-i testvéreinknek, hogy az Úr vigyázzon rájuk hazafelé, vigyázzon rájuk, most többször át kell szállniuk, és a repülő cégek meg mindenek még bonyolítják az útjukat, de reménység szerint még ma eljutnak a szülő településükre. Befejezésül pedig énekeljük a 627. dicséretünk második és harmadik verszakát, 627. dicséret második és harmadik versét, mikor a sátán megkísért és vádol megbánt bűnökért.

0: Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítettünk Hajdúböszörményből, a Kálvin téri református gyülekezetből. Igét hirdetett Somogyi László lelki pásztor.
1: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: 12 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Megjelent a magyar közlönyben az alaptörvény 17. módosítása. Reményteli első egyeztetést tartottak a nagy történelmi egyházak és a zsidó hitközség vezetői a kormány képviselőivel. Befejeződött Miskolc egyik legforgalmasabb útszakaszának felújítása a Színva Park és a Búzatér között. Köszöntöm Önöket, Önök az Európa Rádió régiókrónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Megjelent a magyar közlönyben az alaptörvény 17. módosítása, ezzel hivatalosan is kihirdették a jogszabályt. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírta a módosítást, így megbízatása a hatályba lépést követő napon megszűnik. Az új államfő megválasztásáig a jogköröket ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A parlamentnek a váltás után 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. A jogszabály maximum 12 évben vagy 3 ciklusban korlátozza az országgyűlési képviselők mandátumát. Az alkotmánybíróknál bevezetik a 70 éves korhatárt és létrehozzák a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatalt. A döntés értelmében Magyarországon a vármegye elnevezés helyett ismét a megye megjelölést fogják használni. Megjelent az a jogszabály, amely megteremti a jogi alapját a fiatalitás címén korábban eltávolított katonák visszavételének, közölte a honvédelmi miniszter szombaton közösségi oldalán. Ruszin Szendi Romulus bejegyzésében kifejtette, az előző kormány politikai okokból számos kiváló felkészült katonát távolított el méltatlanul a magyar honvédségtől. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a péntek este megjelent új szabályozás a közös kormányzati munka eredménye, amely igazságot szolgáltat az érintett honvédeknek. A miniszter közölte, 2026. augusztus 1-én a Bálnában várják a visszatérni vágyókat, köztük azokat is, akik a koronavírus elleni védőoltás megtagadása miatt veszítették el jogviszonyukat. Életpályamodellel, bérrendezéssel és a korábban leszereltek visszavételével oldaná meg a belügyminisztérium az országos rendőrhiányt, közölte Pósfai Gábor az RTL híradóval. A tárcavezető elmondta, országosan 9000, a fővárosban pedig több mint 2000 rendőr hiányzik az állományból. A létszámhiány kezelésére a BM 750 millió forintos keretet különített el a frekventált budapesti területekre. A romló közbiztonság miatt Magyar Péter miniszterelnök 30 napos fokozott, összevont ellenőrzést rendelt el, amelybe a rendvédelmi szervek mellett a szociális és az egészségügyi ágazat szereplőit is bevonják. Kiszámítható, átlátható és értékalapú gyógyszerbefogadásra van szükség Magyarországon, közölte az egészségügyi miniszter közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt kiemelte, a hazai gyógyszerbefogadási rendszer az elmúlt 16 évben nem működött megfelelően, a döntések rendszertelenül és hosszú késedelmekkel születtek meg. A miniszter szerint a kialakult helyzetért a korábbi egészségpolitikai döntéshozók mellett az egyedi méltányossági rendszerrel visszaélő, nem együttműködő gyógyszergyártók is felelősek. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a kormány növelni fogja az egészségügyi közkiadásokat, a szakdolgozói bérek rendezése és az alapellátás megerősítése mellett pedig korszerűsíti a finanszírozást. Pályázatot hirdetett a pénzügyminisztérium a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöki tisztségére. A kormány.hu oldalon megjelent tájékoztató szerint a jelentkezési határidő július 31-e. A pozíció betöltéséhez aktív angol nyelvtudás, valamint legalább 10 éves releváns vezetői tapasztalat szükséges. Feltétel továbbá, hogy a leendő NAV elnöknek a részvénytársasági tulajdonon kívül ne legyen egyéb belföldi gazdasági érdekeltsége, és átmenjen a nemzetbiztonsági átvilágításon. A pályázóknak a személyes dokumentumok mellett egy legfeljebb 5 oldalas vezetői programot is be kell nyújtaniuk, hiánypótlásra nincs lehetőség. A személyes meghallgatások után a pénzügyminiszter saját jogkörében dönt a kinevezésről, a pályázat elbírálásának végső határideje augusztus 28-a. Reményteli első egyeztetést tartottak a nagy történelmi egyházak és a zsidó hitközség vezetői a kormány képviselőivel, derült ki a résztvevők beszámolóiból. A találkozón Tar Zoltán és Lannert Judit miniszterek, valamint Heidl György államtitkár fogadták a katolikus, református, evangélikus és zsidó delegációt. Steinbach József református püspök, a zsinat lelkészi elnöke pozitívnak és megnyugtatónak nevezte a megbeszélés hangulatát. A püspök kiemelte, hogy stabil, kiszámítható és a közjó érdekében való együttműködésre számít az új tárca vezetőkkel. A minisztériumi egyeztetésen bemutatták a református egyház szerteágazó közoktatási, szociális és egészségügyi szolgálatait is. Steinbach József hangsúlyozta, hogy a kistelepüléseken dolgozó lelkipásztorok támogatása a jövőben is kiemelt fontosságú marad. Tar Zoltán miniszter a közösségi oldalán az egyházak autonómiájának tiszteletben tartását, valamint a hitéleti és közéleti funkciók politikamentesítését hangsúlyozta. A miniszter megerősítette, a hittanoktatás megmarad, a közfeladatellátásban pedig egyenlő és átlátható finanszírozást biztosítanak. Befejeződött Miskolc egyik legforgalmasabb útszakaszának felújítása a Színva Park és a Búzatér között, adta hírül a város polgármestere szombaton. Tóth Szántai József kiemelte. A napi több mint 20 ezer járművet kiszolgáló csomópont a magas terheltség miatt halaszthatatlan korszerűsítést igényelt. A munkálatok során új, nagy teherbírású aszfaltburkolat készült, megújultak a buszmegállók, akadálymentesítették a gyalogos átkelő helyeket is. A beruházás egy nagyobb, mintegy 2 milliárd 300 millió forint összértékű, három szakaszból álló miskolci útfelújítási program része. A Mentó Kft. Által végzett munkafolyamatok március elején kezdődtek meg, a mostani átadással pedig biztonságosabbá vált a közlekedés. Megkezdődtek a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő újranyitásához szükséges elektromos hálózat fejlesztési munkálatai, amelyek a Pazár sétány egy szakaszát is érintik. Az augusztus 14-éig tartó beruházás során keletkező bontási törmelék ideiglenes elhelyezésére a Győri utca melletti területet jelölték ki. A kivitelező feladata a depózási zóna megfelelő elkerítése, a biztonságos üzemeltetés, valamint a felhalmozott anyagok rendszeres elszállítása. A munkálatok befejezését követően a sétányt teljesen helyreállítják és elvégzik a használt átmeneti terület teljes körű rekultivációját is. 2026. májusában Miskolc város építészeti alkotói díjában részesült Kocsis Szilárd Miklós okleveles tervező építész. 2003-ban szerzett diplomát, azóta Miskolcon dolgozik építészként. Soha nem tudta volna elképzelni az életét máshol. Családi indíttatása is ebbe az irányba terelte. Az alkotás vágya már gyermekkorában megjelent, gimnáziumi évei alatt speciális rajztagozatra járt. Miskolc város hírnevének öregbítéséhez számos kiemelkedő és nívós építészeti alkotás tervezése révén járult hozzá. Az építész arról is beszámolt rádiónak, hogy miben látja a szakma szépségét, illetve a tervezés folyamatát hogyan éli meg ma, és mi jellemezte a kezdeteket. Kocsis Szilárd Miklóst hallják.
2: A legszebb az nyilván az alkotás, az, hogy ha meg is valósul valami, tehát egyértelműen ez a legjobb része, vagy a legszebb része, de maga a folyamat is szép, tehát ha lehet így fogalmazni, illetve izgalmas, tehát nagyon szép dolog szerintem, egy nagyon jó dolog az építészetben, hogy nagyon változatos, hiszen nem nagyon van két egyforma helyszín, egyforma tervezési program, tehát nehéz megunni, mindig vannak új kihívások, új feladatok, amik kellően tudják inspirálni az embert. A kezdetekhez képest, hogy miben változott, hát nyilván eleinte egy-egy nagyobb, komolyabb feladattól ugye jobban megilletődött az ember, hogy ezt hogy lehet megoldani, hogy fogjuk megcsinálni. Most már inkább azt mondanám, hogy inkább kellő magabiztossággal tudok egy-egy nagyobb projekt elé is állni, hiszen úgyis kialakul menet közben, tehát úgyis meg tudjuk oldani. Illetve hát ugye ezért vannak a tervezőtársak ugye egy nagyobb projekteknél, hogy ugye közösen megoldjuk, tehát sosem marad egyedül az ember a problémával.
1: Önkéntes összefogással újult meg a miskolci Kafka Margit általános iskola aulája és a hozzátartozó folyosó az iskolaidőn kívüli időszakban. A Never Say Never rendezvény szervező cég több mint 10 fős csapata két napon át társadalmi munkában végezte el a közösségi terek kifestését. A résztvevők saját maguk biztosították a szükséges anyagokat, és a felújítás mellett új székekkel is támogatták az oktatási intézményt. A kezdeményezés célja az volt, hogy a diákok szeptemberben egy sokkal barátságosabb és szebb környezetben kezdhessék meg a következő tanévet. Drónokkal figyelik majd meg a nagy kiterjedésű vasúti területeket, hogy megerősítsék az infrastruktúra és a vagyon védelmét, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, az elzárt üzemi területeken a folyamatos vonatmozgás és a magas feszültség miatt a tiltott bejutás rendkívül életveszélyes. A vasúttársaság most induló pilot programja a hatékonyabb és gyorsabb felderítést célozza meg a balesetek és a rongálások megelőzése érdekében. Köszönöm a figyelmet, az Európa Rádió régió krónikáját Kecskés Ákos szerkesztette és olvasta fel.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Abigail.
1: A Gogyos Gyümölcs Kerti, Szent Péter esetője. Házasságon innen.
0: Katalin.
1: És a gyerek.
2: A Gólya Kalifa.
0: Foszti fiú esete.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Szilágyi Tibor.
6: 32. A fáklyákkal, lámpákkal, mécsesekkel megvilágított színház ezen az estén félig se telt meg. Nem csak a cirkusz vont el a közönséget, hanem az aréna is. Róma kvésztor választásra készült, és az ilyen nagy állásra pályázók sorsa rendesen az amfiteátrumban dőlt el. Akinek a gladiátorai ügyesebben ölték egymást, az győzött. A népítélet alapja az volt, hogy aki nem sajnálja a pénzt a polgárság mulattatására, az biztosan nagyon jó tisztviselő lesz. Ezen az estén már a harmadik pályázó adta bizonyságát nagyra hivatottságának. A hirdető táblákon azt ígérte, hogy 30 gladiátort léptet fel, köztük Guttát is, a legnépszerűbb Rétáriuszt, akinek arcképét nem csak a bolt kirakatokban lehetett látni ezüstálakba domborítva, lámpákba égetve és pecsétgyűrűkbe vésve, hanem szénnel a falakra rajzolva is. 4-5 ezer ember azért így is volt Pompeius színházában. A szenátorok márvány padjai mind megteltek, a páholyokból csillogó asszonyok árasztották a tavasz illatát, sőt, a teremnek beillő asztalokkal és heverőkkel bebútorozott császári páhol sem maradt üresen. Valami barbár fejedelem ült benne, mint a birodalom vendége. Egész különös, félvállát mezítelenül hagyó, pikkelyekből álló általvetőben, az egész homlokát eltakaró aranyszalaggal. Némelyek azt mondták, lótejen hízott szarmata, mások valami vad britanniainak nézték, mert a mesztelen válla piros és sárga pettyekkel volt kifestve. Bozontos szőke haját a nők nézték irigykedve, izmos karjait a férfiak, részben csodálkozva, részben megvetéssel. Egy darabig minden esetre jobban érdekelt a közönséget, mint ami a színpadon történt. Egy görög pantomímus szökött elő, aki eltáncolta Árész és Afrodité házasságtörését, egymaga személyesítvén mind a kettőt, sőt, a leselkedő Hephaistoszt is, és a tettenérés tanújául meghívott napistent is. Amint megjelenítette a két és a tühöt, a szégyenkezést és a gúnyt, amint hallhatóvá tette a láthatatlan bilincsek csörgését és az istenek kacaját, fölviharzott a taps. Maga Bion se sajnálta öreg tenyereit, és a maga szerényebb helyéről lelkesedve integetett Kintipornak, aki abban a sorban ült, amely a törvény szerint megillette a lovagokat. A fiú azonban nem látta az integetést. A zenét se hallotta, semmiről se tudott, ami körülötte történt. Befelé nézegetett és hallgatózott a saját lelkébe. Nem ismerem a lelkedet. Ő mondta ezt valamikor Kistitnek. Hát a maga lelkét ismeri? A tenyerébe veheti, mint egy pillét, szétszedheti az ujjaival, mint egy virágot, hiszen az övé azt tehet vele, amit akar, simogathatja, szaggathatja, tépheti. Kiszoríthat belőle mindent, mint egy szivacsból, belenézhet minden sarkába, mint a szobájának, végig tapogathatja minden polcát, mint egy szekrénynek. És akkor megismeri? Tisztába jöhet az ember a saját lelkével? És ha nem, szabad akkor a máséban vájkálni? Mi volt az, ami őt Hormizdához hajtotta? Miért rakatta tele a küszöbét, mire fölébredt Egyiptomból hozatott rózsákkal és üveg alatt nevelt liliumokkal, a legszebbekkel, amelyeket találhatott a viapja boltjaiban. Miért szerette, ha a ruhája az övéhez súrlódott? Miért örült, ha véletlenül hozzáérhetett a keze az övéhez? Miért leste reggel, hogy nyitva-e már az ablaka? Miért nem tudta éjszaka elfújni a mécsesét addig, míg az ő kubikuláriumában világítottak az ablakrések? Nézett a színpadra, és nem vette észre a változást. A hátteret egészen betöltötte az idaegység, fűvel benőve, élő bokrokkal és fákkal beültetve, amelyek között igazi patakok csordogáltak. A lejtőkön igazi kecskék legeltek, amelyeket a szép Paris őrzött, nyulánk, fehér testű szép ifjú, kesken csípőin, ezüstből szőtt, lágy égkötővel, fején, aranytiarával. A színfalak mögött nagy érclemezeket verdestek össze, és nagy kőgolyókat görgettek bronzhengerekben. A mennydörgés közeledő istent jelentett be. Merkúrius táncolt be, szép szőke gyermek, öltözete csak lebegő klámüsz, eperszín sejemből, alántékain aranyszárnyak, kezében a caduceus és az aranyalma, amit átnyújt Parisznak. Méltóságosan lépdelbe Juno, diadémos szépasszony, kezében jogarral, kísérve a dioszkóruszoktól, s fúval a kíséret mellett eltáncolja Parisznak azt az ígéretet, hogy a szépség aranyalmájáért neki adja Ázsiát. És még Minerva olaják koszorúzt a sisakban, pajzsot és láncsát forgatva viharzik be, a dór zene szilai ritmusaiban ígér a pásztornak harci dicsőséget. Végre Vénusz közeledik. Búja Jón zene jelenti be, íjas és fáklyás kis kupidók táncolnak előtte, s hóráknak és gráciáknak vetkezett, mosolygó fiatal lányok, végre megjelenik maga az istennő, mintha most született volna a tenger habjaiból, és még nem ért volna rá felöltözni, csak egy átlátszó kék sejemfátyol van csípőire vetve. A színházat majd szétveti a taps. Quintipor kis titet látja, és vele beszélget. Nem is beszélget, csak ő beszél. Ő nem hibás. Mindennek az volt az oka, hogy Hormisda nagyon emlékeztette kis titre. Csak őt ette itt a fülével, szemével, az idegen lány mozgásában, hajladozásában, szemevágásában, fejevetésében, kacagásában. A keze is olyan volt, mint az övé, a tenyere rózsás és puha, az ujjai karcsú kis kígyók, azért engedte őket a hajában futkározni. A fuvalák lágy lídiai melódiát leheltek. Vénusz észtvesztő táncban a legszebb nőt ígérte Parisznak, aki átnyújtotta neki az aranyalmát. Az istennők elvonultak, a vesztesek zordan és fenyegetőzve, a győztes az ítélethozó karján táncolt ki a színről, a szerelmi istenkék kacagó koszorújában. A hegy csúcsából borforrás szökött fel a magasba, s még ez fűszeres illattal frissítette fel a színház forró levegőjét, a hegy lassan elsüllyedt. Quintipor lehajtott fejjel ült a helyén. Most már ő hallgatott, és kistit beszélt. Ne hazudj, gránátvirág, lágy az orrod, ne hazudj. Nem engem kerestél, nem engem ettél, nem engem ittál. Húsból és vérből vagy te is, csak úgy, mint én. Nekem nem tudtad megbocsátani, hogy addig is ragyogott a szemem, addig is piroslott a szám, és addig is dobogott a szívem, míg téged nem ismertelek. Te már ismertél engem. A te szíved már járt egy táncot az enyémmel. A te szád már ismert az enyémnek az ízét. A te szemed már csukódott le az enyémmel együtt. Neked már minden porcikád emlékezett rám. Az összekuszált hajattól a remegő lábacsarkáig, és te azért mégis elárultál engem, mert férfi vagy, mint ahogy én asszony vagyok, és mindnyájan engedelmeskedünk egy rettenetes törvénynek, amely alól még a császár sem szabadíthat föl téged, gránátvirág. Most fölütötte Quintipor a fejét. Nem kezdődött volna még meg az előadás. Miért van akkor ilyen csönd? Először hátranézett, mert a felső sarokból hallott valami cincogást. Igen, mindenki a helyén ül, és várakozóan néz a színpadra. Most már ő is oda tekintett. A háttérben egy keresztfa volt felállítva, rajta egy meztelen ember, akinek a szeme szamár fejbe volt bújtatva. Az oldalából piros patak csordogált. Lehet, hogy valami festék, de az is lehet, hogy igazi vér. A kereszt tövéhez egy deszka volt fektetve, amelyre ezt mázolták rá görög betűkkel, Krestusz. Quintipor nem tartotta különösen érdekesnek a dolgot, más is lehetett vele egy véleményen, mert valaki elkiáltotta magát. Genézius! Vagy tízen utána kiáltották a nevet, aztán százan, aztán ezren ordították, dobogva és tapsolva. Genézius! Genézius! Egy komikus állarcot viselő színész lépett ki a színfalak mögül, és mély hajlongások közt kérte a közönség elnézését. Pár perc múlva itt lesz az Archimimus, már elküldték érte a város leggyorsabb lábú futóját. Melyik szenátornéhoz? Kiáltotta valaki. Nagy nevetés támadt. Egy szenátor felugrott, nyilván tiltakozni akart, de mivel erre még nagyobb lett a nevetés, beérte azzal, hogy megdobta a színészt egy fügével. Mások almacsutkát, kemény tojást vagdostak hozzá. Ezt mind hajlongva állta. Mikor azonban a galériákról vörös hagymafejek és retkek kezdtek röpülni, akkor megfordult, és most már a kereszt előtt kezdett hajladozni. Hátulsó felét fordítván a közönség felé, amely egyszerre megbékülten kacagott. Különösen, mikor észrevette, hogy a színész előre fölkészült mindenre. Nem csak az arcát takarta el állarccal, hanem a feje hátulját is. Csak arra a szokott tragikus maszkot kötötte fel. Sokan nagyon eredetinek találták az ötletet, és a színész még fokozni is tudta a hatást. Terpeszállásba vágta magát, és annyira meghajolván, hogy hosszúkás állarca a két térde közül vöröslött elő, lekiáltott a nézőtérre. Jánusz temploma nyitva van! Zajos derültség támadt, s többen megkérdezték a szomszédjukat, ki ez a nagyszerű színész. Némelyek azt vélték, hogy nem lehet más, csak Genézius. Ennek hamar híre szaladt, s újra felcsattogott a taps, de most már nem követeléskép, hanem jutalmazóan. Genézius! Genézius! Az ünnepelt színész most már csak ugyan ott állt a színfalak mögött. A bokáig érő bő fehér inget, amit szerepe kívánt, már magára öltötte, de az arcát nem festette ki. Sápat volt és idegesnek látszott. Lihegve intett a rabszolgájának, hogy törölje le homlokáról a szüntelen gyöngyöző verejtéket. Egy másik szolga, kezében vödröt lóbálva, azt kérdezte tőle, kezdje már. Várj egy kicsit, nagyon szaladtam, ki kell fújni magam, támaszkodott neki Cölöpnek. A fejem is megfájósodott, rászorította mind a két tenyerét a halántékaira, mereven nézett maga elé, aztán nagyot sóhajtott. Kezdhetjük. Előbb a szolga lépett ki a vödörrel, és fölnyújtotta azt a keresztre a szamár fejűnek. Rögtön megjelent Genézius is, és riadtan állt meg a színpad közepén. 50-szer játszotta már ebben az istenteleneket kikúnyoló jelenetben a kikeresztelkedő szerepét, de soha még ennyi gyámoltalanság nem volt a játékában. Se ilyen őszinte ijedelem az arcában. Teste reszketése még a bő ingben is látszott, és az arcára rá volt írva, hogy minden hajszála külön-külön fél a pokoltól. Nagyszerű, hihetetlen, suttogták mindenfelé. Mennyivel jobb így, mint mikor ki van festve? Még nem szólalt meg, de Quintipor már hallotta a hangját, úgy, mint az alexandriai könyvtárban. Engedd meg, Afrodité szemű istennő! És látta mosolyogni kis Titet, és összetett kézzel könyörgött neki. Kis Tit, ne oda nézz, ne oda hallgass. Ide fordítsd a virágarcot, gránát virág beszél, hallod? Nem hazudok, kis Tit. Kleopátra fájára mondom, és a lámpüriszekre és a sárga virágra, amely kebleid között hált. Talán volt egy pillanat, hogy eleresztettem a kezed, mikor úgy éreztem, hogy te már nem fogod az enyémet, mikor azt hallottam, hogy boldog asszony vagy. De bántani akkor se bántottalak, és akkor is a vacsoránnál már félretettem neked az első falatot úgy, ahogy tőled tanultam. Hiszen mi közöm nekem más boldog asszonyához? Az nem az én kis titem. Kis tit, az egyedülvaló, itt lakik az én palotámban. Nem, ezt nem az idegen lányra értettem. Az már nincs, az csak addig volt, míg te nevettél rám az ő szeméből, míg te simogattad a hajam az ő kezével, míg a te térdeid ringatták a fejemet az ő ölében. Most már nincs. Ma alkonyat óta nincs. Csak a kislámpa égett a szobájában, és még nyitva voltak az ablakok, és a karjai illata is a tiéd volt, hogy fölemelte a fejemet, és húzta a maga lehajtott feje felé. Az ő szája az enyémet kívánta, de az enyém csak a tiédet. De nem érte el kistit, mert én az ablakra néztem, és megláttam, hogy feljött a csillag. Tudod, a mi csillagunk, és nekem eszembe jutott, hogy te most imádkozol értem, és akkor nem nyújthatod felém a szádat. És akkor megláttam, hogy kérő száj hívja az enyémet, nem adó száj, és hogy idegen térdek ringatnak, és idegen karok ölelnek, és idegen szemek néznek. Fölugrottam, és elfutottam, és abban már nem vagyok bizonyos, hogy kiáltott-e utánam az idegen lány hangja, mert én csak a te sikoltós kis kacagásaidat hallottam. És most te mondd meg, kistit, hogy vétkeztem-e én ellened, vagy nem vétkeztem. Barátom, irigyellek, lökte oldalba valaki Quintiport. A szomszédja volt, egy deresedő szakállú lovag, akinek nevető ábrázatán könnyek csorogtak. Miért? Bámult rá a fiú. Mert te vagy az egyetlen ember, aki ezt nevetés nélkül meg tud állni. Genézius ott állt az előtérben, arcáról csurgott a vér, és bíbor patakokban öntött el a fehér inget. Fejét égnek szegezve, két karját fölemelve, az egész színházat betöltő hangon mondta: látjátok, én most már keresztény vagyok, kövessétek példámat! Máskor is kijelentette ezt minden este, amint a szerepe kívánta. Megkérte Krestoszt, lábait átölelve, hogy tisztítsa meg őt, és lelkét tegye olyan fehérré, mint az inge. Az erre fölemelte a vödröt, és úgy leöntötte bárányvérrel, hogy alig bírta a szemét kinyitni utána, míg felszólította a közönséget példája követésére. Együgyű dolog és utálatos jelenet volt, de utána mindig percekig zúgott a taps. A színész nem is szokta végét várni, sietett a színfalak mögé lemosatni magáról a vért. Most azonban különös jó hangulatban lehetett Genézius, mert már harmadszor ismételte meg a fölkiáltást egyre élesebb hangon. Látjátok, én most már keresztény vagyok, kövessétek példámat! A tetszés egyre viharosabb lett. Sokan fölálltak, és a ruháikat lengedték a színész felé. Az most már leeresztette a karjait, ölelő formán terjesztette ki, és eddig fölemelve tartott arcát is a közönség felé fordította. Az első sorban valaki elkiáltotta magát. Genézius sír! A messzebb ülők újra tapsoltak és kacagtak. Az első sorok azonban elcsöndesedtek. Többen is észrevették, hogy a színész szemében csak ugyan könnyek csillogtak, és arccsontjairól már lemosták a vért. Rosszul vagy, Genézius? Kiabáltak föl hozzá részvéttel. Mások körülnéztek, és orvosért kiáltoztak. Az Archimimus magasba lendített jobb karjával jelezte, hogy mondani akar valamit. Egyszerre csönd lett, mindenki előre görnyedve hallgatott. Értsétek meg, rómaiak, hogy én most már valóban keresztény vagyok, és kövessétek példámat. Mint az előbb a taps erősödött, most a csend mélyült. Egyik páholyból felindulástól remegő asszonyhang hallatszott. Én is keresztény vagyok. Mi is azok vagyunk. Ez három mély férfi hang egy helyről kiáltotta. A szenátorok padjaiban egy öreg ember állt fel. A kortól berosdásodott hangon szólt fel a színpadról. Genézius, én követem a példádat. Az utolsó szó már belehalt az ordítások zűrzavarába. Keresztre velük, a bestiák elé, mágjára az istentelenekkel. Mindenki felugrált, öklüket rázó tömegek indultak meg a színpad felé, amely hirtelen elsötétedett. Mások sikoltozva tódultak a kiáratokra. Róma 6000 rendőre közül 40 vigil jutott Pompeius színházára. Azok elállták az ajtókat. Fegyver nélkül fogtak össze 27 keresztényt, csupa önként jelentkezőket. Bion és Quintipor nem tudták egymást megtalálni a nagy kavarodásban. Legalább a fáklyás rabszolgának sikerült kihalászni a matematikust, de ifjú gazdáját nem látta. Bizonyosan otthon találjuk már, nyugtatta magát Bion. Gyorsabban jár, mint én. Az ő lábszárcsontjaiban még nincs megaludva velő. Hormizda ablaka még világos volt, a Quintipori sötét. Pedig a lovag otthon volt, a janitor mondta, hogy beeresztette. A virágokat még csak azután hozták. Micsoda virágokat? Onnan küldték, bökött vigyorogva a kapus a királylány virágos ablaka felé. A matematikus lábújhelyen osont el a fiú kubikulumának ajta előtt, nagyot szippantván az odarakott játszint kosarak mézillatából. Az ajtó mögül nem hallatszott semmi nesz. Bizonyosan szebb álma lesz, mint nekem, egyenesedett föl a matematikus, megdörgölve köszvényes lábait. A fiú csak ugyan feküdt már akkor, de még nem aludt. Sokkal kábultabb volt sem, hogy álmosságot ne érzett volna, és sokkal izgatottabb, mint hogy el tudott volna aludni. Kábultá a színész megtérése tette. Közvetlen közelről találkozott valami ismeretlennel, ami nem egészen volt neki érthető, s valami ijesztő szépséget éreztetett vele, mint amilyent nagy tűz szokott éreztetni a gyerekkel. Már Antiókiában sokat hallott a keresztényekről, Pantaleont ismerte is. Szent könyveikből egy-egy történet, egy-egy gondolat felborzolta a lelkét, de csak pillanatokra, mint nyugodt tó tükrét a fölötte elcikázó fecske szárnya. Rendesen úgy emlegették őket, hogy istentelenek. Itt Rómában azonban többször hallotta Lactantiustól, hogy éppen ők az Isten szentjei. De se így, se úgy nem nagyon érdekelték. Bion tanítványa volt is a költőké, és a gondtalan élettel egy napon ismert meg egy istennőt, akinek szolgálatában minden fogékonyságát elvesztette úgy a halhatatlanok, mint a halandók minden dolga iránt. Ezen a napon ébredt föl benne először az a gondolat, hogy talán nem egészen babona az, amikor az emberek úgy nyújtogatják a kezüket a csillagok felé, mint ahogy a fészekből kiesett kismadarak verdeső szárnyal fölfelé jajveszékelnek a porból. Talán ha délután nem hallja Bion és a rétor vitáját a megváltásról és az Istennek fölajánlott életről, nem találja érthetetlen érdekességnél többnek, ami a színházban történt. Így azonban Genézius megtérése a vita folytatásának, sőt, talán eldöntésének látszott. Nem csak a mímus arcán látta ugyanazt a ragyogást, amely a Lactantiusén ámulatba ejtette, de még a vén szenátorén is elömlött valami abból a boldogságból, amit ő másoknak a vonásain még sohasem figyelt meg. Hozzá hasonlót igen, egyetlen egy arcol, nem is egyszer, a kis Titén. Az más volt persze, egészen más ragyogás, valahogy rózsaszínűbb, nem ilyen hidegfehér, de valami rokonságnak kell köztük lenni. Minden esetre valami nagy-nagy titok van itt, annyira riasztó, amennyire vonzó, leigázó és fölemelő egyszerre, valami olyan fényes felhő, amin őt Ixion ölelt, és ami elől jó menekülni, Szomnusz Isten kertjébe, aki piros és fehér mágvirágok álomtejét csorgatja fénybe és sötétbe egyformán belefáradt pillákra. De hiába szorította össze a pilláit, amikor gondolatai kezdtek már elszéledni, a kormányozhatatlanság határán fejjel adta begörbített sarkú vánkosban megismétlődő koppanásokat hallott, mint mikor a tetőn az esőcsatorna vízokádójának szájából cseppenként csurran a víz. Kop, kop, kop, mire rájött, hogy a vánkosban kis ticcive dobog, akkorra tökéletesen kiment szeméből az álom. Fölült, mert most már a hangját is hallotta. Gránátvirág, nem alszol még? Nem alszom, kis tit. Gránátvirág, én mindig tudtam, hogy te szeretsz engem. Most már te is tudod? Tudom, kis tit. Azt is, hogy most már soha se válunk el egymástól? Azt is, kis tit. Eljössz velem a boldogok szigetére? El, kis tit. Az óceánusz parttalan habágya csipkefodra közt, ott vár a boldog fénysziget. Hallotta kis tit csicsergő hangját, és nevetve rászólt. Nem jól van, kis tit, valamit kihagytál, és nem úgy van, hogy vár. Hát nem vár? A csicsergés sírásra fordult. Nem, hanem talán Kapitólium. Érezte, hogy valami bolondot mondott, és meg akarta nézni az asztalán a Cerapuszillát, de úgy, hogy kis tit ne vegye észre. Lassan húzta ki a lábát a takaró alól, de kis tit fülét nem lehetett megcsalni. Ne menj el, zokogta, és úgy megszorította a kezét, hogy fölsziszent rá. Ki is rántotta a kezéből, és beleütötte a tórus mellett álló kiskerek bronzasztalba. Fölriadt, most már csak ugyan fölült. Eddig feküdt és álmodta az egész beszélgetést. A mécsesben még pislogott a kanóc. Megigazította a csiptetővel, és a fellobbanó lángnál körülnézett a szobában. Megakadt a szeme a tórusszal szemben a császár és a császárné hermáján. Amaz aranyozott bronz volt, emez rózsaszín márvány. Fölemelte a mécsest, és rájuk világított. Soha se nézte őket ilyen sokáig, és ennyi gyöngétséggel. Náluk nélkül mi lett volna belőle? Talán favágó volna Diokléjában, vagy valamelyik szenátorné hintó hordozója Rómában. És most a penész és bűzös Ergastulumban feküdne rothadt szalmán, és arról álmodna, hogy korbácsot kap-e holnap reggelire, vagy possajtott kölest. Most pedig kis titről álmodunk, hintett mosolyogva a két szobornak, és elfújva a mécsest, most már csak ugyan neki készült a szép álomnak. El is aludt mindjárt, de kis tit nem jött el többet. Csak a rózsaszín Hermának elevenedett meg először a szeme, aztán a szája is. Gyere ide, parancsolt neki szelíden. Én nem mehetek te hozzád, mert nincs lábam. Engedelmeskedett, és akkor a Herma tovább parancsolt. Ölej meg! Én nem ölelhetlek meg, mert nekem nincs karom. Széttárta a karját, de a szobor megint megszólalt. Várj! Hát nem ismersz meg? Nézd meg jobban! Jobban megnézte. Már nem éjszaka volt, hanem nyári délután, és ő az antiókiai Szent Palota folyosóján állt, szemben a Hermával. Szaffó! Valahogy érezte, hogy ez csak álom lehet, de aztán végignézett magán, és látta a zöld ruhát, meg a cseresznye piros övét. Most már olyan mélyen beúszott az álom vizébe, hogy sejtését is elhagyta az öntudat partjának. Lehajolt, és betűzgette a rózsaszín márvány alatt az aranyos felírást. Életemet, szerelem, te neked kéretlen odaadnám, mert a halált... A következő szót csak homályosan látta, és egyszerre semmit se látott. Az az érzése volt, hogy elvesztette a szemét. Oda akart kapni a kezével, de akkor már keze se volt, pedig bizonyosan tudja, hogy még az előbb megvolt mind a kettő. Ennyi, hol hagyhatta el őket. El akart indulni keresésükre, de akkor már lába se volt. Azért nem ijedt meg, mert mindjárt

0: Szilágyi Tibor előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
1: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
2: Abigén.
3: A gogyós gyümölcskertész.
4: Szent Péter esernyője.
5: Házasságon innen.
6: Katalin.
5: És a gyerek.
7: A gólyakalifa.
8: Rosti fiú esete.
9: Pilátus testament.
10: Szigetkék.
11: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
1: Reklámot hallottak. Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük.

Kárpátaljai magyarok, kárpátaljai beszélgetések. Az Európa Rádió magazinműsora szombaton és vasárnap 13 órától.

0: nagy harangaz istenem. Nem későn, mindig rendesen kondítom,
1: mondja kentelem.
0: Mégsem volt egy jó emberem, ki lánykérőbe jön velem. Ha azért nem búsuljantalom, a tornyat így is meglelem.

mondja Tóbiás. Magam maradtam, nem vitás, de ebben nem vagyok hibás. A lánykérés már nem szokás, meg hát az ember kutatás. Magam maradtam, nem vitás, de ebben nem vagyok hibás. A lánykérés már nem szokás, meg hát az ember kutatás.

az egészség meglegyen. Egyet se búsulj, Tóbiás, az élet így is elmegyen. Se baj, legyünk rá kempelen, csak az egészség meglegyen. Egyet se

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Elismeri az új kormány erőfeszítéseit, de még lát hiányosságokat Magyarország jogállamisági helyzetében az Európai Bizottság. A dokumentum szerint, melyet kiadtak, több területen történt előrelépés, ugyanakkor további intézkedéseket sürgetnek az igazságszolgáltatás átláthatósága, a korrupció elleni fellépés és az integritási szabályok terén. A bizottság szerint továbbra is hiányosságok vannak a magas szintű korrupciós ügyek eredményességében, a lobby szabályozásban és a pártfinanszírozás átláthatóságában. A jelentés a médiapiaccal kapcsolatban is fennálló problémákat említ, ugyanis pozitív fejleményként értékeli több reform megindítását és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. A testület közölte, továbbra is figyelemmel kíséri a magyarországi változásokat. Még hétfőig lehet pályázni a felsőoktatási intézményeket fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumi és felügyelő bizottsági tagságára. A pályázati határidő meghosszabbítását Lannert Judit oktatási miniszter jelentette be a Facebook oldalán. Az eredeti határidő pénteken járt volna le. Megjelent az a jogszabály, amely megteremti a jogi alapját a fiatalitás címén korábban eltávolított katonák visszavételének, közölte a honvédelmi miniszter szombaton közösségi oldalán. Ruszin Szendi Romulus bejegyzésében kifejtette, az előző kormány politikai okokból számos kiváló felkészült katonát távolított el méltatlanul a magyar honvédségtől. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a péntek este megjelent új szabályozás a közös kormányzati munka eredménye, amely igazságot szolgáltat az érintett honvédeknek. A miniszter közölte, 2026. augusztus 1-én a Bálnában várják a visszatérni vágyókat, köztük azokat is, akik a koronavírus elleni védőoltás megtagadása miatt veszítették el jogviszonyukat. A választási korhatár 16 évre történő csökkentését támogatná Magyar Péter. A miniszterelnök szombati bejegyzésében kifejtette, meggyőződése szerint a fiatalok túlnyomó része eléggé felkészült és tájékozott ahhoz, hogy beleszóljon a közös döntésekbe. Európában, jelenleg Ausztriában és Máltán szavazhatnak a 16 évesek. A módosítás a Tisza pártnak is kedvezhet, hiszen a politikai erő a fiatalabbak körében kiemelkedő támogatottsággal bír. A választási korhatár esetleges megváltoztatása a választási törvény tervezett átfogó újragondolásának és az alkotmányozási folyamatnak a része lehet. Higiéniai és dokumentációs jogsértések miatt felfüggesztette a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a 2020-as országtortát készítő Hisztéria cukrászdát üzemeltető cég tápiószecsői üzemének tevékenységét. A hatóság az ellenőrzés során összesen 40 kifogásolt élelmiszertételt talált, amelyek közül 29 nem volt megfelelően nyomon követhető, 11-nek pedig már lejárt a minőség megőrzési ideje. A Nébih elrendelte az érintett termékek azonnali kivonását a forgalomból, hatósági zár alávételét, valamint az üzem összes, még le nem járt termékének visszahívását. A cukrászda a közösségi oldalán technikai okokkal magyarázza a létesítmény egyhetes zárvatartását. A hivatal a jogsértések súlya miatt döntött az élelmiszer előállítói munka azonnali leállítása mellett. Megkezdődtek a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő újranyitásához szükséges elektromos hálózat fejlesztési munkálatai, amelyek a Pazár sétány egy szakaszát is érintik. Az augusztus 14-éig tartó beruházás során keletkező bontási törmelék ideiglenes elhelyezésére a Győri utca melletti területet jelölték ki. A kivitelező feladata a depózási zóna megfelelő elkerítése, a biztonságos üzemeltetés, valamint a felhalmozott anyagok rendszeres elszállítása. A munkálatok befejezését követően a sétányt teljesen helyreállítják és elvégzik a használt átmeneti terület teljes körű rekultivációját is. 22 önkéntes fogott össze szombaton Miskolcon a Majális Park és környékének megtisztításáért. A Szelet a Park és a Tisztasági Nagykövet Egyesület közös akcióján mindössze egy óra alatt mintegy 2 köbméter hulladékot gyűjtöttek össze. A résztvevők a parkolókat, a turistautakat, a volt szanatórium térségét és a királyasztal felé vezető részeket tisztították meg. A sikeres környezetvédelmi munka után a segítőket frissítővel és étellel jutalmazták, a szemét elszállításáról a Mirehu gondoskodott.
0: Az időjárásról.
1: A folytatásban a déli és keleti tájakon kevés helyen lehet csapadék. Időnként gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, és néha záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Északnyugat felől egy fronthoz köthetően több felhő és csapadék zóna érkezik. A változó irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és megerősödik. A csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 13 és 22 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kárpátaljai magyarok, kárpátaljai beszélgetések. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Ablak című magazin műsorunkban. Én Birta Zoltán vagyok. A következő percekben Kárpátalja van terítéken. Kérem, tartsanak velünk, jó rádiózást kívánok!

0: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: Nézzük is a mai témáinkat egy kis ízelítő adásunkból.
2: Atrocitásokat érez bárki, vagy úgy véli, hogy őt emberi szabadsági jogaiban korlátozzák, akkor a közvetlen elérhetőségeken nyugodtan fordulhat, és a megyei kirendeltség az folyamatosan kiszáll a helyszínekre.
3: Mi ezt fontosnak tartjuk, hogy azokat az erőforrásokat használjuk, amik itt vannak, és tényleg ne kelljen elmenni több száz kilométert ahhoz, hogy kicsit pihenjünk, rekreálódjunk.
1: Jövünk a részletekkel, kérem, tartsanak velünk!

0: knows I'm safe.
1: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
2: Stúdión kerekasztalánál köszöntjük Tarpai Józsefet, a Kárpátai Magyar Nagycsaládos Egyesület elnökét. Köszönjük, hogy elfogadtad meghívásunkat.
3: Köszönöm én is a meghívást, és én is üdvözlöm a kedves hallgatókat.
4: Az összekötők találkozója után vagyunk néhány nappal, ami azt jelenti egyfajta elemzés az elmúlt programoknak és a következő programok a tervezése, finom hangulása zajlik. Rengeteg program van a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesületnek az életében. Nézzük az elmúlt heteket, és aztán rátérünk a következő másfél hónapra.
3: Igen, hát hogyha nyár, akkor általában táborok, tehát nagyszerű alkalom volt a gyerekek részére, akár az ukrán nyelvtábor, akár a Horváth Anna kézműves tábor, de már ma végződik a második turnus Nagyszőlősen a lovas tábor, ahol jurtába laknak a gyerekek, tehát én azt gondolom, hogy megvan mindenkinek a lehetősége, nagy családosként is, hogy itthon igenis minőségi időt töltsön el. Arról már nem is beszélek, hogy lement a édesanyák és lányai program, ami egy nagyszerű alkalom volt. Itt Szilágyiné Gabriella vezette ezt a programot, és két turnusba ellátogattak Beregardóba a Levendula ültetvényhez, és ott kézműveskedtek, mindenféle kozmetikát készített Veronika, illetve volt mentálhigiénész szakember is, Mészáros Renáta, aki beszélgetett velük, és én azt gondolom, ez nagyon fontos egy nagy családosnál, hogy ahol csak egy gyerekkel van az édesanyja, rákoncentrál, egymásra koncentrálnak, és így is erőt merítenek arra, hogy tovább vigyék a hétköznapokat.
2: Táboroknak a látogatottsága, hány gyermek érdeklődik ilyenkor nyáron?
3: Általában túl jelentkezés van szinte minden táborra, valamiért mondjuk az állami nyelvre annyira nem jelentkeznek a gyerekek, de mi szülők tudjuk, hogy ahhoz, hogy itt boldoguljunk, ahhoz szükséges, hogy megtanuljuk az állami nyelvet. Egy angol táborra sokkal többen jelentkeznek, vagy egy kézműves táborra, ami újdonság volt például a zene tábor, ezt Pivnyó Nikoletta vezette, illetve Párja István. Ez egy újdonság volt, tulajdonképpen ez egy ilyen klub foglalkozás van heti szinten nálunk, és ebből alakult ki, tehát ez ki lett bővítve, nyilván sokkal több gyerek jelentkezett, mint ahányan járnak hétről hétre, de ugyanúgy az ukrán nyelvklub is, hogy minden héten van, tehát akár kézműves klub is, de ezt a zenetábort egy kicsit kiemelném, mert én azt gondolom, itt a gyerekek gitáron tanultak játszani, furuján énekeltek, és egy szép koncerttel záródott a Beregszázi Rómakatős templomba, és annyira, tényleg annyira gyönyörű volt, hogy még János atya is azt mondta, hogy ő el tudja képzelni, hogy vasárnaponként esetleg így a misét gyakorlatilag feldobják a gyerekek, szóval, hogy tényleg egy angyali hangon szóltak a gyerekek.
2: Egy nagycsaládos énekkar, egy nagycsaládos zenekar, band?
3: Igen, hát
4: tulajdonképpen
3: ez volt a cél mindig is, mert ugye nagyon sok programunk van, és akkor mindig ugye külsősöket kell, hogy hívjunk, bár hozzáteszem úgy külsősök, hogy szinte mindenki nagycsaládos.
2: Ez egy belterjes külsőség.
3: Tehát, hogy nincs olyan néptánc együttes, vagy akár zenekar, ahol ne legyen valamilyen énekes. Mellesleg tegnap előtt volt egy elnökségülésünk is az összekötő találkozó előtt, ahol felvettünk újabb nagycsaládosokat. Érdekes, hogy most Ugocsa nagyon, nagyon erős, meg Ungvidék, tehát hogy valahogy ott születnek meg
4: de
3: a gyerekek. Igen, tehát lassan
4: a
3: beregszázieknek kicsit fel kell kötni a gatyájukat, mert lehet, hogy az irodát át kell lesz vinni valóban Péter Falvára, nagycsaládos irodát, tehát hogy annyi sokan csatlakoznak, hála Istennek. Csak az érdekes, hogy azt hiszem a 5 családból 4 az a zenész. Tehát lassan alakul, igen.
4: Elfér az a klubban.
3: Úgyhogy nagy öröm volt számunkra, és akkor mindig van egy rubrika, hogy esetleg mit tudnál segíteni a nagycsaládosnak, és akkor már fogjuk tudni, hogy zenészeink vannak, úgyhogy ez nagy öröm számunkra.
2: Nyárnak a derekánál járunk, hogy alakulnak még tovább a táborozások, hiszen gondolom, hogy itt még azért július közepén nem záródik le ez a szakasz.
4: Én kiemelném az anya-lánya programnak a párját, amely még izgalmasabb, mert nagyon ritkán foglalkozunk ezzel.
3: Így van, tehát pont ezen a hétvégén Salánkra látogatnak Birta János elnökségi tagunk vezetésével, apák és fiaik sátorral, természetesen visznek horgászfelszerelést, és azt gondolom, hogy jól fogják ott érezni magukat az édesapák a fiaikkal. Ez egy olyan élmény lehet, ami lehet, hogy nagyon régen, vagy lehet, hogy még egyáltalán nem próbálták így ki, de például van családi táborozás is, tehát jövő héten készülünk fel az Ozirce tóhoz. Ez például Tar László összekötő Péterfalváról szervezi évről évre. Nagyon izgalmas, mert itt a család megy tényleg az ilyen nomád körülmények közé, fel a hegyekbe, ilyenkor túrázás is szokott lenni, közös főzés, természetesen zenélés, ugye hozza a gitárját Laci, meg aki még tud játszani, tábortűz. Tehát tényleg, hogy megvan az a mondhatnám ilyen cserkész tábor feeling, ami nem biztos, hogy mindenki volt cserkész, de így családostól ez nagyon izgalmas, és tényleg mi ebbe hiszünk, ebben a minőségi időbe. Persze lehet, hogy valaki inkább elmegy, mit tudom én, Törökországba vagy Egyiptomba, mert hogy ez milyen jó, és akkor nem gondol bele, hogy tulajdonképpen itt elmegy 50 kilométerre, sokkal jobb, sokkal olcsóbban tud pihenni a családdal, és lehet, hogy erre a gyerekek egész életükre olyan élményt kapnak, amit majd ők átadnak a saját gyerekeiknek.
4: A programokról mindenképpen beszéljünk, hanem táborok is folytatódnak, számos tábor kerül megrendezésre.
3: Igen, tehát, hogy a lovas tábor az folytatódik, Nagyszőlősön, itt ugye Ildikó és Erik vezetésével, ahogy említettem, ez négy hét turnuson keresztül folytatódik, de lesz Csomán például ilyen napközis lovastábor, tehát azoknak a gyerekeknek, akik még ugye nem érték el a 10-12 éves kort, és nem alszanak ott egyedül, de hát így napközben, tehát ők is ki tudják próbálni azt, hogy milyen akár a népművészet, akár az íjászat, akár a lovagolás, tehát mi ezt fontosnak tartjuk, illetve angol nyelvtábort is tervezünk, tehát ahogy említettem, ez is egy népszerű programunk, és természetesen a nyárnak a koronája az a nyár búcsúztató, tehát ugye egész évben, illetve egész nyáron kibérelünk ugye egy szektor délben, oda bármikor ugye ingyenesen tudnak menni a nagycsaládosok, mindig vihetnek plusz egy családot, és akik nem családos, nagy családosok, reménykedünk, hogy mindig vagy belőlük is nagy családos lesz, illetve mi mindig nyitunk, tehát úgy, ahogy gyakorlatilag a gyereknapon is ugye meghirdettük azt, hogy mindenki jöjjön el, aki gyerekekkel, családokkal foglalkozik, civil szervezet, egyházi iskola, stb. Tulajdonképpen mi nyitottak vagyunk, tehát hogy Dédára is be lehet jelentkezni az irodán keresztül, hogy ingyen, tehát eljöhetnek. Mi ezt fontosnak tartjuk, hogy azokat az erőforrásokat használjuk, amik itt vannak, és tényleg ne kelljen elmenni több száz kilométert ahhoz, hogy kicsit pihenjünk, rekreálódjunk.
4: Egyébként érdekes dolog ez a példa, vagy inkább a minta továbbadása, mert nem olyan rég találkoztam egy fiatal anyukával, és ő mondta el, hogy látta a feleségemet, és milyen ügyesen három gyereket kibepakolt, és rendezett, és minden pikpak ment, és mennyire érdekes volt számára, aki egyébként gondolkozik a harmadik gyermeken, hogy lehet ezt három gyerekkel is csinálni, és én meghökkentem, hogy egyrészt megszólítod, másrészt meg elmesélte ezt a történetet, és ő mondta azt, hogy ő pedig gondolkozik a második gyermeken, csak fél attól, hogy ezt nehezen fogják bírni logisztikailag, és aztán mondta, hogy látott egy három gyerekes anyukát, aki olyan pikpakul kezelte ezeket a dolgokat.
3: Igen, itt a fő cél az mindig is az volt, mióta megalakultunk, hogy propagáljuk azt, hogy igenis ahol két gyerek van, ott három is elfér, és tényleg mi azt látjuk, hogy azok a szülők, akik már ugye a korba kimentek abból, hogy gyerekük legyen, már inkább unokájuk lehet, nagyon bánják azt. És főleg a hölgyeknél látom azt, akik mondják, hogy hogyha okosabb lettem volna, akkor biztos, hogy még elfogadom a Jóistennek az ajándékát, még egy-két gyereket szülök. Igen, tehát, hogy például lesz családi fürdőzés is, és ugye tavaly volt az, amikor apák a lányaikkal elmentek fürdőzni, én is többek között, és akkor az, hát az elég ilyen logisztikai feladat volt, ugye most akkor a női öltözőben nem mehetsz kifésülni, és akkor döntöttünk rögtön, hogy nem, családi fürdőzést szervezünk, ott legyen apuka, anyuka,
4: valaki segítsen a gyerekeket. Ne szívas kapitákat, jó, egyébként. Pláne valakinek 5 lánya van, mondjuk nekem 3 fiam van.
3: Igen.
5: A könnyebb fodrászkodás.
3: Igen, és annyira érdekes, hogy például tegnap hirdettük meg egy családi fürdőzést, el szeretnénk menni Dédára, a fürdőbe, és hihetetlen, hogy rögtön 250 ember már ott van. Igaz, hogy ez csak, mit tudom én, 75 család, de hogy egy nap alatt ennyi sokan rögtön tervezik, tehát azt az időpontot, amit megadtunk nekik, az jó, tehát, hogy igenis mindenki vágyik a pihenésre is, de én azt gondolom, ami fontosabb az egyesületnél, hogy a közösségi élmény. Tehát ott, ahol találkozunk, hát igen, beszélgetünk.
5: Nekik is számolni kell abban, hogy mellettem még lesz legalább 240 ember.
3: igen. És szerintem az olyan erőt ad nekünk, mikor egy ilyen közösségi élmény van, és látjuk, hogy ennyi sokan vagyunk, és ahogy mondod, hogy aki esetleg nem nagy családos, de látja, hát ott 3-4 gyerekkel is elbír, akkor én miért ne bírnék el, tehát hogy nem vagyok én se lustább, se butább, szóval úgyhogy nagyon várjuk ezeket a rendezvényeket, az iroda az pörög, állandó van, emellett ugye például az Adj Energia kampányunk, azért ebben az évben sikerült 90 családnak valamilyen akkumulátort, invertert, áramfejlesztőt adni, tehát ez is egy óriási dolog, mert mikor 14-ben elkezdtük, akkor 70 család kapott, és most 90 családnak sikerült. Tehát, hogy ebben is próbálom.
5: Ez csak ebben az évben,
3: tehát, hogy ez egy...
5: Vagy ebben a fél évben eddig.
3: Igen, tehát, hogy ez egy óriási dolog, hogy persze mellénk át például a Rákóczi Szövetség, és akkor ők gyűjtöttek, szóval enélkül nyilván nem ment volna, de ha az ember kopogtat, akkor talán kinyitják az ajtót sokan.
4: Beszélgessünk még az illetérzésről, amikor 250 nagycsalados találkozik, egyrészt ott rengeteg gyermek is van, rengeteg veled egykorú fiatal, akinek ugyanilyen élethelyzetekből kell töltődnie, illetve megküzdeni ugyanilyen problémákkal. Milyen ez az illetérzés?
3: Nagyszerű, és még nem beszéltünk arról, hogy például most nagy családosaink voltak Csíkszeredán, mert hogy ott volt a Kárpát-medencei magyar családok találkozója, tehát hogy én azt gondolom, hogy ha valaki elmegy így 700-800 kilométerre tőlünk, mondjuk Beregszáztól, csak azért, hogy ott találkozzanak az egész Kárpát-medencéből magyar családokkal, az egy óriási dolog. És én mindig ugye van egy visszajelzés, hogy lássuk azt, hogy a családok hogy érezték magukat, és mindenki azt mondta, hogy gyönyörű volt, hihetetlen élmény, hogy aki még nem volt Székelyföldön, De például most rengeteg tábor lesz, tehát Zánkára meghívtak minket, a nagycsaládosokat, meghívtak minket Debrecenbe, ilyen ifjúsági tábor, tehát hogy jött valahonnan egy levél, hogy a Mátrába van egy üdülőjük, és akkor oda szeretettel látnának nagycsaládos gyerekeket. Szóval, hogy mindig van olyan felajánlás, amit igazából nem is terveztünk, tehát tényleg csak így a Jóisten ajándéka, és reméljük, hogy oda is sokan jelentkeznek, és jól fogják magukat érezni, és én azt gondolom, ez egy olyan érzés, hogy tényleg nem vagyunk egyedül, számíthatunk egymásra, és az elmondhatatlan, meg megfizethetetlen igazából. Tehát most például az összekötőn is előjött az, és én megköszöntem az önkénteseinknek, hogy minden programon valaki oda teszi magát, tehát ingyen és bérmentve, vagy csak mondok egy példát, tehát most volt az elnökségi összekötő, tehát Nyíri András és a felesége például bográcsost főzött, a Birta János micset készített, a Tóth Zsolti saslikot sütött, na most elmegyünk egy étterembe, tehát hogy ezt
4: ki kell fizetni,
3: tehát hogy a fél éves költségvetésünket ki kellene fizetni, de ilyen összefogással, tehát az, hogy mit az alapanyagot megvesszük, de az önkénteseink elkészítik, de rengeteg ember hozott zöldséget, meg mindenki hozta a kis saját kertjéből a felajánlásokat, tehát ezek olyan nagyon jó élmények, és kicsit megijedtünk, mikor úgy kicsit volt a kis zápor, ilyen nyári zápor, de aztán nagyon gyönyörű időnk volt, tehát nem volt ez a 45 fok se, tehát ideális idő volt arra, hogy kicsit így beszélgessünk, kikapcsolódjunk, mert ez az egyetlen egy összekötő találkozó, ilyenkor a családokat is várjuk, tehát nem csak az összekötőt, hanem családos túl, gyerekekkel, házastársal, és nagyszerű élmény volt, és hát örülök neki, hogy most az emberek önkéntesen eljönnek, csinálják a dolgokat, tehát ezért nem kapnak fizetést, és mégis valamiért, valami minket összetart, nyilván a hitünk első helyen, de másrészt pedig a közösségi élmény az, ami szerintem nagyon fontos, és erőt adunk egymásnak.
4: Köszönjük szépen, hogy elfogadta a felkérésünket. Sok erőt és áldást kívánok az
3: életükre, munkájukra. És köszönöm szépen.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Tarpay Józseffel, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesület elnökével beszélgettünk.

0: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: Stúdión kerekasztalánál köszöntjük dr. Zubánics Lászlót, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnökét, az Ukrajnai Kisebbségi Tanács alelnökét. Köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat, Isten hozta.
2: Én is köszönöm a meghívást.
3: Számos esemény, magas diplomáciai folyamat indult meg az elmúlt napokban. Hétfőn, azaz tegnap Ungváron találkozott Dmitro Lubinec, az ukrán parlamenti emberi jogi biztos, illetve dr. Juhász Imre, Magyarország alapvető jogok biztosa, és örömmel láttuk, hogy vannak ilyen találkozási pontok. Erről a találkozóval kezdjük, aztán menjünk tovább sorba. Milyen folyamatnak a része ez, amit tegnap láthattuk?
2: Az ukrajnai emberjogi biztos feladatköréhez tartozik a nemzeti kisebbségek jogvédelme is. 2023. decemberében a kisebbségi törvény módosításával kapta meg ezt a feladatkört, és az elmúlt két évben már a beszámolójában szerepelt is a nemzeti kisebbségek jogvédelme. Sajnálattal tapasztaltuk, hogy mindösszesen csak három bekezdésben, viszont tudni kell, hogy a ombudsmanról szóló törvény egyelőre még a régi változatban működik, tehát konkrétan nincs szétírva, hogy milyen jogosítványokkal rendelkezik, de ettől függetlenül azért tudni kell, hogy kinevezését megelőzően Dmitro Lubinec az ukrán parlament emberjogi és kisebbségi bizottságának az elnöke is volt, tehát magának a kisebbségi törvénynek az elfogadásában, kidolgozásában részt vett, tehát mindenképpen érdeklődik a téma iránt, ami a feladatai közé bekerült, és hát reménykeltő, hogy sikerült végre a magyar kollégájával is találkoznia. Már többször kezdeményezte egyébként az általános alapvető jogok biztosával a találkozót. Az előddel nem sikerült, a mostani esemény, ez dr. Juhász Imrének gyakorlatilag az egyik első ilyen hivatalos találkozója. Egynaposra sikeredett, hiszen csak így tudták összehozni, viszont úgy tudjuk, hogy szeptemberben több napos találkozóra fog sor kerülni, és addig egyrésztből egy hivatalos memorandumot, egyeztető csoportokat, szakértői munkát kívánnak elindítani. Tudni kell, hogy mind a magyarországi, mind pedig az ukrajnai ombudsmannak igen széles jogköröket biztosít az adott ország alkotmánya. Magyarországon a nemzetiségek jogainak vizsgálata is a feladatai közé tartozik, tehát akár a Magyarországon élő ukránok általános jogai, esetünkben pedig akkor a kárpátaljától ukrajnai magyarok és a többi nemzeti kisebbségnek a joga is. Azért lehet látni, hogy az elmúlt időszakban az emberjogi biztos azért a hírekben folyamatosan szerepel, elsősorban a hat kiegészítő parancsnokságok különböző visszaéléseit vizsgálva, illetve próbál fellépni a családon belül erőszak, a hadifoglyok kiváltása, tehát igen széles a spektrum annak a munkakörnek, amivel foglalkoznak, és mindenképpen szerencsés, hogy az elmúlt időszakban minden megyében vannak ilyen kihelyezett központjaik, akikhez egyenesben lehet fordulni, illetve minden egyes ilyen regionális központ mellett vannak úgynevezett társadalmi tanácsok is, ahova a különböző nemzetiségek is már delegáltak tagokat. Tehát amennyiben kisebbségügyi atrocitásokat érez bárki, vagy úgy véli, hogy őt emberi szabadság jogaiban korlátozzák, akkor a közvetlen elérhetőségeken nyugodtan fordulhat, és a megyei kirendeltség ez folyamatosan kiszáll a helyszínekre. Tehát azt kell mondanom, hogy egy igen alapos munka indult el az elmúlt években, ezt kellene most egy kicsit a nemzetiségi tematikával úgy kiegészíteni. Értem, hogy nincsenek, és a beszámolóban is leírták, hogy mindösszesen egy vagy kettő panasz futott be hozzájuk nemzetiségi alapon, de úgy hisszük, hogy az emberjogi aspektus a feladatának az most, pont a háborús időszakban kicsit fontosabb is.
1: A tegnapi napnak mi a legfontosabb eredménye azon túl, hogy sikerült a kapcsolatot felvenni?
3: Azt írják az újságcikkek, hogy igazából konkrét a kárpátai magyarság nemzetiségi kérdéséről, a helyzetének, a jogainak a érvényesüléséről hangzottak el adatok, beszélések.
2: mivel nem voltunk személyesen jelenleg, mi is csak a sajtóból értesültünk a tanácskozásokról, tehát a nemzetiségi jogok biztosítása mindenképpen fontos, és a napokban, ha jól emlékszem, hétfőn a köztársasági elnök is a kormány átalakítás kapcsán jelezte, hogy szeretnének új külpolitikai prioritásokat kidolgozni, és ezek mellé konkrét személyeket is kijelölni, aki ezzel foglalkozik. Az egyik az többek között a szomszédos országokkal való kapcsolatok újraindítása, és itt külön kiemelték Lengyelországot és Magyarországot is. Tehát valószínűleg ennek a kontextusában illik bele, hogy az új magyar kormánnyal szinte heti rendszerességgel kerül sor, főleg brüsszeli vagy strasbourgi találkozókra. Például a héten Brüsszelben fog a kisebbség, a magyar miniszterelnök helyettes külügyminiszter többek között találkozni a európai integrációs és EU-atlant integrációs miniszterelnök helyettessel is. Hát a téma nagyon fontos lett, ez részben érthető is, hiszen
3: időben vagyunk.
2: Igen, időben vagyunk, tehát pont egy olyan időszak van, amikor mindenki megpróbálja azt a témát, amit visz a középpontba állítani, és esetünkben a kisebbségügy az az európai integrációnak egy olyan elengedhetetlen rész, ami nélkül valószínűleg ez a folyamat nem fog megfelelően tovább menni. Tehát most kell ezt a témát tolni.
3: Nagyon fontos kérdéskör, hogy rengeteg ígéret hangzott el korábban is. Miért fontos az a talán változás, hogy ez ne csak egy két ország közötti megállapodás legyen annak cserébe, hogy támogassák az európai integrációt, hanem mondjuk a európai integrációs kötelezettség legyen az unió irányába az országoknak?
2: Hát igen, az elmúlt időszakban azért láttunk sok mindent, és rengeteg ígérettel, tehát a közelmúltban mindenféle felmérések voltak a közösségi hálón is, hogy kinek milyen álláspontja van ezekkel a témákkal kapcsolatosan. Hát mondjuk érdekes módon nem a kárpátaljaiak nyilvánultak meg elsősorban, hanem olyan magyarországiak, akik, hát bocsánat, nem igazán értik, és nem igazán érzik azt, hogy voltak éppen miről is van itt helyben szó. Tehát nagyon szépen lehet szájkaratézni, viszont itt sok esetben tényleg a konkrétumokra kell kihegyezni. Tehát nem elég a jogszabályi rendezés és megfelelő törvénybeiktatás, hanem a végrehajtási mechanizmusnál is jelenleg már dolgozni kell, hogy ez hogyan fog a valószínűleg a jövőben a helyben működni. Tehát ennek hol vannak meg a pénzügyi garanciái, megjelenik-e ez valami módon a költségvetésben, támogatjuk-e a nemzetiségi kultúrákat valamilyen olyan forrásokkal, amit mondjuk Ukrajna közösen az Európai Unióval helyez ki, akár kulturális célokra. Tehát az ellenőrzési mechanizmus egyébként abból a szemből is működik, hogy a vállalás

0: miért nincs teljesítve, illetve ha teljesítésre fog kerülni, milyen időszakban, milyen forrás bevonásával, és ennek mi a kifutása. Tehát most már nem csak nagy vonalakban beszélgetünk, hanem konkrétumok esetén például a roma integráció, ez mindenképpen fontos elem ennek a folyamatnak. Például hogyan és miképpen zajlanak mondjuk a személyi igazolványok kiállítása, hol van erre igény, milyen oktatási intézményeket próbálnak megalapozni, illetve működtetni. Tehát rengeteg olyan konkrétum van most már, tehát nem el van vonatkoztatva az általános dolgoktól, és szerintem ez a fontos benne.
1: Egy másik nagyon fontos terület, amely nagyon kérdés, és itt megint az időben vagyunk, hogy az oktatási reform is zajlik, amely a ukrán demográfiai változások miatt még drasztikusabbnak tűnik, mint korábban gondoltuk azt. A kistérségben legalább 4 olyan intézmény van, amely nagyon a kés élén táncol jelen pillanatban, hogy szeptemberben el tudja kezdeni a 45 fős minimum létszámmal a tanulást, vagy nem. Így aztán kikerülhet az állami dotációnak a rendszeréből, amit az önkormányzatnak kell átvállalni a teljes egészében. És egy nagyon fontos kérdéskör, hogy volt korábban arról szó, hogy lehet, hogy a kisebbségi nemzeti intézmények esetében ezt a korlátozást valamilyen formában eltörlik, vagy igazából más kereteket biztosítanak, hogy mégis megmaradjanak a kis települések, a nemzeti iskolái.
0: Mint említettem, héten találkoznak az ukrán és a magyar partnerek, és ennek a kapcsán került sor múlt pénteken egy videokonferenciára Tarasz Kacska EU integrációs miniszterelnök helyettessel. Egyrésztből megköszönte a szakértői munkánkat, amit a törvénytervezetek előkészítésében bonyolítottunk, tehát Tóth László Esperes úr, Csernyics Kustván rektor úr és jó magam vettünk ebben részt, és többek között elmondta, hogy mik azok a lépések, amelyeket az elmúlt időszakban már az ukrán kormány megtett. Tehát többek között az egyik, mivel nem csupán kárpátaljai sajátossága az egyre csökkenő gyermeklétszámú iskola, hanem Csernyivci, Odessa, Herszon, Nyikolajev megyékben is, főleg ott a nemzeti kisebbségek, vagy akár front közeli régiókról van szó. Tehát a kormány elkészített egy olyan határozattervezetet, amely a kisebbségi iskolákat létszámtól függetlenül kivonja ennek a rendeletnek a hatály alól, tehát azt jelenteni, hogy a 45 fő alatti általános iskolák is megmaradnának állami finanszírozásban. Azt az információt kaptuk, hogy az augusztus elejére, tehát gyakorlatilag a beiskoláztatás előtti időszakra ez már nyilvános lesz, működni fog, tehát valószínűsíthetjük, hogy ezek az iskolák a visszafokozástól, vagy pedig az esetleg más intézménybe való beolvasztástól meg fognak menekülni. Vizsgáltam én magam is a különböző iskolai statisztikákat, és nem csupán Beregszászi kistérségben, hanem nagyon sok helyen problémát jelent a gyereklétszám, illetve felvetettük, hogy mindenképpen a 2027-es iskolai reform kezdetéig újra kell gondolni a korábban tervezett középiskolai hálózatot, tehát nem az az 5 önkormányzati középiskola maradna csak meg, hanem megvizsgálnánk, hogy a gyereklétszám, illetve az anyagi háttér függvényében hogyan lehetne ezeket az intézményeket megtartani. Tehát az ukrán kormány is azért tisztában van ezzel, hogy a kárpátai magyarság, de általában a nemzeti kisebbségek falusi közösségekben élnek, és ezek az intézmények sok esetben a gerincét képezik a közösségnek, és ezeket kivesszük, gyakorlatilag egy szinttel visszább lépünk, tehát valamikor a 60-as években volt csak mindösszesen néhány középiskola, ezt mindenképpen el kell kerülni. Tehát megnézzük, és azt az ígéretet kaptuk, hogy a központi kormányzat is, illetve a regionális megyei hatóságok is ezt komolyan fogják venni, és odafigyelnek arra, hogy mondjuk ne egy-két személyen múljon, hogy most nekem kedvem vagy forrásom van, vagy szeretnék erre költeni, vagy nem szeretnék erre költeni.
1: Igen, az önkormányzati szinti hatáskörbe kerül, azért, mert ők fizetik, az valóban lehet akár ilyen jellegű.
0: Itt jár az állami normatíva, tehát itt a középiskolai szintnél a pótlógos finanszírozás itt esetünkben mondjuk szaktantermek felszereléséről van szó. Tehát például mondjuk egy középiskola működéséhez mondjuk egy évi 200 000 grivnya plusz ki.

0: beruházásról van szó. Én úgy vélem, hogy azért egy középiskola, amely mondjuk az elmúlt 40 évben jól működött, most nehezen a 200 ezer gépnyel múljon.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy szánt ránk, adásidőnk végéhez érkeztünk. Jól látni a folyamatokat, és jól látni azt, hogy sok évi munkának vannak gyümölcse, és ebben az időben, ahol éppen a változás szelét éljük, akkor lehet, hogy jó híreket is hallunk a megvalósítás szempontjából, és kíváncsiak vagyunk a különböző szintű találkozókra, akár csütörtökre. Viszont egy-két szót ejtsünk zárásképpen a legfelsőbb szintű találkozásnak a kéréséről, már még a helyszín is nagyjából körvonalazódik.
0: Hát valószínűsített, hogy július folyamán legkésőbb augusztus első feléig ez a találkozó meg fog történni. Tehát a időpontról van jelenleg szó, ami tárgyalás képezi, Kijev vagy Budapest, ez most már eldőlt, illetve a Beregszász is, tehát a három helyszín az rögzítve van, az első kettőből kell a feleknek választani, hogy mondjuk érthető az ukrán félnek is a hozzáállása, hiszen utoljára államfői látogatás Magyarországra 2014-ben volt, illetve legmagasabb szintű hivatalos látogatás, tehát nem villámlátogatás szintén eléggé régen esett meg Ukrajnában, tehát ha ezt megfelelő szinten megszervezik és kommunikálják, egyébként azt tudni kell, hogy gyakorlatilag minden kormányzati szerv, illetve parlamenti bizottság ugrásra készen van, hogy miután ez a legfelsőbb szintű találkozó megtörténik, akkor az érdemi munkát elkezdeni. Tehát ugyan mindösszesen talán 80 napja van a magyar kormány, még annyi sincs, illetve az magyar parlament, de már készítik a különböző szakmai fórumokat, amelyeken Ukrajnával közösen szeretnének valamilyen olyan pontokat találni, amely nem csak a két országnak, hanem az itteni magyarságnak is pozitív eredményeket hozhat.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én is köszönöm.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben dr. Zubánics Lászlóval, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnökével, az Ukrajnai Kisebbségi Tanács alelnökével beszélgettünk.

0: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, ennyi fért a mai adásunkba, szeretném megköszönni a figyelmet. A szerkesztő munkatársaim nevében kívánok áldott napot és jó rádiózást. Birta Zoltán búcsúzik Önöktől, Isten velünk, a viszonthallásra.
0: Európa Rádió kárpátaljai magazinműsorát hallották. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.

0: 14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Reményteli első egyeztetést tartottak a nagy történelmi egyházak és a zsidó hitközség vezetői a kormány képviselőivel. Derült ki a résztvevők beszámolóiból. A találkozón Tarr Zoltán és Lannert Judit miniszterek, valamint Heidl György államtitkár fogadták a katolikus, református, evangélikus és zsidó delegációt. Steinbach József református püspök, a zsinat lelkészi elnöke pozitívnak és megnyugtatónak nevezte a megbeszélés hangulatát. A püspök kiemelte, hogy stabil, kiszámítható és a közjó érdekében való együttműködésre számít az új tárcavezetőkkel. A minisztériumi egyeztetésen bemutatták a református egyház szerteágazó közoktatási, szociális és egészségügyi szolgálatait is. Steinbach József hangsúlyozta, hogy a kistelepüléseken dolgozó lelkipásztorok támogatása a jövőben is kiemelt fontosságú marad. Tarr Zoltán miniszter a közösségi oldalán az egyházak autonómiájának tiszteletben tartását, valamint a hitéleti és közéleti funkciók politikamentesítését hangsúlyozta. A miniszter megerősítette, a hittanoktatás megmarad, a közfeladat ellátásban pedig egyenlő és átlátható finanszírozást biztosítanak. Kiszámítható, átlátható és értékalapú gyógyszer befogadásra van szükség Magyarországon, közölte az egészségügyi miniszter közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt kiemelte, a hazai gyógyszerbefogadási rendszer az elmúlt 16 évben nem működött megfelelően, a döntések rendszertelenül és hosszú késedelmekkel születtek meg. A miniszter szerint a kialakult helyzetért a korábbi egészségpolitikai döntéshozók mellett az egyedi méltányossági rendszerrel visszaélő, nem együttműködő gyógyszergyártók is felelősek. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a kormány növelni fogja az egészségügyi közkiadásokat, a szakdolgozói bérek rendezése és az alapellátás megerősítése mellett pedig korszerűsíti a finanszírozást. Életpályamodellel, bérrendezéssel és a korábban leszereltek visszavételével oldaná meg a belügyminisztérium az országos rendőrhiányt, közölte Pósfai Gábor az RTL híradóval. A tárcavezető elmondta, országosan 9000, a fővárosban pedig több mint 2000 rendőr hiányzik az állományból. A létszámhiány kezelésére a BM 750 millió forintos keretet különített el a frekventált budapesti területekre. A romló közbiztonság miatt Magyar Péter miniszterelnök 30 napos fokozott, összevont ellenőrzést rendelt el, amelybe a rendvédelmi szervek mellett a szociális és az egészségügyi ágazat szereplőit is bevonják. Befejeződött Miskolc egyik legforgalmasabb útszakaszának felújítása a Színva Park és a Búzatér között, adta hírül a város polgármestere szombaton. Tóth Szántai József kiemelte. A napi több mint 20 ezer járművet kiszolgáló csomópont a magas terheltség miatt halaszthatatlan korszerűsítést igényelt. A munkálatok során új, nagy teherbírású aszfaltburkolat készült, megújultak a buszmegállók, akadálymentesítették a gyalogos átkelő helyeket is. A beruházás egy nagyobb, mintegy 2 milliárd 300 millió forint összértékű, három szakaszból álló miskolci útfelújítási program része. A Mentó Kft. Által végzett munkafolyamatok március elején kezdődtek meg, a mostani átadással pedig biztonságosabbá vált a közlekedés. Önkéntes összefogással újult meg a miskolci Kafka Margit általános iskola aulája és a hozzátartozó folyosó az iskolaidőn kívüli időszakban. A Never Say Never rendezvény szervező cég több mint 10 fős csapata két napon át társadalmi munkában végezte el a közösségi terek kifestését. A résztvevők saját maguk biztosították a szükséges anyagokat, és a felújítás mellett új székekkel is támogatták az oktatási intézményt. A kezdeményezés célja az volt, hogy a diákok szeptemberben egy sokkal barátságosabb és szebb környezetben kezdhessék meg a következő tanévet.
0: Az időjárásról.
1: A folytatásban a déli és keleti tájakon kevés helyen lehet csapadék, időnként gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, és néhol záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Északnyugat felől egy fronthoz köthetően több felhő és csapadék zóna érkezik. A változó irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és megerősödik. A csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 13 és 22 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Exódus tanítványozó hét a Betesda szenvedélybetegeket mentő misszióban.
2: Hát a fiatalok elsősorban 15 éves kor után kapcsolódhatnak be ebbe a programba, és meghirdettük a honlapunkon, az internetes felületeken, és onnan hallottak, de lényegében egymástól szoktak hallani erről a programról, ugyanis tavaly Kárpátalján volt egy képzés, amelyet az Exodus szervezet vezetett, ez tanítványképzés volt.
1: 140 éves a kolozsvári Betlen Gábor földészle a kör.
3: Hát a legnagyobb kihívás szerintem a fennmaradás. Azt, hogy meg tudjuk őrizni a tagukat, jelenlegi tagokat, és jó lenne gyarapodjon is az énekkor, de mint már említettem, itt a fiatalságra lenne legnagyobb igény, szükség.
1: A kárpátaljai viseletvarrás.
4: Gyerekkorom óta szeretek varni, de aztán ugye jött az iskola, a felsőfokú tanulmányok, család, stb., és akkor úgy a varrásra nem volt időm. De mindig úgy vágyam volt rá, hogy valahon tanuljam, mert itthon láttam, ugye anyukám vart, és én mindig láttam, hogy mint, és így tetszett.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Exodus tanítványozó hetet szerveztek a Betesda szenvedélybetegeket mentő misszióban, a 28 lelkes fiatal gyermekotthonban és idősek körében teljesített szolgálatot a hét során. A hét során emellett utcai evangelizációt is tartottak Beregszászban és Munkácson. A programról Pocsainé Tövisi Tímea, a Betesda szenvedélybetegeket mentő misszió vezetője, református lelkipásztor nyilatkozott rádiónknak.
2: Egy nagyon izgalmas program zajlik Kárpátalján, az Exodusnak a programja, ami számos fiatalt mozgat meg és indít el a nagyvilágban, és itt Kárpátalján is éppen a táborunk zajlik. Mit kell tudni ennek a programnak a hátteréről, hogyan kapcsolódhatnak egy ilyen projektbe bele a kárpátaljai fiataljaink?
3: Hát a fiatalok elsősorban 15 éves kor után kapcsolódhatnak be ebbe a programba, és meghirdettük a honlapunkon, az internetes felületeken, és onnan hallottak, de lényegében egymástól szoktak hallani erről a programról, ugyanis tavaly Kárpátalján volt egy képzés, amelyet az Exodus szervezet vezetett, ez tanítványképzés volt, és ott hallhattak a fiatalok arról, hogy van olyan szolgálati terület, amikor terepre kimennek, és különböző szolgálati területeken kipróbálhatják magukat, hogy egy kicsit a határaikat feszegessék, de mégis közösségben legyenek egymással, és ez nekünk nagyon megtetszett, és teret adtunk neki ki a Betesda szenvedélybetegeket mentő misszió épületében, és így indult el ez az egész folyamat, hogy évközben 30-35 fiatal jelentkezett, de végül is 28 fiatallal indultunk el vasárnap délután, és már most így a pénteki napon lassan a vége fele járunk a hétnek.
2: Mindjárt beszélgetünk a programról, mert épp most fejeződött Beregszászban az utcai evangelizáció, amit tartottatok, de viszont ha megnézzük az alap ötletet, mit kell tudni az Exodus projektről, Írországból származik?
3: Igen, pár évvel ezelőtt jártunk Írországban, és akkor tetszett meg ez az egész ifjúsági munka nekünk, nekem a férjemmel, ugyanis egy kibocsátó istentiszteleten vettünk részt, ahol 900 fiatalt bocsátottak ki, nem csak Európa szerte, mert több helyre mennek a fiatalok csapatban, ki hány fővel érkezik egy területre, és az a lényeg, hogy ezek a fiatalok önállóan felkészülnek, akár gyerekmunkát végeznek, akár idősek között forgolódnak, akár valamilyen szociális diakonii munkába állnak bele, tehát ők egy héten keresztül beleállnak és segítenek azokon a területeken a szolgálatban, ahová kiküldik őket, ahová elmennek, és ez nekem nagyon megtetszett, és már akkor, tehát több évvel ezelőtt úgy megfogalmazódott a szívemben a vágy, hogy milyen jó lenne, hogyha Kárpátalján is így mozgathatnánk fiatalokat, ugyanis nagyon sok gyülekezetben jellemző az, hogy ugye sok szolgálattevő elment, a lelkész talán megfáradt, egyedül érzi magát, kiöregedett szolgálattevőkkel van körülvéve, de hát mégiscsak ott vannak a fiatalok, akik lehet, hogy csellengenek és nem találják a helyüket. És imádkoztunk ezért, és tavaly részt vettem 6 fiatallal Romániában, ahol többféle területen szolgáltak a fiatalok, és nagyon tetszett nekem az, hogy én csupán mentoráltam őket, és imádkoztam velük, és tanácsoltam őket, de minden nap ők készültek fel, egy árvaházban szolgáltak gyerekek között, minden nap 3 órát töltöttek abban az árvaházban, és ők 6-an egy csapatként néha nagyon felfokozott lelkülettel élték meg a szolgálati területet, máskor meg annyira elcsüggettek, és volt olyan, hogy teljesen ki is borult, mert tehát, hogy nem egy egyszerű feladat napokon keresztül benne lenni valamiben, az más, hogy néha-néha egy gyülekezeti alkalmon segítünk, de az, amikor én vagyok a felelős egy helyzetért, én vagyok a vezetője a csapatnak, és nekem kell megvalósítani azt, amivel felkészülök, hát ez sokkal nehezebb, és azt láttam, hogy a fiatalok nemhogy elcsüggednének, hanem egyre erősebbé váltak, és ez nekem nagyon-nagyon tetszett, és délután idősek között szolgál meg ott is utcaevangelizációt szerveztek, egy kis virágcsokorral egy igét ráírva odaadták a járókelőknek. Ha esetleg valakit érdekelt, hogy mi ez az egész, akkor elkezdtek beszélni arról, hogy ők tulajdonképpen Jézus szeretik, és szerették ezt az örömhírt átadni énekekkel, meg egy igével, meg felhívni a figyelmet arra, hogy a Bibliában Istennek minden egyes helyzetre van szava. Hát, és ez tavaly működött a 6 kárpátaljai fiatal, nullal, és akkor azt kértük Istentől, hogy hát, hogyha ő neki ez tetsző, és tere van ennek itt Kárpátalján, akkor mi készek vagyunk ebbe beleállni, és teret adni neki, ugyanis a nyári alkalmakon a házas hétvégén kívül nincsen a misszióban megszervezett alkalom, tehát adott a tér, adott a lehetőség, a környező falvakban körülvesznek bennünket azok a szervezetek, ahol szívesen fogadják a fiatalokat, úgyhogy előre megterveztük, és így vasárnap beköltöztek 28-an, ebből 9 Magyarországról érkezett, 9 fiatal, a többiek Kárpátalja különböző gyülekezeteiből már működő ifjúsági munkában benne vannak, vagy csak keresők, keresik azt a közösséget, hogy hová tudnának kapcsolódni. És akkor elkezdtük ezt a közös készülődést, egyrészt csapattá formálódott a csapat, és minden délelőtt Nagy-Dobronyba, a gyerekotthonba járnak ki, ahol 170 gyerek között szolgálnak, néhányuk sérült gyerekekkel foglalkozik egész délelőtt, másik egész apró kis 8 hónapos, 1 éves gyerekkel, akkor vannak, akik a fiúkkal vannak együtt 3 órán keresztül, vannak, akik tinédzserekkel foglalkoznak, és én azt látom, hogy mindaz, amit ők ott megtapasztalnak, meg a szolgálat során átélnek, az maradandó számukra. Akkor ebben becsempésztünk ebbe a hétbe olyan dolgokat is, ami nem a gyerekmunkával kapcsolatos, hanem mindenhol körülvesz bennünket, hogy vannak időseink, vannak elhagyatott emberek, elmentünk idős otthonba, ahol talán sok magára maradott idős éli a megmaradó életét, ami még hátra van. Ott is a fiatalok egy jó órán keresztül beszélgettek a bentlakókkal, énekeltek nekik, közös szeretet vendégségben vettek részt. Minden nap a gyerekeknek is bevisznek egy kis rágcsálnivalót, közösen elfogyasztanak egy kis 10 órait, tehát az ige mellett ott van a közösség élménye is, amit folyamatosan ők átélnek együtt szolgálat közben, és ugye Csongoron működik a házi idősgondozás, így megkértük azokat az időseket, akik benne vannak a programban, hogy valaki szívesen fogadna-e 2 fiatalt, hogyha meglátogatná. És akkor a csapatot felosztottuk 2 kettessé, és kiküldtük őket egy délután, volt, aki beszélgetni ment, és felüdülve tért vissza, hogy milyen mély beszélgetése volt egy idős úrral vagy hölgyel, volt, aki segített a háztáji munkákban, lenyírta a füvet, volt egy csapat, akik egy idős hölgynél a fát rakták össze, mert nem volt neki segítsége, és akkor így ebben segítettek a fiatalok. Mindenféle területben azt hiszem, hogy megpróbálták szinte magukat az elmúlt héten, és akkor a hétvégére hagytuk azokat a területeket, amikor a nagyobb világtér is szembesülhet azzal, hogy ők hitben járnak, hogy ők Krisztus követők.
2: Tegnap Munkácson, ma pedig Beregszászban, utca evangelizáltatok. Rég láttunk ilyet azért vidékünkön.
3: Hát ne, ez biztos nem egy szokványos, mert azért régen, amikor benne voltunk, más volt jellemző, de most ezzel a fiatal csapattal énekkel készültek, és igéskártyákat készítettek ajándékba a járókelőknek. Ukrán-angol nyelven énekeltek, meg magyar nyelven énekeltek. Hát nyilván Munkácson kevesebb magyarral találkoztunk, magyar anyanyelvűvel, de itt azért Beregszászon láttam, hogy sokan elkezdtek beszélgetni, meg megkérdezték őket, hogy honnan jöttek, meg mi ez az egész, úgyhogy így el tudták mondani, hogy mit is csinálnak, és közben megélvezték. Egyik őket sem láttam, hogy vonakodva énekelt volna, vagy vonakodva dicsőített volna a főtér kellős közepén.
2: 28 fős tábor van, viszont ha minden igaz, akkor ti is mentek tovább, és a fiatalok egy újabb országba mennek most szolgálni.
3: Igen, azok, akik tavaly részt vettek ebben a romániai utazásban, ők kaptak egy meghívást, hogy idén Spanyolországba mehetnek el, és ott ugyanezt a módszert fogják gyakorolni, csak angol nyelvterületen, tehát, hogy ez egy kicsit nagyobb kihívás lesz, de hát ennek az évnek a mottoja, amivel ők készültek, hogy elfogadni a kihívást. Úgyhogy ebbe álltak bele, és volt olyan helyzet, amikor azt éreztem, hogy én magam is már úgy kezdek fáradni, meg erőtlenedni, és talán jó lenne egy kis szünetet, szabadidőt adni nekik, és akkor egyik fiatal közölte, hogy hát mi nem azért jöttünk, hogy pihenjünk, hanem egész hetünket szolgálattal szeretnénk eltölteni, és akkor ez engem is úgy észhez térített, hogy hát valóban a testi fáradtság az kipihenhető, de amit lelkileg megkapok, vagyok egy héten keresztül azokon a területeken, ahol jelen vagyok. Aki más felüdít, maga is felüdül, és ezt élik át, és ezt éljük át mindannyian, akik az Úr szolgálatában vagyunk.
2: Mit kapnak ezek a fiatalok ezekben az alkalmakban, ahogy szolgálattevőként láthatnak különféle rétegeket, különféle élethelyzeteket?
3: Egyrészt az élménnyel gazdagodnak, hogy egy közösség együtt csinál valamit, valami jó dolgot, aztán megtanulhatják menet közben, mert ugye az, hogy ők szolgálnak, mellette tanulnak is, közös bibliatanulmányozások vannak reggel este, bizonyságtételeket hallgatnak meg már szolgáló személyektől, megkapják azt, hogy miért is tesszük tulajdonképpen ezt az egészet, mi a célja. Hát a célja a szolgálatnak az, hogy üdvösségre jussanak azok az emberek, akiké még nem az üdvösség, és valahogy ebben vagyunk részesei ennek, és talán ezt még mindenképpen hozzátenném, hogy ez a hét úgy valósul meg, és úgy valósul meg, hogy ezek a fiatalok az adományaik hozták el, vagy adománygyűjtést szerveztek a megvalósulás előtt, vagy egyéni személyes adományaikat tették össze. Nincs részvételi díja ennek, hanem ez így működik, hogy mindenünk egy, és így étkeznek, így visznek a szolgálati helyekre ajándékokat, így viszik azokat a kis elkészített süteményeket a gyerekeknek az otthonba. Ez az ő áldozathozataluk. Tehát nem csak az idejüket tették bele, hanem az anyagiakat is beletették, és akinek nyilván nincsen munkaterülete, ő keresett valakit, aki őt segíti, szponzorálja, és így állt össze az egész hétnek a költségvetése, hogyha mondjuk így anyagiasítjuk a hátterét, de nem ez a lényeg, hanem az a lelki ajándék, és az öröm, amit ők megélnek, és továbbadhatnak másoknak.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad felkérésünket, sok erőt és áldást kívánok.
3: Köszönöm szépen, szép napot!
1: Az elmúlt percekben Pocsainé Tövisi Tímeával, a Betesda szenvedélybetegeket mentő misszió vezetőjével, református lelkipásztorral beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. Hogyan lehet 14 évtizeden át a történelem viharaiban is hűen őrizni a hóstáti közösség gyökereit? Aktuális interjúnkban a jubileumát ünneplő kolozsvári Bethlen Gábor földészdalkör múltjába és mindennapjaiba pillantunk be. Vendégünk Furu István elnök, aki mesél az apáról fiúra szálló odaadásról, a próbaidőszakot diktáló mezőgazdasági naptáról, a hóstáti bálok és névnapok hangulatáról, valamint a generációk közötti kölcsönös tiszteletről. A riporter Szecsődi Árpád.
2: Szeretettel köszöntelek, azért hívtalak, hogy egy kicsit ismerkedjünk, és halljunk néhány szót a Bethlen dalkörről, melynek ugye most ünnepeltétek a 145. évfordulóját, ha jól tudom, igaz? Mesélj arról, milyen érzés egy olyan közösség élén állni, amely már 140 éve őrzi a hóstáti kultúra lángjait.
3: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Furu István vagyok, a Bethlen Gábor földészdalkör jelenlegi elnöke 4 éve. Megtiszteltetés, hogy része lehetek immár 22 éve ennek a dalkörnek. Fiatalon kezdtünk bele, a hóstáti hagyományokat ápolván, fiatalok úgymond idézőjelesen 96-ba álltunk be első versben, úgymond, amikor a Virágos Együttes is alakult, és azonnan toborozták a fiatalokat. Akkor jöttek a katonasági időszakok, akkor volt megszakítás, több-kevesebb év, és én folyamatosan most 22 éve, hogy ott vagyok. Érdekes a történet, mert az akkori elnök azt mondta, gyere vissza, lehet, hogy veled többre nem megyünk, de legalább többen leszünk. És akkor, hogy megfogjanak, úgymond, zászlót a kezembe adták, és illettem elsősorban a zászló vívő is, gondozó is a dalkörben. Jól érzem magamat, vannak generációs eltolódások, úgymond, tehát a 84 éves tagtól egészen a 23-4 éves a fiatal generáció. De mindenki jól érzi magát, megvan a kölcsönös tisztelet. És ez az egyik titka is, úgymond, ha így lehet nevezni, annak, hogy ennyi időn keresztül megmaradt a dalkör, kisebb, nagyobb problémákkal küszködve, de a kölcsönös tisztelet megvan, és a fegyelem, amit nem kell kiharcolni, de mindenki tudja, hogy azért jön, hogy jól érezze magát, és tanuljunk énekeket.
2: Mi a titka annak, hogy a dalkör a történelem viharaiban is meg tudott maradni, és hogyan maradtak hűek a gyökereikhez?
3: Hát a titka szerintem az odaadásban rejlik. Sokan apáról fiúra vették át ezt a hagyományt. Az én családomban, tehát a közvetlen családi körben édesapám nem volt dalárdottag, nagytatám nem, de két nagybátyám és Kirin Miklós, illetve Kis József a dalárda tagjai voltak, már néhai Kirin Miklós és Kirin József, és kisgyerekként egy olyan rejtelen volt, hogy jaj, hogy hétfőnként mennek a dalárda óráról, és vajon ott mi történt? Hát betekintést szerezhettem, mondom, anno 96-ban, és mint titok, az odaadás. Szerintem nagy titok, nem, tehát nem nagy titok az egész, de az odaadás és a kitartás. Az, hogy a hagyományt azt tovább vigyék.
2: Na most ez a hagyomány miből áll, mit jelent ez a hagyomány? Ugye, mert sok mindenről beszélhetünk itt a hagyomány kapcsán, nem csak az éneklésről, ugye?
3: Igen, nem csak az éneklés, de most, hogyha dalárdáról beszélünk, a Bethlen Gábor dalkör alapszabályában, tehát mikor megalakult, akkor lényegében arról volt szó, hogy istentiszteleteken, temetéseken, meg világi eseményeken is szolgáltak. Hogyha a hóstáti hagyományokra térnénk rá, akkor ott tudnánk beszélni a szüreti bálról, volt a virágos tánc az május környékén, akkor az Anna bál júliusban, mikor van a nap utána következett a szüreti bál, értelemszerűen szeptember-októberben. A hóstáti közösség két jellemző vonatkozik rá a hosszati közösségre, munkások, de ugyanakkor tudnak mulatni is, szórakozni is. Helytáltak a mezőn, a piacon, főként az asszonyok, úgymond, akik árulták a termékeket, de ugyanúgy szerettek járni, mulatozni. A családokban megtartották a, úgymond, idézőjelesen hagyományos hostati név napokat, kezdve a József, Sándor József, akkor haladván a naptárba, a téli ünnepek alatt ugye Miklós, Ferenc Miklós, István János, ahogy következtek, és ezekre meg főleg azért volt idejük, mert tavasszal, vagy a tél elején és tél végén voltak a névnapok, amikor még nem volt annyi sok mezői munka. Ezért van a Dalárdának is a próba időszaka, elkezdődik november első hétfőjén, és virágvasárnap utáni hétfőn van az utolsó próba, mert az utolsó fellépés a templomba, két ágúba, az húsvét vasárnapján történik. Vagy az elmúlt 37 év alatt szerintem annyi van a Szent Lászlói korustalálkozó történelmében is. Két alkalom kivételével minden évben jelen volt a Dalárda, és a júniusi hónapban be volt időzítve egy-két-három próba, ahogy a jelenlegi, vagy a mindenkori karvezér megítélte, hogy mennyi felkészülésre van igény a dalkörnek.
2: Na mostan a hostátiak azok kötődnek a kétágú templomhoz. Mit jelent számotokra a kétágú templom? A kolozsvári kétágú, vagy kolozsvári alsóvárosi református egyházközség. Mert ugye, hogy a legtöbb ilyen hostáti eseményre ott került inkább sor, nem?
3: Igen. Egy szóval az otthont jelenti, nem csak a Dalárdának, hanem a hostáti közösségnek. Jó, persze a Kolozsvár több más negyedében is ugye vannak a református egyház megyék, de mivel ez úgymond központi, és itt nagyobb a befogadó képessége is a templomnak, és ide kötődnek a hostáti szálak, úgymond az építés, segítkezés, a történelem hosszú évein keresztül.
2: Milyen szerepet tölt be a dalkör a mai kolozsvári közösség életében túl azon, hogy énekelnek?
3: Hát mivel, hogy az éneklés az első sorban az a jellemzője a dalkörnek, temetéseken és kolustalálkozókon látható nagy közönség, de a dalkör tagjai ugyanúgy eljárnak más hostáti, vagy nem csak hostáti jellegű rendezvényekre, hanem ami a városi, úgymond kulturális programjaiba belefér. Tehát próbálunk megjelenni, hogy lássanak, hogy nem csak énekelni tudunk. Most itt röviden zárójelben megemlíteném a hostáti társcsoportot is, amelynek ugye, mint mondtam, tagja, és úgymond alapító tagja is voltam 96-ban. Azóta próbálunk még a úgymond már idősödő csontjaikkal táncolni, de van generációk, potlógenerációk, utánunk gyerekeink, ugyanebben lettek nevelve, úgymond, hogy megkóstoltattuk velük, ők is beöltöznek, mikor vannak báluk, meg bizonyos rendezvények. Lásd, március 15-e, mikor volt felvonulás, hogy magyar napok alatt voltak rendezvények, ahol a hostáti közösség úgymond képviseltette magát táncol, énekkel.
2: Sikerült-e az elmúlt 140 év során átadni a tudást a fiatalabb generációnak, hogy a dalok például, vagy a tánc ne vesszen el? Most már említettél is néhány dolgot, ugye, például a táncot említetted.
3: Sikerült, több-kevesebb sikerrel, úgymond. A dalkörnél az a probléma, hogy sok fiatal azt hiszi, hogy nem tud énekelni. Most senki nem végezte el a zeneakadémiát, vagy nem járt kántórára. Sokan úgymond fülután tanultuk meg, kottát nem ismerve, nem tudtuk olvasni a kottát, de hogyha van egy kis hang és hallás, a karmesterek mindig segítettek, hogy megtanítsanak, hogy hogyan kell énekelni, úgymond. Technikát alkalmazva, elmagyarázták, elpróbáltuk, hol kell felvinni hangot, hogy hol kövessük a pontokat a kottán, mivel hogy nem ismertük annak idején, most se nagyon, de kottaolvasáshoz nem értettünk olyan jól. Hat új, úgymond fiatal nem új, mert már 10 éve közöttünk vannak, de fiatalabbak sokkal, akikre nagyon alapozunk, és szeretnénk, hogy megmaradjanak mellettünk minél többet.
2: Van-e olyan meghatározó emlék vagy fellépés az elmúlt évtizedekből, amelyre a dalkő minden tagja büszkeséggel gondol vissza, vagy amire visszaemlékeztek szívesen?
3: Igen, itt pontosan a Mátyás szoborcsoporttal kapcsolatos ez az emlék, mert őseink anno 1902-ben, október 12-én, mikor a Mátyás szoborcsoportot leleplezték, ott volt a dalkör, és a felújítás alkalmával 2011. április 4-én is jelen volt a dalkör, és ugyanazokat az énekeket énekeltük el, mint őseink anno 1902-ben. Ez egy olyan tényleg történelmi pillanat. Persze 140 év során sok helyen megfordult a dalkör, sok helyre meg volt hívva, de ez egy olyan esemény, jelentősége van, hogy ugye bármikor főtéren átmegyünk, ott van a szoborcsoport, és úgymond valamikor ott voltunk, és ott voltak dédapáink.
2: Hát több helyre is meghívtak, vagy meghívást kaptatok. Milyen élményekkel jöttetek vissza, vagy milyen volt, hogyan fogadtak?
3: Hát mindig pozitív élmény, mert minden korustalálkozó, bármilyen alkalmával újabb ismerettségek, barátságok, kapcsolatok alakultak ki. Így megemlíteném, Csóka településen van a Móra Ferenc kulturális egyesület, és az ottani férfi dalkörrel, illetve a tambura zenekarral, vagy együttessel mai napig is tartsuk a kapcsolatot. Sajnos most ők nem tudtak jelen lenni a 140 éves jubileumunkon, mert pont ezen a hétvégén tartották ott is a falunapokat, és nekiek is programjuk volt.
1: Az elmúlt percekben Furu Istvánnal, a Bethlen Gábor Földész Dalkör elnökével beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A kárpátaljai viseletvarrás gazdag hagyományokra épül, ahol a kézzel készített ruhadarabok a helyi kultúrát és identitást tükrözik. A hímzések, színek és szabás minták nem csak díszítő elemek, hanem a közösség múltját és értékeit is megőrzik. A következőben Sárközi Zsófia Ködöböc Gerzsenyi Violával beszélget a viseletvarrásról.
2: Kezdjük azzal, hogy hogyan jött önnek a viseletvarrás.
3: Gyerekkorom óta szeretek varni. De aztán ugye jött az iskola, a felsőfokú tanulmányok, család, stb., és akkor úgy a varrásra nem volt időm. De mindig úgy vágyam volt rá, hogy valahon tanuljam, mert itthon láttam, ugye anyukám vart, és én mindig láttam, hogy mint, és így tetszett. És 21-ben indult Kárpátalján a Hagyományok Háza szervezésében egy 120 órás viseletvaró tanfolyam vizsgán, és oda meghívtak. És annyira örültem neki, hogy szakemberektől tanulhatok, hogy persze jelentkeztem, meg végig is csináltam ezt, és hát ezóta van 21 tulajdonképpen a viseletvarrás.
2: Nehéz volt a kezdetben, és utána milyen volt az előrehaladás?
3: Úgy nem volt nehéz, hogy nagyon jól felépített ez a tanfolyam. Ugye tapasztalt viseletvaró szakoktatók vezették, meg is nevezném őket, Tajti Erzsébet, Donkoni Birkás Tünde és Borbásné Budai Valéria, Jászberindből, illetve Jászapátiból jártak ki hozzánk, és annyira jó módszerrel dolgoznak, hogy úgy nem volt nehéz. Úgyhogy tulajdonképpen mindenki a tanulmányi gyakorló darabokat, meg a vizsgadarabokat is szépen tudta teljesíteni az irányításukkal. Aztán később is folytatódott ez a mai napig is a viseletvarró tanfolyam. Mindig szerveződik kisebb néhány napos bizonyos tematikával, szintén ők vezetésükkel, és itt már azért egyéni igények is felmerülhetnek, kérdezhetnek a varrónők, és ez nagyban segíti az előrehaladást.
2: Azért készültek itt ruhák. Mi a folyamata ennek az egésznek?
3: Hát, hogyha konkrét egyénre, személyre készül a viselet, ugye akkor hát az első dolog a méretvételezés. Aztán ugye lényeges, hogy milyen tájegységnek a viseletét szeretnénk elkészíteni, vagy mire van igény. Akkor nagyon fontos az, hogy forráskutatást végezzünk, szakirodalmat nézzünk meg, fotókat, forrásfotókat, utána járjunk, esetleg kérdezzünk meg néprajzosokat, szakembereket, táncegyüttes vezetőket, akik élen járnak abban, hogy az ők szavuk meg tudásuk megfelelennek, és úgy kezdjünk neki egy bizonyos tájegység viselet varrásának. Persze az anyagbeszerzés ezután, mert ez is változhat, hogy milyen típusú anyagokra van szükség egy-egy viselethez, és hát aztán talán még próba, ha van rá lehetőség.
2: Milyen gyakran kerül elő a varrógép, és mikor elég csak egy kis tű meg cérna?
3: Vegyesen van, többnyire gépi varrás, de a kézi varrás is előkerülhet a díszítményeknél. Most gondolok itt arra, hogyha egy gyöngyvarrott díszítmény kerül egy viseletre, akkor azt kézzel varjuk a gyöngyöket például fel, gombokat, patenteket mindenképpen kézzel, de alapvetően gépi varrással működik.
2: Most itt ezen a gyöngyön megakadtam. Nehezebb azokat felvarni, mint a ruhakészítés többi folyamata?
3: Aprólékosabb és hosszabb, én azt gondolom. Hát oda kell

0: figyelni, ugye, mintha gyöngyöt fűznénk, hasonló, csak ugye felvarjuk textilre, vagy textil szalagra, vagy bársony szalagra például, úgyhogy ez így néz ki.
1: Szó volt tájegységekről. Általában milyen tájegységeket használnak?
0: Ez mindig a megrendeléstől, az igényektől függ. Az, hogy milyen viselet, tulajdonképpen egész Kárpát-medencei viseletek szóba jöhetnek, nem csak kárpátaljaiak. Attól függ, hogy például egy tánccsoport milyen tájegység táncának a koreográfiáját tanulja éppen. Mert ugye, hát ez úgy működik, hogy amit táncolnak, ahhoz való ruhát illik felvenni, és most is azt tapasztalom, nem csak az én esetemben, hanem viseletvaró társaim esetében is, hogy ugye készülnek versenyekre, tánccsoportok, például most nemrég volt a szólafülemüle, vagy akár a népzenészek, vagy a népi énekesek is ugye fel kell, hogy öltözzenek plána színpadra egy versenyre, akkor amit előadnak, amelyik tájegység anyagát adják elő, akkor ahhoz kiírik a ruhákat. Hogy tulajdonképpen bármi lehet. Erdélyi anyagokat is adnak elő, akár kárpátaljait is, vagy bármely mostani magyarországi tájegységet is.
1: Ennek melyik a kedvence?
0: Hú, kedvencem. Ugye ragaszkodunk a sajátunkhoz, és Nagy Dobronyival is foglalkoztunk már, mert hogy Kárpátalján nincs minden településnek külön viselete, mint például Erdélyben, és nem vagyunk ebben ennyire gazdagok, de van a Dobronyink, ugye, van a Viski viseletünk, van Nagy Paládi, és hát még a Salánkink, ami nem maradt fent sajnos belőle példány, de vannak kutatások, és hát egyszer azt is tudjuk rekonstruálni.
1: Elkészítés szempontjából, hogyha vesszük az ön tapasztalata szerint, melyik tájegység mintái könnyebbek és melyikek nehezebbek?
0: Hozzánk közel van Szatmár, és ugye Kárpátalján nagyon gyakran a szatmári viseletet veszik fel, mert hogy sajátunk nem feltétlenül van az előbb említetteken kívül, ugye, és meg hát szatmári táncokhoz nyilván szatmári, meg a nyírsége, ami olyan egyszerűbb, nem túl díszített. Ez attól is függ, ugye, hogy milyen tájegysége, milyen gazdasági lehetőségei voltak az embereknek, vagyis gazdagabbak voltak, szegényebbek voltak, és erre mi felénk nem volt jellemző az, hogy nagyon gazdagok, ezért volt egyszerűbb ruháik, és valahogy én azt gondolom, hogy ehhez vagyok szokva valamilyen módon, hogy a szatmári. De lehet, hogy mert közel van hozzánk. Vannak nagyon díszesek is, vannak olyanok is, például az erdélyeknél probléma ez, hogy speciális anyagra van szükség hozzá. Erdélyben szinte minden faluban szövik a mai napig is a viseleteknek az anyagát, házi szőttesből készülnek, amit nekünk nehéz beszerezni például. Úgyhogy ezek úgymond tetszenek, de elkészítés szempontjából távolabb állnak tőlem.
1: És az itthoni ruhaanyagokról mit lehet mondani?
0: Leggyakrabban pamutvászonból készülnek, a legtöbb, ami előfordult, legalábbis a mi tapasztalatunkban, de hát ugye brokkát sejemből, ha a sárköziekre gondolunk, vagy az előbb említett erdélyek a házi vászonból készülnek, de alapvetően, vagy az alsó ruha neműk, gondolok itt alsó szoknyákra, ingvállakra, azok pamutvászonból, lepedővászonból, ha fehér.
1: És a színvilágról beszélhetünk kárpátaljai kontextusban? Vagy előfordul, hogy megvan a tájegységnek az adott színvilága, de mondjuk a megrendelő más színt akar?
0: Van erre is példa, nem is kimondottan saját esetemre gondolok, hanem másoktól hallok ilyenről. Van ilyen, igen, hogy jellemző egy-egy színvilág. Például a Nagy Dobronyira ugye még csak a mintázat is, a rózsás mintázatok, akár kisebb, akár sűrűbb, nagyobb, de hogy rózsa minta. Fehér, piros, zöld alapon, ezek fordulnak elő, néha kék, de talán a Nagy Dobronyira nem is ritkán van ez. A nyírségi viseletben a kékek fordulnak elő, a kék többféle árnyalata például, vagy van, ahon az élénk színek, azokat nem szerették valahogy az emberek régen, és az élénk színek azok úgy kimaradtak, inkább a visszafogottabb színek, úgyhogy valami ilyen jellegű változatosságú specialitás van.
1: Említett néptáncosokat, népdalosokat, kik általában a megrendelők?
0: Vegyes, de többnyire nagyobb munkák ugye a néptánccsoportok felöltöztetéséből adódnak, mert hát nyilván ott több főt kell felöltöztetni. A népdalénekes ugye egy főről szólhat, vagy ha népzenészek és egy zenekar, akkor is, nem tudom, 4-5-6 fő, de ha többnyire a lányoknak vannak ugye változatosabb ruháik, és rájuk van több dolgunk, és egy népzenei együttesnél is lehet, hogy kevesebb a lány, és őket felöltöztetni sincs olyan sok dolgunk, mint egy néptánc csoportot például.
1: Mennyi időbe telik mondjuk, hogyha egy néptánc csoportot veszünk, mert azért sok emberről van szó, azt valljuk be. Mennyi időbe telik egy ilyet megcsinálni? És ezt a munkát megosztják, vagy van, hogy egy csoportra egy ember?
0: Ez nagyon sok mindentől függ, elsősorban a határidőktől, ugye, mert hogy mikor érkezik az igény, és meddig kellene azt teljesíteni, és ettől függ az, és mi az idő, a lehetőség, hogy mennyit tudunk ezzel foglalkozni, attól függ, hogy egy ember tudja ezt teljesíteni, vagy segítséget kell kérni társaink között megosztani a munkát. Nem tudom megmondani konkrétan, hogy mennyi idő, ez attól is függ, hogy milyen viselet, gyerek, felnőtt, mennyire díszített, nagyon sok mindentől függ, mennyire részletgazdag kell legyen, nyilván annál több időt igényel. Elég sok, azt tudom mondani.
1: Akkor, aki szeretne, az szóljon időben.
0: Igen.
1: Láttunk olyan megnyilvánulásokat is, hogy a hagyományos ötvöződött a modernnel. Ebben azért úgy látom, hogy van valami szépség. Ön mit lát ebben?
0: Nekem nagyon szimpatikus ez a vonal, foglalkozok is vele, mert terveztem már, meg ugyanúgy kiviteleztem is a saját terveimet, amikor a hagyományos, a mai ma hordható változatba öltöm. Úgy gondolom, hogy valahogy így tudjuk megmenteni az őseink hagyatékát. Nyilván nem lehet azt elvárni, hogy most viseletbe fogunk járni az utcán, vagy a mindennapokban, vagy akár még alkalmakon is, ha ez nem egy speciális rendezvény, vagy ilyesmi. Úgyhogy ezért gondolom azt, hogy becsempészhetjük a népies elemeket, a ma hordható ruhákba is így valamilyen módon megmenthetjük.
2: Az elmúlt percekben Ködö Böcz-Gerzsenyi Violával beszélgettünk a kárpátaljai viseletvarrásról. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
3: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: 15 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Megjelent a magyar közlönyben az alaptörvény 17. módosítása, ezzel hivatalosan is kihirdették a jogszabályt. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírta a módosítást, így megbízatása a hatályba lépést követő napon megszűnik. Az új államfő megválasztásáig a jogköröket ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A parlamentnek a váltás után 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. A jogszabály maximum 12 évben vagy 3 ciklusban korlátozza az országgyűlési képviselők mandátumát. Az alkotmánybíróknál bevezetik a 70 éves korhatárt, és létrehozzák a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatalt. A döntés értelmében Magyarországon a vármegye elnevezés helyett ismét a megye megjelölést fogják használni. Forsthoffer Ágnes előterjesztése alapján Hallerné Nagy Anikó alelnök láthatja el ideiglenesen az országgyűlés elnöki feladatait. Erre azért van szükség, mert az alaptörvény módosítása miatt Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása július 20-án megszűnik. Az új államfő megválasztásáig a jogköröket a parlament elnöke gyakorolja, akinek a feladatait így az alelnök veszi át. Forsthoffer Ágnes közölte, hogy a helyettesítés ideje alatt országgyűlési képviselői jogait nem gyakorolhatja. Az átmeneti időszakban a ráruházott feladatokat kiegyensúlyozottan, pártatlanul és az ország érdekeit szolgálva kívánja ellátni. A Hallerné Nagy Anikó személyére vonatkozó előterjesztésről az országgyűlés a hétfői ülésen dönt. A mielőbbi bérrendezést nevezte a belügyi ágazat legfontosabb feladatának Pósfai Gábor belügyminiszter. A tárcavezető közösségi oldalán közölte, hogy az erre vonatkozó javaslatot nyár végéig benyújtják a kormánynak. A bérrendezés mellett az életpálya modell fejlesztését és az állomány létszámának növelését is kiemelt célként jelölte meg. A miniszter kitért a rendőrségi egyenruhák minőségére is, amelyekkel kapcsolatban sok kritika érkezett. Ennek orvoslására egy hosszabb folyamatot indítanak el, amelynek végén lecserélik az egyenruhák bizonyos elemeit. Az új ruhadarabok mintapéldányait a végleges közbeszerzés kiírása előtt maguk az állomány tagjai fogják tesztelni. Amennyiben a tervek szerint alakul a folyamat, a ruházat tényleges cseréje legkorábban 2027 végén kezdődhet meg. Mundrucó Kornél kapta a 33. Palicsi Filmfesztivál nemzetközi életműdíját. A magyar film és színházi rendező a szombatesti megnyitón vette át a Lifka Sándor díjat. A fesztiválon Mundrucó Kornél méltatásában kiemelték a rendező Cannes-i, velencei és berlini sikereit. Külön köszöntötték Petrányi Viktóriát, a rendező állandó producerét és az alkotótársát is. Mundrucó a díj átvételekor hangsúlyozta, pályakezdése óta visszatérő vendég Palicson. A rendező szerint a fesztivál szellemisége a kockázatvállaló és őszinte filmnyelvet képviseli. A Lifka díjat minden évben az európai filmművészet kiemelkedő alkotóinak ítélik oda. A július 22-ig tartó Palicsi Mustrán több mint 100 filmet vetítenek, köztük számos magyar alkotást. Új előrejelzéssel bővült a Hungaromet ZRT légszennyezettséggel foglalkozó oldala. A felületen már látható, hogy a levegőben lévő aeroszolok mennyi napfényt szórnak szét vagy nyelnek el. A magas érték összefügg a rossz levegő minőséggel és a csökkent látótávolsággal. Az új adatsor a napenergia termelésben is kulcsfontosságú lehet az üzemeltetők számára. A légkörben lévő részecskék ugyanis jelentősen csökkenthetik a napelemek hatásfokát. A Kopernikusz légkör megfigyelő szolgálat naponta tesz közzé 5 napra szóló előrejelzéseket. A 3 órás léptékű térképek a napenergiában érdekelteknek segíthetnek a termelés tervezésében. 89-re nőtt az afrikai sertéspestis idei horvátországi gócainak száma, miután újabb kitöréseket azonosítottak. A déli szomszédunk keleti megyeiben terjedő fertőzések és a szabálytalan állatszállítások miatt már több településen zárlatot rendeltek el. A hatóságok kiterjesztették a védőkörzeteket és korlátozták a sertések, valamint a hústermékek szállítását és forgalmazását. A szabályszegések miatt a teljes horvát sertéságazat és a gazdaság is veszélybe kerülhet. Az előttünk álló héten összeül az országos válságstáb, a gazdákat pedig a járványvédelmi előírás szigorú betartására kérik.
0: Az időjárásról.
1: A folytatásban a déli és keleti tájakon kevés helyen lehet csapadék. Időnként gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, és néhol záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Északnyugat felől egy fronthoz köthetően több felhő és csapadék zóna érkezik. A változó irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és megerősödik. A csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 13 és 22 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Készség a változásra. Harmadik rész. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet. Zsoltárok könyve 139. fejezet 23-as vers. Először benned kell változásnak történnie, és csak azután mehet végbe körülötted. A Snoopy című képregény egyik régi számában Lucy közli Charlie Brown-nal, hogy szeretné megváltoztatni a világot. És mivel kezdenéd? Kérdezi tőle Charlie. Mire Lucy a rájellemző módon így felel, hát veled. Gondolkodj el ezen egy kicsit. Amikor házassági problémáink vannak, néha így imádkozunk. Uram, változtasd meg a házastársam, pedig talán attól fognak inkább megjavulni a dolgok, ha hajlandó vagy így imádkozni. Uram, változtasd meg engem. Az otthon légkörének és dinamikájának megváltozása általában a saját cselekedeteid és reakcióid megváltozásával kezdődik. A Bibliában így olvassuk. Legyetek könyörületesek, alázatosak. Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást, hogy áldást örököljetek. Péter első levele 3. fejezet 8-as és 9-es vers. Amikor nem tetszik valami, azt akarjuk, hogy mindenki változzon meg, kivéve minket. Igazság szerint makacsul ellenállunk a változásnak. Francis Hudson Burnett így fogalmazta meg ezt a Titkoskert című regényében. A tömegek eleinte teljességgel nem akarnak hinni a nagy újságban, aztán kezdik remélni, hogy talán mégis lehetséges, és amikor mégis megvalósul, mindenki azon álmélkodik, hogy miképp nem jöttek rá már több évszázaddal ezelőtt. A világ megváltoztatásához neked magadnak kell először megváltoznod. A zsoltáros így imádkozott. Vizsgálj meg, Istenem! Ismerd meg szívemet. Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökkévalóság útján. Zsoltárok könyve 139. fejezet 23-as verstől a 24-es versig. Az emberek észreveszik, és reagálnak is rá, ha jó irányba kezdesz változni. Imádkozz hát ma így. Uram, hadd kezdődjön el bennem az a változás, amelyre vágyom. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió Svéd asztal című műsorát hallják, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila. Mai adásunk első órájában először arról hallhatnak, hogy nyári réteg kertek gyakori vendégei a boglárka lepkék, ezek a kistermetű ezüstös kékben vagy sárgásbarnában tündöklő pillangók nem napoznak a virágokon, bokrokon, inkább izgatottan csapongatnak a növények körül, miközben elvégzik legfontosabb feladatukat, a beporzást. Hegyesi Gábor biológus segítségével jobban megismerhetjük ezt a fajcsoportot.
2: Általában kisebb termetűek, tehát úgy fele akkora kb. Erről mindjárt meg lehet ismerni, jóval kisebb lepkét kell keresni, és általában, amikor repül, akkor olyan kékes halvány színűnek látszik, csapongva viszonylag gyorsan repül, többségük legalábbis ilyen. Azonban a boglárka lepkék közé tartoznak csücskös lepkék, amik általában barnák, és kívül sem más színűek, vagy hát más színű, de nem kék. Van közöttük zöld fonákú lepke is, tehát ami kimondottan csillogó zöld színű, de felül barna. És a tűzlepkék, amik alul felül más színűek, tehát felül nagyon sokszor egészen élénk, narancs színű inkább, gyönyörű szép fekete szegéllyel, kicsi mintákkal, kisebb-nagyobb sötét foltokkal, attól függ, hogy melyik fajról van szó. És a fonákuk vagy kékes és vöröses, vagy csak barnás színű mintázatot visel.
1: Ezt követően a 28. bodrogközi napokról készült összeállításunkat hallhatják.
3: Az igaz üzenete az lenne az összetartozás hangsúlyozása, a kapcsolataink erősítése, és a közös munka ellentétség megmaradásáért, fejlődéséért, jövő képéért.
1: Kedves hallgatóink, kínálatunkhoz kellemes időtöltést kívánok!

0: Svéd Asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, nyári réteg kertek gyakori vendégei a boglárka lepkék. Ezek a kistermetű, ezüstös kékben vagy sárgás barnában tündöklő pillangók nem napoznak a virágokon, bokrokon, inkább izgatottan csaponganak a növények körül, miközben elvégzik legfontosabb feladatukat, a beporzást. Hegyesi Gábor biológus segítségével jobban megismerhetjük ezt a fajta csoportot, a riporter Jászter Beáta.
2: Először is kezdjük egészen messziről. Nem is a biológiával kezdeném, hanem a nyelvészettel, mert magának a lepkének az elnevezése is egy nagyon szép folyamat a magyar nyelvben. Hogyan is alakult ez?
3: Tehát a boglárka lepke, vagy boglárkák, boglárka félék családja, mondhatjuk, hogy ősi magyar szó, de pontosan nem tudjuk. Tehát ez a szó, hogy boglár, vagy boglárka, ez is több értelmű. Tehát a boglár az valamilyen kicsi, általában kerekded ékszer, vagy dísz, amit ruhára vartak régen, vagy lószerszámnak használták, katonák sapkarózsáját is szokták néha így nevezni, és régen fém keretbe valamilyen más anyagot, sokszor ékkövet foglaltak, ennél fogva van bogláros fülbevaló, vagy nyaklánc is, gyűrűt is mondanak, hogy bogláros, tehát ezek a jelzőket így is használják, tehát valami apró, általában a szó aprót jelent, valami apró és kerekded dolgot. A boglárka növény, az egy növénycsalád, amik szintén egy kicsit ehhez hasonlít, ősi kétszikű növénycsoportról van szó, szóval ugye a boglárka csoport ide tartozik még a kökölcsének, a szellőrózsák, galambvirág vagy héricsek csoportja, és tehát ez egy elég nagy, sok porzójú, összenőtt termőjű, és körbeveszi őket egy rendszerint színes szíromlevél csoport, boglárkák esetében klasszikusan sárga színű. Gondoljunk a saláta boglárkára, ami mostanában tavasszal virágzik, és a levele egyébként megehető, és a kökölcsének én meg, ami szintén már virítanak, ahogy hallom, lila szokott lenni, lilás színűek szoktak lenni, vannak különböző színváltozatok, fehérek, stb. A lényeg az, hogy ez egy nagyon jellegzetes, szintén kicsit hasonlít erre a bizonyos népművészeti vagy iparművészeti tájra, boglárra, hogy van egy középső mag, mondjuk így a porzók és a termő, amit körbevesz egy külső dolog, tehát kicsit hasonlít rá. És a boglárka lepkéknél most nem tudni, hogy pontosan honnan származik biztosan. Nyilván le lehet nyomozni, hogy ki az, aki először említette, de már mondjuk Vörös Marti említi nem a lepkét, hanem a lónak a szerszámán a díszt, tehát nem friss a szó. És a boglárka lepkéknek a szány fonákán látható rendszeresen olyan sötét színű, vagy több színű folt, amit egy világos mező vesz körben, tehát ilyen szemfoltszerű, és ebből sok van, és különböző alakúak, tehát nem feltétlenül kerekek, hanem néha szögletesek, vagy más elnyúlt alakúak, vagy többféle színből összekombinálódnak, mondjuk ilyen narancssárga és kék, vagy narancssárga és fekete, vagy és fehér, tehát ezek jellegzetesek, és ebből sok van, és talán ebből adódhatott a nevük.
2: Honnan ismerem fel a boglárka lepkéket, hiszen egy olyan gazdag, sokszínű, sokféle fajról van szó, míg egy fajon belül sincs két egyforma.
3: Tehát egy fajon belül is minden példány más és más mintát visel, egy picit, tehát attól még a stílusa ugyanaz, valamilyen faji szinti különbségek vannak rendszerint, mindig tudtam, hogy ezeknél a hazai lepkéknél mindig van valamilyen jellegzetes. Ma már azonban az elkülönítés sokszor genetikai vagy mikrobiológiai alapon történik, vagy is történik, és ráerősítenek arra, hogy tényleg rokonok, vagy csak látszólag rokonok, tehát hasonlóak, de nem rokonságban álló fajokról van szó. A boglárka lepkék egy olyan 50-60 faj Magyarországon. Maga a lepkék ugye 3500-an vannak körülbelül a Magyarországon is, mert összes a molyokkal együtt, a nagy lepkékkel együtt. Ezek közül nappali lepke, amik közé a boglárka lepkék is tartoznak, egy ilyen 160-170 faj van. Tehát ez maga nem olyan sok. Ez nem az összes nappal mozgó lepke, hanem ezek a kimondott nappali lepkék, amik úgy alkatilag is elkülönülnek elég jellegzetesen a többi mástól. Tehát mondok példát, vannak molyok, amik szép színesek és nappal repülnek, mondjuk csüngőlepkék, álcsüngőlepkék, csöngő lepkék, medvelepkék is vannak, szendel is van, a kacsafarkú lepke, vagy kacsafarkú szendel, ami fényes nappal is tud repülni, virágokat látogat, tehát ezek nem nappali lepkék ebben az értelemben. Tehát a nappali lepkék közé tartoznak a pillangók, ez összesen 4 hazai fajt jelent, ide tartozik a fecskefarkú lepke, a kardos lepke, a kis apolló lepke és a farkasalma lepke, amelyek jellegzetesek, egy csoportba tartoznak. A következő csoport, a fehér lepkék, az egy jóval nagyobb fajcsoport. Itt számos kártevő, káposztalepke, repcelepke, répalepke, ezek a nevek mutatják, hogy ezek mezőgazdasági kártevők is lehetnek. Valóban sok kárt okoztak korábban, ma már a vegyszerezéssel ezek száma jelentősen visszaszorult, illetve hát ezeknek megvan azért a természetben levő, általában keresztes virágúak közé tartozó tápnövénye is, tehát nem feltétlenül csak ezeket a általunk termesztett növényeket fogyasztják, a hernyók. A lepkék természetesen virágokat látogatnak, és ők nem okoznak semmiféle ilyen problémát, ők beporozzák a növényeket, amellett, hogy ők nem azért mennek oda, hogy ez legyen a dolguk, mint hogy a méhek se, hanem ők a virágok nektárját akarják a hosszú pödörnyelvükkel kiszippantani, és ez az ő táplálékuk. Ettől kapnak energiát, hogy hetekig, hónapokig éljenek abban a formában. És ugye vannak még a nappali lepkék között szemes lepkék, meg tarka lepkék, ugyanolyan értékekkel bírnak, azok sokkal színesebbek, tarkábbak, mint az előzőek, illetve vannak a boglárka lepkék, akik ezeknél mind az összes többinek általában kisebb termetűek, tehát úgy fele akkorák kb. Erről mindjárt meg lehet ismerni, jóval kisebb lepkét kell keresni, és általában, amikor repül, akkor olyan kékes halvány színűnek látszik, csapongva viszonylag gyorsan repül, többségük legalábbis ilyen. Azonban a boglárka lepkék közé tartoznak csücskös lepkék, amik általában barnák, és kívül sem más színűek, vagy hát más színű, de nem kék. Van közöttük zöld fonákú lepke is, tehát ami kimondottan csillogó zöld színű, de felül barna, és a tűzlepkék, amik alulfelül más színűek, tehát felül nagyon sokszor egészen élénk, narancs színű inkább, gyönyörű szép fekete szegéllyel, kicsi mintákkal, kisebb, nagyobb sötét foltokkal, attól függ, hogy melyik fajról van szó, és a fonákuk vagy kékes és vöröses, vagy csak barnás színű mintázatot visel, tehát egészen másképp néz ki, mikor összecsuk, és akkor kitárja a szárnyát, ami viszonylag ritka, mert a boglárkák elég kevésbé szeretik úgy kinyitni, napozni a szárnyaikkal. Hát a nyári lepkékről van szó, tehát nem ilyen koratavasziak, ami mondjuk a vörös rókalepke kiül, és egész közelbe várja az ember, mert ő napozni akar azon a kevés tavaszi napfénnyel. A boglárkalepkék sokkal izgágábbak, tehát jóval nehezebb őket lefotózni, közelről megfigyelni, hogy mit is csinálnak. Nekem volt szerencsém, néhányszor meg volt türelmem ezeket kergetni, és hát megéri szerintem, mert csodaszépek egyébként közelről, messziről mindegyik nagyon hasonlóak látszik, de a foltoknak, a szárny fonákán levő foltoknak az elhelyezkedése az alapján lehet bélyeg, vagy határozó bélyeg, hogy az ember látja, hogy hogy is helyezkedik el, és tényleg alaposan meg kell nézni, mert sok esetben nagyon kicsi a különbség a különböző folt elrendezési típusok között. A hím és a nőstény eleve más színű, általában a nősténynek a szány teteje, tehát a színe, az barnás színű, nagyon sok fajnál, és ugyanannak a fajnak a hímje pedig világos kék mondjuk. Tehát ez maga egy érdekesség, hogy az ember kerget egy lepkét, amit ülve ugyanúgy néz ki a fonáka, de amikor kinyitja a száját, akkor derül ki, hogy az nem az.
2: Milyen a boglárka lepkék életmódja, és van-e köztük esetleg védett faj?
3: Lepkékről beszélünk általában, de ugye a lepkék, mint ilyenek, minden lepke teljesen átalakulással fejlődik, és általában a mi gondolatvilágunkban ez a repülő, régi nevén pikkely röpűek, ami nem maradt meg, mert lepke lett belőle, illetve ez egy létező szó volt korábban is. Ez áll a gondolataink között, és nem gondoljuk azt, hogy fiatal korában ez a lepke hernyó volt. A hernyó az teljesen más életmódot él. A rovar világban, ugye ez a rágó szájszervvel rendelkező forma, megnyúlt lábakkal, illetve a lepkék hernyő állábakkal is rendelkező lárva, ami a petéből bújik ki, először picike, és folyamatosan növekszik, táplálkozik, eszi a növényeket, rendszerint növényeket fogyaszt. Fajra jellemző, hogy milyen növényeket fogyaszt, tehát a boglárka lepkék is mondjuk a tűzlepkék főleg sóskaféléket vagy keserűfűféléket, a boglárkalepkék többsége az általában pillangós virágúakat, nem csak a borsót, babot, hanem általában valami más növényeket kedvelnek, rengeteg pillangós virágú fajunk van, és azon belül is sokszor specialisták, tehát hogy bizonyos fajokat kedvelnek ezek közül is. A csücsköslepkék pedig nagyon sokszor kökény, benge, tölgy, vagy valami más fa cserjetermetű növénynek a levelein rákcsá, és vannak közöttük nagyon izgalmasak, akik különleges életmódot élnek, ezek a hangyaboglárkák, akik nagyon sokszor lápos területeken, tehát bizonyos területeken, ahol például az orvosi vérfű nő, egy sötétvörös színű növény, vagy pedig például a kornistárnics is ilyen helyeken él, ezekre petézik rá, ezeknek a virágára, vagy virága mellé petézik le a boglárkalepke, az oda tartozó boglárkalepke, ez különböző faj, aki ezt vagy azt választja. A pici hernyócska kikelve a virágból, vagy a virág melletti részekből táplálkozik, majd utána, amikor megelégeli ezt, akkor fogja magát, és egy pókhálószerű szövedéken leengedi magát a földre, a talajon pedig találkozik az ott éppen élő, mert ilyen helyeken mindig vannak hangyákkal, csípős gyepi hangyákkal, amik beviszik őt a bolyba, mert hogy ennek a hernyónak a anyagai között olyan hasonlóak termelődnek, amik a hangyák illatára emlékeztetik őket. Tehát hangyák úgy vélik, hogy ez fajtásuk, lárvájuk lehet, és akkor vigyáznak rá. Ráadásul állítólag a hangyákhoz hasonlóan ezek is olyan hangot hallatnak, amit a hangyák szoktak, valami mély hangokat mondanak, hát nyilván nagyon gyenge hangokról lehet szó. De ez szokatlan maga, hogy ilyet csinálnak hernyók, mindenesetre ezt írja a tudomány, hogy ezt megfigyelték, vagy ki is mutatták, vagy ki is mérték ezeket a hangokat. Na most mondtok ez, hogy bekerült a hangya bolyba, a hangyák ezt a hernyócskát, ami nem hasonlít egy általános hernyó, kicsit laposabb, olyan kis csupasz csigaszerű, de nem nyálkás, hanem keményebben kitinizált, általában zöld vagy barna, beviszik a bolyba, és ott etetik. Hoznak neki táplálkozást, mint ahogy a hangyalárváknak is hoznak táplálékot a dolgozó hangyák. Cserébe kaphatnak a hernyótól egy kis mézharmatot, amit ez kiválaszt a testéből, és ezt szeretik a hangyák, és ezért még jobban kedvelik. A táplálékon kívül, amit a hangyák nekik osztanak, ezek a kis huncut hernyók időnként elfogyasztanak egy-egy hangyalárvát is, tehát ott tulajdonképpen kárt okoznak a hangyabolyba, de hát valószínűleg ez mégiscsak kibírják a hangyák, hogy ugye nagy szaporulatuk van, tehát nagy számú lárvát gondoznak, nem tűnik fel nekik, hogy egy-kettő hiányzik, és ettől nagyon jól fejlődik. Ennek ellenére a hangyákkal együtt élő, úgynevezett mirmekofil, boglárka, lepkék, hosszú életűek, a hernyók akár majdnem 2 évig is élhetnek ezzel a fejlődéssel, míg a többiek az általában 1 év alatt kifejlődnek. Hát biztos jól érzik magukat ott, tejben, vajban fürösztik őket a hangyák. A lényeg az, hogy mikor elérkezik az az időpont, amikor bábá kell alakulniuk, és abból kell majd ki a lepke, utána elveszítik ezt a védettségüket, tehát a szagot, illetve ezt a hangjukat, és akkor kimásznak a boly szélére, és ott bábozódnak, és úgy már menekülniük kell, hiszen ott már nincs védettségük, és a hangyák, ha elkapják a lepkét, akkor nyilván meg is eszik. Mert a hangyák amúgy elég komoly ragadozó állatok, és minden mást is elpusztítanak, náluk jóval nagyobb állatokat is, de ezeket a kis lepkéket hernyó formájában megtűrik maguk mellett. Sok másról van is él egyébként így hangyák, ahogy eltűrik őket, de ha mondjuk például egy aranyos virágbogár lárvát, ami rendszeresen hangyabolyókban szokott tanyázni, megpiszkálunk, hozzáérünk, elveszíti a szagát, és akkor onnantól kezdve már táplálékává válik a hangyáknak, míg addig simán együtt élt vele. Tehát ugye a szag, az idegen szagúság az, ami problémát okoz. Tehát visszatérve a boglárka lepkékre, nagyon változatos életmódúak, több védett faj is van közöttük, olyan is van, ami kimondottan nagy ritkaságnak számít Európa szinten, és a mi vidékünkön is előfordul. Ezeket valóban érdemes önmagukban is megőrizni, mint fajokat, de ha csak azt tekintjük, hogy ezek a lepkék betöltenek egy olyan természeti űrt, egy olyan életmódot folytatva, amit más nem csinál, ezért mindenképpen érdemesek arra, hogy figyeljünk rájuk, hogy őrizzük őket, nem beszélve arról, hogyha ők is nem dolgoznának, tehát ők is a többi depózó rovarra együtt nem dolgoznának, akkor nekünk nem lenne mit ennünk.
1: Kedves hallgatóink, nyári rétek kertek gyakori vendégei a boglárka lepkék. Ezek a kistermetű, ezüstös kékben vagy sárgás-barnában tündöklő pillangók nem napoznak a virágokon, bokrokon, inkább izgatottan csaponganak a növények körül, miközben elvégzik legfontosabb feladatukat, a beporzást. Hegyesi Gábor biológus erről a fajta csoportról beszélt az imént, a riporter Jászter Beáta volt.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a Bodrog köztelepüléseit nem csupán a közös értékek kötik össze, hanem az a jövőkép is, amit együttesen kell alakítanunk, mondta a 28. Bodrog közi napokat megnyitó beszédében Cinke Csaba Pácin polgármestere, a nagy múltú rendezvényre ezúttal is a magyarországi és a szlovákiai Bodrog köz számos településéről érkeztek polgármesterek, kulturális csoportok és olyan csapatok, amelyek kóstolót adtak a résztvevőknek az általuk képviselt falu vagy város gasztronómiájából. Összeállításunk elején Cinke Csabát hallják.
2: Az igaz üzenete az lenne az összetartozás hangsúlyozása, a kapcsolataink erősítése és a közös munka ellentétség megmaradásáért, fejlődéséért, jövőképéért.
1: Mennyiben játszhat szerepet egy ilyen rendezvény abban, hogy minden dologban, így akár a fejlesztésekben, akár az önkormányzati kapcsolatokban is nagy szerepük van a személyes kapcsolatoknak, hogy ezek megfelelően erősödjenek?
2: Szerintem nagyon fontos szerepet játszik a személyes kapcsolatok erősítésében egy ilyen rendezvény, akkor azt mondjuk egy határon átnyúló rendezvényről beszélünk. Bodrog köz 55 településeit várjuk minden éven erre a rendezvényre, alsó és felső Bodrog közből. Hál' Istennek mindig is sokan eljönnek, nem mondom, hogy itt van minden település, nyilván máshol is vannak programok, mert érthető módon nem tudja minden település képviseltetni magát, de nagyon sokan részt vesznek, nagyon sokan örülnek, hogy ez még él, ez a rendezvény, ez még lehetőséget arra, hogy leüljünk, beszélgessünk egymással, mert nagyon jól tudjuk, hogy igazából hiába közös az akaratunk, közös a szülőföldünk úgymond, de sokszor távolunk egymástól, és nincs minden nap lehetőség arra, hogy beszélgessünk. Na most ez alkalmazott arról leüljünk, kicsit elbeszélgessünk arról, hogy hogyan is tovább ötletelünk.
1: Említette, hogy ugye közösek az értékek, a Bodrog köznél régebbi hagyományokkal kevés térség rendelkezik a mai Magyarország területén. Hogy látja, hogy alakul-e, vagy formálódik-e olyan fajta összefogás, amely előrébb viheti ezt a térséget? Tehát ugye olyan összefogásokra gondolok, amelyek közös fejlesztéseket, közös beruházásokra, a lakosság itt tartására fejlesztését szolgálja.
2: Nem a kérdés nehéz, a válasz nagyon nehéz rá, de igen, én úgy látom, hogy igen, habár ezzel mi nagyon sokat dolgoznunk kell. Nekünk polgármestereknek főként nagyon sokat kell dolgoznunk. Ugyebár az első lépésen úgy gondolom megtettük tavaly évben ezen a Bodrog köz napokon, került aláírásra a Botilla Egyesület bejegyzése, ez pont ez a Bodrog Tica Latolca szóképe az egész, ez pont azt a cél szolgálná, hogy hogyan tudunk együtt dolgozni, hogyan tudunk a két oldal, az alsó és felső Bodrog összefogva nyomást gyakorolni, akár saját kormányainkra, akár az unióra nézve, hogy igenis mi itt élünk, mi itt szeretnénk élni, szeretnénk ez a vidék megmaradjon, sőt nem megmaradjon, ez a vidék fejlődésnek induljon. Tehát valahogy meg kell gátolnunk az elvándorlást, meg kell gátolnunk az elnéptelenedéseket, de ez közös akarattal, közös munkával és jelentős felelősséggel jár.
1: Ugye itt van kulturális program is, mutatkozik-e ez az összefogás a program összeállításában is?
2: Igen, nyilvánvalóan igyekszünk mindig meghívni a szomszédos települések művészeti előadóit is, már ez is erősítve a közösségépítést, illetve ugye látszik az, hogy főző csapatok indulnak, nem főzőversenyről beszélünk, hanem csak baráti főzésről. Hál' Istennek most is a határon túl felső Bodrog közös több csapat is indult, ezzel is jelezve az, hogy együtt vagyunk, összetartozunk, és erősítik ezt a közösséget a ők is jelenlétükkel.
1: Ilyen kis településen ritkán döntenek arról, hogy valakit a díszpolgárukká fogadnak. Itt most ez megtörtént, ugye dr. Németh Lajos, aki egy ikon ezen a vidéken a házi orvoslás és a gyógyítás tekintetében. Miért döntöttek úgy, hogy most megajándékozzák egy díszpolgári címmel?
2: Hát én úgy gondolom, hogy ha más nem is hoznánk fel, csak az, hogy 44 év, tehát lehet, hogy nem is kellene többet mondani. 44 év az orvosi székbe, az orvosi rendelőbe, több mint 4 évtized szolgálata a lakosságért, a közösségért, gyógyító szolgálata. Tehát ezt elengedhetetlen az, hogy az ember nem mondaná azt, hogy köszönjük szépen, és mivel tudnánk megköszönni, mint egy díszpolgári címmel. Tehát ennél nagyobb kitüntetést nem tudunk adni. Ha lett volna, akkor nagyobbat adtunk volna. Jelenleg ez Pácin községnek lenne jobb kitüntetése, és úgy gondoltuk, hogy méltó helyre került az évben a díszpolgári címünk.
1: A rendezvényen díszpolgári címet vehetett át dr. Németh Lajos, a település házi orvosa, aki 44 éve szolgálja Pácin és a térség lakóit. A vele készített beszélgetésünk elején arról beszél, hogyan fogadta a lakóhelye legnagyobb elismerését.
3: Polgármester úr átjött egy rendelési nap, és mondta, hogy nem betegként, páciensként jött, hanem önkormányzat küldte, mint polgármestert, hogy arról beszéltek, hogy a képviselőtestülete, hogy egy díszpolgári címet akarnának, vagy szeretnének nekem adni. Na most annyit kell erről tudni, hogy korábban én már jelölt voltam díszpolgári címre, de akkor ezt a címet más akadályozták. Én megkérdeztem tőle, hogy ez jár-e valami feladattal, kötelezettséggel, azt mondta, hogy nem jár semmivel, és azt is megkérdeztem, és mi egyébben jár még, és mondta, hogy ők egy sírhelyet egy adulmányoznak a díszpolgárként.
1: Hogyan lett orvos? Tehát hallottuk, hogy azért nem teljesen egyenes út vezetett erre a pályafutásra. Hogyan lett önből a Debreceni Egyetem orvostudományi karának hallgatója?
3: Én Kazin Barcikán érettségiztem 73-ban, és akkor elsőre nem sikerült a felvétel az orvostudományi egyetemre. Akkor 8-10-szeres túljelentkezés volt abban az időben. A mentőknél dolgoztam sajnos Szentpéteren, oda jártam be, és ott sajátítottam el ehhez való készségeket, de nem adtam fel, hanem tovább próbálkoztam, és sikerült a felvétel, és én megszerettem a Debrecen, magát a várost, a nagy erdőt, a klinikát. Akkor még nemes oktatók voltak ott, rendes professzortól kezdve a belgyógyászati professzoron keresztül az ideggyógyászat. Én ott eminensként végeztem, tehát summa cum laude. Az azt jelentette, hogy benne voltam az első 10-be, ami azt jelentette, hogy a klinika helyet biztosított volna nekem ott bármelyik osztályon, amelyik talán én választom. Én akkor sajnos ezzel a lehetőséggel nem éltem, így más kapta meg, tehát aki utánam volt a 11. ezt a helyet. Sok szép élményem származik abból az időből, többek között neurológia 5. éven elengedték az akkori kollokviumot, mert olyan jó szinten tudtam válaszolni a oktató kérdésére, hogy azt mondta, hogy nekem nem kell, megadja a jelest. Aztán egyszer elég sok szabad időnk volt már abban az évben, és én arra használtam fel a szabad időmet, hogy bementem boncolásra, és ott megkérdezte a szakáldoktor, hogy valaki rokonom, aki nem mondom, nem csak engem érdekel. Aztán sok ilyen esemény volt, akkor már én ott orientálódtam, ami még tiltott volt az akupunktúra irányába. TDK-s voltam a kísérleti sebészeten, ahol akupunktúrás érzéstelenítésben kutyákon csináltunk laparatómiát. Hát nagyjából ezek az élmények. Aztán a szigorló évet azt Miskolcon töltöttem, de közben, amikor gyakorlaton kellett lenni nyáron, akkor famulációt azt egyszer Bulójárjába töltöttük el, a másodikat azt Miskolci kórházba, és szünetben, évközben én sokat jártam mentőzni, egy nyári napon így kerültem, mivel ismert őt előttem a sátorai mentőszolgálathoz, és 6. éven, mikor szigorló voltam, akkor mentőtisztként dolgoztam a miskolci mentőknél, mert hogy megcsináltam azt a vizsgát is, amhoz szükséges mentőtisztára.
1: Gondolom ez mind-mind hozzáadott ahhoz a szakmai felkészültséghez, amelyet aztán itt is kamatoztatni tudott a Pácini, meg hát az egész bodrogközi közösség javára. 1982-ben került Pácinba, miért választotta ezt a települést?
3: Mivel mondottam, egy szigorló évet én Miskolci kórházba töltöttem, a belgyógyászati osztályon a földvári főorvos volt akkor a főorvos, és amikor ugye vizit volt, akkor a hallgatókat előszeretette, a szigorlókat megkérdezte, hogy mi a diagnózis, mi a véleményük, és én próbáltam válaszolni. És azt mondta a főorvos, hogy ez a fiú olvas az én gondolataimba. És én mondtam neki, hogy igen, szeretnék itt maradni. Azt mondta, nem rajtam múlik, hogy szívesen, kérdezzem meg az akkori kórházigazgatót. Meg is kérdeztem, ő ígért valamit, aztán az nem teljesült. 3 üres állás volt akkor a belgyógyászaton, 1-es, 2-es. Mind a 3-at 3 nő kapta meg, akiknek nagyobb volt a befolyásolása, a háttere, mint nekem. Úgyhogy én akkor azt mondtam, hogy akkor onnan el. Akkor is rengeteg közvetlen orvosi állás volt üres, és jöttek toborozni a tiszti főorvosok. Így Újhelyből a székely főorvos is ott járt, és azt mondta, hogy van neki itt egy üres állása, Pácin. Azt mondta, éppen üres, jó hely, jöjjek elő. Én mondtam neki, hogy jó. Nem is ismertem azelőtt, nem is hallottam róla, hogy hol van, és én így vállaltam be ezt a zárást.
1: A környező településeken ez alatt az idő alatt szerintem minden településen 4-5 orvos megfordult, amióta doktor úr itt van Pácinban. Nem tagadhatjuk le, hogy mi évtizedek óta ismerjük egymást. Egy időben a családom házi orvosa is volt. Mi tartotta itt ebben a térségben? Hiszen ezzel a szaktudással talán az ország bármelyik részén kaphatott volna állást.
3: Az itt lévő környezet, az itt lévő embereknek a szeretete, bár ez az utóbbi időkben ez már a politika által ez megcsapant és megváltozott, mert belekavarta elmúlt időszaknak a politikája, ami megdismálta az egészségügyet és egymás ellen állította az embereket. A környezet maga, az itt élő emberek, meg az, hogy én annak idején ide építettem lakást, tehát az már azt jelentette majdnem, hogy elköteleztem magam az irányba. Itt élt a családom, és próbáltam én mindig a szakmát nézni, nem a szallangokat, ami mögötte volt. Emiatt jártam én sok egyéb továbbképzésre is el, ami nem feltétlenül orvosi továbbképzés, hanem a holisztikus szemléletnek a bővítése, tehát a fitoterápiától kezdve az akupunktúrán keresztül a kineziológiát, a másfajta spirituális gyógymódoknak az elsajátítása.
1: Emlékszem rá, hogy voltak időszakok, amikor még nem is nagyon volt ügyeleti rendszer, hogy olyan volt, mintha doktor úr soha nem pihenne és soha nem fáradna el, hiszen miután véget ért a rendelés, kerékpárra ült és elment beadni az injekciókat, meglátogatni a betegeket. Honnan merítette ezt a sok erőt, ami akkoriban hajtotta?
3: Erre nehéz válaszolni, főleg így 40-valahány év után, de mostani tudásommal végig gondolva talán fentről csatornáztam le valamilyen módon ezt az energiát, ami ehhez szükséges. Nagyon sok helyen ügyeltem, Kazincbarcikára, ahol végeztem a gimnáziumot, 8 évig visszajártam hétvégi orvosi ügyeletbe. Ezen kívül Sárospatakon évtizedeket töltöttem el ügyeletbe, de ugyanígy Göncön Pálházán, sőt Kisvárdán sok karácsonyt és szilvesztert ott töltöttem, amikor ott nem akarták elvállalni az ügyeletet. Jelen esetben is ügyelek, de már csak Sátoraújhébe.
1: Itt a méltatásban hallottuk, hogy nagyon fontosnak tartja a testi és a lelki egészség összefüggését. Hogyan hat ez a kettő egymással meglátása szerint?
3: Itt ezek szorosan összefüggnek, mivel az ember hármas lény, tehát szellem, lélek és test. Az egyiknek sérülése kihat az alsóbb szintekre, és legtöbbször testi bajokban manifesztálódik, ezt úgy hívják, hogy pszichoszoma.

0: jelentős munkabírást, vagy jelentős munkát, amit most is végez?
1: Ezt nem tudom megmondani, mert ez még a jövő titka. Engem felkértek, megkeresett először a horvát Ferenc polgármester kenéző az alkotról, hogy vállaljam el, mert az ottani körzeti orvos nyugdíjba ment. Ezt elvállaltam, aztán később a Vécsi István Vicséről kért fel szintén, úgyhogy így minden nap délután máskor rendelő, délelőtt Pálcinkba, délután pedig a, ezeken a településeken. És mellette még ügyelek egy hétvégét Sátoráhőzőnek.
2: Kedves hallgatóink, a 28. Bodrogközi napokról hallották összeállításunkat.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan a híreink következnek, majd arról hallhatnak, hogy október elején újra megrendezik Sátor Aljaújhelyen a Zempléni Zene Tudományi Konferenciát, amelyre hazai és külföldi zene tudósok és zeneművészek érkeznek. A három napon át tartó konferencián tudományos előadások és hangversenyek tarkítják a programot.
2: A 16. konferencia lesz október 8-a és 10-e között, és valóban az előkészületek már javában folynak, hiszen megvannak a felkért előadók, és már a szervezőnek csak annyi dolga van, hogy az előadások címeit is begyűjtse. Az idei szokatlanul gazdag. Nem álltunk meg egy-egy jubileumnál, hiszen a magyar nemzeti emlékezet, zenetörténet, zeneművészet olyan gazdag jubileumokban, hogy valóban a bőség zavara van.
1: Kedves hallgatóink, kérem maradjanak velünk a továbbiakban is.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad, hogy Tokaj-hegyalja nem csupán egy borvidék, hanem a jövőt forrása is?
2: Tokaj-hegyalja Egyetem sárospata,
1: ahol a tudás élménnyé válik.
3: Turizmus,
4: gazdaság,
3: informatika,
4: pedagógia,
3: borászat,
1: alapképzés, mesterképzés és specializációk. Itt nem csak tanulsz,
2: itt jövőt építesz.
1: Tokaj-hegyalja Egyetem sárospata. A tudás forrása.
2: A tudás forrása.

0: 16 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Átfogó adóügyi módosító csomagot nyújtott be a Tisza kormány a parlamentnek, közölte Kármán András szombaton Facebook oldalán. A pénzügyminiszter bejegyzésében kiemelte, a javaslat célja az egyenlő versenyfeltételek megteremtése és több olyan adókedvezmény felszámolása, amelyek az előző kormányhoz közel álló nagyvállalatokat segítették. Így megszűnik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok és a műemléki projektek eddigi adóalapkedvezménye. Emellett szigorodik a bizalmi vagyonkezelők szabályozása is. A szakmaiság megőrzése érdekében a NAV elnöke a jövőben nem lesz államtitkár. A tárcavezető hozzátette, az adórendszer egyszerűsítésével eltörlik a bürokratikus és kevés bevételt hozó adónemeket, miközben az uniós joggal ellentétes széndioxid kvóta adó kivezetése közelebb hozza a visszatartott uniós források megszerzését. Támogatja az Akadémiai Dolgozók Fóruma, hogy a kutatóhálózat visszakerüljön a Magyar Tudományos Akadémiához. Az érdekképviselet bejegyzésében hangsúlyozza, a törvény mielőbbi módosításával biztosítani kell az intézmények hosszú távú stabil finanszírozását, valamint az egyetemihez hasonló autonómiát. Az Akadémiai Dolgozók Fóruma szerint a Hunren jelenlegi sietve kialakított jogállása csak látszólag rugalmas, a közpénzek államháztartáson kívüli elköltése pedig jogi problémákhoz vezetett. Hozzátették, az ELTE-hez csatolt 4 kutatóközpont már egy éve fenntarthatatlan körülmények között működik, ezért a pénzügyi rendezés és a béremelés nem várhat októberig, amikor a minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia közös közleménye szerint az egységes kutatóhálózat végül létrejöhet az akadémia égisze alatt. Csaknem 4 millió köbméterrel nőtt Magyarország élőfa készlete tavaly a szakminisztérium erdőberendezési főosztályának adatai szerint. A fatály.hu oldalon megjelent összesítésből kiderül, hogy a hazai erdőkészletek összterülete és az őshonos fafajok területe egyaránt növekedést mutat, miközben a kitermelt fatérfogat meghaladta a 7,5 millió köbmétert. A belföldi erdők jelentős része gazdasági és védelmi célokat szolgál, a védett területek nagysága pedig megközelíti a 430 ezer hektárt. A legelterjedtebb fafaj továbbra is az akác, amelyet a tölgy és a cser követ. A tulajdonosi szerkezetet tekintve a teljes magyarországi erdőterület legnagyobb részét, csaknem 1 millió hektárt az erdőgazdasági zárt körűen működő részvénytársaságok birtokolják. A magyar parlamentarizmus feltámadását hozta az áprilisi rendszerváltás, írta Magyar Péter szombaton Facebook oldalán. A miniszterelnök bejegyzésében örömét fejezte ki, hogy a Tisza kormánynak pár hét alatt sikerült újjáélesztenie a parlamenti hagyományokat, és a politika központja újra az országgyűlés lett. Büszkeségének adott hangot, amiért a fiatalok ismét érdeklődnek a közélet iránt, és jelezte, az alkotmányozás folyamatában támogatná a választási korhatár 16 évre történő csökkentését. A kormányfő bízik benne, hogy az alkotmánymódosítással bevezetendő képviselői cikluskorlát a parlamenti színvonalat is emeli majd. Magyar Péter a bejegyzésében felidézte gyermekkori parlamenti élményeit, valamint a Tisza István házelnök elleni 1912-es merénylet kísérlet emlékét is, amelynek golyónyoma a mai napig látható az ülésterem pulpitusán. Közel 1,7 milliárd forintot fordított a Fidesz-KDNP a 2026-os országgyűlési választásra. A pártszövetség módosított pénzügyi elszámolása a pénteki hivatalos értesítőben jelent meg. A dokumentum szerint a korábbi kormánypártok állami költségvetési támogatása nem változott, ez továbbra is valamivel több mint 1 milliárd forintot tett ki. Az első elszámoláshoz képest azonban a választási célra kapott adományok összege jelentősen 666 millió forintra növekedett. A Fidesz és a KDNP a bevételek túlnyomó többségét anyagi jellegű ráfordításokra, míg a fennmaradó kisebb összegeket személyi jellegű kiadásokra fordította. A módosítás során az adományok mellett a költségvetési támogatás belső könyvelési arányai is változtak az előző beszámolóhoz képest.
0: Az időjárásról.
1: A folytatásban a déli és keleti tájakon kevés helyen lehet csapadék, időnként gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, és néhol záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Északnyugat felől egy fronthoz köthetően több felhő és csapadék zóna érkezik. A változó irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és megerősödik. A csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 13 és 22 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat ismét. A következőkben a kalendáriumból tudhatjuk meg azt, milyen jeles évfordulókra emlékezhetünk ma, amelyet református gondolatunk az útra való követ. Ezután arról hallhatnak, hogy október elején újra megrendezik Sátor Alja Újhelyen a Zempléni Zene Tudományi Konferenciát, amelyre hazai és külföldi zene tudósok és zeneművészek érkeznek. A 3 napon át tartó konferencián tudományos előadások és hangversenyek tarkítják a programot.
2: A 16. konferencia lesz október 8-a és 10-e között, és valóban az előkészületek már javában folynak, hiszen megvannak a felkért előadók, és már a szervezőnek csak annyi dolga van, hogy az előadások címeit is begyűjtse. Az idei szokatlanul gazdag. Nem álltunk meg egy-egy jubileumnál, hiszen a magyar nemzeti emlékezet, zenetörténet, zeneművészet olyan gazdag jubileumokban, hogy valóban a bőség zavara van.
1: Kedves hallgatóink, további kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: történelem színpadán.
1: Július 19-e van az Emiliák nevenapja. A név az Emil, férfi név, női párja jelentése, versengő, betélkedő. 1870-ben e napon harmadik Napóleon francia császár hadat üzent Poroszországnak, ezzel megkezdődött a porosz-francia háború. 1920-ban Teleki Pál megalakította első kormányát. 1952-ben megkezdődtek a 15. nyári olimpiai játékok Helsinkiben. 1958-ban e napon nyílt meg a Körszínház Budapesten. 1818-ban született Hatvani Imre ügyvéd, az 1848-49-es szabadságharc őrnagya. 1834-ben Edgard Degas francia impresszionista festőművész született. 1878-ban Balatoni Károly úszó, vízilabdázó, birkózó, sportvezető született. Móra Ferenc író, újságíró, muzeológus, 1879-es születésű. 1925-ben született és 2008-ban hunyt el Raksányi Gellért, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, a nemzet színésze. 1928-ban Budai László válogatott labdarúgó született, aki az aranycsapat jobb szélsője volt, ő 1983-ban hunyt el. 54-es születésű Papa Dimitru, Atina Jászai Mari díjas görög származású színésznő. 1374-ben e napon hunyt el Francesco Petrarca, itáliai költő. 1997-ben Tollas Tibor költő hunyt el, ő 1920-ban született, a Nemzetőr főszerkesztője, az emigráció fennmaradását és a magyarság megmaradását szolgáló ember, gyújtó hatású szónok, eredményes szervező. Ő egyébként itt térségünkben Nagybarcán született. József Attila díjas, posztumusz magyar örökség díjas és posztumusz magyar kultúra lovagja elismerésben részesült. És 2016-ban e napon hunyt el Somló Tamás, énekes, zenész, a legendás LGT tagja. Kedves hallgatóink, a július 19-i nap kalendáriumát hallották.
0: Az Európa Rádió kalendárium.

0: Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek. És amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Miért nézed a szálkát atyád fia szemében, a magad szemében pedig, miért nem veszed észre még a gerendát sem? Vagy hogyan mondhatod akkor atyád fiának, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, mikor a magad szemében ott a gerenda? Képmutató, vedd ki előbb saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd atyád fia szeméből a szálkát. Ne adjátok oda a kutyáknak azt, ami szent, gyöngyeiteket se dobjátok oda a disznók elé. Nehogy lábukkal széttapossák azokat, majd megfordulva széttépjenek titeket. Kérjetek, és adatik nektek. Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és az örgetőnek megnyittatik. Ugyan ki az közöttetek, aki ha kenyeret kér a fia, követ ad neki? Vagy ha halat kér, kígyót ad neki? Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jókat, a ti mennyei atyátok azoknak, akik kérik tőle. Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a proféták. Menjetek be a szoros kapun, mert tágas a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják.
1: Mai útravalónkban egy bibliai részt hallhattak Máté evangéliumából.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, osztrák-magyar monarchiabeli első és második világháborús kitüntetések és érmek kerültek egy családi hagyatékból a Sátoralja újhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumba. Darmos István néprajzkutató, a múzeum néprajzi és tárgyi gyűjteményének kezelője azonnal hozzá is látott a kitüntetések beazonosításához. Munkája közben kérdezi őt Jászter Beáta.
2: Új tárgyak érkeztek a Sátoralja újhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum gyűjteményébe. Darmos István néprajzkutatóval beszélgetek, hiszen első és második világháborús kitüntetések sorakoznak itt előttünk az asztalon. Látom, hogy már megvizsgáltad mindegyiket, jegyzetet is készítettél hozzájuk. Hát osszuk meg akkor a hallgatókkal, hogy mit látunk itt az asztalon, hogyan kerültek ide ezek a kitüntetések.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Valóban igaz, hogy azt mondom, hogy szerencsére nagyon sokan gondolkoznak úgy, akár itt a városban, vagy a környéken, vagy olyanok, akik elszármazottok Sátoraljaújhelyből, hogy bizonyos emlékek, amelyek esetleg a családjukhoz, a város történetéhez, vagy pedig a térségnek, Zemplén történetének valamely fejezetéhez kapcsolódnak, hogy ezeket az emlékeket úgymond megóvják az enyészettől, és átadják a múzeumnak, hiszen itt nekünk kötelességünk ezeket megőrizni, dokumentálni, és amikor alkalom lehetőség adódik, akkor kiállítani és megmutatni a nagy közönség számára is. És így történt most is, hogy egy olyan család, akik most Egerben élnek, de sátoraljaújhelyi gyökerekkel rendelkeznek, és vannak, voltak bizonyos tényleg ide kapcsolódó vonatkozások, ők felajánlottak a múzeumnak 6 darab érmet, és ezek egy része első világháborús, egy része második világháborús érem, és ugye érdekes az, hogy a hölgy, aki hozta, ő megmutatta a családi képeket, a 1917-es, 18-as évekből származó családi képeket, és végignéztük, végigbeszéltük, hogy kik kaphatták ezt, hiszen a családi emlékezet már nem őrizte meg azt pontosan, hogy melyik éremmel, melyik családtagot tüntették ki vitézségéért, vagy a háborúban való helytállásáért, de ugye összegyűjtötték ezeket, és azért megpróbáltuk kisakkozni, hogy vajon melyik személyhez, melyik őshöz, melyik kitüntetés kapcsolódhatott.
2: Nézzük az első világháborús kitüntetéseket, ugye ezek még az osztrák-magyar monarchia idejéből származnak.
3: Így van, például lehet látni itt egy monarchiás jubileumi keresztet 1908-ból, ugye ennek az az érdekessége, hogy az első oldalán Ferenc József látható, egyébként egy rész kitüntetés vörös selyem szallaggal, a másik oldalán viszont az 1848-as és 1908-as dátum látható, tehát ugye ez egy emlék kitüntetés. Ami viszont már konkrétan a háborúhoz kapcsolódik, az egyrészt egy osztrák-magyar monarchiás vaskereszt, amin 1916-os dátum és Ferenc Józsefnek a monogramja látható. Szintén egy érdekes sávos, piros-fehér sávos selyemre van felfüggesztve, illetve van egy úgynevezett Károly csapatkereszt, amelyet IV. Károly alapított 1916-ban. És ugye ezen latin felirat van, a hátoldalán a latin feliratnak a fordítása az, hogy életünket és vérünket, tehát ez már mindenképpen vitézségi érem volt, tehát olyan kaphatta, aki valamilyen rendkívüli cselekedetet végzett, vagy hajtott végre a háború folyamán valamilyen harci cselekményt, vagy egyebet.
2: Haladjunk akkor tovább, van itt 2 olyan, amit a második világháborúban kapott ennek a családnak valamely tagja. Ezek egészen máshogy néznek ki, más színek dominálnak, és mind a 2 kör alakú, tehát itt már nem látunk keresztet.
3: Igen, nagyon érdekesek. Ezek nem részből vannak, hanem ónból vannak, és kék, illetve kék-sárga selyemre vannak felfüggesztve. Ezek tulajdonképpen a délvidék és Erdély visszacsatolásakor készített emlékérmek. Azok kaphatták, akik ebben részt vettek ezekben a harcokban, és az egyiken éppen Mátyás királyunk van, Mátyás királynak az alakja, még A másik érmet a Délvidék visszacsatolására verték, és Hunyadi Jánosnak egy lovas ábrázolása van rajta, tehát ezek nagyon szép kivitelű érmék. Sőt, azt is tudjuk, hogy ennek a sorozatnak van egy harmadik darabja is, az sajnos itt nálunk most nincs, azon pedig Rákóczi van, és az a Felvidék visszacsatolása, tehát olyan történelmi személyeknek az arcképét, illetve ábrázolását tették ezekre az érmekre, akik kapcsolódtak ahhoz a bizonyos területhez. És ugye hát azt tudni kell, hogy nagy dolog volt az, amikor Trianon után bizonyos területeket a II. Világháborúban vissza tudott szerezni Magyarország, és hát amikor bevonultak a katonák bizonyos területekre, hát ott mindenütt a magyar lakosság mindenütt nagy örömmel és nagy ünnepséggel fogadta őket. Közismert az Horthynak a kassai bevonulása, ez az egyik, de a másik pedig egy nagyon érdekes dolog, néhány évvel ezelőtt volt szerencsém erről emlékeket meghallgatni, családi emlékeket meghallgatni, hogy amikor Körösfőre vonultak be a magyar csapatok, akkor ott az ottani, akkori kis bíró fogadta őket cifraszűrben, és mindenki ugye a körösfőiek viseletben, és hát nem csak, hogy fogadták őket nagy örömmel, hanem bált is rendeztek, és nagy táncmulatságot rendeztek a katonák tiszteletére.
2: Van még egy kitüntetés, hát ahogy ránéz az ember, egyből meg tudja határozni, hogy ez honnan származik, hiszen az ötágú vörös csillag díszlik rajta. Erről is beszélnünk kell, hiszen ez is hozzátartozik a történelmünkhöz. Mi ez egészen pontosan?
3: Igen, ez már egy másik korszaknak a kitüntetése, ezt lehet rajta látni. Egyébként egy rákosi korabeli tűzrendészeti érem bronz fokozata, és évszám is van rajta, 1952, meg sorszám is van rajta, azt mondja a szakirodalom, hogy általában ezeket sorszámozták, és valóban igaz, hogy ez a 104-es sorszámot kapta ez a kitüntetés. Ebből a családból, akik ezt adományozták, többen voltak önkéntes tűzoltók, vagy tűzoltóságon tevékenykedtek, és ugye ezt még a korábbi években is, tehát a két világháború között is, de ezek szerint a világháború, második világháborút követő időszakban is, és ehhez kapcsolódik ez a kitüntetés.
2: Hogyan kutatod ezeknek a kitüntetéseknek a történetét? Hogyan találod meg, hogy melyik? Gondolom, hogy mindenféle forrást felhasználsz ezeknek a felderítésére.
3: Igen, hát vannak olyan szakirodalmi források, tehát érmehatározók például, amelyeket érdemes ilyenkor lapozgatni, de manapság már sokkal könnyebb dolgunk van, ha ezzel foglalkozunk, hiszen rendelkezésre áll az internet, és az interneten nagyon sok minden megtalálható, nagyon sok információ megtalálható, és hát természetesen ezeket is igyekszem felhasználni ilyen esetekben. Én megmondom őszintén, hogy nem vagyok nagy szakértője ezeknek, de tudom, hogy Magyarországon vannak nagy gyűjtői a világháborús emlékeknek, nem csak a kitüntetéseknek, de gondolom, hogy ezeknek is, az érmeknek is külön. Tehát vannak olyanok is, akik mindenféle tárgyat gyűjtenek, vagy az első világháborúhoz kapcsolódóan, vagy a második világháborúhoz kapcsolódóan. És ugye nekünk is volt egyébként itt a Kazinczy Múzeumban első világháborús kiállításunk. A nagy háborúra emlékeztünk, akkor nagyon sok tárgyi emléket tudtunk bemutatni a közönségnek, és tulajdonképpen most az állandó kiállításunkban is, mivel ez annyira része a történelmünknek, tehát itt a Sátoraljaújhelynek a igazából 100 éves történetét meghatározta például a trianoni békediktátum, vagy pedig akár a második világháborús, vagy a két világháború közötti időszak. Tehát a mostani várostörténeti állandó kiállításunknak is van egy olyan szobácskája, ahol az első világháború tárgyi emlékei vannak kiállítva, illetve van egy olyan része, ahol a második világháború tárgyi emlékeit lehet megtekinteni.
2: Nekünk is van ilyen emlékünk, igaz, már csak egy fotográfia segítségével látjuk. Nagypapámnak volt 3 ilyen szép plecsni, ahogy az idősek mondták a családban a katonai zubbonyán. Kérdeztem anyukámékat, hogy mi lett velük, és azt mondták, hogy eljátszottuk gyerekkorunkban. Nem tudom, hogy nektek van-e ilyen emléketek, vagy nektek is már csak fényképen.
3: Hát nekünk is csak fényképen van. Nekem nagyapáról megmaradtak a katonaképek, a második világháborús katonaképek, Édesapám még a világháborúban gyerekként volt, ő nagyon sokat mesélt arról az időszakról, ugye kenézlőn nőtt föl, és ott vonult keresztül a front, tehát nagyon sok emléke volt, és nagyon sokat beszélgetett erről, vagy nagyon sokat beszélgettünk erről, nagyon sokat mesélt erről az időszakról. Tárgyi emlékek így nem maradtak. Arra emlékszem, akkor én is azt mondom, hogy gyerekkoromban, de nem tudom, hogy hova tűnt, hogy nagyapának volt egy olyan konyhakése, amit egy bajonettből készítettek. Na most, hogy az pontosan, hogy az ő bajonette volt-e, vagy nem, azt nem tudom, de volt egy ilyen kés, erre emlékszem, csak a markolatát kicserélték, és ezt konyhakésként használták, de hogy aztán hova lett ez, azt sajnos nem tudom.
1: Kedves hallgatóink, osztrák-magyar monarchiabeli első és második világháborús kitüntetések és érmek kerültek egy családi hagyatékból a Sátor Alja újhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumba. Darmos István néprajzkutató, a múzeum néprajzi és tárgyi gyűjteményének kezelője azonnal hozzá is látott a kitüntetések beazonosításához. Munkája közben kérdezte őt Jászter Beáta.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, október elején újra megrendezik Sátoralja Újhelyen a Zempléni Zene Tudományi Konferenciát, amelyre hazai és külföldi zenetudósok és zeneművészek érkeznek. A három napon át tartó konferencián tudományos előadások és hangversenyek tarkítják a programot. A részletekről Dombóvári János, a szervező Lavotta Kamarazenekar alapító művészeti vezetője beszél, a riporter Jászter Beáta.
2: Javában tart a nyár, az elmúlt héten megdőltek a hőmérsékleti rekordok is, de mi már az őszről fogunk beszélgetni Dombóvári Jánossal, a Lavotta Kamarazenekar alapító művészeti vezetőjével, hiszen körvonalazódik, vagy talán már meg is van a zenetudományi konferenciának a teljes tematikája.
3: A 16. konferencia lesz október 8-a és 10-e között, és valóban az előkészületek már javában folynak, hiszen megvannak a felkért előadók, és már a szervezőnek csak annyi dolga van, hogy az előadások címeit is begyűjtse. Az idei szokatlanul gazdag. Nem álltunk meg egy-egy jubileumnál, hiszen a magyar nemzeti emlékezet, zenetörténet, zeneművészet olyan gazdag jubileumokban, hogy valóban a bőség zavara van. És én a saját ízlésem szerint próbáltam hangsúlyozni bizonyos évfordulókat. Így például bekerült a fél évezredes Mohácsi csata emléke, a 460 éves Szigetvár ostroma emléke, a nagyságos fejedelem születésének 350. évfordulója, mert hogy ezekhez az évfordulókhoz tudunk zenét társítani. Nem csak előadásban, hanem a hagyományos diszhangversenyre, vagy ünnepi, vagy jubileumi hangversenyre. Ezen szempontok szerint állítjuk össze a programot. Legalábbis az igyekezetünk ez erre mutat. Ezen kívül a kortárs művészekről sem feledkezünk meg. Így például Szokolai Sándor 95 éve született. Na most az ő személye a Magyar Nyelv Múzeuma okán is szorosan kötődik a térségünkhöz, és az itt élő zeneművészekhez is, hiszen 2008-ban a múzeum megnyitásakor maga a szerző vezényelte művét, amelyet Zemplén egyesített karára, valamint a Lavotta Kamarazenekar számára komponált. Ugyan a 100 az kerekebb évforduló természetesen, de miután az ebben szereplők, akár magam is, korosodunk, és még él Szokolai Sándor özvegye, akivel egy baráti kapcsolatot ápolunk, évente szoktunk találkozni, és sikerült meggyőzni arról, a lányát nem kellett, aki maga is hegedűművész, és Szokolai Sándor életművének a férjével gondozója, hogy vállalják el a konferencia díszvendégének a szerepét. Ugye a korábbi konferenciákról ez ismerős lehet, hiszen minden éven próbálunk olyan személyiségeket vendégként, díszvendégként meghívni, akik életművükkel erre rászolgáltak. Úgyhogy már jelezték, hogy vendégeink lesznek, és van még egy megint hozzám kötődő emlék. Az első mentorom tulajdonképpen az EGRI éveimben, amikor is 1971-ben az ottani szimfonikus zenekar tagja lettem, akkor a 60-i születésű Liszt Ferenc díjas Kocsis Albert rendszeresen koncertezett a kamarazenekarral. Eljátszottuk szinte valamennyi nagy romantikus hegedű versenyét az irodalomnak, így Mendelssohn, Csajkovszki, Brahms, Beethoven hegedű versenyeit, és emellett pedig, amikor ő Ausztriában, Vorarlbergben mesterkurzusokat tartott, akkor életem első nyugati útját köszönhetem 1979-ben neki, amikor is a kamarazenekar, hát gyakorlatilag 14-16 fővel, személyautókkal kiutaztunk egy hétre, ahol egy koncertturnén vettünk részt az ő felkészítésével. És ez évek során több alkalommal is megismétlődött. Azt gondolom, ma is érzem, hogy azok a zenekari évek, amiket én, hát nem volt kevés, 15 év Egerben, máig elevenen él emlékemben, és bizonyos módszertanát használom, amikor kurzusokat tartok nekünk.
2: Ki mindenki érkezik, hiszen tudjuk, hogy híres, neves, hazai, illetve külföldi előadók is érkeznek erre a konferenciára.
3: Említettem Egert, és én ott kezdtem a tanári pályámat, és abban az időben volt egy fiatal, akkor hozzánk képest biztos fiatal növendék, aki középfokú tanulmányok befejezése után Kocsis Albertnél folytatta a hegedű tanulmányait a Kasseli Zeneművészeti Egyetemen. No, mi oda is kijutottunk hangversenyezés céljából a kamarazenekarral, és Szoboszlai Etike miután végzett a kamarazenekarban játszott, és ma is az Egri Farkas Ferenc Zeneiskola sikeres hegedű tanára, akinek van egy barátnője Grazból, Kocsis Albert tanártársa, és itt jön a képbe Farkas Ferenc. Az elmúlt évben a nagy sikerű Zeppelini Fesztiválon mi játszottuk Farkas Ferenctől az Ária és Magyar Rondó című művét, amelyben két szóló hegedű van. És ezt a zeneművet Farkas Ferenc ennek a gráci tanárnőnek, a keresztneve Lore, és Kocsis Albertnek dedikálta. Na most az ő emléke

0: nevezetű zeneszerzőről, aki a Rákóczi Dallamot kamarazenekarra és fuvolára feldolgozta. Ez mindenképpen novum lesz a koncertprogramjában, és hát ha már Szokolai emlékezés, akkor én a lányától kértem, és kaptam is egy olyan kamarazenekari művet, amelyet elő fogunk adni. Római Szimfónia címmel írt ő egy félórás szimfóniát, és ebből a második tétel egy Gregorián variáció. Ezt fogjuk előadni, és ha már ilyen sokrétű a program, hát muszáj karmestert hívni ehhez a programhoz. A rendelkezésre álló rövid idő alatt a maximális felkészülést érjük el, és hát ez ügyben Kökényesi Zoltán bácsaművészt keresem meg, hiszen az elmúlt évben abban, hogy oly sikert aratott a kamarazenekar jubileumi koncertje, neki elévülhetetlen érdeme volt. A felkérések pedig annyira, hogy is mondjam, hát szerintem már várták a kollégák, mert én ezt a búcsúzáskor, októberi konferenciánk végén előre bocsátottam, és májusban kértem fel az előadókat, és kivétel nélkül mindenki jelentkezett előadással, úgyhogy a bőség zavara is fennáll, de mindenkinek fogunk adni lehetőséget, és valóban Párizs, Grác, Szeged, Kecskemét, Miskolc és Sátoraljaújhely szakemberei fognak randevút adni egymásnak 3 napon keresztül, és megpróbáljuk az itteni zene szeretőket megint hát izgalomban tartani az előadásokkal, mert egy zenetudományi konferencia az más, mint egy irodalmi vagy egy történelmi, hiszen itt a prezentáció mellett a hangzó anyag az hihetetlenül élménygazdaggá teszi a laikus hallgató számára is, hiszen amikor Szecsődi Ferenc például a világhírű Huvai iskoláról fog majd előadást tartani, hát a kezében meg fog szólalni nem csak a hegedűje, hanem azok a virtuóz hubai darabok, amiket eddig is már volt alkalmunk az elmúlt 2 évtizedben megcsodálni előadásában.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, várjuk akkor az októberi konferenciát, és szeptemberben még visszatérünk erre a témára.
0: Köszönöm szépen az érdeklődést!
2: Kedves hallgatóink, október elején újra megrendezik Sátoraljaújhelyen a Zempléni Zene Tudományi Konferenciát, amelyre hazai és külföldi zenetudósok és zeneművészek érkeznek. A 3 napon át tartó konferencián tudományos előadások és hangversenyek tarkítják a programot, a részletekről Dombóvári János, a szervező Lamotta Kamarazenekar alapító művészeti vezetője beszélt, a riporter Jászter Beáta volt. Mi?

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm mai figyelmüket. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, a viszont hallásra.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Lukács evangéliuma 16. fejezetének 14. és 15. verseiből hallgassuk meg. Hallották mindezt a farizeusok is, akik pénzsóvárak voltak és kigúnyolták őt. Ő pedig ezt mondta nekik, ti igaznak tartjátok magatokat az emberek előtt, de Isten ismeri a szíveteket. Mert ami az emberek előtt magasztos, Isten előtt utálatos. Egyházunknak feje, első elöljárója nem más, mint az Úr Jézus Krisztus. Neki tartozunk mindennel. Az ő fennhatósága, uralma alá helyezünk mindent. Ott az akkori egyház vezetői gúnyolódnak, gúnyoló támadásba lendülnek. Nos, ha valamikor téged gúny fog érni, vagy már ért, kicsúfoltatás fog érni, vagy már kicsúfoltak, akkor emlékezz erre. Jézus már megjárta ezt az utat. És majd később ott lesznek ezek a főemberek Jézus keresztje alatt, s csúfolják őt. Most mentse meg az Isten, mert ő másokat megmentett. A zsidóság mellett ott lesz a pogányvilág, a római katonák, ahogyan kigúnyolják őt, ahogyan tövis koronát adnak, nem úgy, mint a keleti bölcsek, akik aranyat, tömjént, mirhát hoznak. Nádpálcát a kezébe, kiviselt, bíborvörös római katona köpenyt a vállára, és hajlonganak előtte, üdvözli zsidó királya. Szívük gyilkos indulataival gúnyolják, csúfolják Jézust. Ebbe a világba jön megszületni, testet ölteni az Isten, hogy ilyen céltáblául legyen a megújulni sokszor nem tudó, nem akaró, a másikban is hibát kereső, kritizáló embernek. Ő mégis elénk áll az őt gúnyoló farizeusok elé, hogy még lehet változni, lehet újat keresni, lehet Isten előtt megalázkodni, lehet teljes szívvel szeretni, úgy, ahogy a nagy parancsolatban benne van. Ő nem annak eltörlésére, hanem betöltésére jött. Teljes szívedből szeresd azért az Urat, teljes lelkedből, teljes erődből, teljes elmédből, nem megosztott szívvel, egy kicsit az Istennek, egy kicsit a mammonnak is szolgálva. Ez ütötte ki a biztosítékot ott a farizeusoknál. Ahogy itt nyilvánvalóan beszélt Jézus, Isten ismeri a szíveket, a milyenket is. Mert ami az emberek előtt magasztos, Isten előtt utálatos. És amire Isten ujjával rámutat Jézus, ahogyan Isten ujjával íródott annak idején a 10 parancsolat, most Isten ujjával rámutat a bűnökre. És amire ő azt mondja, utálatos, az legyen a mi szemünk előtt is utálatos. És amíg időnk van, amíg lehet, addig igyekezzük azokat letenni, az ő szabadító vére alá hozni, arra kegyelmet kérni, kapni, s a vele járás, a vele való közösségre jutás megújult élet útját választani. Ne elégedj meg azzal, amivel a farizeusok önelégülten, a maguk igazságát hajtogatva, fitoktatva, védelmezve bántják az Úr Jézust. Hódoljunk az ég és föld királya előtt, és alázkodjunk meg előtte. A mai ige magyarázat Sebestyén László Ede köröstárkányi lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Biztonságos a hazai üzemanyagellátás, miután a stratégiai készlet a márciusi mélyponthoz képest a kétszeresére nőtt, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A tárca szerint a jelenlegi 87 napos biztonsági tartalék már közel jár a nemzetközileg ajánlott szinthez. Bár a fokozódó nemzetközi kockázatok és a háborús konfliktusok miatt az import szokásos mennyiségének csak töredéke érkezik, sem itthon, sem az Unióban nincs ellátási zavar. A benzinárstop újbóli bevezetését sürgeti a Fidesz frakció szombati közleményében. A kormánypárt kiemeli, a korábbi kabinet alatt a legolcsóbb volt az üzemanyag a régióban, mára viszont a Tisza kormány intézkedései miatt Magyarország az egyik legdrágább lett. Egyúttal arra kérték a kormányt, hogy a multik helyett a magyar embereket védje. Eközben további 3 hónappal meghosszabbítja az energetikai válsághelyzetet az észak-macedón kormány az esetleges kőolajellátási zavarok miatt. A Krisztián Mickovszki vezette kabinet határozata szerint az intézkedés július 21-től október 20-áig marad érvényben a parlament jóváhagyását követően. A döntés célja a lakosság és a gazdaság védelme, az állami intézmények folyamatos működése, valamint a nemzetközi piaci áremelkedések hatásainak enyhítése. A szkopjai vezetés még márciusban rendelte el a válsághelyzetet az üzemanyagok áfájának csökkentése érdekében, amit a törvényhozás egyszer már meghosszabbított. Pályázatot hirdetett a pénzügyminisztérium a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöki tisztségére. A kormány.hu oldalon megjelent tájékoztató szerint a jelentkezési határidő július 31-e. A pozíció betöltéséhez aktív angol nyelvtudás, valamint legalább 10 éves releváns vezetői tapasztalat szükséges. Feltétel továbbá, hogy a leendő NAV elnöknek a részvénytársasági tulajdonon kívül ne legyen egyéb belföldi gazdasági érdekeltsége, és átmenjen a nemzetbiztonsági átvilágításon. A pályázóknak a személyes dokumentumok mellett egy legfeljebb 5 oldalas vezetői programot is be kell nyújtaniuk, hiánypótlásra nincs lehetőség. A személyes meghallgatások után a pénzügyminiszter saját jogkörében dönt a kinevezésről, a pályázat elbírálásának végső határideje augusztus 28-a. A Magyarországi Református Egyház közös imádságra hívja a híveket az üldözött iráni keresztényekért. A februárban kiújult amerikai-iráni konfliktus és a háború rendkívül nehéz helyzetbe hozta a kinti közösségeket. Bár a síita vezetés korlátozott jogokat biztosít az őshonos egyházaknak, a protestáns missziókat tiltja. A jelentések szerint júniusban lerombolták a Mesedi templomot, Teheránban pedig kisajátítják az egyházi központot. Ha a hatósági eljárás sikeres lesz, végleg megszűnhet a helyi evangéliumi egyház 1,5 évszázados jelenléte, írja a református.hu. Átadta felajánlását a Hintalovon gyermekjogi alapítványnak Szabó Bence, amelyet a korábban számára összegyűjtött adományokból biztosított. A rendőrségtől távozó, jelenleg belügyminiszteri kabinetfőnökként dolgozó egykori nyomozónak a testvére indított el korábban gyűjtést. A felhívás rendkívül sikeres volt, hiszen a kitűzött cél helyett végül több mint 279 millió forint érkezett a számlára. Szabó Bence már korábban jelezte, hogy a hatalmas összeg nagy részét jótékony célokra, köztük gyermekvédelmi és karitatív szervezeteknek adományozza. Az alapítvány közleményében köszönetet mondott a támogatásért, amely nagyban segíti a gyerekek biztonságáért végzett mindennapi munkájukat. Drónokkal figyelik majd meg a nagy kiterjedésű vasúti területeket, hogy megerősítsék az infrastruktúra és a vagyon védelmét, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, Az elzárt üzemi területeken a folyamatos vonatmozgás és a magas feszültség miatt a tiltott bejutás rendkívül életveszélyes. A vasúttársaság most induló pilot programja a hatékonyabb és gyorsabb felderítést célozza meg a balesetek és a rongálások megelőzése érdekében.
0: Az időjárásról.
1: A folytatásban a déli és keleti tájakon kevés helyen lehet csapadék. Időnként gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, és néha záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Északnyugat felől egy fronthoz köthetően több felhő és csapadék zóna érkezik. A változó irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és megerősödik. A csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 13 és 22 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul a kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Azt mindenki tudja, mennyire veszélyesek a kullancsok, de azt már kevesebben, hogy a klímaváltozás hatására már nem csak tavasszal, hanem szinte egész évben találkozhatunk velük. Dr. Földvári Gábor biológus elmondása szerint arra vannak adatok, hogy északi irányban és a tengerszint feletti magasság felé valóban terjednek a kullancsok az éghajlatváltozással, és köztük olyan invazív fajok is megtalálhatják a számukra kedvező feltételeket, amelyek eddig nem voltak őshonosak. Ma róluk lesz szó.
2: Most a kórokozóknak az a trükkös, ha egy vírusra vagy baktériumra gondolunk, nem tudnak nagy távolságot megtenni, viszont ezek nem csak úgy hevernek általában a külvilágból, hanem ugye a természetben előforduló, vadon élő állatokban fordulnak elő, vagy vannak jelen, és pontosan a vadon élő állatok, mondjuk gondoljuk itt madarakra, emlősökre elsősorban, ezek kifejezetten vándorolni fognak, vagy módosítják a vándorlási útvonalaikat, új elterjedési területeik lesznek, és ebből következően a kórokozók velük együtt vándorolnak. És van még egy nagyon fontos kategóriája a vándorlásnak, az pedig az úgynevezett ízeltlábú vektorok. A vektor ebben az esetben az egy terjesztő élőlényt jelent, ilyenek a szúnyogok vagy a kullancsok, amelyek önmagukban tényleg nem nagyon nagy távolságokat tesznek meg, viszont a gazdáik révén tipikusan a kullancsok, ugye általában a vándormadarakkal, ugye vándorló emlősfajokkal, akár több ezer kilométert is megtehetnek, és így kerülnek például hazánkba is folyamatosan a vándormadarak segítségével olyan kullancsfajok, amelyek nálunk nem őshonosak. Számos példa van egyébként a kullancsoknál, kimikongói vérzésesnek, de például a szúnyogok által terjesztett malária, vagy a számos virális megbetegedés, az szintén egyre északabbra szoródik elterjedésében, és emiatt tulajdonképpen igen, elmondhatjuk azt, hogy az itteni mérsékelt övi orvostudomány egyre jobban kell, hogy forgassa trópusi betegségeknek a sapiradalmát, mert hogy könnyen lehet, hogy ezek előbb-utóbb nagyobb számban, vagy nagyobb mennyiségben megtelepedhetnek nálunk.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni az érdeklődésüket. Tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Tudták, hogy Charles Elton ökológus már 1958-ban figyelmeztetett, ha változni fog a klíma, akkor ennek az egyik legkellemetlenebb következménye a felfokozott állati és emberi migráció lesz? Akkor ezen mindenki nevetett, ma már viszont nem. Ha ugyanis változik az éghajlat, akkor mit tud csinálni egy állat? Megpróbál elmenni oda, ahol jobb életkörülményeket talál. Ezzel együtt pedig például hazánkban is olyan ismeretlen betegségeket okozó vírusok és baktériumok jelenhetnek meg, amelyek újabb és újabb járványokat robbanthatnak ki. A téma kapcsán dr. Földvári Gáborral, a kórokozók járványtanával és ökológiájával foglalkozó biológussal beszélgettem.
2: Ugye három dolgot tehet egy élőlény, hogyha változik a klíma, vagy kipusztul, vagy alkalmazkodik hozzá, vagy pedig elvándorol. Na most az első esetben ugye nem kell foglalkoznunk, az egy kórokozó, vagy annak a terjesztője. A második két esetben, hogyha alkalmazkodik, az azt jelenti, hogy mégiscsak ott marad, akkor kell vele foglalkozni. És a harmadik eset ugye a leginkább figyelmet igényben, mert hogyha elvándorol egy élőlény, akkor ugye egy új helyen való megjelenésével kell számolnunk. Na most a kórokozóknak ugye az a trükkös, ha egy vírusra vagy baktériumra gondolunk, nem tudnak nagy távolságot megtenni, viszont ezek nem csak úgy hevernek általában a külvilágból, hanem ugye a természetben előforduló, vadon élő állatokban fordulnak elő, meg vannak jelen, és pontosan a vadon élő állatok, mondjuk gondoljuk itt madarakra, emlősökre elsősorban, ezek kifejezetten vándorolni fognak, vagy módosítják a vándorlási útvonalaikat, új elterjedési területeik lesznek, és ebből következően a kórokozók velük együtt vándorolnak. És van még egy nagyon fontos kategóriája a vándorlásnak, az pedig az úgynevezett ízeltlábú vektorok. A vektor ebben az esetben az egy terjesztő élőlényt jelent, ilyenek a szúnyogok vagy a kullancsok, amelyek önmagukban tényleg nem nagyon nagy távolságokat tesznek meg, viszont a gazdáik révén tipikusan a kullancsok, ugye általában a vándormadarakkal, ugye vándorló emlősfajokkal, akár több ezer kilométert is megtehetnek, és így kerülnek például hazánkba is folyamatosan a vándormadarak segítségével olyan kullancsfajok, amelyek nálunk nem őshonosak.
1: Na de erre azt mondja az ember, hogy a klímaválság előtt is vándoroltak a madarak, csak ugye nem mindegy, hogy milyen kórokozót hoznak magukkal, és esetleg, hogy a klímaválság miatt, ahogy egyre melegszik az idő, itt mondjuk át tudnak telenni, és nem pusztulnak el.
2: Pontosan ez a lényeg, így van, tehát ez már rég milliómadok óta történik és zajlik, hogy folyamatosan érkeznek, nagyon nagy számban egyébként, mind Afrikából, mint a mediterrán területek hazánkba. Vándormadarak is velük egyik kullancsok. Ami az újdonság, az valóban ez, hogy milyen környezettel találkoznak ezek a itt nálunk lepocsanó, szó szerint lepocsanó kullancsok. És ugye újabban a telek is, az őszök is sokkal enyhébbek, mint korábban, a nyárok sokkal melegebbek. Ami azt is jelenti, hogy sokkal hasonló klímával találkozik ez a beúszott kullancs, mint mondjuk 100 vagy 200 évvel ezelőtt. És ez nem csak elméleti fejtegetés, hanem, hogy mondjak egy konkrét példát is, az utóbbi években Európa középső, sőt északi tájain is megjelentek azok a kullancsfajok, amelyeket a vándormadarak behoztak ide, és a korábbival ellentétben nem pusztultak el, hanem úgy tűnik, hogy képesek voltak megtalálni a számukra megfelelő körülményeket, akár még Svédország délvidéken is figyeltek meg ilyen úgynevezett hialóma kullancsokat. Ez kifejezetten minket is azért érdekli a kullancsfaj, mert olyan kórokozót terjeszt, amelyre nagyon oda kell figyelnünk. Ez a krími-kongói vérzéses lázvírusa egyébként, amelyre nincs vakcina, ezen is gyógykezelés, tehát nagyon fontos, hogy valahol fölbukkan egy terjeszteni képes kullancs, akkor arra figyeljünk föl mi szakemberek természetesen, és ennek nagy jelentősége van, hiszen ugye egy előbb-utóbb várható a kórokozó megjelenése ott, ahol egy ilyen öt terjesztő kullancs megjelenik.
1: A trópusi betegségektől kell egyébként a legjobban tartanunk, amelyek itt például a mi vidékünk ismeretlenek?
2: Kis sarkításra talán mondhatunk ilyet is, igen, tehát várható az, hogy az egyébként trópusinak mondott betegségek, azok egyre éjszakabbra is elő fognak fordulni. Erre számos példa van egyébként, a kullancsoknál ez az említett krími-kongói vérzésesnál, de például a szúnyogok által terjesztett malária, vagy a számos virális megbetegedés, az szintén egyre éjszakabbra szolódik elterjedésében, és emiatt tulajdonképpen igen, elmondhatjuk azt, hogy az itteni mérsékelt övi orvostudomány egyre jobban kell, hogy forgassa trópusi betegségeknek a sakiradalmát, mert hogy könnyen lehet, hogy ezek előbb-utóbb nagyobb számban, vagy nagyobb mennyiségben megtelepedhetnek nálunk is, igen.
1: De nagyon érdekes, mert egyébként a vírusok is folyamatosan változnak, hát ugye a baktériumok is, és nagyon érdekes dolog, hogy a Covid óta sok minden változott, és én az utóbbi időben azt figyeltem meg, hogy például egy megfázás sem úgy jön, vagy egy ilyen taknyos bacis betegség, mint régen. Tehát az embereknek sokkal jobban kell figyelniük magukra is, mert lehet, hogy egy rossz közérzet, az mondjuk egy olyan betegséget is előrevetíthet, amire mondjuk korábban nem gondoltunk volna, és mondjuk lehet akár halálos is.
2: Én minden esetben inkább azt képviselem, hogy ne a félelem domináljon, hanem inkább a tudatosság, illetve a figyelem. A kórokozók mindig is változtak, és változni fognak. Tehát csak egy érzékeltesse, hogy mennyire nem ismerjük a körülöttünk lévő kórokozókat. Körülbelül egy olyan 4-5 ezer vírust írtak le eddig, ami embereket, madarakat, illetve emlősöket ugye általában megbetegített, és ehhez képest a becslés az 1,7 millió vírust mond, tehát hogy kb. Ennyi létezhet, ami azt jelenti, hogy kb. 500 000 ezek közül az embert is megfertőznek. Tehát egészen kicsit töredékét ismerjük a mikrobiális világnak és a kórokozó világának, ugye nagyon sok meglepetésre kell számítanunk, ezt leszögezhetjük. És az eredeti kérdés, hogy mennyire meg hogyan változnak a kórokozók, nagyon változékonyak a kórokozók, és hát egy nagyon fontos tulajdonságukra, csak nem is olyan régen jöttünk rá, hogy tulajdonképpen nem kell ahhoz genetikai változás, tehát egy mutáció, vagy bármilyen hasonló genetikai módosulás, hogy mondjuk egy denevérről, vagy egy vadon élő bármilyen állatról emberre átkerüljön egy kórokozó. Nem azt jelenti ezt, hogy bármelyik kórokozó bármikor átkerülhet, de nagyon sok kórokozó eleve rendelkezik azzal a tulajdonsággal, amely képessé teszi őt arra, hogy más fajokat is meg tudjon támadni, vagy azokban megpróbáljon túlélni. És amikor ezekben megtelepszik, tehát például azért, mert változik a klíma, vagy azért, mert az ember például írtja az erdőket, építi az utakat, és egyre nagyobb számban találkoznak emberek olyan vadon élő állatokkal, amelyekkel amúgy nem találkoznának, olyankor, amikor megtörténik ez a gazdaváltás, tehát amikor átkerül az emberbe ez az új kórokozó, akkor hogyha nem pusztul el, tehát képes valamilyen módon fennmaradni, akkor indulnak be a módosulások, tehát akkor is specializálódik egyre inkább arra az új gazdára, ez történt egyébként a Covid-dal is, és később újabb és újabb ugye, genetikai változások révén eléri azt, hogy az immunrendszert is kikerülje, sőt még akár az új gazda fajban, mondjuk az emberben nagyon hatékonyan tudjon terjedni. Tehát ilyen módon a vírusok, baktériumoknak nagyon sokféle arzenálja van abban a vonatkozásban, hogy hol tud alkalmazkodni az új gazda szervezethez, és hol tud abban majd terjedni. Úgyhogy emiatt sajnos igen, nagyon figyelemmel kell lennünk az új tünetek, az újfajta betegségeknek a felbukkanására, mert hogy ezekre számítanunk kell. Itt szeretném is amúgy megjegyezni, hogy erre indítottunk is egy kutatási programot, amit az Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium támogat, illetve az Ökológiai Kutatóközpont visz, ez egy ilyen kullancs figyelő program, és ez pontosan az említett hialom a kullancsoknak a megfigyelésére, bejelentésére irányul, hiszen akkor tudunk védekezni egy újonnan megjelenő kórokozó ellen, hogyha felfigyelünk az első jelekre, amiket láthatunk, és itt a lakosság tudnak segíteni, hiszen ez egy ilyen közösségi kutatási program, aki egy ilyen nagyobb méretű, gyorsan mozgó, csíkoslábú kullancsal találkozik, arra kérjük, hogy fotózza le, és rakja el ezt a példányt, és a kullancsfigyelő.hu honlapon megadott címre el tudja küldeni magát a fotót, illetve később akár be tudja küldeni postán nekünk a kullancs példányt is. Ezeket mi laboratóriumi vizsgálati módszerek alá vetjük, és egyrészt megnézzük, megállapítjuk, hogy valóban egy behurcolt kullancsfajról van-e szó, illetve későbbiekben az általa terjesztett kórokozókat is próbáljuk kimutatni.
1: Mik a tapasztalatok? Egyre több ilyen kullancs van?
2: Hát egyre többet igazából nem tudom megerősíteni. Az egészen biztos, hogy van, tehát hogy folyamatosan bukkannak föl ezek a fajok. Ugye, ahogy említettem, a vándormadarak ezeket behozzák, normál esetben nem találkoznak a felnőtt példányaival ennek a kullancsnak, mert azok már itt helyben nem lennének életképesek a mi klímánkon. Viszont ennek ellenére mégiscsak találkozunk velük, tehát egyre inkább jól érzik magukat, hogy így fogalmazzak. És ez nem egy lineáris folyamat, itt arról van szó, hogy mindenféle zavar keletkezik, mind a klimatikus viszonyokban, mind az ökológiai kapcsolatrendszerekben, és ezért várható, hogy bizonyos helyeken felbukkan ez a kullancs, máshol nem. Tehát éppen ez a jelentőség annak, hogy monitorozzuk, és odafigyeljünk rá, hogy nem tudunk kimenni az ország minden csücskébe, ezért nagyon hasznos számunkra az, hogyha a lakosság bejelentéseket tesz, ha ilyen kullancsokat lát.
1: És gondolom az se segít az egész globális helyzeten, hogy egyre több faj hal ki, amivel lehet, hogy mondjuk bizonyos kórokozóknak az ellenségei is kihalnak, és hát túl népesedünk, 8 milliárdan élünk a Földön, már most meghaladtuk a 8 milliárdot.
2: Így van, ez nem elhanyagolható része a képnek, hiszen egy jóval kisebb lakosságú Földön például a Covid-nak sem lett volna esélye ilyen sebességgel elterjedni, illetve hát ugye egy ennyire industrializált, globalizált világban tudott ennyire hatékonyan terjedni. Ugye ez valóban nagyon nagy hatással van a járványoknak a kialakulására, és mi is vizsgáljuk egyébként ezt a jelenséget, például a városiasodás az egyik ilyen nagyon fontos tényező, ami egy világjelenség szintén, tehát ennek a 8 milliárd embernek, ennek jelenleg is már több, mint a fele nagyvárosokban él, és két évtizeden belül már a kétharmada fog nagyvárosokban élni a föld lakosságának, ami ugye látszólag egy ilyen védelmet jelent, hogy hát egy nagyvárosban milyen baj érhet minket kórokozók szempontjából. Ez is sajnos egy tévhit. Nagyon sok szempontból a város inkább egy rosszabbító faktor, hogyha a kórokozókat vagy a járványokat nézzük, hiszen egy városban a nagy népsűrűség miatt sokkal nehezebb elbújni, elmenekülni egy terjedő kórokozó elől. Egy inkubátorként is működhet egy város, hiszen akár 5-10 fokkal is melegebb lehet a környékbeli települések, hogy az a természetes élőhelyekhez képest. És sok kórokozó számára ez a magas hőmérséklet, vagy akár a gazdaállatok számára, a vektorok, ugye a kullancsok, vagy a szúnyogok számára, ez egy tökéletes lehetőség arra, hogy könnyebben átkelelje. És ott vannak ugye a városi zöld foltok, vagy akár a kertek, amelyek szintén nagyon alkalmasak arra, hogy akár a gyíkok, az énekes madarak, a rágcsálók, sünök megtelepedjenek, és ezek nagyon jó gazdái különböző kórokozóknak. Egyébként itt hadd említsem meg, hogy létrehoztunk egy kullancs a kertben projektet is, ezen a kullancsfigyelő honlapon belül, ahol az érdeklődő lakosság jelentkezhet arra, hogy a saját kertjében figyelje meg a kullancsok előfordulását. Az erre nyitottak egy kérdőívet, kitöltve jelentkeztetek erre a programra, és mi kiküldjük a kullancs gyűjtéséhez szükséges anyagot, eszközöket, és egyrészt ugye egy nagyon fontos információforrás számunkra, hogy a városi kertekben miféle kullancsok fordulnak elő, miket hordozhatnak, és természetesen visszajelzést is adunk, hogy az illető, aki ebben segít nekünk, az kapjon egy képet arról, hogy az ő kertjében van-e egyáltalán a kullancsokkal kapcsolatos veszély.
1: És igen, ez nagyon fontos, hogy az emberek is tehetnek a megelőzés érdekében. Itt gondolok például a sünire, ami nagyon cuki, és természetesen óvjuk a süniket, meg ne háborgassuk őket, de az nem jelenti azt, hogy azért, mert cuki és süni, az be kell vinni a lakásba, mert ugye a sünök az egyik legjobb hordozói a kullancsoknak, meg a különböző élősködőknek.
2: Pontosan így van, tehát a honnan érő állatokat, azokat lehet, sőt, kell is szeretnünk, de egészen más, hogy mint egy házi állatot, és így van, ne akarjuk simogatni, autóba rakni, vagy ne egy isten lakásba hazavinni, mert ez mind a két fél számára káros lehet. Pontosan a sünöt ugye a mesékben is gyakran szerepel, és tényleg sokan szeretik, és védjük, óvjuk őket, viszont tudni kell azt is, hogy a sün rendkívül ellenálló különböző külső és belső élősködőknek, kórokozóknak, akár igen a kullancs vagy a bólhalmat számban lehet rajtuk, de különböző belső élősködőségek, akár tüdőféreg, mindenféle parazita él bennük, amúgy emiatt egy tökéletes rezervuár, tehát a kórokozókat fenntartó állat, hiszen ő maga nem betegszik általában, mert egy semmilyen tünetet nem produkál, viszont képes fenntartani a természetben, vagy akár a város közepén is ezeket a kórokozókat. Tehát így van, visszatérve az egyéni felelősségre, nagyon sokat tehetünk azzal, hogyha figyelünk arra, hogy megelőzzük ezeket a bizonyos gazdaváltásokat, vagy fertőzéseket, és próbáljuk magunkat nem túl közeli viszonyba hozni ezekkel a vadon élő állatokkal.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést dr. Földváry Gáborral, a kórokozók járványtanával és ökológiájával foglalkozó biológussal. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Július 20-ától ideiglenesen az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnöki jogköröket, miután Sulyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök szombaton közösségi oldalán. A kormányfő közölte, a döntéssel megszűnik az államfő megbízatása, és elhárult az utolsó akadály, az új nemzeti vagyonvisszaszerzési hivatal létrehozása, valamint a képviselői mandátumok 12 évben való korlátozása elől. Az új köztársasági elnök személyéről a parlamentnek 30 napon belül kell határoznia. Magyar Péter hangsúlyozta, társadalmi egyeztetést kezdeményez a pártok, civilek és magánemberek bevonásával. A miniszterelnök hétfőre összehívta a Tisza párt elnökségét és frakcióját, emellett bejelentette, hogy ősszel egy össznemzeti alkotmányozási folyamat is elindul, amelyben minden magyar állampolgár javaslatára számítanak. Sulyog Tamás köztársasági elnök egy Facebook videóban jelentette be, hogy aláírja a hivatalából való elmozdítását célzó 17. alaptörvény módosítást. Az államfő drámai hangvételű beszédében a lépést alkotmányos kényszernek nevezte, és úgy fogalmazott, nincs jogi eszköze a döntéssel szemben. Sulyog Tamás élesen bírálta a politikai hatalmat, amely szerint egy nyomásgyakorlással és hatalmi érdekből megtaposta a jogállamiság alapértékeit. A köztársasági elnök kijelentette, a módosítással a rendszerváltáskori demokratikus jogállam megszűnt, az államfői intézmény pedig a politika kiszolgáltatottjává válik. Megjelent az a jogszabály, amely megteremti a jogi alapját a fiatalitás címén korábban eltávolított katonák visszavételének, közölte a honvédelmi miniszter szombaton közösségi oldalán. Ruszin Szendi Romulus bejegyzésében kifejtette, az előző kormány politikai okokból számos kiváló felkészült katonát távolított el méltatlanul a magyar honvédségtől. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a péntek este megjelent új szabályozás a közös kormányzati munka eredménye, amely igazságot szolgáltat az érintett honvédeknek. A miniszter közölte, 2026. augusztus 1-én a Bálnában várják a visszatérni vágyókat, köztük azokat is, akik a koronavírus elleni védőoltás megtagadása miatt veszítették el jogviszonyukat. Biztonságos a hazai üzemanyagellátás, miután a stratégiai készlet a márciusi mélyponthoz képest a kétszeresére nőtt, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A tárca szerint a jelenlegi 87 napos biztonsági tartalék már közel jár a nemzetközileg ajánlott szinthez. Bár a fokozódó nemzetközi kockázatok és a háborús konfliktusok miatt az import szokásos mennyiségének csak töredéke érkezik, sem itthon, sem az Unióban nincs ellátási zavar. Pályázatot hirdetett a pénzügyminisztérium a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöki tisztségére. A kormány.hu oldalon megjelent tájékoztató szerint a jelentkezési határidő július 31-e. A pozíció betöltéséhez aktív angol nyelvtudás, valamint legalább 10 éves releváns vezetői tapasztalat szükséges. Feltétel továbbá, hogy a leendő NAV elnöknek a részvénytársasági tulajdonon kívül ne legyen egyéb belföldi gazdasági érdekeltsége, és átmenjen a nemzetbiztonsági átvilágításon. A pályázóknak a személyes dokumentumok mellett egy legfeljebb 5 oldalas vezetői programot is be kell nyújtaniuk, hiánypótlásra nincs lehetőség. A személyes meghallgatások után a pénzügyminiszter saját jogkörében dönt a kinevezésről, a pályázat elbírálásának végső határideje augusztus 28-a. A Magyarországi Református Egyház közös imádságra hívja a híveket az üldözött iráni keresztényekért. A februárban kiújult amerikai-iráni konfliktus és a háború rendkívül nehéz helyzetbe hozta a kinti közösségeket. Bár a síita vezetés korlátozott jogokat biztosít az őshonos egyházaknak, a protestáns missziókat tiltja. A jelentések szerint júniusban lerombolták a Mesedi templomot, Teheránban pedig kisajátítják az egyházi központot. Ha a hatósági eljárás sikeres lesz, végleg megszűnhet a helyi evangéliumi egyház másfél évszázados jelenléte, írja a református.hu.
0: Az időjárásról.
1: A folytatásban a déli és keleti tájakon kevés helyen lehet csapadék, időnként gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, és néhol záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Északnyugat felől egy fronthoz köthetően több felhő és csapadék zóna érkezik. A változó irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és megerősödik. A csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 13 és 22 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést dr. Földváry Gáborral, a kórokozók járványtanával és ökológiájával foglalkozó biológussal. Ugye arról már beszéltünk, hogy mi laikusok mi mindent tehetünk, de hát természetesen a tudósok és a kutatók a háttérben folyamatosan dolgoznak, és pont ez szolgálja ezt a munkát, a DAMA protokoll. Mi ez pontosan és miért hozták létre ezt?
2: Igen, a DAMA protokoll az tulajdonképpen egy nagyon praktikus és mindenki számára szerintem nagyon jól érthető és alkalmazható módszer. És Daniel Brooks professzor, akivel van szerencsém együtt is dolgozni, az egyik kidolgozója ennek a módszernek. Én egy mozaik szó, tehát négy betűt akar a DAMA, a D betű a dokumentáció, az A betű az angol assessment, ez tulajdonképpen kockázatbecslésre lehetne fordítani, az M az a monitoring, tehát figyelemmel kísérés, és a negyedik betű, az A betű pedig az action, tehát a cselekvés. Röviden arról van szó, amit tulajdonképpen a kullancsicséri projekttel is próbálunk végezni. Először is, hogy dokumentáljuk, hogy mi van körülöttünk. Vegyük észre, fényképezzük le, hogyha mondjuk egy csíkos lábú, gyorsan szaladó, nagyméretű kullancsot látunk, hiszen az valami olyasmi, amire érdemes odafigyelni. És itt jön be a második betű, az a kockázatbecslés, ugye az A betű, az assessment. Ez pedig annyit jelent, hogy ha találunk valamit, akkor el kell döntenünk, ezt már kutatók fogják természetesen végezni, hogy ennek mekkora a kockázata. Például, hogy az a kullancs, vagy az a kórokozó, az már ismerőse abban a szempontból, hogy okoz problémát egészségügyi szempontból, vagy pedig nem. Hogyha nem, akkor pedig rokona, közelrokona esetleg annak a kórokozónak, ami már okozott problémát. És hogyha erre a kérdésre pedig igen a válasz, akkor mindenképp figyelnünk erre, tehát jön a következő betűnk, a monitoring, ez azt jelenti, hogy vissza kell mennünk, és folyamatosan gyűjtéseket kell végeznünk, meg kell figyelnünk, hogy térben és időben hogy változik ennek a kórokozónak az előfordulása, hiszen hogyha valamiféle kockázati szempontból magas rizikócsoportba került ez a kórokozó, akkor mindenképpen ügyelnünk kell arra, hogy hogy változik ennek az elterjedése. Legnehezebb pedig az utolsó betű, ugye a cselekvés. A cselekvést ugye maga a kutató általában nem tudja véghez vinni, hiszen az kevesen és kevesek is vagyunk. Amiben a mi felelősségünk rejlik, az az, hogy a döntéshozók számára olyan megoldási javaslatokat tudjunk tenni, amelyekkel viszont megelőzhető egy-egy járvány kitörése, vagy akár kórokozók felbukkanása. Hogy egy egyszerű példát mondjak, amikor a Margit-szigeten vizsgáltuk a sünöknek a kullancsi fertőzöttségét, és aztán utána, mivel láttuk, hogy rengeteg kullancsot tartanak fenn, kíváncsiak voltunk, hogy az emberekre ez milyen direkt veszélyt jelent, arra lettünk figyelmesek, hogy a Margit-szigeten is, mint a legtöbb városi parkban, ugye vannak a nyírt, zekű, alacsony alnövényzetű területek, és vannak azok a területek, amelyek ugye egész sűrű, ilyen bozótos, nagy alnövényzettel rendelkeznek. És hogyha megpróbáltuk mintázni ezeket kullancsok szempontjából, azt vettük észre, hogy óriási különbség van. A nyílgyepen gyakorlatilag sosem találtunk kullancsot, a sűrű bozótosban pedig mindig is sokat. És akkor felmerül a kérdés, hogy mikor jár az ember a rizikósabb területen, ahol sok kullancsal találkozhat. Hát például, hogyha nincsenek nyilvános illemhelyek ebben a városi parkban, mert hogy valahova ugye elmennek az emberek dolgokat végezni, és abban az időben egyébként csak kettő darab nyilvános WC volt a Margit-szigeten, és minden lehetséges fórumon elkezdtem hangoztatni, hogy ez egy direkt veszéllyel jár, és tulajdonképpen ugye a nyilvános illemhelyek számának növelésével egész egyszerűen is olcsó módon csökkenthetjük például a Lyme-kórt összeszedő emberek számát. Azóta szerencsére egyébként nőtt is a nyilvános illemhelyek száma a Margit-szigeten, és minden városi parkban egyébként ez egy egyszerű, de nagyon fontos módszer ahhoz, hogy csökkentsük például a kullancsok által terjesztett betegségeknek az előfordulását.
1: De azért nem olcsó ez a projekt, tehát ehhez azért pénz kell, mert hogyha csak a monitorozás részét hozom, tehát hogy visszamenni, gyűjteni, vizsgálni, rendelkezésre állnak folyamatosan a források?
2: Ez egy nagyon fontos kérdés. Először is szeretném azt leszögezni, hogy valóban pénzbe kerül, viszont mindig meg kell azt is nézni, hogy mennyi pénzbe kerül az, hogyha nem végezzük el ezt a munkát. És itt jön szerintem a nagyon fontos felkiáltója, hogy mint az egyéni orvoslásban is, ha már megvan egy nagy baj, mondjuk egy krónikus betegség, akkor utána a kórházi napok száma, a gyógyszeres kezelés, a műszeres vizsgálatok, ezek ilyen sok 10 milliós összeget tesznek ki egy egyénre levetítve, holott a megelőzés, akár most az életmód, akár az egészséges táplálkozás, stb., az pedig egy jóval kisebb nagyságrendet tesz ki. Ugyanígy kell gondolkoznunk a járványok esetében is, ugyanis a megelőzés mindenképpen a definíció szerint is olcsóbb kell, hogy legyen, mint az utólagos válaszadása. Tehát a jelenlegi közegészségügyi szemlélet világszerte egyébként nagyon sokszor van, és a válaszreakcióra alapszik, és a DAMA protokoll pedig a mi munkánk is arra próbálja felhívni a figyelmet, hogy muszáj elébe mennünk ezeknek a problémáknak, és proaktív módon megpróbálni a megelőzésért tennünk. És visszatérve a költségekkel kapcsolatos kérdésre, szerencsésnek mondhatom magamat, mert kedvező folyamatok indultak be, mind egy magyarországi, mind egy Európai Uniós pályázatot is sikerült már elnyernünk erre a témára. Az előbbi az egy nemzeti laboratórium, az Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium program, amiben mi képviseljük a járvány ökológiai részleget, és van szerencsém egy Európai Uniós pályázatot, egy COSZ pályázatot is vezetni, amely pedig egy nemzetközi együttműködésben próbálja annak a lehetőségeit feltárni, hogy hogy tudunk megelőzni módon fellépni a kullancsuk által terjesztett kórokozókkal szemben, és pontosan az említett klímaváltozás, illetve az emberi tevékenység, városiasodás ilyen gyorsító tényezőit figyelembe véve. Tehát igen, ezek komoly költséggel járnak, hiszen ténylegesen hosszú éveken keresztül és folyamatosan figyelnünk kell az újabb kórokozók megjelenését, és értékelnünk kell újra és újra az ezek által jelentett rizikót, de azt gondolom, hogy ez egy elengedhetetlen költség, amelyet inkább fizessünk meg, mint hogy utólagosan kelljen a károkat csökkenteni.
1: De hogy értse egyébként a laikus, tehát ez a projekt, ez például tökéletes arra, hogy ugye voltak régen is bizonyos járványok, tehát mondjuk vegyük a maláriát, ami ugye Magyarországon is az 50-es évekig jelen volt, megvan ellene a gyógyszer, stb. Stb. De a DAMA protokoll ez jó arra, hogy ezt folyamatosan figyeljék és monitorozzák, hogy esetleg ne forduljon elő az, hogy mondjuk a malária újra felüti a fejét, és mondjuk nem csak 2-3 embernél, hanem mondjuk járványos mértékben.
2: Pontosan, hiszen egy olyan fajta evolúcióbiológiai jelenségen alapszik, amely tulajdonképpen egy paradigmaváltás, egy újabb fajta magyarázat arra, hogy a kórokozók miért képesek ilyen nagy számban és ilyen nagy területeken teret hódítani. Ez pedig az, amit már említettem az beszélgetés elején, hogy nem szükséges genetikai változás ahhoz, hogy ők új gazdára kerüljenek, hanem eleve rendelkeznek azokkal a tulajdonságokkal, amelyek képesekké teszik őket arra, hogy új gazdákban jelenjenek meg. És pontosan, ahogy említette, ahhoz, hogy ezt felhasználjuk egy előrejelzésre, vagy legalábbis megkíséreljünk információt szerezni afelől, hogy hol és milyen kórokozók felbukkanása várható, ahhoz nagyon nagy erőforrásokat kell arra fordítanunk, hogy a most természetben körülöttünk lévő, meg a városban élőhelyeinken körülöttünk lévő kórokozók, azok milyen biológiai tulajdonságokkal rendelkeznek, hogy változnak a klímaváltozás hatására, hogy változtatja az ember a természetnek a pusztításával, hiszen ezeknek a megértésével fogunk tudni majd olyan javaslatokat adni a döntéshozóknak, amelyekkel a megelőzést szolgálhatjuk.
1: Ugye mindig mondják azt, hogy ezt a mostani helyzetet nem lehet fenntartani, tehát hogy az állattenyésztés például, vagy az intenzív mezőgazdaság, tehát ugye 8 milliárdan vagyunk, az rengeteg ember, és ki kell elégíteni a táplálék szükségleteket. Ugyanakkor nézem azt, hogy világszerte hány olyan hely van, ahol bogarakat, denevéreket, tehát egy csomó olyan élőlényt megesznek, amelyek potenciális vírus hordozók. Na most azokkal az élőlényekkel ugye azok a vírusok bekerülhetnek a mi szervezetünkbe is, és akkor elkezdődhet mondjuk, tehát ezt most ilyen nagyon idézőjelben mondom, de ez okozhat járványt.
2: Természetesen okozhat járványt, és ugye itt van nagyon nagy szerepe például a globális vadállatkereskedelemnek. Ezzel kapcsolatban volt szerencsém egy szakértői bizottságban részt venni egy olyan munkában, amely pontosan azt taglalta, hogy a világjárványoknak a kialakulásának milyen rizikó tényezői vannak, és ez egyik az pontosan egyébként az a vadállatkereskedelem volt. A földön élő emlős állatoknak egy jelentős részét sajnos folyamatosan megtaláljuk a vagy a legyen,

0: hullott állapotban is jelen van, plusz az ember is jelen van, és itt egy tökéletes átadási lehetőség adódik kórokozó és ember, kórokozó és állat között, és ezek az élőállatpiacok, mivel ugye nagyon nagy számú embert foglalkoztatnak, itt a nagyon nagy számok alatt egyébként milliót értsünk, tehát erre is vannak adatok, hogy 10-15 millió ember megélhetését biztosítja, csak mondjuk Dél-Kelet-Ázsiában ez a vadállat tenyésztés és eladása, és itt tenyésztik is ezeket a vadonén állatokat, tehát ezek tökéletes helyszínei annak, hogy egy teljesen ismeretlen kórokozó az hirtelen megtelepedjen emberben, és aztán akár egy világjárványt is kirobbantson. Tehát itt az embernek a szerepe az teljesen központ és kulcsszere.
1: A vírusok és a baktériumok ellen milyen védekezési módok vannak, tehát a megelőzésen kívül? Mert amikor mi nem leszünk, ők még akkor is élni fognak, tehát az ő evolúciójuk sokkal gyorsabb.
0: Pontosan, tehát az hiába való vágy, hogy véglegesen legyőzzük őket, és tulajdonképpen ha belegondolunk, hogy milyen fontos mikrobáink is vannak, akkor ez nem is lehet cél, mondjuk antibiotikummal hirtelen az összes baktériumot el akarjuk üldözni. Itt a békés együttélés lenne tulajdonképpen a cél, és ennek egyébként van esélye, de csak egyetlen egy esetben, hogyha sikerülne egy nagyon-nagyon széles körű, ha nem is globális, de legalábbis nagyon széles körű, úgynevezett transformatív változást elérni, és az említett szakértő jelentésben is, amit Pandemics Reportnak vagy pandémiás jelentésnek hívnak, ezt emeltük ki. Ez a transformatív változás az azt jelenti, hogy az emberek gondolkozás módjában kell változtatnunk, hiszen ahogy említettem is, fenntarthatatlan módon él az emberiség. Ezzel a mennyiségi utazással például, amelyen repülünk, az ilyen intenzív állattartással, földműveléssel, tájhasználattal, egész egyszerűen folyamatosan fokozódó mértékű járványok kitörése várható, és ugye a klímaváltozásnak ez csak az egyik következménye, ráadásul még akkor nem beszéltünk ugye a gleccserek, a sarki jegek megolvadásáról, tengerszint emelkedés, ami újabb és újabb ilyen gyorsító tényező ugye a járványok terjedésében. Tehát azt kell mondanom, hogy itt egy nagyon nagy összefogás és egy globális ilyen transformatív gondolkozásmódbeli változás lenne szükséges ahhoz, hogy megpróbáljuk ezt a megelőzést ténylegesen megvalósítani.
1: És mi van akkor, amikor bekövetkezik az emberi migráció? Tehát magyarán az, amikor a klímaváltozás kapcsán bizonyos élőhelyek, országok, vagy országon belül bizonyos részek lakhatatlanná válnak, és ugye onnan az embereknek el kell menniük, el kell vándorolni. Mert az is egy katasztrófát okozhat, amikor majd egy helyre összesűrűsödik egy csomó ember, tehát az fog igazán elindítani járványt, ugye? Jó gondolom.
0: Abszolút, tehát ezt is ismerjük a történelemből, és persze ez teljesen kiszámítható módon kedvez megint a kórokozók terjedésének és a járványok kialakulásának. És igen, ilyen véleményeket lehet hallani, hogy Magyarországon vagy egy ilyen tengertől távoli országban miféle félnivalónk van attól, hogy most valahol megszűnnek élőhelyek és majd vándorolnak az emberek. Hát ezeknek az emberek mindig azt a kérdést teszem föl, hogy mit gondolnak, hogy hová fognak menekülni a tengerparton az emberek, merre felé vajon. Hát nyilvánvalóan nincs olyan ország, aki ne lenne érintett ebben.
1: Hallgatnak önökre? Meghallják a döntéshozók a szavukat?
0: Sajnos nem eléggé, tehát ennél sokkal többet szeretnénk, hogy figyeljenek a szavunkra, és sokkal több hatást szeretnénk elérni, és van egy óriási ellenmondás, ugye, aközött, hogy milyen cselekvésekre, milyen megelőző intézkedésekre lenne szükség, illetve hogy működik a világ. A világ ugye az általában politikai választási ciklusokban működik, és a 4 év számít mondjuk hosszú távnak egy politikus számára, és ami elkezdünk olyan érvekkel előjönni, hogy évtizedekig kellene vizsgálnunk egy konkrét jelenséget, akkor ott ők kikapcsolnak. Tehát itt nagyon nehéz ugye lefordítani a másik nyelvére, nyelvezetére azt a problémát, amit mi felismerünk. Úgyhogy itt nagyon komoly tennivaló a részünkről is, meg azt gondolom, hogy a döntéshozók részéről is, hogy mindenki megértse, hogy a 4 években való gondolkozás nem lesz célravezető, hiszen nem lehet 4 éven belül komoly eredményt elérni egy megelőzési program esetében. Itt sokkal hosszabb távon kellene gondolkoznunk.
1: És egyébként önök, amit csinálnak és tesznek, az felbecsületetlen értékű, és ahogy ön is mondta, nagyon fontos az, hogy mi emberek, tehát 8 milliárd ember tehet azért, hogy egy jobb földön éljen, csak valahogy ez olyan lassan megy át az emberek tudatába.
0: Igen, az mindenképpen egy reményre okutató dolog, hogy tulajdonképpen az a tudás, amit fel tudunk halmozni a kórokozók ökológiájáról, járványtanáról, az nem azt eredményezi, hogy egy ilyen mindenképpen bekövetkező, végzetszerű negatívum az, ami az ember és a kórokozók viszonya, hanem azt mutatja meg számunkra, hogy egy részei a kórokozók, a vírusok, a baktériumok, a paraziták részei az élővilágnak, és tulajdonképpen meg kell tanulnunk újra megtalálni az együttélésnek a lehetőségét, és És hogyha megismerjük ezeket a mikróbákat, akkor egyre nagyobb esély.

0: arra, hogy megpróbáljunk úgy együtt élni, hogy minél kevesebb kárt okozzanak bennünk.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában dr. Földváli Gábor, a kórokozók járványtanával és ökológiájával foglalkozó biológus beszélt a kullancsokról, arról, hogy a klímaváltozás egyik legkellemetlenebb következménye a felfokozott állati és emberi migráció lesz.
2: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Így nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Műsorainkkal kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket a véleménykukac.europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg adásainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként továbbra is megtalálhatók azok a letöltési linkek, QR kódok, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel egyébként nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok!
2: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Elismeri az új kormány erőfeszítéseit, de még lát hiányosságokat Magyarország jogállamisági helyzetében az Európai Bizottság. A dokumentum szerint, melyet kiadtak, több területen történt előrelépés, ugyanakkor további intézkedéseket sürgetnek az igazságszolgáltatás átláthatósága, a korrupció elleni fellépés és az integritási szabályok terén. A bizottság szerint továbbra is hiányosságok vannak a magas szintű korrupciós ügyek eredményességében, a lobby szabályozásban és a pártfinanszírozás átláthatóságában. A jelentés a médiapiaccal kapcsolatban is fennálló problémákat említ, ugyanis pozitív fejleményként értékeli több reform megindítását és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. A testület közölte, továbbra is figyelemmel kíséri a magyarországi változásokat. Még hétfőig lehet pályázni a felsőoktatási intézményeket fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumi és felügyelő bizottsági tagságára. A pályázati határidő meghosszabbítását Lannert Judit oktatási miniszter jelentette be a Facebook oldalán. Az eredeti határidő pénteken járt volna le. Megjelent az a jogszabály, amely megteremti a jogi alapját a fiatalitás címén korábban eltávolított katonák visszavételének, közölte a honvédelmi miniszter szombaton közösségi oldalán. Ruszin Szendi Romulus bejegyzésében kifejtette, az előző kormány politikai okokból számos kiváló felkészült katonát távolított el méltatlanul a magyar honvédségtől. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a péntek este megjelent új szabályozás a közös kormányzati munka eredménye, amely igazságot szolgáltat az érintett honvédeknek. A miniszter közölte, 2026. augusztus 1-én a Bálnában várják a visszatérni vágyókat, köztük azokat is, akik a koronavírus elleni védőoltás megtagadása miatt veszítették el jogviszonyukat. A választási korhatár 16 évre történő csökkentését támogatná Magyar Péter. A miniszterelnök szombati bejegyzésében kifejtette, meggyőződése szerint a fiatalok túlnyomó része eléggé felkészült és tájékozott ahhoz, hogy beleszóljon a közös döntésekbe. Európában, jelenleg Ausztriában és Máltán szavazhatnak a 16 évesek. A módosítás a Tisza pártnak is kedvezhet, hiszen a politikai erő a fiatalabbak körében kiemelkedő támogatottsággal bír. A választási korhatár esetleges megváltoztatása a választási törvény tervezett átfogó újragondolásának és az alkotmányozási folyamatnak a része lehet. Higiéniai és dokumentációs jogsértések miatt felfüggesztette a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a 2020-as országtortát készítő Hisztéria cukrászdát üzemeltető cég tápiószecsői üzemének tevékenységét. A hatóság az ellenőrzés során összesen 40 kifogásolt élelmiszertételt talált, amelyek közül 29 nem volt megfelelően nyomon követhető, 11-nek pedig már lejárt a minőségmegőrzési ideje. A Nébih elrendelte az érintett termékek azonnali kivonását a forgalomból, hatósági zár alávételét, valamint az üzem összes, még le nem járt termékének visszahívását. A cukrászda a közösségi oldalán technikai okokkal magyarázza a létesítmény egyhetes zárvatartását. A hivatal a jogsértések súlya miatt döntött az élelmiszer előállítói munka azonnali leállítása mellett. Megkezdődtek a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő újranyitásához szükséges elektromos hálózat fejlesztési munkálatai, amelyek a Pazár sétány egy szakaszát is érintik. Az augusztus 14-éig tartó beruházás során keletkező bontási törmelék ideiglenes elhelyezésére a Győri utca melletti területet jelölték ki. A kivitelező feladata a depózási zóna megfelelő elkerítése, a biztonságos üzemeltetés, valamint a felhalmozott anyagok rendszeres elszállítása. A munkálatok befejezését követően a sétányt teljesen helyreállítják és elvégzik a használt átmeneti terület teljes körű rekultivációját is. 22 önkéntes fogott össze szombaton Miskolcon a Majális Park és környékének megtisztításáért. A Szelet a Park és a Tisztasági Nagykövet Egyesület közös akcióján mindössze egy óra alatt mintegy 2 köbméter hulladékot gyűjtöttek össze. A résztvevők a parkolókat, a turistautakat, a volt szanatórium térségét és a királyasztal felé vezető részeket tisztították meg. A sikeres környezetvédelmi munka után a segítőket frissítővel és étellel jutalmazták, a szemét elszállításáról a Mirehu gondoskodott.
0: Az időjárásról.
1: A folytatásban a déli és keleti tájakon kevés helyen lehet csapadék. Időnként gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, és néhol záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Északnyugat felől egy fronthoz köthetően több felhő és csapadék zóna érkezik. A változó irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és megerősödik. A csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 13 és 22 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa-szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. Lezárult a Szóval Lévai Podcast második évada. Újabb évadot tudhat maga mögött a Miskolci Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon podcastje. A Szóval Lévai négy új epizódban olyan témákat dolgozott fel, amelyek részei a mindennapjainknak és különösen közel állnak a mai középiskolásokhoz, a mobiltelefon használattól és a pályaválasztás kihívásaitól kezdve a zenei ízlésen át egészen az önkéntességig. A 2024-ben indított sorozat az intézmény egyik leginnovatívabb közösségépítő kezdeményezésévé vált. Célja, hogy párbeszédet teremtsen a diákok, pedagógusok és a szülők között az őket leginkább érintő kérdésekről. A műsor különlegessége, hogy az adások létrehozásában a gimnázium média iránt érdeklődő diákjai is aktívan részt vesznek, közreműködnek az előkészítésben, a szerkesztésben és a technikai megvalósításban, miközben szakmai mentorálást kapnak az Európa Rádió Miskolci stúdiójában. Az Európa Szalon mai vendégei Zelenák Emese és Balla Balázs, a Lévai József Református Gimnázium végzett médiás diákjai, valamint Kojsza Péter, az Európa Rádió főszerkesztője, a Lévai József Református Gimnázium mozgókép kultúra és média ismeret szakos tanára, a Szóval Lévai Podcast felelős szerkesztője.
2: Szerintem a legnehezebb az ötletelés volt az elején, hogy kitaláljuk, hogy egyáltalán mit akarunk, hogy akkor pontosan hogy legyen, hogy mi legyen az időtartam, hogy a stb. Tehát az nagyon nehéz volt, azon sokat gondolkodtunk. De szerintem megérte. Szerintem jót hoztunk össze. Hát a legjobb dolog az szintén az ötletelés volt, mert én ezt nagyon élveztem, illetve maga a felvétel. Az egy olyan dolog volt, amit biztos, hogy nem fogok elfelejteni még nagyon sokáig, mert tényleg szerintem az adott a legtöbb tapasztalatot.
3: Hát igen, a legnehezebb dolog ugye azon kívül, hogy ötletelni kell, és le kell ülni, és tényleg bele kell rakni a munkát minden epizódba. Azon kívül itt maga a forgatáson történik, tehát szerintem a legnehezebb része elkezdeni egy beszélgetést, elkezdeni a jó hangulatot teremteni, mint házigazda, mint egy olyan ugye műsorvezető, aki meghívta a vendégeket. Viszont a legjobb rész az pedig ezután alakul ki, amikor már egy finom, jó hangulatú beszélgetést tudunk folytatni, és jó a hangulat, van nevetgélés, és már el is felejtjük itt a mikrofonokat, és ezt a felvétel lázt. Szerintem azután már ki tud alakulni egy nagyon jó kis ilyen vonal, igen, csevegés, így van, amint tudunk haladni.
4: Mikor felvetődött ez az ötlet, hogy indítsunk egy podcastet, akkor a diákoknál ez nagyon betalált, és azért érezhettétek szerintem egy kicsit nehezebbnek az elejét, mert valaminek az alapjait letenni, valami olyat csinálni, amit még előttünk nem csinált más, az mindig kemény munka, de én ezt akkor el is mondtam. És tényleg ugye rengeteget dolgoztunk az elején azzal, hogy kitaláljuk a podcastnek a nevét, egy brandet építsünk iskolán belül, megtaláljuk azt a hangnemet, ami vonzó lehet a tanároknak, a diákoknak és a szülőknek, tehát tényleg egy ilyen műhely munka alakult ki ezzel kapcsolatban, és onnantól kezdve, hogy irányba állítottuk ezt a podcastet, onnantól már mindenki tudta, hogy nagyjából mi a feladata, és hogy igazából mire kell törekedni.
1: Az Európa Szalon mai vendégei tehát Zelenák Emese és Balla Balázs, a Lévai József Református Gimnázium végzett médiás diákjai, valamint Kojsza Péter, az Európa Rádió főszerkesztője, a Lévai József Református Gimnázium mozgókép kultúra és média ismeret szakos tanára, a Szóval Lévai Podcast felelős szerkesztője.

0: Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Lezárult a Szóval Lévai Podcast második évada. Újabb évadot tudhat maga mögött a Miskolci Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon podcastje. A Szóval Lévai 4 új epizódban olyan témákat dolgozott fel, amelyek részei a mindennapjainknak és különösen közel állnak a mai középiskolásokhoz. A mobiltelefon használattól és a pályaválasztás kihívásaitól kezdve a zenei ízlésen át egészen az önkéntességig. A 2024-ben indított sorozat az intézmény egyik leginnovatívabb közösségépítő kezdeményezésévé vált. Célja, hogy párbeszédet teremtsen a diákok, pedagógusok és a szülők között az őket leginkább érintő kérdésekről. A műsor különlegessége, hogy az adások létrehozásában a gimnázium média iránt érdeklődő diákjai is aktívan részt vesznek, közreműködnek az előkészítésben, a szerkesztésben és a technikai megvalósításban, miközben szakmai mentorálást kapnak az Európa Rádió Miskolci stúdiójában. Zelennák Emesét és Balla Balást, a Lévai József Református Gimnázium végzett médiás diákjait, valamint Kojsza Pétert, az Európa Rádió főszerkesztőjét, a Lévai József Református Gimnázium mozgókép kultúra és média ismeret szakos tanárát, a Szóval Lévai Podcast felelős szerkesztőjét hallják.
2: Én nagyon szomorú vagyok, hogy vége van a podcastnek, de nagyon örülök, hogy vége van az érettségének. Örülök, hogy letudtam, szerintem jól is sikerült, úgyhogy örülök, hogy még most így visszajöttem erre az interjúra, és itt visszahozta ezt a podcast feelinget.
3: Igen, csatlakozok én is a mesének a véleményéhez. Hát nagyon örülök, hogy már túl vagyunk az érettségén, ugye azért ez nem kis megterhelés volt. A stressz az ott volt mindig, hogy fogunk teljesíteni, és mi lesz ennek az egésznek a végkimenetele. Én is szomorú vagyok, hogy hát végig így a podcastnek, és nekem még kicsit zűrösebb lesz a visszajövés ide, de nagyon bízom abba, hogy a helyetteseink és akiket tanár úr képez, ők jól megállják a helyüket, és fogják továbbvinni ezt a színvonalat.
1: Hogyan gondoltok vissza a podcastre?
2: Hú, amúgy egy ilyen, nem is tudom, nagyon idilli volt az egész, nagyon kis családias környezet volt, sokat dolgoztunk, ezt bevallom, de én szerettem ezt a munkát, én nem óckodom attól, hogy dolgozni kelljen, és szerintem bele is tettem, amit kellett, úgyhogy én nagyon, nagyon szívesen gondolok vissza erre a két évre.
3: Igen, az teljesen igaz, hogy amit munkát beletettünk, annak a gyümölcse az mindig szerintem tükrözte a munkánkat a végkimenetel. Sokszor a foglalkozásokra, amikor elmentem, vagy elmentünk, én nem úgy éreztem, mintha kényszer lenne, hanem tényleg szeretném csinálni, és tök jó volt, hogy tanár úr segítségével, ugye szakmai segítség, szakmai tudás mellett ilyen eredmények születtek. Nagyon sok mindent tanulhattunk, és nagyon sok mindent tudunk továbbvinni az életben is, ugye. Ugye ez nem csak arról szól, hogy beszélgetünk itt a podcastben, hanem ezek itt komoly előkészületek vannak ezek a falak mögött, és maga a gondolkodási menet az, ami fejleszt minket, és ami megtanított.
1: Gondolkodtatok már azon, hogy mi volt esetleg a legnehezebb, és mi volt a legkönnyebb, a legjobb a podcastben, készítésében, a munkában, ahol fogalmaztatok?
2: Szerintem a legnehezebb az ötletelés volt az elején, hogy kitaláljuk, hogy egyáltalán mit akarunk, hogy akkor pontosan hogy legyen, hogy mi legyen az időtartam, hogy a stb. Tehát az nagyon nehéz volt, azon sokat gondolkodtunk. De szerintem megérte. Nem jót hoztunk össze. Hát a legjobb dolog az szintén az ötletelés volt, mert én ezt nagyon élveztem, illetve maga a felvétel. Az egy olyan dolog volt, amit biztos, hogy nem fogok elfelejteni még nagyon sokáig, mert tényleg szerintem az adott a legtöbb tapasztalatot végül is.
3: Hát igen, a legnehezebb dolog ugye azon kívül, hogy ötletelni kell, és le kell ülni, és tényleg bele kell rakni a munkát minden epizódba. Azon kívül itt maga a forgatáson történik, tehát szerintem a legnehezebb része elkezdeni egy beszélgetést, elkezdeni a jó hangulatot teremteni, mint házigazda, mint egy olyan ugye műsorvezető, aki meghívta a vendégeket. Viszont a legjobb rész az pedig ezután alakul ki, amikor már egy finom, jó hangulatú beszélgetést tudunk folytatni, és jó a hangulat, van nevetgélés, és már el is felejtjük itt a mikrofonokat és ezt a felvétellázt, szerintem azután már ki tud alakulni egy nagyon jó kis ilyen
2: cseveg.
3: Vonal, igen, cseveg, és így van, amint tudunk haladni.
4: Ha jól tudom, ti az alapítástól jelen vagytok a podcast készítésében. Hogyan fejlődött ez a munka? Ezt meg tudjátok-e fogalmazni? Fejlődött, vagy az elejétől ugyanaz a színvonal volt, vagy ezt hogyan tudnátok elmesélni a hallgatóknak?
2: Szerintem fejlődött amúgy. Az elején nagyon, hát nem nyögvenyelős volt, de azért nehéz volt. Új volt mindenkinek, úgyhogy nem nagyon tudtuk, hogy mibe kapaszkodjunk, hogy milyen ez. De szerintem fejlődtünk az utóbbi, szerintem egy év, szerintem az viszonylag könnyebben ment, mint a tavalyi. És szerintem a felvételekben is ez hallatszódik amúgy.
3: Hát igen, ezt tanárról is mindig sokszor kiemeli, és mindig elmondta nekünk is, illetve más osztályoknak is, amikor mesélte, hogy igazából mire belejönne az ember, vagy mire belejönnénk, akkora megyünk el. Hát ez sajnos most is így van, tehát hogyha sokáig maradnánk, ez akkor tudna kiteljesedni, de hát tanulni mindig tud újat az ember, és ugye ki tudja, hogy hol van még így a vége. Szerintem nagyon sokat fejlődött az elejétől fogva. Az elején sokszor volt úgy, hogy nem tudtuk, hogy hogyan álljunk neki, vagy milyen ötleteket hozzunk, vagy tanár úrnak mi a megközelítése, de szépen kifejlődött így a, hát idézőjelesen a végére, és már hát közös nevezőre találtunk.
4: Tanár úrhoz fordulok, te hogyan értékelnéd az elmúlt évad munkáját, a fiatalok munkáját?
5: Azért olyan sokat nem kellett harcolnunk egymással, én legalábbis így emlékszem, mert amikor felvetődött ez az ötlet, hogy indítsunk egy podcastet, akkor a diákoknál ez nagyon betalált. És azért érezhettétek szerintem egy kicsit nehezebbnek az elejét, mert valaminek az alapjait letenni, valami olyat csinálni, amit még előttünk nem csinált más, az mindig kemény munka, de én ezt akkor el is mondtam. És tényleg ugye rengeteget dolgoztunk az elején azzal, hogy kitaláljuk a podcastnek a nevét, egy brandet építsünk iskolán belül, megtaláljuk azt a hangnemet, ami vonzó lehet a tanároknak, a diákoknak és a szülőknek, tehát egy ilyen műhely munka alakult ki ezzel kapcsolatban, és onnantól kezdve, hogy irányba állítottuk ezt a podcastet, onnantól már mindenki tudta, hogy nagyjából mi a feladata, és hogy igazából mire kell törekedni. És hát nyilván a podcastek azok szerintem hoztak mindig egy elfogadható színvonalat, de hogy ti magatok hogyan éltétek meg, hogy hogyan fejlődtettek menet közben, én kívülről láttam azt, hogy azok a diákok, akik az elején leültek ide műsort vezetni, tényleg egy picit még ilyen félősebbek voltak, és hogy úgy keresték a helyüket, mert hogy egyébként egy csomó mindent tanítunk a lévaiban, ugye a média oktatás keretében. Rengeteg gyakorlat van, rengeteg olyan feladat, ami egyébként a más intézményekben nem nagyon. De hogy ténylegesen ide meghívni egy kerekasztal beszélgetésre vendégeket, leülni, moderálni ezt a beszélgetést, interjúkat készíteni, és ebből kihozni valamit, ami aztán érdekes lehet az intézmény közössége számára, azért az egy egészen más tészta, és én nagyon büszke vagyok rájuk, mert én magam is rengeteget tanultam egyébként ez alatt a munka folyamat során. Nagyon sok mindent tanultunk egymástól, tehát ez nem úgy nézett ki, hogy én megmondtam, hogy na, már pedig ezt kéne csinálni, és akkor megmondtam a kérdéseket, megmondtam a témákat, nem, ez egy közös ötletelés volt mindig, és nyilván ott voltam mellettük, mint mentor, mint facilitátor, ugye ezt szokták mondani, hogy próbáltam minél kevesebbet belefolyni egyébként a munkába, de fogtam a kezüket, és nagyon jó volt látni azt, hogy egyébként ők is nagyon sokat fejlődtek, és hogy én magam is rengeteget tanultam.
4: Előttünk van egy kis sajtóanyag, ami úgy fogalmaz, hogy a sorozat az intézmény egyik leginnovatívabb közösségépítő kezdeményezésévé vált. Mit jelent ez tulajdonképpen a gyakorlatban?
5: Igen, ezen én is sokat gondolkodtam, amikor leírtam. Én nagyon-nagyon hiszek abban, hogy ez azért innovatív, mert tulajdonképpen az online térbe viszi ki azokat a témákat beszélgetések formájában, amikről nincs lehetőség érdemben vitatkozni vagy beszélgetni a mindennapok során. Nem azért, mert nem tudnak egymással kommunikálni a tanárok vagy a diákok, hanem egyszerűen azért, mert van egy ilyen feszített munkatempó. Tehát ugye ott vannak a tanórák, a szünetek tényleg arra elegek, hogy átszaladjatok egyik teremből a másikba. Ugye az órákon pedig alapvetően ugye a tananyag átadása zajlik, és nagyon ritkán van arra lehetőség, hogy érdemben tényleg a mindenkit érdeklő és foglalkoztató kérdésekkel is foglalkozzanak az intézményben. És mi pont ezért akartunk olyan témákat behozni, amik hisszük, hogy foglalkoztatják a diákokat és a tanárokat, és lehet erről egy picit vitatkozni, tehát hogy nem kell ezen összeveszni, de hogy be lehet hozni olyan szempontokat és nézőpontokat, amikre egyébként így a hétköznapok során nem nagyon van lehetőség. És hogy ezért hiszünk abban, hogy ez egy innovatív dolog, mert pont egy olyan felületet találtunk meg, ami a diákok számára nagyon vonzó. És lehet, hogyha mondjuk ezt egy iskolai kerekasztal beszélgetésen csináljuk, vagy behívjuk mondjuk egy osztályfőnöki órára, bevisszük ezeket a témákat, akkor így oké, mindenki az óráját fogja nézni, hogy 45 perc és hogy mikor lesz vége. De itt tényleg az van, hogy ha valaki meg akarja hallgatni, akkor is úgy hallgatja, hogy szeretné, és annyit hallgat belőle, amennyit szeretné. Senkire nem akartunk semmit ráerőszakolni, és egyébként ez a munkafolyamatra is igaz volt, hogy mindenki azt csinálhatta, én remélem, hogy ezt is így láttátok, amit igazán szeretett, senkire nem erőltettünk semmit.
4: A második évadnak a témáit, hogyha egy kicsit bemutatnátok, mi mindenről volt szó?
3: Volt a mobilozási szokások, az nekem egyik személyes kedvencem, ugye hát sajnos én is elég sokat mobilozok így a napokban, és eléggé hát szenvedek azzal, hogy lejjebb vigyem a képernyőidőmet, de abban a beszélgetésben sok mindent körbevettünk és körbejártunk. Nagyon jó volt tehát a vendégeink nagyon jók voltak, ugye a diák is, aki bent ült, Bianca nagyon jól elmondta a dolgokat, nagyon jókat mondott ő is, és nagyon jó volt hogy az ő szemszögéből is látni ezeket a megfogalmazott mondatokat, úgyhogy én ott is nagyon sokat tanultam. Meg ugye ott volt még Dávid is, ő ugye Dávid tanár úr, a pszichológus, mert ő már ugye egyetemen tanulja ezt a dolgot, kutatásokat végez, és nagyon jó volt ezeket végighallgatni.
2: Nekem a karriertervezés volt témában. Én amúgy nagyon meg voltam elégedve azzal a beszélgetéssel, mert elég sok mindent vettünk át. Nagyon sok mindenről volt szó, például az egyetem és a gimnázium közti egy évben, aki esetleg ugye kihagy egy évet, ez a gap year. Az a beszélgetés, azt valamelyik nap hallgattam vissza pont, mert kicsit bizonytalan voltam, hogy jól döntöttem el, most akkor ki kellett volna hagynom egy évet, mert hogy azért mégiscsak pihenni kellene, vagy úgy éreztem kellene. És ahogy visszahallgattam, végül is arra jutottam, hogy nincsen semmi baj, mindent jól csináltam, és ahány ember annyiféle út. Én például maradok Miskolcon, Bazsa megy ki külföldre, szóval szerintem ez is egy nagyon jó adás volt. A vendégek nagyon nyitottak voltak. Ha jól emlékszem, pont osztálytársam ült bent. Vele úgy megtaláltam a közös hangot, ugye a tanárokkal is, szóval szerintem ez egy nagyon jó adás volt.
4: Volt még a zenei ízlés és az önkéntesség téma.
3: Igen, mind a kettő egy nagyon érdekes téma volt. Igazából mindegyik témát szerettem, amikor visszahallgattam, vagy amikor én beszéltem bennük. Ugye önkéntességnél ott is sok mindenről beszélgettünk. Az önkéntesség az számomra egy tök jó téma volt, abban is sok újat tudtunk meg, és jó volt visszagondolni azokra az időkre, amikor ugye mi is mentünk és segítettünk, és önkéntesen ott voltunk akár a boltokban, akár ugye diakóniára mentünk. Jó volt ezekre így kicsit nosztalgikusan visszagondolni. A zenei ízlés szintén egy kiemelkedő téma volt, nagyon vicces és nagyon jó hangú beszélgetést folytattunk ugye egy Petró Balázs tanár úrral. Nagyon jó témákat hozott be, és nagyon, nagyon körbe tudtuk járni szintén ezt az egész zenei témát.
1: Újabb évadot tudhat maga mögött a Miskolci Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon podcastje. A Szóval Lévai 4 új epizódban olyan témákat dolgozott fel, amelyek részei a mindennapjainknak és különösen közel állnak a mai középiskolásokhoz. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Zelenák Emesével és Balla Balázzsal, a Lévai József Református Gimnázium végzett médiás diákjaival, valamint Kojsza Péterrel, az Európa Rádió főszerkesztőjével, a Lévai József Református Gimnázium mozgókép kultúra és média ismeretszakos tanárával, a Szóval Lévai podcast felelős szerkesztőjével.

0: Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Lezárult a Szóval Lévai podcast második évada. Újabb évadot tudhat maga mögött a Miskolci Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon podcastje. A Szóval Lévai 4 új epizódban olyan témákat dolgozott fel, amelyek részei a mindennapjainknak és különösen közel állnak a mai középiskolásokhoz. A mobiltelefon használattól és a pályaválasztás kihívásaitól kezdve a zenei ízlésen át egészen az önkéntességig. A 2024-ben indított sorozat az intézmény egyik leginnovatívabb közösségépítő kezdeményezésévé vált. Célja, hogy párbeszédet teremtsen a diákok, pedagógusok és a szülők között az őket leginkább érintő kérdésekről. Most folytatjuk a beszélgetést Zelenák Emesével és Balla Balázzsal, a gimnázium végzett médiás diákjaival, valamint Kojsza Péterrel, az Európa Rádió főszerkesztőjével, a gimnázium mozgókép kultúra és média ismeret szakos tanárával, a Szóval Lévai podcast felelős szerkesztőjével.
2: Ha jól emlékszem, az a generációs különbségek rész volt, és ott Lovász tanár úr az adásban a játék résznél, ha jól emlékszem, szavakat mondunk, és neki ki kellett találni, hogy ez az mit jelent, vagy mi értelme van, és cringe volt a szó, és ő simán rávágta, hogy grincs.
3: Szlengeket hoztatok a tanároknak.
2: Az egy, hát nem tudom, azt még sokáig fogom emlegetni, és mindig, amikor találkoztam vele a folyosón, mindig elnevette magát, mert neki is ugyanez jutott eszébe, úgyhogy nekem az.
4: Nekem a legelső adás volt az, amikor Adamczyk tanár úrral volt a mesterséges intelligenciával beszélgetés, akkor számomra a mesterséges intelligencia és ez az AI téma, ez nagyon kiemelkedő szerepet játszott, ugye még akkor, hát nem kezdetleges, de már kezdett így bejutni a tudatba, és egy nagyon érdekes téma volt, és amik ott elhangzottak, nekem az tök érdekes információk voltak, és nagyon szívesen hallgatom vissza ott abból esetleg csak részeket vagy beszélgetést, illetve még itt a zenei ízlések témában volt egy pár kivágott rész, amit hát nem szabadott beletennünk, de nekem számomra azok viccesek voltak.
1: Az idei évad, a mostani évad több újdonságot is hozott, melyek ezek az újdonságok?
3: Alapvetően két olyan újdonság volt, ami az előző évadhoz képest újítás volt. Az egyik, hogy sokat gondolkodtunk, hogy milyen felületre vigyük ki ezt a podcastet, és ahogy elindítottuk, rájöttünk arra, hogy az a felület már nem annyira népszerű a fiatalok körében, bár hiába gondoltuk, hogy ez így van. Úgyhogy elkezdtünk egyre több platformon megjelenni, és most már a SoundCloud és a YouTube mellett a Spotify-on, tehát az egyik legnépszerűbb podcast megosztó oldalon vagyunk rajta, tehát ez volt az egyik újítás, hogy szeptembertől ezt jelöltük meg az elsődleges olyan felületünknek, ahol szeretnénk, hogyha hallgatnák az adásainkat. Egyébként az nem csak azért jó, mert nagyon népszerű, és sok ember ismeri, hanem azért, mert mi a statisztikák, illetve az adatok alapján egy nagyon jó visszajelzést kapunk. Erre egyébként ilyen külön órákat szenteltünk a diákokkal, hogy amikor megvolt egy rész, akkor utána nem csak leültünk és átbeszéltük, hogy akkor kinek mi tetszett, mi nem tetszett, miben lehetne fejlődni a következő résznél, hanem elkezdtük kielemezni ezeket a statisztikákat, tehát ahogy ez tényleg ilyen az életben is működne, és megnéztük, hogy vajon mennyire volt népszerű, melyek voltak azok a részek, amikor elkapcsoltak, és ez mindig nagyon tanulságos volt, mert ebből tudtunk építkezni aztán a következő részhez. A másik újítás pedig az volt, hogy úgy döntöttünk, hogy egy kicsit bővítjük a vendégeknek a körét, és olyan embereket is meghívunk, akik bár most már nem a Lévaiban vannak, de nagyon szorosan kötődtek, vagy kötődnek az intézményhez, mondjuk a gyerekeik által. Így voltak egyébként voldiákok, akik jöttek, és voltak olyan szülők, ez is egy újítás volt, hogy próbáljuk meg a szülői nézőpontot is megvilágítani. Mert hogy alapvetően, amikor elindítottuk, akkor úgy határoztuk meg, hogy a diákoknak, a tanároknak, és ugye a harmadik helyen pedig a szülőknek szeretnénk ezt a podcastet készíteni, és tulajdonképpen így a célközönség köré kezdtük el gyártani és építeni a tartalmat, úgyhogy ez egy ilyen igazi kis tartalomgyár volt a jó értelmében ennek a szónak, és tényleg nagyon sok szép emlék kötődik, de nincs még vége, tehát ez egy fontos dolog, hogy a podcast bár nekik véget ért, de működik tovább, én legalábbis nagyon bízom benne, hogy folytatjuk a harmadik évaddal.
1: Mindjárt rátérünk a folytatásra is, de még ha egy kicsit a statisztikáról beszélhetnénk, hogyan lehet mérni a hatékonyságot, népszerűséget, és mit mutatnak a számok tulajdonképpen, mit tapasztaltatok?
2: Én úgy gondolom, hogy folyamatosan nőttek a nézettség számok. Az elsővel nagyon bekezdtünk, az egy nagyon jó adás volt. Voltak részek, amik úgy éreztük, hogy tehát ezeket az adásokat mi úgy építettük fel, hogy akkor évvégére valami legyen kis lájtos, hogy azért mégis évvége van, meg stb. Évközben azért mégis legyenek erős témák, vagy olyanok, amikről tényleg nem beszélünk a hétköznapokban. És próbáltunk minden évad kezdőt olyan témával indítani, ami úgy megfogja az embereket, és ez szerintem sikerült is. A statisztikákat tulajdonképpen azt megoldotta a Spotify és az Instagram is. Szerintem jó számokat értünk el.
3: Nyilván le lehetne bontani itt az adásokat, ugye azt láttuk, hogy nagyjából egy ilyen 300-400-as hallgatottság van minden résznél. Nyilván ezek között vannak olyanok, amik már ugye régebb óta vannak, és ott már akár ilyen 1500-2000-es hallgatottságnál is járunk, de hogy ugye konkrétan ez mit jelent, tehát hogy ez most 2000 embert jelente, vagy egy kevesebb hallgatótábor hallgatta meg többször, ezt nyilván egyébként mi sem látjuk. És nincsenek, vagy nem is voltak illúzióink, mert hogy alapvetően ennek a podcastnek a hallgatótáborát azért nem egy városi, vagy nem egy országos podcastnek a hallgatottságához kell viszonyítani, tehát mi nem akartunk ilyen nagyot elmondani, mi azt mondtuk, hogy annak örülünk, hogyha az intézményben lesz egy olyan erős tábor, aki ezt rendszeresen fogja hallgatni. Én egyébként kisebb hitű voltam, mint a diákok, mert én azt mondtam, hogy egy ilyen 200-as hallgatótábort sikerül toboroznunk, akkor már nagyon jók leszünk. Ehhez képest tényleg az első rész az így nagyon bekezdett, de valószínűleg ez azért is lehetett, mert akkor még nagyon
2: új volt az
3: új
2: egész.
3: Volt még, így van. És hogy én azt figyeltem meg egyébként, hogy a részek, tehát az egésznek a dramaturgiája, vagy az íve, az így nagyon szépen rímel egyébként a tanévnek a hangulatára, mert hogy az elején még mindenkinek ilyen rengeteg energiája van, ugye mindenhez van ideje, mindenre van ideje, mindenhez van ereje, és akkor hogy az első két rész az mindig így nagyot megy, és akkor így érezni, hogy fáradnak a tanárok, fáradnak a diákok már, jön a tavasz, rengeteg dolog van, jön az érettségi, és hogy így valahogy ezt tükrözi egyébként az évad is, hogy az első rész az mindig nagy hallgatottságot produkál, és valahogy így a tanév végére egy picit elfogy. Ez nem jelenti azt, hogy senki nem hallgatja, csak egy picit kevesebben a többihez képest. És pont ezért akarjuk úgy felépíteni magát a témákat is, hogy a végén azért nem akarunk itt már senkit stresszelni, meg nem akarunk ilyen nagy terheket rárakni senkire, hanem mindig ilyen könnyed témákat választunk így a tanévnek a második felében, és így próbáljuk egy picit csalogatni az embereket, hogy hallgassák. Ez egy állandó tanulás. Nem csak nekem, hanem a diákoknak is.
4: Igen, igen. Meg még ugye a statisztikához visszatérve még azokat is átnéztük, hogy mondjuk az életkor, tehát hogy melyik réteg nézi ugye az adásainkat, illetve az, hogy még azt is megnéztük, hogy melyik országban nézünk minket, és tök érdekes volt, azt hiszem Belgiumban volt egy-két hallgató, tehát hogy így...
3: Lehet, hogy volt léva is, csak hogy ezt nem tudjuk.
4: Igen, igen, igen, és tök jó volt azokra is így ránézni, ugye azt is, hogy ahogy említette tanár úr, hogy mikor kattintanak el, hogy milyen eszközökről nézik, tehát tök jó, hogy a Spotify-on van ilyen lehetőség, hogy ezeket így lehet kezelni, és így lehet belőlük tanulni, és kialakítani egy jobb célközönséget. De hát nekünk ugye a célközönség az alapjáraton maga az iskola volt elsősorban, de ezt már tanár úr ugye kifejtette.
2: Igen, de ehhez hozzáteszem, hogy több minden, tehát élőbe is jöttek visszacsatolások, nem csak online tudtunk statisztikát mérni, különböző iskolákból is visszajeleztek, hogy nagyon jó, amit csinálunk, és nagyon támogatják. Barátok is jelezték, nyilván család is, úgyhogy ez mondhatni, Miskolc már ismeri ezt a podcastet.
3: És egyébként annyit szeretnék még mondani, hogy nyilván fontosak a számok, meg hogy nem jó, hogyha az ember így vaktába lövöldöz, tehát hogy azért érdemes látni, hogy mi hogy működik, de alapvetően én úgy látom, hogy és ez nem mentegetőzés, de hogy ennek a podcastnek a valódi erejét, azt igazából nem tükrözik a számok. Tehát mi nem azért csináljuk ezt, hogy minél többen hallgassák, és hogy minél népszerűbbek legyünk. Persze szeretnénk trendik lenni, meg hogyha eljutna az üzenet azokhoz, akikhez el akarjuk juttatni, de igazából szerintem ennek az egésznek a lényege a közösségépítésben van, és abban a párbeszédben, amit a podcast által sikerül megteremteni a tanárok és a diákok között, mert rengeteg olyan nézőpont jön be egy-egy ilyen beszélgetés során, amire nem is gondolunk, vagy nem is gondoltunk, hogy létezik. Mondok egy példát, itt volt például a mobilozás, és ugye arról beszélgettek többek között, hogy az iskolai rendelet, ami megtiltja a mobil használatot, az vajon jó vagy nem jó. És itt egy picit azért ugye egymásnak mentek jó értelemben a diákok és a tanárok, mert nem mindenki gondolkodott erről egyformán, és például behoztak a diákok egy olyan szempontot, hogy oké, egyébként értik, hogy ez miért fontos, de hogy a tanárok gondoltak-e arra, hogy az emlékek így elvesznek az iskolából, mert hogy nincs lehetőség mondjuk képeket készíteni, vagy fotókat, vagy videókat gyártani. És akkor emlékszem arra a pillanatra, hogy így egy pillanatra így megfagyott a levegő, és így mondták a tanárok, hogy egyébként ez tényleg egy valós indok. És hogy erre ők például nem is gondoltak volna. És hogy tényleg ezek a beszélgetések tudtak új szint hozni, vagy volt egy másik, például az öltözködésről, hogy oké, de hogy a diákok miért járnak egyébként melegítőbe, hogy ez mennyire nem jó, mert régen köpeny volt, most meg már gyakorlatilag melegítő nadrágba járnak a diákok, tisztelet a kivételnek, és hogy nyilván itt is azért egy picit érdemes megnézni, hogy ennek mi lehet az oka, de volt egy diák, aki azt mondta, hogy ő nem azért jár melegítőbe, mert hogy nem szereti a farmert, vagy hogy lusta felöltözni, hanem azért, mert hogy neki tükrözi a lelki állapotát, vagy az aznapi érzelmi világát, hogyha ő most melegítőt vesz fel, annak van egy ilyen kifelé való üzenete. És hogy ezek tényleg olyan szempontok, amikre így tanárként azért nem gond, mert mindig azt látjuk, hogy oké, ezen a gyereken megint melegítő van, szóval rengeteg olyan dolog van, ami tényleg így bejött így a köztudatba, és hogy én is például, amikor így ezekről beszélgetünk, így nagyon szívesen hivatkozok ezekre a példákra, mert hogy a diákok szempontjait tükrözi, és ez nagyon fontos, mert a pedagógiában nem működhet úgy egy tanár, hogy már pedig az van, amit én mondok, és mindenki üljön le, és akkor hallgassa végig, az a világ véget ért. Tehát itt, ha nincs párbeszéd a tanárok és a diákok között, akkor szerintem az oktatásnak nem sok értelme van. Én így látom.
1: Ti hogy látjátok, nektek mit adott, mit hozott ez a podcast? Számotokra is ennyire értékes volt ez a párbeszéd?
4: Hát igen, én ezt említettem is egyébként tanár úrnak a bankettünkön, hogy ez tanár úrnak ez a tulajdonsága, hogy ennyire közvetlen és ennyire jó szívű így a diákokkal kapcsolatban, hogy bevonja őket a mindennapi feladatokba, és külön beszélgetések is vannak. Mi tanár úrral sokat beszélgettünk így a továbbtanulásról is, sokszor kérdezte, hogy Tehát érdekelt a tanárat az, hogy mi van velünk, és sokszor belekérdezett a mindennapi életünkbe is, és nekem ez egy nagyon nagy, nekem ez egy kulcsfontosságú tényező volt, mert így meg tudtam bízni tanár úrban, tudtam, hogy tud nekünk segíteni, hogy ezt tudjuk csinálni, és ez hatalmas nagy pluszt adott ugye nekünk, nekem is, Emesének és a többi hát kollégáinknak is, akik ugye velünk dolgoztak. Illetve maga ez a podcast is ugye nagy, tehát hatalmas értéket adott, megtanultunk rendesen kommunikálni, megtanultuk azt, hogy ha meg kell szólalnunk, akkor nem kell rögtön...
2: Hát nem kell rögtön rávágni, tehát van idő, nyugalom van.
4: Igen, át tudjuk gondolni azt, amit szeretném mondani.
3: Stratégiai nyugalom, mindig ezt mondtam.
4: Igen, tehát amikor kérdeznek minket, akkor is meg tudunk állni, tudunk egy mély levegőt venni, és logikusan tudunk gondolkodni ugye magának ennek a beszélgetésnek, vagy hogy alapjáraton ugye a beszélgetéseknek ez a lényege, hogy építsük egymást, és hogy logikus válaszokat adjunk mindenfajta kérdésre, vagy beszélgetésre. És egyrészt, másrészt pedig megtanultuk azt, hogy nem kell egy beszélgetés során, vagy hogyha kiállunk beszélni, akkor megfutamodni, vagy félni, mert nincs értelme, és tök jól kialakult ez, hogyha fogom tudni, hogyha legközelebb ilyen lehetőségem lesz, akkor már hogy kell cselekedni, mit kell cselekednem, és hogyan oldjam meg ezt az egészet.
2: Én leginkább azt tanultam, hogy a beszélgetésnek nem az a lényeg, hogy A-tól Z-ig eljussunk, mert ha elindulunk egy témán, abból megint ezer meg egy téma jöhet. És nekem ez nagyon fontos volt, hogy megtanuljam, de ezt éreztem is, és visszahallgatva magamat minden egyes adást, rájöttem, hogy van olyan gondolatom, amit vagy nem tudok befejezni, vagy nem úgy fejezek be, hogy olyan lezártnak tekintsem. Szóval én ebbe éreztem magamnak, ezt éreztem, hogy ezen fejlődni kell, vagy ebben fejlődni kell, és szerintem sikerült is.
5: És ha jól tudom, médiából érettségiztetek, és ezen a pályán maradtok, vagy ezzel tanultok tovább is, ugye?
2: Így van.
4: Persze, természetesen.
5: Erről mit tudhatunk?
4: Hát akkor kezdem én. Lehet, hogy kicsit hosszabb a bevezetés, meg minden.
3: Vigyázz, mert ez nem egy podcast.
4: Igen.
3: Itt van műsoridő.
4: Szóval,

0: és tök jó, már nagyon várom, hogy elinduljon. És hát igen, ugye így a médiában, a filmes iparban szeretnék valamilyen állást, esetleg később egy film rendezésében, vagy egy filmnek a megvalósításában dolgozni.
1: Hát én maradok Miskolcon, de én úgy terveztem ezt az egész továbbtanulási témát, hogy most elvégzek itt Miskolcon egy sportszervezőit. Azért jutottam erre a döntésre, és nem a mozgóképre, mert úgy voltam vele, hogy amíg most meg tudom csinálni fizikailag, akkor most csinálom meg, mert később lehet, hogy jön egy olyan sérülés, mert szeretnék újra elkezdeni sportolni, hogy ezt most megcsinálom, és akkor majd később esetleg egy operatőri, vagy egy kommunikációs média, mozgóképkultúra és média ismeret, valamilyen ilyesmi szakot. Médiával én úgy fogok foglalkozni, még most a nyáron is, már most a nyáron lesz egy állásom, már felvettek tulajdonképpen, szóval fényképezni fogok egész nyáron, egyetem alatt is, szóval azért nem fog kiesni a média az életemből.
2: És mit lehet tudnunk a podcast folytatásáról?
3: Hát ezt én is szeretném tudni. Viccet félretélve, egy Balázs valahogy úgy kezdte az elején, hogy tanár úr kiképzi a diákokat. Hát én legszívesebben nem kifelé képezném, hanem befelé képezném a diákokat, hogy minél tovább maradjanak a lévaiban, de nyilván a természet rendje nem ez. És ez nagyon nehéz emberileg is, meg pedagógiailag is, hogy tényleg amire eljutunk arra a szintre, amit mondtatok, hogy most már úgy is rátok mernék bízni egy podcast adásnak az elkészítését, hogy nem feltétlenül vagyok itt, mert ugye eddig mindig ott voltam. Addigra nekem folyamatosan azon kell gondolkodnom, hogy lesz-e utánpótlás. És hát jó hír, hogy úgy néz ki, hogy lesz utánpótlás, illetve az intézmény is megfogalmazta már azt a szándékát, hogy nagyon szeretik ezt a podcastet, úgyhogy mindenképpen szeretnék, hogyha lenne ennek folytatása, úgyhogy mert megvan a stáb, tehát szeptemberben tartunk majd egy ilyen alakuló ülést, ez nyilván nem úgy néz ki, hogy most én hirtelen elkezdtem toborozni embereket, azért itt ugye több év folyamon történik a média képzés, és azért figyeltem, beszélgettem diákokkal, hogy kik azok, akik egyáltalán érdeklődnek, és kik azok, akik alkalmasak lehetnek erre a munkára, és hogy a legtöbb esetben egyébként találkozott a szándék az ő elkötelezettségükkel, és úgy néz ki, hogy egy ilyen 8-10 fős csapattal fogjuk majd tudni folytatni szeptembertől. Nyilván ott az lesz majd a nehéz, hogy egy picit képbe kell őket hozni, hogy milyen céllal indítottuk, alapvetően ugye milyen irányokat tűztünk ki, mert hogy azt szeretném, hogy ha már leraktuk ennek az alapjait, akkor a podcast ebben a formában ezzel az arculattal és ezzel a tematikával tudna tovább menni a jövőben. És hogy milyen újítások lesznek, azt egyelőre még nem tudjuk, azért az fontos, hogy mindig legyen valami kis új dolog, hogy ne unják el a hallgatók. Felvetődött egy ilyen szempont vagy kérdés, hogy mi lenne, hogyha akár egy videó podcast irányába is, egy vodcast, vagy egy kis műfaj ismeret, ha abba az irányba el tudnánk mozdulni. Ez egyébként nagyon jól hangzik, de azt is látni kell, hogy rengeteg munka van egyébként már magával a podcast készítéssel. A videó podcastnek a gyártása, vagy az azzal való átalakítása az szerintem még több munka, és nem zárkózom el egyébként ettől az iránytól, de meg kell találni ebbe a realitásokat, hogyan tudunk ebben fejlődni, vagy működni, úgyhogy hát már rengeteg érdekes témánk van, olyanokat is, amiket egyébként még ők javasoltak, de ezeket felírtam magamnak, illetve már az újabb diákok is, ahogy egyeztettünk, hoztak be érdekes témákat. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezek közül mit fogunk tudni megvalósítani, és hogy melyekhez fogunk találni megszólalókat, mert hogy mindig ez a legnehezebb. Tehát a témát könnyű kitalálni, de hogy kik tudnak erről érdemben, izgalmasan, motiválóan beszélni, hát ebben van szerintem ennek az egésznek a kulcsa.
2: Újabb évadot tudhat maga mögött a Miskolci Léva József Református Gimnázium és Diákotthon podcastje. A Szóval Lévai 4 új epizódban olyan témákat dolgozott fel, amelyek részei a mindennapjainknak és különösen közel állnak a mai középiskolásokhoz. A második évad több újdonságot is hozott. A korábbiakhoz képest külső, de a gimnáziumhoz szorosan kötődő vendégek is bekapcsolódtak a beszélgetésekbe. A sorozat a gimnázium küldetésével összhangban a tudás értékek közösség mottó mentén készül, miközben a magyarországi reform

Református Egyház korábbi tematikus évéhez hasonlóan az ifjúság szolgálatára irányítja a figyelmet. Az Európa Szalon mai vendégei voltak Zelenák Emese és Balla Balázs, a Léva József Református Gimnázium végzett médiás diákjai, valamint Kojsza Péter, az Európa Rádió főszerkesztője, a Léva József Református Gimnázium mozgókép kultúra és média ismeret szakos tanára, a Szóval Lévai Podcast felelős szerkesztője.

0: értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallották. A szerkesztő Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Műsorkészítő munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszont hallásra!
0: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.

0: 19 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Megjelent a magyar közlönyben az alaptörvény 17. módosítása. Reményteli első egyeztetést tartottak a nagy történelmi egyházak és a zsidó hitközség vezetői a kormány képviselőivel. Befejeződött Miskolc egyik legforgalmasabb útszakaszának felújítása a Színva Park és a Búza tér között. Köszöntöm Önöket, Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Megjelent a magyar közlönyben az alaptörvény 17. módosítása, ezzel hivatalosan is kihirdették a jogszabályt. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírta a módosítást, így megbízatása a hatályba lépést követő napon megszűnik. Az új államfő megválasztásáig a jogköröket ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A parlamentnek a váltás után 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. A jogszabály maximum 12 évben vagy 3 ciklusban korlátozza az országgyűlési képviselők mandátumát. Az alkotmánybíróknál bevezetik a 70 éves korhatárt, és létrehozzák a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatalt. A döntés értelmében Magyarországon a vármegye elnevezés helyett ismét a megye megjelölést fogják használni. Megjelent az a jogszabály, amely megteremti a jogi alapját a fiatalitás címén korábban eltávolított katonák visszavételének, közölte a honvédelmi miniszter szombaton közösségi oldalán. Ruszin Szendi Romulus bejegyzésében kifejtette, az előző kormány politikai okokból számos kiváló felkészült katonát távolított el méltatlanul a magyar honvédségtől. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a péntek este megjelent új szabályozás a közös kormányzati munka eredménye, amely igazságot szolgáltat az érintett honvédeknek. A miniszter közölte, 2026. augusztus 1-én a Bálnában várják a visszatérni vágyókat, köztük azokat is, akik a koronavírus elleni védőoltás megtagadása miatt veszítették el jogviszonyukat. Életpályamodellel, bérrendezéssel és a korábban leszereltek visszavételével oldaná meg a belügyminisztérium az országos rendőrhiányt, közölte Pósfai Gábor az RTL híradóval. A tárcavezető elmondta, országosan 9000, a fővárosban pedig több mint 2000 rendőr hiányzik az állományból. A létszámhiány kezelésére a BM 750 millió forintos keretet különített el a frekventált budapesti területekre. A romló közbiztonság miatt Magyar Péter miniszterelnök 30 napos fokozott, összevont ellenőrzést rendelt el, amelybe a rendvédelmi szervek mellett a szociális és az egészségügyi ágazat szereplőit is bevonják. Kiszámítható, átlátható és értékalapú gyógyszerbefogadásra van szükség Magyarországon, közölte az egészségügyi miniszter közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt kiemelte, a hazai gyógyszerbefogadási rendszer az elmúlt 16 évben nem működött megfelelően, a döntések rendszertelenül és hosszú késedelmekkel születtek meg. A miniszter szerint a kialakult helyzetért a korábbi egészségpolitikai döntéshozók mellett az egyedi méltányossági rendszerrel visszaélő, nem együttműködő gyógyszergyártók is felelősek. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a kormány növelni fogja az egészségügyi közkiadásokat, a szakdolgozói bérek rendezése és az alapellátás megerősítése mellett pedig korszerűsíti a finanszírozást. Pályázatot hirdetett a pénzügyminisztérium a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöki tisztségére. A kormány.hu oldalon megjelent tájékoztató szerint a jelentkezési határidő július 31-e. A pozíció betöltéséhez aktív angol nyelvtudás, valamint legalább 10 éves releváns vezetői tapasztalat szükséges. Feltétel továbbá, hogy a leendő NAV elnöknek a részvénytársasági tulajdonon kívül ne legyen egyéb belföldi gazdasági érdekeltsége, és átmenjen a nemzetbiztonsági átvilágításon. A pályázóknak a személyes dokumentumok mellett egy legfeljebb 5 oldalas vezetői programot is be kell nyújtaniuk, hiánypótlásra nincs lehetőség. A személyes meghallgatások után a pénzügyminiszter saját jogkörében dönt a kinevezésről, a pályázat elbírálásának végső határideje augusztus 28-a. Reményteli első egyeztetést tartottak a nagy történelmi egyházak és a zsidó hitközség vezetői a kormány képviselőivel, derült ki a résztvevők beszámolóiból. A találkozón Tar Zoltán és Lannert Judit miniszterek, valamint Heidl György államtitkár fogadták a katolikus, református, evangélikus és zsidó delegációt. Steinbach József református püspök, a zsinat lelkészi elnöke pozitívnak és megnyugtatónak nevezte a megbeszélés hangulatát. A püspök kiemelte, hogy stabil, kiszámítható és a közjó érdekében való együttműködésre számít az új tárcavezetőkkel. A minisztériumi egyeztetésen bemutatták a református egyház szerteágazó közoktatási, szociális és egészségügyi szolgálatait is. Steinbach József hangsúlyozta, hogy a kis településeken dolgozó lelkipásztorok támogatása a jövőben is kiemelt fontosságú marad. Tar Zoltán miniszter a közösségi oldalán az egyházak autonómiájának tiszteletben tartását, valamint a hitéleti és közéleti funkciók politikamentesítését hangsúlyozta. A miniszter megerősítette, a hittanoktatás megmarad, a közfeladatellátásban pedig egyenlő és átlátható finanszírozást biztosítanak. Befejeződött Miskolc egyik legforgalmasabb útszakaszának felújítása, a Színva Park és a Búzatér között, adta hírül a város polgármestere szombaton. Tóth Szántai József kiemelte. A napi több mint 20 ezer járművet kiszolgáló csomópont a magas terheltség miatt halaszthatatlan korszerűsítést igényelt. A munkálatok során új, nagy teherbírású aszfaltburkolat készült, megújultak a buszmegállók, akadálymentesítették a gyalogos átkelőhelyeket is. A beruházás egy nagyobb, mintegy 2 milliárd 300 millió forint összértékű, három szakaszból álló Miskolci útfelújítási program része. A Mentó Kft. Által végzett munkafolyamatok március elején kezdődtek meg, a mostani átadással pedig biztonságosabbá vált a közlekedés. Megkezdődtek a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő újranyitásához szükséges elektromos hálózat fejlesztési munkálatai, amelyek a Pazár sétány egy szakaszát is érintik. Az augusztus 14-éig tartó beruházás során keletkező bontási törmelék ideiglenes elhelyezésére a Győri utca melletti területet jelölték ki. A kivitelező feladata a depózási zóna megfelelő elkerítése, a biztonságos üzemeltetés, valamint a felhalmozott anyagok rendszeres elszállítása. A munkálatok befejezését követően a sétányt teljesen helyreállítják és elvégzik a használt átmeneti terület teljes körű rekultivációját is. 2026. májusában Miskolc város építészeti alkotói díjában részesült Kocsis Szilárd Miklós okleveles tervező építész. 2003-ban szerzett diplomát, azóta Miskolcon dolgozik építészként. Soha nem tudta volna elképzelni az életét máshol. Családi indíttatása is ebbe az irányba terelte. Az alkotás vágya már gyermekkorában megjelent, gimnáziumi évei alatt speciális rajztagozatra járt. Miskolc város hírnevének öregbítés számos kiemelkedő és nívós építészeti alkotás tervezése révén járult hozzá. Az építész arról is beszámolt rádiónak, hogy miben látja a szakma szépségét, illetve a tervezés folyamatát hogyan éli meg ma, és mi jellemezte a kezdeteket. Kocsis Szilárd Miklóst hallják.
2: A legszebb az nyilván az alkotás, az, hogy ha meg is valósul valami, tehát egyértelműen ez a legjobb része, vagy a legszebb része, de maga a folyamat is szép, tehát ha lehet így fogalmazni, illetve izgalmas, tehát nagyon szép dolog szerintem, egy nagyon jó dolog az építészetben, hogy nagyon változatos, hiszen nem nagyon van két egyforma helyszín, egyforma tervezési program, tehát nehéz megunni. Mindig vannak új kihívások, új feladatok, amik kellően tudják inspirálni az embert. A kezdetekhez képest, hogy miben változott? Hát nyilván eleinte egy-egy nagyobb, komolyabb feladattól ugye jobban megilletődött az ember, hogy ezt hogy lehet megoldani, hogy fogjuk megcsinálni. Most már inkább azt mondanám, hogy inkább kellő magabiztossággal tudok egy-egy nagyobb projekt elé is állni, hiszen úgyis kialakul menet közben, tehát úgyis meg tudjuk oldani. Illetve hát ugye ezért vannak a tervezőtársak ugye egy nagyobb projekteknél, hogy ugye közösen megoldjuk, tehát sosem marad egyedül az ember a problémával.
1: Önkéntes összefogással újult meg a miskolci Kafka Margit általános iskola aulája és a hozzátartozó folyosó az iskolaidőn kívüli időszakban. A Never Say Never rendezvény szervező cég több mint 10 fős csapata két napon át társadalmi munkában végezte el a közösségi terek kifestését. A résztvevők saját maguk biztosították a szükséges anyagokat, és a felújítás mellett új székekkel is támogatták az oktatási intézményt. A kezdeményezés célja az volt, hogy a diákok szeptemberben egy sokkal barátságosabb és szebb környezetben kezdhessék meg a következő tanévet. Drónokkal figyelik majd meg a nagy kiterjedésű vasúti területeket, hogy megerősítsék az infrastruktúra és a vagyon védelmét, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, az elzárt üzemi területeken a folyamatos vonatmozgás és a magas feszültség miatt a tiltott bejutás rendkívül életveszélyes. A vasúttársaság most induló pilot programja a hatékonyabb és gyorsabb felderítést célozza meg a balesetek és a rongálások megelőzése érdekében. Köszönöm a figyelmet, az Európa Rádió régió krónikáját Kecskés Ákos szerkesztette és olvasta fel.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm valamennyiüket. Molnár Virág lelkész vagyok, Mezőkovácsháza és Nagybálhegyes gyülekezeteiből. Isten igéjét olvasom Pál apostolnak a Timóteushoz írt második leveléből, annak is a második fejezetéből, az első két versből. Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely Krisztus Jézusban van, és amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Amen. Kedves testvérek, presbitériumunk időről időre tárgyalja annak kérdését, hogy kit milyen szolgálati területbe tudnánk beállítani a gyülekezetben. Mert mi is érezzük, hogy az aratni való sok, a munkás kevés, ezért természetes, hogy keressük a szolgatásokat. Amikor ez a téma felvetődik, akkor mindig egy igen kényes témát érintünk. Azért, mert jelentkező lenne bőven. Miután van intézményünk, sokan csöngetnek be a lelkészi hivatalban, hogy hát tudja, tiszteletes asszony, kéne egy kis mellékes, eljönnék dolgozni, de hát ezeket a jelentkezéseket nem tudjuk elfogadni. Mert az ige tanítását figyelembe véve, legtöbb esetben vissza kell utasítanunk az ilyenfajta ajánlkozást. A gyülekezetben végzett szolgálat ugyanis nem egy álláshely, ahová egy kis mellékesért bemegy az ember, elvégzi, amit rábíztak, majd hazamegy, és hátradul a fotelban. A szolgálat egy Istentől ajándékba kapott szent küldetést, amit csak úgy tud elvégezni az ember Isten dicsőségére, ha az Isten és Krisztus hitben úgy megvan gyökerezve, hogy miközben szolgál, hirdeti a Jézusról szóló evangéliumot. Mi tehát nem munkatársakat, hanem szolgatársakat keresünk. Olyan az apostol szavai szerint megbízható embereket, akik mások tanítására is alkalmasak. A járdák leseprésével, a gyülekezeti híradó kihordásával, bármivel, amire az Úrtól kapják az elhívást, és amivel hirdetik szavak nélkül, hogy Jézus él. Ma, amikor egyre kevesebben vállalnak szolgálatokat, nagy a kísértése annak, hogy bárkire bábrit is rábízzunk, mert örülünk, hogyha jön valaki, és ilyenkor nem szolgatársat kapunk, hanem munkatársat. De ezt az odabízást, bármilyen nagy is a szükség, ne tegyük, mert mit mondott Pál Timóteusnak? Erősödjön a kegyelemben, tanítson, és válasszon mások tanítására alkalmas embereket. Szolgatársakat keressen, ne fizetett munkatársakat. Szolgatássá válni akkor sem volt mindenki alkalmas. Akik most szolgálunk, mi magunk is szenvedünk a saját magunk alkalmatlanságától, gyengeségeinktől. Ami mégis alkalmassá tesz bennünket, az az Úrral való élő kapcsolat. És ennek a kapcsolatnak a miben létére kell tanítanunk, hogy miközben zajlik mások megerősödési folyamata, együtt növekedve a hitben lejjünk rá a szolgatársainkra. Nagy a szolgálat terhe, nagyon nagy, és sokunk vállát nyomja, de ne keseredjünk el, hanem vállaljuk alázattal és hálaadással tudva, hogyha folyamatosan, újra és újra megerősödünk a kegyelemben, akkor legyen bármi, amit ránk bízott Urunk, a szükséges időben megkapjuk a szolgatársakat, akikkel együtt tudunk bizonyságot tenni az Úrról, akik alkalmasak mások tanítására. Adjon nekünk ehhez az Úr erőt és kitartást.

Pilinszky János. Átváltozás. Rossz voltam, s te azt mondtad, jó vagyok. Csúf, de te gyönyörűnek találtál. Végighallgattad mindig, amit mondtam. Halandóból így lettem halhatatlan.

édes álom. Esti mesénk következik. Jambus és Marcipán, 9. rész. Marcipán hőstette alig, hanem a világtörténelem legmélyebb gyásszal fogadott megszabadítása volt. Noha a többi erről is tudunk, még ha pillanatnyilag egy sem jut eszünkbe. A lovagok komor tépelődések közepette hallgatták Jambus ékes szavait a megszabadítás körülményeiről és az összekötözött óriás erőtlen tiltakozását, amikor az ő dühött ellenállásáról is keserves csatában történt megfékezéséről esett szó. Oroszlánszagú Jakabnak pillanatnyilag semmiféle hozzáfűzni valója nem volt. Még mindig aléltan hevert, legalábbis így találta jobbnak. Az előadás végeztével súlyos csend telepedett Jakabvára összes helyiségére. De hát megszabadítottam a királylányt. Lehet, hogy egy kicsit megrongálódott közben, de arról igazán nem tehetek. Legyőztem a gonosz óriást, és elhoztam elétek Jakabvára legnagyobb dicsőségére is. Nektek nincs egy szavatok sem. Fakadt ki végül csalódottan Marcipán. Kösz. Préselte ki magából alig hallhatóan szívbe markoló Jakab. Marcipán azért többre tartotta hőstettét ennél a kényszeredett kösznél. Mégsem tette szóvá elégedetlenségét. Úgy gondolta, ez is a féle érthetetlen lovagi szokás. Nehogy elbízza magát. Ám bár véleménye szerint az elegendőnél is több oka volt az elbizakodottságra. Erről azonban tapintatosan hallgatott. Inkább tervei ecsetelésébe fogott. Először is méltó büntetést kell kieszelnünk az elvetemült óriás számára. Én készségesen vállalom az ítélet végrehajtását. Fogadom, hogy többé nem jut eszébe ilyen illetlenséget művelni. A szépséges királylányra pedig magam fogok vigyázni, hogy ne fordulhasson elő velem még egyszer semmiféle elrablás. Bár ahogy így elnézem, nem valószínű, hogy bárkinek kedve kerekedne elrabolni, de némelyeknek nagyon furcsa ízlésük van. Úgyhogy nem tágítok mellőle sem éjjel, sem nappal. Vigyázok rá, hogy ne ervadjon el teljesen. Oroszlánszagú Jakabból ijesztő horkantás tört elő. Méltó a királyi vadhoz, melynek nevét és szagát viselte. Voltak éppen már azért a gondolatért sem lelkesedett, hogy ezentúl csak is királylányi díszben járjon, harisnyák közt válogasson, illatos kencékkel maszatolja be borostás képét, oltárterítőket hímezzen és a kezéért versengő királyfiakat kosarazza ki naponta többször. Ám valójában az a lehetőség kergette rémületbe, hogy valamennyi étkezéséhez a minden képzeletet felülmúlóan falánk sárkány társaságában kell majd leülnie. Hát nem, ugrott apra, inkább soha többé nem leszek királylány, akár milyen ritka alkalom is ez a lovagok életében, soha, soha, soha. Azzal leszaggatta magáról hölgyi mi volt a minden kellékét, és ott állt, nos megbotránkozása semmi ok, mert rajta volt viseltes lovagi öltözéke is. A lovagok közismerten ritkán váltanak ruhát. Időközben az óriás is ajánlatosabbnak vélte, ha nem várja meg, míg sor kerül egy óriásra méretezett büntetésre, inkább három lényegesen kisebb lovagra esett szét. Marcipán és Jambus elképedve bámulta a csodát. Óriások és királylányok viszonylag gyakran átváltoznak a lovagregényekben, de hogy éppen lovagokká változzanak, arra mindez ideig meglehetősen kevés példa akadt. Jambus legjobb tudomása szerint egyetlen egy sem. Marcipán hamar felocsúdott a csodás átváltozás okozta meglepetésből. Hát így állunk, kiáltott fel haragosan. Noha senkinek sem volt kétsége afelől, hogyan is áll. Lusták vagytok meg, gyávák, ráadásul még csalók is. Milyenek lehetnek a többiek, ha ti vagytok a lovagság színe virága, ahogy itt nekem hencegtetek vele? Képzelheted? Igyekezett tanúbizonyságot tenni mélységes együttérzéséről szemenszedett Jakab. De most aztán meg lesz készítetlek benneteket? Gyürgőzött neki Marcipán. Nem érdemes, drága sárkány úr, rajtunk semmiféle lecke nem fog, mert hogy a szörnyen buták is vagyunk, azám. Figyelmeztette bődületes Jakab. Teszek róla, hogy ezt a leckét megjegyezzétek. Bőszült fel végképp Marcipán. Most aztán ez
igazán nem lovagias. Vélte velőt rázó Jakab, te sokkal erősebb vagy nálunk. Lehet, hogy nem lovagias, de igazságos, füstölgött jól láthatóan a kis sárkány. És most aztán tényleg, én mondtam, jegyezte meg beletörődően fatális Jakab, de ez pillanatnyilag igencsak csekély elégtételnek látszott.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Reményteli első egyeztetést tartottak a nagy történelmi egyházak és a zsidó hitközség vezetői a kormány képviselőivel. Derült ki a résztvevők beszámolóiból. A találkozón Tar Zoltán és Lannert Judit miniszterek, valamint Heidl György államtitkár fogadták a katolikus, református, evangélikus és zsidó delegációt. Steinbach József református püspök, a zsinat lelkészi elnöke pozitívnak és megnyugtatónak nevezte a megbeszélés hangulatát. A püspök kiemelte, hogy stabil, kiszámítható és a közjó érdekében való együttműködésre számít az új tárcavezetőkkel. A minisztériumi egyeztetésen bemutatták a református egyház szerteágazó közoktatási, szociális és egészségügyi szolgálatait is. Steinbach József hangsúlyozta, hogy a kis településeken dolgozó lelkipásztorok támogatása a jövőben is kiemelt fontosságú marad. Tar Zoltán miniszter a közösségi oldalán az egyházak autonómiájának tiszteletben tartását, valamint a hitéleti és közéleti funkciók politikamentesítését hangsúlyozta. A miniszter megerősítette, a hittanoktatás megmarad, a közfeladatellátásban pedig egyenlő és átlátható finanszírozást biztosítanak. Kiszámítható, átlátható és értékalapú gyógyszerbefogadásra van szükség Magyarországon, közölte az egészségügyi miniszter közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt kiemelte, a hazai gyógyszerbefogadási rendszer az elmúlt 16 évben nem működött megfelelően, a döntések rendszertelenül és hosszú késedelmekkel születtek meg. A miniszter szerint a kialakult helyzetért a korábbi egészségpolitikai döntéshozók mellett az egyedi méltányossági rendszerrel visszaélő, nem együttműködő gyógyszergyártók is felelősek. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a kormány növelni fogja az egészségügyi közkiadásokat, a szakdolgozói bérek rendezése és az alapellátás megerősítése mellett pedig korszerűsíti a finanszírozást. Életpályamodellel, bérrendezéssel és a korábban leszereltek visszavételével oldaná meg a belügyminisztérium az országos rendőrhiányt, közölte Pósfai Gábor az RTL híradóval. A tárcavezető elmondta, országosan 9000, a fővárosban pedig több mint 2000 rendőr hiányzik az állományból. A létszámhiány kezelésére a BM 750 millió forintos keretet különített el a frekventált budapesti területekre. A romló közbiztonság miatt Magyar Péter miniszterelnök 30 napos fokozott, összevont ellenőrzést rendelt el, amelyben a rendvédelmi szervek mellett a szociális és az egészségügyi ágazat szereplőit is bevonják. Befejeződött Miskolc egyik legforgalmasabb útszakaszának felújítása a Színva Park és a Búzatér között, adta hírül a város polgármestere szombaton. Tóth Szántai József kiemelte. A napi több mint 20 000 járművet kiszolgáló csomópont a magas terheltség miatt halaszthatatlan korszerűsítést igényelt. A munkálatok során új, nagy teherbírású aszfaltburkolat készült. Megújultak a buszmegállók. Akadálymentesítették a gyalogos átkelő helyeket is. A beruházás egy nagyobb, mintegy 2 milliárd 300 millió forint összértékű, három szakaszból álló miskolci útfelújítási program része. A Mentó Kft. Által végzett munkafolyamatok március elején kezdődtek meg, a mostani átadással pedig biztonságosabbá vált a közlekedés. Önkéntes összefogással újult meg a miskolci Kafka Margit általános iskola aulája és a hozzátartozó folyosó az iskolaidőn kívüli időszakban. A Never Say Never rendezvény szervező cég több mint 10 fős csapata két napon át társadalmi munkában végezte el a közösségi terek kifestését. A résztvevők saját maguk biztosították a szükséges anyagokat, és a felújítás mellett új székekkel is támogatták az oktatási intézményt. A kezdeményezés célja az volt, hogy a diákok szeptemberben egy sokkal barátságosabb és szebb környezetben kezdhessék meg a következő tanévet.
0: Az időjárásról.
1: A folytatásban a déli és keleti tájakon kevés helyen lehet csapadék, időnként gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, és néhol záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Északnyugat felől egy fronthoz köthetően több felhő és csapadék zóna érkezik. A változó irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és megerősödik. A csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 13 és 22 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
1: Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítünk Hajdúböszörményből, a Kálvin téri református gyülekezetből. Igét hirdet Somogyi László lelkipásztor.
2: Urunk Jézus, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Amen. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket is, akik jelen vannak ezen az Isten tiszteleten, illetve az Európa Rádió hallgatóikt, akik hamarosan meghallgathatják mindazt, amit elhangzik. Dicsőség érte Istennek, áldja meg az ő életüket is és mindnyájunkat. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélekkel közösségben. Amen. A 208. dicséretet fogjuk énekelni. A 208. dicséret így kezdődik: Jöjj, mondjunk hálaszót!

Folytassuk Isten tiszteletünket, kedves testvéreim! Énekszóban a 718. dicséretünket keressük meg, 718. dicséretnek az első és negyedik verszakát énekeljük. Egyedüli reményem, ó Isten, csak Te vagy!

Fohászkodjunk így helyünkön maradva. Urunk, kihez mehetnénk? Örök életbeszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk mai ószövetségi igeszakaszunkból. Bibliaolvasó rendünk szerint a 142. bibliai zsoltárból szól hozzánk Isten igéje a következőképpen. Dávid tanítóköltemény, imádság abból az időből, amikor a barlangban volt. Hangosan kiáltok az Úrhoz, hangosan könyörgök az Úrhoz. Kiöntöm előtte panaszomat, elmondom neki nyomorúságomat. Amikor elcsügged a lelkem, te akkor is ismered utamat. Tört vetettek nekem az ösvényen, amelyen járok. Tekints jobb kezem felé, és lásd meg, hogy senki sem akar észrevenni. Elveszett minden menedékem, senki sem törődik velem. Hozzád kiáltok, Uram, és ezt mondom. Te vagy oltalmam, te vagy osztályrészem az élők földjén. Figyelj esedezésemre, mert igen elesett vagyok. Ments meg üldözőimtől, mert hatalmasabbak nálam. Hozd ki engem a börtönből, hogy magasztalhassam nevedet. Körém sereglenek majd az igazak, amikor jót teszel velem. Az örökkévaló Isten tegye áldottá gyümölcsözővé az ő igéjét a szívünkben, feleljünk rá imádságban. Urunk, háladással köszönjük ezt a mai vasárnapot, köszönjük összegyűjtő szeretetedet, köszönjük a keresztelést, köszönjük, hogy már szóltál hozzánk, és kérünk nagyon, hogy a következő néhány percben is szólíts meg minket. Akár itt élőben halljuk az ige hirdetést, akár a rádió közvetítésén keresztül dicsérjük és áldjuk a te nevedet, mert a te igéd beszédes, a te igéd igaz, színigaz. Ebből élünk, Urunk, lelkileg, és így születtünk újonnan, amikor bejutott a te igéd a szívünk mélyére. Az Úr Jézus nevében kérünk, hogy taníts bennünket, vonj magadhoz közel, miközben kifejezzük hálánkat és örömünket, hogy megtartottál, hogy tápláltál minket testileg is, hogy betegségeink ellenére is itt lehetünk, és hogy hallgathatjuk a te üzenetedet. Legyen élő ez az üzenet, téged dicsőítő, minket pedig tápláló és útbaigazító. Az Úr Jézus nevében kérjük mindezt tőled, atyánk. Hallgass meg minket. Amen. Az igehirdetés meghallgatására készülve a 25. Zsoltár második verszakát énekeljük most. 25. Zsoltár második versét. Útjaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne téve egyem.

Szeretett testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy most hozzátok is szólni kíván e megszentelt órában, írva található az olvasott bibliai szakaszban, a 142. Zsoltár 5. és 6. versében. Az ige iránti tiszteletünk jeleként fennállva hallgassuk meg az igehirdetés alapigéit, ahonnan így szól hozzánk Isten üzenete. Tekints jobb kezem felé, és lásd meg, hogy senki sem akar észrevenni. Elveszett minden menedékem, senki sem törődik velem. Hozzád kiáltok, Uram, és ezt mondom. Te vagy oltalmam, te vagy osztályrészem az élők földjén. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvéreim. Kedves testvéreim, az az élet tapasztalata, hogy mindenkinek fohásza, panasza időnként, amit itt a panasz Zsoltárban megfogalmaz Dávid. Idézem újra az 5. verset, de látjátok is, kivetítve, senki sem akar észrevenni. Elveszett minden menedékem, senki sem törődik velem. Azt mondják a hozzáértők, hogy a gyerekkorban a cserbenhagyás érzelmi bántalmazásának rengeteg függőség a következménye. Bántalmazás az érzelmi cserbenhagyás. A fizikai is, itt most Dávid mind a kettőt átéli. Nem törődik vele senki. Túlzásnak tűnik a senki, de azért ismeritek, hogy van, amikor így érezzük. Hogy tényleg mindenki elhagyott. A gyerekek nagyon mélyen ezt megőrzik, és mondom, kimutathatóak az összefüggések, hogy egy csomó úgynevezett szenvedélybetegség, vagy másképpen függőség innen ered az emberek életében. Gyerekkorban érzelmileg bántalmazták őket, azzal bántalmazták, hogy cserben hagyták. Nem jól szerették, vagy nem szerették őket. Dávid, a későbbi király, itt most a féltékeny és irigy elődje elől menekül, Saul elől menekül, aki érzi és sejti, hogy Dávid lesz az utód, akit Isten választott, és neki Saulnak lejár a küldetése, és szó szerint halálra keresi Dávidot, ezért kell Dávidnak menekülnie, és eljut ebbe a bizonyos Adullám barlangjába, az 1 Sámuel 22.1-ben olvasunk erről, előtte a filiszteusokhoz menekült, a mai palesztinok őseihez, és ott próbálta magát elrejteni, aztán az se jött össze. A gáti király elzavarja a palotából, és Gáttól vezetett egy út Betlehem felé, és ott körülbelül félúton volt ez az Adullám és a hozzátartozó barlang. Ezt úgy képzeljétek el, hogy egy természetes pihenőhely volt. Egy természetes kis barlang, ahova be lehetett térni, a meleg elől meg lehetett pihenni. Térdel a barlang bejáratánál, úgy képzelem, hogy a fal felé fordulva, és ezért mondja az Úrnak, hogy nézd tőlem jobbra, ott van az út. És jönnek, mennek az emberek. Ő ott térdel a fal felé imádkozva, Dávid, tőle jobbra, úgy, hogy őt azért látják. Aki akarja, egy kicsit is, úgy mondjuk a periférikus látásával oldalról látja, hogy ott ebben a pihenő helyen, ott valaki térdel, azaz imádkozik. De hát így mondjuk, hogy a kutya sem törődik vele. Ezért írja ezt, hogy senki sem akar észrevenni. Tekints, Uram, jobb kezem felé, és lásd meg, senki sem akar észrevenni. Jönnek mindenféle emberek, gazdagok és szegények, zsidók és nem zsidók, filiszteus néphez tartozók, vezetők és beosztottak, gazdagok és szegények. És senki nem törődik azzal, hogy egy pihenő helyen vajon miért térdel az az ember. Ráadásul ekkor még fiatal ember. Mi baja lehet ennek a fiatal embernek? Nem számít. Napokig egyedül kesereg, és hiába reménykedik emberekben. És akkor a nagy mélységből kiállt. A barlang belsejéből, ott a falhoz fordulva, imádkozva, kiállt, és három dolgot kér
Istentől. Három dolgot. Hozzád kiáltok, Uram, és ezt mondom, te vagy oltalmam, te vagy osztályrészem az élők földjén. A te vagy oltalmam kiáltás azt jelenti, testvérek, hogy csak te vagy. Egyedül te vagy. Az igehirdetésnek ezt a címet adtam, hogy egyedüli oltalmam. Ezért is énekeltük az egyedüli reményem kezdetű éneket. Te vagy oltalmam, tudnélik egyedül. Nem én, hanem te. Van egy olyan halleluja ének, aminek a harmadik vagy negyedik verszakában már ezt énekeljük, felvezeti, hogy minden csak te és semmit sem én, minden csak te és semmit sem én. Ez az igazi megtérés előszobája, amikor az ember ezt kimondja. Te vagy oltalmam. Nem másban bizakodom, nem az erőben, bármivel, bárkivel szemben is, te vagy oltalmam. Figyeljétek meg, a 14. Zsoltár 6. verse, hogy fogalmaz, a nincstelen tervét csúffá tennétek ti emberek, de az Úr az ő oltalma. A nincstelennek, akivel senki nem törődik, akit mindenki elfelejtett. Az Úr az ő oltalma. Hisszük-e, valljuk-e ez a kérdés, amit meg a 33. Zsoltár fogalmaz meg a 16. versétől, Nem a nagy sereg segíti győzelemre a királyt, nem a nagy erő menti meg a hőst. Csalódik, aki lovaktól vár segítséget, mert nagy erejük nem ment meg. De az Úr szeme ügyel az istenfélőkre, akik szeretetében bíznak. Megmenti őket a haláltól, éhínség idején is megtartja életüket. És hiszed el, vallod-e testvér, amit a Cselekedetek könyvében az apostolok mondtak és bekerült a Bibliába, nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az emberek között az ég alatt más név, aki által üdvözülhetnénk, csak az Úr Jézus Krisztus neve. Cselekedetek 4.12. Fontos és alap ez a kizárólagos fordulásunk hozzá, ez a kizárólagosság, amivel tekintünk őre áll. Te vagy oltalmam. Látom én itt az embereket, egy se figyel ide. Senkit nem érdekel, mi van velem. Igazán senkit nem érdekel. De te oltalmam vagy, Uram. És azt folytatja Dávid az imádságot, a második kiáltásában azt mondja, te vagy osztályrészem. Te vagy örökségem, így is lehetne fordítani. Te vagy osztályrészem. És tudjátok, Izrael, amikor a földjét megkapta, és felosztották a törzsek között, a lévita törzs nem kapott földet. Mindenki más kapott földet, területet, ahol lakhat és gazdálkodhat, kivéve a lévitákat. A léviták mit kaptak? A templom körüli szolgálatot. És kaptak ellátást, meg mondjuk így majd, hogy szolgálati lakást is, de nem volt földjük egy négyzetméter sem. Mert a léviták osztály része az élő Isten volt. És Dávid ugyanezt fejezi ki. Te vagy osztályrészem. Te vagy, Uram, aki a legtöbbet jelented nekem. Lehet, testvér, hogy szegénynek érzed magad? Bármilyen értelemben, gondold végig. Szegénynek érzed magad? Most ne menjünk bele, hogy mik a szegénység mérő számai, meg most mennyi az annyi, nem érdekes. Az az érdekes, hogy a szívedben mit érzel. Szegénynek érzed magad? Anyagilag, testileg, egészségileg, szellemileg, családilag. Szegénynek érzed magad? Nem tudsz örülni Pál apostollal együtt az 1 Timóteus 6.6.10 szerint? Hadd idézzem nektek 1 Timóteus 6.6.10. Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel. Mert semmit sem hoztunk a világba. Nem is vihetünk ki semmit belőle, de ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe, csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévejedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak.
van élelmünk és ruházatunk. Tényleg szegénynek érzed magad. Pedig a legtöbben, akik itt vagyunk, a Heidelberg KT-t ismerik, és itt egyben jelzem és köszöntöm is északír testvéreinket, hogy itt vannak közöttünk 8-an. Ennek most nem néztem utána, hogy pont a Heidelberg KT-t vallják alapítvallásuknak, de ha nem, azt akkor mondjuk a Westminster hitvallást, mindegy, a lényeg ugyanaz. Ők ottani reformátusok, mi meg ittenek vagyunk. Mi a lényeg? Tudom, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. A világmindenség ura az én uram. A világmindenség megváltója az én megváltóm. Ezt foglalja össze többek között a Heidelberg KT is, mint sok másik hitvallás. És mi szegénynek érezzük magunkat. Érdemes elcsendesedni és szégyenkezni. Szégyenkezni a sok-sok elégedetlenség miatt, ami a szívünkben él. Dávid így kiállt ott, amikor tényleg egyedül maradt, és a kutya nem törődött vele, hogy mi baja. Uram, te vagy az én osztályrészem. Pedig ekkor még ő nem király, még messze van attól, hogy ő király legyen. Mondhatjuk, hogy egy egyszerű pásztorfiú volt, aztán katonember lett belőle, de ennyi, nincs vagyona, pénze, senkie nincs pillanatnyilag itt a Adullám barlangjának bejáratánál térdelve imádkozva. Te vagy az én osztályrészem. Kis kegyességi csoport valahol Európában írt egy ilyen éneket, hogy ha tiéd Isten, tiéd már minden. És ezt eléneklik 100-szor egy verszakon belül. Ha tiéd Isten, tiéd már minden. És végül harmadjára így kiállt, ez is benne van az imájában Dávidnak, hogy Uram, hadd éljek az élők földjén. Hozzád kiáltok, és ezt mondom, te vagy oltalmam, te vagy osztályrészem az élők földjén. Ez utalás a földi gondviselésre is. Tehát hiszi, hogy Dávid itt a földön is megtapasztalja Isten hűséges szeretetét, fizikailag, anyagilag is. De tudjátok, a Bibliában ez, hogy élők földje, ez jelenti a mennyei Jeruzsálemet is. Ez jelenti az örökké valóságot is. Az élők földjén, az igaz hívők között szeretnék élni, ott szeretnék újra együtt lenni, ott szeretném, Uram, a te nevedet imádni, az élők között. Mert mit mond a Biblia? Hogy aki a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Biológiailag él lassan 9 milliárd ember, ha jól tudom, a Földön, de ennek csak egy töredéke él lelkileg. Dávid akarva akartól is erre utal. Az, Uram, az élők földjén, hadd járjak ott, hadd legyen meg a lelki társam, a élő hitű gyülekezetem, közösségem. Az élők földjén szeretnék járni, Uram. Te vagy oltalmam, osztályrészem az élők földjén. Hisszük ezt földileg, anyagilag, és hisszük-e lelki képpen? Mert mi többet hiszünk. Hadd idézem ide most testvérek a tegnapi esküvőt, ahova Isten a következő igét adta, 2 Timóteus 1, 10 és 12. versében. Ezeket olvashattuk, hallhattuk. Most nyilvánvalóvá lett a mi üdvözítőnk Krisztus Jézus megjelenése által az evangélium, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. És az elmúlhatatlan azt is jelenti, hogy romolhatatlan. Az elmúlhatatlan életet hozta el Jézus a feltámadásával. A romolhatatlan életet. Romolhatatlan kincs a miénk, testvérek. És ebben hiszük, hogy testileg is megéljük ezt a feltámadás után, hogy romolhatatlan testet kapunk, és romolhatatlan társadalmat, és romolhatatlan emberi viszonyokat, mert íme újjá teszek mindent, ezt mondja az Úr. Ez a mi hitünk, ez a mi igazi nagy távlatunk, ez a mi igazi reménységünk, hogy romolhatatlan élet felé tartunk nap mint nap.
ezért, amikor olyan egyedül vagyunk, mint szoktuk mondani a kis ujjam, ez olyan furcsa, mert nincs egyedül a kis ujjam még így se, de ez a szólás, egyedül vagyok, mint a kis ujjam. Az Úr egy szent, élő, romolhatatlan közösségbe vezet át, kegyelemből, hitáltal. És utalok egy kicsit még a keresztelésre is, ugye ott azt hallottuk, hogy a mennyei társadalom biztosításunk fedezete ki van fizetve, most bocsánat, így mondom, nem annyira szépen magyarul. Az Úr Jézus kifizette. Mind az utolsó fillérig be vagy fizetve a mennybe, és az ottani romolhatatlan élet előre meg van váltva, meg van fizetve számodra. Higgy és dönts! Higgy és dönts, hogy akármilyen mélységben vagy, akármennyire egyedül érzed magad, újra az Úrhoz kiáltasz, tiszta szívből, teljes szívből. Látod a jövő menő embereket, akik nem törődnek veled, látod a világot, amelyik megint nem törődik veled. Az Úr pedig azt mondja, hogy én itt vagyok. Én itt vagyok, én megváltottalak. Ne félj, megváltottalak. Neveden szólítottalak, enyém vagy. Ez a mi élő reménységünk, testvéreim. Így áldjuk és magasztaljuk az Urat, és engedjetek meg, még úgy látom időben belefér, hogy egy szép verset is idézzek bizonyos Varga Tamástól, egykori kunszentmiklósi lelkipásztortól, Esperestől, sok más lelki énekét is ismerjük, de figyeljétek meg, hogy ez mennyire szép, és hogy el ne felejtsem, azért itt lekerekítem a történetet. Testvérek, a Dávid kiáltott, és idővel megjelentek a rokonai. Megkeresték a rokonai, hol van a Dávid? Hát az Adullám barrangjába. Azért a jövő menők egy-kettő fölismerte és tudta, hogy ja, hát az ott igazából Dávid. És a rokonok mentek hozzá, és nem a rokonok. Egy úgy mondja a Biblia, hogy egy gyülevész nép, nem az elit, egy gyülevész nép, akinek ilyen baja volt, olyan volt, adósságai voltak, stb. Stb. Nyomorult egyszerű emberek 400-an. Testvérek, azért az már nem kis csapat. Dávidnak az imádságát meghallgatta az Úr, a tiédet is meghallgatja, testvér. Csak mondd ki, hogy ő az egyedüli oltalmad, hidd, hogy a te osztály részed az örök élet, amely megvan váltva számodra, az élők földjén van a helyed. Az élők földjén van a jövőd. Így figyeljétek meg még ezt a verset. Varga Tamás, a mélyből kiáltok Jézus. A mélyből kiáltok Jézus, a bűnöm verme, de mély. Rám omlott az átok, Jézus, oly szörnyű, sötét az éj. Ha nem jössz segélyre, Jézus, kialszik minden remény. És itt a vak éjbe, Jézus, mélybe veszek el én. Te mindent vállaltál, Jézus, kint, szégyent, ott fenn a fán. És értem, meghaltál Jézus a véres bús Golgotán. Nagy üdvöt szereztél, Jézus, s én hittel elfogadom, a szívem cserébe, Jézus, te néked odaadom. Ó, téged szeretni, Jézus, a szívem boldog joga, és téged követni, Jézus, az élet célja maga. Te véled haladni, Jézus, a mennyek felé menés, és nálad maradni, Jézus, az béke, megpihenés. A lelked vigasztal, Jézus, és ő ad mindig erőt. A lelkem magasztal, Jézus, s megval a világ előtt. Örömmel megyek be, Jézus, te hozzád a mennybe fel, s ott fenn az egekbe, Jézus, te rólam vallást teszel. Amen. Énekszóban feleljünk először a hallott igére, a 627. dicséretünk első versét énekeljük. 627. dicséretünk első versét, amely így kezdődik. A mennyben fenn a trónusnál a Krisztus értem közben jár.

0: Így helyünkön imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy kiálthatunk. Köszönjük, hogy nincs az a mélység, ahonnan fel ne érne a hangunk hozzád. Nem tőlünk van ez, hanem a te ajándékod. Szent füled figyel és hall, szent szíved nyitott és vár. Köszönjük, hogy most is kiálthattunk és kiálthatunk hozzád, és megvallhatjuk előtted, te vagy a mi oltalmunk mindenféle értelemben, bajjal, betegséggel és a bűnnel szemben is. Te vagy a mi osztályrészünk, Úr Jézus Krisztus, a legdrágább kincsünk az életben, itt a földön és oda át az örökké valóságban. És Urunk, szeretnénk mindnyájan az élők földjére lépni hittel, megtérő szívvel, boldog örömmel, mint akik tudják, aki a fiú, azé az élet. Urunk, áld meg gyülekezetünket, áld meg mindazokat, akik hallják most ezt az igehirdetést, hadd nyissuk meg a szívünket előtted, mi magyarok és más népek, más nemzetek. Köszönjük, hogy most is együtt imádhatunk téged másokkal. Kérünk, vigasztald meg gyászolóinkat, erősítsd meg a fáradtakat, gyógyítsd betegeinket. Kérünk, vezesd a gyerekeket a nyári vakáció idején is, vigyázz rájuk. Áld meg a bodaszülői testvéreket, és áld meg mindazokat, akik távol vannak. Hallgass meg a határon túli magyarok kiáltását és az európai népek imáit. Könyörögve kérünk békéért a háborús vidékeken, szerte a világon. Kiáltunk hozzád, hogy a te békességeddel töltsd be minket, hogy kicsikben és nagyban a te békességed örömét és tisztaságát sugározzuk. Így hiszük, hogy meghallgatsz, hogy te vigyázol ránk, mert te vagy oltalmunk, te vagy osztályrészünk, veled járunk az élők földjén. Dicsőítünk, magasztalunk, Úr Jézus Krisztus, kérünk, hallgass meg imánkat. Amen. Helyünkről felállva most az Úr Jézustól tanult imádságot, imádkozzuk el közösen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk most és minden időben. Amen.
1: Good morning, everyone.
2: Jó reggelt kívánok.
1: It's great to be with you.
2: Nagy öröm, hogy itt lehetünk köztetek.
1: We bring greetings from Kilbride, which I'll share at the end, but to begin with.
2: És hozom a gyülekezetünknek az üdvözletét, de azt majd a végén fogom elmondani. Előtte szeretnénk az elmúlt hétről egy néhány gondolatot, képet megosztani.
1: Yeah, we're just going to show you a few photos from the week, and the girls are gonna tell us about it.
2: És nem egy a vezető, nem egy személy fog majd beszélni, hanem mindenki fog egy néhány gondolatot megosztani.
3: The first photo that we're going to show is before we arrived here in town, we spent a few nights with three other mission teams.
2: Mielőtt megérkeztünk volna héttel ezelőtt, Magyarországra megérkezésünkkor, együtt voltunk egy pár hasonló csoporttal.
3: During the summer, these mission teams got all over Europe and all over the world.
2: És ezek a missziós csoportok Észak-Írországból érkeznek ide Magyarországra, de a világ más részeire is.
3: So it was very encouraging to spend some time with these other teams who are in different parts of Hungary at the moment.
2: És nagyon jó volt együtt lenni olyan fiatalokkal, akik hasonló szolgálatot végeztek az elmúlt héten. Mindannyian előre úgymond megbeszélhettük, hogy ki hova megy, és mit várnak majd el ettől a héttől.
3: It helped us to prepare ourselves spiritually before arriving here.
2: És nyilván ez egy lelki felkészülés volt.
4: In the morning we first went to church in Borozolo.
2: És ahogy megérkeztünk vasárnap, múlt vasárnap Budaszülőn volt istentisztelet, ott vettünk részt ezen az alkalmon.
4: Which was then followed by a walk to see the fence that the Kilbride work team built.
2: És aztán átmentünk az új épülethez, az ingatlanhoz, az imaházhoz, ahol ugyanebből a gyülekezetből a tavaszon, ha emlékszünk, itt volt egy kis felnőtt csapat, aki segített a kerítésépítésben.
4: We run a kids club for 5 days this week.
2: És aztán hétfőtől minden délután fiatalokkal foglalkoztunk.
4: We started each day with a quick warm-up and a dance to the song I Thank God.
2: És hát ez egy mozgalmas hét volt, mert hogy bemelegítő gyakorlatokkal kezdtük, aztán tánccal.
4: It was great to see the kids learning more of the dance each day.
2: És nagyon jó volt látni, ez egy ilyen dicsőítő tánc volt, jó volt látni, ahogy a fiatalok napról napra jobban értették, hogy milyen mozdulatok, táncmozdulatokat kell majd bemutatni.
4: And by the end of the week, almost everyone knew the actions.
2: És a hét végére szinte mindenki tudta már ezt a táncot követni.
4: So over the kids club over the 5 days.
2: Ezen a héten, az ifi héten.
4: The kids had a choice of doing football or crafts.
2: Volt egy ilyen választási lehetőség a fiataloknak, vagy foci, vagy valamilyen kézműves tevékenység.
4: In the football they were training for the upcoming tournament.
2: És hát a foci az arról is szólt, hogy majd Esztárban augusztus 15-én lesz egy kupa.
4: And then in the crafts they did a range of things like nail painting and hair braiding.
2: És erre készültünk. Azok, akik nem szerettek volna részt venni a foci edzéseken, azok kézműves tevékenységet vettek.
4: And overall through the week all the kids had a fun time doing both the things.
2: És mindannyian élvezték ezt a hetet. Ők is a vendég fiatalok.
3: At the halfway point of every afternoon we gave a talk and we talked about
2: A délután 1:30-kor kezdődött, körülbelül 1 óra után volt egy szünet, nyilván a meleg miatt is, de volt egy rövid üzenet.
3: How we thirst for God, how we have to spend time with God to build strength and trust in Him.
2: És a vendége fiatalok közül minden nap beszélt egy picit arról, hogy Isten mit jelent számára az, hogy hogyan tudunk különböző helyzetekben, hitben Istenre figyelni.
3: How we sin and that has consequences. How God is the ultimate coach of our lives.
2: És az, hogy mit jelent a bűn, és hogy van az, hogy Isten az a megváltó, az az Úr, aki irányítja a mi életünket. Hát nyilván ezt lefordítottuk egy picit a foci nyelvére, tehát ő volt az legjobb edző például az egyik nap. Az Úr, ami legjobb edzőnk, aki felkészít az életre.
3: And how we do everything for the glory of God.
2: És hogy mindent Isten dicsőségére cselekedjünk.
4: Every night we had a youth club with the older kids.
2: És hát késő délután egy picit ilyenkor határt meghúztunk, tehát 12 év fölöttieknek a késő délután egy ilyen ifi alkalmat tartottunk.
4: We started with games, which got everyone involved, and we had lots of fun.
2: És nyilván, hogy ez fiataloknak szól, tehát mindig játékokkal kezdtük, és ezt nagyon-nagyon élvezték.
4: We also shared a yummy meal together each night.
2: És aztán majdnem minden este magunk készítettünk valami harapnivalót, ilyen gyorsan összedobott kaját.
3: Every night each one of our members gave their testimony so we could open up to the children.
2: És aztán szinte a nap végén a nap központjába került ismét Isten, és mindegyik fiatal egy bizonságot tett arról, hogy hogyan munkálkodott Isten az ő életében.
3: And on the last day, Donnie gave his testimony, and it was very encouraging.
2: És szeretnénk kiemelni azt, hogy nem csak az írek, hanem van közöttünk egy budai fiú, aki Dani, aki ő is bizonságot tett, és vállalta ezt, hogy bizonságot tesz.
3: Just to see his growth from last year and to this year.
2: És jó volt látni, vannak akik már voltak a tavaly is a táborba, hogy mennyit fejlődött az ő hite.
3: And it was very inspirational for the youth to hear.
2: És nagyon jó volt mindenkinek, akik ott voltak, a fiatalok hallani ezt a bizonságtételt.
3: A few funny moments from the week as well, or standout moments.
2: És talán a végén egy kis hát vicces kép.
3: Not many of the team have maybe cooked a whole lot before. Not many of the team have cooked much before at home.
2: Ja, igen, tehát eléggé fiatalok, hogyha látjuk, tinikről van szó, a két vezetőn kívül. Tehát ők sem jártasak a konyhában otthon, mindenki.
3: But this week we had them chopping vegetables and making burgers for us to enjoy.
2: És hát megtanultuk, hogy egy-kettő közülük például nem tud még zöldséget sem felvágni, de most kipróbálták.
3: And another standout moment from the week was last night we got the chance to go on a horse and cart ride around the village.
2: És volt egy meglepetés péntek estére, szekérrel körbevitték a faluba.
3: Which the girls really enjoyed.
2: A lányok nagyon élvezték.
1: Thankfully only Bethany nearly fell out of the horse and cart, she didn't actually.
2: Hál' Istennek nem volt semmi különleges, de Bethany majdnem kiesett a szekérből, tehát nem volt teljesen rizikómentes.
1: Oh, and one of the real joys of this week has been building on friendships from last year.
2: Az egyik legnagyobb öröm az volt, hogy a tavaly már, akik itt voltunk, a fiatalokkal egy ilyen folyamatos kapcsolatépítés történt.
1: We couldn't fit in photos of all the friends we've made this week.
2: És nyilván, hogy ez csak egy rövid kis rálátás, hogy mi történt a héten mindenkinek, aki ott volt, nem mindenkiről nem tudunk fotót mutatni.
1: But I had to include the photo of Annie, who has a new best friend in Peter.
2: De el lehet árulni a gyülekezetnek, hogy Ani rátalált egy olyan barátra, a gondnok úrra, akivel nagyon mély kapcsolat alakult ki a héten.

0: találkoznak és dicsérik az Urat vasárnap délelőtt.
1: In different languages, cultures and contexts.
0: És nyilván különböző nyelveken, kulturális kontextusokban.
1: That we have the same faith in the same risen Lord and Savior.
0: És az, hogy ugyanaz a hitünk van és ugyanaz az Urunk.
1: It's been a joy and a privilege to share that faith this week.
0: És nagyon örülünk, hogy ezt a hitet, ezt a közös örökséget megoszthattuk veletek.
1: As we've worked alongside Chaba, Elona, Gabor, Matty and Christian.
0: Ahogy a helyi csapattal együtt szolgáltak közöttünk.
1: We thank you for your generous welcome and hospitality.
0: És köszönjük a vendéglátást.
1: We have truly felt the love of Christ.
0: Nagyon is megtapasztalhattuk azt, hogy mit jelent Krisztus szeretete.
1: And the fellowship we share in Jesus.
0: És az a közösség, amit Krisztus által nyerünk.
1: We think and pray for you guys at Calvin and Borzolo regularly in Kilbride.
0: Hadd mondjam a gyülekezetnek, hogy nem csak most, tehát az érkezésük előtt, hanem folyamatosan az elmúlt évben a gyülekezet könyörög és imádkozik ezért a gyülekezetért és a bodaszőlői szolgálatért.
1: And when we do, we think of the words at the start of 1 Thessalonians from the Apostle Paul.
0: És akkor, amikor ezt tesszük, akkor talán ezzel a szentírással vagy igével tudnám ezt kiemelni, összefoglalni.
1: Where he says, we give thanks to God always for all of you, constantly mentioning you in our prayers, remembering before our God and Father your work of faith and labor of love and steadfastness of hope in our Lord Jesus Christ. For we know, brothers and sisters, loved by God, that he has chosen you.
0: Az 1 Tesszalonika 1. Hálát adunk Istennek mindenkor, mindnyájatokért, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban, mert szüntelenül emlegetünk a mi Istenünk és Atyánk színe előtt hitből eredő munkátokat, szeretetből jövő fáradozásotokat és a mi Úrunk Jézus Krisztusba vetett reménységetek álhatatosságát, mivel tudjuk Istentől szeretett testvéreink, hogy választottak vagytok.
1: Okay. We remember you in our prayers and we'll continue to do so.
0: És ezt nem csak eddig tettük, hanem ezentúl is megtesszük, imádkozni fogunk értetek.
1: Yeah. May I encourage you that your faith and labor in the Lord are not in vain.
0: És akkor szeretnélek bátorítani, hogy a mi hitünk és a mi hűségünk az Úrhoz az gazdagon megáldja a mi Urunk.
1: In a short week we have seen much fruit both here and in Borzolo of your faith.
0: Ezelőtt a rövid hét alatt nagyon sok gyümölcsöt láttunk már.
1: Yeah, be encouraged.
0: Ezért hadd legyen ez bátorítás számunkra.
1: May I end with some of the words of the Apostle Paul to the church in Ephesus.
0: És akkor szeretném zárni az Efézus 3-ból Pál apostolnak a szavaival.
1: Where he says, now to him who is able to do far more abundantly than all we ask or think, according to the power at work within us, to him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen.
0: Aki pedig mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogyan mi kérjük, vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Amen.
2: Nagy örömmel és őszinte háladással köszönjük északi testvéreink szolgálatát és ezt a mostani bizonyságtételt is. Egyet hadd tegyek hozzá, múlt vasárnap délután részem lehetett abban az imaközösségben, amit velük együtt éltünk meg. Akkor megérkeztek ide, jöttek ebbe a terembe, körültünk, ők angolul, mi magyarul imádkoztunk bodaszőlőért, a gyülekezetért, sok mindenért, országért, világért. Én csak néhány szót értek angolul, tehát körülbelül tudtam, hogy miről imádkoznak, de ahogy, testvérek, ezek a fiatalok, odaszánt, őszinte szívvel, tusakodtak az Úr előtt, értünk. És azt mondom, hogy dicsőség Istennek, és köszönet nekik, és viszonozzuk, hogy mi is hordozzuk őket, őszintén és igazán.

Tudjátok, hogy a határon túli magyarokért szoktunk szinte minden vasárnap együtt is imádkozni, de otthon minden nap őértük is, és adjunk hálát, mert mondom, olyan jó volt hallani 8 ilyen fiatalt, hogy ilyen buzgón és őszintén, hát csak azt érzi az ember, hogy ez a fiatal beszélget az Úrral. Ez nem egy betanult szöveget mond, ez nem ismételget valamit, hanem szíve, lelke benne van, és könyörök, hogy Uram, áld meg Vodaszőlőt, áld meg a magyarokat, áld meg Hajdúböszörményt. Hát mi is így tusakodjunk, őértük. Az északírekért, az írekért, ez ott sem egyszerű a világ, ebben most nem megyek bele, hogy is volt a történelmük, ugye külön van választva Írország, meg Észak-Írország, nem egy egyszerű világ, az sem. De itt vannak, élnek, hitre jutnak, bizonságot tesznek, fáradnak, szolgálnak, dicsőség Istennek. A hirdetéseket röviden még hadd osszam meg veletek, testvérek, és akkor már tényleg csak a záró énekünk van hátra. Tehát kívánjuk Kilbride-i testvéreinknek, hogy az Úr vigyázzon rájuk hazafelé, vigyázzon rájuk, most többször át kell szállniuk, és a repülő cégek meg mindenek még bonyolítják az útjukat, de reménység szerint még ma eljutnak a szülő településükre. Befejezésül pedig énekeljük a 627. dicséretünk második és harmadik verszakát, 627. dicséret második és harmadik versét, mikor a sátán megkísért és vádol megbánt bűnökért.

0: Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítettünk Hajdúböszörményből, a Kálvin téri református gyülekezetből. Igét hirdetett Somogyi László lelki pásztor.
1: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor. Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
0: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Megjelent a magyar közlönyben az alaptörvény 17. módosítása, ezzel hivatalosan is kihirdették a jogszabályt. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírta a módosítást, így megbízatása a hatályba lépést követő napon megszűnik. Az új államfő megválasztásáig a jogköröket ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A parlamentnek a váltás után 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. A jogszabály maximum 12 évben vagy 3 ciklusban korlátozza az országgyűlési képviselők mandátumát. Az alkotmánybíróknál bevezetik a 70 éves korhatárt, és létrehozzák a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatalt. A döntés értelmében Magyarországon a vármegye elnevezés helyett ismét a megye megjelölést fogják használni. Forsthoffer Ágnes előterjesztése alapján Hallerné Nagy Anikó alelnök láthatja el ideiglenesen az országgyűlés elnöki feladatait. Erre azért van szükség, mert az alaptörvény módosítása miatt Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása július 20-án megszűnik. Az új államfő megválasztásáig a jogköröket a parlament elnöke gyakorolja, akinek a feladatait így az alelnök veszi át. Forsthoffer Ágnes közölte, hogy a helyettesítés ideje alatt országgyűlési képviselői jogait nem gyakorolhatja. Az átmeneti időszakban a ráruházott feladatokat kiegyensúlyozottan, pártatlanul és az ország érdekeit szolgálva kívánja ellátni. A Hallerné Nagy Anikó személyére vonatkozó előterjesztésről az országgyűlés a hétfői ülésen dönt. A mielőbbi bérrendezést nevezte a belügyi ágazat legfontosabb feladatának Pósfai Gábor belügyminiszter. A tárcavezető közösségi oldalán közölte, hogy az erre vonatkozó javaslatot nyár végéig benyújtják a kormánynak. A bérrendezés mellett az életpályamodell fejlesztését és az állomány létszámának növelését is kiemelt célként jelölte meg. A miniszter kitért a rendőrségi egyenruhák minőségére is, amelyekkel kapcsolatban sok kritika érkezett. Ennek orvoslására egy hosszabb folyamatot indítanak el, amelynek végén lecserélik az egyenruhák bizonyos elemeit. Az új ruhadarabok mintapéldányait a végleges közbeszerzés kiírása előtt maguk az állomány tagjai fogják tesztelni. Amennyiben a tervek szerint alakul a folyamat, a ruházat tényleges cseréje legkorábban 2027 végén kezdődhet meg. Mundrucó Kornél kapta a 33. Palicsi Filmfesztivál nemzetközi életműdíját. A magyar film és színházi rendező a szombatesti megnyitón vette át a Lifka Sándor díjat. A fesztiválon Mundrucó Kornél méltatásában kiemelték a rendező Cannes-i, velencei és berlini sikereit. Külön köszöntötték Petrányi Viktóriát, a rendező állandó producerét és az alkotótársát is. Mundrucó a díj átvételekor hangsúlyozta, pályakezdése óta visszatérő vendég Palicson. A rendező szerint a fesztivál szellemisége a kockázatvállaló és őszinte filmnyelvet képviseli. A Lifka díjat minden évben az európai filmművészet kiemelkedő alkotóinak ítélik oda. A július 22-ig tartó Palicsi Mustrán több mint 100 filmet vetítenek, köztük számos magyar alkotást. Új előrejelzéssel bővült a Hungaromet ZRT légszennyezettséggel foglalkozó oldala. A felületen már látható, hogy a levegőben lévő aeroszolok mennyi napfényt szórnak szét vagy nyelnek el. A magas érték összefügg a rossz levegő minőséggel és a csökkent látótávolsággal. Az új adatsor a napenergia termelésben is kulcsfontosságú lehet az üzemeltetők számára. A légkörben lévő részecskék ugyanis jelentősen csökkenthetik a napelemek hatásfokát. A Kopernikusz légkör megfigyelő szolgálat naponta tesz közzé 5 napra szóló előrejelzéseket. A 3 órás léptékű térképek a napenergiában érdekelteknek segíthetnek a termelés tervezésében. 89-re nőtt az afrikai sertéspestis idei horvátországi gócainak száma, miután újabb kitöréseket azonosítottak. A déli szomszédunk keleti megyében terjedő fertőzések és a szabálytalan állatszállítások miatt már több településen zárlatot rendeltek el. A hatóságok kiterjesztették a védőkörzeteket és korlátozták a sertések, valamint a hústermékek szállítását és forgalmazását. A szabályszegések miatt a teljes horvát sertéságazat és a gazdaság is veszélybe kerülhet. Az előttünk álló héten összeül az országos válságstáb, a gazdákat pedig a járványvédelmi előírások szigorú betartására kérik.
1: Az időjárásról.
0: A folytatásban a déli és keleti tájakon kevés helyen lehet csapadék, időnként gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, és néhol záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Északnyugat felől egy fronthoz köthetően több felhő és csapadék zóna érkezik. A változó irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és megerősödik. A csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 13 és 22 fok között lesznek.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: reklám.
1: Abigén.
2: A Bogyós Gyümölcskertjén. Szentpéteresen.
3: Főelézet.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
3: A gólyakalifa.
1: Foszti fiú esetleg.
4: Pacsirta.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Szilágyi Tibor.
7: 32. A fáklyákkal, lámpákkal, mécsesekkel megvilágított színház ezen az estén félig se telt meg. Nem csak a cirkusz vont el a közönséget, hanem az aréna is. Róma kvésztor választásra készült, és az ilyen nagy állásra pályázók sorsa rendesen az amfiteátrumban dőlt el. Akinek a gladiátorai ügyesebben ölték egymást, az győzött. A népítélet alapja az volt, hogy aki nem sajnálja a pénzt a polgárság mulattatására, az biztosan nagyon jó tisztviselő lesz. Ezen az estén már a harmadik pályázó adta bizonyságát nagyra hivatottságának. A hirdető táblákon azt ígérte, hogy 30 gladiátort léptet fel, köztük Guttát is, a legnépszerűbb Rétáriuszt, akinek arcképét nem csak a boltkirakatokban lehetett látni ezüstálakba domborítva, lámpákba égetve és pecsétgyűrűkbe vésve, hanem szénnel a falakra rajzolva is. 4-5 ezer ember azért így is volt Pompeius színházában. A szenátorok márvány padjai mind megteltek, a páholyokból csillogó asszonyok árasztották a tavasz illatát, sőt, a teremnek beillő asztalokkal és heverőkkel bebútorozott császári páhol sem maradt üresen. Valami barbár fejedelem ült benne, mint a birodalom vendége. Egész különös, félvállát mezítelenül hagyó, pikkelyekből álló általvetőben, az egész homlokát eltakaró aranyszalaggal. Némelyek azt mondták, lótejen hízott szarmata, mások valami vad britanniainak nézték, mert a mesztelen válla piros és sárga pettyekkel volt kifestve. Bozontos szőke haját a nők nézték irigykedve, izmos karjait a férfiak, részben csodálkozva, részben megvetéssel. Egy darabig minden esetre jobban érdekelt a közönséget, mint ami a színpadon történt. Egy görög pantomímus szökött elő, aki eltáncolta Árész és Afrodité házasságtörését, egymaga személyesítvén mind a kettőt, sőt, a leselkedő Hefaisztoszt is, és a tettenérés tanújául meghívott napistent is. Amint megjelenítette a két és a dühöt, a szégyenkezést és a gúnyt, amint hallhatóvá tette a láthatatlan bilincsek csörgését és az istenek kacaját, fölviharzott a taps. Maga Bion se sajnálta öreg tenyereit, és a maga szerényebb helyéről lelkesedve integetett Quintipornak, aki abban a sorban ült, amely a törvény szerint megillette a lovagokat. A fiú azonban nem látta az integetést. A zenét se hallotta, semmiről se tudott, ami körülötte történt. Befelé nézegetett és hallgatózott a saját lelkébe. Nem ismerem a lelkedet. Ő mondta ezt valamikor Kistitnek. Hát a maga lelkét ismeri? A tenyerébe veheti, mint egy pillét, szétszedheti az ujjaival, mint egy virágot, hiszen az övé azt tehet vele, amit akar, simogathatja, szaggathatja, tépheti. Kiszoríthat belőle mindent, mint egy szivacsból, belenézhet minden sarkába, mint a szobájának, végig tapogathatja minden polcát, mint egy szekrénynek. És akkor megismeri? Tisztába jöhet az ember a saját lelkével? És ha nem, szabad akkor a máséban vájkálni? Mi volt az, ami őt Hormizdához hajtotta? Miért rakatta tele a küszöbét, mire fölébredt Egyiptomból hozatott rózsákkal és üveg alatt nevelt liliomokkal, a legszebbekkel, amelyeket találhatott a viapja boltjaiban. Miért szerette, ha a ruhája az övéhez súrlódott? Miért örült, ha véletlenül hozzáérhetett a keze az övéhez? Miért leste reggel, hogy nyitva-e már az ablaka? Miért nem tudta éjszaka elfújni a mécsesét addig, míg az ő kubikuláriumában világítottak az ablakrések? Nézett a színpadra, és nem vette észre a változást. A hátteret egészen betöltötte az idaegység fűvel benőve, élő bokrokkal és fákkal beültetve, amelyek között igazi patakok csordogáltak. A lejtőkön igazi kecskék legeltek, amelyeket a szép Paris őrzött, nyulánk, fehér testű szép ifjú, keskeny csípőin, ezüstből szőtt, lágyégkötővel, fején, aranytiarával. A színfalak mögött nagy érclemezeket verdestek össze, és nagy kőgolyókat görgettek bronzhengerekben. A mennydörgés közeledő istent jelentett be. Merkúriusz táncolt be, szép szőke gyermek, öltözete csak lebegő klámüsz, eperszín sejemből, alántékain aranyszárnyak, kezében a kaduceusz és az aranyalma, amit átnyújt Parisznak. Méltóságosan lépdelbe Juno, diadémos szépasszony, kezében jogarral, kísérve a dioszkóruszoktól, s fúval a kíséret mellett eltáncolja Parisznak azt az ígéretet, hogy a szépség aranyalmájáért neki adja Ázsiát. És még Minerva olaják koszorúzta sisakban, pajzsot és láncsát forgatva viharzik be, a dór zene szilai ritmusaiban ígér a pásztornak harci dicsőséget. Végre Vénusz közeledik. Búja Jón zene jelenti be, íjas és fáklyás kis kupidók táncolnak előtte, s hóráknak és gráciáknak vetkezett, mosolygó fiatal lányok. Végre megjelenik maga az istennő, mintha most született volna a tenger habjaiból, és még nem ért volna rá felöltözni, csak egy átlátszó kék sejemfátyol van csípőire vetve. A színházat majd szétveti a taps. Quintipor kis titet látja, és vele beszélget. Nem is beszélget, csak ő beszél. Ő nem hibás. Mindennek az volt az oka, hogy Hormizda nagyon emlékeztette kis titre. Csak őt ette itt a fülével, szemével, az idegen lány mozgásában, hajladozásában, szemevágásában, fejevetésében, kacagásában. A keze is olyan volt, mint az övé, a tenyere rózsás és puha, az ujjai karcsuk is kígyók, azért engedte őket a hajában futkározni. A fuvalák lágy lídiai melódiát leheltek. Vénusz észtvesztő táncban a legszebb nőt ígérte Parisznak, aki átnyújtotta neki az aranyalmát. Az istennők elvonultak, a vesztesek zordan és fenyegetőzve, a győztes az ítélethozó karján táncolt ki a színről, a szerelmi istenkék kacagó koszorújában. A hegy csúcsából borforrás szökött fel a magasba, s még ez fűszeres illattal frissítette fel a színház forró levegőjét, a hegy lassan elsüllyedt. Quintipor lehajtott fejjel ült a helyén. Most már ő hallgatott, és kistit beszélt. Ne hazudj, gránátvirág, lágy az orrod, ne hazudj. Nem engem kerestél, nem engem ettél, nem engem ittál. Húsból és vérből vagy te is, csak úgy, mint én. Nekem nem tudtad megbocsátani, hogy addig is ragyogott a szemem, addig is piroslott a szám, és addig is dobogott a szívem, míg téged nem ismertelek. Te már ismertél engem. A te szíved már járt egy táncot az enyémmel. A te szád már ismerte az enyémnek az ízét. A te szemed már csukódott le az enyémmel együtt. Neked már minden porcikád emlékezett rám. Az összekuszált hajattól a remegő lábacsarkáig, és te azért mégis elárultál engem, mert férfi vagy, mint ahogy én asszony vagyok, és mindnyájan engedelmeskedünk egy rettenetes törvénynek, amely alól még a császár sem szabadíthat föl téged, gránátvirág. Most fölütötte Quintipor a fejét. nem kezdődött volna még meg az előadás. Miért van akkor ilyen csönd? Először hátranézett, mert a felső sarokból hallott valami cincogást. Igen, mindenki a helyén ül, és várakozóan néz a színpadra. Most már ő is oda tekintett. A háttérben egy keresztfa volt felállítva, rajta egy meztelen ember, akinek a szeme szamárfejbe volt bújtatva. Az oldalából piros patak csordogált. Lehet, hogy valami festék, de az is lehet, hogy igazi vér. A kereszt tövéhez egy deszka volt fektetve, amelyre ezt mázolták rá görög betűkkel, Krestos. Quintipor nem tartotta különösen érdekesnek a dolgot, más is lehetett vele egy véleményen, mert valaki elkiáltotta magát. Genézius! Vagy tízen utána kiáltották a nevet, aztán százan, aztán ezren ordították, dobogva és tapsolva. Genézius! Genézius! Egy komikus állarcot viselő színész lépett ki a színfalak mögül, és mély hajlongások közt kérte a közönség elnézését. Pár perc múlva itt lesz az Archimimus, már elküldték érte a város leggyorsabb lábú futóját. Melyik szenátornéhoz? Kiáltotta valaki. Nagy nevetés támadt. Egy szenátor felugrott, nyilván tiltakozni akart, de mivel erre még nagyobb lett a nevetés, beérte azzal, hogy megdobta a színészt egy fügével. Mások almacsutkát, kemény tojást vagdostak hozzá. Ezt mind hajlongva állta. Mikor azonban a galériákról vörös hagymafejek és retkek kezdtek röpülni, akkor megfordult, és most már a kereszt előtt kezdett hajladozni. Hátulsó felét fordítván a közönség felé, amely egyszerre megbékülten kacagott. Különösen, mikor észrevette, hogy a színész előre fölkészült mindenre. Nem csak az arcát takarta el állarccal, hanem a feje hátulját is. Csak arra a szokott tragikus maszkot kötötte fel. Sokan nagyon eredetinek találták az ötletet, és a színész még fokozni is tudta a hatást. Terpeszállásba vágta magát, és annyira meghajolván, hogy hosszúkás állarca a két térde közül vöröslött elő, lekiáltott a nézőtérre. Jánusz temploma nyitva van! Zajos derültség támadt, s többen megkérdezték a szomszédjukat, ki ez a nagyszerű színész. Némelyek azt vélték, hogy nem lehet más, csak Genézius. Ennek hamar híre szaladt, s újra felcsattogott a taps, de most már nem követeléskép, hanem jutalmazóan. Genézius! Genézius! Az ünnepelt színész most már csak ugyanott állt a színfalak mögött. A bokáig érő bő fehér inget, amit szerepe kívánt, már magára öltötte, de az arcát nem festette ki. Sápat volt és idegesnek látszott. Lihegve intett a rabszolgájának, hogy törölje le homlokáról a szüntelen gyöngyöző verejtéket. Egy másik szolga, kezében vödröt lóbálva, azt kérdezte tőle, kezdje már. Várj egy kicsit, nagyon szaladtam, ki kell fújni magam, támaszkodott neki Cölöpnek. A fejem is megfájósodott, rászorította mind a két tenyerét a halántékaira, mereven nézett maga elé, aztán nagyot sóhajtott. Kezdhetjük. Előbb a szolga lépett ki a vödörrel, és fölnyújtotta azt a keresztre a szamárfejűnek. Rögtön megjelent Genézius is, és riadtan állt meg a színpad közepén. 50-szer játszotta már ebben az istenteleneket kikúnyoló jelenetben a kikeresztelkedő szerepét, de soha még ennyi gyámoltalanság nem volt a játékában, se ilyen őszinte ijedelem az arcában. Teste reszketése még a bő inkben is látszott, és az arcára rá volt írva, hogy minden hajszála külön-külön fél a pokoltól. Nagyszerű, hihetetlen, suttogták mindenfelé. Mennyivel jobb így, mint mikor ki van festve. Még nem szólalt meg, de Quintipor már hallotta a hangját, úgy, mint az alexandriai könyvtárban. Engedd meg, Afrodité szemű istennő! És látta mosolyogni kis Titet, és összetett kézzel könyörgött neki. Kis Tit, ne oda nézz, ne oda hallgass! Ide fordítsd a virágarcot, gránát virág beszél, hallod? Nem hazudok, kis Tit, Kleopátra fájára mondom, és a lámpüriszekre és a sárga virágra, amely kebleid között hált. Talán volt egy pillanat, hogy eleresztettem a kezed, mikor úgy éreztem, hogy te már nem fogod az enyémet, mikor azt hallottam, hogy boldog asszony vagy. De bántani akkor se bántottalak, és akkor is a vacsoránnál már félretettem neked az első falatot úgy, ahogy tőled tanultam. Hiszen mi közöm nekem más boldog asszonyához? Az nem az én kis titem. Kis tit, az egyedülvaló, itt lakik az én palotámban. Nem, ezt nem az idegen lányra értettem. Az már nincs, az csak addig volt, míg te nevettél rám az ő szeméből, míg te simogattad a hajam az ő kezével, míg a te térdeid ringatták a fejemet az ő ölében. Most már nincs. Ma alkonyat óta nincs. Csak a kis lámpa égett a szobájában, és még nyitva voltak az ablakok, és a karjai illata is a tiéd volt, hogy fölemelte a fejemet, és húzta a maga lehajtott feje felé. Az ő szája az enyémet kívánta, de az enyém csak a tiédet. De nem érte el kis tit, mert én az ablakra néztem, és megláttam, hogy feljött a csillag. Tudod, a mi csillagunk, és nekem eszembe jutott, hogy te most imádkozol értem, és akkor nem nyújthatod felém a szádat. És akkor megláttam, hogy kérő száj hívja az enyémet, nem adó száj, és hogy idegen térdek ringatnak, és idegen karok ölelnek, és idegen szemek néznek. Fölugrottam, és elfutottam, és abban már nem vagyok bizonyos, hogy kiáltott-e utánam az idegen lány hangja, mert én csak a te sikoltós kis kacagásaidat hallottam. És most te mondd meg, kistit, hogy vétkeztem-e én ellened, vagy nem vétkeztem. Barátom, irigyellek, lökte oldalba valaki Quintiport. A szomszédja volt, egy deresedő szakállú lovag, akinek nevető ábrázatán könnyek csorogtak. Miért? Bámult rá a fiú. Mert te vagy az egyetlen ember, aki ezt nevetés nélkül meg tud állni. Genézius ott állt az előtérben, arcáról csurgott a vér, és bíbor patakokban öntötte el a fehér inget. Fejét égnek szegezve, két karját fölemelve, az egész színházat betöltő hangon mondta: látjátok, én most már keresztény vagyok, kövessétek példámat! Máskor is kijelentette ezt minden este, amint a szerepe kívánta. Megkérte Krestoszt, lábait átölelve, hogy tisztítsa meg őt, és lelkét tegye olyan fehérré, mint az inge. Az erre fölemelte a vödröt, és úgy leöntötte bárányvérrel, hogy alig bírta a szemét kinyitni utána, míg felszólította a közönséget példája követésére. Együgyű dolog és utálatos jelenet volt, de utána mindig percekig zúgott a taps. A színész nem is szokta végét várni, sietett a színfalak mögé lemosatni magáról a vért. Most azonban különös jó hangulatban lehetett Genézius, mert már harmadszor ismételte meg a fölkiáltást egyre élesebb hangon. Látjátok, én most már keresztény vagyok, kövessétek példámat! A tetszés egyre viharosabb lett. Sokan fölálltak, és a ruháikat lengedték a színész felé. Az most már leeresztette a karjait, ölelő formán terjesztette ki, és eddig fölemelve tartott arcát is a közönség felé fordította. Az első sorban valaki elkiáltotta magát. Genézius sír! A messzebb ülők újra tapsoltak és kacagtak. Az első sorok azonban elcsöndesedtek. Többen is észrevették, hogy a színész szemében csak ugyan könnyek csillogtak, és arccsontjairól már lemosták a vért. Rosszul vagy, Genézius? Kiabáltak föl hozzá részvéttel. Mások körülnéztek, és orvosért kiáltoztak. Az Archimimus magasba lendített jobb karjával jelezte, hogy mondani akar valamit. Egyszerre csönd lett, mindenki előre görnyedve hallgatott. Értsétek meg, rómaiak, hogy én most már valóban keresztény vagyok, és kövessétek példámat. Mint az előbb a taps erősödött, most a csend mélyült. Egyik páholyból felindulástól remegő asszonyhang hallatszott. Én is keresztény vagyok. Mi is azok vagyunk. Ez három mély férfi hang egy helyről kiáltotta. A szenátorok padjaiban egy öreg ember állt fel. A kortól berosdásodott hangon szólt fel a színpadról. Genézius, én követem a példádat. Az utolsó szó már belehalt az ordítások zűrzavarába. Keresztre velük, a bestiák elé, mágjára az istentelenekkel. Mindenki felugrált, öklüket rázó tömegek indultak meg a színpad felé, amely hirtelen elsötétedett. Mások sikoltozva tódultak a kiáratokra. Róma 6000 rendőre közül 40 vigil jutott Pompeius színházára. Azok elállták az ajtókat. Fegyver nélkül fogtak össze 27 keresztényt, csupa önként jelentkezőket. Bion és Quintipor nem tudták egymást megtalálni a nagy kavarodásban. Legalább a fáklyás rabszolgának sikerült kihalászni a matematikust, de ifjú gazdáját nem látta. Bizonyosan otthon találjuk már, nyugtatta magát Bion. Gyorsabban jár, mint én. Az ő lábszárcsontjaiban még nincs megaludva a velő. Hormizda ablaka még világos volt, a Quintipori sötét. Pedig a lovag otthon volt, a janitor mondta, hogy beeresztette. A virágokat még csak azután hozták. Micsoda virágokat? Onnan küldték, bökött vigyorogva a kapus a királylány virágos ablaka felé. A matematikus lábujjhelyen osont el a fiú kubikulumának ajta előtt, nagyot szippantván az odarakott játszint kosarak mézillatából. Az ajtó mögül nem hallatszott semmi nesz. Bizonyosan szebb álma lesz, mint nekem, egyenesedett föl a matematikus, megdörgölve köszvényes lábait. A fiú csak ugyan feküdt már akkor, de még nem aludt. Sokkal kábultabb volt sem, hogy álmosságot ne érzett volna, és sokkal izgatottabb, mint hogy el tudott volna aludni. Kábultá a színész megtérése tette. Közvetlen közelről találkozott valami ismeretlennel, ami nem egészen volt neki érthető, és valami ijesztő szépséget éreztetett vele, mint amilyent nagy tűz szokott éreztetni a gyerekkel. Már Antiókiában sokat hallott a keresztényekről, Pantaleont ismerte is. Szent könyveikből egy-egy történet, egy-egy gondolat felborzolta a lelkét, de csak pillanatokra, mint nyugodt tó tükrét a fölötte elcikázó fecske szárnya. Rendesen úgy emlegették őket, hogy istentelenek. Itt Rómában azonban többször hallotta Lactantiustól, hogy éppen ők az Isten szentjei. De se így, se úgy nem nagyon érdekelték. Bion tanítványa volt is a költőké, és a gondtalan élettel egy napon ismert meg egy istennőt, akinek szolgálatában minden fogékonyságát elvesztette úgy a halhatatlanok, mint a halandók minden dolga iránt. Ezen a napon ébredt föl benne először az a gondolat, hogy talán nem egészen babona az, amikor az emberek úgy nyújtogatják a kezüket a csillagok felé, mint ahogy a fészekből kiesett kismadarak verdeső szárnyal fölfelé jajveszékelnek a porból. Talán ha délután nem hallja Bion és a rétor vitáját a megváltásról és az Istennek fölajánlott életről, nem találja érthetetlen érdekességnél többnek, ami a színházban történt. Így azonban Genézius megtérése a vita folytatásának, sőt, talán eldöntésének látszott. Nem csak a mímus arcán látta ugyanazt a ragyogást, amely a Lactantiusén ámulatba ejtette, de még a vén szenátorén is elömlött valami abból a boldogságból, amit ő másoknak a vonásain még sohasem figyelt meg. Hozzá hasonlót igen, egyetlen egy arcor, nem is egyszer, a kis Titén. Az más volt persze, egészen más ragyogás, valahogy rózsaszínűbb, nem ilyen hidegfehér, de valami rokonságnak kell köztük lenni. Minden esetre valami nagy-nagy titok van itt. Annyira riasztó, amennyire vonzó, leigázó és fölemelő egyszerre. Valami olyan fényes felhő, amin őt Ixion ölelt, és ami elől jó menekülni, Szomnusz Isten kertjébe, aki piros és fehér mágvirágok álomtejét csorgatja fénybe és sötétbe egyformán belefáradt pillákra. De hiába szorította össze a pilláit, amikor gondolatai kezdtek már elszéledni, a kormányozhatatlanság határán, fejjelatt a begörbített sarkú vánkosban megismétlődő koppanásokat hallott, mint mikor a tetőn az eső csatorna vízokádójának szájából cseppenként csurran a víz. Kop, kop, kop, mire rájött, hogy a vánkosban kis tic szíve dobog, akkorra tökéletesen kiment szeméből az álom. Fölült, mert most már a hangját is hallotta. Gránátvirág, nem alszol még? Nem alszom, kis tic. Gránátvirág, én mindig tudtam, hogy te szeretsz engem. Most már te is tudod? Tudom, kis tic. Azt is, hogy most már soha se válunk el egymástól? Azt is, kis tic. Eljössz velem a Boldogok szigetére? El, kis tic. Az óceánus parttalan habágya csipkefodra közt ott vár a boldog fénysziget. Hallotta kis tic csicsergő hangját, és nevetve rászólt. Nem jól van, kis tic, valamit kihagytál, és nem úgy van, hogy vár. Hát nem vár? A csicsergés sírásra fordult. Nem, hanem talán Kapitólium. Érezte, hogy valami bolondot mondott, és meg akarta nézni az asztalán a Cerapuszillát, de úgy, hogy kis tic ne vegye észre. Lassan húzta ki a lábát a takaró alól, de kis tic fülét nem lehetett megcsalni. Ne menj el, zokogta, és úgy megszorította a kezét, hogy fölsziszent rá. Ki is rántotta a kezéből, és beleütötte a tórus mellett álló kiskerek bronzasztalba. Fölriadt, most már csak ugyan fölült. Eddig feküdt és álmodta az egész beszélgetést. A mécsesben még pislogott a kanóc. Megigazította a csiptetővel, és a fellobbanó lángnál körülnézett a szobában. Megakadt a szeme a tórusszal szemben a császár és a császárné hermáján. Amaz aranyozott bronz volt, emhez rózsaszín márvány. Fölemelte a mécsest, és rájuk világított. Soha se nézte őket ilyen sokáig, és ennyi gyöngétséggel. Náluk nélkül mi lett volna belőle? Talán favágó volna Diokléában, vagy valamelyik szenátorné hintó hordozója Rómában. És most a penészes, bűzös Ergastulumban feküdne rothadt szalmán, és arról álmodna, hogy korbácsot kap-e holnap reggelire, vagy possajtott kölest. Most pedig kis titről álmodunk, intett mosolyogva a két szobornak, és elfújva a mécsest, most már csak ugyan neki készült a szép álomnak. El is aludt mindjárt, de kis tic nem jött el többet. Csak a rózsaszín Hermának elevenedett meg először a szeme, aztán a szája is. Gyere ide, parancsolt neki szelíden. Én nem mehetek te hozzád, mert nincs lábam. Engedelmeskedett, és akkor a Herma tovább parancsolt. Ölej meg! Én nem ölelhetlek meg, mert nekem nincs karom. Széttárta a karját, de a szobor megint megszólalt. Várj! Hát nem ismersz meg? Nézd meg jobban! Jobban megnézte. Már nem éjszaka volt, hanem nyári délután, és ő az antiókiai Szent Palota folyosóján állt, szemben a Hermával. Szaffó! Valahogy érezte, hogy ez csak álom lehet, de aztán végignézett magán, és látta a zöld ruhát, meg a cseresznye piros övét. Most már olyan mélyen behúszott az álom vizébe, hogy sejtését is elhagyta az öntudat partjának. Lehajolt, és betűzgette a rózsaszín márvány alatt az aranyos felírást. Életemet, szerelem, te neked kéretlen odaadnám, mert a halált. A következő szót csak homályosan látta, és egyszerre semmit se látott. Az az érzése volt, hogy elvesztette a szemét. Oda akart kapni a kezével, de akkor már keze se volt, pedig bizonyosan tudja, hogy még az előbb megvolt mind a kettő. Ennyi, hol hagyhatta el őket. El akart indulni keresésükre, de akkor már lába se volt. Azért nem ijedt meg, mert mindjárt megtalálta a magyarázatot. Ő most már lélek. Azért nincsen se keze, se lába, se szeme. Nyilván füle sincs. De akkor mivel hall? Most hallott valami hangot. Messziről jött, de egyre közeledett. Most már egészen közelről hallatszott. Genézius beszélt. Én most már igazán keresztény vagyok. Kövesd a példámat.
6: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallottak részletet, amely a Titis kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szilágyi Tibor előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
1: Abigén.
2: A gogyós gyümölcskertész.
3: Szentpéteresen.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: És a gyerek.
4: A gólya kalifa.
1: Foszti fiú esetleg.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titis hangos regény.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Elismeri az új kormány erőfeszítéseit, de még lát hiányosságokat Magyarország jogállamisági helyzetében az Európai Bizottság. A dokumentum szerint, melyet kiadtak, több területen történt előrelépés, ugyanakkor további intézkedéseket sürgetnek az igazságszolgáltatás átláthatósága, a korrupció elleni fellépés és az integritási szabályok terén. A bizottság szerint továbbra is hiányosságok vannak a magas szintű korrupciós ügyek eredményességében, a lobby szabályozásban és a pártfinanszírozás átláthatóságában. A jelentés a médiapiaccal kapcsolatban is fennálló problémákat említ, ugyanis pozitív fejleményként értékeli több reform megindítását és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. A testület közölte, továbbra is figyelemmel kíséri a magyarországi változásokat. Még hétfőig lehet pályázni a felsőoktatási intézményeket fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumi és felügyelő bizottsági tagságára. A pályázati határidő meghosszabbítását Lannert Judit oktatási miniszter jelentette be a Facebook oldalán. Az eredeti határidő pénteken járt volna le. Megjelent az a jogszabály, amely megteremti a jogi alapját a fiatalitás címén korábban eltávolított katonák visszavételének, közölte a honvédelmi miniszter szombaton közösségi oldalán. Ruszin Szendi Romulus bejegyzésében kifejtette, az előző kormány politikai okokból számos kiváló felkészült katonát távolított el méltatlanul a magyar honvédségtől. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a péntek este megjelent új szabályozás a közös kormányzati munka eredménye, amely igazságot szolgáltat az érintett honvédeknek. A miniszter közölte, 2026. augusztus 1-én a Bálnában várják a visszatérni vágyókat, köztük azokat is, akik a koronavírus elleni védőoltás megtagadása miatt veszítették el jogviszonyukat. A választási korhatár 16 évre történő csökkentését támogatná Magyar Péter. A miniszterelnök szombati bejegyzésében kifejtette, meggyőződése szerint a fiatalok túlnyomó része eléggé felkészült és tájékozott ahhoz, hogy beleszóljon a közös döntésekbe. Európában, jelenleg Ausztriában és Máltán szavazhatnak a 16 évesek. A módosítás a Tisza pártnak is kedvezhet, hiszen a politikai erő a fiatalabbak körében kiemelkedő támogatottsággal bír. A választási korhatár esetleges megváltoztatása a választási törvény tervezett átfogó újragondolásának és az alkotmányozási folyamatnak a része lehet. Higiéniai és dokumentációs jogsértések miatt felfüggesztette a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a 2020-as országtortát készítő Hisztéria cukrászdát üzemeltető cég tápiószecsői üzemének tevékenységét. A hatóság az ellenőrzés során összesen 40 kifogásolt élelmiszertételt talált, amelyek közül 29 nem volt megfelelően nyomon követhető, 11-nek pedig már lejárt a minőségmegőrzési ideje. A Nébih elrendelte az érintett termékek azonnali kivonását a forgalomból, hatósági zár alávételét, valamint az üzem összes, még le nem járt termékének visszahívását. A cukrászda a közösségi oldalán technikai okokkal magyarázza a létesítmény egyhetes zárvatartását. A hivatal a jogsértések súlya miatt döntött az élelmiszer előállítói munka azonnali leállítása mellett. Megkezdődtek a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő újranyitásához szükséges elektromos hálózat fejlesztési munkálatai, amelyek a pazár sétány egy szakaszát is érintik. Az augusztus 14-éig tartó beruházás során keletkező bontási törmelék ideiglenes elhelyezésére a Győri utca melletti területet jelölték ki. A kivitelező feladata a depózási zóna megfelelő elkerítése, a biztonságos üzemeltetés, valamint a felhalmozott anyagok rendszeres elszállítása. A munkálatok befejezését követően a sétányt teljesen helyreállítják és elvégzik a használt átmeneti terület teljes körű rekultivációját is. 22 önkéntes fogott össze szombaton Miskolcon a Majális Park és környékének megtisztításáért. A Szelet a Park és a Tisztasági Nagykövet Egyesület közös akcióján mindössze egy óra alatt mintegy 2 köbméter hulladékot gyűjtöttek össze. A résztvevők a parkolókat, a turistautakat, a volt szanatórium térségét és a királyasztal felé vezető részeket tisztították meg. A sikeres környezetvédelmi munka után a segítőket frissítővel és étellel jutalmazták, a szemét elszállításáról a Mirehu gondoskodott.
0: Az időjárásról.
1: A folytatásban a déli és keleti tájakon kevés helyen lehet csapadék. Időnként gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, és néhol záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Északnyugat felől egy fronthoz köthetően több felhő és csapadék zóna érkezik. A változó irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és megerősödik. A csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 13 és 22 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István, mai műsorunkban Chris Tomlin, amerikai keresztény dalszövegíró és énekes munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Tomlin 1972. május 4-én a Texas államokbeli Grand Salinben született, az Amerikai Egyesült Államokban. Híres elismert számai közé tartozik például a How Great is Our God, Jesus Messiah, Amazing Grace és az Our God.

2008-ban megnyerte a GMA Dow Awards-ot és a Grammy Awards for Best Contemporary Christian Music díját 2012-ben. Az egyik alapítója Compassion Art jótékonysági alapítványnak.

2009-ben megjelent egy karácsonyi albuma, a Glory in the Heights, ami három dalt tartalmazott, Matt Redmannel, Kristi Knoxszal és Audrey Assaddal. Az album a 9. lett a Billboard 200-as listáján, a karácsonyi albumok között pedig az első.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Reményteli első egyeztetést tartottak a nagy történelmi egyházak és a zsidó hitközség vezetői a kormány képviselőivel. Derült ki a résztvevők beszámolóiból. A találkozón Tar Zoltán és Lannert Judit miniszterek, valamint Heidl György államtitkár fogadták a katolikus, református, evangélikus és zsidó delegációt. Steinbach József református püspök, a zsinat lelkészi elnöke pozitívnak és megnyugtatónak nevezte a megbeszélés hangulatát. A püspök kiemelte, hogy stabil, kiszámítható és a közjó érdekében való együttműködésre számít az új tárca vezetőkkel. A minisztériumi egyeztetésen bemutatták a református egyház szerteágazó közoktatási, szociális és egészségügyi szolgálatait is. Steinbach József hangsúlyozta, hogy a kistelepüléseken dolgozó lelkipásztorok támogatása a jövőben is kiemelt fontosságú marad. Tar Zoltán miniszter a közösségi oldalán az egyházak autonómiájának tiszteletben tartását, valamint a hitéleti és közéleti funkciók politikamentesítését hangsúlyozta. A miniszter megerősítette, a hittanoktatás megmarad, a közfeladatellátásban pedig egyenlő és átlátható finanszírozást biztosítanak. Kiszámítható, átlátható és értékalapú gyógyszerbefogadásra van szükség Magyarországon, közölte az egészségügyi miniszter közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt kiemelte, a hazai gyógyszerbefogadási rendszer az elmúlt 16 évben nem működött megfelelően, a döntések rendszertelenül és hosszú késedelmekkel születtek meg. A miniszter szerint a kialakult helyzetért a korábbi egészségpolitikai döntéshozók mellett az egyedi méltányossági rendszerrel visszaélő, nem együttműködő gyógyszergyártók is felelősek. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a kormány növelni fogja az egészségügyi közkiadásokat, a szakdolgozói bérek rendezése és az alapellátás megerősítése mellett pedig korszerűsíti a finanszírozást. Életpályamodellel, bérrendezéssel és a korábban leszereltek visszavételével oldaná meg a belügyminisztérium az országos rendőrhiányt, közölte Pósfai Gábor az RTL híradóval. A tárcavezető elmondta, országosan 9000, a fővárosban pedig több mint 2000 rendőr hiányzik az állományból. A létszámhiány kezelésére a BM 750 millió forintos keretet különített el a frekventált budapesti területekre. A romló közbiztonság miatt Magyar Péter miniszterelnök 30 napos fokozott, összevont ellenőrzést rendelt el, amelybe a rendvédelmi szervek mellett a szociális és az egészségügyi ágazat szereplőit is bevonják. Befejeződött Miskolc egyik legforgalmasabb útszakaszának felújítása a Színva Park és a Búzatér között, adta hírül a város polgármestere szombaton. Tóth Szántai József kiemelte. A napi több mint 20 000 járművet kiszolgáló csomópont a magas terheltség miatt halaszthatatlan korszerűsítést igényelt. A munkálatok során új, nagy teherbírású aszfaltburkolat készült, megújultak a buszmegállók, akadálymentesítették a gyalogos átkelőhelyeket is. A beruházás egy nagyobb, mintegy 2 milliárd 300 millió forint összértékű, három szakaszból álló miskolci útfelújítási program része. A Mentó Kft. Által végzett munkafolyamatok március elején kezdődtek meg, a mostani átadással pedig biztonságosabbá vált a közlekedés. Önkéntes összefogással újult meg a miskolci Kafka Margit általános iskola aulája és a hozzátartozó folyosó az iskolaidőn kívüli időszakban. A Never Say Never rendezvény szervező cég több mint 10 fős csapata két napon át társadalmi munkában végezte el a közösségi terek kifestését. A résztvevők saját maguk biztosították a szükséges anyagokat, és a felújítás mellett új székekkel is támogatták az oktatási intézményt. A kezdeményezés célja az volt, hogy a diákok szeptemberben egy sokkal barátságosabb és szebb környezetben kezdhessék meg a következő tanévet.
0: Az időjárásról.
1: A folytatásban a déli és keleti tájakon kevés helyen lehet csapadék, időnként gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, és néhol záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Északnyugat felől egy fronthoz köthetően több felhő és csapadék zóna érkezik. A változó irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és megerősödik. A csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 13 és 22 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekvi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Exodus tanítványozó hét a Betesda szenvedélybetegeket mentő misszióban.
2: Hát a fiatalok elsősorban 15 éves kor után kapcsolódhatnak be ebbe a programba, és meghirdettük a honlapunkon, az internetes felületeken, és onnan hallottak, de lényegében egymástól szoktak hallani erről a programról, ugyanis tavaly Kárpátalján volt egy képzés, amelyet az Exodus szervezet vezetett, ez tanítványképzés volt.
1: 140 éves a kolozsvári Betlen Gábor földészde a kör.
3: Hát a legnagyobb kihívás szerintem a fennmaradás. Azt, hogy meg tudjuk őrizni a tagukat, jelenlegi tagokat, és jó lenne gyarapodjon is az énekkor, de mint már említettem, itt a fiatalságra lenne legnagyobb igény, szükség.
1: A kárpátaljai viseletvarrás.
4: Gyerekkorom óta szeretek varni, de aztán ugye jött az iskola, a felsőfokú tanulmányok, család, stb., és akkor úgy a varrásra nem volt időm. De mindig úgy vágyam volt rá, hogy valahon tanuljam, mert itthon láttam, ugye anyukám vart, és én mindig láttam, hogy mint, és így tetszett.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Exodus tanítványozó hetet szerveztek a Betesda szenvedélybetegeket mentő misszióban, a 28 lelkes fiatal gyermekotthonban és idősek körében teljesített szolgálatot a hét során. A hét során emellett utcai evangelizációt is tartottak Beregszászban és Munkácson. A programról Pocsainé Tövisi Tímea, a Betesda szenvedélybetegeket mentő misszió vezetője, református lelkipásztor nyilatkozott rádiónknak.
2: Egy nagyon izgalmas program zajlik Kárpátalján, az Exodusnak a programja, ami számos fiatalt mozgat meg és indít el a nagyvilágban, és itt Kárpátalján is éppen a táborok között zajlik. Mit kell tudni ennek a programnak a hátteréről, hogyan kapcsolódhatnak egy ilyen projektbe bele a kárpátaljai fiataljaink?
3: Hát a fiatalok elsősorban 15 éves kor után kapcsolódhatnak be ebbe a programba, és meghirdettük a honlapunkon, az internetes felületeken, és onnan hallottak, de lényegében egymástól szoktak hallani erről a programról, ugyanis tavaly Kárpátalján volt egy képzés, amelyet az Exodus szervezet vezetett, ez tanítványképzés volt, és ott hallhattak a fiatalok arról, hogy van olyan szolgálati terület, amikor terepre kimennek, és különböző szolgálati területeken kipróbálhatják magukat, hogy egy kicsit a határaikat feszegessék, de mégis közösségben legyenek egymással, és ez nekünk nagyon megtetszett, és teret adtunk neki a Betesda szenvedélybetegeket mentő misszió épületében, és így indult el ez az egész folyamat, hogy évközben 30-35 fiatal jelentkezett, de végül is 28 fiatallal indultunk el vasárnap délután, és már most így a pénteki napon lassan a vége fele járunk a hétnek.
2: Mindjárt beszélgetünk a programról, mert épp most fejeződött Beregszázban az utcai evangelizáció, amit tartottatok, de viszont ha megnézzük az alap ötletet, mit kell tudni az Exodus projektről, Írországból származik.
3: Igen, pár évvel ezelőtt jártunk Írországban, és akkor tetszett meg ez az egész ifjúsági munka nekünk, nekem a férjemmel, ugyanis egy kibocsátó istentiszteleten vettünk részt, ahol 900 fiatalt bocsátottak ki, nem csak Európa szerte, mert több helyre mennek a fiatalok csapatban, ki hány fővel érkezik egy területre, és az a lényeg, hogy ezek a fiatalok önállóan felkészülnek, akár gyerekmunkát végeznek, akár idősek között forgolódnak, akár valamilyen szociális diakonii munkába állnak bele, tehát ők egy héten keresztül beleállnak és segítenek azokon a területeken a szolgálatban, ahová kiküldik őket, ahová elmennek, és ez nekem nagyon megtetszett, és már akkor, tehát több évvel ezelőtt úgy megfogalmazódott a szívemben a vágy, hogy milyen jó lenne, hogyha Kárpátalján is így mozgathatnánk fiatalokat, ugyanis nagyon sok gyülekezetben jellemző az, hogy ugye sok szolgálattevő elment, a lelkész talán megfáradt, egyedül érzi magát, kiöregedett szolgálattevőkkel van körülvéve, de hát mégiscsak ott vannak a fiatalok, akik lehet, hogy csellengenek és nem találják a helyüket, és imádkoztunk ezért, és tavaly részt vettem 6 fiatallal Romániában, ahol többféle területen szolgáltak a fiatalok, és nagyon tetszett nekem az, hogy én csupán mentoráltam őket, és imádkoztam velük, és tanácsoltam őket, de minden nap ők készültek fel, egy árvaházban szolgáltak gyerekek között, minden nap 3 órát töltöttek abban az árvaházban, és ők 6-an egy csapatként néha nagyon felfokozott lelkülettel élték meg a szolgálati területet, máskor meg annyira elcsüggettek, és volt olyan, hogy teljesen ki is borultak, mert tehát, hogy nem egy egyszerű feladat napokon keresztül benne lenni valamiben, az más, hogy néha-néha egy gyülekezeti alkalmon segítünk, de az, amikor én vagyok a felelős egy helyzetért, én vagyok a vezetője a csapatnak, és nekem kell megvalósítani azt, amivel felkészülök, hát ez sokkal nehezebb, és azt láttam, hogy a fiatalok nemhogy elcsüggednének, hanem egyre erősebbé váltak, és ez nekem nagyon-nagyon tetszett, és délután idősek között szolgáltak, meg ott is utcai evangelizációt szerveztek, egy kis virágcsokorral egy igét ráírva odaadták a járókelőknek, ha esetleg valakit érdekelt, hogy mi ez az egész, akkor elkezdtek beszélni arról, hogy ők tulajdonképpen Jézus szeretik, és szerették ezt az örömhírt átadni énekekkel, meg egy ígével, meg felhívni a figyelmet arra, hogy a Bibliában Istennek minden egyes helyzetre van szava. Hát és ez tavaly működött a 6 kárpátai fiatallal, és akkor azt kértük Istentől, hogy hát, hogyha ő neki ez tetsző, és tere van ennek itt Kárpátalján, akkor mi készek vagyunk ebbe beleállni, és teret adni neki, ugyanis a nyári alkalmakon a házas hétvégén kívül nincsen a misszióban megszervezett alkalom, tehát adott a tér, adott a lehetőség, a környező falvakban körülvesznek bennünket azok a szervezetek, ahol szívesen fogadják a fiatalokat, úgyhogy előre megterveztük, és így vasárnap beköltöztek 28-an, ebből 9 Magyarországról érkezett, 9 fiatal, a többiek Kárpátalja különböző gyülekezeteiből már működő ifjúsági munkában benne vannak, vagy csak keresők keresik azt a közösséget, hogy hová tudnának kapcsolódni. És akkor elkezdtük ezt a közös készülődést, egyrészt csapattá formálódott a csapat, és minden délelőtt Nagy-Dobronyba, a gyerekotthonba járnak ki, ahol 170 gyerek között szolgálnak. Néhányuk sérült gyerekekkel foglalkozik egész délelőtt, másik egész apró kis 8 hónapos, 1 éves gyerekkel, akkor vannak, akik a fiúkkal vannak együtt 3 órán keresztül, vannak, akik tinédzserekkel foglalkoznak, és én azt látom, hogy mindaz, amit ők ott megtapasztalnak, meg a szolgálat során átélnek, az maradandó számukra. Akkor ebben becsempésztünk ebbe a hétbe olyan dolgokat is, ami nem a gyerekmunkával kapcsolatos, hanem mindenhol körülvesz bennünket, hogy vannak időseink, vannak elhagyatott emberek, elmentünk idős otthonba, ahol talán sok magára maradott idős éli a megmaradó életét, ami még hátra van. Ott is a fiatalok egy jó órán keresztül beszélgettek a bentlakókkal, énekeltek nekik, közös szeretet vendégségben vettek részt. Minden nap a gyerekeknek is bevisznek egy kis rágcsálnivalót, közösen elfogyasztanak egy kis 10 órait, tehát az ige mellett ott van a közösség élménye is, amit folyamatosan ők átélnek együtt szolgálat közben, és ugye Csongoron működik a házi idősgondozás, így megkértük azokat az időseket, akik benne vannak a programban, hogy valaki szívesen fogadna-e 2 fiatalt, hogyha meglátogatná. És akkor a csapatot felosztottuk 2 kettessével, és kiküldtük őket egy délután, volt, aki beszélgetni ment, és felüdülve tért vissza, hogy milyen mély beszélgetése volt egy idős úrral vagy hölgyel, volt, aki segített a háztáji munkákban, lenyírta a füvet, volt egy csapat, akik egy idős hölgynél a fát rakták össze, mert nem volt neki segítsége, és akkor így ebben segítettek a fiatalok. Mindenféle területben azt hiszem, hogy megpróbálták szinte magukat az elmúlt héten, és akkor a hétvégére hagytuk azokat a területeket, amikor a nagyobb világtér is szembesülhet azzal, hogy ők hitben járnak, hogy ők Krisztus követők.
2: Tegnap munkácsoma pedig Beregszázban, utcai evangelizáltatok. Rég láttunk ilyet azért vidékünkön.
3: Hát ne, ez biztos nem egy szokványos, mert azért régen, amikor benne voltunk, más volt jellemző, de most ezzel a fiatal csapattal énekkel készültek, és igéskártyákat készítettek ajándékba a járókelőknek. Ukrán, angol nyelven énekeltek, meg magyar nyelven énekeltek. Hát nyilván Munkácson kevesebb magyarral találkoztunk, magyar anyanyelvűvel, de itt azért Beregszászon láttam, hogy sokan elkezdtek beszélgetni, meg megkérdezték őket, hogy honnan jöttek, meg mi ez az egész, úgyhogy így el tudták mondani, hogy mit is csinálnak, és közben meg élvezték. Egyik őket sem láttam, hogy vonakodva énekelt volna, vagy vonakodva dicsőített volna a főtér kellős közepén.
2: 28 fős tábor van, viszont ha minden igaz, akkor ti is mentek tovább, és a fiatalok egy újabb országba mennek most szolgálni.
3: Igen, azok, akik tavaly részt vettek ebben a romániai utazásban, ők kaptak egy meghívást, hogy idén Spanyolországba mehetnek el, és ott ugyanezt a módszert fogják gyakorolni, csak angol nyelvterületen, tehát, hogy ez egy kicsit nagyobb kihívás lesz, de hát ennek az évnek a mottoja, amivel ők készültek, hogy elfogadni a kihívást. Úgyhogy ebbe álltak bele, és volt olyan helyzet, amikor azt éreztem, hogy én magam is már úgy kezdek fáradni, meg erőtlenedni, és talán jó lenne egy kis szünetet, szabad időt adni nekik, és akkor egyik fiatal közölte, hogy hát mi nem azért jöttünk, hogy pihenjünk, hanem egész hetünket szolgálattal szeretnénk eltölteni, és akkor ez engem is úgy észhez térített, hogy hát valóban a testi fáradtság az kipihenhető, de amit lelkileg megkapok egy héten keresztül azokon a területeken, ahol jelen vagyok, aki más felüdít, maga is felüdül, és ezt élik át, és ezt éljük át mindannyian, akik az Úr szolgálatában vagyunk.
2: Mit kapnak ezek a fiatalok ezekben az alkalmakban, ahogy szolgálattevőként láthatnak különféle rétegeket, különféle élethelyzeteket?
3: Egyrészt az élménnyel gazdagodnak, hogy egy közösség együtt csinál valamit, valami jó dolgot, aztán megtanulhatják menet közben, mert ugye az, hogy ők szolgálnak, mellette tanulnak is, közös bibliatanulmányozások vannak reggel este, bizonyságtételeket hallgatnak meg már szolgáló személyektől, megkapják azt, hogy miért is tesszük tulajdonképpen ezt az egészet, mi a célja. Hát a célja a szolgálatnak az, hogy üdvösségre jussanak azok az emberek, akiké még nem az üdvösség, és valahogy ebben vagyunk részesei ennek, és talán ezt még mindenképpen hozzátenném, hogy ez a hét úgy valósul meg, és úgy valósul meg, hogy ezek a fiatalok az adományaik hozták el, vagy adománygyűjtést szerveztek a megvalósulás előtt, vagy egyéni személyes adományaikat tették össze. Nincs részvételi díja ennek, hanem ez így működik, hogy mindenünk egy, és így étkeznek, így visznek a szolgálati helyekre ajándékokat, így viszik azokat a kis elkészített süteményeket a gyerekeknek az otthonba. Ez az ő áldozathozataluk. Tehát nem csak az idejüket tették bele, hanem az anyagiakat is beletették, és akinek nyilván nincsen munkaterülete, ő keresett valakit, aki őt segíti, szponzorálja, és így állt össze az egész hétnek a költségvetése, hogyha mondjuk így anyagiasítjuk a hátterét, de nem ez a lényeg, hanem az a lelki ajándék, és az öröm, amit ők megélnek, és továbbadhatnak másoknak.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadott felkérésünket, sok erőt és áldást kívánok.
3: Köszönöm szépen, szép napot!
1: Az elmúlt percekben Pocsainé Tövisi Tímeával, a Betesda szenvedélybetegeket mentő misszió vezetőjével, református lelkipásztorral beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. Hogyan lehet 14 évtizeden át a történelem viharaiban is hűen őrizni a hóstáti közösség gyökereit? Aktuális interjúnkban a jubileumát ünneplő kolozsvári Bethlen Gábor földészdalkör múltjába és mindennapjaiba pillantunk be. Vendégünk Furu István elnök, aki mesél az apáról fiúra szálló odaadásról, a próbaidőszakot diktáló mezőgazdasági naptáról, a hóstáti bálok és névnapok hangulatáról, valamint a generációk közötti kölcsönös tiszteletről. A riporter Szecsődi Árpád.
2: Szeretettel köszöntelek, azért hívtalak, hogy egy kicsit ismerkedjünk, és halljunk néhány szót a Bethlen dalkövről, melynek ugye most ünnepeltétek a 145 képfordulóját, ha jól tudom, igaz? Mesélj arról, milyen érzés egy olyan közösség élén állni, amely már 140 éve őrzi a hóstáti kultúra lángjait.
3: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Furu István vagyok, a Bethlen Gábor földészdalkör jelenlegi elnöke 4 éve. Megtiszteltetés, hogy része lehetek immár 22 éve ennek a dalkörnek. Fiatalon kezdtünk bele, a hóstáti hagyományokat ápolván, fiatalok úgymond időzőjelesen 96-ba álltunk be első versben, úgymond, amikor a Virágos Együttes is alakult, és azonnan toborozták a fiatalokat. Akkor jöttek a katonasági időszakok, akkor volt megszakítás, több-kevesebb év, és én folyamatosan most 22 éve, hogy ott vagyok. Érdekes a történet, mert az akkori elnök azt mondta, gyere vissza, lehet, hogy veled többre nem megyünk, de legalább többen leszünk. És akkor, hogy megfogjanak, úgymond, zászlót a kezembe adták, és illettem elsősorban a zászló vívő is, gondozó is a dalkörben. Jól érzem magamat, vannak generációs eltolódások, úgymond, tehát a 84 éves tagtól egészen a 23-4 éves a fiatal generáció, de mindenki jól érzi magát, megvan a kölcsönös tisztelet. És ez az egyik titka is, úgymond, ha így lehet nevezni, annak, hogy ennyi időn keresztül megmaradt a dalkör, kisebb, nagyobb problémákkal küzdködve, de a kölcsönös tisztelet megvan, és a fegyelem, amit nem kell kiharcolni, de mindenki tudja, hogy azért jön, hogy jól érezze magát, és tanuljunk énekeket.
2: Mi a titka annak, hogy a dalkör a történelem viharaiban is meg tudott maradni, és hogyan maradtak hűek a gyökereikhez?
3: Hát a titka szerintem az odaadásban rejlik. Sokan apáról fiúra vették át ezt a hagyományt. Az én családomban, tehát a közvetlen családi körben édesapám nem volt dalárdottag, nagytatám nem, de két nagybátyám is, Kirin Miklós, illetve Kis József a dalárdottagjai voltak, már néhai Kirin Miklós és Kirin József. És kisgyerekként egy olyan rejtelen volt, hogy jaj, hogy hétfőnként mennek a dalárda óráról, és vajon ott mi történt? Hát betekintést szerezhettem, mondom, anno 96-ban, és mint titok, az odaadás. Szerintem nagy titok, nem, tehát nem nagy titok az egész, de az odaadás és a kitartás. Az, hogy a hagyományt azt tovább vigyék.
2: Na most ez a hagyomány miből áll, mit jelent ez a hagyomány? Ugye, mert sok mindenről beszélhetünk itt a hagyomány kapcsán, nem csak az éneklésről, ugye?
3: Igen, nem csak az éneklés, de most, hogyha dalárdáról beszélünk, a Bethlen Gábor dalkör alapszabályában, tehát mikor megalakult, akkor lényegében arról volt szó, hogy istentiszteleteken, temetéseken, meg világi eseményeken is szolgáltak. Hogyha a hóstáti hagyományokra térnénk rá, akkor ott tudnánk beszélni a szüreti bálról, volt a virágos tánc az május környékén, akkor az Anna bál júliusban, mikor van a nap, utána következett a szüreti bál, értelemszerűen szeptember-októberben. A hóstáti közösség két jellemző vonatkozik rá a hosszú közösségre, munkások, de ugyanakkor tudnak mulatni is, szórakozni is. Helytáltak a mezőn, a piacon, főként az asszonyok, úgymond, akik árulták a termékeket, de ugyanúgy szerettek járni, mulatozni. A családokban megtartották a, úgymond, idézőjelesen hagyományos hostati név napokat, kezdve a József, Sándor József, akkor haladván a naptárba, téli ünnepek alatt ugye a Miklós, Ferenc Miklós, István János, ahogy következtek, és ezekre meg főleg azért volt idejük, mert tavasszal, vagy a tél elején és tél végén voltak a névnapok, amikor még nem volt annyi sok mezei munka. Ezért van a Daládának is a próba időszaka, elkezdődik november első hétfőjén, és virágvasárnap utáni hétfőn van az utolsó próba, mert az utolsó fellépés a templomba, két ágúba, az húsvét vasárnapján történik. Vagy az elmúlt 37 év alatt szerintem annyi van a Szent Lászlói kórus találkozó történelmében is. Két alkalom kivételével minden évben jelen volt a Dalárda, és a júniusi hónapban be volt időzítve egy-két-három próba, ahogy a jelenlegi, vagy a mindenkori karvezér megítélte, hogy mennyi felkészülésre van igény a dalkörnek.
2: Na mostan a hostátják azok kötődnek a kétágú templomhoz. Mit jelent számotok a kétágú templom? A kolozsvári kétágú, vagy kolozsvári alsóvárosi református egyházközség? Mert ugye, hogy a legtöbb ilyen hostáti eseményre ott került inkább sor, nem?
3: Igen. Egy szóval az otthont jelenti, nem csak a Dalárdának, hanem a hostáti közösségnek. Jó, persze a Kolozsvár több más negyedében is, ugye vannak a református egyház megyék, de mivel ez úgymond központi, és itt nagyobb a befogadó képessége is a templomnak, és ide kötődnek a hostáti szálak, úgymond az építés, segédkezés, a történelem hosszú éveink keresztül.
2: Milyen szerepet tölt be a dalkör a mai kolozsvári közösség életében túl azon, hogy énekelnek?
3: Hát mivel, hogy az éneklés az első sorban az a jellemzője a dalkörnek, temetéseken és kórus találkozókon látható nagy közönség, de a dalkör tagjai ugyanúgy eljárnak más hostáti, vagy nem csak hostáti jellegű rendezvényekre, hanem ami a városi, úgymond kulturális programjaiba belefér. Tehát próbálunk megjelenni, hogy lássanak, hogy nem csak énekelni tudunk. Most itt röviden zárójelben megemlíteném a hostáti társcsoportot is, amelynek ugye, mint mondtam, tagja, és úgymond alapító tagja is voltam 96-ban. Azóta próbálunk még a úgymond már idősödő csontjaikkal táncolni, de van generációk, potló generációk, utánunk gyerekeink, ugyanebben lettek nevelve, úgymond, hogy megkóstoltattuk velük, ők is beöltöznek, mikor vannak báluk, meg bizonyos rendezvények. Lásd, március 15-e, mikor volt felvonulás, hogy magyar napok alatt voltak rendezvények, ahol a hostáti közösség úgymond képviseltette magát táncol, énekkel.
2: Sikerült-e az elmúlt 140 év során átadni a tudást a fiatalabb generációnak, hogy a dalok például, vagy a tánc ne vesszen el? Most már említettél is néhány dolgot, ugye, például a táncot említetted.
3: Sikerült, több-kevesebb sikerrel, úgymond. A dalkörnél az a probléma, hogy sok fiatal azt hiszi, hogy nem tud énekelni. Most senki nem végezte el a zeneakadémiát, vagy nem járt kántóórára. Sokan úgymond fülután tanultuk meg, kottát nem ismerve, nem tudtuk olvasni a kottát, de hogyha van egy kis hang és hallás, a karmesterek mindig segítettek, hogy megtanítsanak, hogy hogyan kell énekelni, úgymond. Technikát alkalmazva elmagyarázták, elpróbáltuk, hol kell felvinni hangot, hogy hol kövessük a pontokat a kottán, mivel hogy nem ismertük annak idején, most se nagyon, de kottaolvasáshoz nem értettünk olyan jól. Hat új, úgymond fiatal nem új, mert már 10 éve közöttünk vannak, de fiatalabbak sokkal, akikre nagyon alapozunk, és szeretnénk, hogy megmaradjanak mellettünk minél többet.
2: Van-e olyan meghatározó emlék vagy fellépés az elmúlt évtizedekből, amelyre a dalkő minden tagja büszkeséggel gondol vissza, vagy amire visszaemlékeztek szívesen?
3: Igen, itt pontosan a Mátyás Szobor csoporttal kapcsolatos ez az emlék, mert őseink anno 1902-ben, október 12-én, mikor a Mátyás Szobor csoportot leleplezték, ott volt a dalkör, és a felújítás alkalmával 2011. április 4-én is jelen volt a dalkör, és ugyanazokat az énekeket énekeltük el, mint őseink anno 1902-ben. Ez egy olyan tényleg történelmi pillanat. Persze 140 év során sok helyen megfordult a dalkör, sok helyre meg volt hívva, de ez egy olyan esemény, jelentősége van, hogy ugye bármikor főtéren átmegyünk, ott van a szoborcsoport, és úgymond valamikor ott voltunk, és ott voltak dédapáink.
2: Hát több helyre is meghívtak, vagy meghívást kaptatok. Milyen élményekkel jöttetek vissza, vagy milyen volt, hogyan fogadtak?
3: Hát mindig pozitív élmény, mert minden korustalálkozó, bármilyen alkalmával újabb ismerettségek, barátságok, kapcsolatok alakultak ki. Így megemlíteném, Csóka településen van a Móra Ferenc kulturális egyesület, és az ottani férfi dalkörrel, illetve a tambura zenekarral, vagy együttessel mai napig is tartjuk a kapcsolatot. Sajnos most ők nem tudtak jelen lenni a 140 éves jubileumunkon, mert pont ezen a hétvégén tartották ott is a falunapokat, és nekiek is programjuk volt.
1: Az elmúlt percekben Furu Istvánnal, a Bethlen Gábor Földész Dalkör elnökével beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A kárpátaljai viseletvarrás gazdag hagyományokra épül, ahol a kézzel készített ruhadarabok a helyi kultúrát és identitást tükrözik. A hímzések, színek és szabás minták nem csak díszítő elemek, hanem a közösség múltját és értékeit is megőrzik. A következőben Sárközi Zsófia Ködöböc Gerzsenyi Violával beszélget a viseletvarrásról.
2: Kezdjük azzal, hogy hogyan jött önnek a viseletvarrás.
3: Gyerekkorom óta szeretek varni, de aztán ugye jött az iskola, a felsőfokú tanulmányok, család, stb., és akkor úgy a varrásra nem volt időm. De mindig úgy vágyam volt rá, hogy valahon tanuljam, mert itthon láttam, ugye anyukám vart, és én mindig láttam, hogy smint, és így tetszett. És 21-ben indult Kárpátalján a Hagyományok Háza szervezésében egy 120 órás viseletvaró tanfolyam Viskán, és oda meghívtak. És annyira örültem neki, hogy szakemberektől tanulhatok, hogy persze jelentkeztem, meg végig is csináltam ezt, és hát ezóta van 21 tulajdonképpen a viseletvarrás.
2: Nehéz volt a kezdetben, és utána milyen volt az előrehaladás?
3: Úgy nem volt nehéz, hogy nagyon jól felépített ez a tanfolyam. Ugye tapasztalt viseletvaró szakoktatók vezették, meg is nevezném őket, Tajti Erzsébet, Donkoni Birkás Tünde és Borbásné Budai Valéria, Jászberindől, illetve Jászapátiból jártak ki hozzánk, és annyira jó módszerrel dolgoznak, hogy úgy nem volt nehéz. Úgyhogy tulajdonképpen mindenki a tanulmányi gyakorló darabokat, meg a vizsga darabokat is szépen tudta teljesíteni az irányításukkal. Aztán később is folytatódott ez a mai napig is a viseletvarró tanfolyam. Mindig szerveződik kisebb néhány napos bizonyos tematikával, szintén ők vezetésükkel, és itt már azért egyéni igények is felmerülhetnek, kérdezhetnek a varrónők, és ez nagyban segíti az előrehaladást.
2: Azért készültek itt ruhák. Mi a folyamata ennek az egésznek?
3: Hát, hogyha konkrét egyénre, személyre készül a viselet, ugye akkor hát az első dolog a méretvételezés. Aztán ugye lényeges, hogy milyen tájegységnek a viseletét szeretnénk elkészíteni, vagy mire van igény. Akkor nagyon fontos az, hogy forráskutatást végezzünk, szakirodalmat nézzünk meg, fotókat, forrásfotókat, utána járjunk, esetleg kérdezzünk meg néprajzosokat, szakembereket, táncegyüttes vezetőket, akik élen járnak abban, hogy az ők szavuk meg tudásuk megfelelennek, és úgy kezdjünk neki egy bizonyos tájegység viselet varrásának. Persze az anyagbeszerzés ezután, mert ez is változhat, hogy milyen típusú anyagokra van szükség egy-egy viselethez, és hát aztán talán még próba, ha van rá lehetőség.
2: Milyen gyakran kerül elő a varrógép, és mikor elég csak egy kis tű meg cérna?
3: Vegyesen van, többnyire gépi varrás, de a kézi varrás is előkerülhet a díszítményeknél. Most gondolok itt arra, hogyha egy gyöngy varrott díszítmény kerül egy viseletre, akkor azt kézzel varjuk a gyöngyöket például fel, gombokat, patenteket mindenképpen kézzel, de alapvetően gépi varrással működik.
2: Most itt ezen a gyöngyön megakadtam. Nehezebb azokat felvarni, mint a ruhakészítés többi folyamata?
3: Aprólékosabb és hosszabb, én azt gondolom. Hát oda kell figyelni, ugye, mintha gyöngyöt fűznénk, hasonló, csak ugye felvarjuk textilre, vagy textil szalagra, vagy bársony szalagra például, úgyhogy ez így néz ki.
2: Szóval tájegységekről, általában milyen tájegységeket használnak?
3: Ez mindig a megrendeléstől, az igényektől függ. Az, hogy milyen viselet, tulajdonképpen egész Kárpát-medencei viseletek szóba jöhetnek, nem csak kárpátaljaiak. Attól függ, hogy például egy tánccsoport milyen tájegység táncának a koreográfiáját tanulja éppen. Mert ugye, hát ez úgy működik, hogy amit táncolnak, ahhoz való ruhát illik felvenni, és most is azt tapasztalom, nem csak az én esetemben, hanem is a levaró társaim esetében is, hogy ugye készülnek versenyekre, tánccsoportok, például most nemrég volt a Szólafülemüle, vagy akár a népzenészek, vagy a népi énekesek is ugye fel kell, hogy öltözzenek plán a színpadra egy versenyre, akkor amit előadnak, amelyik tájegység anyagát adják elő, akkor ahhoz kérik a ruhákat. Úgyhogy tulajdonképpen bármi lehet. Erdélyi anyagokat is adnak elő, akár kárpátaljait is, vagy bármely mostani magyarországi tájegységet is.
2: Önnek melyik a kedvence?
3: Hú, kedvencem. Hát ugye ragaszkodunk a sajátunkhoz, és Nagy Dobronyival is foglalkoztunk már, mert hogy Kárpátalján nincs minden településnek külön viselete, mint például Erdélyben, és mi nem vagyunk ebben ennyire gazdagok, de van a Dobronyink, ugye, van a Viski viseletünk, van Nagy Paládink, és hát még a Salánkink, ami nem maradt fent sajnos belőle példány, de vannak kutatások, és hát egyszer azt is tudjuk rekonstruálni.
2: Elkészítés szempontjából, hogyha vesszük, az ön tapasztalata szerint melyik tájegység mintái könnyebbek és melyikek nehezebbek?
3: Hozzánk közel van Szatmár, és ugye Kárpátalján nagyon gyakran a szatmári viseletet veszik fel, mert hogy sajátunk nem feltétlenül van az előbb említetteken kívül, ugye, és meg hát szatmári táncokhoz nyilván szatmári, meg a nyírségi, ami olyan egyszerűbb, nem túl díszített. Ez attól is függ, ugye, hogy milyen tájegysége, milyen gazdasági lehetőségei voltak az embereknek, vagyis gazdagabbak voltak, szegényebbek voltak, és erre mi felénk nem volt jellemző

0: tapasztalatunkban, de hát ugye brokkát, selyemből, a sárköziekre gondolunk, vagy az előbb említett erdélyek a házi vászonból készülnek, de alapvetően, vagy az alsó ruha neműk, gondolok itt alsó szoknyákra, ingvállakra, azok pamutvászonból, lepedővászonból, ha fehér.
1: És a színvilágról beszélhetünk kárpátaljai kontextusban? Vagy előfordul, hogy megvan a tájegységnek az adott színvilága, de mondjuk a megrendelő más színt akar?
0: Van erre is példa, nem is kimondottan saját esetemre gondolok, hanem másoktól hallok ilyenről. Van ilyen, igen, hogy jellemző egy-egy színvilág. Például a Nagy Dobronyira ugye még csak a mintázat is, a rózsás mintázatok, akár kisebb, akár sűrűbb, nagyobb, de hogy rózsa minta. Fehér, piros, zöld alapon, ezek fordulnak elő, néha kék, de talán a Nagy Dobronyira nem is ritkán van ez. A nyírségi viseletben a kékek fordulnak elő, a kék többféle árnyalata például, vagy van, ahol az élénk színek, azokat nem szerették valahogy az emberek régen, és az élénk színek azok úgy kimaradtak, inkább a visszafogottabb színek, úgyhogy valami ilyen jellegű változatosságú specialitás van.
1: Említett néptáncosokat, népdalosokat, kik általában a megrendelők?
0: Vegyes, de többnyire nagyobb munkák ugye a néptánc csoportok felöltöztetéséből adódnak, mert hát nyilván ott több főt kell felöltöztetni. A népdalénekes ugye egy főről szólhat, vagy ha népzenészek és egy zenekar, akkor is nem tudom, 4-5-6 fő, de ha többnyire a lányoknak vannak ugye változatosabb ruháik, és rájuk van több dolgunk, és egy népzenei együttesnél is lehet, hogy kevesebb a lány, és őket felöltöztetni sincs olyan sok dolgunk, mint egy néptánc csoportot például.
1: Mennyi időbe telik mondjuk, hogyha egy néptánc csoportot veszünk, mert azért sok emberről van szó, azt valljuk be. Mennyi időbe telik egy ilyet megcsinálni? És ezt a munkát megosztják, vagy van, hogy egy csoportra egy ember?
0: Ez nagyon sok mindentől függ, elsősorban a határidőktől, ugye, mert hogy mikor érkezik az igény, és meddig kellene azt teljesíteni, és ettől függ az, és mi az idő, a lehetőség, hogy mennyit tudunk ezzel foglalkozni, attól függ, hogy egy ember tudja ezt teljesíteni, vagy segítséget kell kérni társaink között megosztani a munkát. Nem tudom megmondani konkrétan, hogy mennyi idő, ez attól is függ, hogy milyen viselet, gyerek, felnőtt, mennyire díszített, nagyon sok mindentől függ, mennyire részletgazdag kell legyen, nyilván annál több időt igényel. Elég sok, azt tudom mondani.
1: Akkor, aki szeretne, az szóljon időben.
0: Igen.
1: Láttunk olyan megnyilvánulásokat is, hogy a hagyományos ötvöződött a modernnel. Ebben azért úgy látom, hogy van valami szépség. Ön mit lát ebben?
0: Nekem nagyon szimpatikus ez a vonal, foglalkozok is vele, mert terveztem már, meg ugyanúgy kiviteleztem is a saját terveimet, amikor a hagyományos, a mai, ma hordható változatba öltöm. Úgy gondolom, hogy valahogy így tudjuk megmenteni az őseink hagyatékát. Nyilván nem lehet azt elvárni, hogy most viseletbe fogunk járni az utcán, vagy a mindennapokba, vagy akár még alkalmakon is, ha ez nem egy speciális rendezvény, vagy ilyesmi. Úgyhogy ezért gondolom azt, hogy becsempészhetjük a népies elemeket, a ma hordható ruhákba is így valamilyen módon megmenthetjük.
2: Az elmúlt percekben Ködöböc Gerzsenyi Violával beszélgettünk a kárpátaljai viseletvarrásról. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
3: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: Hölgyek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Megjelent a magyar közlönyben az alaptörvény 17. módosítása, ezzel hivatalosan is kihirdették a jogszabályt. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírta a módosítást, így megbízatása a hatályba lépést követő napon megszűnik. Az új államfő megválasztásáig a jogköröket ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A parlamentnek a váltás után 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. A jogszabály maximum 12 évben vagy 3 ciklusban korlátozza az országgyűlési képviselők mandátumát. Az alkotmánybíróknál bevezetik a 70 éves korhatárt, és létrehozzák a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatalt. A döntés értelmében Magyarországon a vármegye elnevezés helyett ismét a megye megjelölést fogják használni. Forsthoffer Ágnes előterjesztése alapján Hallerné Nagy Anikó alelnök láthatja el ideiglenesen az országgyűlés elnöki feladatait. Erre azért van szükség, mert az alaptörvény módosítása miatt Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása július 20-án megszűnik. Az új államfő megválasztásáig a jogköröket a parlament elnöke gyakorolja, akinek a feladatait így az alelnök veszi át. Forsthoffer Ágnes közölte, hogy a helyettesítés ideje alatt országgyűlési képviselői jogait nem gyakorolhatja. Az átmeneti időszakban a ráruházott feladatokat kiegyensúlyozottan, pártatlanul és az ország érdekeit szolgálva kívánja ellátni. A Hallerné Nagy Anikó személyére vonatkozó előterjesztésről az országgyűlés a hétfői ülésen dönt. A mielőbbi bérrendezést nevezte a belügyi ágazat legfontosabb feladatának Pósfai Gábor belügyminiszter. A tárcavezető közösségi oldalán közölte, hogy az erre vonatkozó javaslatot nyár végéig benyújtják a kormánynak. A bérrendezés mellett az életpálya modell fejlesztését és az állomány létszámának növelését is kiemelt célként jelölte meg. A miniszter kitért a rendőrségi egyenruhák minőségére is, amelyekkel kapcsolatban sok kritika érkezett. Ennek orvoslására egy hosszabb folyamatot indítanak el, amelynek végén lecseréljék az egyenruhák bizonyos elemeit. Az új ruhadarabok mintapéldányait a végleges közbeszerzés kiírása előtt maguk az állomány tagjai fogják tesztelni. Amennyiben a tervek szerint alakul a folyamat, a ruházat tényleges cseréje legkorábban 2027 végén kezdődhet meg. Mundrucó Kornél kapta a 33. Palicsi Filmfesztivál nemzetközi életműdíját. A magyar film és színházi rendező a szombatesti megnyitón vette át a Lifka Sándor díjat. A fesztiválon Mundrucó Kornél méltatásában kiemelték a rendező Cannes-i, velencei és berlini sikereit. Külön köszöntötték Petrányi Viktóriát, a rendező állandó producerét és az alkotótársát is. Mundrucó a díj átvételekor hangsúlyozta, pályakezdése óta visszatérő vendég Palicson. A rendező szerint a fesztivál szellemisége a kockázatvállaló és őszinte filmnyelvet képviseli. A Lifka díjat minden évben az európai filmművészet kiemelkedő alkotóinak ítélik oda. A július 22-ig tartó Palicsi Mustrán több mint 100 filmet vetítenek, köztük számos magyar alkotást. Új előrejelzéssel bővült a Hungaromet ZRT légszennyezettséggel foglalkozó oldala. A felületen már látható, hogy a levegőben lévő aeroszolok mennyi napfényt szórnak szét vagy nyelnek el. A magas érték összefügg a rossz levegő minőséggel és a csökkent látótávolsággal. Az új adatsor a napenergia termelésben is kulcsfontosságú lehet az üzemeltetők számára. A légkörben lévő részecskék ugyanis jelentősen csökkenthetik a napelemek hatásfokát. A Kopernikusz légkör megfigyelő szolgálat naponta tesz közzé 5 napra szóló előrejelzéseket. A 3 órás léptékű térképek a napenergiában érdekelteknek segíthetnek a termelés tervezésében. 89-re nőtt az afrikai sertéspestis idei horvátországi gócainak száma, miután újabb kitöréseket azonosítottak. A déli szomszédunk keleti megyeiben terjedő fertőzések és a szabálytalan állatszállítások miatt már több településen zárlatot rendeltek el. A hatóságok kiterjesztették a védőkörzeteket és korlátozták a sertések, valamint a hústermékek szállítását és forgalmazását. A szabályszegések miatt a teljes horvát sertéságazat és a gazdaság is veszélybe kerülhet. Az előttünk álló héten összeül az országos válságstáb, a gazdákat pedig a járványvédelmi előírások szigorú betartására kérik.
0: Az időjárásról.
1: A folytatásban a déli és keleti tájakon kevés helyen lehet csapadék, időnként gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, és néha záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Északnyugat felől egy fronthoz köthetően több felhő és csapadék zóna érkezik. A változó irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és megerősödik. A csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 13 és 22 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Beneta.
1: Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
0: Beneta.
2: Kedves hallgatóink, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriumi vizsgálata nemrég megerősítette a kőrisrontó karcsú díszbogár jelenlétét Beregsurány térségében. A helyi erdőségben kihelyezett csapda a kiemelt jelentőségű zárlati károsító két kifejlett példányát fogta meg. A bogár akár tömeges kőrispusztítást is okozhat, ezért a NÉBIH a szükséges növényegészségügyi intézkedések része fokozott ellenőrzést rendelt el. A károsító észlelése nem csak hazánkban, de az egész Európai Unióban a kőrisrontó karcsú díszbogár első igazolt előfordulása. Dr. Bagya Sándorral, a NÉBIH növényegészségügyi osztályának vezetőjével beszélgetünk a témával kapcsolatban.
3: NÉBIH fontosnak tartja a hiteles tájékoztatást. Honlapunkon a növényegészségügyi aloldalon a fajjal kapcsolatos számos közleményt, további információt lehet találni. Hogy mit tudhatunk erről a bogáról? A kőrisrontó karcsú díszbogár, latinul Agrillus planipennis, egy Kelet-Ázsiában, Kínában, Oroszország távol-keleti részén, a koreai félszigeten honos, elsősorban kőrisfákon élő bogárfaj, amely a 2000-es évek elején átkerült Észak-Amerikába, feltehetőleg fertőzött fa csomagolóanyagokkal, ahol hatalmas pusztítást itt véghez a helyi kőrisfa állományban. A becslések szerint eddig több százmillió kőrisfa pusztult el, és további 8 milliárd van veszélyben. A fertőzött területeken a fehér, a zöld és a fekete kőrisek elhalási aránya a megjelenést követő néhány éven belül meghaladta a 99%-ot, mert gyakorlatilag kipusztultak. A világ ekkor figyel fel igazán erre a kártevőre. Az EU növényegészségügyi szabályozása nem csak zárlati károsítóként, hanem azon belül is kiemelt zárlati károsítóként tartja nyilván, egyike azon 20 fajnak, amelynek a megtelepedésétől a legjobban féltjük az Unió és azon belül Magyarország területét. Fontos még azt tudni, hogy ez egy növénykárosító rovar, tehát emberre, állatra semmilyen veszélyt nem jelent, csak a kőrisfákra.
2: Hogyan kerülhetett hazánkba?
3: A faj eredeti elterjedési területéről, a távol-keletről fokozatosan halad nyugati irányban. A 2003-as Moszkva környéki megtalálását követő években fokozatosan közeledett az EU határához, a 2020-as szentpétervári fertőzéssel már 100-120 kilométerre volt az EU határától, Finnországnál és Észtországnál. Ukrajnában 2019-ben jelent meg, majd elsősorban a háború sújtotta Luhanszk és Kharkiv régióban terjedt. 2023-ban elérte Kijevet, ez volt a legnyugatibb előfordulása a fajnak ez idáig, körülbelül 800 kilométerre a magyar határtól. Az, hogy hogyan került ez a kártevő a hazánkba, még vizsgáljuk, de hát valószínűleg Ukrajna felől érkezhetett, a saját lábán, hiszen egy jó repülőrovarról beszélünk, gépjárművet stoppolva, vagy valamilyen faanyaggal, akár fertőzött tűzifával, kéregtermékekkel, facsomagolóanyagokkal, de akár élő növénnyel is.
2: Volt már ilyen egyébként hazánkban, vagy most érkezett be először?
3: Ez a faj első megtalálása nem csak Magyarország, hanem az Európai Unió területén egyaránt, és ez az első kiemelt zárlati károsító, top 20-as lista előfordulás hazánkban, ilyenre eddig nem volt még példa.
2: Itt milyen károkat tud okozni?
3: Az amerikai számokról már beszéltem. Elsősorban a kőrisfélék élő fájában fejlődik, Észak-Amerikában az amerikai hópehelyfa, latinul Chionanthus virginicus is másodlagos tápnövénye. Sajnos mindhárom európai kőrisfaj, a magas kőris, a virágos és a keskeny levelű kőris, ez utóbbinak egy alfaja a Kárpát-medencében őshonos magyar kőris is, érzékenynek mondható. A kőrisek széles körben elterjedtek erdőinkben, valamint egyéb amerikai vagy ázsiai kőrisfajok is szóba jöhetnek városokban és parkokban dísznövényként. A tápnövény jelenléte mellett még a klimatikus viszonyok a meghatározók egy faj elterjedésében, és sajnos az Unió egész területe alkalmasnak tűnik a faj megtelepedésére. A kártételt elsősorban a lárva okozza, amelyik a kéreg alatt jellegzetes kacskaringós járatot készít, amely tele van rágcsálékkal. A lárva fejlődése egy év, de a klimatikus adottságoktól függően két év is lehet. A táplálkozása nyomán felhasad a kéreg, kezdetben ágelhalász következik be a koronában, majd súlyos fertőzés esetén néhány éven belül az egész fa elpusztul. A bogár, amikor kirágja magát a fából, egy jellegzetes D betű alakú röknyílást készít, ez árulkodó lehet a fatörzsén. Ez körülbelül május-június hónapokra tehető. Ezt követően a bogár a fa koronájában a levelek rágásával érési táplálkozást folytat, ez június-július hónapok, ez a tünet már kevéssé feltűnő és nem is specifikus. Ezt követi a tojásrakás, a tojásokat a fakéreg repedéseibe rakja egyesével. A kikelő lárvák berágnak a kéregbe, és megkezdik a kanyarkos járat kialakítását. A kifejlett lárvák telelnek, majd április-májusban bábozódik, és május-júniusban a délakú röknyíláson távozik a bogár.
2: Lehet egyébként ellene bármilyen módon is védekezni?
3: Kiemelt zárlati károsító lévén a célunk a károsítómentes állapot visszaállítása, azaz a fertőzés felszámolása. Megkezdtük a jelenleg üzemelő csapdák számának növelését és a környező fák vizsgálatát. Amint bebizonyosodik, hogy megtelepedett populációról van szó, tehát fertőzött fákat is találunk, nem csak bogarakat a csapdákban, akkor a fertőzött fák 100 méteres körzetében levő valamennyi kőrisfát haladéktalanul kivágjuk és megsemmisítjük. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez a drasztikus megoldás a többi fa védelme érdekében elengedhetetlen, a fertőzött fát meggyógyítani nem tudjuk, a fertőzési forrás minél hamarabb meg kell szüntetni. A többi fát egy 10 kilométeres körön belül egyenként szigorú ellenőrzésnek vetjük alá. A bogár eleve már a legyengült fákat keresi. Tehát ez a csalifás módszer is azon alapszik, hogy meggyűrűzzük a fát, tehát imitáljuk azt, hogy kezd pusztulni, és ez vonza oda a környékről a bogarakat, és egy-egy ilyen fának akár több száz is lehet.
2: És akkor így lehet befogni tulajdonképpen.
3: És így lehet befogni, vagy így lehet észlelni a csapdák mellett. Ez egy maratoni történet lesz, tehát ennek nem holnap lesz megoldása. Tehát ha most kivágnánk az összes fertőzött fát, akkor is 4 év múlva mondhatjuk el, hogy nyertünk.
2: Mit lehet tudni egyébként erről a csapdáról? Ez hogy néz ki?
3: Ezek a csapdák ilyen műanyag színes csapdák, amiket a kőrisfára helyezünk, és csalogató feromonokat is tartalmaz, ami segíti a bogarat abban, hogy megtalálja a csapdánkat.
2: Miért van szükség itt a 100 méteres sugarú körben a többi fa kivágására? A bogár könnyen átmegy ilyen
3: területen? Azért, mert nem tudjuk, hogy melyik fa fertőzött. Tehát az, hogy látunk egy fertőzött fát, az nem jelenti azt, hogy a mellette levő egészségesnek tűnőben már nem rakta le a tojását, vagy nem fejlődik a fiatal lárva. Tehát ez egy ilyen biztonsági megoldás, hogy a feltételezetten fertőzött fákat is elpusztítjuk.
2: Mennyi idő lehet egyébként egy-egy ilyen bogárnak a kiirtása? Tehát mikorra mondható az, hogy na, megszabadultunk tőle?
3: Hát ezt nehéz lenne megmondani, de az, hogy újból elmondhassuk, hogy Magyarország mentes ettől a károsítótól, ahhoz 4 olyan évre lesz szükség, amikor az intenzív felderítés mellett sem találunk újabb egyedeket a csapdákban, és nem találunk tünetes növényeket sem.
2: Hát ez akkor egy nagyon komoly fertőzés. A lakosság mit tud segíteni?
3: Hát nézze, arra kérnék mindenkit, hogy járjon nyitott szemmel. Ne menjünk el közönösen egy beteg kőrisfa, vagy egy smaragdzöld, a szárnyai alatt élénkvörös színű, karcsú testű, körülbelül 1 cm-es dekoratív bogár mellett, hogyha látjuk. A kártevőről és az általa okozott tünetekről a Nébik honlapján tájékozódhat. Található ott egy bejelentő űrlap is, aminek a kitöltésével és megküldésével segítheti munkánkat, hogy megvédhessük kőrisfáinkat a teljes pusztulástól.
2: Egyébként ez a bogár, tudom, hogy a neve ugyanazt mutatja, illetve az előfordulási helye is, hogy kőrisfákat bánt. Csak kőrisfánál találták eddig? Tehát csak kőrisfánál jelent?
3: Hát a kőrisfa mellett ugye Amerikában ez az említett hópehelyfa, ami biztosan, és hát vannak olyan megfigyelések, hogy esetleg a dió is veszélyeztetett lehet, de igazából ennek a bizonyítása még hátra van. Hát lehet, hogy most meg fogjuk tudni.
2: Ha valaki talál egyébként egy ilyet, ugye említette, hogy meg lehet találni a Nébi honlapján különféle adatokat erről a bogárról is, illetve a bejelentési lapot. Hogy kell ezt elképzelni? Meg kell írni, hogy hol, mikor, milyen környezetben
3: találtuk? Igen, tehát azért csináltuk az űrlapot, hogy minden olyan releváns információ, amire szükségünk van, ha azt kitölti azt az űrlapot, akkor azt mi tudjuk használni. Tehát hol észlelte, mikor észlelte, mit látott.
2: Mennyire gyakori egyébként, hogy hazánkban egy-egy ilyen fákat károsító bogár rovar megjelenik?
3: Hát nézze, a klímaváltozás és a nemzetközi kereskedelemnek a fokozódása, intenzívebbé válása megteremti azt a lehetőséget, hogy a távolról érkező csomagokban, szállítmányokban, utaspodgyászban érkezzenek hozzánk károsítók. Szerencsére azért nem mondanám jelentősnek. Ugye kiemelt zárlati károsító most fordul elő először Magyarországon. Egyéb károsítók azok előfordulhatnak. Hát egyet említenék, ugye a szőlő aranyszínű sárgaság betegségét, amelyik szintén zárlati károsító, 13 évvel ezelőtt érkezett hazánkba, és hát most arra már nagyon súlyos károkat okoz a magyar szőlőtermesztésben.
2: Gondolom egyébként ezeket, hogy így beérkezzen hazánkba bármi, akár ugye, ahogy hallottuk, hogy saját maga úgy, hogy átrepül, például Ukrajnából ez a kőrisrontó bogár, vagy bármilyen más, ezeket megakadályozni sejtésem szerint nem lehet.
3: Amelyik ilyen nagy távolságokat meg tud tenni stopposként, tehát hogy felül egy vonatra, egy kamionra és egy parkoló pihenőben elszabadul, ezeket nagyon nehéz megfogni valóban. Amiket tudunk tenni, az a határon a szigorú ellenőrzés. Ugye az ukrán határnál Záhonyban és Eperjeskén ugye évek óta csapdákat üzemeltetünk, léteznek ilyen csalifák, tehát odaültetett kőrisfákkal nézegettük helyben a kártételt, szigorúan ellenőriztük a faanyagot, tehát Ukrajna felől ugye nagyon jelentős a tűzifa forgalom Magyarországra, ezeket mind szigorúan ellenőrizték a kollégáim.
2: Itt hogy fedezték fel?
3: Üzemeltettünk mi csapdát a határokon, illetve az Erdészeti Kutatóintézet kollégái üzemeltettek még számos csapdát, és az ő csapdáikba került bele, és ők értesítettek minket. Talán megérdemli, hogy nevén nevezzük, dr. Csóka György kollégánk volt, aki értesített bennünket, és innentől fogva ugye közösen dolgozunk az ügyön, hiszen közös érdekünk a kőrisfák védelme.
2: Itt most kik egyébként azok, akik meg fogják vizsgálni ott a fertőzött fa és környékén lévő fákat?
3: A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztályának kollégái. Járjunk nyitott szemmel, talán ez lenne a legfontosabb üzenetünk, hogyha bármilyen dolgot tapasztalnak, akkor azt jelentsék nekünk. Minden megtalálta a honlapunkon, mindenképpen azt javaslom, hogy hiteles forrásból tájékozódjon mindenki.
2: Kedves hallgatóink, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriumi vizsgálata nemrég megerősítette a kőrisrontó karcsú díszbogár jelenlétét Beregsurány térségében. A helyi erdőségben kihelyezett csapda a kiemelt jelentőségű zárlati károsító két kifejlett példányát fogta meg. A bogár akár tömeges kőris pusztítást is okozhat, ahogy hallották az iménti riportban. Bogya Sándorral, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényegészségügyi osztályának vezetőjével beszélgettünk az elmúlt percekben.

0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben Sándorné Tresnyánszky Annabella kosárfonót ismerhetik meg, aki ugyancsak néhány évvel ezelőtt fedezte fel ezt a népi mesterséget, mégis már számos elismerésben részesült, többek között a 18. élő népművészet országos népművészeti kiállítás 2026 című pályázat Észak-Magyarország és Felvidék egyik régiós díját is átvehette. Vele beszélgetünk tehát a következő percekben, többek között az indulásról, az alkotási folyamatokról, illetve természetesen majd a terveiről is. Hogy került ön kapcsolatba tulajdonképpen a kosárfonással, a vesszővel itt néhány évvel ezelőtt? Egy teljes pályaváltás történt, vagy azért nem volt messze eddig sem a kézműveskedéstől?
2: Őszintén megmondva, én soha nem gondoltam arra, hogy én kosárfonó leszek, vagy hogy egyáltalán ezzel foglalkozni fogok. Itt Barciken volt egy tudás átadás tanfolyam, amiknél lehetett választani ugye a kosárfonást is. Ez egy 10 alkalmas, hetente egyszer történő esemény volt, és hát egy családi tragédiának köszönhetően, de a párom nagypapája mutatta meg ezt nekem, és hát akkor úgy voltam vele, hogy belevágok, mert hát 3 gyerkőc mellett itthon vagyok, időm mint a tenger, úgyhogy így ennek köszönhetően ismertem meg a vesszőt.
1: És rögtön, hogy úgy mondjam, szerelem volt első próbálkozásra, első látásra?
2: Igen, plusz ugye azt is hozzátenném, hogy az akkori mester, aki tartotta ezt a tanfolyamot, kijelentette, hogy 10 alkalommal nem lehet megtanulni. Hát erre szerettem volna rácáfolni.
1: Hogyan zajlott maga a tanfolyam egyébként az ön szemszögéből nézve? Mindent megmutattak a kezdeti lépésektől, a kezdeti fogásoktól?
2: Hát fogásokat annyira akkor még nem, tehát én amondó vagyok, hogy az ember élete végéig tanul, és igen, megmutatott egy-egy alapfogás, de hát ahány mester, ugye annyi tartás, és annyi kis apró szösztenetek vannak, amik elő tudják segíteni a munka folyamatot. Ugye ott az alapokat tanultam meg. És mivel ezzel a 10 alkalommal én nem hagytam abban, hanem itthon is gyakoroltam, és addig-addig gyakoroltam, amíg be nem rögzültek rendesen a lépések, így rá 2 évre sikerült megismerkednem a mesteremmel, Makkai Zsókával, aki látta bennem a lehetőséget, hogy már csak egy kis finom hangolás kell, és akkor igazán eredményes tudok lenni a szakmában.
1: Hogy tudja ezt az ember otthon gyakorolni egyedül? Mert azért én azt gondolom, hogy ahogy ugye említette, hogy 10 nap alatt valamennyi, vagyis 10 alkalommal ugye valamennyi fogást el lehet sajátítani, és lehet gyakorolni, de akkor vásárolt vesszőket, és akkor esetleg interneten is böngészett fogásokat, vagy hogy mit lehet csinálni?
2: Hát így első lépésben ugye igen, vásároltam én is itthonra vesszőt, hogy tudjam gyakorolni, ráadásul ugye az ott megmaradt beáztatott alapanyagot lehetőségünk volt hazahozni gyakorlás céljára. Fontos, hogy mindig egy lépésre koncentráltam, és egy munkafolyamat volt az, amit jól begyakoroltam, és akkor egy hétig akkor csak azt. Tehát most itt nézzük azt, hogy vannak a kosárok oldalán az oldalcof, akkor egy héten keresztül én csak olyan kosarat fontam itthon, ami azzal a befejezéssel, azzal a lezárással készült, hogy rendesen be tudjon rögzülni, és így később ne okozzon problémát.
1: Sok kihívás volt az elején egyébként?
2: Hát 3 gyerek mellett igen.
1: És nem is olyan de nagyok voltak még akkor a gyerekek, ugye?
2: Igen. Igen, hát 2 kisiskolás és egy óvodás gyerkőc mellett azért kihívás volt már maga az is, hogy beiktassam az életünkbe. Erre is legyen időm, ugye a mindennapi teendők mellett. Én amondó vagyok, hogyha valaki szeretné és elszánt, az meg tudja tanulni. Tehát nincs olyan túl sok lépés, nyilván lehet mindig cifrázni és bonyolítani, az alapok azok, amik a legfontosabbak, és én ezt hál' Istennek akkor sikeresen jól begyakoroltam.
1: És akkor itt a mester segítségével, ha jól értettem.
2: Igen, később itt a Makai Zsókával, ahogy összehozott az élet, egy másik 10 alkalmas tanfolyamon, én láttam bennem a lehetőséget, és a szárnyai alá vett. Úgyhogy sok apró kis finom hangolást megmutatott, hogy hogyan lehet szebb, hogyan tudom az esetleges hibákat kijavítani, és hát az ő unszolására találtam le úgymond a saját számízére, amivel megmondható, hogy na igen, az a kosár az az enyém.
1: Épp ezt akartam kérdezni, igen, hogy a kosár fonásban is van olyan, ami egy saját védjegyé tehető, szinte már mondhatjuk, így lehet, hogy most nagyon butaságot igen. kérdezek, de hogy itt is van olyan, amire, ha valaki ránéz, aki tudja is, ismeri a kosarakat, illetve hát a fonott termékeket, akkor azt mondja, hogy na hát én ezt tudom, hogy kikészítette, mert ilyet csak ő szokott.
2: Igen, igen, van. Ilyen, tehát már maga alapból ugye természetes alapanyag, viszont itt is lehet a színekkel játszani, van hajas vesző, főzött vesző, fehér vesző, és általában megvan minden mesternek, hogy mi az, ami rá jellemző is rá. Tényleg az ugye az ő védjegye, az ő kézjegye. Nekem sikerült olyan jól eltanulnom a mesteremtől a dolgokat, hogy sokan hirtelen össze keverik a kosarainkat. Ugye ez, szerintem ez óhatatlan. Tehát igenis az ő kézjegye is látszik rajtam, mert ő mutatta meg. Közben próbálom én is a saját kis világomat kialakítani, és már vannak kosarak, amik jobban rám jellemző, de ugye ez a három színnek a kombinációja, ezt én eddig javarészt csak nála láttam, és ezt valahogy én is átvettem tőle.
1: Akkor önnek is nagyjából az a védjegye, hogy ne egy színből készüljön el egy kosár?
2: Hát egyrészt az is, tehát semmi gond nincs azzal, hogyha egy színből készül el egy kosár, mert annak is megvan a maga szépsége, viszont én is szeretek játszani így a színekkel. Másrészt meg ugye próbáljuk a mai mindennapi használatba is beilleszteni. Tehát én szoktam ilyen kis szaladgálós kis kosárkákat, kézi kosárkákat vonni. Rám inkább ez a jellemzőbb szerintem, hogy így a színek váltogatása mellett, ugye ilyen kis divat kosaraknak mondanám. Tehát most is a kiállításon van egy kis pörfüles, ugye én olyat másnál még eddig nem láttam. Az úgy az én kis ötletem volt.
1: Mi ennek a mesterségnek a szépsége? Ön hogyan érzi ezt? Mert ugye 5 évvel ezelőtt valami megfogta önt, amiben húzta ebbe.
2: Szerintem az alkotás. Tehát alapjáraton is egy ilyen kicsit művész életnek mondanám magamat, és az, hogy kis botocskákból azért milyen szép tárgyakat tudunk alkotni, és azok a tárgyak majd később esetleg az embereket így megszólítják. Tehát azt szoktuk mondani, hogy minden kosárnak megvan a gazdája, csak még nem jött el érte. És az, hogy nem elég az, hogy én megfonom, és engem is úgymond boldoggá tesz az egész munkafolyamat, hanem majd később, amikor meg lesz annak a kosárnak a gazdája, és hogy örömmel használja, az olyan jó érzés.
1: Én ahogy néztem a munkáit, felfedeztem hát egészen különleges dolgokat is, például hátizsákot, vagy hát nem tudom, jól mondom-e, veszőből fonba. Ezek is az újítás céljával jöttek létre?
2: Hát ez inkább nekem volt a praktikusság, mert mindig azzal szenvedtem, hogy gyerekekkel ugye megyünk ide-oda-amoda, és hogy semmilyen hátizsák nem volt jó, semmi nem volt elég. Így fontam magamnak egyet, és így jött az, hogy hátizsákot is fonok. mert ugye sokkal jobb kulacsokat belállítani, és tényleg sok minden belefér, és a gyerekek szempontjából is, hogy bárhol le tudom tenni, nem fog eldőlni. Nekem praktikus volt, és így jött az ötlet.
1: Annyit azért hagyd kérdezzek meg, hogyha már ugye szóba került az, hogy 5 évvel ezelőtt ismerkedett meg ezzel a mesterséggel, hogy azelőtt teljesen más pályán volt, mert azt ugye hallhattuk, hogy kreatív tulajdonságokkal rendelkezik, és hogy szeret azért kreatívkodni, de máshogy indult a pálya, máshogy indult az élet?
2: Hát az én életem az úgy indult, hogogy én nagyon fiatalon szültem 20 évesen, így nekem nem volt alkalmam a munkavilágából kivenni a részemet, úgyhogy főállású anyaként én itthon voltam, és így hát akkor találtam rá úgymond saját magamra, hogyha lehet ezt így megfogalmazni, mert azért az, hogy a 3 gyerek mellett munkába állni nem egy egyszerű dolog, viszont így hál' Istennek úgymond dolgozom is, meg nem is, mert ugyanígy itthon vagyok a gyerekekkel, viszont folyamatosan tudok valami olyat csinálni, amivel hát egy kis pénzhez is jutok néha, viszont örömömet élem benne, a gyerekeket pedig tudom hozni, vinni, rendezni a kis életüket, és így...
1: Megvan minden, sikerül minden.
2: Igen. Tehát, hogyha kell, akkor félre tudom tenni, nem okoz problémát, hogy most betegek lettek, vagy bármi, hanem fixen itt tudok lenni mindig mellettük.
1: Mi a titka ön szerint annak, hogy 5 év alatt ennyi mindent elért? Az évi fiú mestere díjat is elérte 2025-ben. Mi ennek a titka? Abszolút a helyére került itt minden?
2: Hát egyrészt a helyére került, másrészt szerintem az, hogyha népművészeti körökben az ember mellett van egy mester, mint nekem Zsóka, nagyon nagy hatással tud lenni az emberre is, mert hogyha kell, akkor kritizál, ha kell, akkor egy kicsit unszol, és valljuk be őszintén, én sem biztos, hogy elkezdtem volna zsűriztetni mondjuk a kosarakat, vagy pályázatokon részt venni, hogyha ő nem adja meg nekem azt a biztatást, hogy igenis van olyan jó a munkám, és igenis vegyek részt az ilyeneken, mert van jövője ennek.
1: Mi egyébként most ebben a jövő? Mert én sokszor azt hallom, hogyha egy népi iparművésszel beszélgetek, hogy jobb lenne, ha szélesebb lenne az a réteg, aki mondjuk vásárolná ezeket a kézműves termékeket. Ugye itt ön is szerintem azért például egy ilyen hátizsákkal, amit én ugye említettem is, azért modernizálja is tulajdonképpen a kosárfonást magát a korral haladva. Mi itt a jövő?
2: Az, hogy mi a jövő, nehéz megmondani. Tehát én azt látom, hogy egyre több ember fordul vissza egy kicsit a kosarakhoz, mert hát azért ebben a rohanó világban sok szatyor, stb., amiket az emberek megvesznek a boltokban, kezdenek rájönni sokan, hogy azért egy kosár, hogyha jól meg van fonva, több mint 10 évet is kibír és elbír, és praktikusabb, mint az ezredik szatyor otthon például. Vagy van, aki annyira szereti az ilyen népművészeti tárgyakat, hogy ő kifejezetten keresi már az ilyen alkalmakat, amikor vásárolni tud.
1: Mik a tervek? Mind dolgozik éppen, és mi az, ami tervbe van véve? Mert gondolom azért alkotó emberként mindig van valami ötlet, valami gondolat, ami motoszkál a fejében, hogy na most ezt kellene kipróbálni, most azt kellene kipróbálni.
2: Igen. Terv az mindig van, rengeteg, néha túl sok is egyszerre. Próbálnám le zsűriztetni azokat a tárgyakat, amiket eddig még nem sikerült. Hosszú távon azt mondom, hogy ezzel a zsűriztetéssel szeretném én is elérni, hogy népi iparművész legyek. És hogyha minden jól megy, akkor az olyan 1-2 éven belül sikerülni is fog.
1: És marad a kosárfonás az életében, illetve a fonás az életében mindig is? Ez a terv?
2: Nagyon, Nagyon bízom benne, hogy igen.
1: Mindig nagy kérdés egy mestertől, hogy tudja tovább adni kinek. Hát, ha jól láttam én itt a közösségi oldalon, akkor itt már lesz kinek a családban. Jól láttam?
2: Igen. Tehát három gyermekem közül a két lányom az, aki próbálkozik már a kosárfonással.
1: Ők hány évesek?
2: Most 13 és 15 évesek lesznek a nyáron. Tavaly előtt részt vettek ők is a Gándor legény pályázaton, ahol régiós díjban részesültek a saját kategóriájukban. Ez is szerencsére egy kis kedv csináló volt nekik. Érdeklődnek. Ugyan tanulás mellett nehéz összehozni azt, hogy legyen nekik is idejük, de hogyha van kedvük és idejük, én nagyon szívesen tanítgatom őket, illetve a Fügedi Mártánál van lehetőségem egy-egy tanfolyamot megtartani, úgyhogy ott is, hál' Istennek, mindig van jelentkező, mindig új arcokat láthatok, úgyhogy...
1: Ott is fiatalok egyébként? Családom
2: belül is. Különböző korosztály, mert vannak fiatalok, vannak idősebbek. A lényeg az, hogy kedvük van hozzá, szeretnék, ki akarják próbálni, és végig is viszik.
1: Nem beszéltünk még arról, hogy mi az, ami a legnépszerűbb az emberek körében itt a termékek közül.
2: Szerintem a demizson és a bevásárló kosár, de kis kenyeres kosár is talán. Hát itt Borsod megyében inkább ezek a mindennap használatos tárgyak, inkább, de Pesten a mesterségek ünnepén pedig nagyon szeretik a kicsit különlegesebb kis kézikosarakat, vagy hát amit nem látnak minden nap.
1: És ahogy láttam már például, szintén itt a közösségi oldalán a fotók között, hogy ilyen dísztárgyú is készült karácsony környékén, az a magas kupolás, nem tudom, hogy hogy kell mondani, de hogy egy ilyen kis lakásdekor.
2: Jobb szeretem azt, hogyha használati tárgyakat készítek, és javarészt ezeket is készítem, de igen, tehát itt a karácsonyi pályázatra egy harangot fontam meg, vagy mondjuk a hóemberemet, ami hát mondjuk a hóember az funkcionálhat tárolóként, viszont nem az a megszokott mindennapi használatú.
1: Akkor gondolom, itt a hagyományos történetek mellett mindig-mindig van egy kis kikacsintás valami újdonság igen, felé, valami nem megszokott
2: igen.
1: felé.
2: Igen, tehát nem nagyon szeretem a dísztárgyakat, de néha vannak olyan kis bekattanások, úgymond, hogy na most ezt akkor meg kell csinálnom.
1: De talán egyébként ebben van itt ennek a mesterségnek is a jövője, nem? Hogy mindig meg tudjon újulni maga a mester is, és igen. maga az alkotásai is.
2: Igen, igen. Próbálunk folyamatosan újítani. Amondó vagyok, hogy kényszeríteni nem lehet. Tehát kényszerből nem tud az ember újítani, de mindig jön valami újabb ötlet, amit előbb-utóbb ugye az ember el tud készíteni, és aztán hát vagy lesz sikere, vagy nem.
1: Terve van-e véve egyébként más hasonló népművészeti ágnak a kipróbálása? Vagy ön úgy érzi, hogy itt ebben mindent megtalált?
2: A bőrművesség az érdekelne, viszont mivel a kosárfonás eléggé megerőlteti a kézizületeket, így nem biztos, hogy már az ilyen finomabb munkákhoz hozzá tudnék állni.
1: Akkor az lehet, hogy csak szerelem marad.
2: Igen. Nagyon sok szép szakma van, viszont így a kosárfonás lett ugye a nagy szerelem, és ez az, ami úgy motoszkál folyamatosan a fejemben.
1: Én már csak akkor sok sikert kívánok a további évekhez és további alkotásokhoz és a különböző megmérettetésekhez, és hát tényleg azt, hogy legyen, aki követi majd valamikor hosszú évek múlva ezen a gyönyörű szép úton. Sándorné Tresnyánszky Annabella kosárfonónak köszönöm, hogy mindezeket elmondta nekünk.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Repeta. nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: 1 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Elismeri az új kormány erőfeszítéseit, de még lát hiányosságokat Magyarország jogállamisági helyzetében az Európai Bizottság. A dokumentum szerint, melyet kiadtak, több területen történt előrelépés, ugyanakkor további intézkedéseket sürgetnek az igazságszolgáltatás átláthatósága, a korrupció elleni fellépés és az integritási szabályok terén. A bizottság szerint továbbra is hiányosságok vannak a magas szintű korrupciós ügyek eredményességében, a lobby szabályozásban és a pártfinanszírozás átláthatóságában. A jelentés a médiapiaccal kapcsolatban is fennálló problémákat említ, ugyanis pozitív fejleményként értékeli több reform megindítását és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. A testület közölte, továbbra is figyelemmel kíséri a magyarországi változásokat. Még hétfőig lehet pályázni a felsőoktatási intézményeket fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumi és felügyelő bizottsági tagságára. A pályázati határidő meghosszabbítását Lannert Judit oktatási miniszter jelentette be a Facebook oldalán. Az eredeti határidő pénteken járt volna le. Megjelent az a jogszabály, amely megteremti a jogi alapját a fiatalitás címén korábban eltávolított katonák visszavételének, közölte a honvédelmi miniszter szombaton közösségi oldalán. Ruszin Szendi Romulus bejegyzésében kifejtette, az előző kormány politikai okokból számos kiváló felkészült katonát távolított el méltatlanul a magyar honvédségtől. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a péntek este megjelent új szabályozás a közös kormányzati munka eredménye, amely igazságot szolgáltat az érintett honvédeknek. A miniszter közölte, 2026. augusztus 1-én a Bálnában várják a visszatérni vágyókat, köztük azokat is, akik a koronavírus elleni védőoltás megtagadása miatt veszítették el jogviszonyukat. A választási korhatár 16 évre történő csökkentését támogatná Magyar Péter. A miniszterelnök szombati bejegyzésében kifejtette, meggyőződése szerint a fiatalok túlnyomó része eléggé felkészült és tájékozott ahhoz, hogy beleszóljon a közös döntésekbe. Európában, jelenleg Ausztriában és Máltán szavazhatnak a 16 évesek. A módosítás a Tisza pártnak is kedvezhet, hiszen a politikai erő a fiatalabbak körében kiemelkedő támogatottsággal bír. A választási korhatár esetleges megváltoztatása a választási törvény tervezett átfogó újragondolásának és az alkotmányozási folyamatnak a része lehet. Higiéniai és dokumentációs jogsértések miatt felfüggesztette a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a 2020-as országtortát készítő Hisztéria cukrászdát üzemeltető cég tápiószecsői üzemének tevékenységét. A hatóság az ellenőrzés során összesen 40 kifogásolt élelmiszertételt talált, amelyek közül 29 nem volt megfelelően nyomon követhető, 11-nek pedig már lejárt a minőségmegőrzési ideje. A Nébih elrendelte az érintett termékek azonnali kivonását a forgalomból, hatósági zár alávételét, valamint az üzem összes, még le nem járt termékének visszahívását. A cukrászda a közösségi oldalán technikai okokkal magyarázza a létesítmény egyhetes zárvatartását. A hivatal a jogsértések súlya miatt döntött az élelmiszer előállítói munka azonnali leállítása mellett. Megkezdődtek a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő újranyitásához szükséges elektromos hálózat fejlesztési munkálatai, amelyek a Pazár sétány egy szakaszát is érintik. Az augusztus 14-éig tartó beruházás során keletkező bontási törmelék ideiglenes elhelyezésére a Győri utca melletti területet jelölték ki. A kivitelező feladata a depózási zóna megfelelő elkerítése, a biztonságos üzemeltetés, valamint a felhalmozott anyagok rendszeres elszállítása. A munkálatok befejezését követően a sétányt teljesen helyreállítják és elvégzik a használt átmeneti terület teljes körű rekultivációját is. 22 önkéntes fogott össze szombaton Miskolcon a Majális Park és környékének megtisztításáért. A Szelet a Park és a Tisztasági Nagykövet Egyesület közös akcióján mindössze egy óra alatt mintegy 2 köbméter hulladékot gyűjtöttek össze. A résztvevők a parkolókat, a turistautakat, a volt szanatórium térségét és a királyasztal felé vezető részeket tisztították meg. A sikeres környezetvédelmi munka után a segítőket frissítővel és étellel jutalmazták, a szemét elszállításáról a Mirehu gondoskodott.
0: Az időjárásról.
1: A folytatásban a déli és keleti tájakon kevés helyen lehet csapadék. Időnként gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, és néhol záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Északnyugat felől egy fronthoz köthetően több felhő és csapadék zóna érkezik. A változó irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és megerősödik. A csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 13 és 22 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István, mai műsorunkban Chris Tomlin, amerikai keresztény dalszövegíró és énekes munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Tomlin 1972. május 4-én a Texas államokbeli Grand Salinben született, az Amerikai Egyesült Államokban. Híres elismert számai közé tartozik például a How Great is Our God, Jesus Messiah, Amazing Grace és az Our God.

2008-ban megnyerte a GMA Dow Awards-ot és a Grammy Awards for Best Contemporary Christian Music díját 2012-ben. Az egyik alapítója a Compassion Art jótékonysági alapítványnak.

2009-ben megjelent egy karácsonyi albuma, a Glory in the Heights, ami három dalt tartalmazott, Matt Redmannel, Kristi Knoxszal és Audrey Assaddal. Az album a 9. lett a Billboard 200-as listáján, a karácsonyi albumok között pedig az első.

0: Zenesáv című műsorunkat hallották, melyben Chris Tomlin amerikai keresztény dal, szövegíró és énekes munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Reményteli első egyeztetést tartottak a nagy történelmi egyházak és a zsidó hitközség vezetői a kormány képviselőivel. Derült ki a résztvevők beszámolóiból. A találkozón Tarr Zoltán és Lannert Judit miniszterek, valamint Heidl György államtitkár fogadták a katolikus, református, evangélikus és zsidó delegációt. Steinbach József református püspök, a zsinat lelkészi elnöke pozitívnak és megnyugtatónak nevezte a megbeszélés hangulatát. A püspök kiemelte, hogy stabil, kiszámítható és a közjó érdekében való együttműködésre számít az új tárcavezetőkkel. A minisztériumi egyeztetésen bemutatták a református egyház szerteágazó közoktatási, szociális és egészségügyi szolgálatait is. Steinbach József hangsúlyozta, hogy a kistelepüléseken dolgozó lelkipásztorok támogatása a jövőben is kiemelt fontosságú marad. Tarr Zoltán miniszter a közösségi oldalán az egyházak autonómiájának tiszteletben tartását, valamint a hitéleti és közéleti funkciók politikamentesítését hangsúlyozta. A miniszter megerősítette, a hittanoktatás megmarad, a közfeladat ellátásban pedig egyenlő és átlátható finanszírozást biztosítanak. Kiszámítható, átlátható és értékalapú gyógyszer befogadásra van szükség Magyarországon, közölte az egészségügyi miniszter közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt kiemelte, a hazai gyógyszerbefogadási rendszer az elmúlt 16 évben nem működött megfelelően, a döntések rendszertelenül és hosszú késedelmekkel születtek meg. A miniszter szerint a kialakult helyzetért a korábbi egészségpolitikai döntéshozók mellett az egyedi méltányossági rendszerrel visszaélő, nem együttműködő gyógyszergyártók is felelősek. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a kormány növelni fogja az egészségügyi közkiadásokat, a szakdolgozói bérek rendezése és az alapellátás megerősítése mellett pedig korszerűsíti a finanszírozást. Életpályamodellel, bérrendezéssel és a korábban leszereltek visszavételével oldaná meg a belügyminisztérium az országos rendőrhiányt, közölte Pósfai Gábor az RTL híradóval. A tárcavezető elmondta, országosan 9000, a fővárosban pedig több mint 2000 rendőr hiányzik az állományból. A létszámhiány kezelésére a BM 750 millió forintos keretet különített el a frekventált budapesti területekre. A romló közbiztonság miatt Magyar Péter miniszterelnök 30 napos fokozott, összevont ellenőrzést rendelt el, amelyben a rendvédelmi szervek mellett a szociális és az egészségügyi ágazat szereplőit is bevonják. Befejeződött Miskolc egyik legforgalmasabb útszakaszának felújítása a Színva Park és a Búzatér között, adta hírül a város polgármestere szombaton. Tóth Szántai József kiemelte. A napi több mint 20 ezer járművet kiszolgáló csomópont a magas terheltség miatt halaszthatatlan korszerűsítést igényelt. A munkálatok során új, nagy teherbírású aszfaltburkolat készült, megújultak a buszmegállók, akadálymentesítették a gyalogos átkelő helyeket is. A beruházás egy nagyobb, mintegy 2 milliárd 300 millió forint összértékű, három szakaszból álló miskolci útfelújítási program része. A Mentó Kft. Által végzett munkafolyamatok március elején kezdődtek meg, a mostani átadással pedig biztonságosabbá vált a közlekedés. Önkéntes összefogással újult meg a miskolci Kafka Margit